0: 2 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
0: Megkezdődött az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A rendezvény első napján tartott nyitó szentmisét Ternyák Csaba egriesek celebrálta. A főpásztor köszöntötte a fiatalokat és a résztvevőket, hangsúlyozva, a találkozóra valójában Jézus hívta meg őket. Homíliájában a mai evangélium meghívását idézte: jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és arra buzdított, hogy a résztvevők forduljanak bizalommal Krisztushoz, örömeikkel, kérdéseikkel és terheikkel is. Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a mai fiatalok sok bizonytalansággal néznek szembe a tanulás, a hivatás és a jövő kérdéseiben. Kiemelte, a keresztény ember számára Jézus Krisztus az a biztos pont, akiben nem lehet csalódni. Az érsek a személyes imádság, a csend, a szentségimádás és a szentgyónás fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra bátorította a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak magukba, hanem merjenek beszélni hitükről, családjukban és baráti közösségeikben is. A nyitó szentmisén az egriesek azt kívánta a résztvevőknek, hogy az előttük álló lelki gyakorlat napjai valódi lelki megújulást, békét és felüdülést hozzanak számukra Egerszalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat 4 napon át várja a fiatalokat különféle programokkal, közös imádságokkal és közösségi eseményekkel. Önkéntes beteglátogatói programot indított Csíkszeredában. Iválcsony Rita ferences nővér, aki vallja, a program során nem csak a betegek életébe csempésznek egy kis csodát, de maguk az önkéntesek is megtapasztalják általa a saját életükben a gondviselés jelenlétét. A ferences szegénygondozó nővérek közösségének tagjaként Rita nővér több mint 3 évtizeden át szolgált Magyarországon, hajléktalanok, idősek, betegek és a társadalom peremére szorult emberek között. 2025-ben tért vissza szülőföldjére, hogy Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és a helyiek hívására Csíkszeredában életre keltse a szervezet önkéntes beteglátogató szolgálatot. A projektre jelentkezők motivációs levéllel interjúsorozatok révén kerülhetnek a képzésbe, mely 40 órányi önismereti, segítségnyújtási tudást ad át az önkénteseknek a leghasznosabb és leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő hét hétfőn és kedden az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság mai ülését követően az MT-nek elmondta, hogy a hétfői ülésnap a szokásoknak megfelelően napi rend előtti kérdésekkel, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel kezdődik majd. Ezeket követően lefolytatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítványok vitáját. A javaslatról kedden határoz majd az országgyűlés. Kedden a politikusok lefolytatják a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításról, a Magyar Agrár- és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról, valamint a központi költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló vitákat. Nincs tervben, hogy Orbán Viktor találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel, szögezte le Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, annak kapcsán, hogy Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese ezzel ellentétesen nyilatkozott a sajtónak. Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes alelnöke az Inforádióban kulcsfontosságúnak nevezte, hogyan alakulnak majd a magyar-amerikai kapcsolatok az elkövetkező időszakban, és hozzátette, hogy ezen segíteni tudna, hogyha Orbán Viktor találkozna Trump elnökkel. A Fidesz kommunikációs igazgatója azonban a Magyar Távirati Irodával azt közölte, a Fidesz elnöke magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball VB-n néhány mérkőzését tekinti meg. Nem igazak a híresztelések, hogy találkozna az amerikai elnökkel, nincs ilyen terv. Havasi Bertalan jelezte, Orbán Viktor következő hivatalos programja július 21-én lesz a Fidesz elnökségi és frakcióülésén, majd július 25-én a Tusnádfürdői beszédnél. Végül a pénteki időjárásról. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás. Majd kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd a középső ország részben kialakulhat záporzivatar. Ezt intenzív széllökések kísérhetik. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 fok között várható. Híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Nánai Mihályt, az NKE Óbudai Árpád gimnázium igazgatóját, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét. Így a tanév vége közeletével az lenne talán a leghasznosabb a kedves rádióhallgatóknak, ha folytatnánk a június 2-án az üzenőfüzetben elhangzott beszélgetésünket az oktatás és a nevelés kapcsolatáról.
2: Ez egy régi kérdés. Ez még ugye a struktúra névadásában közoktatás, köznevelés is megjelenik. Mikor éppen mit teszünk a fókuszba? Az oktatás az valamilyen módon szellemi, tartalmi jellegűbb fogalom, a nevelés az pedig kevésbé tartalmi, hanem inkább az emberi dolgokat domborítja ki. Azt gondolom, hogy hosszú távon a nevelés a legfontosabb. Természetesen nagyon fontosak a tudáselemek, és nagyon fontosak a kompetenciák is, amiket valaki elsajátít az iskolában. De igazán a nevelés az, amelyik azokban az emberi kérdésekben, emberi helyzetekben segíteni tudja, ami az élete során fölmerül, az együttműködni tudjon, az, hogy legyen benne egy megküzdési képesség, egy teherbíró képesség, az, hogy legyen benne esetleg egy olyan átadásra való hajlam, hiszen az életünk számos területén, akár családban, akár bármilyen közösségben erre szükség van. És ez az, amit nem lehet pótolni a 21. század modern eszközeivel, mert pusztán oktató programokat, azokat azt gondolom viszonylag könnyen lehet írni, és ha valaki éppen motivált azoknak a felhasználásában, akkor jól használhatók is ezek itt. Persze lehet az iskolai tananyagot is oktatóprogramokban közé tenni, meg elvégezni. A kérdés, hogy motiválva van-e valaki, hogy elvégezze. Egy vizsgafölkészítésre, amit az ember szeretne megszerezni, arra már jók ezek a programok. A nevelés azt gondolom, hogy az egy pótolhatatlan eleme, fontos funkciója az iskolának, és a legfontosabb az, hogy egy diák, aki a családi környezetből kikerül, az iskolán keresztül esik át a szocializáción, és aztán jó esetben válik a társadalomnak hasznos integráns tagjává. Ilyen módon a nevelés és nagyon fontos elem. Sokszor kevesebb figyelem jut rá, hiszen alapvetően a tanárképzésben a szaktárgyi ismeretek dominálnak, meg pedagógia, pszichológiai módszertani ismeretek. Önmagában a nevelés, hogy ebben mit és hogyan érdemes tenni, talán kevésbé hangsúlyos, hogy azt gondolom, etéren bőven van még lehetőség. És egy ilyen gimnáziumban, mint amit én is vezetek, nagyon sok okos, nagyon sok értelmes, jó családokból származó gyerekek vannak. Különösen is fontos dolog, hogy a szakmai ismeretek, melyeket innen-onnan megszereznek, ha az iskolában kevésbé, akkor külön óráról, vagy utazás közben családdal, bárhogyan, de az, hogy a szó legszebb értelmében embert faragjunk egy diákból, az az iskolának az elsődleges dolga.
1: Azt gondolom, hogy igazgató úr szerencsés ember, hogy éppen történelmet tanít, ugye történelem földrajzszakos, és a történelemben nagyon sok példát lehet felmutatni a gyerekek számára.
2: A történelemnek valóban az egyik fontos feladata az, hogy a diákokat korábbi korok, korábbi emberi teljesítmények, korábbi személyes történetek felvillantásával nevelje, alakítsa. Ugye azt szoktuk alapvetően mondani, hogy az egyik feladata az állampolgári praxis kialakítása, hiszen történelmből tanulunk olyan történeteket, olyan intézményrendszereket, amelyek között ma is élünk, és egy állampolgár el tud igazodni. Aztán nagyon fontos feladata a jelenértésnek az elősegítése, hiszen minden, ami minket ma körülvesz, az valamilyen történelmi folyamatnak az eredménye, és sokkal könnyebb megint csak elhelyezni magunkat a mai világban, ha ismerjük annak a fejlődését, oksági részét. De nagyon fontos eleme az identitás képzés, hiszen ha föltesszük azt a kérdést, hogy kik vagyunk mi, akkor annak az egyik eleme, hogy milyen nyelven beszélünk, hol lakunk, mi a foglalkozásunk, stb. De az, hogy melyik nemzethez tartozunk, és mi a mi történetünk. Mi azok vagyunk, ami a mi történetünk. Ha egy önéletrajzot az ember bead valahová, akkor az tulajdonképpen semmi más, mint az ő saját története. Ezzel tudja elmondani, hogy ő kicsoda. És hát ezt pedig pszichológiai vizsgálatok is bizonyítják, hogy az, aki a családjának a történetét jól ismeri, vagy legalábbis valamilyen módon vannak információi a felmenőiről, az stabilabban tud állni a világban, jobban meg tudja állni a helyét, mint az, akinek ezzel kapcsolatban nincsenek információi. Ezt nem csak a családra, hanem az egész történelemre is érthetjük. Az egyik kedvenc párhuzamom, hogy az életet hasonlíthatjuk egy falmászáshoz is, és a falmászásban akkor vagyunk stabil helyzetben, ha minél több végtagunk támaszkodik valahol. Ilyen az identitás és a nemzeti identitás, hogy el tudom magamat helyezni valahová, és tudok ahhoz kötődni. És ez azt gondolom, hogy a történelemnek nyilván más tárgyak mellett, akár az irodalom, akár a nyelvtan, akár a földrajz, vagy a művészetek mellett nagyon fontos és kiemelt szerepe van.

0: képzelés van, hogy milyen módon kell a történetet tanítani, de azt gondolom, ezek a narrativitás, tehát hogy történeteknek az elmesélés, hogy minél több történetet látunk, annál komplexebb tud lenni a képünk, annál jobban tudnak finomodni a fogalmaink, hogyha csak egyfajta jelenséget, egyfajta történetből ismerek meg, az nem feltétlenül elég, de minél többet látunk, annál jobb. Ez az embernek stabilitást, identitást, fogódzó pontot ad, és ez nagyon fontos elem a történetnek, ezért szerintem a kompetencia fejlesztés mellett nagyon fontos a tartalom is, az, hogy mit tanítunk, és meg kell lennie az alapvető, úgy szoktuk mondani kollégákkal, hogy a kulturális kódnak. Tehát az, hogy a magyar történet, a magyar társadalmat, a magyar közbeszéd kulturális kódját, azt igenis át kell adni a történettanításnak, hogy ezt a diákok érteni tudják, használni tudják, és ebbe tudjanak beleilleszkedni.
1: Örömmel hallgatom igazgató urat. Most, hogy itt a módszertani kérdésekről és a kirándulásról beszélt, szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének honlapját, ahol fantasztikus anyagok és filmek láthatók egy-egy korszakról. Miért fontos, hogy egy diák több oldalról közelítse meg az akkori eseményeket?
0: Pszichológusok meg agykutatók bizonyítják, hogy ahhoz, hogy egy információt megjegyezzünk, az hosszabb távon elraktározódjon a tudatunkban, memóriánkban, fejünkben, ahhoz nagyon nagy segítség, hogyha valamilyen érzelmi reakció kötődik. Ennek talán az egyik legerősebb lehetőség egy helyszíni látogatás. De egy film is ugyanezt a célt szolgálja. Egy dolog, amikor az ember szépen persze oksági módon levezeti, hogyan történtek az események, miből mi következett, mik voltak az erőviszonyok, stb., de ez pusztán csak logika, racionalitás. Ha ehhez valamilyen érzelmi többlet is társul, akár egy filmben megnézünk és azonosulni tudunk a főszereplővel, az rögtön egy olyan kontextusba helyezi, ahol jobban tud kapcsolódni a diák. Tehát ez a nagyon fontos szerepe, és a helyszíni látogatásnak szintén, hát ugyanott jár helyben ez az úgynevezett autentikus tudás, tehát hogy nem csak egy tanórán kivetítjük egy elméleti problémaként, ott az a kő, az a pont, ahol történt, ott az emlékhelye, sokkal inkább élő az a dolog, hogy ez tényleg egy megtörtént esemény, hiszen itt járok a helyén, a romjai között itt járok, a maradványainál annak a valaminek. Ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. A filmekből egész sok mindent föl lehet építeni. Most legutóbb ugye a Hunyadi sorozat, Hamár Nándor-Fehérvár. Ott mindenkinek lesz egy képe arról, hogy egyfajta érzelmi viszonyulásthoz. Tetszik, nem tetszik, ezt persze eldönteti, de mégiscsak, hogy a Hunyadi, és akkor a látogatásokhoz, meg kirándulásokhoz, ugye még ott a közösségi jelleg is, tehát nem elég, hogy egy kimozdulás a teremből, hanem ezt közösségben teszik. Lehet ott feladatokat is adni nekik, amit együtt csinálnak meg, egy közös élmény, egy külső területen, kimozdulva a megszokott zónából, mondhatnám a komfortzónából kimozdulva, úgyhogy ezek mind hozzájárulnak. Remélem, hogy majd fölkerül az Egyesület honlapjára is, de most egy egészen friss filmünk készült a Duna TV-vel, a Történelmi Séták sorozatban a június 4-i rész, amelyik során Trianonnal és az 1918-20-as időszakkal kapcsolatos számtalan emlékhelyet járunk be, árpádos diákokkal, országszerte, Soprontól Sátoraljaújhelyig, és a média klikken is elérhető lesz június 4-ét követően. Azt gondolom, hogy ez is egy ilyen fajta példája ennek, csak úgy, mint a Nemzeti Örökség Intézet által hirdetett Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, ami pont ugyanezekből a megfontolásokból indult ki, és hát már több mint 100 000, de talán már közelebb van a 200 000-hez azon diákoknak a száma, akik ennek keretében eljutottak egyes emlékhelyekre, és ott helyben egy interaktív rendhagyó történelmórán vettek részt, feladatokat oldottak meg, és azt gondolom, hogy egy remélhetőleg hosszú távú, stabil élmény és tudáselem emlék lesz az, ami megmarad a gondolkodásukban. Még egy fogalmat hoznék ide. A 2020-as NAT is elvárja már, főképpen a kerettanterv, a mélységelvű témafeldolgozást. Mélységelvű az azt jelenti, hogy egy témába egy mélyfúrást végzünk, és annak több aspektusát megvizsgáljuk több szempontból, több típusú módon, filmmel, helyszíni sétával, diákvitával, otthoni projektmunkával, bármi egyébben. Ez nagyon jó módszer tényleg arra, hogy a diákokat sok irányú fejlesztésben részeltesse, és ezt a mélységelvű témafeldolgozást nagyon jól lehet így csinálni, és hát reméljük, hogy minél inkább a kollégák is alkalmazzák. Úgyhogy azt gondolom, hogy a történelmi oktatásnak ezek a különböző tantermen kívüli keretei, vagy interaktív keretei, akár filmekkel nagyon hatékonyan képviselik és oldják meg azokat a feladatokat, amelyekről korábban beszéltünk a történelmi oktatás kapcsán.
1: Szeretném megkérdezni, hogy a szülők mit tehetnének, mit javasolhatunk, hogy fogjanak hozzá ehhez?
0: Egyik oldalról én azt szoktam javasolni, minél több tábor, minél több közösségi program ilyenkor, hiszen főleg felső tagozat, gimnáziumi korosztály esetében a kortárs csoport nagyon fontos. Ezek az igazán emlékezetes és megtartó közösséget adó csoportok, és hát bármennyire is nehéz, gondolom azért kedves hallgatóknak is vannak olyan tapasztalat, hogy családi keretek között egy kamasz gyereket azért rávenni egy ilyen történelmi, kulturális kirándulásra meglehetősen nehéz, akármilyen érdekes múzeum is legyen az. Nagyon-nagyon sokat olajoz ezen a folyamaton, hogyha ezt ő kortárs csoportban teheti meg. Úgyhogy én azt gondolom, minél több közösségi esemény, minél több

0: tábor, és nem feltétlenül a legelegánsabb, legdrágább, legnépszerűbb célpontokra, lehet kevésbé fontos helyekre, és a közösség jó legyen, és a program jó legyen. Ha mi magunk járunk el, akkor szédületesen sok lehetőség van. Országban járva kelve azt látom, minden emlékhely, minden fontosabb kiállítóhely igyekszik maximálisan a 21. század követelményei szerint összeállítani a kiállítását, a múzeumpedagógiai programját, a különböző kiegészítő anyagokat, az internetes jelenlétét. Jószerivel bármerre megyünk az országba, bármelyik vármegyébe is jussunk el, ott fogunk találni világszínvonalú kiállításokat. Ha az ember szeretne egy gyűjteményes helyet és történelmi szemszögből gondolkodik, akkor tényleg érdemes a Nemzeti Örökség Intézetének a honlapján búvárkodni, ott ugye az összes nemzeti emlékhely össze van gyűjtve, amelyeket egy komoly eljárás nyomán nyilvánítanak nemzeti emlékhelyé, tehát nem lehet akármi nemzeti emlékhely, ott vagy történelmi emlékhely, ez a másik kategória. Ott valamilyen fontos, az egész nemzet számára jelentős eseménynek kellett történnie. Ilyen például az idén megújuló mohácsi emlékhely, ugye a mohácsi csata síkján, de hát nagyon szép megújulásokat látunk sokfelé. A Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program is elérhető a Nemzeti Örökség Intézetének honlapján. Ehhez mi a Történelemoktatók Szakmai Egyesületével készítettük el a módszertani projekt feladatokat. Mondjuk egyelőre még olyannal nem találkoztam, aki családilag oldaná meg, de miért is ne lehetne? Van fő nyomkereső feladat, amit térképpel lehet megoldani, mondjuk Sopron belvárosában. Úgyhogy ezek közül is nyugodtan lehet választani, és azt gondolom, hogy hát inkább a bőség zavara az, amivel meg kell küzdenünk, mert szédületesen jó dolgok vannak, és nagyon-nagyon sok kiállítás volt, egy nagy kastélyprogram, én tényleg most az utóbbi időkben Füzérradványtól Fertődig bezárólag fantasztikus dolgok vannak. Most a bélapátfalvai ciszterci kolostor, ami éppen hallom legutóbb megnyitotta a kapuit, és erre nagyon jó utalni a történelemoktatás során, de hát művészettörténetből szintén. Én töri órákon mindig visszautalok, amikor ott jártunk az adott helyen, emlékeztek? Pusztán csak ez, hogy fölvillan, ja, tényleg ott nyaltuk azt a jó fagyit, és rögtön van mihez kötni az eseményt, és akkor egy szilárdabb tudáselem lesz, mert hogyha kötések vannak az ember fejében, különböző jelenségek, különböző fogalmak között, akkor az egy szilárdabb tudás szövetet ad, mint hogyha egy külön-külön egy-egy kis oszlopot vagy oksági láncolatot építünk csak.
1: A másik lehetőség az olvasás. Nekem most a Rubikon lap jutott eszembe tanár urat hallgatva, hogy fantasztikusan színes, változatos és tematikusak ezek a számok. Hogy látja tanár úr, mi a helyzet az olvasással, hiszen számos írását olvashattam a Rubikonba.
0: Igen, hát a Rubikon kétségtelen azt gondolom a magyarországi történelmi ismeretterjesztés és a történész világnak egy nagyon fontos fóruma, olyan, ami érdeklődők felé is nyitott, nem csak a szűk szakmához, ugyanakkor a tanulmányok terjedelme, mélysége minden érdeklődést kielégít. Sajnos azért azt mondhatom, hogy a diákoknak a zöme már nem a Gutenberg galaxisban él. Nyilvánvalóan például az egyesületünk által szervezett kosári versenyre föl szoktunk adni Rubikon cikkeket, amiket el kell olvasni, és hát érdeklődő diákokat, ha éppen abba a témába tereli a saját érdeklődésük, megszólíthat a Rubikon, és én nagyon bízok benne, hogy válnak is közülük sokan Rubikon olvasóvá, de azért nyilván a derékhad az a felnőtt történelmi iránt érdeklődő generáció. Jó volna, ha e felé mozdulna azért a diákok érdeklődése, mert a nagyon felszínes internetes információszerzés, tájékozódás az nem eredményez egy mély strukturált tudást. Bár őszintén, hogyha szívünkre tesszük a kezünket, azért valószínűleg mi is, amikor gimnazisták voltunk, nem biztos, hogy még arra az elmélyült tudásra vágyakoztunk aktívan, mint ami felnőtt korban megjelenik az emberben igény, de azt gondolom, hogy csak a nyomtatott, leírt, kiérlelt szövegek azok, amelyek áttekinthető, jól követhető, mélyen rögzülő tudást tudnak adni. Hát ezt is egyébként Frany Tamástól hallottam, hogy őrületes veszélyben van az emberi memória azáltal, hogy ennyire gyors információszerzés, mint amit ugye a TikTok videók meg a internetes posztok olvasása eredményez, ez nem teszi lehetővé azt az érzelmi reakciót, amiről már korábban szót ejtettünk. Tehát az ember csak 10 másodpercet szentel egy információnak, gondolatnak, akkor nincs ideje még annak sem, hogy valamilyen érzelmet, valamilyen gondolatot kiváltson benne és tovább gondolja. Már jön a következő impulzus, amivel bombázzuk az agyunkat. És ez ahhoz tud vezetni, hogy effektíve az embernek ez a fajta emlékező képessége, memóriája csökken. Nagyon tetszik a fogalom, nem tudom melyik pszichológustól hallottam, hogy kiszervezett tudás. Tehát, hogy a kiszervezett tudás persze egy létező telefonból, régebben lexikonból könnyen hozzáférhető, de ugyanakkor az mindig az a párhuzam jut az eszembe, a hegedű tanárom mondta, hogy kérdezem, minek kell megtanulni fejből azt a darabot? Mindig csak ideges leszek és elrontom. A hegedű tanárom mondta, hogy addig, amíg egy kottából játszod, addig nem a tiéd, nem tudsz vele úgy muzsikálni, addig a kotta leköt, hogy mi van odaírva, mekkora szünetet kell tartani. És ugyanez, tehát ami az ember fejében létező tudáselem, azon tud gondolkodni, azt tudja tovább gondolni, abból tud egy struktúra kinőni. Addig, amíg csak információ morzsák, amiket beszerzünk, és azzal el is felejtjük, abból komolyabban kiérlelt gondolat nem tud születni. Nyilván nem azt akarom mondani, hogy mindent lexikálisan végtelenül tudni kell, de tudatában kell annak lenni, hogy az ember az, ami a fejében van, és ami nincs a fejében, az pedig nem ő. És lehet, hogy éppen egyes pillanatokban szüksége van rá, be tudja szerezni, de az nem jelenti őt magát. Én magam tudatilag az vagyok, ami a fejemben van, amin tudok gondolkodni, ami beépült az emlékezetembe, és ezért azt gondolom, hogy fontos, hogy ebbe a puttonyba mennyi információt helyezünk el, mert abból fog táplálkozni az életünk. Persze a lényegest a lényegtelentől való megkülönböztető képesség, ez is nagyon fontos, hiszen nem jelentéktelen marginális dolgokkal kell leterhelni az ember agyát, bár én azt gondolom, az ember agya, a memóriája az olyan, mint az ember izomzata, tehát nagyon-nagyon erőteljesen fejleszthető, nagyon-nagyon bőséges kapacitásokkal ellátott, és egyszerűen jó dolog tudni dolgokat, főleg, hogyha azokat az ember használni is tudja.
1: Beszélgetésünk elején említettük, hogy oktatás és nevelés, és hogy bizony ez már több évszázados téma. Ugyanilyen kérdés az oktatás területén, a szülői ház és az iskola kapcsolata. Hogy látja ezt igazgató úr?
0: Azt gondolom, hogy a szülői háttér nagyon-nagyon fontos, tulajdonképpen csak akkor tud jól működni az oktatás, jól működni egy iskola, ha a szinkronban dolgozik a szülőkkel, és a szülők és mi egy irányba fejlesztjük a diákokat, hiszen egymást kioltó jellegű, ha ez egymással szemben van. Én nekem hál' Istennek az a tapasztalatom itt az Árpádban, hogy egy nagyon támogató szülői közeg van itt. Olyan szülők gyerekei járnak ide, akik azt szeretnék, hogy ide járjon, és az elsőprő többség nagyon hálás is szokott lenni az iskolának, mi pedig a szülőknek az együttműködésért, támogatásért, közös munkáért. Nyilván előfordulnak konfliktusok, ezeket meg kell próbálni, azt gondolom, mindkét részről lehetőleg higgadtabban, nyugodtabban, és a másik félről a jó indulatot feltételezve megoldani, és akkor nincs lehetetlen helyzet. Ugyanakkor az országos híreket meg véleményeket olvasva, azért azt látom, hogy sajnos ebből sokszor van vita, és én ezt a kollégáknak is mindig el szoktam mondani, hogy a szülői házzal szemben nem tudunk mit tenni, tehát hogy szülők akaratával szemben nevelni a gyereket nem lehet. Ha valahol az ember azt tapasztalja, hogy nincs meg az együttműködés, vagy más az elképzelés, akkor sajnos ezzel szemben eszköztelenek vagyunk. Most, ha katolikus keresztény szemszögből nézem, a megváltást sem lehet rátukmálni valakire, csak hogyha az illető szeretné. Természetesen van, amikor jogosak a szülői panaszok egy iskolával szemben, mert valamilyen hiba történik, vagy valamilyen szabálytalanság történik. Ebben az esetben az intézménynek le kell vonnia a megfelelő konzekvenciákat, és eljárni ennek megfelelően. De a legfontosabb, hogy legyen egy jó együttműködés, a szülőket érdemes minél inkább bevonni az iskolai életbe, főleg ha van erre fogadókészség. Én speciál szülőként meg vagyok anélkül, hogy még egy többedik munkakört kapjak a gyerekeim iskolájába, de vannak, akiknek e téren vannak plusz energiái, azok nagyon lelkesen részt szoktak ebbe venni, és mi is nagy örömmel fogadjuk itt az Árpádban. Igyekszünk is olyan programokat szervezni, akár iskolai bált, akár más eseményeket, ahol a szülők is el tudnak jönni, mert az nagyon sokat segít, akár egy osztályfőnöknek is, hogyha nem csak egyes szülők egyenként támogatják, hanem a szülők mint egy közösség állnak mögötte, és egymás között megbeszélik a problémákat, egymást megnyugtatják, szóval nagyon-nagyon sok módon tud hozzájárulni az iskola munkájához. Az biztos, hogy a legjobb kart karba öltve haladni, és együttesen gondolkodni, együttesen dolgozni a szülőkkel. Egy iskola vezetésnek különösen fontos, én is megpróbálok szoros kapcsolatot tartani a szülőkkel, és ahol szükséges, ott a véleményüket kikérni, illetve a támogatásukat bírni. Remélem, hogy ez a jövőben is hasonlóan fog folytatódni.
1: A szülői ház és az iskola egyúton haladását említette igazgató úr, ami abból a szempontból is fontos lenne, hogy a példaadás, a gyakorlati példa.
0: A példaadás valóban a legfontosabb. Tehát azt gondolom, hogy bármit mondhat az ember, a gyerekei nagyon sokszor a saját viselkedését tükrözik vissza. Hiába mondjuk azt a gyereknek, hogy én nekem már az idegrendszerem kifejlődött, és ezt nem fogja tönkretenni a telefon. Úgyhogy szerintem ebben nagyon-nagyon fontos a példamutatás, és ez megint egy olyan terület, ahol rettenetesen egymásra van utalva az iskola, meg a szülők. Tehát, hogy én bármilyen szinten próbálhatom a mobiltelefon tilalmat az iskolában érvényesíteni, és igyekszünk is, de ez csak akkor tud működni, hogyha a támogató szülői háttér van, és a szülők is gyereküket arra bátorítják, hogy megfelelően járjanak el ennek nyomán. Maximálisan azt gondolom, hogy a szülői példaadás nagyon fontos, olvasással kapcsolatban is. Hogyha látják rendszeresen olvasni a szüleiket, akkor az a példa lesz majd ragadós, úgyhogy nem egyszerű feladat szülőnek lenni, gondolom régen sem volt az. A példaadás ez nagyon-nagyon fontos.
1: Tanár úr említette a közösségépítés fontosságát.
0: Az ember alapvetően társas lény, a legfontosabb élményeket közösségben lehet megélni. Persze vannak különböző típusú, vannak introvertáltabb, extrovertáltabb emberek, de mindenkinek van arra igénye, hogy gondolatait, az élményeit, örömét, bánatát megossza a másikkal. Sokkal könnyebb elviselni is nehézségeket, hogyha azt társaságban tudjuk átélni, együtt tudjuk átvészelni. Tehát nem véletlenül azt szokták mondani, hogy csak közösségben tud az ember igazán létezni, és azért is fontos erre tudatos hangsúlyt fektetni, mert a mai világ a maga digitális internetes világával pont ezzel ellentétesen hat. Tehát megvan az embernek a lehetőség, hogy a videójátékokkal, akármikkel bezáródik, és egyedül van otthon. van. A kelet-ázsiai társadalmakban ezért is látjuk azt a komoly demográfiai problémát, mert ilyen módon a digitális világ szippantja be az embereket, és hát ez sok pszichológus leírta már, hogy azok az interakciók, akár egy messenger üzenet, akár egy közösségi médiában folytatott párbeszéd, nem adják ugyanazt a pszichológiai érzelmi reakciót, mint amikor két ember találkozik és egymással szemtől szemben beszélgetnek. Egyszerűen nem lehet becsapni az ember szervezetét, érzékelését ezzel az információ átadással. És egy nagyon fontos, a közösség nem magától alakul. A közösséghez tartozás az bizony lemondásokat is jelent, hogy akkor is el kell menni, ha az ember éppen fáradtabb, vagy éppen nincsen kedve. El kell viselni azt, hogy egy közösségben vannak olyan emberek, akikkel jobban kijövünk, vannak, akikkel talán kicsit kevésbé. Tehát egyfajta alkalmazkodást is vár. A közösség ad visszajelzéseket az embernek, hogyha nagyon elviselhetetlenül viselkedik, akkor az is egy osztályközösségben nagyon gyorsan szembe fog vele jönni. Akkor esetleg saját magán is kell dolgozni az embernek. De azt gondolom, hogy a közösség elképesztően sokfajta módon fejleszti az embert, stabilitást ad neki, és egyáltalán az életnek az elsődleges kerete. Én magam szülőként a saját gyerekeimmel szemben is úgy látom, hogy az egyik elsődleges feladatom, hogy megfelelő közösségeket találjak a számukra, ahol ők aztán ki tudják bontakoztatni magukat, önbeteljesedés és még inkább önátadás tudják gyakorolni. Ez Pécsi Ritának a gondolata, de szerintem zseniális, hogy alapvetően az egész oktatási rendszerünkben mindig önmegvalósításra neveljük. Nyelvvizsga, diploma, karrier, stb. Persze örömet ad az önmegvalósítás, de annál talán még maradandóbb és még komolyabb örömet ad az önátadás. Az, hogy valami önmagamon túlmutató dolgot csinálok, és ezt is közösségben, családban, osztályban, csapatban, zenekarban, kórusban. Itt lehet megtapasztalni, hogy egy rajtam túlmutató közös nagyobb célért dolgozom, és ez egy hosszantartó örömet, elégedettséget okoz, és hasznosságérzést is okoz az embernek, szemben a viszonylag rövidebb távú eredményekkel, még akár mekkora jól végzett munka öröme is az, egy időn belül megírtam azt a könyvet, és nem okoz egy olyan fajta életcélt, ha már egyszer kész van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a közösség ezért nagyon-nagyon fontos. Fontos, hogy tegyünk mindenki a maga területén, akár iskolában, akár más területen, akár egyházközségben, vagy bárhol máshol.
1: Említette tanár úr a Hegedű tanárát, és ugye az imént a közösségek között a kórust is sorolta. Mit jelent tanár úr számára a zene, a kamarazenélés?
0: Egy egész más életformát jelent, tehát, hogy amikor az ember beül a zenekarba, akkor megszűnnek a amúgy a normál világ. A családapa, a tanári, az egyéb, akkor ő zenész, és ott is megvan ugyanez az élmény, hogy egy közös munkával, ahhoz, hogy megszólaljon a Mozart szimfónia, ahhoz ugyanúgy kell a nagybőgős, ugyanúgy kell a második hegedűs, ugyanúgy kell a kürtös, mindenkinek hozzá kell tenni, és ha valamelyik hiányzik, akkor nem működik az egész. Egy nagyobb egész, egy nagyobb közösség, és a természetesen az embert mindig föltölti. Lehet, hogy fárasztó, mert hogy még egy program, amin ott kell lenni, meg oda kell érni időben, meg adott esetben gyakorolni kell rá, de másik részről nagyon nagy élményt ad, és nagyon nagy örömet az ember egy egész más professzióban is, ha nem is úgy, mint egy profi zenész, de kipróbálhatja magát, és koncertet adhat, belehelyezkedhet abba a flow élménybe, amit a zenélés ad neki. Úgyhogy azt gondolom, ha orvos volnék, akkor terápiás céllal mindenkinek fölírnék egy kis zenekari zenélést, vagy kórus éneklést, a lelkét fölfelé emeli a sok világ gondjával szemben, ami meg általában lefelé húzza, úgyhogy szinte nem is tudnám elképzelni nélkül az életemet.
1: Kedves hallgatóink, dr. Nánai Mihállyal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Szent Lélekről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván önöknek a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatókat! Elmélkedjünk aktuálisan most a Szentlélekről, a harmadik isteni szeméről, és úgy elmélkedjünk együtt, hogy kérjük a Szent Lelket, világosítson meg minket, engem abban, hogy azt mondjam, és úgy mondjam, ahogy ő akarja, hallgatókat abban, hogy amit ebben a műsorban most általam a Szent Lélek akar mondani, azt befogadjuk, megértsük, és amit majd közölni és sugalni akar a lélek, azt meg is tegyük, váltsuk tettekké. Nyissa meg a Szent Lélek Úristen szívünket, lelkünket, az ő édességére, az ő szeretetére, az ő megvilágosító kegyelmére. Gyógyítsa meg sebeinket, oldja fel megkötözöttségeinket, és újítson meg minket, és újítsa meg a föld színét. Pünkösdre készülünk a Szent Léleknek erre a nagy és csodálatos ünnepére. Minden készület tudatos kell, hogy legyen. Azért kaptunk értelmet és bölcsességet az Istentől, a bölcsesség lelkét, hogy azt használjuk is, és valóban alázattal készüljünk a Szentlélek eljövetelére. És a Szentlélek szüntelenül közölni akarja magát, és tüntelenül közli is magát, csak rajtam múlik, hogy mennyire vagyok nyitott az ő érkezésére és az ő befogadására, mint egy személynek, a harmadik isteni személynek a befogadására. 13. Leó pápa a Provida Matris Caritate kezdetű apostoli levelében rendelte el hivatalosan az egész egyház számára 1895-ben, hogy novénával, kilenceddel készüljünk a pünkösd ünnepére. Tehát ő ezt határozottan kéri minden kereszténytől. És hát most, amikor hallgatjuk ezt a rádióműsort, lehet, hogy tudatosodik bennünk, hogy nem készültünk sem kilenceddel, sem mással különösképpen, de sohasem késő. Most azért hallhatjuk ezeket a szavakat az Isten kegyelméből, hogy újra tervezzünk, és kezdjük el akkor most a kilencedet, majd pár nappal tovább mondjuk, de hát ezt bármikor lehet mondani. Ezt a kilencedet, mint bármilyen kilencedet, de minden esetre kezdjünk el tudatosan készülni most a Szentlélek fogadására. Olyan lesz az ünnepünk, ahogyan az ünnepre készültünk. Olyan lesz a halálunk, amilyen az életünk volt, ahogyan készültünk a halálunkra, illetve az örök életünkre. A Szentlélek nagyon találékony abban, hogy hogyan készítsük a lelkünket. Talán a legjobb, ha megkérdezzük tőle. Drága Szentlélek Úristen, te most hogyan akarod, hogy készüljek a te nagy ünnepedre? Mutasd meg nekem, sugald nekem. És hogyha figyelmesek vagyunk, akár a bensőnkben, szívünkben, meghalljuk az ő szelíd, csöndes útmutatását, ám bár határozott útmutatását, vagy az embereken keresztül, akikkel találkozunk, de egészen biztosak lehetünk abban, hogy segítséget kapunk a készületben is, és majd az ünnepen is. Készülhetünk böjttel, virasztással, csönddel, elcsendesedéssel, odafigyeléssel, ráfigyeléssel, önmagunk kiüresítésével, éberséggel. A böjtnek is, a virasztásnak is az egyik legfontosabb dimenziója az, hogy megsanyargassuk egy kicsit a testünket, hogy a lélek feléledjen. Tapasztaljuk a bőjtben is, virasztásban is, hogy nehéz, és elfáradunk, és elgyengülünk, de a gyengeségünkben tapasztaljuk meg az erőt. Szentlélekről sokat tudunk mondani, de talán az egyik legszebb kifejezésre a Szentlélek, mint egy Istennek a szíve, legmélyebb valósága. A Szentlélek Isten legnagyobb ígérete, amit Ezekiel prófétánál is olvashatunk, 37. fejezetben, 12. verstől, ezt mondja az Úr az Isten: nézzétek, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem, mondja az Úr. Ezt a csontmezőről, csontokkal teli mezőről való látomás után olvashatjuk Ezekielnél. Most kérjünk meg egy aranyos kis szentet, persze a kicsi az idézőjelbe téve, aki a 19. századi palesztin karmelita misztikus nővér volt, betlehemi Szent Míriam, a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Míriam, akinek szellemiségét és életét mély lángoló Szentlélek tisztelet határozta meg. Az egyik legismertebb idézet tőle az a rendkívül tiszta gyermeki bizalommal teli fohász, amelyet a Szentlélek Úristenhez írt. Most idézem: Szentlélek, ihles meg engem, Isten szeretete emészel engem, a jó útra vezess engem, Mária édesanyám, tekints rám, Jézussal áldj meg engem, minden gonosztól, minden csalódástól, minden veszélytől őrizd meg engem. Idézet vége. Egy másik fohászt is idézek tőle: béke forrás a világosság, jöjj és világosíts meg engem. Éhes vagyok, jöjj és táplálj engem. Szomjas vagyok, jöjj és oltsd szomjamat. Vak vagyok, jöjj és adj nekem fényt. Szegény vagyok, jöjj és gazdagíts meg engem. Mondták erről a szentről, hogy nagyon gyakran ismételgetle, hogy jöjj, megvilágosító lélek. És ezt most megtanulhatjuk tőle. Mi is különösen így Pünkösd környékén egy kicsit most gyakrabban hívjuk a Szent Lelket, mint ahogy esetleg eddig hívtuk és kértük. És hassát az egész napunkat a Szent Lélekhez való fohászkodás. Jöjj, drága lélek, jöjj, megvilágosító lélek, jöjj, szeretet lelke, vagy bármit, amit a Szent Lélek ilyenkor az ajkunkra ad. Csak mondjuk, mondjuk és kérjük nagyon nagy szeretettel. És kérjük a szűzanyát is, hogy segítsen nekünk. Mondhatjuk ezt a fohászt: jöjj, drága Szentlélek, a szűzanya szeplőtelen szívének hathatós közbenjárása által. Én ezt a fohászt gyakran használom, a szűzanyán keresztül, szűzanya által fordulok a Szentlélekhez, és megtapasztalom, hogy mindig segítségemre jön. Bármilyen nehéz helyzetben, örömben, bánatban, feladatokban, szolgálatokban a Szentlélek jön és segít, és megerősít, és megvigasztal, és erőt ad, és szeretetet ad, ami nálam időnként elfogy, és életet ad. Ugyancsak Szent Míriamtól származtatják ezt a gondolatot, mikor azt mondja, idézem: a világban, a családokban és még a vallási közösségekben lévő megosztottság, tévegés és békétlenség oka az, hogy elhanyagolják a Szentlélek igazi tiszteletét. Azt mondja: a világban, családokban és még a vallási közösségekben lévő megosztottság, tévegés és békétlenség oka az, hogy a Szentlélek tisztelete kicsit háttérbe szorul. Ezt a gondolatot is neki tulajdonítják, hogy azt mondja, aki tisztelettel és rendszeresen hívja a Szent Lelket, az nem fog tévúton meghalni, mert a lélek világossága megmutatja az igazságot. tehát tisztelettel és rendszeresen hívja a Szent Lelket. Tanuljuk meg ezt betlehemi Szent Míriamtól. Még egy idézet tőle, a Szentlélek nélkül olyanok vagyunk, mint az útmenti kövek. Engedd be a Szent Lelket, és életre kelsz, szeretni fogsz. Szent Míriam üzen a papoknak is, külön hangsúlyozza, hogy azok a papok, akik terjesztik a Szentlélek tiszteletét és prédikálnak róla, különleges belső világosságot kapnak a beszédükhöz. Ezt én magam is megtapasztalom, hogy mennyire birtokba tud venni a Szentlélek egy-egy prédikáció alkalmával, ha arra megfelelően készültem, elcsendesedéssel, elmélkedéssel, és amit részemről meg lehet tenni, akkor szinte én is hallgatom azt, amit rajtam keresztül mond a Szentlélek, és engem is ugyanúgy tanít, mint a híveket, akik ezt hallják. Hányszor megtapasztaltam azt, hogy elkezdtem egy gondolatmenetet, és a Szentlélek jó értelemben eltérített, és elkezdtem teljesen más irányt venni, és engedve a Szentléleknek elmondtam azt, amit ő akar. Kell részünkről nem csak a prédikációban, hanem az életünkben is egy olyan fajta engedékenység, talán ez a legjobb szó, hogy nem ragaszkodok makacsul ahhoz az elképzelésemhez, amit én jónak tartok, hanem megengedem, hogy a Szentlélek irányt váltson gondolataimban, tetteimben. Láthattuk ezt Pál apostolnál is, hogy bizonyos helyekre megtiltotta, hogy elmenjen, máshová pedig szent kényszerrel oda vezette. Tehát engedékenyen engedelmeskedett Pál apostol is a Szentlélek indításainak. Mert a Szentlélek indít. Ha az Isten útján akarunk járni, és ez a szándékunk, és nem a bűn útján, akkor a Szentlélek indít, megállít, irányt változtat. És erre az indításra, erre a belső hangra meg kell tanulni figyelni.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Szent Lélekről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megkezdődött az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A rendezvény első napján tartott nyitó szentmisét Ternyák Csaba egriesek celebrálta. A főpásztor köszöntötte a fiatalokat és a résztvevőket, hangsúlyozva, a találkozóra valójában Jézus hívta meg őket. Homíliájában a mai evangélium meghívását idézte: jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és arra buzdított, hogy a résztvevők forduljanak bizalommal Krisztushoz, örömeikkel, kérdéseikkel és terheikkel is. Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a mai fiatalok sok bizonytalansággal néznek szembe a tanulás, a hivatás és a jövő kérdéseiben. Kiemelte, a keresztény ember számára Jézus Krisztus az a biztos pont, akiben nem lehet csalódni. Az érsek a személyes imádság, a csend, a szentségimádás és a szentgyónás fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra bátorította a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak magukba, hanem merjenek beszélni hitükről, családjukban és baráti közösségeikben is. A nyitó szentmisén az egriesek azt kívánta a résztvevőknek, hogy az előttük álló lelki gyakorlat napjai valódi lelki megújulást, békét és felüdülést hozzanak számukra Egerszalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat 4 napon át várja a fiatalokat különféle programokkal, közös imádságokkal és közösségi eseményekkel. Önkéntes beteglátogatói programot indított Csíkszeredában. Iválcsony Rita ferences nővér, aki vallja, a program során nem csak a betegek életébe csempésznek egy kis csodát, de maguk az önkéntesek is megtapasztalják általa a saját életükben a gondviselés jelenlétét. A ferences szegénygondozó nővérek közösségének tagjaként Rita nővér több mint 3 évtizeden át szolgált Magyarországon, hajléktalanok, idősek, betegek és a társadalom peremére szorult emberek között. 2025-ben tért vissza szülőföldjére, hogy Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és a helyiek hívására Csíkszeredában életre keltse a szervezet önkéntes beteglátogató szolgálatot. A projektre jelentkezők motivációs levéllel interjúsorozatok révén kerülhetnek a képzésbe, mely 40 órányi önismereti, segítségnyújtási tudást ad át az önkénteseknek a leghasznosabb és leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő hét hétfőn és kedden az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság mai ülését követően az MT-nek elmondta, hogy a hétfői ülésnap a szokásoknak megfelelően napi rend előtti kérdésekkel, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel kezdődik majd. Ezeket követően lefolytatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítványok vitáját. A javaslatról kedden határoz majd az országgyűlés. Kedden a politikusok lefolytatják a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításról. A Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról, valamint a központi költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló vitákat. Végül a pénteki időjárásról. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás. Majd kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felől, előbb a Dunántúlon, majd a középső ország részben kialakulhat záporzivatar. Ezt intenzív széllökések kísérhetik. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 fok között várható. Híreinket hallották.

0: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai vendégünk Galamb Alex, a Sütni Jó Alapítvány alapítója, megálmodója. Kiderül, hogy miért is jó sütni. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Galamb Alexet, a Sütni Jó Alapítvány alapítóját, megálmodóját köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, Alex!
1: Szia! Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást!
0: Rendszeresen bemutatunk hallgatóinknak jó példákat, és így lesz ez ma is. Mikor kezdődött ez a Sütni Jó Alapítványt, mikor és milyen céllal hoztad létre?
1: Hát maga a Sütni Jó Alapítvány igazán nem volt megállapodva, mondhatnám, egy a koronavírus hullám hozta, járvány hozta magával ezt a jó döntést, hogy a gyerekeknek 2020-ban nem kellett menni iskolába, illetve nekem sem kellett mennem dolgozni, és nem voltam kirúgva, csak szabadságon voltam, kötelező szabadságon, és a gyerekek a digitális oktatásban részt vettek. És én a Miskolci gyermekvárosban nőttem fel, és én úgy tanultam ki a PIX szakmámat, hogy sütöttem minden nap a gyerekekkel. És egyszer csak, amikor betölt a COVID, unatkozunk, maradj otthon, vigyázzunk egymás, ezt mindenki megtanulta azóta, és akkor áthívtam unnak a tesómat, Robikát, Sősünk Mánika Kócsigát, és olyan szépen, nem ilyen összecsapósan kell elképzelni ezt, mint a nagy meg nem is tudom ki, hanem olyan szép lassan, hogy technológiát tanultunk, gyakorlatokat, csináltunk videókat, fényképeket, feltettük a közösség médiába, Facebookra, és arra lettem figyelmes, hogy Robika mondjuk 5 óra foglalkozás után megjegyezte, hogyan kell maga elkészíteni ezt a süteményt. És onnan egy kicsit kedvet is kaptam ezeket, nem csak finom volt, meg fotó, meg minden like, a hozzászólás, hanem azt mondtuk, hogy akkor adjunk is honnan ennek a gyereknek. Másnap áthívta unokatesóit, ez így ment egy héten keresztül. És amikor már azt éreztem, hogy egy hét elteltével is, amire mondtam, Robika, hogyan készülök a kócsra, vissza tudod mondani? És el tudtad több mint 80%-ban mondani szaknyelvem, és akkor volt a gyerek 7 éves. Na most innentől kezdve nagyon nagy világ tárult előttem, mert Robika mindenkinek elmondta Hernán Németiba cigánsor, hogy Alex bátyjával lehet sütni, illetve nem láttadok, hát ott voltam kint a kapunál, és akkor mindenki megvan tudod ismeristek a Facebookon, és akkor jöttek be a cigány gyerekek, hogy csatlakozhatok, hát mondom, milyen? Nem is értettem igazán. Én akkor is ismerkedtem meg a feleségem, akkor még csak lejárgattunk egymáshoz, és mondtam neki, Mónika, főzd már meg, légy szíves, hamarabb, ahogy szoktunk, és én most át fogunk hívni 15 cigány gyereket, ha nem gaj. És azt mondta, jó. És ott az üvegasztalnál szépen körbeálltak, és akkor egy kicsit már úgy beszéltem hozzá, mint valami oktató. Nem voltam oktató, sem tanár, egy egyszerű pék voltam, mondhatnám. És olyan jó volt azt látni, hogy jelentkeztek, vissza tudták mondani, nem csak a gyakorlat részét tudták teljesíteni, és ottán, mint egy villámcsapás belém csapott, hogy miért nem hozhatnék létre egy olyan kezdeményezés, a Sütni Jó kampány. Sütni jó, mint péksüteményeket, cukrásztermékeket előállítani, és új gondolatokat is kitalálni ezúttal. És akkor feltettük a Facebookra hétről hétre, amilyen jó. Nagyon sok nagyon sok lájkot kaptunk, és nem lájkodászok, ne értsék félre a hallgatók, hanem ez pozitív irányzat volt, hogy egy cigány gyerek tanítja a cigány gyerekeket, és nem azt mond, nem lenéző tekintettel jöttek a hozzászól, hanem pozitív irányba. És igazán azért is találtam ki már utána a kampányt, hogy rájöttem, hogy igen, a sütés egy fantasztikus dolog valóban, de a gyerek nem cselleng az utcán, nem rosszat csinál esetleg, hogy bármi, le van kötve hasznosan. És utána megkeresett az első ilyen kereskedelmi csatorna, és utána benne voltunk a híradóba. És akkor nézzük a gyerekeket, nem ilyen csinosak vagyunk a felvétel, és akkor megadtam a bankszámla számot a sajátomat, mert akkor mondom, nem volt alapítvány. És összegyűlt 500 ezer forint, nyilván valaki 5000, 10000, és eldöntöttem, és nem is, hogy eldöntött, megkérdeztem én inkább a feleségemet, utána meg azt mondta, hogy csinálj valami jót, vagy nem tudja, hogy mit, mert nem voltak tervek. És akkor ott a szobámba, és akkor mondom, jó Istenem, na most mit csinálják ebből a pénzzel? Mondom, hónap utára légy szíves, adj álmot, vagy valamit, hogy jó legyen. Hát oké. És volt egy lepusztult 40 négyzetméteres szoba, az a miénk volt, csak az előző tulajdonos kilopta a gerendákat, nagyon rossz állapotban volt, lakhatatlan volt, és be volt falazva már. És akkor elküldtem tesómat a tűzépre, vett építőanyagokat, gerendát, leccet, szépen átleccelte, hiánypótlásban megcsinálták a tetőt, és akkor ugrott be. Hát ha szépen felépítünk egy közösségi teret a gyerekeknek, én is visszamegyek dolgozni a cukrászdába, a digitális oktatáshozban részt veszek olyannyira, hogy volt laptopom, tabletem, interneti lehetőség, és a gyerekek tudod, ha utána járnak minden, és akkor a tanár az értékeli. És akkor működött a dolog. Utána tévéről tévére, újságról újságra, rádióra szálltunk, és egy ország ismert meg. És amikor 2021-ben olyan sok támogatónk lesz, már a támogatót úgy értem, hogy Facebookon többen javasoltak, azt tegyük hivatalossá, akkor most már csak a kampány, akkor Sütni Alapítvány, meg volt a menedzsment, és a sütnió kampány megvolt a menedzsment, és akkor legyen sütnió alapítvány, onnan már tervek kellettek. Mi a mi célunk? Az, hogy a pék és a cukrász szakmát játékos utánpótlása gyerekek felé. A másik nagy célunk, a gyereket fel kell ébresztenünk abból a kómából, ami rendszerváltás út. Netán az én anyám nem dolgozik, a szüleim, most tök mindegy milyen úton, módon, de nem dolgozik. Nem azt kell néznem, hogy gyerek, hogy tud segíteni. Hát úgy szoktam volna, szereted anyádat, meg a pádra, akkor menjen szépen általános iskolába, végezd el, válasz olyan szakmát, aminek mesterévé válhatsz, és akkor lesz pénzed, el tudhatni a rossz helyet, vagy fel tudtok újra építkezni, ezt próbálom jól előadni, és hitet adni a gyereknek, hozzáteszem. Harmadik nagy álmom, vagy nagy tervünk az, hogy egy galampékség legyen az egész Fernándémet telephelyünkön, azért galampékség, mert galamb Alex vagyok, illetve a Szentlélek jele is a galamb. Én annak, mi mindenkinek szeretnénk segíteni, de hangsúlyozom, csak annak tudunk segíteni, aki hagyja az oktatás révén.
0: Egyre többen lettetek így az évek alatt a tanítványok is, ugye?
1: Az úgy volt, hogy eleinte, hogy csak mondom, Hernán Németibe foglalkoztam. Utána településről településekre jártam, meghívtak kisebb önkormányzatok, nagyobb megyei jogú városok is, jártam az országot. Na most 5-6 év alatt több mint 10 000 gyereket érintett maga a program. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Alex bácsi elmondja a személyes életpályáját, történetét, próbálom interaktívvá, nem ez a száraz dumálós részen. Utána van ilyen felelős kérdés, utána pedig együtt sütünk a gyerekekkel. Ez megtörtént 10 000 gyerekkel is, felnőttel összességében. Azért tudom, mert dokumentáljuk ezt, nekem kell. Egy sikerélmény. És nem csak mondom Észak-Magyarország, hanem Dunántúlra, mindenhova hívnak is. Ez olyan jó, nem csak hátrányos helyzetű iskolába, hanem a motiváció, mindenhova kell, azt gondolom, származástól függően. Ez egy pályaválasztást is úgy gondolom, és azért megy rá leginkább a cigány gyerekekre az egész program, mert ők vannak körülöttem, de most ha a többség társadalom gyerekei lennének, szerintem ugyanúgy jönnének sütni, és szeretnének is jönni.
0: Jelenleg is tanítasz, ugye? Tanítod is a sütés lehetőségét. Mesélj ma a jelenlegi életedről.
1: Hát az Isten azt adta nekem, hogy egy idővonalon több dolog is történt velem. Hát most arra gondolok leginkább, hogy 2019-ben jöttem ki a miskolci gyermekvárosból. Én akkor elálltam Miskolci Kis Gergely cukrához, ő takarítónak. Én nem mondtam, hogy pék vagyok, meg minden, mert volt még akkor is egy rossz hát szenvedélyem, és nem tudtam jól kezelni a sikert. Mondtam, hogy nagyképű vagyok, igen, nagyképű. És akkor én takarítónak jelentkeztem, azt a munkakörben volt. Utána szépecsként csináltak az Eszterházi tortát, dobostortát, elmondtam, hogy mi vagyok egy hónap után, és megtette cukrászsegédnek. Alázatosnak kellett lennem, meg kellett tanulnom ezeket a dolgokat a mestercukrászoktól. És én utána beiratkoztam érettségire, ami 2 év után elvégeztem 21-ben, de mellett közben beiratkoztam Budapest a cukrásziskolába, és azért mondom, hogy jött a Covid, egyben az alapítvány, sok minden, és akkor ismerkedtem meg a feleségem, mert sok minden történt abban az időtartamban. Elvégeztem ezeket, utána beiratkoztam pécukrász technikusnak,

0: hozni. Ismersz olyanokat, vagy tudsz olyanokról, hogy ez a sok-sok gyerek, akik a kezeid alatt voltak és tanultak tőled bármit is, pékek lettek, vagy cukrászok lettek?
1: Még nincsen, mert most lépünk át abba a szakaszba, hogy most nyolcadikos egy gyerekünk. Mert én nem nagyokkal kezdtem ezt az egész játékot kihívás, hanem óvodáskorban, alsóskorban. És azért 6 év eltelt, akkor voltán a legidősebb gyerekünk másodikos vagy harmadik osztályos. És évről évre átmenne a következő évfolyam. Én nem azt mondom, hogy csak a galamba legszerűbb, mert ott vannak a jó pedagógusok is, Istennek hála. És azt gondolom, egy kicsi plusz hozzátettem. Ha nem megy iskolába, akkor nem járhat sütni, mert ez az egyetlen útja, hogy legyőzzük a szegénységet. És a gyerek is látják azt, hogy Alex bácsi nem csak mondja a dolgot, hanem Alex bácsi, tényleg jársz iskolába, láttam a Facebookon, hú, ügyes vagy. Együtt tanulunk, és ha együtt tanulunk, annál jobb szerintem nincs, és még így tudok hiteles maradni. Az emberek, én azt gondolom, a többség társadalom, illetve mindenki azért kedvelt, mert tartottam a szavamat. Én évről évre elmondtam, miket szeretnék végezni, és azokat beteljesítettem. Hozzáteszem nagy imádkozásokkal, meg mindennel, és ez hitelt adott az emberek felé. Én most jelenleg beiratkoztam. Egyébként olyan furcsa, hogy elkezd az ember tanulás, meg nem bír abba hagyni. Most beiratkoztam februárban gyógypedasszisztensnek Budapestre, szeptemberben fogok vizsgálni, minden igaz, és ezt azért is teszem meg ezt a lépést, mert most tanítóképzőre járok, jövőre fogok diplomázni, minden igaz, és én szeretnék gyógypedagógus lenni, mert ha valaki belerázódik ebbe az egész pedagógiai világba, pedagógus világba, rájön, hogy többet is tud adni, mint egy tanító, hanem azt mondja, még jobban rálát mondjuk a tanulásra, illetve az, hogy a gyerekeket hogyan tudja még jobban fejleszteni, és azért gondoltam, hogy gyógypedagógusokkal rá tudnám végezni.
0: És ezzel is akarsz majd foglalkozni, így a sütés mellett?
1: De most ez nem akarok butaságot állítani, de ha meg lesz a tanítói diplomán, én, ahogy az élet hozza, én nem azt mondom, hogy egyik pillanatban a másikra belemegyek egy általános iskolába, hanem most szakképző iskolába dolgozom, ott dolgozom, ahova jártam én is egykor pékként. De az Isten úgy adja, ha az azért rendeltetés, akkor elmegyek általános iskolába egyébként. De egyébként a tanítói pálya onnan jött, hogy ne csak a cukrász szakmát adjunk el, mert nagyon sokszor tapasztaltam országjáráson kapcsán, hogy 15 éves a gyerek, nem tudja az átváltást, nem tud írni, olvasni valamiért is, 7. osztályos is. Azt mondtam, hogy olyan jó lenne megtanítani őket írni, olvasni, és részese lennek az egész fejlődésbe.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

Galamb Alexzel, a Sütni Jó Alapítvány alapítójával, megálmodójával beszélgetek. Mit szoktatok sütni? Van kedvenc sütemény, kedvenc recept, honnan?

0: származnak a receptek, kísérletezele, ilyesmikről beszélgessünk a folytatásban.
1: A leggyakoribb sütemény, ami szoktunk sütni az alapítványnál, az a kakaós csiga. Már csak azért is, mert az egy közkedves sütemény, valaki nem mindenki szeret a túrót, a lekvárt, de ez biztos, hogy mindenki szereti. A receptekre visszakanyarodva, voltak olyan pillanatok, olyan időszakunk, amikor én is írtam, amikor több sót tettem bele, például vagy cukrot, akkor a technológiát próbáltam megjegyezni, de így, amióta ráéreztem erre a dologra, belemlástam mélyebbre ebben a mesterszinten, de ott nagyon sokat tanultam. Most nemzetközi trendeket tanultunk, mert nem csak a hagyományos kakaócsiga, zsemle, kifli, hanem ilyen leveles termékeket. Na most mondhatnám, ami van a TikTokon, a fiatalok biztos tudják, ez a leveles termékek, és mindenféle fajta töltelékkel, édes és só, a gyerekek nagyon tetszik. Mert ennek ez csak fantázia, nincsenek nevei, ez csak fantázia igazán.
0: Könyvet nem tervezel, vagy írtál már könyvet?
1: Na most én még nem terveztem, de egy hónapja felkeresett, vagy három hete az egyik kollega az egyik napilaptól, hogy könyvet szeretne rólam írni. És mondta, milyen apropó, mi a célja? És azt mondta az életedről. Alex azt mondta, hogy olyan sok mindent tettél az elmúlt 6 évbe, hogy valaki 30 év alatt nem tesz ilyen gyors karriert, meg mindent is. És azt mondta, hogy benne vagyok egyébként. Ha az fogja szolgálni ez a könyv, hogy minél több gyerek olvas, a fiatal akár, akkor ez egy óriási siker. Nekem jó érzés az, amikor megyek Miskolc belvárosába, és nem azt mondja, hú, te cigány gyerek vagy, hú, te koszos büdös, hanem azt mondják, hogy le a kalappal, láttuk a tévé, láttuk az újságban, le a kalappal, minél több ilyen kéne, mert tesszük a dolgunkat, és én igyekszem a szakképzőiskolába ezt bevinni, ezt az egész alapítványos dolgot finoman, olyan szempontból, hogy látom valaki tehetségesebb, ott már rántom magammal, próbálom kihúzni, mert valaki például szakmai számításból, valaki gyakorlatban próbáljuk kompenzálni. Most az a nagy tervem, hogy az egyik gyermek otthonos gyereknek meg lett a sütemény készítő szakmunkás bizonyítványa. Ő nagyon ügyes. Szóval amikor, mint a tükörben néznék magamat, látnám is, feltettem neki a kérdés, ha annyira szeretné, mert egyébként szokott néha segíteni az alapítványnak, akkor ő is lehet akár az utódon, vagy ketten is tudjuk ezt csinálni felmenő rendszerben. És a milyen jó érzés már, hogy kineveltem egy gyereket. Azért, hogy nem feltétlen az alapítványból jött, de a gyermekvédelemből, ahogy én is egyrészt.
0: Jelenleg hány gyermeket oktatsz?
1: 36 Hernán Németibe, és időnként szoktak járni településekről, már nem én megyek leginkább, mert 2023-ban felújítottuk a pékséget, teljesen megfelelő minden kritériumnak, és már azt szeretném, hogy a gyerekek jöjjenek, nem a lustaság, hanem lássa az üzemet, a gépeket, érezze magát valóban pékségbe, és van jó kis kötényünk alapítvány logóval, ott tudnak tanulni technológiát, gyakorlatot, és nagyon jó, hogy haza tudják vinni ezeket a süteményeket. Én tudom azt, hogy nem mindenki tudja megtenni azt manapság, mint most a cigánysoronról beszélünk, hogy minden nap sütnek süteményt. Nem úgy van, mint a régi világon a nagymama mindig sütött. És azt gondolom, hogy kicsit hozzájárulok el, megérdesítem az életüket a gyerekeknek, a felnőtteknek.
0: Boltotok is van? Tehát eladjátok, amit készítetek?
1: Kifejezetten boltunk nincs, hanem ilyen úgy van, ha ránk írnak a Facebookon, vagy megkeresd ott a telefonszámod a weboldalunkon, akkor tudnátok sütni 3 kiló pogácsát? Persze. Na most innen jön nagyon fontos dolog, hogy az iskoláknak, egyesületeknek szinte majdnem mindent sütünk, szociális intézményeknek, mert vissza kell adnunk valamennyit az embereknek, hogy lássák, hogy ez egy non-profit szervezet, nem csak, hogy adományokat vár el, hogy fenntartsuk magunkat, mert minden, nem, valóban. Tavaly adtunk 1000 darab brióst az Ógyőri Főtére Miskolcon, tök ingyen, illetve most adtunk március 2-án 500 darab meleg ételt, ez volt a legelső ilyen akciónk. Időnként kiszoktunk települni ilyen sátorral, és ingyen, előtte jobb elreklámozzuk ezt a közösségi médiában is. Olyan jó érzés, hogy nem csak az jön oda, aki mondjuk rászorul, az is oda jön, aki azt mondja, hogy hát én látok a Facebookon, hogy kóstolja meg azt a süteményt, hogy hú, nagyon jól néz ki, és ez nagyon jól esik, hogy a cigánygyerek is látja ezt a folyamatot hozzá, tehát és azt mondja, hogy hát nem undorodtak. Valunk a kislány viszont a legbács olyan jó volt, hogy nem undorodtak a süteményektől, hiába mi készítettünk. Ez örömfelüldülés számukra nagyon.
0: Szerinted de hány éves korban érdemes megszólítani a gyerekeket, fiatalokat mondjuk a sütéssel?
1: Én azt gondolom, amikor már első osztályba belép a gyerek, akkor mindenféleképpen. Már csak azért is, ott tanulja, ott kezdődik el az a tananyag, a mértékváltások. És ezt a gyakorlatban meg tudjuk mutatni, hogy mennyi a liter tej, a kiló, egy kilogram liszt, különböző nyersanyagok, és akkor még talán még gyurmászni is tudunk bele, valami finoman sütni, akkor érdemes. De egyébként, hát most mondjam azt, hogy érdemes, nem érdemes, hát a gyerekem még csak óvodás, és ugyan segít nekem főzem, amikor kis vágja a kis hagymá, apa megkavarhatom a kis szalonnát, vagy valamit éppen csinálunk, vagy a tojásrántot. Igazán minden a lehetőség, hogy adja az embereknek. Igazán jó emlékeket kell együtt tölteni a gyerekkel, és igazán ennyi.
0: Otthon te sütsz a feleséged, vagy együtt süttek?
1: A feleségem hivatalosan egy hónapja pékcukrász lett, én tanítottam rendesen szakképzőiskolába, úgyhogy már ő is tud sütni. Eleinte nagyon furcsa volt a helyzet, amikor volt szakmai gyakorlat, de megmondtam, pártatlan vagyok, mindenki ugyanazt csinálja a feleségem, úgyhogy egyébként leginkább én szoktam sütni. Ez nem egy kötelező dolog, hanem így hozta az élet. Akkor gyakorlatot tartom a gyerekeknek, akkor mindig 10 darab süteményt el szoktam venni a családomnak. A feleségem főz, megosztjuk a munkát. Van 3 gyerekünk is, én nem mondom vagyok, hogy a nőkről le kell vennünk a terhet, minél többen foglalkozzanak a gyerekek a tanulásba, vagy a szabadidői foglalkozásokba.
0: Az előzőekből kiderült számomra, hogy mi hited van. Ez már a neveltetéstől, tehát a gyermekvárosból jön, vagy honnan jön ez a mi hit?
1: Ez onnan, hogy a Miskolci Számozott utca, van ez a utca, és ott vannak az apácák, és én 2003-tól 2006-ig laktam ott, és emlékszem, hogy mindig oda mentük imádkozni, vittek vasárnap a Vasgyári nagy templomba, illetve az volt a jutalom, ez is egy jó dolog egyébként, hogy adtak nutellás kenyeret, jártunk különböző táborokra, volt itt tanóra is, valamennyi ragadt rajtam, utána a Miskolci gyermekvárosból Vidárvárosban járt a Görömbölyről egy atya, Dudás atya, és ott is minden héten imádkoztunk. Ez valamilyen szinten jó, nem is, hogy valamilyen szinten nagyon is jó, mert a kislányom már első áldozó volt tavaly, és nem én mondtam neki, hogy mi az elvárás, nem. Én azt gondolom, a hitet nem szabad senki ráerőltetni, ha valaki megvilágosodik önmagába, hogy Isten megszólítja, akkor ilyen lehetőséggel is hallgassa meg.
0: Miért fontos szerinted a hit, például akár a szakmádban, a hivatásodban?
1: Na most az ember, ha nagyon, hogy is mondjam, maga alatt van, most szokták mondani, a földről tovább nem eshetsz, mert egyenesen felfele vezet az út, és ez valóban így van, amikor én is benne voltam abban a krízis helyzetben, hogy felvett engem Miskolcosan, mert egy országos tanulmányi versenyen vettem részt, és nagyon jó eredményt értem, mert így felvett, hamarabb, mint a többieket. És akkor nem jól kezeltem a helyzeteket, nagyképű lettem, összevesztem nagyon sokszor szakoktatómmal, és egy kicsit így visszagondol, egy kicsit vicces is, hogy ő tanított meg igazán mindenre. És amikor csalódásért nem vettek fel különböző pékségekbe, nem találtam a helyet a nagyvilágba. Én nagyon sokszor imádkoztam, mindig azt kértem a Jóistentől, hogy ha egyszer lehetőséget adsz nekem a munkába, igyekszem legjobban viselkedni, és most is így van, vannak pillanatok, amikor az ember elmondja a véleménye bármi munkahelyen, nem. Az ember nem is, hogy meg kell tudni tűrnie, nem is ezt mondaná, hanem, hogy az Istenne való szövetség, amit kértünk, és ő megadta. Innentől nem azt mondom, én sem szoktam mérges lenni, hanem inkább azt mondom, hogy másképp látom azóta a világot, hogy nincs lehetőségem hibázni. Bármit kérik a Jóistentől, minden vizsgálat úgy megy az egyetemre, imádkozom, és nem azt mondom, mindig ötös, hanem azt mondom, hogy mindig úgy görbülnek a dolgok, hogy kell, és persze tanulni is kell, hozzáteszem, de valahogy azért benne kell ennek is lennie.

0: Galamb Alexzel, a Sütni Jó Alapítvány alapítójával, meg elmodójával beszélgetünk. Mit jelent számodra a hírnév, meg az, hogy ilyen ismert vagy, meg megismernek az utcán? Ez mit jelent neked?
1: Eleinte rossz, nem is, hogy rossz volt, nehéz volt kezelni, mert féltem attól, hogy előtörön a régi Galamb Alex, hogy hú, el fogsz állni, meg minden. Most már jó, mert a feleségem mindig az a személy, aki mindig azt mondja, Alexkám, bármit kiírsz a Facebookra, gondold el háromszor, négyszer, nagy butaságot ír, mert nagyon sokan követnek téged példakép, vagy nem csak a cigány gyerekeknek, nagyon sok embernek, és most már így jó, azt gondolom, az első egy év nagyon drasztikus volt számomra, mint beszélgetni emberekkel, illetve az, hogy hiteles vagyok számukra. Azt mond, ahogy említettem is a riport elején, hogy én azt mondom, 2 éven belül el fogom végezni valamilyen iskolát, oké, nem csak azért, hogy nagy képülésből kimondjam, hanem valóban teljesíteni szeretnék, és az emberek látják a közösségi médiában, hogy ezen mind beigazolódnak.
0: Mit jelent a siker?
1: A siker mit jelent? Hú, hát ez nehéz lenne megfogalmazni, de igaz, azt tudnám igazán mondani, hogy az embernek a befektetett energiája megtérül, és jó sikeresnek lenni, de én nem is magam véget leginkább, persze magam véget is, de nem ez az első cél, hanem a gyerekeimnek. El tudják mondani 10-20 év múlva, ők is nagyobbacskák lesznek, hogy amikor bemutatkozik bárhol a gyerekem, te nem a Galamb, te nem a Galamb Alexnek a lány vagy fiad, de és akkor egy jó megítélés az azt jelenti, hogy apukád, anyukád letett valamit az asztalra, és innentől kezdve olyan jó lenne az, hogy ne azt az ember lássák, ami ott van, hanem az, hogy mit tett le az ember az elmúlt évtizedben akár.
0: Hogyan látod a cigányság helyzetét ma Magyarországon, akár itt a régiónkban, környezetünkben?
1: Az elmúlt, azt gondolom, hogy 2000 a 2010 előtti évek azért nem voltak egyszerűen, nem a politizálásra gondolok, hanem maga a lehetőségekre. Nekem 2010-ben nyílott fel a szemem maga az egész világra, 12 évesen, és azt gondolom, vannak lehetőségek, vannak munkahelyek, vannak, most már lehet tényleg akárkiből bármi mondhatjuk azt, mert a romaság minden tekintetben ott van, a filmiparban, minden ott vagyunk. De azok az emberek tettek azért. Most is vannak sajnálatos módon szegénység országosan, itt még Észak-Magyarországon, én is amikor melyek előadásra látom, hogy ezt még komolyan még tudtak újat mutatni nekem, de nekem első probléma mindig azt mondom, hogy a szülő mit akar tenni annak érdekében, hogy ezt eltörjük, ezt a kis családjában a kis szegénység. Oké, valaki szegénynek született, az csak egy dolog, de a pelenkát nem kell eldobjunk. Legyen igényünk. Azért, mert valaki szegényebb, a közkútról lehet hordani a vizet, szappana meg lehet fürödni, ezeket, hogy is mondjam, el kell mondjuk egymásnak, ha nem mondjuk el egymásnak, így cigányságon belül, csak azt mondjuk, minden rendben van. Nem, nincsen semmi rendben. Én azt gondolom, én dolgozom azért, hogy a cigányság jobb színben legyen feltüntetve, de amikor egy ember Miskolc belvárosában akár, vagy bárhol elkezd ordibálni, bár egyébként bárki ordibálhatna, meg minden is, de az embereknek nem ez jut eszébe, hogy láttam ott egy embert, hú, levet között nem bírt magával, tám még részeg is volt. Nem. Az jut eszükbe, hogy egy cigány gyerek, egy cigány embert lát, aki dühöng. Pedig ez bárki dühönghetne, és nekem egy kicsit azért is vagyok csalódott, hogy az én generációmnak az lenne a küldetése, a cigányságról beszélve, hogy változtassuk már meg a világot olyan szempontból, hogy amit az apáink, anyáink netán tisztelt a kivétel, hogy elrontottak önhibájunk kívül vagy saját magukból, akkor azt változtassuk meg, álljunk el szépen dolgozni, tanuljunk, a gyerekeinket tisztességgel neveljünk, és nagyon fontos, annyi gyereket kell vállalni, amennyit el is tudunk tartani. Szép a nagy család, a vallás szerint is, hát de azt fel is kell tudni nevelni. És most nem a gazdasági tényezőkre mutatok, hát most a gyerekkel tudsz tanóráztatni, vagy nem? Van 10 gyereket, én minden matematikai számításon felül nem tudsz velük érdemben foglalkozni, de van 3 gyereket, és hagyták egy kicsit éveket is közöttük, akkor tudsz velük foglalkozni. Hát az én lányom 11 éves, Szelim 4 éves, a kisebbik meg 2 éves. És én úgy érzem, amikor, hogy hazamegyek, van eszáva, és most az egri csillagokat szoktuk olvasni, leginkább ő, én meg visszakérdezem, mi volt, és ez olyan jó érzés, utána Szelimmel színezek, vagy játszom, a kisfiú, vagy gyúrmászom is, ez tök természetesen alakult ki, de ennek nem anyám az okozója, mert nem sajnálatos módon, hanem Miskolc egy gyermekváros, ez az 5 év, vagy 6 év, az olyan sok sikert adott, ilyen szempontból, önértékelés szempontjából, csak ezt meg kell tudni tartani.
0: A gyermekvárosból van, akivel tartod még a kapcsolatot? Tudsz róluk, vagy hogy alakult a sorsuk?
1: Vannak fiatal felnőttek velem egy körök, akiknek bejött az élet, van, akik a búzatire látok sajnálatos módon csövelni, de azt mondanám, hogy 80% ilyen elúszott, és önhibájukon kívül valaki, de mire gondolok? Hát megjelenik a szülő, és akkor évekig nem látogatta, és akkor a kis pénzecskét elviszik, és akkor az utcára kerül. Van ilyen is, van olyan is, aki elszorja a pénzét, megy diszkóba, mindenhova. Ez is egy élettípus, meg van az is, aki én például, én is elszoktam a pénzemet, volt 2 millió forintom, és mindenki barátom volt, még az is, aki egyébként nem. És a Máltai Szeretett Szolgálat a Hernán Németibe bérelt egy házat, és akkor elmondták, hogy 2 hónapig fizetik a rezsit, meg minden, volt egy kis kaja, nem volt olyan sok, de volt, és akkor ez még a kisgérre cukrazzelét, és akkor tényleg át kellett gondolni, vagy megjavulsz kisfiam, vagy nem. Ha nem így dolgozni, akkor vége az egész világon. És még a családalapításról ne is beszéljünk.
0: Herner németi településről mesélj nekem, mik az adottságai, milyen település?
1: Egyébként nagyon szép nagy község. Annyi, hogy én a cigánysorról lakom, ott szokták mondani, a cigánysor nem minden esetben, de én is ezt tartom valamilyen szinten, de annak is megvan a szépsége. Mire gondolok ezáltal? Akkor így most jó idő van. Az emberek kint ülnek, mindenki persze a kapuja előtt, van egy kis lócájuk, vagy nem is betonon akár, és akkor megvan a közvetlenség. Megy egy kis háttérbe, egy cigányzene. És ez olyan jó egyébként. Vannak az a fajta megítéléseim, amikor azt látom, hogy nem tudom megváltoztatni az egész cigányságot, és ez valamilyen szinten nyomot hagy bennem is, hogy most nem a gyerekre gondolok, de a felnőttre nem tudok minden esetben hatni, és ez olyan szinten egyre dühít, utána elszomorít. És talán az elszomorodás után jön az a fázis, hogy a gyerekét még jobban elkapom, és még jobban foglalkozom vele, hogy változtassa meg ő maga a szülő. És de ha én onnan elmennék, egyébként én már el tudtam volna onnan menni közel 3 éve, felvettük a Bavárót, meg mindent is, hogy család alapítsunk, és én azt mondtam, hogy én addig nem tudok elmenni, még én nem adtam egy szakmunkást az országon. Most legyen az pék, cukrász, heggesztő, mindegy, hogy mi, csak el tudjam mondani, ez Galambalex nevelte ki, az ő szárnya alatt lett valaki. És a feleségem egyébként, ő magyar származású, nem cigány származású, és eleinte meglepődtem, hogy össze is jött egy cigány származású emberrel, minden. És emlékszem, az anyósom még élt, hát volt egy megítélése a romaságról, és én bemutatkoztam, meg hát nem nyertem el a tetszését, vittem neki egy észak-magyarországos újságot, abban benne voltam első oldalon, elolvast, és mindjárt másképp látott az egész világra, és akkor bizonyítani kellett minden, így mondtam, nem azért vettem a lányát, hogy rossz helyre kerüljön, mert jó, lehet én is fordítottásában félteném, hogy a cigánysoromban a lányom, de igazán, hogy is mondjam, nem valósult meg azok a rossz dolgok, amit ő feltételezett.
0: Mi lehet a kiút? Még mondtad, hogy jobb a helyzet sokkal, mint korábban volt, de a cigányság részére a kapaszkodók, mik azok a lehetőségek, amiket most meg tudnak ragadni, vagy milyen tanácsot adunk akár a leszakadt falvakban, településeken élőknek, hogy boldoguljanak?
1: Hát nincsen egy jó megoldás, mert mindenki másképp, máshol, aki valaki nagy a városhoz közel, valaki a prérin, mert láttam ott is, hogy el van zárva a külvilágtól, na most ott nagy munka lehetőség nem lesz. De viszont nagyon sok helyen vannak tanodák. Most mindegy, ki a fenntartója, az állam, bárki. És ezek a tanodában szakemberek dolgoznak, pedagógus van minden tanodában. És egy pedagógus azért, csak magamból indulok ki, meglátja a gyerekbe a jót. A gyereknek meg kell élnie kell avval lehetőséggel, hogy együttműködik a pedagógussal, most eleinte lehet több, mint valószínű, hogy tanulrászatásról van szó, de utána ott a jutalmazás is egyébként. És utána még be tudnak vonni a szülőket is ebbe az egész nagy fázisban, egyébként a tanodáknak valamilyen szinten dolguk is, akkor meg lehetne itt változtatni, csak ezt szoktam mindig mondani, hogy ami a többségi társadalomban alapvető, a cigányság alsó leszakadt rétegén nem az. Na most mire gondolok? Valaki, mi most fel kell a kislányom, vagy neked a kislányod, a gyereked, jó reggelt, jó reggel. Na most ezért nem itt kezdtük az alapítványnál, hanem itt minden varázsszót meg kellett tanítani. És amikor eltel x év, akkor látod azt, hogy elkövethetem azt a kést. A legbácsi jelentkezek. Itt egy hosszú nevelésnek kell lennie, hogy szoktam mondani, a diófa se holnap fog megnőni, hanem idő kell hozzá, jó nagy ágai legyenek, lombkoronája. Itt a gyerekeknél ugyanez van egyébként. Én azt gondolom, hogy a Sütni Alapítvány 6 éve működik. Szerintem már most is látjuk annak lejét, hogy jó útra irányítottuk azokat a gyermekeket, akik nálam vannak, de amikor rá fognak lépni jövőre, vagy 2 év után, 2 évből a szakmára, akkor fogjuk elmondani, hogy egy országos program működik. Emlékszem, Encsre jött egy hölgy, tudott egy gyerekei táboroztatni, és akkor így beszélgettünk minden, és Alex, több kollégám is önnövel beszél meg, ahol járok, értekezletek, blablabla, mindig felmerül egy-két galamba, legfeljebb az alapítvány, ez egy uniós nagy projekt. És ebben nincsenek milliárdok beleöntve, még milliók sincs akár, hanem itt elhivatottnak kell lennie. Én azt mondom, hogy nincsenek nekem se rossz napjaim, akkor azt látom, hogy lehetne kicsit jobban odafigyelni a gyereknek, de hát én is ilyen voltam. Hát most ne tagadjuk meg az, ami volt. Igazán még azt tudnám mondani, hogy ha egy pék megszületne ebbe az egész alapítványos révén, akkor azt mondom, hogy siker, siker. Mert neki is lesz egyszer családja, és vissza azokat a jó dolgokat, amit beléjük tápláltunk.
0: A gyerekeken keresztül mennyire lehet hatni a szülőkre? Ezt hogy látod, alakítja?
1: Vegyes, mert eleinte a gyerekek maguktól jöttek. Nem hozta a szülő is. Én úgy után meguntam, hogy felügyelet nélkül ne járkáljanak nekem az utca, mert jön egy autó, bármi, elülteti őket az autó, bármi. És mondtam, hogy akinek kedves a gyereke, és komolyan szeretne hozzá kell, az hozza is vigye. És mai napig azért most a 15 éves ne vegyük bele, de egyébként mindenkit hoz a szülő, és viszi is egy szülő, mert ez a fő szabály, vagy például az önkéntességet nem tudták hova tenni, nem kapnak pénzt, és szépen elmagyaráztam, hogy nem értem, dolgozol, nem értem, nem nekem jössz segíteni feltétlenül, egyébként igen, de nem nekem, hanem gyerekednek. Amikor elmegyünk a Miskolci Vadasparkba, te is megeszed azt az ennivalót, üdítő, és vigyáznod kell rá, hogy egyébként is vigyáznánk el a gyerekeidre, mert egyébként egy családból több gyerek is áll, és vannak gyermekotthonos gyerekeim, ez azért jó, mert kicsit mondom, látom magamat is, és ez nagyon jó példa. Egyébként még nagy célom az, még ezt nem tudom, hogy mikor, de a tervek között van, ha én igazán szeretnék segíteni a gyerekeket, most is ugyan, de van egy nagyon nagy dolog, álmom, akkor már nincs megállás, akkor már nincs az, hogy a szülő hazaviszi, ahova nem kéne, úgy beszélnek vele, ahogy nem kéne, úgy neveli. Ha elvégezem a nevelőszülői tanfolyamot, akkor nevelőszülő program megvan, és onnantól becsatornázva az alapítványat magyarul, én fogom őket teljes mértékben kinevelni, mint erkölcsileg, mint szakmailag. Tudom, hogy lehet rózsaszín felhőként hangzik így a hallgatóknak, de ez nem lehetetlen. Nem lehetetlen. Hát én felhívtam az egyik nevelőszülői központot, és nagyon örültek, ismertek, hallottak rólam, és mondta is poénból a hölgy, hogy nem akarsz lenni a nevelőszülő hálózatnak az arca. Mert onnan jöttem, és nincs lehetetlen. Na, a feleségemmel már beszéltünk róla, és mondtam, hogy 5 éven belül biztos, hogy meg fogom lépni ezt a döntést. Meg fogom azért is, mert a gyerekeim már nagyobbik is lesznek, illetve mondom, látjuk azt, hogy 5-6 órát nagyon jól együtt vagyunk, de haza kell mennie sajnos, és ez nem olyan jó, hogy amikor azt érzem, hogy egy lépés előre, kettő hát, hanem minden esetben sokszor érzem, és ha én lennék a nevelőszülő, én vagyok a nevelője, akkor innentől kezdve már nincs, mert tudjuk, hogy jó környezetben van, oda lesz rá figyelve, és tanítatva is lesz. Szerintem nagyon sok ember támogatna egyébként.
0: Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Galamb Alexzel, a Sütni Jó Alapítvány alapítójával, megálmodójával. Országosan van más hasonló kezdeményezés? Hallottál másról, vagy akár próbálták már átvenni, vagy elkérni a receptet?
1: Hát inkább mondjuk azt, hogy majdnem kivették az alapítványt a kezemből, inkább azt mondanám csúnya szóval. Hogyha? Amikor még az alapítvány nem volt meg a sütődője, már évről évre újítottunk valamennyit a támogatók, és az egyik nagy civil szervezet felhívott, és akkor azt mondta, hogy felújítja meg minden, vesz gépeket, csak le kell mondjuk az elnökségről. Hát nem. Akkor innen is az jött vissza, hogy jó a dolog. Nagyon is jó a dolog. Egyébként is levédetve, hát én örülnék a legjobban, hogy mindenhol látnám, nem csak a cukrászokat, meg a pékeket, nem heggesztőket, minden szakmában ilyen kisebb pályaválasztásra is próbálok tartani. De ebbe, hogy is mondjam, nincs pénz. Olyan szempontból, hogy nincs pénz. Hát most én pedagógusként dolgozom, Istennek hálom, most jó a pedagógus helyzet, mint például 5 évvel ezelőtt, anyagiasságban, nem vagyunk oda bejelentve. Én nem azt mondom, hogy én is elmegyek a moziba, nem eszem meg a kukoricát, az üdítőben nyilván egy kísérletek, amúgy is kéne mennie. Ennyi haszonélvezeti dolgok vannak ebben. De olyan nincs, hogy kivegyünk az alapítványon a pénzt, mert nincs is benne, Istennek hála annyi pénz, hogy az ember megbolonduljon tőle.
0: De jó lenne, ha máshol is lenne, ugye?
1: Én nem az, persze, de mondjuk én most a nagy-nagy milliárdokra gondoltam, amikor pénzről beszélek, hogy mondjuk azt mondanám, hogy most vannak tervek, én most szeretnék egy tanodát képíteni, hogy jövőre elvégzem a tanítói szakot, a diplomát, akkor olyan jó, már tudnák tanítani is egyébként a tanodámba is, az olyan jó lenne, de Isten eldönti, és az emberek végre fogják hajtani. Most figyelj, én nem síratok, mert egy hónapjóval ezelőtt elromlott a kemencé, több mint egy hónapja, bocsánat, én kiírtam, cakpak, mi a tényállás, és a fontos a dolog, akkor nem hagyjátok elveszni. Egy hónap alatt összehozták 3000 forintot, utána egy baj. Annyira nem figyeltem egy részletre, kicsit szégyeltem is magam, hogy ipari árammal működik. És azt nem néztem, meg kiírtam, mert minden a fejében az embernek. És akkor kiírtam rá két nap utána, hogy kéne még 1,5 millió forint, ez 2 nap alatt össze is jött. És akkor persze bemutatjuk mindenbe, bemutatom az MVM-be, minden. Ez jó reklám volt, mert minden. Csak hogy az emberek nem mondtak, hú, mit képzel a cigány gyerek még magá. Nem, hanem azt mondta, le a kalapját, csinálni kell, meg ne állj. Én legtöbb komment egyik mindig azt írek, hogy légy mindig ilyen, légy kitartó, és ez jó. Én nem azt mondom, hogy minden sebb lájkodász az ember, de azért vannak visszakapcsolódások, és jó úton jár az ember, igyekszik jó úton járni. Van olyan, amikor már az embernek a feje tele van, nem arra alapítva, hanem mindennel is, hogy alapítvány, család, munkahely, egyetem, mindenki ember. Bezárkózom a pékségbe, és akkor sütök magamba. Bekapcsolom persze a rádiót, a bluetooth-os hangszórót is, nekem az a kikapcsolás.
0: Terápiás jelleggel akkor.
1: Hát igen, de ez olyan jó, hogy bár próbálok is kísérletezni, és meg ilyen hagyományos süteményeket is készíteni egyúttal.
0: Télen, nyáron süttök?
1: Igen, minden évszakban sütünk, és azt, amikor már nem kell egyetem, mert nyilván az óraszámok akkor lejjebb csökkennek, de nyáron mind bepótoljuk. Iskolai időben hétvégén sütünk, nyári szünetben, illetve a szünetekben akkor mindig sütünk, és most nyári szünetben még be kell járnom július 22-től onnantól, a Facebookon azt fogják látni a hallgatók, akik követték, hogy minden nap lesz sütés. Na onnan minden óraszám viszont pótol egész évre, úgyhogy valamennyire nem szeretnék ilyen szigorú lenni, de a gyerekek akkor tudják megtanulni valóban azt a süteményt, ha minden nap gyártják.
0: Kapnak a végén valami elismerést, vagy papírt tőled?
1: Nem kapnak tanúsítványt, hanem azt mondanám, hogy én ezt úgy tudnám elmondani, hogy az én sütni alapítvány gyerekemet összemerném engedni egy 9. osztályossal, vagy egy 10-essel. Nem azért az egyik butább, mint a meg nem. A 10. osztályost azért nem minden esetben azért kerül oda a szakma közelébe, mert ő azt szeretne lenni, mert a kényszer elvitte, mert mindegy is. De a gyerek az játékosan tanul. A gyerek az olyan szinten vágja a szakkifejezéseket, hogy nem is gondolnák. És ez olyan jó látni, hogy van köztük 10 év, vagy 12 akár, és az egyik jobban tudja más, a kisebb jobban tudja, mert nem egy kötelező dolog. Van olyan, volt már arra is példa, hogy tavaly nyáron csináltuk a kalácsot, ott vagyunk 10, és akkor tudják a néző, hogy a hallgatók, hogy gyorsan kell a melegbe a sütemény, és forni kell ezerrel, az egy gyerek azt mondja, most neki ki akar menni focizni. Na most nem tudom más, hogy reagálta volna, én annyit mondtam neki, semmi baj, menjél, átveszem, és akkor elment focizni, fél óramon visszajött, hogy egy ilyen fakultatív dolog is, ha kötelező lenne, mint az iskola, akkor nem működne szerintem olyan jól, mert nem szeretik a közösségét a gyerekek minden esetben.
0: A kakaós csigán túl mi a kedvenced?
1: Egyébként nagyon szeretjük a francia krémest, egyik banánlevelet szeretik a gyerekek kifizsemle. Igazán mindent megesznek, mondj, fajta függ ugyan, de mindent megesznek. Hát 200 darab sütemény alatt nem sütünk, az úgy kell elképzelni egy foglalkozást, hogy 3 csoportot kell elképzelnünk, 10-es éve vannak beosztva a gyerekek. És hozzá kell, nem kötelező járni, mert ha kötelező lenne, akkor lehet nem is járnának, hanem egy iskola. Úgy van, reggel 6-ra bejön az első csoport, megcsináljuk a süteményt, ott van 10 óráig. Alex bácsi pihen 1 órát, 11-kor jön a másik, együtt vagyunk 2-ig, utána jön 3-kor a következő, megint csak pihentem 1 órát, és utána együtt vagyunk 7-ig, 8-ig. Vagy hát 8-ig az utolsó csapatnak van a legnagyobb takarítási fázis, amikor fel kell mosni minden. És működik a dolog. Egyszer februárban fejlesztettem ezt a 3-os csoportos dolgot, nekem is úgy volt. Volt, amikor megcsúsztam, na akkor egy kicsit káosz volt, mert akkor nem tudtam pihenni, akkor 2 létszesi várjuk egy fél órát, és akkor túl lehetett élni, de nagyon jó dolgok. És mondom, az egyik, a mindegy csoportnak 100 alatt nem sütünk. Ha csak 4-en vannak itt, ugyanúgy 100-at fogunk sütni, ha megfelelő fő van, akkor is annyit fogunk sütni, mert a gyakorlatiasságot úgy tudják elsajátítani, aminél több süteményt készítenek.
0: Az alapanyagot honnan szerzitek, és ehhez a pénzt, mert gondolom ez nem ingyen van, vagy kapjátok ajándékba adományként?
1: Változó, mert volt egy időszak, amikor nagyon sok alapanyagot kaptunk, amikor veszélyhelyzetre voltunk, de mióta nem vagyunk veszélyhelyzetben, mi vásároljuk meg az alapítvány költségvetésében, amit a magánemberek adnak, illetve civil szervezetek, igazán aki ránk talán mondhatnánk ezt. Általában én csinálok minden. Tavaly megcsináltam egy költségvetési tervet, ami úgy néz ki, hogy minden hónapban elköltetünk 250 ezer forintot. 50 ezer a könyvelés, annak mennie kell, és 200 ezer forint van ez a mozgópénz, mondjuk az, hogy alapanya, kirándulás, tisztószer, minden dolog, ami van, áram benne is van, de volt olyan, amikor most nem sütöttünk, mi most rendeztünk egy nagy születésnapot az alapi, akkor felgyűlt 600 ezer, és akkor úgy forgattuk be, nagy béreltünk Ugálóvárral, vattacukor volt, kürtös kalács, úgyhogy az egy nagy volumenű dolog volt, 6 évesek voltunk hivatalosan, az nagyon jó. És azért számolom 6 évtől, meg 2020 óta, de a cégbíróság szerint csak 21-től vagyunk, mert olyan sok támogatunk lett, hogy azt mondtam, akkor legyünk hivatalosak akkor. Hát nagyon sokan írták, hogy adják az adó 1%-ot is. Jó is lenne, csak a, mert nincs öltöz a gyerekeknek. Ez a pékségbe kell mindig megold a nyáron, jó, mert azt mondom, a lányok menjenek belsőnek, be van zárva, minden átöltöznek. Meg a fiúk fordítva. De télen ez nagyon nehéz, ez nagyon nehéz ez a dolog, mert hova állított ki, beengedem a saját házamba is, mert miért ne? De amikor az én gyerekeim még aludnak, nem, hosszú távon nem megoldható az, hogy minden csupos sár, tudod, hogy utát takarítani kell, ez nem egészséges hosszú távon. Én most azt mondanám, hogy ez a következő nagy célunk, hogy a gyerekek legyen egy mobil öltözője, hogy ott tudjuk, mert egyébként lenne egy cég, aki adna öltözők, szekrényeket is, ez jó lenne.
0: Mi hiányzik még? Tehát hallgatóink, ha tudnak, hogyan segítsenek az anyagiakon túl?
1: Hát igazán csak ezt tudnám mondani, hogy az öltöző egyébként mindenünk megvan, ami kell egy működéshez.
0: Alex, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert kívánok neked a folytatáshoz is.
1: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Galamb Alexzel, a Sütni Jó Alapítvány alapítójával, megálmodójával beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után újra meghallgathatják.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megkezdődött az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A rendezvény első napján tartott nyitó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A főpásztor köszöntötte a fiatalokat és a résztvevőket, hangsúlyozva, a találkozóra valójában Jézus hívta meg őket. Homíliájában a mai evangélium meghívását idézte: jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és arra buzdított, hogy a résztvevők forduljanak bizalommal Krisztushoz, örömeikkel, kérdéseikkel és terheikkel is. Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a mai fiatalok sok bizonytalansággal néznek szembe a tanulás, a hivatás és a jövő kérdéseiben. Kiemelte, a keresztény ember számára Jézus Krisztus az a biztos pont, akiben nem lehet csalódni. Az érsek a személyes imádság, a csend, a szentségimádás és a szentgyónás fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra bátorította a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak magukba, hanem merjenek beszélni hitükről, családjukban és baráti közösségeikben is. A nyitó szentmisén az egri érsek azt kívánta a résztvevőknek, hogy az előttük álló lelki gyakorlat napjai valódi lelki megújulást, békét és felüdülést hozzanak számukra Egerszalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat 4 napon át várja a fiatalokat különféle programokkal, közös imádságokkal és közösségi eseményekkel. Önkéntes beteglátogatói programot indított Csíkszeredában. Iválcsony Rita ferences nővér, aki vallja, a program során nem csak a betegek életébe csempésznek egy kis csodát, de maguk az önkéntesek is megtapasztalják általa a saját életükben a gondviselés jelenlétét. A ferences szegénygondozó nővérek közösségének tagjaként Rita nővér több mint 3 évtizeden át szolgált Magyarországon, hajléktalanok, idősek, betegek és a társadalom peremére szorult emberek között. 2025-ben tért vissza szülőföldjére, hogy Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és a helyiek hívására Csíkszeredában életre keltse a szervezet önkéntes beteglátogató szolgálatot. A projektre jelentkezők motivációs levéllel interjúsorozatok révén kerülhetnek a képzésbe, mely 40 órányi önismereti, segítségnyújtási tudást ad át az önkénteseknek a leghasznosabb és leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő hét hétfőn és kedden az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság mai ülését követően az MTI-nek elmondta, hogy a hétfői ülésnap a szokásoknak megfelelően napi rend előtti kérdésekkel, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel kezdődik majd. Ezeket követően lefolytatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítványok vitáját. A javaslatról kedden határoz majd az országgyűlés. Kedden a politikusok lefolytatják a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításról, a Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról, valamint a központi költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló vitákat. Nincs tervben, hogy Orbán Viktor találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel, szögezte le Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, annak kapcsán, hogy Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese ezzel ellentétesen nyilatkozott a sajtónak. Az országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke az Inforádióban kulcsfontosságúnak nevezte, hogyan alakulnak majd a magyar-amerikai kapcsolatok az elkövetkező időszakban, és hozzátette, hogy ezen segíteni tudna, hogyha Orbán Viktor találkozna Trump elnökkel. A Fidesz kommunikációs igazgatója azonban a Magyar Távirati Irodával azt közölte, a Fidesz elnöke magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball VB-n néhány mérkőzését tekinti meg. Nem igazak a híresztelések, hogy találkozna az amerikai elnökkel, nincs ilyen terv. Havasi Bertalan jelezte, Orbán Viktor következő hivatalos programja július 21-én lesz a Fidesz elnökségi és frakcióülésén, majd július 25-én a Tusnádfürdői beszédnél. Végül a pénteki időjárásról. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás. Majd kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felől, előbb a Dunántúlon, majd a középső ország részben kialakulhat záporzivatar. Ezt intenzív széllökések kísérhetik. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 fok között várható. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban olasz slágerek csendülnek fel. Jó szórakozást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elhangzott összeállításban olasz slágerekből válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. További szép napot kívánunk Önöknek!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2026. július 17-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Uram, legyen a mai nap gondviselésed diadala, mely őrködik felettem, minden mozdulatom felett, mely mindent legnagyobb javamra rendezel, mely a hegyek, völgyek, virágok, tavak és folyók szépségeit elém tárja, hogy csodálkozva szemléljem azokat. Uram, szívünkben vibráld meg a szeretet, imádás és hála húrjait ennyi nagy lelkűségedért. Lényünk minden idegrostja megremegjen az örömtől arra az egyetlen gondolatra, hogy Te szeretsz minket. Szentlélek, segíts minket, hogy minden akarásunk megegyezzék az Atya isteni akaratával, és hogy mindenben fel is ismerjük azt, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Charles Ferdinand Ramustól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Ha az ember szeret valakit, mindent könnyűnek talál. A nap fényesebb, a virágok szebbek, az emberek jobbak. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perckor megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Endréket és Elekeket, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, és persze fellapozzuk majd a kalendáriumot is. Ezúttal július 17-e fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Gonzága Szent Alajos, felajánláshoz Isten anyának. Szűz Mária, te vagy az én királynőm. Testemet és lelkemet ma, minden nap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom. Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a te isteni fiadnak akaratát teljesítsem. Amen.

Hallgassák meg híreinket. Megkezdődött az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A rendezvény első napján tartott nyitó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A főpásztor köszöntötte a fiatalokat és a résztvevőket, hangsúlyozva, a találkozóra valójában Jézus hívta meg őket. Homíliájában a mai evangélium meghívását idézte: jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és arra buzdított, hogy a résztvevők forduljanak bizalommal Krisztushoz, örömeikkel, kérdéseikkel és terheikkel is. Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a mai fiatalok sok bizonytalansággal néznek szembe a tanulás, a hivatás és a jövő kérdéseiben. Kiemelte, a keresztény ember számára Jézus Krisztus az a biztos pont, akiben nem lehet csalódni. Az érsek a személyes imádság, a csend, a szentségimádás és a szentgyónás fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra bátorította a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak magukba, hanem merjenek beszélni hitükről, családjukban és baráti közösségeikben is. A nyitó szentmisén az egri érsek azt kívánta a résztvevőknek, hogy az előttük álló lelki gyakorlat napjai valódi lelki megújulást, békét és felüdülést hozzanak számukra Egerszalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat 4 napon át várja a fiatalokat különféle programokkal, közös imádságokkal és közösségi eseményekkel. Önkéntes beteglátogatói programot indított Csíkszeredában. Iválcsony Rita ferences nővér, aki vallja, a program során nem csak a betegek életébe csempésznek egy kis csodát, de maguk az önkéntesek is megtapasztalják általa a saját életükben a gondviselés jelenlétét. A ferences szegénygondozó nővérek közösségének tagjaként Rita nővér több mint 3 évtizeden át szolgált Magyarországon, hajléktalanok, idősek, betegek és a társadalom peremére szorult emberek között. 2025-ben tért vissza szülőföldjére, hogy Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és a helyiek hívására Csíkszeredában életre keltse a szervezet önkéntes beteglátogató szolgálatot. A projektre jelentkezők motivációs levéllel interjúsorozatok révén kerülhetnek a képzésbe, mely 40 órányi önismereti, segítségnyújtási tudást ad át az önkénteseknek a leghasznosabb és leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő hét hétfőn és kedden az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság mai ülését követően az MT-nek elmondta, hogy a hétfői ülésnap a szokásoknak megfelelően napi rend előtti kérdésekkel, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel kezdődik majd. Ezeket követően lefolytatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítványok vitáját. A javaslatról kedden határoz majd az országgyűlés. Kedden a politikusok lefolytatják a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításról. A Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról, valamint a központi költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló vitákat. Végül a pénteki időjárásról. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás. Majd kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felől, előbb a Dunántúlon, majd a középső ország részben kialakulhat záporzivatar. Ezt intenzív széllökések kísérhetik. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 fok között várható. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Giovanni Bossa, a Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Türelem, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
1: Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Az Albánói Egyház megye július 18-án szombaton este 9 órakor a pápai nyári rezidencia kertjében koncerttel kedveskedik 14. Leó pápának, hogy kifejezze iránta való közelségét és szeretetét. Különleges műveket szólaltatnak meg a kiváló zenészek, a hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. A Szent Atya újbóli jelenléte egyházmegyénk területén örömmel töltötte el helyi egyházunkat és az itt lakó embereket, mondta el Vincenzo Viva albánói püspök. Szeretnénk ezzel a szimfonikus koncerttel kedveskedni, a szeretet és a közösség gesztusaként. A műsor pedig, amit kigondoltunk, ritka csodálatos műveket tár fel. Kívánjuk, hogy ez az este legyen a valódi szépség, és az Albánói Egyház közös ajándékának maradandó pillanata, melyet szeretetünk és imádságunk kísér a pápáért és a rábízott szolgálatért. A hangverseny első műsorszáma Niccolò Paganini E-dur hegedű versenyének zárótétele, polonéz, melyet Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedű művész ad elő. A művet Paganini 1826-ban komponálta Nápolyban, munkásságának egyik legkülönlegesebb és legkalandosabb sorsú darabjaként. A tétel egy lengyel udvari tánc, melynek eleganciáját ötvözte az itáliai dallamossággal. Előadása virtuóz hangszertechnikát igényel, a Paganinire jellemző duplafogások, pattogó vonókezelés és extrém magas regiszterek kísérik. Őt követi a szintén nemzetközileg elismert Rossana Tomassi Golcar zongorajátéka, aki Vincenzo Bellini híres normájának fantáziáját szólaltatja meg, amelyet az Oscar-díjas argentin zeneszerző Luis Bacalov kifejezetten számára írt zongorára és zenekarra. A zongoraművész elmondta, az ötlet, hogy kigondolják, megírják, elpróbálják és színpadra állítsák a Bellini norma fantáziáját és variációit, kétségkívül egy művészi hazárdjátékból születik, egy vonzó, ám épp annyira összetett kihívásból. Vagyis most először kizárólag a hangszer keltette felemelő érzéseken, nem pedig az énekes előadó művészeken keresztül mutatja be a híres normát. Nem az énekhanggal, hanem a zongora hangjain át megérinteni és megrezgetni a lélek húrjait. Norma az élet, mely az elkeseredéssel találkozik, mely elvakítja, és a sötét bosszú álló harag, mely egészen addig lángol, amíg félő, hogy mindent elemészt, de aztán fölemelkedik és kiszabadítja magát és szívét egy olyan szeretet vonzásában, mely a földi élet végső áldozatán keresztül megtisztul és örökké valóvá lesz. Ez mutatja a norma varázslatát és fennkölt tragikumát, mely képes átívelni korszakokon és a szívünkhöz szólni, a remek művek mély egyszerűségével. Időtlen művészet és misztérium Bellinitől indulva Luis Bacalov szívéhez és tollához ér, hogy a zongorán szárnyaló hangokká váljon, nyilatkozta a zongoraművész. Ez a zenei vállalkozás azért is egyedülálló, mert Vincenzo Bellini, olasz zeneszerző, 1831-ben bemutatott két felvonásos operája, éppen a Belcanto stílus legkiemelkedőbb remekműveként, és a zenetörténet egyik legnagyobb drámai tragédiájaként ismert. A Felice Romani által írt szövegkönyv Alexandrin Sumé Norma, vagy a Gyermekgyilkosság című tragédiáján alapul, és a főszerep monumentális énektechnikai és színészi kihívásai miatt az operairodalom Hamletjeként is emlegetik. A szólistákat a pármai muzsikusok 55 tagú zenekara kíséri Pier Carlo Rizzio vezényletével, aki 2006 óta a Bressai és Bergamói Nemzetközi Zongora Fesztivál művészeti igazgatója, a Bressai Konzervatórium tanára és karmestere, és aki karrierje során több mint 80 zenekart vezényelt. A Norma egy hatalmas szerelmi történet, Szabad fantázia és variációk zongorára és zenekarra című alkotást vizuális látvány egészíti ki, mely csodálatosan megjeleníti a Bellini dráma kulcsfontosságú mozzanatait. A hangszer, amelyen Rossana Tomasi Golcár játszik majd a 14. Leó pápa tiszteletére rendezett koncerten, egy Bechstein versenyzongora, a Fabrini gyűjtemény egy kiváló darabja.

Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Július 16-án csütörtökön írták alá a római kapitóliumon az úttörő római nyilatkozatot a fegyvertelen és lefegyverző békéért, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljei korában elnevezési dokumentumot. Ezzel gyakorlatilag lezárult a Nobel-díjasok globális gyűlése a mesterséges intelligenciáról és a nukleáris háborúról. A tanácskozást, amelyen a világ több mint 200 legtekintélyesebb személyisége, valamint a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vettek részt, 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihlette, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A Vatikán július 14-e és 15-e között adott otthont az eseménynek a Castel Gandolfói pápai villa kertjében található Laudato Si faluban, amely július 16-án zárult az ünnepélyes üléssel a római városházán a Kapitóliumon. A délelőtt Roberto Gualtieri, Róma polgármesterének intézményi üdvözlő beszével kezdődött. Ezután Daniel Holtz, a Chicagói Egyetem professzora, az Egzisztenciális Kockázat Laboratórium alapító igazgatója őszintén emlékeztette a jelenlévőket. A rossz hír az, hogy a példátlan veszély időszakában élünk, de a jó hír,

0: A tudományos és technológiai fejlődés rendkívüli lehetőségeket kínál az egészségügy, az oktatás, a közegészségügy, a környezetvédelem, a szegénység elleni küzdelem és a béke építése számára. Ugyanez a haladás azonban, ha elszakad az etikától, a felelősségtől és az emberi személy méltóságának tiszteletben tartásától, az uralom, a kirekesztés, sőt a pusztítás eszközévé is válhat. A ma bemutatott nyilatkozat nagyon világosan emlékeztet minket arra, hogy egyetlen gép, egyetlen algoritmus és egyetlen autonóm rendszer sem helyezhető olyan döntések középpontjába, amelyektől az emberiség fennmaradása függ. Leszögezte, hogy az élettel és halállal, a békével és háborúval, valamint a jövő népeinek és nemzedékeinek jövőjével kapcsolatos döntéseknek teljes, felelős és érdemi emberi ellenőrzés alatt kell maradniuk. Andrea Csucsi atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja az emberi találékonyságról elmélkedett. Megállapította, hogy egyrészt az emberek hihetetlen remek művek létrehozására képesek, másrészt viszont az emberi találékonyság nagy pusztítást is okozhat. Megerősítette, hogy a mesterséges intelligencia és a nukleáris energia sem kivétel, hiszen a mesterséges intelligencia építésre vagy pusztításra késztetheti az embereket. Silvano Maria Tomasi bíboros és Maria Ressa, a Columbia Egyetem Nobel-békedíjas professzora, szintén erőteljes szavakkal szóltak a jelenlévőkhöz a fegyverkezési versenyről és az erkölcsi iránytű szükségességéről ezekben a példátlan kockázatokkal teli időkben. David Gross professzor, fizikai Nobel-díjas, a Kaliforniai Egyetem elméleti fizika tanszékének kancellári tanszékvezető professzorának értékelése szerint a nukleáris fegyverek veszélye most sokkal nagyobb, mint 30 évvel ezelőtt volt. Sajnálatát fejezte ki, hogy a fegyverzetkorlátozási szerződések eltűntek, és hogy 9 nemzet ma már nukleáris hatalom. Egy felgyorsult fegyverkezési verseny közepén vagyunk. A világ népeinek tudatában kell lenniük, hogy ezek a fenyegetések miként befolyásolhatják nem csak a saját életüket, hanem minden bizonnyal gyermekeik és unokáik életét is. Gross professzor a nyilatkozatra utalva hangsúlyozta, hogy a benne foglalt javaslatok egyszerűek, és már hallottuk őket korábban. Kiemelte, arra kérjük az atomfegyverekkel rendelkező nemzeteket, hogy olyan politikákat támogassanak, amelyek csökkentik a háború, a nukleáris háború és a megsemmisítés kockázatát. Nyomatékosította, hogy a jelenlévőknek, akiket a pápa szavai megihlettek, az egyháznak és minden erkölcsi érzékkel rendelkező embernek cselekednie kell. Emlékezzetek emberségetekre, és felejtsétek el a többit, ismételte a Nobel-díjas professzor, figyelmeztetve, hogy a túlélésünk és a jövő nemzedékeinek túlélése forog egyértelműen kockán.
1: Giovanni Boscia, Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Október 1-én lép hivatalba Gianfranco Mammit követve, aki elérte a nyugdíjkorhatárt. François Poli, a felügyelő tanács elnöke elmondta, biztosak benne, hogy a bankot szigorúan és a szolgálat szellemében vezeti majd. A Szent Atya, a Szent Szék és az Egyetemes Egyház iránti küldetés teljes tiszteletben tartásával. A JOR, a Vallási Művek Intézete bejelentette a személyi változást, amelyet jóvá hagyott az intézmény felügyelő tanácsa és bíborosi felügyelőbizottsága is. A kinevezés egy szilárd kormányzási rendszer tükröz, amely az ellenőrző szervek világos szétválasztásán alapul, stratégiai irányzatú és kezelésű, mely az átláthatóságra és a stabilitásra törekszik. Gianfranco Mammi szeptember 30-áig maradt hivatalban, miután 11 év szolgálati idejét letöltve elérte a nyugdíjkorhatárt. Az 55 éves Giovanni Boscia 2019-ben lépett be a Vatikáni Pénzintézetbe, mint pénzügyi igazgató, és 2 évre rá átvette a menedzsment vezetését is, mint befektetési igazgató. 2023 óta vezérigazgató helyettes. 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi pénzügyi piacokon, Londonban építette ki karrierjét.

0: Türelem, Sajkó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
1: Amikor a búza és a konkorról szóló példázatot hallom, hajlamos vagyok rögtön azokra az emberekre gondolni, akik egy ideje, vagy régóta, vagy nagyon ritkán gyakorolják hitüket, vagy egyáltalán nem gyakorolják. E példázat hallatán hajlamos vagyok ugyanakkor arra is gondolni, hogy akik nincsenek velem, ellenem vannak. Sokszor még addig is eljuthatok, mint az apostolok egykor, akik a szamariaiakra le akarták hívni az Isten nyilát, mert nem fogadták be Jézust. Amikor ilyen vagy hasonló gondolatok uralkodnak el rajtam, abból indulok ki, hogy én a búza vagyok, a másik meg a konkoly. Tehát a másikat, még akkor is, ha igazam van, rossznak ítélem meg, elítélem őt. Ez az a pillanat, amikor kiderül, ha magamat egyértelműen a jó közé sorolom, mert gyakorlom vallásomat. Már is kimondtam magam fölött az ítéletet. A búza bizony nem én vagyok. A példabeszédben a konkoly, parazita, kártékony és ártalmas növény. Megnehezíti a búza fejlődését. Amikor én ítélkezem a másik fölött, rossznak ítélem meg őt, sőt, azt akarom, hogy a gazda úgymond idő előtt kiszedje a rosszat, akkor bennem milyen lelkület van? Biztos, hogy nem a türelem lelkülete. Lehet, hogy megtértem és jobb emberré váltam. Fontos itt Szent Pál apostol kijelentését szem előtt tartani, aki a korintusiakhoz írt első levelében, a 10. fejezet 12. versében ezt írja. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essik. Bizony volt idő az én életemben is, sőt, most is vannak időszakok, amikor nem vagyok ártatlan, amikor Isten engem is kigyomlálhatna mezőjéből idő előtt. Ezért veszélyes az, ha elhamarkodottan döntöm el, hogy ki van a jó és a rossz oldalon. Amikor a búza és konkorról szóló példázatot olvasom, két gondolat merül fel bennem. Az első gondolat az, hogy ez a mező bennem van. Isten ugyanis jónak teremtett. Belső világom ez a mező, ahol jelen van a búza is, és megjelenik a konkó is. Vannak időszakok, amikor könnyebb jónak lenni. De vannak bizony olyan periódusok is, amikor nehéz elviselni saját magamat, konkói voltomat. Isten akkor is elvisel, amikor én kevésbé viselem el magamat. Ő ugyanis egészben lát. Minden egyén életét folyamatban látja, és látja a lehetőséget is, hogy képes vagyok vele jobbá válni. Istennel élhetek Isten életed, de nélküle nem. Ha Isten életét tudatosítom rendszeresen magamban, akkor a búza életét élem, amiben az is benne van, hogy látom magamban is és környezetemben is, de türelmes vagyok magammal és másokkal is. Ha ezt az életmódot gyakorlom, akkor olyasmit kezdek megtapasztalni, amit nem is hittem volna. Ez a belső mező, ez a belső világ kezd hatni kifelé, és mint a kovász vagy a mustármag elkezd növekedni, és lassan, de biztosan megváltoztatja a világot, a belső és külső világot egyaránt. Ebből következik a második gondolat. Az egyház, mint közösség, egyszerre áll bűnös és kevésbé bűnös tagokból. Ezért nem bántja Isten rosszat, csak megengedi és türelmes marad, időt ad és enged, mert látja azt a lehetőséget, amit én nem látok magamban sem, másokban sem. Ő búzát teremtett, a maga képét teremtette az emberbe. Istennek türelmét csodáljon meg újra, aki mindig arra int, hogy várjak a végső aratásig. Ha Isten nem olyan, amilyen, mi lett volna keresztényüldöző Saullal, aki aztán Pál apostol lesz, a szeretet hírnöke? Vagy a hosszú időn át erkölcstelenül élő Ágostonnal, aki népinek bölcs tanítójává válik? S ha magamba tekintek őszintén, tudom, én is ugyanúgy rászorulok Isten türelmére. Egyszer egy házártos személy fordult plébánosához, és megkérdezte, bízhatok-e abban, hogy a mennyországban mindazokkal találkozni fogok, akikkel szeretnék? Azokkal is fog találkozni, akikkel nem szeretne, válaszolta a pap. Lehet a konkolyból búza? Kutyából lehet szalonna? Mi azt mondjuk, hogy nem. Isten azt mondja, igen, mert ő vele minden lehetséges. Csak együtt kell működnöm vele. Mert a másokkal való, Istenre alapozott együttjárás többet ér, mint bármilyen egyéni siker. nekem melyik a fontosabb.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 16. vasárnapra Türelem címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megkezdődött az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A rendezvény első napján tartott nyitó szentmisét Ternyák Csaba egriesek celebrálta. A főpásztor köszöntötte a fiatalokat és a résztvevőket, hangsúlyozva, a találkozóra valójában Jézus hívta meg őket. Homíliájában a mai evangélium meghívását idézte: jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és arra buzdított, hogy a résztvevők forduljanak bizalommal Krisztushoz, örömeikkel, kérdéseikkel és terheikkel is. Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a mai fiatalok sok bizonytalansággal néznek szembe a tanulás, a hivatás és a jövő kérdéseiben. Kiemelte, a keresztény ember számára Jézus Krisztus az a biztos pont, akiben nem lehet csalódni. Az érsek a személyes imádság, a csend, a szentségimádás és a szentgyónás fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra bátorította a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak magukba, hanem merjenek beszélni hitükről, családjukban és baráti közösségeikben is. A nyitó szentmisén az egriesek azt kívánta a résztvevőknek, hogy az előttük álló lelki gyakorlat napjai valódi lelki megújulást, békét és felüdülést hozzanak számukra Egerszalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat 4 napon át várja a fiatalokat különféle programokkal, közös imádságokkal és közösségi eseményekkel. Önkéntes beteglátogatói programot indított Csíkszeredában. Iválcsony Rita ferences nővér, aki vallja, a program során nem csak a betegek életébe csempésznek egy kis csodát, de maguk az önkéntesek is megtapasztalják általa a saját életükben a gondviselés jelenlétét. A ferences szegénygondozó nővérek közösségének tagjaként Rita nővér több mint 3 évtizeden át szolgált Magyarországon, hajléktalanok, idősek, betegek és a társadalom peremére szorult emberek között. 2025-ben tért vissza szülőföldjére, hogy Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és a helyiek hívására Csíkszeredában életre keltse a szervezet önkéntes beteglátogató szolgálatot. A projektre jelentkezők motivációs levéllel interjúsorozatok révén kerülhetnek a képzésbe, mely 40 órányi önismereti, segítségnyújtási tudást ad át az önkénteseknek a leghasznosabb és leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő hét hétfőn és kedden az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság mai ülését követően az MT-nek elmondta, hogy a hétfői ülésnap a szokásoknak megfelelően napi rend előtti kérdésekkel, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel kezdődik majd. Ezeket követően lefolytatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítványok vitáját. A javaslatról kedden határoz majd az országgyűlés. Kedden a politikusok lefolytatják a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításról, a Magyar Agrár- és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról, valamint a központi költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló vitákat. Végül a pénteki időjárásról. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás. Majd kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felől, előbb a Dunántúlon, majd a középső ország részben kialakulhat záporzivatar. Ezt intenzív széllökések kísérhetik. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 fok között várható. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Július 17-en, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Endréket és Elekeket. Az Endre német, szláv, magyar eredetű név. A magyarországi latin Endreas névváltozatából, vagy a német Endres, Enders névformából származik. Jelentése férfi, férfias. Az Endrék egyik védőszentje Pál apostol, az Úr első tanítványa, Szent Péter testvére, aki Görögországban, Patraszban szenvedett vértanú halált 60 és 62 körül. Korzini Szent András karmelita, itáliai Fiozeli püspök is az Endrék védőszentje, ő 1373-ban hunyt el. Vagy védőszentként megemlítem még Avellino Szent András, olasz teatinus szerzetest, aki 1608-ban hunyt el, és Kim Szent Andrást is, aki az első koreai katolikus pap volt, és akit 103. magával koreai vértanúként tisztelünk. Az Elek a görög Alexiosz magyar megfelelője. Más feltevések szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar Velek személynévből származik. Jelentése ismeretlen. Az Elekek védőszentje Falconieri Szent Alexiusz, aki a Servita rend 7 alapítójának egyike volt, és aki 1310-ben hunyt el. Vagy az a másik Szent Alexiusz, akinek történetem a legenda alkotó képzeletremekem, arról a gazdag ifjúról, aki esküvője éjszakáján elhagyta nejét, 17 évig élt koldusként a Közel-Keleten Edasszában, majd újabb 17 évig atyaházában anélkül, hogy felismerték volna. Ő 417 körül hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Endre és Elek nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel kedveskedünk a mai nap ünnepeltjeinek, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz július 17-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1888-ban született Füst Milán, író, költő, esztéta. Ő volt a szabad magyar vers megteremtője. Teljesen újszerű versformálása és kifejezés módja a magyar lírában, Bezsenyin kívül, talán csak a középkori zsoltárok hangjához hasonlítható. Szabad verselése, patetikus dikciója, hasonlíthatatlan kifejezés módja, a költészetben szokatlan rejtőzködése, szerepjátszásai egészen egyéni hangot jelentettek irodalmunkban. A modern magyar irodalom méltatlanul keveset emlegetett és olvasott, magányos óriása ő. Drámái, különösen a bemutatásra, mint egy 40 évet váró negyedik Henrik, szintén klasszikus értékű alkotások. Ennek ellenére legismertebb drámai alkotásom az újsághír alapján született Boldogtalanok, egészen a 60-as évek végéig ismeretlen volt a színház rendezők előtt. Legnagyobb prózai alkotásom a Feleségem történetem, amelyért francia megjelenése után 1965-ben Nobel-díjra is jelölték. 1942-ben kedvezőtlen kritikát kapott, sem az irodalom akkori hivatásos értői, sem közeli barátai nem értették, érezték meg hatalmas jelentőségét és szépségét. Füst Milán munkásságát háromszor ismerték el Baumgartner díjjal, 1932-ben, 35-ben és 46-ban, 1948-ban pedig Kossuth díjat kapott. 1912-ben Debrecenben született Kovács Pál vívó, hatszoros olimpiai bajnok. Helsinkiben csapatban és egyéniben is aranyérmet nyert. A ganzvasas, majd a vasas hétszeres bajnok versenyzője volt. Európa bajnok, hétszeres világbajnok és ötszörös olimpiai bajnok címet szerzett csapatban, egyéniben pedig kétszeres VB ezüstérmes, kétszeres világbajnok, valamint olimpiai bronzérmes és olimpiai bajnok is volt. 1963-tól 68-ig a Magyar Vívószövetség elnöke, 68-tól a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, 76-tól 88-ig pedig a Nemzetközi Vívószövetség alelnöke is volt. 1914-ben született Tolnai Klári, kétszeres Kossuth-díjas színésznő. Amikor született, még ekkor szekéren járták a falvakat a színészek. Már egészen fiatalon sztár lett, pedig nem végzett főiskolát. A német megszállás alatt nem játszott, csak a háború után lépett újra színpadra. 150 filmszerepben és megszámlálhatatlan színpadi szerepben láthattuk. Egyik legkedvesebb partnere Mensáros László volt, aki egy jubileumi előadás után két lovas hintóval kocsikáztatta meg Tolnai Klárit, Klárikát. Utolsó nagy alakítása a Nagymama című vígjáték címszerepe volt. Munkásságát számos díjjal is elismerték, 1950-ben érdemes művész, 1951-ben és 52-ben Kossuth díjat, 1964-ben kiváló művész címet, majd a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét 1992-ben kapta meg. 1996-ban lett a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1997-ben pedig Budapest díszpolgárává választották. 1920-ban született Kárpáti Rudolf, hatszoros olimpiai bajnok, kardvívó, versenybíró, sportvezető, katonatiszt. Magyarország történetének egyik legeredményesebb és legsikeresebb sportolója volt ő. Vívását kimagasló technikai felkészültség, magasfokú taktikai érettség és rendkívüli tempóérzék jellemezte, amely nyilvánvaló muzikalitásának egyenes következménye volt. 7 országos bajnoki cím tulajdonosa volt ő, és 4 olimpián 6 aranyérmet szerzett. A főiskolai VB-n is 2 aranyérmet nyert. Emlékezete úgy is tovább él, hogy létrehoztak egy nevét viselő vándordíjat, amelyet a legeredményesebb felnőtt magyar kardvívónak adnak át. Egy világkupa verseny, egy vívóklub és a Csanádi Árpád általános iskolában egy tanterem is viseli a nevét.
szintén 1920-ban született Nils Bohlin svéd mérnök, a gépkocsik hárompontos biztonsági övének kifejlesztője. Tehát neki köszönhetjük a gépkocsikban ma is használatos biztonsági övet. 1925-ben született Nagy László, Kossuth-díjas költő, műfordító. Most Vasi Géza irodalomtörténész gondolatait idézem. Nagy László költészetéből már a 60-as években több mondat és vers sor vált szállóigévé. A Kiviszi át a szerelmet című versről kis túlzással azt is állíthatjuk, hogy teljes egészében szállóigévé vált, a költő legismertebb műve lett. Mindössze 14 sorból áll, és szigorú komponálási elve, csattanószerű lezárása a klasszikus versformákhoz hasonló alkotói fegyelmet követel meg. A vers kérdő hangsúllyal indul, majd ez fordul állítóvá, a végső igazság kimondását ígérve. Az első 6 kérdőmondat tartalma körülbelül így összegezhető. Kiteszi azt, amit én a költő, ha meghalna, ha nincs költészet. A 2 lezáró mondat állítása pedig az. Ki, ha nem én, s a hozzám hasonlók. Vagyis a költői lét értelmére rákérdező vers válasza, a társadalomnak szüksége van a költőre, és a művére. 1989-ben Budapesten született Várasztó Evelin, Európa-bajnok magyar úszó, olimpikon, 52-szeres magyar bajnok, a Jövő SC sportolója. Edzője édesapja az egykori úszó olimpikon Várasztó Zoltán, testvére pedig Várasztó Dávid, aki szintén úszó. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 855-ben hunyt el 4. Szent Leó pápa, aki 104-ként léphetett a római szentatyák trónjára az egyház története során 847. január 27-én. Pontifikátusának középpontjában a 846-os szaracén támadás sebeinek begyógyítása állt. A római hercegség területén sok nélkülöző volt ekkoriban, és a városok, templomok jelentős része is elpusztult. A csodatévőként tisztelt egyházfő jó kapcsolatokat ápolt az egykori frank birodalom uralkodóival és Konstantinápollyal is. 1540-ben hunyt el első Szapolyai János magyar király, aki a mohácsi katasztrófa után jelentette be trónigényét. Százsebesen 53 éves korában pár héttel agyvérzése után hunyt el. 1526-ban a mohácsi katasztrófa és II. Lajos halála után jelentette be trónigényét, szembe kerülve első Habsburg Ferdinánddal. Szepesváron született 1487-ben Szapolya István nádor és Hedvig tesseni hercegnő gyermekeként. 1511-től erdélyi vajda volt. A tokai országgyűlésen hívei királlyá választották. November 11-én Székesfehérvárot pedig meg is koronázták. 1540. május végén kapott agyvérzést, nem sokkal halála előtt értesült arról, hogy fia született. Követeket küldött a török portára, hogy fia, János Zsigmond, a későbbi II. János királyságának elismerését kérje. Szapolyai Jánost Székesfehérvárot temették el. 1851-ben hunyt el Egressy Béni zeneszerző, szövegíró, színész, a Szózat megzenésítője. Ő szerezte a Szózat zenéjét, valamint ő írta Erkel Ferenc Bánkbán és Hunyadi László című operáinak szövegét is. Magyarra fordított 50-nél több színdarabot és 19 opera szöveget. Az elhatalmasodó tüdőbetegsége miatt 1851-ben 37 évesen hunyt el a mai napon Pesten. 1984-ben hunyt el Vén Emil Munkácsy díjas festőművész, aki 82 éves korában a mai napon hunyt el Budapesten. Származásával magyarázható képeinek mediterrán derűje és színvilágának tüzes ragyogása. Művei közül megemlítem a Halászfalu, a Picasso és a Csendélet kerámiákkal című alkotásait. Itáliában, Dalmáciában, Magyarországon, Spanyolországban és Franciaországban is tartózkodott. Picasso, Hemingway, József Attila és Juhász Gyula társaságában. Krúdi Gyulát és Thomas Mannt is kedvelte. Kifejező portrét festett valamennyiükről. 1940-ben telepedett le véglegesen Budafokon.
1974-ben a Marosmenti művésztelep munkájában is részt vett. 1984-ben a könyvhéten dedikálta Losonczy Miklós róla írt könyvét. A budafoki temetőben helyezték végső nyugalomra. Pató Róza szobrászművész készítette el a síremlékét. 2002-ben születése 100. évfordulóján Budafokon felavatták portrészobrát, amelyet Huber József alkotott. Vén Emil számos művét őrzi a Magyar Nemzeti Galéria és más közgyűjtemény. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1821-ben Spanyolország véglegesen átadta Floridát Amerikának. 1917-ben az angol királyi család felvette a Windsor nevet. Előtte Hannoveri ház volt a nevük. 1954-ben kezdődtek meg az első Disneyland építési munkálatai. 1975-ben jött létre az első nemzetközi űrállomás. És végül, de nem utolsó sorban, 1976-ban kezdődött meg a 21. újkori nyári olimpia a kanadai Montrealban. Ezen az olimpián a magyarok a korábbi olimpiákhoz képest viszonylag kevés aranyérmet szereztek, de mindegyik győzelem emlékezetes volt. Újdonsült tornászbajnokunk Magyar Zoltán lólengés gyakorlata után állhatott a dobogó legfelső fokára. A vízipólósok egy remek csapattal 12 év után szereztek ismét aranyat. A hagyományokat folytatva ezen az olimpián is lett magyar vívóbajnok, Tordasi Ildikó törvívónak köszönhetően. Németh Miklós pedig az atlétikai pályán diadalmaskodott, 94,58 méteres világcsúccsal nyerte a gerelyhajítást. A magyarok a montreáli olimpiáról a 4 aranyérem mellett 5 ezüst és 13 bronzéremmel térhettek haza. Kedves hallgatóink, július 17-i kalendáriumunkat hallották.

Csendes kis eszpresszó Óbudán, kékernyős lámpa a zongorán. A zenész oly kedvesen énekel, s egy asztalnál csak ketten férnek el. Az egyik kis asztalnál szőke lány, szerelmes ifjú az oldalán. A fiú szól, szeretlek édesem, a lány pedig mosolyog édesem. A szemük csak kacagva összenéz, s köröttük minden a ködbe víz. Csupán a lány mondja súgva még, a szívem örökre csak tiéd. Összecsendül két pohár, vágyok

lesben állva percek óta, már a csókra vár. Estéről estére ültek ott, jó látni, mennyire boldogok, és ahogy a fiú a lányra néz, az többet mond, mintha a szó becéz. De egy nap a szőke lány mégse jött, soha se fogja már látni őt, hogy örökre mondta, és csak tiéd, s ő elhitte néki e szép mesét. Bármit mond száznyai vallomás, addig tart minden, míg nem jön más, s itt ezt ma nem sejti senki még. Bolondok dudolnak,

s álmodozva szembenézve, kéz a kézre rátalál, s elhiszik a nők szavát, férfi egy se tudja hát, hogy szerelemben és a nőben hinni balgaság. Aztán a fiú is elmaradt, s talán egy fél év is elszaladt, míg egyszer egy nyár este újra jött, s a zenész oly aggódva nézte őt, hogy vajon a régi sebb fáj-e még, s ekkor egy fekete lány belép. Lám ott ül már a fiú oldalán, a fiú már boldog és oly vidám. Suttogja, szerelmem érted ég, s felel a lány, szívem csak tiéd. Szemük most kacagva összenéz, és kételj, csalódás ködbe vész. És összecsendül két pohár,

szépet val a kéz. Szépet hinni nem nehéz. A szerelemben hinni jó, hát hinni kell, és kész.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megkezdődött az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A rendezvény első napján tartott nyitó szentmisét Ternyák Csaba egriesek celebrálta. A főpásztor köszöntötte a fiatalokat és a résztvevőket, hangsúlyozva, a találkozóra valójában Jézus hívta meg őket. Homíliájában a mai evangélium meghívását idézte: jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és arra buzdított, hogy a résztvevők forduljanak bizalommal Krisztushoz, örömeikkel, kérdéseikkel és terheikkel is. Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a mai fiatalok sok bizonytalansággal néznek szembe, a tanulás, a hivatás és a jövő kérdéseiben. Kiemelte, a keresztény ember számára Jézus Krisztus az a biztos pont, akiben nem lehet csalódni. Az érsek a személyes imádság, a csend, a szentségimádás és a szentgyónás fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra bátorította a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak magukba, hanem merjenek beszélni hitükről, családjukban és baráti közösségeikben is. A nyitó szentmisén az egriesek azt kívánta a résztvevőknek, hogy az előttük álló lelki gyakorlat napjai valódi lelki megújulást, békét és felüdülést hozzanak számukra Egerszalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat 4 napon át várja a fiatalokat különféle programokkal, közös imádságokkal és közösségi eseményekkel. Önkéntes beteglátogatói programot indított Csíkszeredában. Iválcsony Rita ferences nővér, aki vallja, a program során nem csak a betegek életébe csempésznek egy kis csodát, de maguk az önkéntesek is megtapasztalják általa a saját életükben a gondviselés jelenlétét. A ferences szegénygondozó nővérek közösségének tagjaként Rita nővér több mint 3 évtizeden át szolgált Magyarországon, hajléktalanok, idősek, betegek és a társadalom peremére szorult emberek között. 2025-ben tért vissza szülőföldjére, hogy Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és a helyiek hívására Csíkszeredában életre keltse a szervezet önkéntes beteglátogató szolgálatot. A projektre jelentkezők motivációs levéllel interjúsorozatok révén kerülhetnek a képzésbe, mely 40 órányi önismereti, segítségnyújtási tudást ad át az önkénteseknek a leghasznosabb és leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében. 2 napos rendkívüli ülés tart a jövő hét hétfőn és kedden az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke a házbizottság mai ülését követően az MT-nek elmondta, hogy a hétfői ülésnap a szokásoknak megfelelően napi rend előtti kérdésekkel, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel kezdődik majd. Ezeket követően lefolytatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítványok vitáját. A javaslatról kedden határoz majd az országgyűlés. Kedden a politikusok lefolytatják a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításról, a Magyar Agrár- és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról, valamint a központi költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló vitákat. Végül a pénteki időjárásról. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás. Majd kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd a középső ország részben kialakulhat záporzivatar. Ezt intenzív széllökések kísérhetik. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 fok között várható. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus, július 17-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Uram, legyen a mai nap gondviselésed diadala, mely örködik felettem, minden mozdulatom felett, mely mindent legnagyobb javamra rendez el, mely a hegyek, völgyek, virágok, tavak és folyók szépségeit elém tárja, hogy csodálkozva szemléljem azokat. Uram, szívünkben vibráld meg a szeretet, imádás és hála húrjait ennyi nagy lelkűségedért. Lényünk minden idegrostja megremegjen az örömtől arra az egyetlen gondolatra, hogy Te szeretsz minket. Szentlélek, segíts minket, hogy minden akarásunk megegyezzék az Atya isteni akaratával, és hogy mindenben fel is ismerjük azt, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat Phil Bosmans fogalmazta meg az örömről. Szerinte elveszett nap, amelyben nem nevetünk. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Endréket és Elekeket köszöntjük névnapjuk alkalmából, és természetesen gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre is, valamint azokra, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Szent Zoerárd András és Benedek remeték emléknapja van. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Majd hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Ezt követően a várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és még orvos-meteorológiai jelentéssel is várom Önöket. Fél hét előtt pár perccel pedig meghallgatjuk a nap versét, amely ma nem lesz más, mint Petőfi Sándor, a Borozó című költeménye, melyet Pap Zoltán mond majd el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Ezt követően a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Szent András és Szent Benedek remetékről beszél nekünk. A folytatásban a napimája is elhangzik, és Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, majd programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik a Szent István Rádió péntek reggeli műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További kellemes időtöltést, jó rádiózást, kellemes ébredést és szép napot kívánok Önöknek!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a narcizmusról hallhatnak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Akkor még kell beszélnünk ezekről sajnálatos módon, mert ideje meg időszerűsége van. Hát az áldozat segítésről szóltunk elsősorban, pontosabban arról, hogy az ön feladata azoknak az embereknek a segítése, akik egy ilyen narcisztikus alkat közelében vagy vele élnek. Nem tudom, hogy hogy lehetne magának a narcisztikusnak segíteni, különösen annak, aki felismeri magáról, és nem tudom, hogy hogy lehetne megoldást találni arra, hogy ne több, hanem kevesebb legyen a feladat ezen a téren.
1: Áldozatsegítés az egy speciális tudás, tehát fontos, hogy hogyan állok hozzá ahhoz, aki mondjuk most egy kicsit kibővítve a kört bántalmazás áldozata, ugye egy narcisztikus az mindenképp bántalmazza hozzá közel kerülőket, de hogy szimplán enélkül is a bántalmazás áldozataival foglalkozni, ott azért nagyon tapintatosnak kell lenni, nagyon tiszteletben kell tartani az áldozatnak az élményét, tapasztalatát, tudni kell azt, hogy sok áldozat négyszer, ötször is akár, vagy még akár többször is visszamegy a bántalmazójához, ez a folyamat része. Itt sok-sok minden van, és én nagyon remélem, hogy egyre több szakember tanulja meg ezt a fajta működésmódot, hogy egyrészt, hogy felismerje a bántalmazást, másrészt, hogy jól tudjon benne segíteni.
0: Hát ez a kapcsolati erőszak egy tipikus formája, ha jól belegondolunk.
1: Igen, így van.
0: És erről elég sokat lehet olvasni, hallani.
1: Egy specializált formája, igen, amit mondjuk egy narcisztikus személyiségzavar hátterén alakul ki. Tehát egy narcisztikus ugyanúgy tudja fizikailag bántalmazni, a másikat lelkileg bántalmazni, szexuálisan bántalmazni, tud anyagi kontrollgyakorlást csinálni a másik felett, tehát tudja a bántalmazásnak az összes formáját. Ugyanúgy elszigeteli az áldozatát a barátoktól, családtagoktól. Tehát ugyanúgy tudja ezeket egy narcisztikus is, csak itt az ő viselkedését nem az magyarázza, hogy ebben nevelődött bele, mint mondjuk férfi, hogy egy ilyen patriarchális férfi uralmú világban egy férfinek ez a dolga, és a nőnek meg az a helye, hogy ennek alárendelődjön, hanem itt a narcizmus az, ami kialakítja ugyanezeket a viselkedéseket.
0: Hát a tanács az, hogy menekülni az ilyen emberek közelségéből, meg az, hogy aki tud segítsen azoknak, akik ilyen emberek közelében élnek és menekülni akarnak.
1: Én mindig ezt szoktam javasolni, hogy arra fölösleges várni, vagy nem éri megvárni, hogy a narcisztikus valaha is megváltozik. Tehát ez körülbelül olyan esélye van erre, mint megnyerni a lottó ötöst. Van rá esély, de nagyon elenyésző. Tehát inkább magát mentse, a szeretteit mentse, próbáljon meg egy távolságot képezni, ahogyan tud.
0: Én köszönöm szépen ezt a beszélgetést, remélem, hogy hallották, és hogyha csak egy ember ismeri fel, hogy ott van valaki, akitől rohanni kell a messzeségbe, akkor már elérte a beszélgetésünk a célját. Köszönöm még egyszer, viszont hallásra.
1: Köszönöm, viszont hallásra.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a narcizmusról hallhattak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és 79-es kilométerek között a Vásárostamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A

0: sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták. Jelzőlámpa irányítja a járműveket. Jásznagykun-Szolnok vármegyében Karcag belterületén a Dózsa-György úton a Táncsics Mihály körút kereszteződéséhez közel felújítják a burkolatot. Az 1-es kilométernél egy részen az utat teljes szélességében lezárták, az 1-es és a 2-es kilométerek között pedig egy sávon lehet csak haladni. A lezárt szakaszt önkormányzati utakon lehet kikerülni. A terelő utat sárga táblákkal jelölik. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Kisvárda összekötő úton, Kisvárda belterületén, a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Krucsai Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek, ezért a Bajcsi-Zsilinszky utcát egy rövid szakaszon lezárták. Kerülni helyben lehet. Folytatódik a 3-as számú főútvonal több szakaszának felújítása Miskolc belterületén a belső sávok terelésének kiépítésével. A kivitelezéssel és a forgalomkorlátozással érintett csomópontok, útcsatlakozások, valamint a munkavégzéssel érintett szakaszokon az üzletek megközelíthetősége megváltozhat. A gyalogos átkelőhelyek rövidebb, hosszabb időre lezárásra kerülnek. A lezárások idején jelzőrös forgalomirányítás lesz érvényben. A munkavégzés miatt időszakos torlódások is kialakulhatnak, ezért a Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri. Indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit ZRT Utinform szolgálatánál a www.utinform.hu oldalon, valamint ajánlott navigációs, közösségi autós alkalmazást is használni az optimális útvonal megtervezéséhez. És végül, de nem utolsó sorban a kamionstopp ezen a hétvégén, azaz július 18-án szombaton 15 órától, július 19-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.

0: Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Ma napos idő várható. Általában kevés gomoly és fátyol felhővel, estétől északnyugat felől pedig felhősödésre számíthatunk. Estig csak kevés helyen valószínű zápor, zivatar, majd estétől egyre nagyobb területen lehet csapadék. A Nyugat-Dunántúlon megélénkül a déli, másút gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között valószínű. Orvosmeteorológiai szempontból elmondható, hogy nem érvényesül számottevő fronthatás a mai napon, így a frontérzékenyek szervezetét sem éri jelentősebb megterhelés. Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy intenzívnek ígérkezik a nappali felmelegedés, és a legmelegebb órákban bőven 30 fok feletti hőségre számíthatunk. Emellett a napsütéses időszakokban erős lesz az UV-sugárzás is. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvos-meteorológiai jelentést hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
1: A napverse.

0: A borozó. Gondüző borocska mellett vígan illan életem. Gondüző borocska mellett sors, hatalmad nevetem. És mit ámultok, ha mondom, hogy csak a bor istene, akit én imádok, aki e kebelnek mindene. És a bor vidám hevében füttyentek rád zord világ, szívemet hol annyi kínnak skorpiói szaggaták. Bor tanít a hurjaimra csalni nyájas éneket. Bor tanít a elfeledni csalfa jányok titeket. Egykor majd borocska mellől a halál, ha űzni ő. Még egy korty, s nevetve dűlök jégöletbe temető.
1: Petőfi Sándor a Borozó című versét Pap Zoltán előadásában hallották. Petőfi Sándor 1823. január 1-én született Kiskörösön. A fiú igencsak ingadozó színvonalon tanult, újabb és újabb iskolákba járatták. Apja, akinek vállalkozásai 1838-ban csődbe jutottak, levette róla a kezét. Ekkor 16 éves korában kezdődtek a fiatalember vándorévei. Az 1842-es év meghozta első irodalmi sikerét, megjelent a Borozó című költeménye. A Pesti Divatlapnál lett segédszerkesztőm, és versek címmel kiadták első kötetét. 1847-ben kötött házasságot Szendrei Júliával, aki később maga is írt verseket, elbeszéléseket, és foglalkozott műfordítással is. Szendrei Júlia 1868-ban hunyt el. A később ismerté vált kokárda első példányát a párizsi trikolor mintájára ő varta és tűzte férje mellére 1848. március 15-én, ami a pesti forradalom és egyszers mind Petőfi napja volt. Később a költő király ellenessége radikális politikai nézetei miatt fokozatosan kiszorult a közéletből. A szabadságharc idején BEM tábornok seregében szolgált, részt vett az 1849. július 31-i segesvári ütközetben is. Ekkor látták őt utoljára.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Giovanni Bossa, a Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Türelem, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
1: Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Az Albánói Egyház megye július 18-án szombaton este 9 órakor a pápai nyári rezidencia kertjében koncerttel kedveskedik 14. Leó pápának, hogy kifejezze iránta való közelségét és szeretetét. Különleges műveket szólaltatnak meg a kiváló zenészek, a hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. A Szent Atya újbóli jelenléte egyházmegyénk területén örömmel töltötte el helyi egyházunkat és az itt lakó embereket, mondta El Vincenzo Viva albánói püspök. Szeretnénk ezzel a szimfonikus koncerttel kedveskedni, a szeretet és a közösség gesztusaként. A műsor pedig, amit kigondoltunk, ritka csodálatos műveket tár fel. Kívánjuk, hogy ez az este legyen a valódi szépség, és az Albánói Egyház közös ajándékának maradandó pillanata, melyet szeretetünk és imádságunk kísér a pápáért és a rábízott szolgálatért. A hangverseny első műsorszáma Niccolò Paganini E-dur hegedű versenyének zárótétele, Polonéz, melyet Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedűművész ad elő. A művet Paganini 1826-ban komponálta Nápolyban, munkásságának egyik legkülönlegesebb és legkalandosabb sorsú darabjaként. A tétel egy lengyel udvari tánc, melynek eleganciáját ötvözte az itáliai dallamossággal. Előadása virtuóz hangszertechnikát igényel, a Paganinire jellemző dupla fogások, pattogó vonókezelés és extrém magas regiszterek kísérik. Őt követi a szintén nemzetközileg elismert Rossana Tommasi Golcar zongorajátéka, aki Vincenzo Bellini híres normájának fantáziáját szólaltatja meg, amelyet az Oscar-díjas argentin zeneszerző Luis Bacalov kifejezetten számára írt zongorára és zenekarra. A zongoraművész elmondta, az ötlet, hogy kigondolják, megírják, elpróbálják és színpadra állítsák a Bellini norma fantáziáját és variációit, kétségkívül egy művészi hazárdjátékból születik, egy vonzó, ám épp annyira összetett kihívásból. Vagyis most először kizárólag a hangszer keltette felemelő érzéseken, nem pedig az énekes előadó művészeken keresztül mutatja be a híres normát. Nem az énekhanggal, hanem a zongora hangjain át megérinteni és megrezgetni a lélek húrjait. Norma az élet, mely az elkeseredéssel találkozik, mely elvakítja, és a sötét bosszú álló harag, mely egészen addig lángol, amíg félő, hogy mindent elemészt, de aztán fölemelkedik és kiszabadítja magát és szívét egy olyan szeretet vonzásában, mely a földi élet végső áldozatán keresztül megtisztul és örökké valóvá lesz. Ez mutatja a norma varázslatát és fennkölt tragikumát, mely képes átívelni korszakokon és a szívünkhöz szólni, a remek művek mély egyszerűségével. Időtlen művészet és misztérium Bellinitől indulva Luis Bacalov szívéhez és tollához ér, hogy a zongorán szárnyaló hangokká váljon, nyilatkozta a zongoraművész. Ez a zenei vállalkozás azért is egyedülálló, mert Vincenzo Bellini, olasz zeneszerző, 1831-ben bemutatott két felvonásos operája, éppen a Belcanto stílus legkiemelkedőbb remek műveként, és a zenetörténet egyik legnagyobb drámai tragédiájaként ismert. A Felice Romani által írt szövegkönyv Alexandre Sumé Norma, vagy a Gyermekgyilkosság című tragédiáján alapul, és a főszerep monumentális énektechnikai és színészi kihívásai miatt az operairodalom Hamletjeként is emlegetik. A szólistákat a pármai muzsikusok 55 tagú zenekara kíséri Pier Carlo Rizzio vezényletével, aki 2006 óta a Bressai és Bergamói Nemzetközi Zongora Fesztivál művészeti igazgatója, a Bressai Konzervatórium tanára és karmestere, és aki karrierje során több mint 80 zenekart vezényelt. A Norma egy hatalmas szerelmi történet, Szabad fantázia és variációk zongorára és zenekarra című alkotást vizuális látvány egészíti ki, mely csodálatosan megjeleníti a Bellini dráma kulcsfontosságú mozzanatait. A hangszer, amelyen Rossana Tommasi Golcár játszik majd a 14. Leó pápa tiszteletére rendezett koncerten, egy Bechstein versenyzongora, a Fabrini gyűjtemény egy kiváló darabja.

0: Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Július 16-án csütörtökön írták alá a római Kapitóliumon az úttörő római nyilatkozatot a fegyvertelen és lefegyverző békéért, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljei korában elnevezési dokumentumot. Ezzel gyakorlatilag lezárult a Nobel-díjasok globális gyűlése a mesterséges intelligenciáról és a nukleáris háborúról. A tanácskozást, amelyen a világ több mint 200 legtekintélyesebb személyisége, valamint a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vettek részt, 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihlette, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A Vatikán július 14-e és 15-e között adott otthont az eseménynek a Castel Gandolfói pápai villa kertjében található Laudato Si faluban, amely július 16-án zárult az ünnepélyes üléssel a római városházán a Kapitóliumon. A délelőtt Roberto Gualtieri, Róma polgármesterének intézményi üdvözlő beszével kezdődött. Ezután Daniel Holtz, a Chicagói Egyetem professzora, az Egzisztenciális Kockázat Laboratórium alapító igazgatója őszintén emlékeztette a jelenlévőket. A rossz hír az, hogy a példátlan veszély időszakában élünk, de a jó hír az, hogy rengeteg dolgot tehetünk annak érdekében, hogy jobban biztonságba helyezzük magunkat a nukleáris fegyverekkel és a mesterséges intelligenciával szemben. A pápa római helynöke Baldo Reina bíboros kiemelte, hogy a római nyilatkozat ma kivételes jelentőséggel bír. Egy olyan időszakban érkezik, amelyet gyors átalakulás és mélyreható kockázatok jellemeznek, mesterséges intelligencia, nukleáris fegyverek, geopolitikai instabilitás, a multilateralizmus válsága, valamint az a kísértés, hogy a biztonságot a félelemre, az elrettentésre és a kölcsönös fenyegetésekre bízzuk. Reina bíboros hangsúlyozta, hogy történelmi fordulóponthoz érkeztünk. A tudományos és technológiai fejlődés rendkívüli lehetőségeket kínál az egészségügy, az oktatás, a közegészségügy, a környezetvédelem, a szegénység elleni küzdelem és a béke építése számára. Ugyanez a haladás azonban, ha elszakad az etikától, a felelősségtől és az emberi személy méltóságának tiszteletben tartásától, az uralom, a kirekesztés, sőt a pusztítás eszközévé is válhat. A ma bemutatott nyilatkozat nagyon világosan emlékeztet minket arra, hogy egyetlen gép, egyetlen algoritmus és egyetlen autonóm rendszer sem helyezhető olyan döntések középpontjába, amelyektől az emberiség fennmaradása függ. Leszögezte, hogy az élettel és halállal, a békével és háborúval, valamint a jövő népeinek és nemzedékeinek jövőjével kapcsolatos döntéseknek teljes, felelős és érdemi emberi ellenőrzés alatt kell maradniuk. Andrea Csucsi atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja az emberi találékonyságról elmélkedett. Megállapította, hogy egyrészt az emberek hihetetlen remek művek létrehozására képesek, másrészt viszont az emberi találékonyság nagy pusztítást is okozhat. Megerősítette, hogy a mesterséges intelligencia és a nukleáris energia sem kivétel, hiszen a mesterséges intelligencia építésre vagy pusztításra késztetheti az embereket. Silvano Maria Tomasi bíboros és Maria Ressa, a Columbia Egyetem Nobel-békedíjas professzora, szintén erőteljes szavakkal szóltak a jelenlévőkhöz a fegyverkezési versenyről és az erkölcsi iránytű szükségességéről ezekben a példátlan kockázatokkal teli időkben. David Gross professzor, fizikai Nobel-díjas, a Kaliforniai Egyetem elméleti fizika tanszékének kancellári tanszékvezető professzorának értékelése szerint a nukleáris fegyverek veszélye most sokkal nagyobb, mint 30 évvel ezelőtt volt. Sajnálatát fejezte ki, hogy a fegyverzet korlátozási szerződések eltűntek, és hogy 9 nemzet ma már nukleáris hatalom. Egy felgyorsult fegyverkezési verseny közepén vagyunk. A világ népeinek tudatában kell lenniük, hogy ezek a fenyegetések miként befolyásolhatják nem csak a saját életüket, hanem minden bizonnyal gyermekeik és unokáik életét is. Gross professzor a nyilatkozatra utalva hangsúlyozta, hogy a benne foglalt javaslatok egyszerűek, és már hallottuk őket korábban. Kiemelte, arra kérjük az atomfegyverekkel rendelkező nemzeteket, hogy olyan politikákat támogassanak, amelyek csökkentik a háború, a nukleáris háború és a megsemmisítés kockázatát. Nyomatékosította, hogy a jelenlévőknek, akiket a pápa szavai megihlettek, az egyháznak és minden erkölcsi érzékkel rendelkező embernek cselekednie kell. Emlékezzetek emberségetekre, és felejtsétek el a többit, ismételte a Nobel-díjas professzor, figyelmeztetve, hogy a túlélésünk és a jövő nemzedékeinek túlélése forog egyértelműen kockán.
1: Giovanni Boscia, vatikáni pénzintézet új főigazgatója. Október 1-én lép hivatalba Gianfranco Mammit követve, aki elérte a nyugdíjkorhatárt. François Poli, a felügyelő tanács elnöke elmondta, biztosak benne, hogy a bankot szigorúan és a szolgálat szellemében vezeti majd. A Szent Atya, a Szent Szék és az egyetemes egyház iránti küldetés teljes tiszteletben tartásával. A JOR, a Vallási Művek Intézete bejelentette a személyi változást, amelyet jóváhagyott az intézmény felügyelő tanácsa és bíborosi felügyelőbizottsága is. A kinevezés egy szilárd kormányzási rendszer tükröz, amely az ellenőrző szervek világos szétválasztásán alapul, stratégiai irányzatú és kezelésű, mely az átláthatóságra és a stabilitásra törekszik. Gianfranco Mammi szeptember 30-áig maradt hivatalban, miután 11 év szolgálati idejét letöltve elérte a nyugdíjkorhatárt. Az 55 éves Giovanni Boscia 2019-ben lépett be a vatikáni pénzintézetbe, mint pénzügyi igazgató, és 2 évre rá átvette a menedzsment vezetését is, mint befektetési igazgató. 2023 óta vezérigazgató helyettes. 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi pénzügyi piacokon, Londonban építette ki karrierjét.

0: Türelem. Sajkó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
1: Amikor a búza és a konkóról szóló példázatot hallom, hajlamos vagyok rögtön azokra az emberekre gondolni, akik egy ideje, vagy régóta, vagy nagyon ritkán gyakorolják hitüket, vagy egyáltalán nem gyakorolják. E példázat hallatán hajlamos vagyok ugyanakkor arra is gondolni, hogy akik nincsenek velem, ellenem vannak. Sokszor még addig is eljuthatok, mint az apostolok egykor, akik a szamariaiakra le akarták hívni az Isten nyilát, mert nem fogadták be Jézust. Amikor ilyen vagy hasonló gondolatok uralkodnak el rajtam, abból indulok ki, hogy én a búza vagyok, a másik meg a konkói. Tehát a másikat, még akkor is, ha igazam van, rossznak ítélem meg, elítélem őt. Ez az a pillanat, amikor kiderül, ha magamat egyértelműen a jó közé sorolom, mert gyakorlom vallásomat. Már is kimondtam magam fölött az ítéletet. A búza bizony nem én vagyok. A példabeszédben a konkói, parazita, kártékony és ártalmas növény. Megnehezíti a búza fejlődését. Amikor én ítélkezem a másik fölött, rossznak ítélem meg őt, sőt, azt akarom, hogy a gazda úgymond idő előtt kiszedje a rosszat, akkor bennem milyen lelkület van? Biztos, hogy nem a türelem lelkülete. Lehet, hogy megtértem és jobb emberré váltam. Fontos itt Szent Pál apostol kijelentését szem előtt tartani, aki a Korintusiakhoz írt első levelében, a 10. fejezet 12. versében ezt írja. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essik. Bizony volt idő az én életemben is, sőt, most is vannak időszakok, amikor nem vagyok ártatlan, amikor Isten engem is kigyomlálhatna mezőjéből idő előtt. Ezért veszélyes az, ha elhamarkodottan döntöm el, hogy ki van a jó és a rossz oldalon. Amikor a búza és konkóról szóló példázatot olvasom, két gondolat merül fel bennem. Az első gondolat az, hogy ez a mező bennem van. Isten ugyanis jónak teremtett. Belső világom ez a mező, ahol jelen van a búza is, és megjelenik a konkó is. Vannak időszakok, amikor könnyebb jónak lenni. De vannak bizony olyan periódusok is, amikor nehéz elviselni saját magamat, konkói voltomat. Isten akkor is elvisel, amikor én kevésbé viselem el magamat. Ő ugyanis egészben lát. Minden egyén életét folyamatban látja, és látja a lehetőséget is, hogy képes vagyok vele jobbá válni. Istennel élhetek Isten életed, de nélküle nem. Ha Isten életét tudatosítom rendszeresen magamban, akkor a búza életét élem, amiben az is benne van, hogy látom magamban is, és környezetemben is, de türelmes vagyok magammal és másokkal is. Ha ezt az életmódot gyakorlom, akkor olyasmit kezdek megtapasztalni, amit nem is hittem volna. Ez a belső mező, ez a belső világ kezd hatni kifelé, és mint a kovász vagy a mustármag elkezd növekedni, és lassan, de biztosan megváltoztatja a világot, a belső és külső világot egyaránt. Ebből következik a második gondolat. Az egyház, mint közösség, egyszerre áll bűnös és kevésbé bűnös tagokból. Ezért nem bántja Isten rosszat, csak megengedi és türelmes marad, időt ad és enged, mert látja azt a lehetőséget, amit én nem látok magamban sem, másokban sem. Ő búzát teremtett, a maga képét teremtette az emberbe. Istennek türelmét csodáljon meg újra, aki mindig arra int, hogy várjak a végső aratásig. Ha Isten nem olyan, amilyen, mi lett volna a keresztényüldöző Saullal, aki aztán Pál apostol lesz, a szeretet hírnöke? Vagy a hosszú időn át erkölcstelenül élő Ágostonnal, aki népinek bölcs tanítójává válik? S ha magamba tekintek őszintén, tudom, én is ugyanúgy rászorulok Isten türelmére. Egyszer egy házártos személy fordult plébánosához, és megkérdezte, bízhatok-e abban, hogy a mennyországban mindazokkal találkozni fogok, akikkel szeretnék? Azokkal is fog találkozni, akikkel nem szeretne, válaszolta a pap. Lehet a konkolyból búza? Kutyából lehet szalonna? Mi azt mondjuk, hogy nem. Isten azt mondja, igen, mert ő vele minden lehetséges, csak együtt kell működnöm vele. Mert a másokkal való, Istenre alapozott együttjárás többet ér, mint bármilyen egyéni siker. nekem melyik a fontosabb.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 16. vasárnapra türelemmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus tanítványai egy gabonaföld mellett sétálnak, szombat van. Éhesek, ezért letépnek néhány kalászt. A farizeusok rögtön ítéletet mondanak cselekedetükről. Szombaton nem szabad aratni, nem szabad munkát végezni. Jézus válasza azonban a törvény értelmét világítja meg, nem a betű számít, hanem a szív. A törvény célja nem az ember nyomorgatása, nem életének ellehetetlenítése, hanem segíteni az embert. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, idézi Jézus Ozeás prófétát. Az irgalmasság gondolata újra és újra visszhangzik az evangéliumokban. Istennek nem a külső formák tetszenek, hanem a szív, amely képes szeretni, meg tud bocsátani. A farizeusi gondolkodás bennünk is jelen van. Gyorsan ítélünk, ha valaki nem úgy viselkedik, mint elvárnánk. De Jézus azt mondja, az ember fontosabb a szabálynál. A törvény célja nem a korlátozás, hanem az élet védelme, az élet támogatása. Tudok-e irgalmas lenni akkor, amikor könnyebb volna ítélkezni? Az Istenhez vezető út nem a pontos szabálykövetés, hanem a szeretet és az irgalom gyakorlása. Az irgalmas Jézus van jelen bennünk, ha az embert fontosabbnak látjuk, mint a rendszer elvárásait.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Szent Zoerárd, András és Benedek remeték emléknapja van. Rájuk is emlékezünk, és hozzájuk is imádkozunk a mai szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Vagyuram énekes könyv 224-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amelynek kezdősora így hangzik: Induljunk testvérek a Golgota hegyére. Ezt követően az Énekőegyház 540-es számú énekét énekeljük, a Kenyér, amelyet én adok kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét a Szent Vagyuram énekes könyv 146-os számú énekének éneklésével, amely így kezdődik: Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom? Megismétlem sorrendben az ének számokat. A Szent Vagyuram énekes könyv 224-es, az Éneklőegyház 540-es és a Szent Vagyuram énekes könyv 146-os számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm kedves testvéreket ezen a mai reggelen, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be a Szent Misébe. Ezt a reggeli Szent Misénket elhunyt Tripák Ferencért, az ő feleségért, Gulyás Jolánért, valamint élő és elhunyt családtagokért mutatjuk be. Szent liturgián kezdetén először is tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te megmutatod igazságot fényét a tévejgőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg mindazoknak, akik a keresztény hitet vallják, hogy elutasítsák, ami ellenkezik ezzel a névvel, és törekedjenek arra, ami méltó hozzá. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Abban az időben Ezekiás halálosan megbetegedett. Elment hozzá Ámosz fia Izaiás próféta, és azt mondta neki: ezt üzeni az Úr: rendezd el ügyeidet, mert meghalsz, nem élhetsz tovább. Ezekiás a fal felé fordult, és így imádkozott: hűséges szívvel jártam színed előtt, emlékezzél, Uram! Azt cselekedtem, ami jó és tetszésed szerint való. Ezek után Ezekiás keserves sírásra fakadt. Izaiásnak akkor ezt mondta az Úr: indulj Ezekiáshoz, és mondd meg neki, ezt üzeni az Úr, Dávidnak, ősatyádnak Istene: meghallgattam imádságodat, láttam könnyeidet. Íme megtoldom napjaidat 15 évvel. Asszíria királyának kezéből megmentelek téged és ezt a várost, és megoltalmazom ezt a várost. Akkor meghagyta Izaiás, hogy hozzanak egy csomó préselt fügét, tegyék rá daganatra, és akkor életben marad. Ezekiás király megkérdezte: mi lesz a jele, hogy az Úr házába fel tudok menni? Izaiás proféta így válaszolt: ez lesz számodra a jel az Úrtól, hogy teljesíti az Úr az igét, amelyet mondott. Visszatérítem az árnyékot 10 fokkal Ákáz napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. És visszatért a napórán az árnyék 10 fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Ez az Isten igéje. Istennek.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Húsvét táján, az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek és tépdesti kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték. Nézd, tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be az Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat, mert az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, hallottuk itt az olvasmányban Izaiás prófétától Ezekiás királynak az alázatos imádságát, és azt, hogy az imádságának utána egy nagyon konkrét eredménye lett. Azt írja a Szentírás, hogy ő egy igaz király volt. Legalábbis ő így nyilatkozik magáról. Hűséges szívvel jártam színed előtt, emlékezzél, Uram, azt cselekedtem, ami jó és tetszésed szerint való. Ezekiás király, tehát az Úr szándéka szerint vezette Izrael népét, és mégis halálos betegséget kap. És az prófétán keresztül Isten figyelmezteti is, hogy meg fogsz halni, rendezd el az ügyeidet. És Ezekiás, tehát ezt így magában átgondolja, és alázattal az Isten elé fordul, az Istenhez fordul, és ez a keserves sírás, ez nagyon komoly, mélyen a szívéből feltörő dolog. Tehát alázattal, mélyen, komolyan az Istenhez fordul. És az Isten megajándékozza még 15 évvel. Szerintem nagyon fontos, engem megérintett ez az aktus, hogy ezt az alázatos imádságot, nem azt a számon kérő, hogy már pedig Istenem, most neked ezt kell tenni, mert nekem ez kell. Sokszor nem szándékosan, kifejezetten így imádkozunk, de valahol a mélyén ugye ez van benne, hogy igazából nem az Isten, hanem én vagyok az Isten, és én meg akarom mondani az Istennek, hogy ő mit csináljon. Sokszor ez van bennünk, mélyen, nagyon mélyen, és valamilyen módon ez működik, de Isten még ekkor is szokott adni dolgokat, de ez az alázatos imádság, ez a mély szívből feltörő kiáltás az Istenhez, ez átmegy az egeken. És Isten megtoldja tehát 15 évvel az ő életét, sőt, még itt elrendezi a történelmi kontextust is neki. Az evangélium pedig, ez a cselekedet, amit végbe vittek a tanítványok, tépdesték a kalászt szombaton, és eszegették. Nem azról volt szó, nem az volt a probléma, hogy a szántóföldről el-el tulajdonítottak egy-egy kalászt, hanem a probléma az volt, hogy a farizeusok gondolkodásmódja szerint szombaton dolgoztak. Letépni egy kalászt, kimorzsolni a szemeket, megeszegetni, mintha arattak volna gyakorlatilag. Dolgoztak szombaton. És a farizeusok rögtön neki is állnak kötözködni, hogy hát ezt akkor mi? Jézus, itt vannak a tanítványaid, te vagy a mester, most akkor ez hogyan? Te ezt engeded? És Jézus ezzel kapcsolatban két dologra hívja fel a figyelmüket. Egyrészt a szombat van az emberért, tehát a szombatnak a törvényét az Isten az emberért hozta, azért, hogy az embernek
az Istennel való kapcsolatát alakítsa, másrészt legyen egy olyan nap, amikor nem kell dolgozni, de inkább az Istennel való kapcsolaton volt a hangsúly, már egy elővételezése annak a nyugalomnak, ahova az Isten be akarja vezetni majd a népét, ami már egy eszkatológikus, egy a valóságon, a földi valóságokon túlmutató nyugalom, de mégis így elővételezve egy kicsit az ember tapasztalja meg azt, hogy lenne egy nap, amikor nem állandóan a robotról szól a dolog, hanem megpihenünk és kapcsolatban vagyunk az Istennel. És megéljük akár adott esetben az egymással való közösséget is. Tehát fontos, hogy Isten adta a szombatot az ószövetségi választott népnek, a nép ért. Csak amikor a lényegtől már eltávolodik az ember, és itt már benne van a gőg is, farizeusoknak, írástudóknak a gondolkodás módja, hogy részletesen megcsináljuk a szabályzatot, és majd mi például betartjuk, többiek azok úgyse. Tehát mikor ez az oldal is benne van, akkor utána el tud térni az ember a tárgytól. Már nem az van a középpontban, amit az Isten szánt, hanem egy részletes parancs megtartás. És akkor én ügyes vagyok, mert én megtartom, a másik meg nem ügyes, meg buta, meg mit tudom én, mert ő meg nem tartja meg. És Jézus egyértelműen felhívja a figyelmet, hogy az Istennek fontosabb. Mi a szándék? Irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatot. Nem egy üres, vallásos cselekedet, egy áldozat bemutatás, ami előírás volt akkor, nagyon fontos. De nem ez kiüresítve a fontos igazán az Istennek, hanem az irgalmasság. Tehát egy másfajta lelkület az Isten felé, meg az emberek felé is például. Hogy ez sokkal fontosabb. Illetve itt ebben Jézus még rámutat egy nagyon fontos dologra, hogy ő kicsoda. Egyébként most hirtelen nem is tudom, ez hogy folytatódik, de szép lassan ezzel már borzolja a farizeusoknak a lelkét, mert talán már értették ezeket a kijelentéseket. Még talán nem esett le nekik a tantusz pontosan, hogy mire is gondol Jézus, de azért már kezdték érteni. Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ez az első. És utána, mert az emberfia ura a szombatnak is. Hát ez aztán, mikor szép lassan megértik a farizeusok, meg az írástudók, meg a népvezetői, akkor teljes mértékben kiveri a biztosítékot náluk, mert mit akar ez mondani? A templomnál is nagyobb van itt. Emlékezzünk rá, amikor Jézus utána Jeruzsálembe, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. A 40 év alatt felépült jeruzsálemi templom mellett áll, de hát itt már az új templomra, az ő testére gondol. Mikor kivégzik a kereszten, és 3. napra feltámad. Persze ez a szövetségnek is a megújítás, az új szövetségnek a létrehozása, az ószövetség úgymond, mintha megszűnik, vagy hát lezárul, de felemelkedik Krisztusban. És fontos ez a kijelentés, mert az emberfia ura a szombatnak is. Kicsoda ural szombatnak egyedül? Hát az örökkévaló, az Isten. Tehát Jézus itt, bennfoglaltan, kimondja előttük,

0: ő hozzá tartozunk mi is. Az ő tanítványai vagyunk mi is, akik hasonlóan itt az apostolokhoz, csak más életúton, követjük a mi mesterünket, és ő az, aki vezeti az egész egyháznak is a történetét. Ezért ő az, aki a Szentlélekben megmondja az egyháznak, hogy mi a jó, mi a nem jó, mert sokszor mi is beleesünk ebbe a gondolkodásba, hogy kilúgozunk törvényeket, úgymond dolgokat, amiket az egyház mond, és utána ráállítjuk arra a pályára, amit mi szánunk már neki, nem pedig az Istennek az eredeti szándéka is. Jézus Krisztus, aki feltámadt és jelen van az ő egyházában, a Szentlélek által folyamatosan terelgeti az egyházat, hogy visszatérjen, megmaradjon azon az úton, amit szán neki, és folyamatosan terelget bennünket is. Talán tapasztaljuk ezt az életünkbe. Én tapasztalom, én is úgy jobbra-balra elsiklok sokszor a jó úttól, aztán utána Jézus itt szépen lassan visszaterelget, vagy gyorsan. De ő az, aki folyamatosan vezet, terelget bennünket. Úgyhogy kérjük az ő segítségét, hogy valóban odafigyelhessünk a lényegre, mindenek fölött odafigyelhessünk ő rá, és az ő szándéka szerint élhessünk itt a földön. Amen. Kérjük testvéreim teljes szívünkből, lelkünkből, ami Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést.
1: Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt egyházért kérjük Urunkat. Szentséges atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat. Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat. Városunkért és minden lakójának jólétért és üdvösségéért kérjük Urunkat.
0: Elhunyt Tripák Ferencért, az ő feleségért, Gulyás Jolánért, valamint az élő és elhunyt családtagokért, akikért ezt a szentmisét felajánljuk, kérjük Urunkat. Urunk Jézus Krisztus, nyújts ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred. Hálítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odaát pedig elnyerjük az örök boldogságot, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogad szívesen könyörgő egyházad áldozati adományát.

0: bárányait, és add, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a teremtetek.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örökisten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeit újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor valljuk.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Úr, és hittel valljuk fel a támadásodat, amit eljössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg Ferenc és Jolán szolgáidról, valamint elhunyt családtagjaikról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Krisztus testé.

0: Könyörögjünk. Részesültünk ajándékaidban, Urunk Istenünk. Kérve kérünk, hogy valahányszor megünnepeljük ezt a misztériumot, növekedjék bennünk üdvösségszerző kegyelmed, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelketek.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Hagyd nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Zoerárd, András és Benedek remeték emléknapján szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Herbst Ádám atya, a bazilika káplánja mutatott be. A felolvasó Bíres Gyula volt. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Nátrán István és Samogyi Márton vezették. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Mintegy 200 000 támogatták az ökumenikus segélyszervezet nyári táborait. 91 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ökumenikus segélyszervezet azt közölte a távirati irodával, hogy a táboraiban a hátrányos helyzetű gyermekek speciális, igényeikre szabott élményekkel gazdagodhatnak, amelyek az egész évben zajló fejlesztő programokat kiegészítve hozzájárulnak folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. A 91 millió forintot elérő felajánlásból a segélyszervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek fedezésére, a fennmaradó összeget pedig kapaszkodó programjára fordítja, tették hozzá. Közölték, hogy az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai részére 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szervez az ökumenikus segélyszervezet. A 4-18 éves korosztályú gyerekek változatos programokon, többek között sport, robotika, meseterápia, művészetek, pénzügyi tudatosság, környezettudatosság, élelmiszermentés és kézműves tematikájú foglalkozásokon vehetnek részt. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a Tudományos és Technológiai Miniszter Budapesten a kormányszóvivői sajtótájékoztatón. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon vagy EKKIDR rendszer ügyében. Közölte, 2019-től vizsgálták meg a szerződéseket, és ebben az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. A miniszter szerint gyakorlatilag a versenyhelyzetet teljesen mellőzve hozták helyzetbe a szállítót az állam számára nagyon előnytelen szerződésekkel. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, a kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még ez év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente balesetekben, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta. Példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyezést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Végül az időjárásról. A fátyol és a képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felül előbb a Dunántúlon, valamint estétől már akár a középső országrészben is elszórtan kialakulhat záporzivatar. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. Zivataroktól függetlenül a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 30 és 36 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Szentek, szent életű emberek.
3: Szent András és Szent Benedek remeték. Lengyelországban születtek a 10. században, 1010 körül haltak meg. A fehér kámzsás párosok Csenszóvájába, Vasúton utazó magyar zarándok többnyire a Vág folyó völgyének veszi az útját. A vonat ablakán kitekintve Lipótvár vasúti csomópontjától kezdve egyik várom a másikat éri. Ezek sorában a folyó jobb partján Trencséntől nem messze a Fehér-Kárpátok hegyvonulatában található a Szkalkai klastromrom és a hajdani bencésapátságnak ma is használatban lévő kéttornyú temploma. Július 17-én, majd különösen az ezt követő vasárnapon közeli és távolabbi zarándokok lepik el e búcsújáró helyet. András és Benedek életét Boldog Mór pécsi püspök írta meg. Eszerint Szent István királyunk uralma idején jöttek lengyel hazájukból Magyarországra. Zoerardus, magyarosan Szórád, lengyel hagyomány szerint már odahaza is remeteként élt a Dunajec folyó mellett, ami nem valószínűtlen adat, ha figyelembe vesszük, hogy Ottó császár Boleszláv lengyel fejedelem kérésére Szent Romualdnak, a Kamalduliak későbbi rendalapítójának egyik Ravenna környéki szigetmonostorából küldött hithirdető szerzeteseket. Magyarországon előbb a Szent István alapította Zoborhegyi bencés apátság tagjai lettek. Nyitravára közelében. Ott adta Fülöp apát Zoerardusnak az András nevet. Úgy látszik azonban, szíve itt is a korábban megszokott remete élet felé vonzotta, mert Fülöp apát engedélyével remeteségbe vonult a Trencsénnél átellenben emelkedő Szkalka barlangjába. Az ilyen remeteséget nem úgy kell elgondolnunk, hogy a kolostori közösséggel minden kapcsolat megszakadt. András időnként megjelent Zoborhegyen, hogy részt vegyen a közös ünnepi zsolozsmán és konventmisén, de a véget is, hogy Fülöp apát kezéből átvegye a kopott helyett az új rendi ruhát, vagy a nagybőt 40 napjára való 40 darab kókuszdiót. Másrészt a szerzetes társai is meglátogatták őt Szkalkai magányában. A nem messze fakadó hőforrás vize is odavonzhatta azokat, akiknek köszvényére vagy más ízületi bajára hasznos volt ez a kénes hévíz. Ma kiváló fürdőhely Trencsén Teplic, szlovák nevén Trencsiaske Teplice. Különösen barátja és tanítványa Benedek volt gyakori vendége. András nem csak ételben és italban tartott szigorú mértéket, a testének szükséges alvást is minden módon megkurtította. Pihenőhelye egy tölgy laposra faragott törzse volt. Ezt azonban sövénnyel fonta körül, a sövényt pedig teletűzdelte kihegyezett nátszálakkal, hogy fölébredjen, ha elszundítva oldalt dől és a sövényhez ér. A feje fölé fából faragott korongot helyezett, s négy nagykövet függesztett föl rá, hogy a feje ezekbe ütközzék, ha előre dől vagy hátra hanyatlik szunyókálás közben. Az önfegyelmezésnek ezen eszközeivel szokták őt később ábrázolni. Bizonyára favágás is a hazájából és korábbi földműves életmódjából magával hozott készsége volt. Ez Szkalkai magányában is kiadósan gyakorolhatta, hiszen akkoriban az a terület még a gyepők, korabeli országhatár előtti őserdő volt. András szerette ezt a munkát, de a sok bőtölés miatt hiányzott hozzá a testi ereje, s ezért nem egyszer elájult munkája közben. Mindez csak hamar felőrölte életerejét, úgyhogy egy alkalommal a tisztelői holtan találtak rá barlangjában. Tüstént értesítették az Zoborhegyi bencéseket, akik a holttestét Nyitrára szállították, s ott a Szent Emmerám tiszteletére épült székesegyházban temették el. A történtek után Benedek vonult el a Szkalkai magányba, de csak 3 évvel élte túl mesterét. Rablók támadtak rá, kincseket keresve rejtekében. Mikor rájöttek, hogy csalódtak számításukban, agyonütötték, holttestét lehurcolták a Vág partjára, és a sebes folyóba vetették. Később a hívek megtalálták, Nyitrára szállították, és az ottani székesegyházban mestere Szent András mellé temették. Az említett Szkalkai bencés apátságot Jakab nyitrai püspök alapította 1224-ben. A két remete koporsója azonban A nyitrai székesegyházban van, a keresztlevétel oltára mögötti kápolnában, s ide, valamint a zoborhegyi kolostor romjaihoz kegyelettel zarándokolnak a város és környéke szlovák és magyar katolikusai. Személyük és működésük így három közép-európai ország helyi egyházának összekötő hídja. A Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, Szent Zoerárd András és Benedek, a te hívásodat követve a remeteség magányát választották, hogy a csendben imádsággal és munkával tökéletesebben szolgáljanak neked. Közben járásukra add segítségedet, hogy e világ változandóságai közepette is készségesen meghalljuk szabadat, és mindenben követhessük szent akaratodat.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Gonzága Szent Alajos, felajánláshoz Isten anyának. Szűz Mária, te vagy az én királynőm. Testemet és lelkemet ma, minden nap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom. Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a te isteni fiadnak akaratát teljesítsem. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat. Most Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét kérdezem.
2: Először a Dixit vezetném fel, ami gyakorlatilag két külső helyszínen lévő fesztivál, hiszen két színpad, az egyik a Városház téren, a Grizzly előtt, ez a Grizzly színpad, a másik pedig a Színva teraszon található, ahogy minden évben. Ez már 9. alkalommal kerül megrendezésre ez a Dixie és Jazz Fesztivál, július 17-e és 19-e, azaz péntek és vasárnap között, tehát 3 napra kell számítani. Bár hát persze a péntek és a szombat jóval erősebb, mint a vasárnap, az ott ugye délelőtt végződnek a programok, de akkor menjünk is bele, tehát pénteken kezdődik, július 17-én a Dixie és Jazz Fesztivál térzenével 15 óra 30 perctől. Ez nagyjából olyan 15 percet vesz igénybe, és aztán egy megnyitó jön majd 15 óra 45-től, és fellép egy miskolci illetőségű banda ezen a kis színpadon 4 órától, a Smooth Jazz Quartet. Utána pedig a Swing projekt lép majd a Grizzly színpad világot jelentő deszkáira. Ott lesz egy órás átállás, hát nem átállásnak mondanám, hiszen a másik színpadhoz kell átérni, de a Színva teraszon 19 órától kezdődnek a programok a Papa Jazz 7-nel. Ők már többször voltak itt, ha jól emlékszem, Dixie Fesztiválon is, de máshol is találkozhattunk velük, és egy nagyon jó banda jön Lengyelországból, akik 8 óra 10-től játszanak, ők a Ziggy Jazz Band. És akkor aznapi programokat a Black Diamond Big Band zárja Budapestről, úgyhogy egészen 22 óra 20 percig telik meg a város élő zenével. Ez egyébként mindig azért szokott zseniális lenni, és ide tenném ezt a kis mondatomat, hogy nem csak azok, akik kilátogatnak konkrétan erre a programra, hanem azokhoz is szól, akik csak egy órára, egy 5 percre megállnak, vagy éppen máshol szórakoznak, vagy más vendéglátóipari egységből jönnek, de alapvetően látják, hogy itt valami történik, és tényleg nagyon-nagyon sokan szoktak lenni. Tehát ez a pénteki nap. Szombaton megint csak a Grizzly színpadnál, tehát a Városház téren kezdődnek a programok a Lumenflow-val 4 órától, tehát itt már 4 óra, és utána itt össze is mosolygunk, hiszen a Jazz Inside Band lép a színpadra, akiket annyira tudunk, hiszen minden programajánlódban, minden hónapban el szokott hangozni, hogy ők tulajdonképpen a Miskolci Jazz krémje, és hát a Művészetek Házában működő klubot, jazz klubot sokszor töltik meg jazz zenével, tehát 17 és 17 óra 45 között élőben hallhatjuk a Jazz Inside-ot kültéren, tehát a Grizzly színpadon. És aztán egy másik miskolci banda jön majd 6-tól, a Mizrab. Őket is jól ismerjük és szeretjük, 3/4 hétig lesz. Na itt viszont nem lesz olyan hosszú az átállás, mert hogy a kis színpad programjai után a Színva teraszon már 7-től megkezdődik a program kavalkád. A La Barrière Manouche Jazz nyitja ezt 7-től, aztán 8-tól Hévízről látogat hozzánk egy banda, a Happy Dixieland Band. És hát természetesen mi lehetne a fő attrakció, mint a Miskolc Dixieland Band majd este 21 óra 20 és 22 óra 30 között, hát Balla Miki biztos, hogy nagyon szuperül fogja konferálni itt a esti programokat egyrészt, másrészt pedig hát ott, amikor a Dixie elkezd játszani, akkor nem csak, hogy emberekkel telik meg a tér, hanem élettel is, és hát ilyenkor egyre többen vannak, ráadásul pont az az időszak 21 óra és fél 11 között, amikor egyre több mennek még szórakozni, vagy már jönnek a szórakozásból is, megállnak. Hát megreméljük, hogy sokan lesznek, akik tényleg erre látogatnak csak ki.
1: És nem csak konferálni fogja ezt a koncertet, hanem hát gondolom énekelni is fog, klarinétozik, szaxofonozik, szóval a Miskolc Dixieland Band frontembereként azért majd szórakoztatja a zenekarral együtt a közönséget.
2: Így van, ahogy mondod, és hát erre nem is fűznék csak annyit, hogy vasárnap viszont a Grizzly színpadon zárul az egész Dixie, a Miskolci Dixieland Band Dixie matinéjával, ahogy ez minden évben lenni szokott, ez 11-től 12-ig tart majd. Tehát ez a Dixie Jazz Fesztivál még egyszer, tehát 9. Miskolci Dixie és Jazz Fesztivál a Színva teraszon és a Grizzly színpadon, tehát a Városház téren július 17 és 19 között 3 nap, péntektől vasárnapig.
1: A hétvégén van még a tarsajunkban még egy program, és még egy közismert együttes lép majd a Miskolci Csengei Kert színpadára kik ők és mikor kezdődik ez a koncert?
2: Hát köszönöm a felvezetést, mert hogy a Parnograsztról beszélünk, akik tavaly is jöttek, és nagyon-nagyon jó volt a koncert, egy gombosült nem lehetett lejteni. Hát erről egy jó tapasztalat, amit neked már meséltem, hogy januárban is kérdezték tőlem valahol, hogy mikor jön a Parnograszt nyáron. Úgyhogy szerintem ennél nem kell jobb ajánló. Na szóval ők itt lesznek újra, és nagyon jó, hogy semmivel nem ütközik. Tehát ugyanakkor, amikor délelőtt zárul a Dixi, ahogy az előbb elmondtam, a Dixi matinével, ezen a vasárnap estén jön a Csengeibe, este 7 órától a Daniel Fi zenekar, majd a Parnograszt, úgy, ahogy tavaly kapunyítás már 6-kor, a Daniel Fi lép 7-kor a színpadra, 8:30-kor pedig a Parnograszt. Ők az egyik legeredetibb, autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel és utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A zenekar egyébként bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az Egyesült Államokban és Mexikóban is. A sikerélmény mindenhol ugyanaz volt, mint nálunk, önfeledt örömzene és tánc. A végére már mindenki ott táncolni szokott. A több mint 30 éve működő banda gyakorlatilag a kezdetektől fogva slágereket hozott létre. A zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára elérhetővé váljon az igazi Parnograszt életérzés. Egyébként évről évre elismert előadókkal kollaborálnak, ide tartozik a Bohemian Betyársz, a Punani Massif, Bagosi Brothers, a Pogányinduló Kávészünet, és habár eltérő stílus, de a Pogányindulóval is kiválóan együttműködik a zenekar dinamikája, és hogy miért lehetnek ők ennyire jók? Talán azért, mert hétfő zenekar, ami alkalomattán 9 főre bővült, gyakorlatilag egy családot alkot. Tehát ez lehet a zenekar sikerének a titka, ez a törhetetlen egység. Tagok közötti kapcsolat azért megrendíthetetlen, mert rokonságban áll mindenki mindenkivel. Úgyhogy, hát nem tudok más mondani, csak hogy az Parnograszt és Daniel Fi zenekar, vagy Daniel Fi koncert, 7. hó 19-én, 19 órától a Csengei kertbe egészen kifulladásig, tehát 10-ig biztos, és hát ameddig azért bírja a táncoló közönség, hiszen egy-két ráadás szám mindig szokott lenni, de nagyjából ezt kell belőnünk, hogy 19 és 22 óra között, tehát Daniel Fi és Parnograszt.
1: Az elmúlt percekben Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallották. Programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4: 8 óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Mintegy 200 000 támogatták az ökumenikus segélyszervezet nyári táborait. 91 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ökumenikus segélyszervezet azt közölte a távirati irodával, hogy a táboraiban a hátrányos helyzetű gyermekek speciális, igényeikre szabott élményekkel gazdagodhatnak, amelyek az egész évben zajló fejlesztő programokat kiegészítve hozzájárulnak folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. A 91 millió forintot elérő felajánlásból a segélyszervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek fedezésére, a fennmaradó összeget pedig kapaszkodó programjára fordítja, tették hozzá. Közölték, hogy az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai részére 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szervez az ökumenikus segélyszervezet. A 4-18 éves korosztályú gyerekek változatos programokon, többek között sport, robotika, meseterápia, művészetek, pénzügyi tudatosság, környezettudatosság, élelmiszermentés és kézműves tematikájú foglalkozásokon vehetnek részt. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a Tudományos és Technológiai Miniszter Budapesten a kormányszóvivői sajtótájékoztatón. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon vagy Ekke IDR rendszer ügyében. közölte. 2019-től vizsgálták meg a szerződéseket, és ebben az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. A miniszter szerint gyakorlatilag a versenyhelyzetet teljesen mellőzve hozták helyzetbe a szállítót az állam számára nagyon előnytelen szerződésekkel. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, a kormány.hu oldalon elérhető több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még ez év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente balesetekben, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta. Példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyezést és a felelőtlen rolleres közlekedést. A belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akció végrehajtását rendeli el a fővárosban, a budapesti rendőrfőkapitányság, a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával, válaszul arra, hogy a lakosság és több polgármester romló közbiztonságról számolt be az elmúlt időszakban, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az akció elsődleges területei a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozó helyek környezete, valamint Rákos rendező térsége, figyelemmel az elmúlt időszakban tapasztalt közbiztonsági problémákra és a lakossági jelzésekre. Az intézkedés célja a rendőri jelenlét látható növelése és a jogsértő cselekmények megelőzése, a visszatérő elkövetői magatartások visszaszorítása és a közterületi rend fenntartása, mondta. Több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a Gondosóra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján az Integritás Hatóság, közölte a szervezet a táviratirodával. A közlemény szerint a feljelentés mellett szabálytalansági eljárást kezdeményeznek az irányító hatóságnál, és további hatáskörrel rendelkező szervek eljárását is kezdeményezik. Végül az időjárásról. A fátyol és a képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felől előbb a Dunántúlon, valamint estétől már akár a középső országrészben is elszórtan kialakulhat záporzivatar. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. Zivataroktól függetlenül a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 30 és 36 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
7: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
6: Nem csak katolikusoknak.
7: keresztényélet.hu
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
8: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július 17-én pénteken szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az EGRI stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatársak Somogyi Márton, valamint Nátrán István nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot! Köszöntlek, szép mai nap! Uram, legyen a mai nap gondviselése diadal, amely örködik felettem, minden mozdulatom felett, mely mindent legnagyobb javamra rendezel, mely a hegyek, völgyek, virágok, tavak és folyók szépségeit elém tárja, hogy csodálkozva szemléljem azokat. Uram, szívünkben vibráld meg a szeretet, imádás és hála húrjait ennyi nagy lelkűségedért. Lényünk minden idegrostja megremegjen az örömtől arra az egyetlen gondolatra, hogy te szeretsz minket. Szentlélek, segíts minket, hogy minden akarásunk megegyezzék az Atya isteni akaratával, és hogy mindenben fel is ismerjük azt. Ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk az örömről szól, ezúttal Phil Bosmantól fogalmazta meg, is tőle kölcsönöztem, nagyon találóan ő röviden és tömören úgy fogalmazott, hogy elveszett nap, amelyben nem nevetünk. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Szeretettel köszöntjük az Endréket és az Elekeket, hiszen ma ők ünneplik névnapjukat. Napköszöntő című műsorunk folytatásában pedig egy hangképes műsorajánló segítségével most figyelmükbe ajánlom, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan játszunk, hiszen a péntek és 8:30 útjára indítjuk péntek reggeli játékunkat. Hogy mivel várom Önöket? Jó zenékkel, értékes nyereményekkel, amelyek csak addig lesznek meglepetés ajándékok, amíg a kedves hallgatók nem választanak közülük, és természetesen nagyon jó hangulattal. Ez tehát a mai kínálat, érdemes lesz ma is velem játszani. 9 óráig tart a játék, akkor majd híreket mondunk, és ezt követi Közéleti Magazin műsorunk. Klész Beáta ma beszámol ebben arról, hogy idén 8 éves a civil szervezeteket rendszeresen támogató Manóka kávézó. Majd arról is szólunk, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Rövid ajánlunkban most dr. Pajtók T. dr. Tari Ilonát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektorát hallják.
9: Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében, a Krakker házban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe.
1: 9 óra és 10 óra között a Szent István Rádió Tokai frekvenciáján kilátó című szállításunkban a görög katolikus média műhely adását sugározzuk. Ebben pedig folytatjuk beszélgetésünket dr. Végső Tamás atyával, a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola egyháztörténész professzorával, és befejező részéhez érkezik Pap Miklós görög katolikus atya életvezetési gondolatait és tanácsait tartalmazó előadásunk is. Rövid ajánlónkban most Tamás atyát hallják.
10: Hát a magyar görög katolikusoknak a mozgalmát eleve laikus világi hívek indították. A papoknak egyházfegyelmi kötelezettségeik miatt nem is nagyon volt kezdeményező lehetőségük, hiszen a magyar liturgikus nyelv hivatalosan tiltott volt. Tehát még hogyha a gyakorlatot meg is tartották, de azért hivatalos mozgalomban ők nem exponálhatták magukat. Román egyházmegyéknél kifejezetten meg is volt tiltva nekik. Egyházfegyelmi büntetéssel néztek szemben azok a papok, akik részt vettek volna egy ilyen mozgalomban.
1: 9 óra és 10 óra között török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon ugyanebben az órában, tehát 9 óra és 10 óra között napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak. Nos, Közéleti Magazin műsorunkban bemutatunk Önöknek többek között egy díszműkovácsot, majd dr. Bagdi Emőke klinikai szakpszichológus előadását hallhatják arról, hogy hogyan hatnak a családi problémák a gyermekekre. Következzen most egy rövid részlet a műsorból. Hallgassuk Bagdi Emőkét.
11: Mondom, nekem szegeződött a kérdés, de hogy csináltad, hogy elérted? Ja úgy, hogy kicsit megszállott voltam, hogy a pszichológia, ugye akkor, mikor én pszichológus lettem, akkor nyílt ki a pálya, addig burzsoa áltudomány volt, meg engem fel se akartak venni egyetemre, végre bejutottam, pszichológus lettem, hát akkor ezt ezerrel csináljuk, és akkor ugye ilyen lelkesen csináltam, jó, de volt egy olyan párom, és akkor erre gondolj. Na de az nem véletlen, hogy ez a közös, ez olyan erőteljes volt, mert tényleg fontos, hogy bíztunk egymásba, és szerettük egymást.
1: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Zöld hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk, ebben pedig a precíziós talajgazdálkodásról lesz szó. Professzor dr. Dobos Endre Zsoltot, a Magyar Talajtani Társaság elnökét, a Miskolci Egyetem professzorát hallják a műsorban, és a most következő rövid kis ajánlóban is.
12: Mi az élet? Mi a talaj? A talaj élet mellékterméke. Az élettudományok közé van besorolva. Az összes működésünk azzal kezdődik, hogy totális baktérium, totális gombaölő, totális herbicid, mindenkit megölünk, csak a főnövény maradjon, ugye? Igen ám, de hogyha a talaj élet mellékterméke, akkor minden egyes hozzányúlásnál ez a tápláléklánc, ez a funkcionális szövevény, ami a talajban él, ami táplálja a növényt, a mikorrizák, a gombafonalak, amik hosszú-hosszú kilométeren keresztül kanyarognak lent a talajban, és hozzánőnek a kukoricának a gyökeréhez, és meg százszorozzák azt a hajszál gyökérrendszert, és hozzák a mikroelemeket, a tápanyagokat, a stresszorokat, kommunikálnak a többiekkel, na ezt mi mind megöljük.
1: 10 óra 30 perctől pedig megismételjük a keddi, az Erdőfohásza című műsorunkat, amelynek első felében a jeles fákról lesz szó. Majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének második része hangzik el. Következzen a műsor rövid ajánlója, amelyben Barász Csaba beszél.
13: Tehát a régi erdőkép egészen másmilyen volt, mint napjainkban, és hát még azért vannak ilyen fás legelő, hagyásfás legelő foltok, illetve legelő erdő reliktumok itt kicsiny hazánkban is, akár itt az Eger környéki tájakon, és hát ezek őrzik azt a habitust, ami régen jellemző volt az erdőkre. Azok az idős fák, faegyedek, amelyek itt éltek, ezek közül jó néhány megmaradt, tehát a mai fiatalabb erdőkben is megtalálható, és hirdetik egy régi idő dicsőségét.
1: 11 órakor híreket mondunk, majd Könyvtári Barangolás című irodalmi sorozatunk vagy műsorunk csütörtöki adását ismételjük meg, és itt most egy hosszabb műsorajánlót mondok, tudatosan, mert ugye a közelmúltban július 2-án elhunyt Szilágyi Tibor színművészre emlékezünk az adásban. A Jászai Mari és Kossuth Díjas színészrendező 1965-ben érettségizett a Színház és Filmművészeti Főiskolán, színpadon és filmvásznon egyaránt sikeres és ismert előadó volt. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, drámában és komédiákban egyaránt, és több mint 120 filmben nyújtott emlékezetes alakítást. Verseket is nagyszerűen mondott, erre teszünk majd példát a Könyvtári Balángolás című műsorunkban, és nyújtunk át önöknek példákat, de én még röviden megemlítem azt, hogy vele kapcsolatosan egy nagyon szép emlékem, hogy a Cotton Club Singers Budapestről szóló CD-jén csodálatosan szépen mondja a narrációs szöveget az egyes lágerek elé. Nos, de a mai Könyvtári Barangolásban nagyszerűen mondott verseit hallhatják majd. Balassi Bálint, Radnóti Miklós és Szabó Lőrinc költeményeit tolmácsolja tehát Szilágyi Tibor színművész. Így is emlékezünk rá. 11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat. A Napversében Petőfi Sándor a Borozó című versét mondja el Pap Zoltán. Déli 12 órakor a harangszót követően Úrangyalai Imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg önök is, kedves hallgatóink, velünk együtt imádkoznak majd. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangélium is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. És 12 óra 30 perctől műsorváltozásra hívom fel figyelmüket, hiszen ekkor kapcsoljuk majd az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat helyszínét, ahonnan élőben a Lelki Gyakorlat és Találkozó második napjáról jelentkezem majd be. Érdemes lesz akkor is velünk tartani. 13 órakor visszakapcsolunk rádiónk egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Majd ezt követően az Otthon ízei című gasztronómiai műsorunkban sós és sajtos sütemények receptjei közül válogat Süye Károlyné Klárika. Most is ő beszél.
14: Én mostanában azt tapasztaltam a kislány unokáimnál, hogy a édes sütemény van, ugyan kiveszik a tányérról, beleharapnak és leteszik. Viszont ha sós van, akkor nekiülnek és falatoznak. Most például legutóbb sós tangrit vittem, és megkínáltam őket, elvették tőlem a dobozzal, és úgy nekiültek, hogy alig maradt a doboz alján, két kicsi megette.
1: 13 óra 35 perckor pedig népzenei kincsestárunkban ma Túri Sarolta válogat a népzenék gazdag tárházából. És ezt követően jelentkezünk majd újabb műsorismertetéssel. Ám esti műsoraink közül a 21 óra 5 perckor kezdődő Kultúrkör adására már most szeretném felhívni figyelmüket. Ebben az adásban ugyanis nézni, hallgatni és olvasni valót ajánlunk önöknek. Ezúttal pedig a kínálat a következő. Összeállításunk elején a Miskolci Kulturális Központ júliusi programjait ismertetjük, szó lesz többek között a 9. Dixi és Jazz Fesztiválról. Hétvégén érdemes ellátogatni Miskolcra, hiszen a Sétáló utcán jobbnál jobb Dixi dalok szólnak majd, de a Parnograszt Miskolci koncertjére is látogassanak el vasárnap. Ezt követően a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek nyári nyitvatartási rendjét ismertetjük, de szó lesz még egri programokról, az idei Symphonic Like-ról és a Gárdonyi Géza Színház évadzárójáról is. Érdemes lesz velünk tartani. Műsorunk rövid ajánlójában Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere beszél.
2: Itt vagyunk újra a Miskolci szerkesztőségben, és júliusi programokat ajánlunk ebben a rekkenő hőségben, és hát reméljük, hogy a programokon is rekkenő hőség lesz, mert hogy először a Dixit vezetném fel, ami gyakorlatilag két külső helyszínen lévő fesztivál, hiszen két színpad, az egyik a Városháztéren, a Grizzly előtt, ez a Grizzly színpad, a másik pedig a Színva teraszon található, ahogy minden évben. Ez már 9. alkalommal kerül megrendezésre ez a Dixi és Jazz Fesztivál, július 17-e és 19-e, azaz péntek és vasárnap között, tehát 3 napra kell számítani.
1: A részletek pedig kiderülnek 21 óra 5 perctől. És ennyit előjáróban, kedves hallgatóink, további műsorismertetésünkről és további műsorainkról, hiszen műsorismertetést majd legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak itt a Szent István Rádióban. Kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A most következő köszöntő zene elé pedig fontosnak tartom elmondani, ugye olyan gyorsan telik az idő, van Koncsuzsának egy olyan dala, hogy rohan az idő, ugye a másodpercek, percek és az órák.

0: tudja a választ. Hívja a 36-os körzet 510-610-et.
1: Július 17-én pénteken is játékidő indul itt a Szent István Rádió hullámhosszain. Szeretettel köszöntöm ismételten rádiónk minden kedves hallgatóját. Kellemes szép délelőttet kívánok önöknek. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és nem véletlenül énekelt nekünk Szalóki Ági az elmúlt percekben. Dalának címe az volt, hogy mindig az a perc. Ezt a dalt hallgattuk meg, tehát amely ráhangolt bennünket a mai péntek reggeli játékunk témájára, mert hogy úgy gondoltam, utána járok és utána nézek, hogy a Szent István Rádió zenei tárjában mennyi olyan dal van, amely így vagy úgy, de tartalmazza a perc kifejezésünket. Hát hála jó Istennek találtam belőlük jó néhányat. Még többet is, mint amennyi belefér a mai péntek reggeli játékba, de válogattam, osztottam, szoroztam, és úgy gondoltam, hogy ezt a válogatást nyújtam át most képzeletben ajándékként a Szent István Rádió kedves hallgatóinak. És ajándék is lesz, hiszen ha kitalálják a helyes megfejtéseket, és betelefonálnak helyes megfejtésekkel, akkor szó szerint ajándékban is részesül majd a megfejtő, nem most egyből kapja meg, hanem majd a posta segítségével néhány napon belül készhez veheti meglepetés is. Kiválasztott ajándékait. Nos, ennyi bevezető után szóljanak tehát a jobbnál jobb dalok rádiónk hullámhosszain, játszanak velem, töltsük együtt jó társaságban és a jó zenék segítségével jó társaságban ezt a több mint fél órát. Kellemes időtöltést és jó zenehallgatást is kívánok a kedves hallgatóknak. Nos, elindítjuk akkor a mai péntek reggeli játékunkat az első kérdésemmel. Úgy gondoltam, hogy kezdjük komoly zenével, de nem lesz ez azért olyan komoly zene, mert egy olyan igazi jó kis polka, olyan táncra perdítő, vidám, ami úgy elindítja a péntek reggeli játékot, megadja a hangulatát, a lüktetését és a dinamizmusát ennek a mai péntek reggeli játéknak. Egy ilyen felvételt hallgatunk meg, hiszen másodpercek és percek múlását is nevezzük úgy, hogy tik-tak, ahogy jár az óra, és természetesen jeles zeneszerzőnk írt nekünk egy tik-tak polkát. Hát meghallgatjuk akkor ezt a felvételt itt a Szent István Rádióban, a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában szól a mű, vezényel Sándor János. Kérdésem pedig az, hogy ki ezen műnek a zeneszerzője. Szóljon tehát a tik-tak polka rádiónkban.

0: Amíg hallgattam ezt a felvételt, egy nagyon szép emlék jutott eszembe. A Miskolci Nemzeti Színház nézőterén ülök, és hallgatom a Miskolci Szimfonikus Zenekar újévi koncertjét, mert hogy idén 2026 elején bizony felcsendült ez a Tik-Tak Polka a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában. Most azonban a Győri Filharmonikus Zenekar játszotta nekünk, és Sándor János vezényelt. Első helyes megfejtőnk pedig már is elárulja nekem, hogy melyik zeneszerző művét is hallottuk Tik-Tak Polkaként. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Lenke vagyok Egerből, és nagy kedvencünk, az új évnek a nagy zeneszerzője, Johann Strauss.
0: Johann Strauss, a keringő király, király, aki olyan csodálatos polkákat és keringőket tudott írni, őt valóban erre teremtette a Jóisten. És köszönjük neki. Már így akár, hát ha csak fent is hallja a hangunkat a mennyországban, hogy ilyen csodálatosan szép dallamokat és szerzeményeket írt. Kedves Lenke, önnek pedig gratulálok. Hát most nagyon szerencsés, ha mondhatom így, mert milliónyi könyv van előttem az asztalon, és akkor most sorolom. Játszinta, Hiszek, Mádi keresztút, Régi és új lenyomatok, a Kelet antológia, Krisztus az út, az igazság és az élet, Selegi István érsekatya, szeretett érsekatyánk első és második kötete, Baricz Lajos az élet kenyere, és van még egy olyanom is, már is nézem, pici türelmet kérek. Igen, elveszettnek itt mesék, fényes völgyből, kék darázs meséket is olvashat ebben a könyvben, szóval most nagyon gazdag a kínálat, melyiket szeretném?
1: Hát legyen mese.
0: Legyen mese, valóban mesét is jó olvasni. Sok szeretettel postázok önnek Egerbe, és köszönöm szépen, hogy velem játszott. Szép napot kívánok.
1: Én köszönöm.
0: Mindörökké, amen. Isten áldja, viszont hallásom. 8 óra 33 perc van, kedves hallgatóink, és meghallgatunk egy újabb dalt, amelynek címében és témájában ott szerepel a perc szavunk. Mert hogy a következő dal címe egészen pontosan így szól, talán egy perc alatt. Szegedi Gyula, Fazekas Márta és S. Nagy István közös szerzeménye szól. Több ellenére kelték ezt a dalt, de én most arra a férfi énekesre esett a választásom, és őt választottam a mai játék egyik előadójaként, aki igazán népszerűvé tette ezt a dalt. Hallgassuk akkor az ő előadásában ezt a felvételt. Kérdésem az, hogy ki énekel.

0: Szegedi Gyula, Fazekas Márta és Es Nagy István Talán egy perc alatt című dalát hallottuk az elmúlt percekben. Második helyes megfejtőnk pedig már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém?
1: Szép jó napot kívánok, Hajdú László beszélek Geszterédből.
0: Üdvözlöm, kedves László, és szeretettel hallgatom a megfejtését.
1: Német Lehel.
0: Nem lehet más, mint a legendás Német Lehel. Nekem eszembe jutott vele kapcsolatban egy szép történet. Annak idején Friderikus Sándornak volt egy Váratlan vendég című televíziós sorozata, és Kós János volt ott a meghívott vendég, és hozzájöttek a váratlan vendégek. És Német Lehellel kapcsolatban egy olyan szép történetet osztott meg, ami mind a mai napig bennem él. Kós János még csak akkor pályakezdő énekes volt, Német Lehel pedig már befutott táncdalénekes, és felvette őt valamelyik autóbusz megállóban a menő autójával, olyan autóval, ami akkor még szinte alig járkált Budapest utcáin. Természetesen Kós Jánosnak leesett az álla, és álmodozott arról, hogy hú, egyszer majd lehet, hogy nekem is lesz ilyen autóm. És Friderikus Sándor megkérdezte tőle, hogy és lett olyan autód? És Kós János erre azt válaszolt, hogy az évek során lett. Szóval ezt a történetet sose fogom elfelejteni. Hát valóban így válnak valóra az álmok, hogyha az ember mer és tud nagyot álmodni. Kedves László, ha szeretne még valamit elmondani, nem folytom önbe.
1: Köszönöm szépen.
0: Akkor viszont kérem szépen, válaszol a nyereményeink közül. Régi új lenyomatok, a Kelet Antológia csoport egyik kiadványa, Fecske Csaba, legszebb versei, hiteles lenyomat címmel, Seregi István érsek atya, Krisztus az út, az igazság és az élet című könyvének első vagy második kötete, Barisz Lajos az életkenyere, Játszinta, Mádi keresztút, Jézus vár az ösvényen. Kérem szépen válasszon.
1: Legyen a keresztút.
0: Legyen a keresztút. Sok szeretettel postázzuk önnek Geszterédre. Köszönöm szépen, hogy velem játszott.
1: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok.
0: Önnek is ezt kívánjuk, viszont hallásra. Kedves hallgatóink, a folytatásban pedig tudatosan választottam, hát mindenki tudatosan választottam a mai játékba, de a most következő színésznő, a most énekelő, hamarosan énekelő színésznő bizony kapcsolódik a mai naphoz, mert hogy a mai napon 112 éve született Budapesten. Sajnos már nincs az élők sorában, de fantasztikus alakításokat nyújtott, nagyon sokat szinkronizált, jellegzetes magyar hangját is számtalanszor hallhattuk, és most csodálatosan szépen fog nekünk énekelni Szent Irmai Ákos és Bradányi Iván közös szerzeményében. Gyakran kérik a kedves hallgatók ezt a dalt a vasárnapi kívánságműsorban, ott is konferálom, de ide illik a mai péntek reggeli játékunkba is, hiszen olyan csodálatos a szövege, és olyan sokat mondó a címe, miszerint ajándék volt minden perc és óra. Énekeljen akkor nekünk a ma, ha élne, születésnapját ünneplő színésznőnk, énekesnőnk. Kérdésem az, hogy ki ő?

0: Hát nagy igazság van ebben a dalban is. Szent Irmai Ákos és Bladány Iván közös szerzeményében, hogy ajándék az egész életünk, mert hogy ez így van. Szeretettel köszöntöm harmadik helyes megfejtőnket, aki elárulja nekem, hogy ki is énekelt, de csak azután, miután bemutatkozott. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém?
1: Csakarom a kezét, Kós János vagyok.
0: Üdvözlöm, kedves János, szeretettel hallgatom a megfejtését.
1: Hát Tolnai Klári.
0: Így van, Tolnai Klári, színésznőnk, aki a mai napon ünnepli, hát földi születésnapját, de biztos vagyok benne, hogy így a felvételek segítségével újból és újból megemlékezünk majd róla. 112 éve született a mai napon Budapesten, és milyen jó, hogy vannak ezek a felvételek, hogy újra és újra megtudunk róla is, és róluk is emlékezni. Kedves János, kérem szépen válasszon lehetséges nyereményeink közül: Jézus vár az ösvényen, Játszinta, Hiszek, Fecske Csaba Hiteles nyomat legszebb versei, Régi új lenyomatok, a Kelet Antológia csoport egyik gyűjteménye, Seregi István érsek atya, Krisztus az út, az igazság és az élet című kötetének első vagy második kötete. Melyiket szeretné?
1: Hát a Játszintát talán.
0: Játszintát sok szeretettel postázzuk önnek, Ostorosra. Köszönöm szépen, hogy velem játszott.
1: Csókolom a kezét.
0: Isten áldja, viszont hallásra. Kedves hallgatóink, Tolnai Klári dala pedig hát egy jó tanácsot fogalmaz meg nekünk, hogy ajándék az egész életünk, és valóban minden egyes napunkat köszönet és hálaadással kell kezdenünk, hogy felébredtünk arra a napra, és minden egyes napunkat köszönet és hálaadással is kell befejeznünk, hogy végigélhettük erőben, egészségben azt a napot. Szerintem kevesen gondolnak ilyen apróságokra, de szerint nagyon-nagyon fontos megfogalmazni való üzenetek ezek. Ha már egy pár meghalló fül, hogy úgy mond, és meghalló fülnél partnerre talál ez a mondatom, akkor már megérte, hogy az éterben megfogalmaztam ezeket a mondatokat, és folytatjuk tovább péntek reggeli játékunkat. Perces zenék szólnak a folytatásban is. Horváth Jenő és Rákosi János közös szerzeményére esett ezúttal a választásom, amely dal címe Még néhány perc. Meghallgatjuk ezt a dalt is itt a Szent István Rádióban, és ezúttal is arra vagyok kíváncsi, hogy ki énekel.

0: Még néhány perc és éjfél tűt az óra. Ez volt az elmúlt percekben hallható dalunk címe. Nem véletlenül szólt ez a dal, kedves hallgatóink, a Szent István Rádió hullámhosszain, hiszen péntek reggeli játékunkban olyan dalokat válogattam egy csokorba, amelyek így vagy úgy címükben és tartalmukban tartalmazzák a perc szavunkat. És bár ez egy kicsit melankólikus, szomorúbb dal volt, de szerintem nagyon jó volt meghallgatni azzal a csodálatos kristálytiszta énekhanggal, amellyel most elénekelte nekünk keresett ének. Helyes megfejtőnk pedig már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém?
1: Jó napot kívánok, dicsértesik a Jézus Krisztus, Takács István vagyok.
0: Üdvözlöm, kedves István, honnan telefonál?
1: Miskolcról.
0: Horváth Jenő és Rákosi János közös szerzeményét adta elő keresett énekesünk. Ki is volt ő?
1: Máté Péter.
0: Máté Péter énekelt el csodálatosan szépen ezt a dalt. Amíg hallgattam, ugye én tanultam zenét, azért nem volt egyszerű ezt a dalt elénekelni. Kevesen tudnák ilyen csodálatosan szépen, tisztán elénekelni. Jó volt meghallgatni ezt a dalt is itt a Szent István Rádióban. Kérem szépen, ön pedig válasszon lehetséges nyereményeink közül. Jézus vár az ösvényen, Fecske Csaba legszebb versei a Hiteles nyomat címmel. Régi és új lenyomatok, ez már a Kelet Antológia csoport kiadványának címe. Hiszek, kis katolikus katekizmus, az élet kenyere, Baricz Lajostól, és Seregi István érsekatya, a Krisztus az út, az igazság és az élet című könyvének első vagy második kötete. Melyiket szeretné?
1: Az elsőt.
0: Az első, Jézus vár az ösvényen. Nehéz Márta Míriam tollából sok szeretettel postázzuk önnek. Csodálatosan szép égkék színe van ennek a borítónak. Arannyal van ráírva, hogy kedvet keltsek önben. Nagyon fontos egy könyvnél a megjelenése is, és szerintem biztos vagyok benne, én már beleolvastam. Nagyon szép imádságokat és gondolatokat talál majd ebben a kiadványban. Postázzuk önnek Miskolcra.
1: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Én is köszönöm, hogy velem játszott, viszont hallásra. Kedves hallgatóink, van még egy dal a tarsolyomban. Eddig ugye, táncdalokat hallgattunk, Máté Péter egy picit szomorkásabb dalt énekelt nekünk, de ez is csodálatosan szép dal volt. Na hát most felpörgetem, hogy úgymond a hangulatot, és egy igazi, jó, vidám dal szól a következő percekben. Minden percem a szerelemé. Ezt énekli nekünk keresett énekesnőnk. Teljesen hiteles, és mondhatom úgy, hogy aktuális, amiről énekel, hiszen a szerelemnek mindig aktualitása van. A dalok nagyon gyakran választják a dalszerzők a dalok témájául ezt az örök témát, a szerelmet, és hát abból a szempontból is hiteles és aktuális ez a dal, hiszen keresett énekesnőnk férjének, Bogdán Csabának szerzeményét énekli el, úgyhogy szerintem így a duett teljesen aktuálisan fogalmazza meg azt az örök igazságot, hogy minden percem a szerelemé. Kérdésem az, hogy ki énekel a most következő percekben?

0: örök igazságot fogalmazott meg az elmúlt percekben a dal, melynek címe volt, az volt, hogy minden percem a szerelemé. Bogdán Csaba szerzeménye szólt, és időközben 5. helyes megfejtőnk is megérkezett. Itt várakozik már a telefonon a túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm, Mágoriné Márta vagyok Miskolcról. Szandi a megfejtés.
0: Én is szeretettel köszöntöm, kedves Márta. Valóban Szandi Pintácsi Alexandra énekelt nekünk az elmúlt percekben. Hát hiteles volt, hiszen férje szerzeményét hitelesen énekelte, mert hogy azért ők szép házasságban élnek, és valóban el is lehet hinni, hogy minden percük a szerelemé. Hát legyen így a többi házasságban is, szívből kívánjuk. Kedves Márta, kérem szépen válasszon a nyeremények közül. Az Életkenyere Baricz Lajostól. Seregi István érsek atya, Krisztus az út, az igazság és az Élet című könyvének első vagy második kötete. Régi és új lenyomatok, a Kelet Antológia csoport kiadványa.
1: Mondom a régi új lenyomatokat.
0: Sok
1: tovább.
0: Jó, köszönöm szépen, hogy megtetszik könnyíteni a dolgomat, bár ez a feladatom, hogy elmondjam, és szívesen elmondom, hiszen...
1: Mert hallottam már a többi könyv, majdnem mindegyik megvan, úgyhogy azért ezt választottam.
0: Örülök. Próbálok egy picit mindig újdonságokkal is szolgálni. Több-kevesebb sikerrel azért igyekszem, hogy felfrissítsem a Szent István Rádió ajándékkínálatát is. Kedves Márta, nagyon sok szeretettel gratulálok önnek, köszönöm szépen, hogy velem játszott, és postázzuk Miskolcra akkor ezt a
1: kiadványt. Nagyon köszönöm, és köszönöm a felvételt, megkaptam, a jó Isten áldja meg, és minden jót kívánok a munkájukhoz.
0: Köszönjük szépen, minden jót kívánok én is önnek, Isten áldja, viszont
1: hallásra.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan játékunk végéhez érünk, de van még néhány percem, így egy ilyen rögtönzött műsorajánlót kérem, még engedjenek meg nekem. A mai napra vonatkozólag szeretném figyelmükbe ajánlani, hogy 12 óra 20, 30 perckor kapcsoljuk majd Egerszalókot. A helyszínre jelentkezem majd az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat helyszínéről. Egyfajta kedvkeltésképpen majd bejelentkezünk onnan a helyszínről, beszélgetek a résztvevőkkel, a szervezőkkel, érdemes lesz velünk tartani. Az esti órákban kapcsoljuk majd az Egerszalók ifjúsági is találkozó helyszínén a Szent Misét, amelyet ezúttal Pam Gilbert Antal testvér mutat majd be, és a zenei szolgálatot hozza magával, a fogalmazhatok így, hiszen a Vasgyári plébánia kórusa és zenekara működik majd közre a Szent Mise zenei szolgálatában. De holnap is találkozhatnak velem, mert hogy holnap is én várom majd önöket a Szent István Rádió hullámhosszaira 8 óra 5 perctől reggeli beszélgetés című műsoromban a Kenyér és Abol néprajzi életünkben betöltött szerepéről fogok beszélgetni Tóth Arnold néprajzossal, ezúttal népi kultúránkban betöltött borkultúránkról és a szőlő jelentőségéről lesz majd szó sorozatunk harmadik részében. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, a Kávéházban holnap 16 órától nagyon stílusos leszünk, mert hogy a kávéházban mi másról beszélgethetnék, mint a kávéról és a kávézás kultúrájáról. Csohány Imre kávépörkölőmesterrel és Kun Frigyessel, a Kávédoboz vlog bloggerével. Ennyit előjáróval, kedves hallgatóink, gazdag a kínálat, kérem szépen válasszanak kedvüknek és hangulatoknak megfelelő műsort a Szent István Rádió hullámhosszain. Most azonban köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Köszönöm a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatársak Somogyi Márton, valamint Nátrán István segítségét. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. Keretbe foglalom a mai péntek reggeli játékunkat, hiszen Szent Martin még 5 percet kérek, 5 Minutes More című felvétele szól majd egészen 9 óráig rádiónk hullámhosszain. Már Somogyi Márton kollégám nagyon találóan úgy fogalmazott, hogy akár 5 perces dalt is írhatott volna, ha már ez a címe, de most néhány percet és másodpercet hallgatunk meg ebből a felvételből. Kellemes időtöltést, szép napot és szép hétvégét kívánok önöknek. Találkozunk legközelebb 12 óra 30 perctől Egerszalókról. Viszont hallásra!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Mintegy 200 000 támogatták az ökumenikus segélyszervezet nyári táborait. 91 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ökumenikus segélyszervezet azt közölte a távirati irodával, hogy a táboraiban a hátrányos helyzetű gyermekek speciális, igényeikre szabott élményekkel gazdagodhatnak, amelyek az egész évben zajló fejlesztő programokat kiegészítve hozzájárulnak folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. A 91 millió forintot elérő felajánlásból a segélyszervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek fedezésére, a fennmaradó összeget pedig kapaszkodó programjára fordítja, tették hozzá. Közölték, hogy az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai részére 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szervez az ökumenikus segélyszervezet. A 4-18 éves korosztályú gyerekek változatos programokon, többek között sport, robotika, meseterápia, művészetek, pénzügyi tudatosság, környezettudatosság, élelmiszermentés és kézműves tematikájú foglalkozásokon vehetnek részt. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a Tudományos és Technológiai Miniszter Budapesten a kormányszóvivői sajtótájékoztatón. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban a használatos iratkezelő Poseidon vagy Ekkeidéer rendszer ügyében. Közölte, 2019-től vizsgálták meg a szerződéseket, és ebben az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. A miniszter szerint gyakorlatilag a versenyhelyzetet teljesen mellőzve hozták helyzetbe a szállítót az állam számára nagyon előnytelen szerződésekkel. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, a kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még ez év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente balesetekben, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta, példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyezést és a felelőtlen rolleres közlekedést. A belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akció végrehajtását rendeli el a fővárosban, a budapesti rendőrfőkapitányság, a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával, válaszul arra, hogy a lakosság és több polgármester romló közbiztonságról számolt be az elmúlt időszakban, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az akció elsődleges területei a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozó helyek környezete, valamint Rákos rendező térsége, figyelemmel az elmúlt időszakban tapasztalt közbiztonsági problémákra és a lakossági jelzésekre. Az intézkedés célja a rendőri jelenlét látható növelése és a jogsértő cselekmények megelőzése, a visszatérő elkövetői magatartások visszaszorítása és a közterületi rend fenntartása, mondta. Több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a Gondosóra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján az Integritás Hatóság, közölte a szervezet a távirati irodával. A közlemény szerint a feljelentés mellett szabálytalansági eljárást kezdeményeznek az irányító hatóságnál, és további hatáskörrel rendelkező szervek eljárását is kezdeményezik. Végül az időjárásról. A fátyol és a képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felől előbb a Dunántúlon, valamint estétől már akár a középső országrészben is elszórtan kialakulhat záporzivatar. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. Zivataroktól függetlenül a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 30 és 36 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. július 17-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként beszámolunk arról, hogy idén 8 éves a civil szervezeteket rendszeresen támogató Manóka kávézó. Majd ezt követően arról szólunk, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Egy születésnap mindig nagyszerű egy ember életében, hát pláne egy szervezet életében, mert azért, hogyha már eljut egy szervezet, illetve hát egy, most jelen esetben egy kávézó, ami egy speciális kávézó, most olyan sok mindent elárulok itt rögtön az elején, vagy legalábbis sejtelmesen, ami egy olyan szép indítatással kezdődött még bent a Cracker udvarban, ugye ott a HBH hátsó részén, ugye ez a Manóka kávézó név szerint, amikor még tényleg ilyen babamamás kis kávézóként indult ez az egész pici, de annyira jól sikerült ez vállalkozás, hogy 8 év alatt kinőtte magát oda a Bajcsy Zsilinszky utcára. Úgyhogy 8 évesek vagytok, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Ugye mi Tótné dr. Varga Dorottyát, az egyik tulajdonos, már mi nagyon régóta ismerjük egymást. Most találkozom először Gregorovics Svitlanával, a másik tulajdonossal, akivel, ahogy említettem, azért külön öröm találkozni, mert a te kezeid közül kerülnek ki az isteni finom manókás sütik, úgyhogy most gratulálok hozzá, bár ne ennék ennyit belőle, mert ugye ezeknek tényleg nagyon könnyen elcsábul az ember. De szóval ugye, ahogy mondtam az elején, ugye még Szveti, ő a kezdetekkor nem volt veled. Tehát, hogy Doris, ez teljesen a te szüleményed volt. Tehát egyáltalán az, hogy egy ilyen babás mamás legyen, ez rögtön neked ilyen gyes után munkába visszatérős történet volt.
1: Igen, igen. Az elmúlt egy évben nagyon sokat tanultunk fenntarthatóságról, azért kezdem ezzel, mert ebben az időszakban jöttünk rá tulajdonképpen arra, hogy nekünk az eredeti indítatásunk mindig is egy társadalmi cél volt, azért hoztuk létre ezt a kávézót, hogy a kisgyerekes anyukák is kényelmesen megihassák a kávéjukat. Eleinte nem is gondoltam, hogy most ez kávézó legyen, szendvicsező, a lényeg az volt, hogy egy vendéglátóhely, ahol tényleg az egész család jól érezheti magát. És Svetivel mi 2 éve vagyunk üzlettársak, és 2 éve visszük együtt a kávézót. Ebből az elmúlt 1 év az már élesbe, tényleg kint a ott a Bajcsy Zsilinszky utcába ment, az előző 1 év pedig az összecsiszolód a közös munkának az elkezdésével telt. És igen, tulajdonképpen az a szerencsés együttállás van, hogy mind a kettőnk azonos értékrenddel rendelkezik, ezért is tudtunk társulni, és azt gondolom, hogy ezért is működik jól a mi párosunk, mert bár személyiségben különbözünk, de az értékrendünk azonos, és azonos célok mentén haladunk az üzletben.
0: Hogyan találkoztatok meg azt, hogy ugye, ahogy említettem, a sütemény felelős az te vagy, de hát nyilván azért egy tulajdonosnak ettől azért komplexebb a feladata. Tehát hogyan találtatok ti egymásra, és akkor így hogy osztottál szét a feladatokat?
2: Ez amúgy nagyon érdekes történet szerintem, mert mind a ketten pálya elhagyók vagyunk, én szociológus vagyok, a Dorottya pedig jogász, és úgy volt az egész, hogy nekem 3 gyerekem van, és akkor
0: neki amikor...
2: Neki is, igen. Úgy távolról ismertünk egymást, de úgy nem voltunk annyira közel ismerősök. És amikor nekem a legkisebb gyerekem ment az iskolába, akkor elkezdtem nézelődni, hogy visszamenjek a szakmába, mit csináljak az életemmel. És szembe jött egy cukrász iskola, és azt gondoltam, hogy ez tök jó. Ez befejezem, aztán lesz, ami lesz. Elkezdtem otthon sütögetni, kísérletezni, nagyon kikapcsol. Ez abszolút az én világom. És annyira kinőtte magát már otthon, már úgy látom, hogy átlépte azt a baráti kört a megrendelőim, hogy gondoltam, hogy akkor elkezdtem valami műhelyet, és akárhogy számoltam, osztottam, szoroztam, nem jött ki a matek, hogy nekem ebből lesz legalább fizetésem. Mindig mondta a férjem, hogy kávé kell ahhoz, hogy menjen a süti. Párosítani kell ezt a két dolgot.
0: Milyen jó marketinges a férjed, ugye?
2: Ő nagyon, igen. És akkor pont akkor a Doris kitette egy álláshirdetést, hogy ő keresi egy felszolgáló a kávézóba. Én jelentkeztem. És akkor mivel ő is rendelt már tőlem tortát, úgy csodálkozott, hogy Szveti, te, mondom, figyelj, nekem kell valamit kezdeni magammal, és én abszolút otthon érzem magamat a vendéglátásban. Nagyon mindig is akartam kis kávézót, kis sütikkel, és akkor nekem kell belülről megnézni, hogy ez hogy működik. És akkor úgy nagyon hosszasan elbeszélgettünk, emlékszem, hogy ilyen több mint 2 óráig, és akkor tök egyformán láttunk a víziót, a missziót, hogy hogyan látjunk, hogyan akarunk, és pont mondta, hogy figyelj csak, itt a Bajcsy Zsilinszky van egy nagy üzlet kiadó, csapjunk bele, és akkor bőve a süteményeket is beviszünk, mert addig nem volt sütemény, és akkor kooperáljunk együtt, azt csináljuk meg. És akkor úgy kezdődött.
0: És belevágtatok.
2: Igen.
0: Milyen jó ez, hogy mertetek. Mondjuk Doris, te neked már voltak egyéb próbálkozásaid is, tehát hogy te olyan bátor vagy, olyan kockázatvállaló.
1: Igen, mondom, nem vagyunk egyformán, tehát amit Szveti mondott, hogy ő előre számolt, kalkulált, hogy ez hogy fogja megérni, na ezen belőlem abszolút hiányzik. Szóval ezért is mondtam, hogy tök jól kiegészítjük egymást, és igen, én azt mondtam neki, hogy nekem egy üzlettársra van szükségem. Egyébként ez annyira visszaköszön abba, hogy abszolút ilyen közösségbe gondolkodom én is, meg Szveti is, tehát nekem, én eddig egyedül csináltam, próbáltam ugye együttműködni több mindenkivel, szolgáltatókkal is, de nekem hiányzott az, hogy ezt valakivel közösen csinálni, úgyhogy ez a titka számomra, igen.
0: Akkor a Csillagok szerencsés együttállása összehozott titeket, és hogy azért milyen jó már, hogy gyakorlatilag akkor mondhatom így, hogy 2 éve, most, hogyha 1 éve is élesben, de együtt dolgoztok, és na most ez milyen érdekes, hogy tényleg, hogy mennyire ugye minden egy irányba mutat, ugye Doris, te ugye ügyvédként is
1: igen.
0: praktizálta, hogyha mondhatom, hogy nem tudom, hogy ez múlt már idő, nem. vagy jelen idő, de azért úgy a jogi dolgok úgy nyilván megvannak. A szociológia az azért a társadalmi szerep vállalása. Nyilván ugye társadalmi igen. szerepeket, ez mennyire érdekes, és ugye a Manóka, te ugye később csöppentél abba bele, amit a Manóka ugye már tulajdonképpen kezdete óta képvisel, és ugye egyáltalán tényleg ez a fajta misszió, és ez a küldetés, hogy azon kívül, hogy Doriszt ugye mi ismerjük az EGRI közösségi alapítványból, és mi adománygyűjtő nagykövetek vagyunk, tényleg majd a következőben szerintem beszéltek rá Szvetit is, hogy segítsen, de hogy tényleg az, hogy egyáltalán, hogy ugye kismamákon segíteni, és akkor majd most mi mindjárt el fogjuk elmondani, hogy mi mindenkivel vagytok ti kapcsolatban, és hogy nem csak segítetek, hanem hogy azért olyan eredményeket értek el például ezzel a Jótett Kekszel is, hogy azért, szóval elképesztő az, hogy tényleg valaki nyilván működik, mert hát azért valljuk be, pénz nélkül nem tudunk megélni, de ugyanakkor, hogy az ember visszaad és segít másokon. Szóval, hogy itt van ennek az egésznek a varázsa. Én nem tudom, hogy a Manókának amúgy miatt hatja a titkát, de valahol biztos, hogy ez is benne van, ez az együtt gondolkodás, hogy közösségben, hogy tényleg megnézni, hogy mit kíván az odajáró közönség is arra építeni, és hát valamit biztos, hogy nagyon jól csináltok, mert én, ahogy itt a riport előtt mondtam nektek, én akárhányszor voltam nálatok, ott még mindig telt ház volt, tehát hogy azért ez elképesztő, és hogy tényleg a te szociológiai végzettséged, vagy nem tudom mennyit töltöttél el ezen a területen, szociális szférában, hogy ezzel mennyire tudod te is átadni azt, hogy egyesületeknek segíteni.
2: Igen, ez amúgy nagyon érdekes, az együttműködés. Még a Salamon valamikor mondta, hogy az egyik legyőz 1000, de a ketten 10000.
0: Igen, igen.
2: Nem 2000, hanem 10, hogy mennyire nő a hatásunk, amikor mi nagyon jól tudunk kooperálni, és együttműködni. És elképesztő nekem ez az év az ilyen csoda. De szerintem, ahogy Dorisra nézem, néha pislog, hogy igen, ő is, hogy nem tudom, hogy a forgalom megnőtt nem is duplára. Nem számoltunk pontosan, de legalább triplára, vagy annál is több. És szeretik a vendégek nálunk lenni, és ezek a programok, amit indították, a projekteket, szívesen részt veszik, és ez annyira jó látni, hogy az emberek amúgy szívesen együtt csinálnak valamit, segítenek, hatást gyakorolnak, és csak irányítani kell nekik őket egy kicsit.
0: Tehát ez a fajta egyesületekkel való kapcsolattartás, tehát tulajdonképpen neked hamarabb jött az életedbe, mint például mondjuk az EGRI közösségi alapítvány tagja lettél volna, tehát már hamarabb voltál te ugye civil szervezetek felé kacsintó, ugye Doris?
1: Igen, igen, ez olyan érdekes, hogy Márti is ugye az elnöke az alapítványnak ezzel kapcsolatban ezért keresett meg, mert a kávézóba kezdettől fogva helyet adtunk civil szervezeteknek, hogy toborzást végezzenek, vagy mindenféle programokat csináltunk. Már rögtön első évbe bekapcsolódtunk a Szoptatás hetébe, ugye Baba Barát kávézóként. Úgyhogy nekem ez mindig is fontos volt. Tehát, hogy őszintén nem értem, hogy sokszor, hogy ez kinek nem fontos. Tehát, hogy nekem ez tényleg egy ilyen belülről jövő dolog. Az más kérdés, hogy ahogy mondtam is, hogy eleinte ez egy ilyen ösztönös dolog volt, hogy szerintem ez fontos.
0: És már egyre tudatosabb.
1: Egyre ugye? Tudatosabb, és nem titkoltan azért, hogy minél szélesebb réteg megismerje ezt a helyet, tehát nyilván ennek van egy marketing értéke, úgy mondom, de azzal együtt, hogy mi úgy érezzük, hogy egy értéket teremtünk magával a hellyel, mert hogy egy olyan, igen, ez egy vendéglátóhely, de nem egy egyszerű, hanem azért, hogy oda kisgyerekkel lehessen jönni, hogy tényleg nyugodtan
0: kutyával,
1: tudják.
0: Bocsánatot kérek, nekem igen. Nagyon fontos, a kutyámmal is voltam.
1: Kutyabarát hely is vagyunk, igen. Nagyon fontos nekünk a vendégeken kívül az, hogy a csapatunk is szeresse a munkahelyét, szóval az nem látszik egyébként, hogy mi mennyi energiát beleteszünk abba így a kulisszák mögött, hogy a munkavállalóink is jól érezzük magukat, hogy csapatként dolgozzanak, hogy szeressék a munkahelyüket, hogy együtt tudjanak jönni ezekkel a célokkal, és ez munkahelyként is fenntartható legyen. Úgyhogy igazából igen, az elmúlt egy évnek a tanulása az ezt így tudatosította, hogy ez a fenntartható működés, meg azok a célok, az a misszió, ez tulajdonképpen nekünk az üzleti modellünk. Szóval mi így szeretnénk a piacon létezni ezekkel a célokkal, meg fenntartható működéssel.

0: Folytatjuk a beszélgetést Tótné doktor Varga Dorottyával és Gregorovics Szvitlánával, a Manóka kávézó tulajdonosaival.
1: Nekem egy listám, amit ugye én megkaptam sajtóanyagban, hogy tényleg mondjuk egy éve indítottátok ezt a Jó Tett Keksz kampányt, erről azért beszéljünk már egy pár mondatot, de ugye ezen a kampányon túl is, amirevel ugye ráadásul egy komoly elismerést nyertetek így ezen a területen, számos civil szervezettel vagytok kapcsolatban. Ki számolna be mondjuk a Jó Tett Kekszről? Hát akkor már egy cukrász kérdezem.
2: Igen, tavaly augusztusban kezdtünk, és ilyen civil szervezetekkel próbáltunk dolgozni, akik közel állnak a mi kis vízióhoz. Például a Kutyamenhely, a SETA, a Szegények Támogató Alapítvány.
3: Vakok és gyengéllátók, most a BEN Egyesülettel, tehát a fogyatékkal élők, a Dártani Egyesület.
2: Igen. És amikor elkezdtünk, csak ennyi ötletünk volt, hogy van 14 féle kekszünk, hogy annak a 10%-át, most egy kicsit több, ilyen 100 forintjával minden eladott keksz árából támogatjunk a civil szervezeteket, hogy az milyen jó, de amikor elkezdtünk ez irány dolgozni, és jobban megismertünk a civil szervezeteket, rájöttünk, hogy nem is ebben van a cél, nem pénzügyi támogatásra szükségük van elsősorban, hanem hogy tudjanak róluk, hogy megismerjenek, és nem tudom, a karácsonyi kampányról lehet, hogy te mesélj egy kicsit.
3: Igen, itt igazából az együttműködés, amit Sveti is mondott, hogy az lett egyre fontosabb számunkra, hogy tényleg jól együtt tudjunk működni ezekkel a szervezetekkel, és a SETA-val, amikor leültünk és átbeszéltük azt, hogy akkor szeretnénk, hogyha ők lennének a következő támogatott, és miről szól ez a Jó Tett kampány, ugye beszélgettünk, és van más budapesti vendéglátóhely, ahol hasonló kampányt láttam, és említettem nekik, hogy mi lenne akkor, hogyha az ő tanodájukba járó gyerekeknek összeírnák, hogy mit szeretnének karácsonyra, egy 10 000 forintos értékhatárt határoztunk meg, és ezt a listát ők odaadják nekünk, mi pedig a vendégeinknek ezt közzétesszük, és arra kérjük a vendégeinket, hogy ráz a hideg közben, hogy támogassák, vagy vegyék meg tulajdonképpen egy-egy gyereknek az ajándékát. És ők is mondták, hogy persze, csináljuk, próbáljuk ki, összeírták, kitettük a listát konkrétan, nem tudom, reggel kitettem, délre már a fele gyereknek ott voltak a beírások a vendégektől,

0: ismerősöktől, hogy akkor én ezt a gyereket, azt a gyereket.
1: És ez ilyen országos is volt.
0: És országos.
1: Belsről, más városokból az ismerősök, akik ismerik Manókát, mi is szeretnénk, mi is szeretnénk.
0: Volt, aki postán küldte, volt, aki személyesen hozta be, volt olyan, hogy egyszerre hoztak, mert ugye mindegy, több felületen is hirdettük ezt a listát, és néha így összecsúsztak, és akkor, mint tudom, ugyanannak a gyereknek hozták be egyszer a sakkészletet. Nem mondom, hogy majdnem összeverekedtek, de hogy így tudod, hát nem, neki én hoztam, és hogy így a kampány végére kétszer annyi ajándék gyűlt össze. Nyilván ezt is a Szetának adtuk, ezt nem karácsonyra, hanem nekik vannak mindenféle ösztöndíjprogramjaik ott a gyerekeknek, tehát ők ezt folyamatosan kiosztották a gyerekeknek, és Svetinek van egy ismerőse, aki ráírt később, így húsvétot megelőzően, hogy ő ugyan lemaradt erről a karácsonyi kampányról, de ő Svájcban a saját egyházközségében szervezne egy gyűjtést, és ők elhoznák azokat az ajándékokat, úgyhogy húsvétra ugyanezeknek a gyerekeknek Svájcból jött még egy adag ajándék. És ekkor döbbentünk arra rá, hogy úristen, hogy mi kitaláltuk, hogy igen, most akkor nem tudom én havi hány ezer forintot így oda tudunk adni ezeknek a szervezeteknek, de hogyha ebbe bevonjuk aktívabban a vendégeinket, hogy akkor abból mi sülhet ki.
2: És működött, igen.
0: És most erre törekszünk, hogy a kezdetekben amúgy két hónapos együttműködésekben gondolkodtunk, de már eljutottunk odáig, hogy annyira gyorsan eltelik két hónap, hogy egy fél éves együttműködést szervezünk az egyes civil szervezetekkel, és amit abban a fél évben be tudunk sűríteni közös dolgot, azt így megpróbáljuk megvalósítani.
2: Azért olyan érdekesek ezek, most már merem én is úgy mondani, aki ugye már kétszer-háromszor talán részt vettem egy mondjuk ilyen adománygyűjtésben, és nyilván én is első körben teljesen vakon mentem bele, és mondom, hát egyáltalán fogok én 0 forintot, vagy 1 forintot is összegyűjteni, és mondjuk az, hogy például a Manókába az, aki bejár, rendszeresen bejár, és ismer titeket, ismeri, nyilván azért jár, mert szereti a reggeliteket, a kávétokat, a sütiteket, bármit, és hogyha ti ott hívjátok fel a figyelmet egy adott gyűjtésre, mert hogy ugye sokszor félnek az emberek a gyűjtésektől, hogy ugye hova érkezik meg az a bizonyos felajánlott összeg, de hogyha ti mögé álltok, akkor természetesen az emberek el fogják hinni, hogy ezek jó helyre kerülnek, szóval, hogy szerintem ez ilyen dupla biztosíték tényleg arra, hogy most éppen a Szetának, vagy akár a Ben alapítványnak, vagy nem tudom, a Madártani Egyesületnek, vagy a Kutyamenhelynek gyűjtsetek, és például mondjuk egy tényleg, mert ugye engem a kutya ugye nagyon érdekel, tehát mondjuk a Kutyamenhelynek, ott például az, hogy megmondják, hogy nem tudom, mennyi tápra van szükség, vagy ott a pénzt, vagy takarók, nem tudom, mik kellenek a kutyának, vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy például hozzájuk, hogy sikerül gyűjteni.
0: Amikor még őket támogattuk, akkor még ez a pénzbeli támogatás volt csak a fejünkben, tehát kiszámoltuk a hónap végén, hogy mennyi kekszet adtunk el, és tényleg az volt a nehézség ebbe a két hónapba, hogy már nem fért bele semmi. Tehát, hogy nem tudtuk azt mondani, még ott ötleteltünk, hogy akkor, amikor átadjuk a pénzt, akkor gyorsan csináljunk még egy ilyen kis adománygyűjtést is, hogy plusz dolgokat is lehessen, de igazából kevés volt az az idő. A Kutyamenhellyel egyébként még az előző év karácsonyán működtünk úgy együtt, hogy mi a saját csapatunkkal a karácsonyi csapatépítő bulinkon kimentünk és megsétáltattunk egy pár kutyát ott a menhelyen, ami szintén nagy segítség ugye a menhelynek, mert náluk ez is folyamatos probléma, hogy önkéntesek kevesen vannak, és akkor mi beszerveztük a saját csapatunkat, és akkor vittünk ki egyébként mi magunk pokrócokat, meg tápot, meg hát plusz ez a sétáltatás is egy ilyen kis kaland volt, úgyhogy azt reméljük egyébként, meg tök jó, hogy mondtad, hogy mi erre nagyon büszkék vagyunk, hogy azt gondolom, hogy hitelesek vagyunk ebbe, és hogy tényleg bátran mögénk állnak a vendégeink is, hogyha mi felhívást intézünk bármilyen ügybe, nyilván azzal a civil szervezettel együtt, akik szintén hitelesek abban, amit ők csinálnak, és igen, talán ez a példamutatás is amúgy nagyon fontos, és azért is szeretjük, hogyha minél több helyen meg tudunk szólalni, hogy minden vállalkozás tehet amúgy egy apró pici lépést, akár egy ilyet, hogy mondjuk egy csapatépítőre elmegy valami olyan helyre, amivel egy kicsit önkénteskedik a csapat. Úgyhogy nagyon sok módja van az érzékenyítésnek, meg az ilyenfajta társadalmi
2: összefogásnak. És amúgy pont ez az önkénteskedés, tehát ez annak idején egy pár éve tényleg egyetemi tanulmányunknál is nekünk is kellett például önkénteskedés ugye mondjuk egy adománygyűjtő kampányban is részt venni, tehát hogy hiába az ember nem kap, tehát mondjuk pénzt nem kap vissza, tehát nekem is volt, hogy valaki kérdezte, hogy és neked ebből van, de hogy van, nem, nincsen semmi, hanem az, hogy segíteni, nem tudom, engem annyira dopping elingol, tehát és ez tényleg tanulmányok kimutatták, hogyha valaki úgy önkénteskedik, hogy tényleg szívvel lélekkel csinálja, elképesztő endorfin termelés. Tehát tényleg, én például virradásra is járok, tehát hogy az is, hogy igen, az ember először fél tőle, hogy jaj, hát ki szereti azt, hogy a tűvel szurkálják, de hogy úgy belül tudod, hogy te ezzel valakinek segítesz, és hogy ez mennyire jó, és akkor utána az emberben ez teljesen átalakul, hogy tényleg elképesztő energiákat, meg boldogsághormont szabadít fel.
1: A depresszió ellen kezelésben is amúgy benne van az
2: önkénteskedés,
1: igen. Hogy valami ilyen pozitív energiát ad, ami gyógyszer például, amire gyógyszer nem képes.
2: Pontosan, tehát tényleg ez a szeretet ereje, meg ez a jó tenni jó, szóval ezeket nem lehet elcsépelten mondani folyamatosan, meg azt, hogy tényleg, hogy most akár önkénteskedünk, akár segítünk, mert igen, ez bevétel, de hogy te ezt a bevételt eltárnéd magadnak, és vehetnél belőle egy, nem tudom, designer táskát, most mondtam valamit, amit úgy is tudom, hogy te Doris nem fogsz megvenni, vagy te ezt veti, nyilván még téged annyira nem ismerek, hanem hogy úgy gondolod, hogy te ezt most olyan helyre teszed, ahol szükség van rá. Úgy, amúgy említettem, hogy ezzel a jutott kekszelti elismerést is kaptatok? Mi volt ez pontosan?
0: Igen, ez, amit említettem, hogy az elmúlt pár hónapban mi részt vettünk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának a Bridge to Benefits programján. Még ősszel volt itt Tegerben egy ilyen mini kurzusuk, amin én részt vettem, és ezzel a Jótett Kex projekttel, ami akkor már ugye létezett, ezzel jutottunk be az országos programba, ami 2,5 hónapon keresztül zajlott, 13 vállalkozás részvételével az ország minden részéről, és itt amellett, hogy volt egy kitűzött cél, hogy egy projektet kell pitchelni a döntőn. Tulajdonképpen tényleg arról szólt ez az időszak, hogy megtanuljuk azt, hogy mi ez a fenntarthatóság, mert ahogy mondtad, meg ahogy én is mondtam, hogy igen, bennem is van egy ilyen nagy lelkesedés, hogy igen, adjunk, csináljuk, de hogy itt azért üzletileg fenn kell tartani egy vendéglátóhelyet, 10 embernek a munkabérét ki kell termelni. Szóval adni, igen, de hogy ezt hogy lehet úgy tudatosan csinálni, hogy egyébként ez tényleg...
2: Azért maradjon a létfenntartáshoz.
0: Hogy igen, tehát hogy akkor tudunk adni, ha fent tudunk maradni, így és van. Akkor, hogyha minket is ez lelkesít, hogy itt nem forintokat kell esténként számolgatni, hanem tényleg tudunk van miből adni. És júniusban volt az országosnak ugye a döntője, és akkor ez a Jótett Kex projekttel mi nyertük meg végül is az egészet. 3 másik vállalkozással együtt fél éves inkubációt nyertünk ezen a programon, ahol még tovább tudjuk fejleszteni ezt a projektet, tehát nyilván a mi célunk az, hogy még több kekszet el tudjunk adni, ennek keressük a módjait webshopon keresztül vállalkozásoknak értékesítve, hogy ezt tudjuk így üzletileg is építeni, és mi meg, mint nyertes, még egy ilyen kommunikációs, vagy ilyen marketing promóciót is kaptunk, aminek majd az eredményét majd évvége felé fogjuk bemutatni így a többi a közönségnek.

0: Folytatjuk a beszélgetést Tótné dr. Varga Dorottyával és Gregorovics Szvitlánával, a Manóka kávézó tulajdonosaival.
1: Asszetának még tart a támogatása, vagy az most lassan majd lezárul, és akkor egy új szervezetet kerestek?
2: Most a Ben...
1: Tehát, hogy már akkor Asszeta lezárult, igen, és akkor most az autista szervezetet támogatjátok el.
2: Igen, ez amúgy nagyon érdekes Asszetával kapcsolat, és nálunk a cukrászdában tartottak egy tréninget egy másik szervezet, és meghallottak Asszetáról, és ajándékba adták például a tanodai gyerekeknek kávézói látogatást, és annyira ilyen szívhez szóló üzeneteket kaptunk aztán, hogy ezek a gyerekek, hogy készültek a kávézóba, és ott, és
1: szépen mivel felöltöztek, megadták a módját, és nekik akkor ez nem olyan off-course, mint
2: így van. Nektek, van, aki életében akkor volt először, igen, kávézóban. Igen. És akkor ebbe is úgy látszott a hálózat, hogy mi kapcsolódunk azokhoz, azok kapcsolódnak hozzánk, és akkor úgy tudunk együtt csinálni, és ennek a Bridge to Benefits-nek is az a lényege, hogy találkozunk, elképesztő időt töltöttünk az a 3 hónap alatt, elképesztő emberekkel találkoztunk, akiknek csillog a szemük, és már 10-20 évig csinálják, és még mindig csillag a szemünk, igen, és hát akkor ennek az a lényege.
1: Igen. Hát a SZETÁT, ugye nem is tudom, 89 körül, vagy tehát mindenképpen a rendszerváltás előtt alapították ugye Farkas Zsuzsáik, aki szintén ugye nagy név a szociológus szakmában, tehát hogy azért ez már lassan a 40. évét tapossa mondjuk, és azt, hogy ezt még mindig olyan lelkesedéssel csinálni, pedig biztos, hogy ott is voltak azért fentek és lentek, de ezeket csak ilyen elhivatottsággal lehet csinálni. Most ugye ez a beszélgetés, ez július 17-én kerül adásban, de azért mindenképpen említsük meg, hogy ugye ezen a héten pénteken, bár már ugye az adásba kerüléssel ez múlt idő, de ugye ezt a 8 éves születésnapot ti méltó módon megünneplitek, megünnepeltétek, ugye, hogy próbáljam a igeidőket megfelelő helyre tenni. Ugye a Manókában lesz egy állófogadás, illetve hát ugye volt egy állófogadás, de ezt most értse mindenki jól, mert hogy azért a születésnapot illik megünnepelni.
2: Igen, és minden évben megállunk ilyenkor egy kicsit, és mindenféle programokkal próbálunk kedveskedni egyébként a vendégeinknek, és idén azt gondoltuk, hogy azokat a civil szervezeteket szeretnénk meghívni erre az állófogadásra, akikkel az elmúlt évben együttműködtünk. A hálózatos működésnek ez is a része, és én azt is remélem, hogy ott abban a másfél-két órában, ahol ez az 5-6 civil szervezet találkozik egymással, akik egyébként nyilván tudnak egymásról, szóval Egerben vagyunk, ez egy kisváros, és akik tényleg aktívan működnek civil szervezetek, azért ők valamennyire láthatóak, de én tapasztaltam már azt, hogy tehát beszélgetni kell egymással, és ugye ezek a szervezetek is folyamatosan, ahogy mondott, tök kemény munkát tesznek bele a saját tevékenységükbe, nem feltétlenül van arra idejük, hogy így más szervezetekkel beszélgessenek, úgyhogy nekünk egy picit ilyen titkolt, félig titkolt szándékunk az, hogy ők ott együtt egy állófogadáson tudnak egymással beszélgetni, és én biztos vagyok benne, hogy új együttműködések, meg új ötletek születnek majd, amik akár ilyen, akár a kávézó közreműködésével is ilyen projektek lehetnek ide, illetve idén a programokba is bevonjuk a szervezeteket. Ez nekik lesz, úgy érzem, az ajándékuk felénk, hogy a Vakok és Gyengéllátók társasjátékokat hoznak, és akkor azokat ott ki lehet próbálni. A Ben Egyesülettől jön majd egy kis tánccsoport, meg egy fiatal lány, aki a saját versét fogja felolvasni, szóval, hogy a következő hónapban még egy beszélgetést is tervezünk a Ben Egyesülettel, kicsit ilyen érzékenyítés témában, úgyhogy igen, ez a születésnap is nekem szerintem ilyen speciális, szóval nem önmagában csak tortázunk, bár Szvetinek hála az is lesz. Úgyhogy igen.
3: Sülnek a kekszek.
1: Igen. Azon gondolkoztam, hogy ez egy 8. születésnap, tehát még nem is, hogy 5., nem is, az 5. már túl vagytok, és nem is a 10., hát majd mi lesz akkor a 10., hogyha a 8. ennyi minden fog történni. Hát, hogyha már ugye én annyira szerelmes vagyok a te süteményeid, Veszveti, mi az idén nyárnak a slágere? Mert hogy mi az, amit szeret akkor az odajáró Manóka társaság, Manóka közönség?
2: Már beszéltünk erről, hogy nálunk a vendégek diktálják a kínálatot, mert sok mindennel próbálkoztunk, aztán láttunk, hogy ez tetszik, ez annyira nem, úgyhogy ilyen teljesen nemzetközi a vitrinünk, a New York
3: cukormentes tortáik, az olasz tiramisuik.
4: Amúgy a tiramisu nálunk abszolút sláger. Most
1: télen-nyáron?
4: Télen-nyáron. Igen. Több fajta is van, legalább kettő, de néha három, négy, öt. És idén a tortánk is tiramisu torta lesz, hogyha már.
1: Mert én emlékszem, hogy ősszel olyan finom sütőtökös valamit sütőtettem. Igen, próbálunk. Tehát, hogy ez annyira jó, amikor tényleg olyan szezonálisan, tehát karácsonykor biztos valami almás, fahéjas, narancsos.
2: Piték,
1: tehát, hogy
2: piték még, ami piték. Nagyon népszerű.
4: Igen, a piték is abszolút. Meg ezzel is próbálunk a helyi termelőkkel együtt dolgozni, amit aktuálisan van, az nálunk is mindig van, aki nálad van.
2: Most a Ben Egyesületet támogatjuk, ja, és most elkezdünk együttműködni az Összhang Egyesülettel, és akkor már így mondom is, hogy, hogy milyen új kampányt találtunk így a részvételükkel a pénzügyi támogatás mellett. Nekünk van törzsvásárlói kártyánk, ilyen pontgyűjtő kártya, ahol 9 kávé után a 10. ajándékba adjuk a vendégeinknek. Ezt nagyon egyre többen használják, ezt a pontgyűjtő kártyát, és arra gondoltunk, hogy mi lenne akkor, hogyha lenne egy olyan lehetőség, hogy fel lehet ajánlani ezt az ajándék kávét, és mivel ugye a kismamák meg a fiatal anyukák nagyon fontos célcsoportunk, tudjuk azt, hogy szülés utáni depresszió, elmagányosodás, tehát hogy ez nagyon komolyan érintheti a fiatal anyukákat, és az Összhang Egyesület ebben élen jár, hogy ezeket az anyukákat összefogja, meg felkarolja, és az ő segítségükkel mi ezt felajánljuk, mármint nem mi, hanem a vendégeinknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy az ajándékkávéjukat felajánlják, és mi az Összhang Egyesületen keresztül az ő pszichológusuk segítségével olyan anyukáknak fogjuk eljuttatni, akik, hogyha bejönnek ezzel, akkor egy ajándékkávét el tudnak nálunk fogyasztani, úgyhogy így indul majd az Összhanggal a fél éves együttműködésünk.
1: Közös munka, elképesztő, hogy alig zárult le valakivel, akkor a Ben autistákkal még éppen tart, és akkor
2: igen, velük még
1: megvan már
2: végéig.
1: Rögtön a következő projekt, ez lehet, hogy már neked fejben megvan a 2027-es is.
2: Mindig jön valami amúgy, mert ezért jó nálunk tényleg így a kávézóba, hogy a vendégeikkel, ha beszélgetünk, a partnerekkel, akikkel együttműködünk, most ősztől programokat szeretnénk mindenféle témában, és akkor, ahogy így beszélgetünk az emberekkel, így jönnek ezek a dolgok.
1: Nem is nagyon kell agyalni, hanem egyszerűen adja magát. Igen, az mindig valaki jön valami ötlettel. Hát én tényleg leborulok a nemzetnagysága előtt és a Manunka működés előtt, mert hogy nekem ez tényleg ez a fajta komplex tevékenységetek, ez a fajta civil szervezetekkel való együttműködés segít. Ez nekem nyilván, tudod, Doris, szívügyem amúgy is, úgyhogy én tényleg nagyon őszinte szívvel gratulálok nektek, nagyon örülök, hogy megismertem ugye a tulajdonostársadat, Svetit is, és hát kívánok nektek nagyon sok jó programot. Már ugye múlt időben remélem, hogy a születésnap nagyon szépen lezajlott, talán majd legközelebb megpróbáljuk egy picit hamarabbra indítani, de hát ugye nyár van, úgyhogy mindenki hol nyaral, hol nem, úgyhogy ezt nem volt egyszerű összehozni. Úgyhogy legyetek büszkék magatokra, azt tényleg el kell, hogy mondjam, és hát mi Doris lehet, hogy találkozunk ősszel ismét, mert azt mondta nekem a Máté, hogy lesz újból.
2: Akkor
1: Svetivel is, mert lehet, hogy megint folytatódik ugye az adománygyűjtés, úgyhogy hát kívánom tényleg azt, hogy jó nyaratok legyen, meg mindenféle sok sikert kívánok. Úgyhogy Gregorovics Svitlana és Tótné doktor Tóth Dorottya, köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönjük szépen.

0: HTDK dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Krakkerházban hétfőn ünnepélyesen átadták az intézmény OTDK dicsőségfalát, amely azoknak a hallgatóknak a nevét örökíti meg, akik az egyetemmé válást követő 10 évben helyezést értek el az országos tudományos diákköri konferenciákon. A művészeti kar közreműködésével elkészült alkotás nem csak az eddigi eredményeket teszi láthatóvá, hanem a jelenlegi és a későbbi hallgatói nemzedékek számára is ösztönzést adhat. Ezzel a gondolattal üdvözölte a kezdeményezést dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. Most őt hallják.
1: Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében a Krakkerházban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe. Olyan neveket őriz, amelyek mögött a tehetség, a szorgalom, az alkotó bátorság, kutatói kíváncsiság és az oktatói támogatás áll. Azok a hallgatók, akik a tudományos diákköri konferencián helyezést értek el, saját munkájukkal dicsőséget hoztak a karuknak, az oktatóiknak, a közösségüknek és egész egyetemünknek. Az eredményeik azt üzenik, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen van értelme kérdezni, kutatni, alkotni, és van értelme hinni abban, hogy a hallgatói munka valódi értéket teremt. Egyetemünk számára a tehetséggondozás küldetésünk egyik legfontosabb része. Mindannyian tudjuk, hogy a tehetség ígéret. Ahhoz, hogy kibontakozzon, figyelemre, bizalomra, szakmai igényességre és olyan közösségre van szüksége, amely támogat, inspirál és felemel. A TDK ennek az egyetemi kultúrának az egyik legszebb formája, a hallgatói kíváncsiság és az oktatói elhivatottság találkozási tere. Különösen fontos ez itt a művészeti karon, ahol a tudományos és művészeti teljesítmény gyakran személyes látásmódból, érzékenységből, belső keresésből és teremtő erőből születik. A egyetemünk 250 éves jubileuma óta az ekkely elmondata örökség, érték, jövő. Ezek a fogalmak pontosan kifejezik azt a szellemiséget, amelybe ez a dicsőségfal is illeszkedik. Az örökség számunkra azt jelenti, hogy építünk arra a tudásra, kultúrára, hitre és szellemi hagyományra, amelyet elődeinktől kapunk. A Krakkerház falai között ez az örökség különösen is jelen van. A múlt értékei élő alapként szolgálnak az új teljesítmények számára. Az érték azonban az emberi és szakmai teljesítményekben válik láthatóvá, amelyet ma is ünnepelünk. Érték a hallgatók munkája, az oktatók mentoráló figyelme. Érték a közösség bizalma, és minden olyan eredmény, amely másokat is ösztönöz. A jövő ezekben a nevekben, akiket ma itt láthatunk az dicsőség falon, ezekben a nevekben válik láthatóvá. Azokban a fiatalokban, akik ma hallgatóként szerepelnek ezen a dicsőség falon, holnap pedig alkotóként, kutatóként, pedagógusként, művészként, értelmiségiként formálják a közösségeinket, városainkat, kultúránkat és egész nemzetünket. Ez a dicsőségfal megnyit egy utat. Emléket állít az elért sikereknek, és példát mutat a következő nemzedékeknek. azt üzeni minden ide belépő hallgatónak, itt van helye a tehetségnek, van becsülete a munkának, és az egyetem közössége számon tartja, megbecsüli azokat, akik teljesítményükkel gazdagítják a közös örökségünket. Köszönet illeti mindazokat, akik a dicsőségfal létrejöttén dolgoztak, és mindazokat az oktatókat, témavezetőket, mentorokat, akik a hallgatók mögött álltak. A siker közös teljesítmény. Benne van a közös gondolkodás, a biztatás, esetlegesen a kritikus párbeszéd, és az a hit, hogy minden egyetemi hallgatóban ott rejlik valami kibontakoztatásra váló érték.
0: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Kalész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra! Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Tíz óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A jogállamiság nem politikai értékelés függvénye, hanem a matematikához hasonlatosan objektív ténykérdés, a törvények uralmát jelenti, közölte a köztársasági elnök a közösségi oldalán. Súlyog Tamás az Országos Bírói Tanács Bíróságok napja alkalmában rendezett ünnepségén elmondott beszédéből idézve arról írt, ez a nap jogrendünk alapértékeinek az ünnepe, hiszen az igazságszolgáltatás intézményi tiszteletéről és a bírák megbecsüléséről szól. Úgy vélte, mindez rámutat arra az eszmeiségre is, amelyet a független bíróságok nélkül nem lehet elképzelni, a jogállamiság működtetésére. Levélben tájékoztatta az Európai Unió jogállamiságért felelős biztosát a 17. alaptörvény módosítás legbotrányosabb részeiről Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, aki erről a közösségi oldalán számolt be. Az ellenzéki politikus bejegyzésében azt írta, hogy érdeklődéssel várja a pénteken nyilvánosságra kerülő uniós jogállamisági jelentéseket. Egyenlő mércével mére a bizottság minden kormányt. Van-e mondani valója arról, ami az új parlamenti többség alatt történik hazánkban? Tette fel a kérdést a képviselő, aki a bejegyzéséhez mellékelte az általa írt teljes levelet. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács szerdán elfogadott rendeletét, a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottsága csütörtöki ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Orbán Anita rámutatott, a rendelet értelmében fenntartják az állami finanszírozást azoknak a közoktatási intézményeknek, ahol az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is oktatnak, akkor is, ha a létszám egy bizonyos szint alá esik. Ez biztosítja azt, hogy nem lesznek iskola bezárások akkor sem, ha kritikus létszám alá esik a gyerekszám, hangsúlyozta, hozzátette. Ennek érdekében már erre az évre is megteremtették a finanszírozási feltételeket. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve július 7-én a parlamentben elmondta, a javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasút fejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. A Fidesz frakció közleményben arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. A közleményben azt írták, egyes kutakon a 95-ös benzin 615, a dízel pedig 635 forintba kerül. Így már most drágábban tankolhatnak a magyar családok. A hírek szerint azonban további 30-40 forintos áremelkedést is hozhat az olajpiacokat sújtó geopolitikai feszültség. A Fidesz frakció szerint Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest a Tisza kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Tájékoztatta az intézmény sajtóközpontja a távirati irodát. Közleményükben emlékeztettek, a kihelyezett tanszék közvetlen és tartós kapcsolat lehetőségét teremti meg az egyetemi oktatás, a tudományos kutatás és a szakmai gyakorlati munka között. Végül az időjárásról. A fátyol és a képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felől előbb a Dunántúlon, valamint estétől már akár a középső országrészben is elszórtan kialakulhat záporzivatar. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. Zivataroktól függetlenül a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 30 és 36 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a precíziós talajgazdálkodásról lesz szó. Gondolta volna, hogy a jó bor titka ma már a műholdakban és a digitális térképekben rejlik? A klímaváltozás a szőlőültetvényeket sem kíméli, a megoldás pedig a precíziós talajgazdálkodás. Erről tartott izgalmas előadást a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Székházában professzor dr. Dobos Endre Zsolt, a Magyar Talajtani Társaság elnöke, a Miskolci Egyetem professzora. A szakember szerint a geoinformatika és a csúcstechnológia nem csak a borászok dolgát könnyíti meg, de a legfontosabb kincsünket, a termőföldet is megmentheti. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
2: Ahogy így végignéztem a bevonulást, úgy eszembe jutott 2002 a Tájföldi Világ Talajtani Konferencia, ezt 4 évente szokták megrendezni, és akkor a fővédnök a táj király volt. És amikor úgy bevonultak a teljes udvartartás, a táj király nem jött el, csak a királylány, csak idézőjelben, de azért kitették oda azt az aranytrónust, és akkor jöttek a társalkodó hölgyek, a mindenki más, a katonaság, az első 8 sor, az szabadon volt tartva, mi meg ott ültünk 2 órával kezdés előtt, hogy biztos, ami biztos, ne zavarjunk bele a protokollba. Na, egy picit hasonló volt, ilyen monumentális, vagy ilyen nem tudom, hogy megkapó, úgyhogy ez egy élmény volt, nekem még ilyen nem volt. Nem vagyok borlovag, viszont többszörös pince tulajdonos vagyok, itt az Avason is, van 2, és hát persze van még egy alacskán, és ennek majd egy kis kötése is lesz ehhez a naphoz, hogy miért is beszélek erről. Ugye Matthias János hallottuk meg, mondom őszintén, én agrárosként végeztem, és bár nagyon-nagyon érdekel a helytörténet, és különösen ugye az agráriumhoz, vagy a szőlészethez, borászathoz kötődő bármi, de én még nem hallottam az ő nevét, viszont amikor tudtam, hogy egy ilyen helyre jövök, akkor nagyon felkészültem, nagyon, hát ugye amit találtam a neten, azt megpróbáltam elolvasni, és én, akinek van egy alacskai pincém, akit ugye amikor először kimentem alacskára, feleségem édesapja volt ott polgármester, és úgy gyönyörű bükkaljai, vagyis hát nem bükkalja, az már bőleg tarhonai dombság része, de olyan igazi, nem földrajzi névként említett bükkaljai pincesora van. Ma is élénk, aktív borélete van, nyitott pincék napja is, többi. És hát amikor persze a helytörténetet néztem, hogy hova kerültem, hát ugye földrajzi intézetként nyilván az ember megnézi, hogy milyenek a táji adottságok, fel is térképeztük Alacskát tetőtől talpig, megcsináltuk a talajtérképét még a hallgatókkal annak idején, és hát úgy jó, hát volt ott egy kastély, a kastély ugye a mostani iskola, hát ki ez a Miklósvári Miklósödön? Nem tudom, kinek ismerős a neve. Bíztam benne, hogy azért legalább 1-2 ember lesz. Azért jutott eszembe ő, mert ugye ő Finkén született, és ha valaki még kimegy most Finke már nem önálló település, de temetője megvan. És ott van egy gyönyörű emlékoszlop, ugye? A kis obeliszkje rá van írva, hogy Miklós Gyula, a szőlő és bor apostola. És ami nagyon érdekes benne, utána megvette Alacskát a család, és átvonult, ott volt a család központja, és a hasonlóságok így jönnek. Matthias János, ugye az ott robbant be, javítson ki kérem, hogyha az internet nem pontos, ott robbant be a szőlészeti tudatba, amikor a bécsi világkiállításon elvitte a fajta gyűjteményét. És hát az emberek így szájtátva nézték, hogy úristen, ennyi féle fajta. És hát ebből aztán elkezdett szépen építkezni. Hát a Miklósok pedig az alacskai furminttal nyerték az aranyérmet a világkiállításon, azzal az alacskai furminttal, ami a néhányit letelefonáltak, hogy Pistikém, még mindig megvan az a gyönyörű uradalmi pince, ott az alacskai pince soron, abból a 4. hordóból hozzá már 20 litert fel Budapestre. És ugye ez egy érdekes dolog, de ugye végig mehetnénk így az egész történetén a filoxéra, ő volt az, és még egyszer mondom, elnézést kérek, nem akarom Matthias Jánostól elvinni a dicsfényt, mert megérdemli, és ő érte van ez a mai nap. De hát szőlészeti kormánybiztossá nevezték ki ezt az embert, pontosan azért, hogy a filoxéra okozta problémákat és a szőlészetet, karöltve küzdjenek, sajnos nem volt időm utána nézni, hogy ők ketten mikor és hol találkoztak, de biztos vagyok benne, hogy együtt tolták a szekeret, és hát ő lett ugye a magyar kormány szőlészeti kormánybiztosa, aki nagyon-nagyon sok mindent tett azért, hogy a szőlészet felemelkedjen, megindította a középfokú szőlészeti oktatást, és ami megint csak egy nagyon hasonló font, és ez aztán már tényleg rátette az íre a pontot, Kecskemét. Ugye Matthias János indult Felvidékről, Eperjes mellől, utána Kassára került, és utána Szőlőskén volt birtoka, ez egy nagyon híres birtok, ugye ott maradtak meg azok az oltmányok, azok az egyedek, amiket nem vitt el a filoxéra, és Kecskeméten. Miklós Gyula alapította meg a Miklós telepet a filoxéra víz idején, pontosan azért, mert a filoxéra alias gyökértetű, ugye, nagyon nem szereti a homokot, mert nem tud fúrni a gyökerek mellett, és állandóan a nyakába omlik az egész, és ugye azokat a fajtákat próbálta megmenteni az Alföldön és a homokon, átvészelni ezeket a nehéz időszakokat, és akkor két életút megy párhuzamosan, és ugyanazok a pontok jönnek. És ugye ez az ember itt volt Miskolcon, ide járt középiskolába, vagy itt kezdte ugye tanulmányait, és hát méltatlanul nem sokat tudunk róla, sőt, ugye a családi sírbolt egy-két ember látta, vagyis egy gyönyörű fehér márvány, faragvány eldugva megtalálhatatlanul ott van az Alacskai erdőben. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan házi feladata a Borlovagrendnek is, meg ugye a miskolci lokálpatriótáknak, amit valahogy ki kell emelnünk. De nem ez volt a feladatom, de elnézést kérek, ha már pódiumot kaptam, akkor kihasználom, és akkor jön a provokatív Dobos Endre. Próbálták már talajon? Ez egy visszatérő kérdés. Ugye én talajtannal foglalkozom, talajvédelem, talajpusztulás tudatosítása a társadalomban. Nagyon nehéz feladat, higgyék el, mert az egész világ úgy van összerakva, hogy nem ezt a folyamatot támogatja. És hát a szőlészek a legkeményebb világ. Tehát ott aztán körülbelül ugyanaz, mint a paraszti világ. Agyak beállva, konzervatív, így csináltuk, már nagyapám is így csinálta. A sorközöket fentről lefelé irányítjuk, a sorközöket műveljük, nehogy a fű bármi, ami ott köztenő, az elvegye a tápanyagot vagy a vizet. Ennek hatására az összes talaj lehordódik úgy, ahogy van, és ezért szoktam mondani, visszatérve Alacskára, Vályi András, aki megírta az első magyar nyelvű monográfiáját az országnak 1796-ban, ő is ide járt Miskolcra, ugye? És azt írta Alacskáról, hogy szőlőtermő település, de hát talajainak jelentős része már a szőlőtermesztés miatt elment. Ezt írja 1796-ban. És hát persze, ez a kép bárhol készülhetett volna. Ez a szőlő, ez nem talaj. Ezek annon szarmata üledékek, amelyeket már régen nem tudják, hogy volt rajtuk talaj. Pedig a régi gazda még a kis puttonyban nyáron hordozgatta a hátán visszafelé azt a talajt, amit ugye fentről levitt a víz. Csak ez nagyon nehéz így csinálni. És ez egy olyan paradoxon, amikor a szőlőtermesztés talajművelésről beszél, próbálja etetni, itatni a növényeket, és nem ásott egy szelvényt. Azt se tudja, hol vannak a gyökerek. Már úgy értem a szőlő gyökerei. Mert a gyökereknek lehet ugye kutatni, hogy merre megyünk, hova megyünk. És az eredmény pedig sajnos nem csak itt, nem csak ott. Nem tudom, ki hallott erről. Soil Deal for Europe. Az Európai Uniónak 5 darab missziója van. Ez az 5 misszió az, amit legfontosabb problémának tart, és eurómilliárdokat költ rá. Sajnos eljutottunk odáig, hogy a klímaváltozás, a víz, a rák elleni küzdelem, a carbon footprint and smart cities mellett az 5. a talaj. Európának a talajtani adottságainak a jelentős része durván leromlott. Nem kicsit, de nagyon, és ez az egyik kedvenc képen, ugye minden évben hívnak engem Bábolnára szalaj szelvényt leírni, ugye a gazdáknak elmagyarázni a folyamatokat. Ezen az a szép, hogy ezt nyáron csinálták, ugye fogták és szépen learadták a kukoricát, hogy a gépen mutatónak menjen, és utána csináltak egy tarlóhántást, aminek az eredményeképpen lehet látni, hogy itt ilyen szép halomány színű a talaj, és a mellé megnézik, hogy milyen a kukorica. akkor sárga pici és halott. Mellette ugye mindaz, ahova lement, az él. És köszöni szépen. És ugye elindult 3 éve az EU Soil Observatory, az Európai Talajmonitoring Rendszer. Így néz ki Európa, hogy minél narancsárgább, annál több talajdegradációs folyamat hat egyszerre. Hát Magyarország nem zöld ország. Elnézést kérek ezeket a mondatokat, vagy diákat most dobtam be még délelőtt, mert így úgy döntöttem, hogy egy picit megfordítom a világot feje tetejére, hogy miért is kell ez a precíziós gazdálkodás, miért kell végre a talajadottságokon alapuló gazdálkodást folytatni. És a legfájdalmasabb, legprovokatívabb kérdésem az mindig ez, talajtan, természeti adottságok. Hát itt van a szőlészet, a bor. A bor, aminek a terroárja, ugye, büszkén mesélünk róla sokszor, tehát a legszebb nekem a Somló, amikor felmegy az ember a Somló tetejére, és ekkora kvarckavicsokat és halovány homokot talál rajta, de a címkén rajta van, hogy a bazalt vulkanikus eredetű bazalt ásványain képződött. Hát az Duna hordalék. Ugye, amikor a Duna belépett a Kárpát-medencébe, akkor északról dél felé folyt a Szlavontó felé, ami most a Dráva vidéke, hát felpakolt jó pár 10-100 méter kavicsot, és azon van a szőlő, könyörgöm, nézzék meg, a szoknyán ott fekszik fent.

De nem is ez a lényeg, ez nekem fontos, mint természetföldrajzosnak, meg talajtanosnak, mert ha nem értem a világot, ahol vagyok, akkor hogy tudok rá válaszolni? És tudják mit? Senkit nem érdekel a válasz. Nem érdekel a talajról senki, egy gazdálkodót sem, vagy legalábbis nagyon keveset, a szőlés sem. Gyönyörűen beszél róla, eljátsza, mert piaci marketing értéke van, de egyébként azt se tudja, hol van. Azt se tudja, hol van. És amikor azt mondom, hogy talajtan, akkor visszakérdez, az mi? Az földtanos? Vagy geodéta? Miközben a legősibb magyar tudományok egyike. Zsigmond Eletünk írta meg azt a talajtan könyvet a 30-as években, amit lefordítottak angolra, és a világon mindenütt azt tanították. És amikor Amerikába

Olyan terméseket hoznak le, hogy csak na. És tudják, hogy hány százaléka ég el abban az egy péti nitrogén művekben a teljes magyar földgáz felhasználásnak? 5. És ebben benne van az ipari, és benne van a lakossági. És akkor csodálkozunk, hogy így ugrik felfelé a műtrágya ár, és annyira kitett a növénytermesztés. És ez még a kisebbik baj. A probléma az, hogy amikor ez folyik, akkor az ellentéteként a talajok olyan mértékben degradálódnak, hogy mire észrevesszük, hogy mit alkottunk, meg mit csináltunk, addigra már nincs talaj. És ha felszállnak Ferihegyen, a mezőföldön, ami az ország éléskamrája, már nem látnak feketét. Fehéret látnak, világosat, az összes lejtőválon elment az összes csernozium, ami létezett. A platók kivilágosodnak, 30 centi mélyen forgatjuk egyre mélyebben bele a meszes pannon üledékbe a talajokat. Hát, itt állunk. És akkor kell valakinek talajt adni? Nem! Mert hát kiszórom azt, ami ott van, és akkor megvan oldva. Egyébként, ha kap egy talajtérképet, mint sok problémája van vele, most csináljak vele. És közben pedig már egyre inkább ugye azon vagyunk, hogy alap a talaj. Hú, hát a terroár adottságok a szőlőben, a borban ott van a talaj minden egyes molekulája, ugye? És a végén ott van, a műtrágya van benne. Hát, igen. Viszont valami változik. Valami változik, és ez ami változik, ez az utolsó rész. Változtak a célfüggvények. Ugye a szőlészet még jobban tudja, mint az agrárium, mert ott évről évre aratnak, a szőlészetnél meg ugye 5 évenként telepítenek, aztán kivágnak, aztán telepítenek, aztán kivágnak, attól függ, hogy éppen miért kap támogatást ugye a szakma. Szörnyű. De most valami nagyon megváltozott, és ami változik, az az talajmissziónak a párhuzamában megvalósuló támogatási kényszerváltozás. Nem megy senkinek, könnyen emlékeznek a francia-német tüntetésekre, a gazdák kivonultak, de hát gyakorlatilag meg kell, hogy értsék, hogy most már nem alanyi alapon kapnak támogatást a földterületért, hanem azért, mert valamit elkezdenek csinálni, amikor a talajnak ökológiai társadalmi funkciói vannak, azt fogjuk visszaállítani. És az nem csak neki fontos, hanem a társadalom egészének, a klímaváltozásnak. Ha ismerik a Kocsolya térképet, milyen szép, nem tudom, kinek ismerős, ugye. Magyarország árvíz járta és állandóan vízborította területeinek térképe a víz, a folyó és szabályozás és a lecsapolási munkák előtt. Nézzék meg, menjenek haza, ez a gúj neve, hogy Kocsolya térkép. Az Alföld felén víz volt. És hát persze ég a napmelegtől a kopászik sarja, már a Toldiban, amikor még nem égettünk annyi fosziliset, hát egy könyörgön párolgott a felszín. Olyan turbulens zivatarok voltak, mint ugye szintén, akkor most már nem idézem, de azért jöttek azok a viharok ott a Toldiban is később. Hát igen, és ezek hozták a vizet, pörgették, hűtötték, alakították, pufferolták azt a világot, amit olyan szélsőségesen sikerült elrontanunk, hogy az már egyszerűen csoda. De az a baj, hogy beleragadok a saját gondolatvilágomban, gondolatmenetemben, de egy biztos, hogy a mai termelés jelentős része nem tudja, hogy mit csinál, hanem tünetet kezel, de úgy, hogy nem tudja, hogy mi az ok. Szoktam mondani, hogy valakinek fáj a feje, akkor lehet azért, mert nagyon alacsony a vérnyomása, vagy lehet azért, mert nagyon magas a vérnyomása. Egy döntése van, de nincs vérnyomás mérője. Hát most dönts, 50% vagy igen, vagy nem, vagy meghalsz, vagy jobb lesz. Ugye? És ebben élünk. Ha valami rosszabbul terem, akkor kétszer annyit adunk neki műtrágyából. Megnézzük, megy a Sentinel műhold, az megnézi ugye vörös tartományban, közeli infrában, kiszámolja a vegetációs index, látszik a táblán, hogy itt világosabb vagy sötétebb. A világosabb nem nő olyan jól, hát adjunk neki még. Miért adjunk neki még, amikor eddig is fel annyi hasznosult? Csak egy apró gondolat kéne, hogy álljunk meg egy pillanat, és nézzük már meg ezt a talajtan. Mi lenne, ha valaki levenné azt a talajtan könyvet arról a polcról. És nem a szélszeseknek a cuccain élne. Nap, mint nap. És én azt gondolom, hogy itt van valami nagyon-nagyon elásva és megfordítva. Nem akarok talajtan előadást tartani, azért emeltem ki, ez a saját kis definícióm rá, az összes többi nem az enyém. Mi az élet? Mi a talaj? A talaj, élet mellékterméke. Az élettudományunk közé van besorolva. Az összes működésünk azzal kezdődik, hogy totális baktérium, totális gombaölő, totális herbicid, és a többi, és a többi. Mindenkit megölünk, csak a főnövény maradjon, ugye? Igen.

Nem, de hogyha a talajélet mellékterméke, akkor minden egyes hozzányúlásnál ez a tápláléklánc, ez a funkcionális szövevény, ami a talajban él, ami táplálja a növényt, a mikorrizák, a gombafonalak, amik hosszú-hosszú kilométeren keresztül kanyarognak lent a talajban, és hozzánőnek a kukoricának a gyökeréhez, és meg százszorozzák azt a hajszál gyökérrendszert, és hozzák a mikroelemeket, a tápanyagokat, a stresszorokat, kommunikálnak a többiekkel, na ezt mi mind megöljük. És az eredmény az, hogy az összes szerves szén a levegőben van. És a mezőgazdasági táblákban, meg a szőlőültetvényeken annyi van, amennyi. Semmi. Mert hogy mindent meg kell ölni, el kell pusztítani, a venyigét el kell szállítani, mert ugye az összes kártevő megmarad rajta, vagy égessük el, vagy valami, mert majd újra fertőz. Igen ám, ez igaz, ez mindig az, de azelőtt is volt valami könyörgöm, még mielőtt ez a világ elindult, és akkor is éltek emberek. Még lehet, hogy jobban bizonyos szempontból. Mi jellemez egy egészséges talajt? Ezeket most átugranám, vagyis hogy beszélek egy picit alatta, még így vannak. Isten igazából a talajnak az a legfontosabb szerepe, hogy mindazokat a tű időpontokban ható tényezőket, például egy eső, az időben széthúzza. A meleg az szépen megfogja, magába szedi és lehűti. Átalakítja, széthúzza térben és időben, és a növények számára ezeket a tű időpontban adott inputokat szépen folyamatosan biztosítja, ami képes rá. Igen ám, de a talaj meg nem homogén, és így csúszunk el. A talaj az egy olyan hihetetlenül változatos rendszer, hogy amikor a gyerekeknek csinálunk táborokat, másfél hektáros táblán három fő típus van. A székes, a réti, meg a csernozom. És ugyanazt az agrotechnikát kapja. Miért? Hát azért, mert tök mindegy, mert úgyis mindenből tízszer annyit adunk, mint ami kell neki, és nem a talajadottságokra építünk, hanem kiszámoljuk, hogy hány tonnát akarunk, nem is használunk már talajadatokat, hanem 18 tonna kukoricához ennyi kell. Azt hagyd menjen. Ugye? És akkor hozzá már csak a többit kell oda tenni. Persze ez nagyon sok talajfizikai, talajkémiai, talajbiológiai paraméter függvénye, ezt aztán tényleg nem hagyom, hogy végigolvassák. Viszont, hogy érezzék egy picit ezt a világot, ez nagyon nehéz szőlészetet hozni, mert a szőlőben minden egyes két sor másfajta, máshogy van művelve, más a tulajdonosa. De csak, hogy egy picit lássák, ez Kunszentmárton, az egyik kedvenc területen, gyönyörű a régi maros hordalékúpján, övzátonyrendszer, itt is lehet látni, nagyon furcsa csíkocskák vannak rajta. Ha az ember fölé tesz egy talajtérképet, megástuk ezer helyen, csináltunk egy talajtérképet, és ezt érdemes megnézni. Ez a térkép az úgynevezett hozam térkép. Ez a hozam térkép ez úgy készül, hogy van egy kombájn, amin van egy centi pontosan navigáló GPS antenna, és ahogy megy végig a táblán, folyamatosan méri, hogy adott ponton mennyi kukorica vagy mennyi búza megy át a vágóasztalon. És utána kirajzolja gyönyörűen azt, hogy mennyit terem. És hogyha egy picit úgy visszanézünk, akkor azt gondolom, hogy ez nem kérdőjel, hogy szinte ugyanaz. Pedig megpróbáljuk felülírni nagyon keményen. És egy mai világ az így néz ki. Amikor így lenézzük a mezőgazdaságot, gyakorlatilag olyan hihetetlen informatika van, így néz ki lassacskán távérzi, így néz ki egy traktor, a vezetőfülkéje. Hihetetlen! Hihetetlen! És hát persze itt van ugye a valami. Mi erre a válasz, és végre van valami, ami tényleg előre visz? És ez a precíziós gazdálkodás. Ugye a precíziós az pontosan ezen a pontos navigáción alapszik, meg ugye az időbeliségen, hogy mindig ott, ahol van, akkor, amikor van, azt csinálja, annyit ad ki, és úgy csinálja, ahogy annak lenni kellene. Ugye? Megy, van egy informatikai rendszer, van egy adagoló mögötte, és ha itt megyek, akkor itt 40 kilót, itt meg 60-at adok ki, vagy éppen itt 80.000-es főszámot vetek, itt meg 67.917-et. Mert a talajtani adottságok nem engedik meg, hogy ugyanazt csinálja. Ugye? És ha ezt csinálom, ezzel mit érek el? A legfontosabb. Ugye most mi van? Most van egy ilyen, bármilyen tematikus felszínen, és így fölé húzok egy vonalat. Ez az inputok, amit kijuttatok. Itt ennyivel szennyezek, itt meg ennyivel szennyezek, mert ennyi hasznosul. Ugye? Csak kicsit fölé kell menni a minimumnak, és utána már pénzem van, meg nem akarok rizikót, úgy emelem azt, hogy mit adok ki hozzá. És ez egy csoda egyébként, egészen onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy mihez állítjuk be.
Na és itt jön végre vissza az a világ, amiről a szőlészet borászat már elkezdett beszélni, a terroir.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a precíziós talajgazdálkodásról volt szó, amelyről professzor dr. Dobos Endre Zsolt, a Magyar Talajtani Társaság elnöke, a Miskolci Egyetem professzora tartott előadást a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában. Ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra. Most elhangzott műsorunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az erdő fohásza.
1: Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. A most következő néhány percben a jeles fákról lesz szó, és hogy mitől válik egy fa jelessé, kiemelkedő jelentőségűvé, azt Barázs Csaba mondja el, a riporter Tikovics Ernő.
2: A honlapodon a litoszféra.hu-n az egyik legújabban megjelent írásodnak azt a címet adtad, hogy jeles fák, és számos fát mutatsz be ebben az írásban. Mitől jeles egy fa?
3: Kétféle értelemben lehet valami jeles. Az egyik ugye, hogy különös, egyedi, tehát a nagy átlagtól, a nagy többségtől eltérő, kiemelkedő, tehát szembeötlő. A másik értelmenek a kifejezésnek, hogy jellel ellátott. Kövekre is mondjuk ezt, jeles kövek, jeles fák, jeles emlékek, amelyeket az ember valami úton módon szakralizál, tehát hozzájuk valami fajta hagyomány fűződik, megnevezi ezeket a jelenségeket, köveket, sziklákat, fákat, és hát így is elkülönülnek a társaiktól.
2: Van egy szakifejezés arra az emberre, aki ilyen fákkal szeret foglalkozni, főleg ha méretüket is tekintjük, ez a dendrománia. Hogy lettél dendromán?
3: Egyáltalán nem lettem az. Ugyanis én úgy igazán belebotlottam ebbe a jelenségbe, tehát se biológus, se erdőmérnök nem vagyok. Nyilván természetjáró és mint földrajztanár a vidék, tehát elsősorban szűkebb pátriám, itt a Eger környéki tájak, Bükkvidék, Bükkalja, de úgy általában a Kárpát-medence, illetve a világban a Kárpát azonos tájakat, hát hogy mondjam, csak járogatom, kutatgatom, és itt is ugye a hagyományos tájművelési módokkal foglalkozom, és gyakorlatilag ezen vizsgálódásaim kapcsán futottam bele, idézőjelbe, ezekbe a jelesfákba, ezekbe a famatus állemekbe, hagyásfákba, böhöncökbe, sokféleképpen nevezzük őket. Leginkább ugye ez a hagyásfa kifejezés érdekes, hiszen ezek a jelesfák, ezek abban is elkülönülnek társaiktól, hogy jóval nagyobbak fizikálisan.
2: Volt idejük megnőni.
3: Volt idejük megnőni, idősek, tehát idősebbek, mint mondjuk fajtársai, vagy a környezetükben lévő hasonló fafajok, és hát ez is kiemeli őket a környezetükből. És hát pontosan ugye ez a hagyásfa kifejezés is érdekes, hiszen erdők, régi erdőknek a tanúi, meg nagy idők tanúi ezek a fák, és hát a régiségben ugye az erdő sem az volt, mint a napjaikban, tehát nem a vágásfordulóra alapozott fa anyagtermesztés révén létrehozott felszínborítási típus, hogy tudományos kifejezéssel is éljek, hanem bizony a régiségben az erdők élelemszerzés célját szolgálták elsősorban. Bennük legeltettek, tehát legelő erdők voltak, ezt a néprajztudomány nagyon szépen kimutatta, gondolok itt Andrásfalvi Bertalanra és másokra. Tehát a régi erdőkép egészen másmilyen volt, mint napjainkban, és hát még azért vannak ilyen fás legelő, hagyás fás legelő foltok, illetve legelő erdő reliktumok itt kicsiny hazánkban is, akár itt az Eger környéki tájakon, és hát ezek őrzik azt a habitust, ami régen jellemző volt az erdőkre. Na most hát ezek ugye, ahogy kiszorult a legelő állat az erdőből, ezek a legelő erdők megszűntek, a fás legelők is gyakorlatilag megfogyatkoztak, viszont azok az idős fák, faegyedek, amelyek itt éltek, ezek közül jó néhány megmaradt, tehát a mai fiatalabb erdőkben is megtalálhatók, és hirdetik egy régi idő dicsőségét.
2: Azt mondtad, hogy nem vagy dendromániás, dendromán, mégis azért elszabadult a fantáziád, amikor a zselici héttörzsű tölgyet meghatározásokkal illetted, makkoltató kondások, téridőgráfia, dendroasztronómia, sarjasztatott Woodhenge.
3: Így van. Hát ez azt is mutatja, hogy a fáknak régiségben sokkal nagyobb tisztelete volt, mint ma. Még egyszer mondom, a régi ember nem faanyagot látott benne, nem matériát. Egy fa sokkal több volt annál, mint aminek ma hisszük és gondoljuk. A régi fa az kapcsolatot jelentett az univerzum és az ember között, a mikrokozmosz és a makrokozmosz között. A régi fa tövében az embernek különös gondolatai támadtak. Gondoljunk csak Newtonra, akinek ugye a fejére pottyant az alma, rögtön komoly fizikai törvényszerűségeket vont le. Na, egy pásztor azért egy kicsit messzebb jutott ennél, és ugye a fának dőlve a fa árnyékában nem csak a nyájat figyelte, hanem bizony előkapta a fából készült furujáját is, és bizony nagyon szép dalokat konstruált, figyelte az égitestek mozgását, és hát, hogy úgy mondjam, modellezte a világot, finoman fogalmazva, kapcsolatot talált a teremtett világ embere a teremtői minőséggel. A fáknak is ugyanúgy aurája van, mint az embernek, ugyanúgy kisugárzása van, ezt úgy mondjuk, ugye hát nem véletlen, hogy nem csak a költőket nyűgözi le egy-egy gyönyörű, szép lombkoronájú idős fa, hanem bárkit, embereket, tehát hatnak, különféleképpen természetesen, és ugyanakkor bizony különböző jelentést is fűztek hozzájuk, illetve hát a tájban jelentőségük volt, nem csak azért hagyták meg a fákat, mert mondjuk határfa volt, és mondjuk a birtok elkülönülés, hanem tájékozódást is szolgálta. Ugye előbb mondtam már, hogy ehhez képest, meg a fákhoz képest, mint régen a Stonehenge-ol állították a köveket, ugye gyakorlatilag mérték a fölkelő napnak a helyét, vagy a lenyugvó napnak a helyét a különböző jeles időpontokban, a napfordulók, vagy a napi egyenlőségek idején, de egyébként meg közte is, tehát naptárrendszernek is a részeit képezték, honnan nézve mondhatjuk, ezt a régi ember tudta, hogy honnan kell figyelni, mikor, merre kell nézni a tájban, ma már nem tudjuk, mert a régi ember még benne élt a tájban, mi meg már csak a tájon élünk, sőt, hozzá kell tennem, hogy élősködünk, hát ezáltal romlik a világ körülöttünk, de a régi pásztortársadalom tagjai elsősorban, hogy a pásztorok azok azért tudták, hogy mozog körülöttük az univerzum, és mi a létezésnek a lényege.
2: Mondtad, hogy az embert lenyűgözik a fák, a zselici héttörzsű tölgy miért?
3: Egy nagyon szép idős sarjfa, és hát ugye a hetes szám is egy izgalmas kérdés. Mitikus szám, történelemben is van jelentősége a hetességnek, tehát egy elég különös idős sarjfáról van szó, ami mindenképpen más, egy nagyon idős fáról van szó, és hát ott a Dunántúlon találjuk egyébként a hazánk legidősebb famatuzsálemeit is. Ugye a zsenyei 1000 éves tölgy az már gyakorlatilag romjaiban hever. A törzs átmérője mellmagasságnál szokták mérni több mint 10 méter. Még megmaradt a fa törzs eloncsa, de már a koronája összeomlott.
2: Hány ember fogja azt körbe?
3: Sok ember fogja körbe, hát nyújtózkodni kell. Tudom én, 7-8-10 ember is biztos, én még egyedül nem próbáltam. És ugye ezek a fák, ott van mellette a hédervári Árpád-tölgy, jelenleg hazánk legidősebb fája, 800 évesnek gondolják, annak például több mint 7 méter a törzs kerülete.
2: A nevét honnan kapta?
3: Úgy tartják, ugye, hogy Árpád vezér a lovát hozzá kötötte, és még ez a bemélyedés még a törzsén mai napig látható, tehát nyilván ettől is jeles van, hogy egy ilyen szakralizáló hagyomány fűződik hozzá, tehát Árpád fejedelem, amikor a lovát ugye úgymond kötőféken hagyta, a pozsonyi hadjárat során itt pihent meg ennél a fánál, a fa árnyékában, és ennek a nyomát még mai napig láthatjuk, így mutatják a helyiek. Kicsit nagyobb törzskerületű, és már csak azért, hogy házfáról volt szó, a szőkedencsi öreg házfa, az is olyan kb. 7-800 éves lehet, több mint 1100 cm a törzskerülete.
2: Hogy állapítható meg a kora? Átfúrják?
3: Hát az a legegzaktabb az évgyűrűk alapján, de ez nagyon megsínyli a fát, különböző módszerek vannak a számításokra. Leginkább becslésen alapul. Ha már itt tartunk, nagyon érdekes, ugye a világ legöregebb fája, amit most annak tartanak, és bizonyíthatóan is 9500 éves, tehát közel 10000 éves, él. Ez az öreg tyikkó, úgy nevezik, ugye Svédországban található, lucfenyő. Egyébként nagyon érdekes, hogy maga a fa az, ami élő fa, az tulajdonképpen nem annyira idős, de most olyan 4 méter magas fenyő, aminek egy színizotópos kor meghatározása történt, tehát hogy ez a jégkorszakban hajtott ki, ez gyakorlatilag önmagának a klónja, mert ugye itt egy gyökérrendszerről beszélünk, ami újra és újra sarjad. Tehát maga az a fenyő, ami ott van, az csak pár száz éves, mert olyan 600 évente újra hajt ez a gyökértele. Maga a fa, a felszín fölött lévő fa az nem annyira idős, de maga az, amiből sarjad, az bizony közel 10000 éves. Tehát ugye vannak ilyen jellegű kutatások is.
2: a jeles fákhoz fűződnek legendák, történetek, jeles személyek, talán legtöbb fája idézőjelbe Rákóczinak van.
3: Vidékünkön, mondjuk így, hogy Észak-Magyarországon, tehát ugye a Rákóczi birtokok környékén, illetve hát a Rákóczi szabadságharc idején is azért ugye ezen a területen, itt a Mátraerdő vidékén, Felföldön, mai Kárpátaljának mondjuk ugye Észak-Kelet-Magyarországon mozgott Rákóczi, tehát természetes, hogy itt az ő nevéhez fűződnek még ilyen jeles fák, akár mint a parádfürdői Rákóczi fa is. Egyébként is ugye Parád, Parádsasvár, tehát itt Debrő Rákóczi birtoka volt uradalom, tehát történetileg is tudjuk, hogy megfordult ezen a tájon Rákóczi, és hát itt is van egy hagyomány, hogy ehhez a tölgyfához kötötte szintén lovát Rákóczi. Ez tavaly kidőlt ez a fa, ennek már csak a törzse található, meg sajnos, de valóban egy olyan 300 éves körülinek adódik, tehát megvan annak az esélye, hogy Rákóczi láthatta ezt a fát.
2: Ahogy olvastam a litoszférát, megörültem annak, hogy foglalkozol az Ilona völgyi Mária fával is, ez egy képes fa, különösen is jeles fa.
3: Így van, nagyon sok képes fánk van. A Mátrában ezt nagyon jól tudod, hiszen te magad is megkutattad, és a Mátra monográfiában írtál is egy tanulmányt erről, illetve ezzel kapcsolatban is. A képes fák még különösek, valóban erőteljesen szakralizálják a tájat, és hát ilyen az Ilona völgyben található öreg tölgyfa is.
2: Melyik a kedvenc fád? Nyilván nem vettük sorra mindet, és nyilván könyveket töltenek meg a magyarországi jelesfák. A kedvenced közülük melyik?
3: Hú, ez nagyon nehéz. Én ugye itt a Bükkalján a Tiboldaróczi 400 évesnek tartott, szerintem így a Bükknek is a legidősebb fája az, ami egy csertöldről van szó. Gyönyörű szép sudár törzsű tölgyfa ott az erdőben, lenyűgöző a hatása, tényleg nagyon szép, illetve hát én inkább úgy mondanám, hogy a facsoportok, tehát ugye említettem, hogy ezek a jelesfák zöme, hagyásfa, tehát a hajdani fáslegelők, legelőerdők maradványai, hát vannak még nagyon szép fáslegelő foltjaink, például Cserépfalu fölött a Mészhegy mögött, ugye a Hidegkút laposa nevezetű hagyásfás legelő, ahol gyönyörű szép tölgyek találhatók, kocsánytalan és csertölgyek. 200-300 éveseket találunk köztük, van olyan, amelynek a törzskerülete meghaladja a 6 métert. Maga a fáslegelő látvány is gyönyörű, különösen amikor szürke marha gulya tartózkodik ott és ott legel, és hát bizony az a cserépfalui fáslegelő ez ilyen, de hasonló a kisgyőri, úgynevezett községi legelő, ahol vannak nagyon szép fáslegelő részletek, és ott is bár már beerdősült erdő részletben található egy nagyon öreg, idős kocsánytalan tölgy. Tehát vannak szép és izgalmas fák. Igazán kedvencem, hogy mondjam azt, hogy az meg nem is itt van. A Kárpát-medencében én elmentem Európa, és hát azért a világ egyik legidősebb fájához. Szardínián található a Sozastrum nevezetű olajfa. Ez bizony 4000 éves. 4000 éves.
2: Ott ez nagyon... is klón.
3: Nem. Ez egy élő, ez maga a fa. Élő olajfa. Az élő fák közül a legidősebbek általában, amiket így mérnek, ezek olyan 4000 év körüliek a világban, és hát itt a Mediterráneumban nagyon sok ilyen idős olajfát ismerünk, gyönyörű szép. Szardínia szigetén, ezt tavaly nyáron néztem meg, hát van ennek hatása.
2: Mutogatják?
3: Mutogatják, igen, körbe van kerítve. Én azt mondom, hogy ugye hát gondoljunk bele, hogy Krisztus előtt 2000 évvel ezelőtt már, ez akkor már kicsi fa, de azért ott növekedett és azóta ott volt. Tehát én azt szoktam mondani, hogy hát ez a fa, ennek a gyökerei nem is az életben, hanem a létben gyökereznek, és hát ez a mediterrán történelem tanúja, tehát akár a mitikus Minosz király is ültethette, ha belegondolunk, ugye, és túlélte Hammurapinak a Babilonját, úgymond, a tébai székhelyű középbirodalmat, tehát a karnaki templomtól, amit ugye, hát Mentuhotep fáraó építetett, tehát annál is idősebb. Már élt, amikor Tutankhamon meggyilkolták, csak így a mediterránumból történelmből néhány példa, tehát ott ennek az árnyékába megállni, az fantasztikus élmény.
2: Ezeket a fákat ránk hagyták, elődeink ültették, vagy a természet maga gondoskodott arról, hogy kikeljenek, felnőjenek. Mi fogunk-e hagyni utódainkra jeles fákat?
3: Egyre nehezebb lesz. ezek a fák szép lassan elérik tényleg az emberi vagy a növényi lét határait, és egyszer csak elhalnak. Mi már ilyet nagyon nem. Egyrészt ugye az erdőgazdálkodás is a világon olyan, amilyen. Tehát régen, amikor a fákat meghagyták, ugye a magoncok, a legegészségesebb, a leggyönyörűbb fát hagyták meg, mert hogy az erős genetikai állomány, nem így mondták, de hát egy egészséges fa az hirdeti a dicsőségét, ugye a magoncok ontják a magot, tehát tényleg fontosak voltak. Ma már igazán a ilyen végvágások és tarvágások során, hogyha fákat kell visszahagyni, igazán azt lehet mondani, hogy szinte gyenge. Egyedeket hagyják meg, aminek a fája értéktelen, mert nincs gazdasági haszna. Tehát más a szemlélet. Teljesen más a szemlélet, úgyhogy a válaszom az, hogy nagy valószínűséggel nem. Még őrizzük ezeket a régőről itt maradt fákat, igyekszünk őket megóvni, természetesen óriási a tiszteletük, de hát, hogy mi hagyunk-e ilyen fákat az utókorra, ültetünk, persze vannak ilyen törekvések, ugye, emlékfákat, aztán, hogy gondozzuk-e őket, az már más kérdés.
1: Az elhangzott beszélgetésben Barázs Csabát hallották.

0: Most irodalmi sorozatunk második része szól Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére.

0: Másnap reggel kutyabaja se volt az öregnek. Kicsit még húzta a lábát, de már olyan vehemensen ugrott be a lestropált Warburgjába, hogy az ülésben ketté tört valami rugó, és, mint a rajzfilmekben, átütve a silány kárpitot, beleállt Laci bácsi fenekébe. Na, nem volt ez nagy érvágás, azon kívül, hogy fulladoztam a nevetéstől, viszont maximálisan helyre tette a kedélyállapotomat. Laci bácsi, van magának aranyere? Kérdeztem szendén. Mert ha nincs, akkor ezek után tuti, hogy nem is lesz. Ez a rugó biztosan helyre rakta odabent a dolgokat. A fene a pofád, dohogott az öreg, miközben savanyú ábrázattal tapogatta a nadrágját, és ujjaival vájkált a rugó ütötte lyukban. Nem szokott csúnyán beszélni, de ennyi most belefért. Láttam a szemén, hogy tulajdonképpen őt is mulattatja a dolog. Hozzál valami kemény papírt, mert így nem ülök rá. Arra gondoltam, hogy akár nyugodtan rá is ülhetne. A rugó már úgyis megtalálta odabent a helyét. Csak ne fészkelődjön sokat. De inkább csendben maradtam. Hátul a televíziós dobozból letéptem egy darabot, duplán behajtottam, és komfortossá tettem vele a vezetőülést. A csúzligumitól kezdve a szöges drótig minden volt nálunk a csomagtartóban. Csak a pultkereket szoktuk néha otthon felejteni, a kemény papír pedig egyenesen szerves része volt az életünknek. Ha az öreg meglátott egyet valahol kidobva, azonnal lecsapott rá, és már gyömöszölte is a kocsiba. És persze megint neki lett igaza. Jó lett valamire. A kemény papírral megreparált Warburg nagyon jól szuperált. Vagy 40-nel repesztettünk Felső Zsolca felé, a Sajópartra, ahol az áradás után visszahúzódó folyó szerte széthagyta értékes kincseit. Gödrökben, lapályos részeken mindig visszamaradt néhány hal, ponty, kárász, egy-egy termetesebb keszeg, de leginkább a szúnyog lárva vonzott minket. Az akváriumi halak számára nincs is ennél kívánatosabb csemege. Átlényegült tekintettel reggeltől estig képesek vadászgatni ezekre a szögletes mozgású vízi akrobatákra. A szúnyoglárvának egyetlen rossz tulajdonsága van. Ki szokott kelni. Az ember hazaviszi a zsákbányt, gyanútlanul kirakja a szúnyoglárvás vödröt az erkélyre, és azonnal meg is feledkezik róla. Egy hét múlva persze eszébe jut, és rohan ki megnézni, hogy mi van vele. Letépi a vödörfedelét, aztán, mint mikor a benzin belobban, áll az emberfia egy hatalmas szúnyogcsóva közepén, ami csak árad, árad a vödörből, és nem akar véget érni. Később úgy tűnik, mintha a felső szomszéd hangját hallanád, amint a férjével ordítozik, valahogy így. Géza! Szúnyog! Azonnal csukjál be minden ablakot! Fúj! Hát ez valami borzalom! És ekkor eltűnődsz az élet célján és értelmén, előveszed a planktonhálódat, és szép lassan elindulsz szúnyoglárvát szedni. Hát igen, az élet nem habos torta. Gumicsizma nélkül én például nem indultam el soha. Alapvető szabály szerintem, hogy legyen rendes lábbelid, amikor az ártéren bukdácsolsz a mocsárban a milliónyi vérszívó között. Nyáron 35 fokban egy kicsit kényelmetlen viselet, ráadásul a családom egy része még fintorgott is, amikor esténként levettem, de lassan-lassan ők is megértették, hogy szúnyoglárva szedésnél kizárólag a gumicsizma a megengedett. A fejemet néha bucira csípték a dögök, annyian voltak, és anyám olyankor gyanúsan méregetett az ajtóban, hogy ki az, akit beengedett. De aztán ránézett a csizmámra, és megnyugodott. Július végén ez csak is én lehetek. Laci bácsi lábméretét olyan 48-as körülire satszoltam. Ha elképzeljük mindezt combtőig érő halászcsizmaként, az már egy monstrum, egy erődítmény, egy birodalmi lépegető. Akkor fogalmat kaphatunk arról, milyen is lehetett, mikor mi megjelentünk valahol. A város területén még csak-csak disztingvált az öreg, de vidéken már simán beugrott 7 mérföldes csizmájában a közértbe 2 zsömléért meg 1 kefírért. Én meg utána. Az eladók természetesen a pokolba kívántak minket, mert bűzlő, iszlapos csíkot húztunk magunk után, mint valami elfuserált 2 lábon járó csiga. És akkor a látványról még nem is beszéltem, amit a 2 mocskos testű, égnek álló hajú, hanyistók-szerű lény jelentett. Mentségünkre szolgáljon, hogy tanultunk a kirívó esetekből, és ha valahol túl nagy rumlit csináltunk, oda vittünk ajándékba néhány frissen kifogott pontyot, kárászt, nagy darab sütnivaló keszeget, mikor legközelebb arra jártunk, de ilyenkor természetesen már nem léptünk be az eladótérbe. Elnézést kértünk az okozott felfordulásért, az öreg eleresztett néhány brilliáns poént, és rendszerint mosolygos arcoktól búcsúztunk, amikor visszaültünk a kocsiba a szúnyoglárvás vödreink mellé hazafelé menet. A későbbiekben aztán még fejlesztettünk is ezen a stratégián, mert inkább a plankton szedést megelőző napon vásároltunk meg mindent, amire szükségünk lehetett, tiszta ruhában, csizma nélkül. Szóval szent volt a béke, néha olyannyira, hogyha esetleg mégis megszorultunk volna üdítő ital dolgában, csak beszóltunk a pénztárosnak, ő pedig kedvesen kiküldött valakit pár üveg jéghideg kólával. Van egy mondás, ami valahogy így hangzik. Mikor megszülettél, sírtál, és körülötted mindenki mosolygott. Élj úgy, hogy amikor meghalsz, te mosolyogj, és körülötted mindenki sírjon. Ez élet célnak sem kevés. Ehhez tartotta magát az öreg, és azt hiszem, sikerült neki. Most rajtam a sor. Én is megpróbálom. Csak az a baj, hogy ebben már nem segíthet. Egyébként meggyőződésem, hogy olvassa valahol ezt az irományt, és teli szájjal nevet a felhők fölött.
1: Tóth János Zoltán, erre Mit lépsz kis haver című könyvének 2. részét hallották, felolvasta Rácz János színművész. Az Erdő fohásza mára véget ért. Munkatársai voltak Kovács Krisztina, zenei szerkesztő, Tompos Péter és Karkus István technikusok, valamint a műsor szerkesztője Tikovics Ernő. A bemondót Domán Vivient hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: 11 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: A jogállamiság nem politikai értékelés függvénye, hanem a matematikához hasonlatosan objektív ténykérdés a törvények uralmát jelenti, közölte a köztársasági elnök a közösségi oldalán. Súlyog Tamás az Országos Bírói Tanács Bíróságok napja alkalmában rendezett ünnepségén elmondott beszédéből idézve arról írt, ez a nap jogrendünk alapértékeinek az ünnepe, hiszen az igazságszolgáltatás intézményi tiszteletéről és a bírák megbecsüléséről szól. Úgy vélte, mindez rámutat arra az eszmeiségre is, amelyet a független bíróságok nélkül nem lehet elképzelni, a jogállamiság működtetésére. Levélben tájékoztatta az Európai Unió jogállamiságért felelős biztosát a 17. alaptörvény módosítás legbotrányosabb részeiről Bóka János, fideszes országgyűlési képviselő, aki erről a közösségi oldalán számolt be. Az ellenzéki politikus bejegyzésében azt írta, hogy érdeklődéssel várja a pénteken nyilvánosságra kerülő uniós jogállamisági jelentéseket. Egyenlő mércével mére a bizottság minden kormányt. Van-e mondani valója arról, ami az új parlamenti többség alatt történik hazánkban? Tette fel a kérdést a képviselő, aki a bejegyzéséhez mellékelte az általa írt teljes levelet. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács szerdán elfogadott rendeletét, a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarságpolitikai Bizottsága csütörtöki ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Orbán Anita rámutatott. A rendelet értelmében fenntartják az állami finanszírozást azoknak a közoktatási intézményeknek, ahol az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is oktatnak, akkor is, ha a létszám egy bizonyos szint alá esik. Ez biztosítja azt, hogy nem lesznek iskolabezárások akkor sem, ha kritikus létszám alá esik a gyerekszám, hangsúlyozta. Hozzátette. Ennek érdekében már erre az évre is megteremtették a finanszírozási feltételeket. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette. A Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve július 7-én a parlamentben elmondta. A javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasút fejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. A Fidesz frakció közleményben arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. A közleményben azt írták, egyes kutakon a 95-ös benzin 615, a dízel pedig 635 forintba kerül. Így már most drágábban tankolhatnak a magyar családok. A hírek szerint azonban további 30-40 forintos áremelkedést is hozhat az olajpiacokat sújtó geopolitikai feszültség. A Fidesz frakció szerint Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest a Tisza kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Tájékoztatta az intézmény sajtóközpontja a távirat irodát. Közleményükben emlékeztettek, a kihelyezett tanszék közvetlen és tartós kapcsolat lehetőségét teremti meg az egyetemi oktatás, a tudományos kutatás és a szakmai gyakorlati munka között. Végül az időjárásról. A fátyol és a képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felől előbb a Dunántúlon, valamint estétől már akár a középső országrészben is elszórtan kialakulhat záporzivatar. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. Zivataroktól függetlenül a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 30 és 36 fok között alakul. Híreket hallottak.
5: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internetkapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
5: Reklámot hallottak.
7: Könyvtári barangolás. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a múlt héten július 2-án elhunyt Szilágyi Tibor színművészre emlékezünk. A Jászai Mari és Kossuth Díjas színész rendező 1965-ben végzette a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Színpadon és filmvászon egyaránt sikeres és ismert előadó volt, több mint 150 színházi szerepet játszott el, drámában és komédiákban egyaránt. Több mint 120 filmben nyújtott emlékezetes alakítást, verset is nagyszerűen mondott, most ezekből válogattunk, Balassi Bálint, Radnóti Miklós és Szabó Lőrinc műveiből.
8: Bájoló. Rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem, vad dörgedelemmel. Kékje lehervad lenn a tavaknak, s tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat, már esik is kint, vesd le az inked, mossa az eső összeszívünket.

Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holttól círmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra, álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül, lobogva, s elalszol. Pillát hosszú árnya lebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal, hűs tett.

A legrövidebb vezeték. Mondok valamit, kedveském. Szeretlek. Vagy ezt tudod már? Akkor egyebet, valami újat. Add a fejedet, nézz a szemembe, és mondd, hogy szeretlek. 25 év kevés volt rá. Szeretlek másodpercenként. Egész lelkemet beléd kötni, ez a legrövidebb vezeték, ez a villámgyors. Szeretlek. Szeretlek. Ebbe búvik a szívem velem, ma is veled keveredem. Ez a halálom, ez az életem, s feltámadásom. Ha te is felejted, mint én, hogy nem vagy. És te is újra kezded a szót, a régi szót, azt, hogy szeretlek.

Szeretlek. Szeretlek. Szeretlek. Szeretlek. Egész nap kutatlak, kereslek. Egész nap sírok a testedért. Szomorú kedves, a kedvesért. Egész nap csókolom testedet. Csókolom minden percedet. Minden percedet csókolom. Nem múlik ízed az ajkamon, csókolom a földet, ahol jársz, csókolom a percet, mikor vársz, messziről kutatlak, kereslek, szeretlek, szeretlek, szeretlek.

Semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú, nékem más kell már. Semmiért egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg s fáradt vagyok. Kívánlak, így is meg lehet, de a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne éj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságot.

A homlokottól fölfelé. A homlokottól lefelé, ha jött érzékiség akármi, egész testedben mindenütt jó cinkosra tudott találni. Milyen gyöngeség, hogy soha nem volt olyan jó örömöd, mint húsodat felejteni más húsok ajkai között. És nem nézed-e írtózva most, hogy mi híjú és ostoba a kedvek s nedvek részegen üdvözölt paradicsoma, a szép állat, amely nem is szép tán, csak a te pokoli kéjed önzése kényszerít, hogy hízelegj, s hazudj neki. Minden ellenség, ami él, és csak mind prédáját szeret, mind csak győzelmének örül, annak soha, hogy segített. Sírsz, mert idegen láthatár borul rád, csoda kellene, mindig megbüntet valami, ha rászorulsz valakire. 30 év van már benned, ó, 30 év, mennyi gyötrelem, 30 év, mennyi bujdosás, 30 év, mennyi szenny. Bújj el magadban nyomorult, egy még szent s tiszta az agyad, melyben a test számára csak undor és megvetés maradt. Füled és orrod szimatol, megcsal, megoszt, elad a szád, a kéz kinyúl, szemed bolond, csajgó, velőd csurranni vágy. Ébredj, a piszok csalogat. Vigyázz, maradj a magadé, férfi, légy tiszta legalább a homlokottól fel.

a földvári mólón. Partra döng a tó, nagyító üveg húsa alatt ingó terméskövek dagadnak, fogynak, ahogy éleik szöge a híg kristályban megtörik, szűkül vagy tágul, a dirib darab roncsok együtt emelik hátukat, torzteknős békák a vízzel, amely szabályosan lüktetve futja el mohos lapjukat, aztán lecsorog, s fél vagy negyed ütemkésés konok játékával kontrázgatja saját lélegzetének nyugodt ritmusát. Nyíló recék kereszt hálózata borzong egymáson át, ide-oda, s lent, a napsütött fenék homokon, hol halak húznak, lehellett finom árnyuk együtt fut, s együtt tűnik el a fénytörés színörvényeivel, mert már is új hullám nő, és üveghúsa alatt a torz terméskövek megint dagadnak, fogynak. 15 másodperc telt el, s két hullám között, mely jött, s elomlott, most megint csorog a sok kis csurgó, fecseg és locsog, s megint árnyat húz a fenékre a felszín futó recehálózata. S mindez folyton így ismétli magát, így a játék az örök léten át, így a léhaság s túlél minket is, és túléli ellenségünket is. Túl ez a semmi, ez a tünde kép, túl a királyok, hősök és a nép minden jövőjét jelentéktelen, mégis másod rettentő végtelen.

Játszottam a kezével. Még most is látom a kezét, hogy ágazott az ujja szét, oly szelíden, mint ágtól ág, vagy halkan elvál öt barát, kik váltani segítik egymást egy messze életig. Még egyre látom csöpp kezét, úgy dolgozott, mint csöpke gép a hímző tűvel vánkosán, tündérfogócska, igazán, s hogy gyenge ujját meg ne szúrja, aranygyűszűt viselt az ujja. Ó, álmodom már csöpp kezét, kerek halma, völgye szép, a völgye sejem, halma bársony, ó, gyönyörű táj, ó, csodás hon, ott jártak szomjas ajkaim, aranyhomokon beduin. Nem vágy, nem álom, hanem emlék. Jaj, milyen rég volt ez a nem rég. 10 gyenge ága nyúlt felém, és én izenként tördelém. Ó, arany ágnak arany íze, aranyfa arany ízű méze. Hát a köröm, a kis köröm, mennyi szépség, mi öröm,

hogy oly messze közele, és hogy minden a világon itt furcsa szirtekbe ütközik. Csak egyszer lenne még enyém, és kedvemre csókkal önteném, szívesen halnék azután, nagyobb örömmel ontanám kis ujjáért a csobogó vért, mint 100 királyért lobogóért.

Balassi Bálint. Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról. Idővel paloták, házak, erős várak, városok elromolnak. Nagy erő, vastagság, sok kincs, nagy gazdagság, idővel mind elmúlnak. Tavaszi szép rózsák, lilium, violák, idővel mind elhulnak. Királi méltóság, tisztesség, nagy jószág, idővel mind elvesznek. Nagy kövek hamuvá, hamu kősziklává, nagy idővel lehetnek. Jó hírnév, dicsőség, angyali nagy szépség, idővel porrá lesznek. Még az föld is elagg, hegyek fogyatkoznak, idővel tenger apad, az ég is béborul, fényes nap sötétül, mindennek vége szakad. Márványkőben metszett írás kopik, veszhet, egyheliben más támad. Meglágyul keménység, megszűnik irigység, jóra fordul gyűlölség. Istentől mindenben adatott idővel változás s bizonyos vég. Csak én szerelmemnek, mint pokol tüzének nincs vége, mert égten ég. Véghetetlen voltát, semmi változását szerelmemnek, hogy látnám, kiben Júliától, mint Lázár ujjától, könnyebbségemet várnám. Ezeket úgy írám, és az többi után Júliának ajánlám.

Kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtől. Szabadsága vagyom már én szegény fejemnek. Szerelemtől nincsen bántása én lelkemnek. Vagyok békességes, én elmém is csendes. Nincs gyötrelme lelkemnek. Megszabadult raphoz hasonló állapotom, mint szinte annak nekem sem volt szabadságom. Én nagy szerelmemben, mint gonosz tömlecben, éjjel-nappal volt gondom. Szabadon örülök minden mulatságoknak, búsultát sem gyakran látják vidám arcámnak. Azért, mert köteles nem vagyok szerelmes, senkékes voltának. Örülök, röpülök, nem különben, mint karul, kinek sárga lába lábszíjakból szabadul. Nem kesereg lelkem, mert megmenekedtem szerelem békójából. Kell immár én nekem csak jó ló, hamaragár, ifjak társasága, éles szabja, jó madár, vitézek közt ülvén, kedvem ellen sincsen, jó borral teli pohár. Kegyesek, szép szüzek, reám bár úgy nézzenek, valamint akarják, avval mind egyetérnek, mert sem szerelmekkel, sem gonosz kedvekkel többé vízre nem visznek. Vehetnek ifjak, vének példát én rólam. Én nagy szerelmemben mennyi nyavaját láttam. Néha, mint örültem, néha kesergettem, mint nyughatatlankodtam. Ója ez a tanács, szerelemtül meg magát, mindenki kívánja életinek nyugalmát. Mert ki azt követi, higgyet, kínját érzi,

veszi gonosz jutalmát. Szerzém ez 8 verset végész szabad elmével, gyűlésben indulván jó ruhás legényekkel, hozzám hasonlókkal, vitéz ifjakkal, nem kehegő vének.

0: A vándor elindul. Botthal s öreg kutyámmal indultam hazúról. Dalolva mentem, és torkom nem unta még az országút fáradtságos énekét. Tudod, hogy a nap barátja voltam? Ő édesítette agyamat hajnali réteg szagával. Aztán minden csigát, kavicsot külön megmutatva látni, szeretni és csodálkozni tanított. Minden kanyarnál új dolgok fogadtak, és a friss zöldben hófehér mérföldkövek ragyogtak egyenlő távolokból. Majd lombos hegyek közt még szebben tündökölt a sokalakú élet. A nap barátja voltam. Ő kísért el estig, s mikor már fölhalmozódtak az éj csodái, csókkal búcsúzott tőlem. Óvatos morajjal tapogatózott lefelé a víz, s a pontyok aludtak a tavakban. Lepihentem én is, s a föld, s a fű íze ereimbe ivódott. Fenyegető szemek szikráztak a bozótban, de nem féltem. Tudtam, a vénkutya vigyáz rám, belefúrja szemét az állandó sötétbe, s őrt áll, előre nyújtott nyakkal, s tárt fülekkel.
1: Kedves hallgatóink, a mai összeállításunkban a múlt héten 83 éves korában elhunyt Szilágyi Tibor színművészre emlékeztünk. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. További kellemes rádiózást kívánunk!
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Giovanni Bossa, a Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Türelem, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
1: Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Az Albánói Egyház megye július 18-án szombaton este 9 órakor a pápai nyári rezidencia kertjében koncerttel kedveskedik 14. Leó pápának, hogy kifejezze iránta való közelségét és szeretetét. Különleges műveket szólaltatnak meg a kiváló zenészek, a hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. A Szent Atya újbóli jelenléte egyházmegyénk területén örömmel töltötte el helyi egyházunkat és az itt lakó embereket, mondta el Vincenzo Viva albánói püspök. Szeretnénk ezzel a szimfonikus koncerttel kedveskedni, a szeretet és a közösség gesztusaként. A műsor pedig, amit kigondoltunk, ritka, csodálatos műveket tár fel. Kívánjuk, hogy ez az este legyen a valódi szépség, és az Albánói Egyház közös ajándékának maradandó pillanata, melyet szeretetünk és imádságunk kísér a pápáért és a rábízott szolgálatért. A hangverseny első műsorszáma Niccolò Paganini E-dur hegedű versenyének zárótétele, Polonéz, melyet Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedű művész ad elő. A művet Paganini 1826-ban komponálta Nápolyban, munkásságának egyik legkülönlegesebb és legkalandosabb sorsú darabjaként. A tétel egy lengyel udvari tánc, melynek eleganciáját ötvözte az itáliai dallamossággal. Előadása virtuóz hangszertechnikát igényel, a Paganinire jellemző duplafogások, pattogó vonókezelés és extrém magas regiszterek kísérik. Őt követi a szintén nemzetközileg elismert Rossana Tommasi Golcar zongorajátéka, aki Vincenzo Bellini híres normájának fantáziáját szólaltatja meg, amelyet az Oscar-díjas argentin zeneszerző Luis Bacalov kifejezetten számára írt zongorára és zenekarra. A zongoraművész elmondta, az ötlet, hogy kigondolják, megírják, elpróbálják és színpadra állítsák a Bellini norma fantáziáját és variációit, kétségkívül egy művészi hazárdjátékból születik, egy vonzó, ám épp annyira összetett kihívásból. Vagyis most először kizárólag a hangszer keltette felemelő érzéseken, nem pedig az énekes előadó művészeken keresztül mutatja be a híres normát. Nem az énekhanggal, hanem a zongora hangjain át megérinteni és megrezgetni a lélek húrjait. Norma az élet, mely az elkeseredéssel találkozik, mely elvakítja, és a sötét bosszú álló harag, mely egészen addig lángol, amíg félő, hogy mindent elemészt, de aztán fölemelkedik és kiszabadítja magát és szívét egy olyan szeretet vonzásában, mely a földi élet végső áldozatán keresztül megtisztul és örökké valóvá lesz. Ez mutatja a norma varázslatát és fennkölt tragikumát, mely képes átívelni korszakokon és a szívünkhöz szólni, a remek művek mély egyszerűségével. Időtlen művészet és misztérium Bellinitől indulva Luis Bacalov szívéhez és tollához ér, hogy a zongorán szárnyaló hangokká váljon, nyilatkozta a zongoraművész. Ez a zenei vállalkozás azért is egyedülálló, mert Vincenzo Bellini, olasz zeneszerző, 1831-ben bemutatott két felvonásos operája, éppen a Belcanto stílus legkiemelkedőbb remek műveként, és a zenetörténet egyik legnagyobb drámai tragédiájaként ismert. A Felice Románia által írt szövegkönyv Alexandrin Sumé Norma, vagy a Gyermekgyilkosság című tragédiáján alapul, és a főszerep monumentális énektechnikai és színészi kihívásai miatt az operairodalom Hamletjeként is emlegetik. A szólistákat a pármai muzsikusok 55 tagú zenekara kíséri Pier Carlo Rizzio vezényletével, aki 2006 óta a Bressai és Bergamói Nemzetközi Zongora Fesztivál művészeti igazgatója, a Bressai Konzervatórium tanára és karmestere, és aki karrierje során több mint 80 zenekart vezényelt. A Norma egy hatalmas szerelmi történet, Szabad fantázia és variációk zongorára és zenekarra című alkotást vizuális látvány egészíti ki, mely csodálatosan megjeleníti a Bellini dráma kulcsfontosságú mozzanatait. A hangszer, amelyen Rossana Tomasi Golcár játszik majd a 14. Leó pápa tiszteletére rendezett koncerten, egy Bechstein versenyzongora, a Fabrini gyűjtemény egy kiváló darabja.

0: Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Július 16-án csütörtökön írták alá a római kapitóliumon az úttörő római nyilatkozatot a fegyvertelen és lefegyverző békéért, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljei korában elnevezési dokumentumot. Ezzel gyakorlatilag lezárult a Nobel-díjasok globális gyűlése a mesterséges intelligenciáról és a nukleáris háborúról. A tanácskozást, amelyen a világ több mint 200 legtekintélyesebb személyisége, valamint a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vettek részt, 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihlette, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A Vatikán július 14-e és 15-e között adott otthont az eseménynek a Castel Gandolfói pápai villa kertjében található Laudato Si faluban, amely július 16-án zárult az ünnepélyes üléssel a római városházán a Kapitóliumon. A délelőtt Roberto Gualtieri, Róma polgármesterének intézményi üdvözlőbeszével kezdődött. Ezután Daniel Holtz, a Chicagói Egyetem professzora, az Egzisztenciális Kockázat Laboratórium alapító igazgatója őszintén emlékeztette a jelenlévőket. A rossz hír az, hogy a példátlan veszély időszakában élünk, de a jó hír az, hogy rengeteg dolgot tehetünk annak érdekében, hogy jobban biztonságba helyezzük magunkat a nukleáris fegyverekkel és a mesterséges intelligenciával szemben. A pápa római helynöke Baldo Reina bíboros kiemelte, hogy a római nyilatkozat ma kivételes jelentőséggel bír. Egy olyan időszakban érkezik, amelyet gyors átalakulás és mélyreható kockázatok jellemeznek, mesterséges intelligencia, nukleáris fegyverek, geopolitikai instabilitás, a multilateralizmus válsága, valamint az a kísértés, hogy a biztonságot a félelemre, az elrettentésre és a kölcsönös fenyegetésekre bízzuk. Reina bíboros hangsúlyozta, hogy történelmi fordulóponthoz érkeztünk. A tudományos és technológiai fejlődés rendkívüli lehetőségeket kínál az egészségügy, az oktatás, a közegészségügy, a környezetvédelem, a szegénység elleni küzdelem és a béke építése számára. Ugyanez a haladás azonban, ha elszakad az etikától, a felelősségtől és az emberi személy méltóságának tiszteletben tartásától, az uralom, a kirekesztés, sőt a pusztítás eszközévé is válhat. A ma bemutatott nyilatkozat nagyon világosan emlékeztet minket arra, hogy egyetlen gép, egyetlen algoritmus és egyetlen autonóm rendszer sem helyezhető olyan döntések középpontjába, amelyektől az emberiség fennmaradása függ. Leszögezte, hogy az élettel és halállal, a békével és háborúval, valamint a jövő népeinek és nemzedékeinek jövőjével kapcsolatos döntéseknek teljes, felelős és érdemi emberi ellenőrzés alatt kell maradniuk. Andrea Csucsi atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja az emberi találékonyságról elmélkedett. Megállapította, hogy egyrészt az emberek hihetetlen remek művek létrehozására képesek, másrészt viszont az emberi találékonyság nagy pusztítást is okozhat. Megerősítette, hogy a mesterséges intelligencia és a nukleáris energia sem kivétel, hiszen a mesterséges intelligencia építésre vagy pusztításra késztetheti az embereket. Silvano Maria Tomasi bíboros és Maria Ressa, a Columbia Egyetem Nobel-békedíjas professzora, szintén erőteljes szavakkal szóltak a jelenlévőkhöz a fegyverkezési versenyről és az erkölcsi iránytű szükségességéről ezekben a példátlan kockázatokkal teli időkben. David Gross professzor, fizikai Nobel-díjas, a Kaliforniai Egyetem elméleti fizika tanszékének kancellári tanszékvezető professzorának értékelése szerint a nukleáris fegyverek veszélye most sokkal nagyobb, mint 30 évvel ezelőtt volt. Sajnálatát fejezte ki, hogy a fegyverzetkorlátozási szerződések eltűntek, és hogy 9 nemzet ma már nukleáris hatalom. Egy felgyorsult fegyverkezési verseny közepén vagyunk. A világ népeinek tudatában kell lenniük, hogy ezek a fenyegetések miként befolyásolhatják nem csak a saját életüket, hanem minden bizonnyal gyermekeik és unokáik életét is. Gross professzor a nyilatkozatra utalva hangsúlyozta, hogy a benne foglalt javaslatok egyszerűek, és már hallottuk őket korábban. Kiemelte, arra kérjük az atomfegyverekkel rendelkező nemzeteket, hogy olyan politikákat támogassanak, amelyek csökkentik a háború, a nukleáris háború és a megsemmisítés kockázatát. Nyomatékosította, hogy a jelenlévőknek, akiket a pápa szavai megihlettek, az egyháznak és minden erkölcsi érzékkel rendelkező embernek cselekednie kell. Emlékezzetek emberségetekre, és felejtsétek el a többit, ismételte a Nobel-díjas professzor, figyelmeztetve, hogy a túlélésünk és a jövő nemzedékeinek túlélése forog egyértelműen kockán.
1: Giovanni Boscia, Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Október 1-én lép hivatalba Gianfranco Mammit követve, aki elérte a nyugdíjkorhatárt. François Poli, a felügyelő tanács elnöke elmondta, biztosak benne, hogy a bankot szigorúan és a szolgálat szellemében vezeti majd. A Szent Atya, a Szent Szék és az Egyetemes Egyház iránti küldetés teljes tiszteletben tartásával. A JOR, a Vallási Művek Intézete bejelentette a személyi változást, amelyet jóvá hagyott az intézmény felügyelő tanácsa és bíborosi felügyelőbizottsága is. A kinevezés egy szilárd kormányzási rendszer tükröz, amely az ellenőrző szervek világos szétválasztásán alapul, stratégiai irányzatú és kezelésű, mely az átláthatóságra és a stabilitásra törekszik. Gianfranco Mammi szeptember 30-áig maradt hivatalban, miután 11 év szolgálati idejét letöltve elérte a nyugdíjkorhatárt. Az 55 éves Giovanni Boscia 2019-ben lépett be a Vatikáni Pénzintézetbe, mint pénzügyi igazgató, és 2 évre rá átvette a menedzsment vezetését is, mint befektetési igazgató. 2023 óta vezérigazgató helyettes. 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi pénzügyi piacokon, Londonban építette ki karrierjét.

0: Türelem. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
1: Amikor a búza és a konkorról szóló példázatot hallom, hajlamos vagyok rögtön azokra az emberekre gondolni, akik egy ideje, vagy régóta, vagy nagyon ritkán gyakorolják hitüket, vagy egyáltalán nem gyakorolják. E példázat hallatán hajlamos vagyok ugyanakkor arra is gondolni, hogy akik nincsenek velem, ellenem vannak. Sokszor még addig is eljuthatok, mint az apostolok egykor, akik a szamariaiakra le akarták hívni az Isten nyilát, mert nem fogadták be Jézust. Amikor ilyen vagy hasonló gondolatok uralkodnak el rajtam, abból indulok ki, hogy én a búza vagyok, a másik meg a konkoly. Tehát a másikat, még akkor is, ha igazam van, rossznak ítélem meg, elítélem őt. Ez az a pillanat, amikor kiderül, ha magamat egyértelműen a jó közé sorolom, mert gyakorlom vallásomat. Már is kimondtam magam fölött az ítéletet. A búza bizony nem én vagyok. A példabeszédben a konkoly, parazita, kártékony és ártalmas növény. Megnehezíti a búza fejlődését. Amikor én ítélkezem a másik fölött, rossznak ítélem meg őt, sőt, azt akarom, hogy a gazda úgymond idő előtt kiszedje a rosszat, akkor bennem milyen lelkület van? Biztos, hogy nem a türelem lelkülete. Lehet, hogy megtértem is, jobb emberré váltam. Fontos itt Szent Pál apostol kijelentését szem előtt tartani, aki a Korintusiakhoz írt első levelében, a 10. fejezet 12. versében ezt írja. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essik. Bizony volt idő az én életemben is, sőt, most is vannak időszakok, amikor nem vagyok ártatlan, amikor Isten engem is kigyomlálhatna a mezőjéből idő előtt. Ezért veszélyes az, ha elhamarkodottan döntöm el, hogy ki van a jó és a rossz oldalon. Amikor a búza és konkorról szóló példázatot olvasom, két gondolat merül fel bennem. Az első gondolat az, hogy ez a mező bennem van. Isten ugyanis jónak teremtett. Belső világom ez a mező, ahol jelen van a búza is, és megjelenik a konkoly is. Vannak időszakok, amikor könnyebb jónak lenni. De vannak bizony olyan periódusok is, amikor nehéz elviselni saját magamat, konkoly voltomat. Isten akkor is elvisel, amikor én kevésbé viselem el magamat. Ő ugyanis egészben lát. Minden egyén életét folyamatban látja, és látja a lehetőséget is, hogy képes vagyok vele jobbá válni. Istennel élhetek Isten életed, de nélküle nem. Ha Isten életét tudatosítom rendszeresen magamban, akkor a búza életét élem, amiben az is benne van, hogy látom magamban is, és környezetemben is, de türelmes vagyok magammal és másokkal is. Ha ezt az életmódot gyakorlom, akkor olyasmit kezdek megtapasztalni, amit nem is hittem volna. Ez a belső mező, ez a belső világ kezd hatni kifelé, és mint a kovász vagy a mustármag elkezd növekedni, és lassan, de biztosan megváltoztatja a világot, a belső és külső világot egyaránt. Ebből következik a második gondolat. Az egyház, mint közösség, egyszerre áll bűnös és kevésbé bűnös tagokból. Ezért nem bántja Isten rosszat, csak megengedi és türelmes marad, időt ad és enged, mert látja azt a lehetőséget, amit én nem látok magamban sem, másokban sem. Ő búzát teremtett, a maga képét teremtette az emberbe. Istennek türelmét csodáljam meg újra, aki mindig arra int, hogy várjak a végső aratásig. Ha Isten nem olyan, amilyen, mi lett volna keresztényüldöző Saullal, aki aztán Pál apostol lesz, a szeretet hírnöke? Vagy a hosszú időn át erkölcstelenül élő Ágostonnal, aki népinek bölcs tanítójává válik? S ha magamba tekintek őszintén, tudom, én is ugyanúgy rászorulok Isten türelmére. Egyszer egy házártos személy fordult plébánosához, és megkérdezte, bízhatok-e abban, hogy a mennyországban mindazokkal találkozni fogok, akikkel szeretnék? Azokkal is fog találkozni, akikkel nem szeretne, válaszolta a pap. Lehet a konkolyból búza? Kutyából lehet szalonna? Mi azt mondjuk, hogy nem. Isten azt mondja, igen, mert ő vele minden lehetséges. Csak együtt kell működnöm vele. Mert a másokkal való, Istenre alapozott együttjárás többet ér, mint bármilyen egyéni siker. nekem melyik a fontosabb.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 16. vasárnapra Türelem címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: A borozó. Gondüző borocska mellett vígan illan életem. Gondüző borocska mellett sors, hatalmad nevetem. És mit ámultok, ha mondom, hogy csak a bor istene, akit én imádok, aki e kebelnek mindene. És a bor vidám hevében füttyentek rád zord világ, szívemet hol annyi kínnak skorpiói szaggaták. Bor tanít a hurjaimra csalni nyájas éneket. Bor tanít a elfeledni csalfa jányok titeket. Egykor majd borocska mellől a halál, ha űzni jő. Még egy korty, s nevetve dűlök jégöletbe temető.
1: Petőfi Sándor a Borozó című versét Pap Zoltán előadásában hallották. Petőfi Sándor 1823. január 1-én született Kiskörösön. A fiú igencsak ingadozó színvonalon tanult, újabb és újabb iskolákba járatták. Apja, akinek vállalkozásai 1838-ban csődbe jutottak, levette róla a kezét. Ekkor 16 éves korában kezdődtek a fiatalember vándorévei. Az 1842-es év meghozta első irodalmi sikerét, megjelent a Borozó című költeménye. A Pesti Divatlapnál lett segédszerkesztőm, és versek címmel kiadták első kötetét. 1847-ben kötött házasságot Szendrei Júliával, aki később maga is írt verseket, elbeszéléseket, és foglalkozott műfordítással is. Szendrei Júlia 1868-ban hunyt el. A később ismerté vált kokárda első példányát a párizsi trikolor mintájára ő varta és tűzte férje mellére 1848. március 15-én, ami a pesti forradalom és egyszer mind Petőfi napja volt. Később a költő király ellenessége radikális politikai nézetei miatt fokozatosan kiszorult a közéletből. A szabadságharc idején BEM tábornok seregében szolgált. Részt vett az 1849. július 31-i segesvári ütközetben is. Ekkor látták őt utoljára.

0: A nap imája.
1: Gonzága Szent Alajos, felajánláshoz Isten anyának. Szűz Mária, te vagy az én királynőm. Testemet és lelkemet ma, minden nap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom. Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a te isteni fiadnak akaratát teljesítsem. Amen.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszony.

0: Zár életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Csütörtökön elkezdődött az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, melyre idén is több száz fiatal érkezett. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató atya tartotta. A nyitó szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be. Szentbeszédében a főpásztor többek között a meghívásról beszélt.
2: Isten hozott benneteket, akik elfogadtátok Jézus meghívását erre az ifjúsági találkozóra és lelki gyakorlatra. Ugyanis nem én és nem János atya, maga Jézus hívott benneteket. Ő hívott mindannyiunkat. A mai evangéliumban Jézus első mondata ez a meghívás. Jöjjetek! Nekünk szól ez a jöjjetek. És mi válaszoltunk rá, még mielőtt a mai evangéliumban megszólított volna bennünket. Izaiás próféta pedig már néhány évszázaddal korábban arról beszélt az olvasmányban, hogy a mi lelkünk is vágyakozik az élő Isten után. Egyrészt mi vágyakozunk az Isten után, másrészt az Istenben is van egy nagy vágy. Ő is vágyakozik az ember iránt, mert szeret bennünket. Olyannyira szeret bennünket, hogy emberré lett. Szeretetét így tudta leginkább megmutatni, hogy a kezünkre adta magát. És ez egy csodálatos gondolat, hogy ennyire szeretni, hogy egyé vált velünk. Az olvasmányban erről hallottunk, hogy a mi lelkünk is vágyakozik az élő Isten után. A szorongatásban téged kereslek, mondja a próféta. Mintha csak erre válaszolt volna az evangéliumban Jézus, amikor hívott bennünket, hogy jöjjetek. Egymásra talál az ember Isten utáni vágyakozása és Isten ígérete, hogy leveszi vállunkról a terhet. Igen, rólunk van szó, mindannyiunkról, akik fáradtak vagyunk, akik olykor terhek alatt görnyedünk. Miért hívott bennünket? Azért, hogy segítségünkre legyen, és egy könnyebb terhet rakjon ránk. Hiszen az ő igája édes, és az ő terhe könnyű, ahogy az evangéliumban hallottuk. Azért hívott ide, hogy felüdüljünk, és hogy nála nyugalmat találjon a lelkünk. Az Úr ezeket a szavakat nem csak az apostolainak, nem csak a barátainak mondja, hanem mindenkinek, akinek gondjai vannak, mindenkinek, aki terheket cipel. Senki sincs kizárva ebből.
1: Rádiónk, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornája ma 18 órától, szombaton 20 órától, vasárnap pedig délelőtt 11:30-kor szentmisét közvetít az Egerszalók ifjúsági találkozóról és lelki gyakorlatról. A találkozó részletes programja megtekinthető az eger.egyházmegye.hu oldalon, vagy a találkozó közösségi oldalán. A 4. Miskolci Árszakra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek a lélekemelő program kínálatát a szervezők a Városháza dísztermében ismertették. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkotók bemutatkozása mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. A részletekről Dragonics Márta, az Árszakra Alapítvány kuratóriumi elnöke tájékoztat.
3: Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Arszokra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Arszokra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Arszokra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jól csak a szívével lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Arszokra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Arszokra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillantsak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Arszokra Filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat, és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Arszokra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint 500 saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok.
1: Az esemény jelentőségéről Juhász Ferenc plébános, pasztorális helynök atya beszélt.
4: Nem tudom, jól számolom, hogy egyedül vagyok lelki pásztor. Most képzeljék el, hogy a szakra, ugye az most az én vállamon van az egész. A művészet meg eloszlik. Azért azt gondolom, hogy nem ilyen egyszerű a történet. Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal szólhatok itt az Arszokra Fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, 5. és a 20., hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Arszokra Fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hú, hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a negyedik Miskolci Arszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.
1: Az Egri Főegyházmegye közel 100 hitoktatója vett részt Egerben a Szent János Lelki Gyakorlatos Házban megrendezett 4 napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrásai volt. Különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlaton Nagy Krisztián, Hernád németi plébániai kormányzó személyes hangvételű elmélkedésében adta át az Úr üzeneteit. A szentmiségben, a közös imádságokban, a szűzanya lábánál és a kereszt tövében, a lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító perceiben, a közös beszélgetésekben erősödhettek meg a hitoktatók a reményben, és kaphattak erőt a személyes tanúságtételükhöz. Az Egri Főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálás és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Az Istvánfi Balázs, Németh András dúó az Egri Ciszterci templomban július 18-án szombaton 18 órai kezdettel fellép. A koncerten szemelvényeket hallanak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Mindenkit szeretettel várnak. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban július 23-án csütörtökön 9 órától este 6 óráig. Az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség mindenkit szeretettel vár. Szent Anna búcsú lesz a Gilitka kápolnánál Bélapátfalván július 26-án 11 óra 30 perctől. Bélapátfalváról a kisbuszok 9 órakor indulnak, a korábbi évekhez hasonlóan közlekedve. Szeretettel várnak mindenkit. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriesek. Jelentkezni lehet a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: nézd, tanítványaid olyan tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte: nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat, mert az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ezekiás a fal felé fordult és imádkozott. A próféták, vagyis azok, akik látták az urat, mint Izajás, és akik ebből a látomásból éltek, végig a történelem folyamán, Assisi Szent Ferencen keresztül, napjainkig lényegében ugyanazt mondhatják a királyoknak, a hatalom embereinek, amit Izajás mondott Ezekiás királynak. Rendezd el ügyeidet, mert meghalsz. Nem élhetsz tovább. Mi, akik Jézus Krisztusban megkeresztelkedtünk, tagjai lettünk Krisztusnak, a prófétának, de mivel nem vagyunk még egészen szentek, e világi kiskirályok is vagyunk. Akarva, akaratlanul van udvartartásunk, és észre sem vesszük, hogy szeretteinket gyakran rabszolgasorsban tartjuk. Azzal meg, hogy hozzánk ragaszkodnak, galádul visszaélünk. Ha más még nem mondta nekünk, mi magunk vegyük ezt a szerepet magunkra, hogy kimondjuk saját magunknak egy csendes estén, akár hangosan is. Rendezd el ügyeidet, mert meghalsz. Nem élhetsz tovább. Ennél biztosabban bekövetkező esemény megjövendelésére sohasem fogunk kapni felhatalmazást. Sokat segítene ez rajtunk, mielőtt betegágyunknál orvosunknak kellene beöltözni a próféta küldetésbe, és közölnie velünk. Kérem, rendezze el ügyeit, mert emberi számítás szerint nem sok ideje van hátra. Milyen emberi, milyen mély annak a gesztusnak a jelentése és jelentősége, hogy Ezekiás király ezt halva a fal felé fordult, vagyis hátat fordított mindenkinek, azoknak is, akik szerették, a palotájának, a hatalmának, az egész világnak, addigi bűnös életének, és imádkozott. Igen, csak ennél a siratófalnál lehet teljes valónkkal, emberi egzisztenciánk minden részével Istenhez kiáltani, mert ő a falon túl is hal, amelybe ütközöm, a teljes lehetetlenségeken túl is van füle, hogy meghallja kétségbe esett kiáltásomat. Ezekiás kapott még 15 évet. Ezután tudatosult benne, hogy minden évvel egy évet veszített a földi életéből. Így lett megjelölve az örökké valósággal, s kezdett úgy élni, ahogy mindig is kellett volna élnie, s ahogy nekünk is kellene élnünk, minden nap, minden áldott nap. Mi lesz a jel, hogy az úrházába föl tudok menni? Nem azt kérdi, hogy mi lesz annak a jele, hogy még ehet, ihat, uralkodhat, gyereket nemzhet, hanem csak arra van gondja, hogy az úrházába fölmehessen. Szeretnék én is úgy fölmenni az úrházába, ahogy Ezekiás a felgyógyulása után. Nem a farizeus, hanem a vámos lelkületével. Király létére utolsónak érezte magát, és mégis boldognak, mert megtapasztalta a mai evangéliumban az Úr Jézus ajkáról is felhangzó prófétai szót. Irgalmasságot akarok.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Vystrel ruku nad učeníkov a povedal: hľa, moja matka a moji bratia. Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Kto si mu povedal: vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. On však odvetil tomu, čo mu to vravel: Kto je moja matka a kto sú moji bratia? Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia, lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Kapcsoljuk az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat helyszínét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat helyszínéről. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, a technikai munkatárs Nátrán István. Az idei találkozó a 2026-os esztendőben július 16-a és 19-e között várja a fiatalokat Egerszalókra. És most néhány gondolatot a szalóki levélből idézek. Vannak helyek, ahová az ember nem csak megérkezik, hanem hazatalál. Sokunknak ilyen hely Egerszalók. Egy domboldal, egy templom, egy esti gitárhang, egy rég nem látott barát, egy csendes ima, egy nevetés. Egy hely, ahol újra és újra megtapasztalhatjuk, hogy Isten ma is hív bennünket. Az idei találkozó mottója Assisi Szent Ferenc szavaiból született: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Talán azért is áll olyan közel hozzánk Ferenc, mert nem rendkívüli dolgokat akart tenni. Ismételten a Szalóki Levél gondolatait tolmácsolom. Ferenc élete arra hív bennünket, hogy újra felfedezzük a keresztény élet legfontosabb kincseit, a hitet, amely megtart, a reményt, amely felemel, és a szeretetet, amely képes átformálni a világot. Meghív bennünket az egyszerűségre, az örömre, a testvériességre, és arra, hogy merjünk Krisztus tanítványaként élni a mindennapokban. Kedves Kovács Krisztiánhoz fordulok, főszervezőhöz, az idei ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat főszervezőjéhez. Olyan szépen megfogalmaztátok az idei Szalóki Levélben ezeket az üzeneteket, Krisztián. Nos, milyen programokon is vagytok már, ha fogalmazhatok úgy túl, és hogyan telt eddig az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat?
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, köszönöm szépen a kérdést. Azzal kezdeném, hogy eddig nagyon jól telt, most is nagyon jól érezzük magunkat igazából. A tegnapi nap folyamán elkezdtük az idei szalókunkat egy kis csendes hangolódással, és Árvai Ferenc atya, egyházmegyei karitász igazgató volt az, aki a nyitó előadást megtartotta, és egy ferencesekhez nagyon közel álló témát, a szegénységet hozta el nekünk, tehát hogy nagyon erős bevezető volt ez, úgyhogy és még ennél is igyekszünk majd egy kicsit fentebb menni, meg emelni a színvonalat. A tegnapi nap folyamán a nyitó szentmisét Ternyák Csaba egriesek úr celebrálta, tehát hogy ilyen módon ő is megnyitotta a találkozónkat, illetve az este folyamán egy szentségimádáson, illetve közben járó imán vehettek részt a résztvevőink. A mai nap folyamán a szokásos zarándoklatunk volt a Szalóki tóhoz, illetve az úgymond tavi beszéd a Donát testvérrel, ő volt most a segítségünkre. Nagy meleg volt, de ennek ellenére nagyon jól éreztük magunkat. A mai nap folyamán, ami talán kiemelendő, hogy a ferences kistestvérek fogják bemutatni az esti szentmisét, illetve a szalézis fiatalok fognak nekünk egy színdarabot bemutatni Tronkatti Mária életéről. A holnapi nap folyamán nagyon sok programunk lesz, mozgalmas lesz az is, kis csoportos beszélgetések, műhelyfoglalkozások, szintén előadások, tanúságtételek, koncertünk is lesz, illetve a szombati nap végén mindig egy kicsit olyan lazítósabb, bulizósabb szokott lenni, mivel élőzenés táncházat tartunk, mellette természetesen a szentségimádással fejezzük be a napunkat. A vasárnapi nap folyamán még a reggel teremtésvédelemmel kapcsolatban hallhatunk egy előadást, mint tudjuk, ez is a ferences lelkülethez nagyon közel áll, illetve Marosi Balázs atya lesz az, aki a búcsúi, illetve egyben záró szentmisénket is celebrálni fogja.
1: Köszönöm szépen neked, hogy már utaltál az előttünk álló napok programjaira is. Assisi Szent Ferenctől származik az idei találkozó mottója, nem véletlenül. Mi az oka ennek a mottóválasztásnak?
2: Így van, pontosan. Hát, mint tudjuk, Assisi Szent Ferencnek a halálának 800. évfordulóját ünnepli az egész egyházunk, és úgy gondoltuk, hogy Szalóknak is méltó erről megemlékezni, ebbe kapcsolódunk mi is ebbe a nagy ünnepségbe, És így igazából nagyon könnyű volt a témaválasztás, illetve a mottó választás, és erre építettük fel az egész programokat, ennek megfelelően hívtuk meg az előadóinkat, tehát hogy sőt még a pólunk színe is ehhez kapcsolódik idén.
1: Mert hogy milyen színű az a bizonyos szalókos póló?
2: Az idei pólunk az sötétbarna, illetve a mellkasán a szalókos logót is egy kicsit átalakítottunk, hogy ez is egy kicsit olyan ferences legyen idén.
1: Mi pedig látjuk is magunk előtt, Lengyel Donát ferences atya viseli ezt a pólót, és most önhöz fordulok, kedves atya, hiszen a délelőtt folyamán elzarándokoltak a tóhoz, ön tartott ott előadást. Milyen fontosabb gondolatokat is fogalmazott meg a fiataloknak ebben az előadásában?
3: Én is szeretettel köszöntöm a rádiónak a hallgatóit. Először is nagy öröm volt, hogy itt lehetek, hiszen hazai pályán vagyok. Bélapád falváról származom, tehát hogy a Egernek a túlsó oldaláról, úgyhogy nem is tudom hányszor voltam itt az évtizedek során ezeken a találkozókon, növendékeim éveimben biztos, hogy szinte mindegyiken voltam, tehát egyfajta hangulata is megvan számomra így a szalóki találkozónak. Amit én fontosnak tartottam, tulajdonképpen annyit kaptam a szervezőktől, hogy Szent Ferencről beszéljek. Tehát Ferencesnek Szent Ferencről beszélni egy élet is kevés, nem hogy még fél óra, illetve tegnap még egy óra volt, de az időjárás miatt ezt lecsökkentették egy fél órára, úgyhogy végig kellett gondolnom még egyszer, hogy mik azok a fontos pontok, amik szeretnék beszélni. Két dologról beszéltem. Az egyik Szent Ferencnek arról a gondolatáról tulajdonképpen, hogy minden katolikus egy kicsit ferences is. Mert hogy amikor karácsonykor a Betlehemet szemléljük, testi szemünkkel látjuk, hogy milyen körülmények között született a mi úrunk, akkor tulajdonképpen Szent Ferenc nyomába lépünk, hiszen 800 évvel ezelőtt, 798 évvel ezelőtt, halál előtt két évvel azt kérte az akkori pápától, hogy hagy építhesse meg a Betlehem kicsiny mását, hogy testi szemeivel láthassa Isten alázatosságát, és ezt az örömhírt a testvérei szétvitték az egész világra, úgyhogy aki eddig nem tudta, most már biztos, hogy tudni fogja, hogy a Betlehem állítás az a ferences testvérektől jön szert a világon, és így éppen ezért, aki karácsonykor Betlehemet szemlél, kicsit azért ferences szemmel nézi, ha eddig nem tudta volna. Ez volt az egyik, amit, hogy az Isten alázatosságát szemlélni a teremtett világban, és ebben az én helyemet. A másik pedig, amit nem tudunk kikerülni emberileg, az pedig a szenvedés. Hogy bár itt a fiataloknak erről nagyon nehéz beszélni, hiszen valószínűleg még az élet nagyjából előttük áll, de hogy a szenvedést azt nem tudjuk kikerülni. És Szent Ferenc ebben úgy érte meg számunkra példaként, hogy szintén halál előtt két évvel megkapta a szentsebb helyeket. Ő az első regisztrált szent, aki testén hordhatta Krisztusnak mind az öt szent sebét. Ugye azt tudjuk, hogy a stigmatizáció az nagyon tág fogalom az egyház történelemben, mert van, aki homlokán, van, aki kezén, itt különböző helyeken kapja. Ferenc mind az öt helyen megkapja a szent sebeket, első regisztrált szent, akiről biztosan tudjuk. És ott pedig az a csoda történt, hogy Ferencet átöleli Szeráf képében, ha megfeszített, és kölcsönös szeretet alakul ki Ferenc és a megfeszített között, és ezt ajándékként adja a megfeszített Ferenc számára. Ez a másik, amit úgy még fiatal korban az ember úgy nehezen hall vagy hallgat meg, hogy azért az életünk során nem csak az örömeink, hanem szépségeink, hanem nehézségeink is vannak, és nem mindegy, ezt hogy hordozzuk el az életünk során. Ferenc ezt úgy hordozta, hogy egy kedves ferences éneket idéztem, hogy Ferenctől jól megtanuljunk élni, halni tőle, míg eljön a nap, míg eljön a nap. Ez egy énekből való idézet, egy kedves ferences énekből, és hát én próbáltam a fiataloknak egy picit ezt megmutatni, hogy előttük az élet, jól megtanuljunk élni, és aztán majd, ha elérkezik az idő, akkor jól megtanuljunk majd halni is tőle. Ez volt tulajdonképpen a beszédemnek a lényege.
1: A mai nap programjait, ha még ismertetjük, kedves Krisztián, hamarosan emlékfaültetésre kerül sor. Szomorú apropója van ennek az emlékfa ültetésnek. Ha a Szent István Rádió hűséges hallgatói visszaemlékeznek, akkor egy évvel ezelőtt, hát ha nem is pontosan ugyanitt ezen a helyen ültünk, de körülbelül ezen a helyen ültünk, és Karnok Ádám is nyilatkozott a Szent István Rádiónak. Ő volt éveken keresztül a speakere, a műsorvezetője, a konferenciója ennek a találkozónak. Most pedig már abban reménykedünk, hogy a mennyországban ott van a jó Istennel együtt. Nos, ez az emlékfa ültetés kapcsolatba hozható az ő személyével? Mit lehet róla tudnunk?
2: Így van, ez természetesen az Ádám barátunk emlékére lesz ültetve ez az emlékfa. Itt, aki ismeri a szalóki terepet, ez a Mária oltár mögötti területről lesz szó, és bízunk benne, hogy a későbbiekben, hogyha ez a fa terebélyesedik, akkor megpihenhetünk majd az árnyék alatt, és akkor megköszönhetjük majd azt is Ádámnak. Egyébként Ádám nem csak műsorvezetőként volt jelen Szalókon, hanem a média felületeinket kezelte, az online tartalmainkat, az összes plakátunkat csinálta, díszítette az oltárt, a színpadot, a sekrestjét ellátotta, tehát egy igazi multifunkciós ember volt, és mindez szívvel, lélekkel tette már 10 éve itt Szalókon. Egyébként 20 éve volt már ő szalókos nálunk, tehát hogy szeretnénk ezzel a kis emlékfával megemlékezni róla, és bízunk abban, hogy mindenki érezni fogja azt, hogy ez egy új lehetőség, egy új élet ezzel a fával.
1: Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária Szent József Szent nevében. Amen. A délutáni programban pedig 13 óra 30 perctől hamarosan tanúságtételekre kerül sor. Szabó Gréta és Sas Birincsik Gergely tesznek tanúságot, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szabó Gréta, kedves Gréta, most hozzád fordulok. Hát nem mondom azt, hogy lőjük le a poént, de akik már nem lesznek itt mondjuk Egerszalókon, de hallgatják a Szent István Rádió mostani bejelentkezését, akkor számukra mondjuk el, hogy milyen gondolatokkal is készültél, hogyan próbálod megszólítani és tanúságot tenni a hitedről, és hogyan próbálod megszólítani fiatal társaidat.
4: Üdvözlöm én is a hallgatókat, Gréta vagyok. Leginkább arról akarok beszámolni, hogy a 19 éve, életévem alatt hogy tudtam közelebb kerülni a hitemhez, hogy lettem a hitemben biztos, és mik voltak azok a fő motivumok, amik igazából engem megfogtak ebben, mi az, ami rám talált Jézussal, Istennel kapcsolatban, és spoilerezek egy kicsit.
1: Köszönöm ezt, külön megköszönöm.
4: A legfontosabb momentum az itt Szalókon történt, egy közbenjáró ima alatt, de ezt majd ugye fogom mondani is.
1: Személyes példákra is kíváncsi vagyok, hiszen a kedves hallgatókat mindig az életből vett példák érdeklik a legjobban. Milyen személyes példákat éltél át, amiben valóban érezted a szűzanya közbenjáró oltalmát, a Jóisten megerősítő védelmét?
4: Tényleg a közbenjáró imánál volt az, amikor önkéntes voltam ugyanúgy, mint idén, 2 éve volt, és fáklyára kellett figyelnem oldalt, és gondolkodtam, hogy menjek, ne menjek, mit évő legyek, nem is tudom, hogy miért imádkozzak, mit is kérjek, és akkor hallottam meg az egyik nővért a színpadról, hogy mondja, hogy van a tömegben egy lány, aki nagyon nem tudja eldönteni, mit szeretne, de én segítek neked, várok rád, szólítalak téged. Valami ilyesmit mondhatott a nővér, és emlékszem, hogy könnyekbe törtem ki. Eufórikus érzés volt igazából, és egyből felpattantam, beálltam a sorba, és kértem magamnak egy imádságot, és gyönyörű emlékként megmaradt.
1: Kicsit még el is érzékenyül. Szerintem ez ettől személyes. Mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz fiatalként fiatalokhoz szólni?
4: Számomra igazából könnyű lesz szerintem. Annyiból okoz egy kis nehézséget, hogy mégiscsak a saját olyan emlékeimet, az olyan érzékenyebb emlékeimet hozom fel, és tárom fel a többiek előtt, ugye. Amik ugye engem mélyen megérintettek, de Szalókat ismerve, és az embereket ismerve, a fiatalságot, a korosztályomat, szerintem mindenki nagyon kedves lesz, befogadó, és fognak rám hallgatni, figyelni a szavamra.
1: 14 óra 30 perctől pedig bűnbánati liturgia és gyónási lehetőség kezdődik. A bűnbánati liturgiát Lengyel Donát atya vezeti majd. Kedves atya, milyen gondolatokkal készül erre a bűnbánati liturgiára? Hát itt is akkor kérem, hogy spoilerezzünk egy kicsit, ha
3: pont ezt akartam mondani.
1: Már nem teljesen magyar a kifejezés, de talán megbocsátják nekünk a kedves hallgatók.
3: Pont ezt akartam mondani, én is spoilereznék egy kicsit, ha úgy tetszik. Ami gondolatokat szeretnék így megosztani így a bűnbánat szentség előtt az, hogy úgy tanultuk a bánatimában, úgy tanítottak valamikor bennünket a bánatimában, most már többfajta bánatima létezik, de én még egész ezt verték belém kiskoromban, hogy Isten segítségével a jóra törekszem. Hát most már vannak eltérő bánatimák ettől, amit tanítanak, de valahogy nekem mindig ez van bennem, és van, mikor egy kicsit pimasz vagyok, és meg szoktam kérdezni a gyónót, hogy számára az, hogy jóra törekszem, mit jelent? És azt mondja, általában azt szokták, hogy hát itt vagyok, hát szeretnék jobb lenni, hát szeretnék megszabadulni a bűneimtől. Mondom, igen, ez az egyik jóra való törekvés, ez a negatív része, pozitív része pedig az, hogy fedezzem fel önmagamban a jót, az Isten adta jót, és hogy a jóra való törekvés azt is jelenti, hogy a bennem lévő jót, azt még jobban teszem. De ehhez fel kell ismernem magamban azt a sok-sok jót, amit a Jóistentől kaptam, és hogy ezért felelős vagyok, hogy még jobbá tegyem. Azt is lehetne mondani, hogy kicsit magokat kaptunk, és a mi felelősségünk az, hogy az majd valamikor termést hozzon. És én boldog emlékű, számomra boldog emlékű Váradi József atyát idézem föl, Bélapátfalú plébános volt gyerekkoromban, aztán később Miskolcon, aztán a Nyíregyházi Egyházmegye helynöke volt, 2000-es évek elején halt meg. És amit szeretnék mondani, egyszerűen 10-12 éves lehettem, amikor egy mondatot madzagolt a lelkemre, és azt hiszem ezt is el fogom mondani, hogy mondd azt esti lelkiismert vizsgálatkor, hogy köszönöm Uram, hogy megértem a napot, add, hogy jobb legyek, hogy a rosszat ki tudjam javítani, és a jót még jobban tudjam tenni. Ezt szeretném majd egy picit bővebben majd a fiatalok számára kifejteni.
1: A Szalóki levélből idézek ismételten, nagyon tetszettek ezek a gondolatok, miszerint gyere, ha már sokszor jártál itt, gyere, ha most érkezel először, gyere, ha kérdéseid vannak, gyere, ha hálát szeretnél adni, gyere, ha elfáradtál, gyere, ha új lendületre van szükséged, és gyere, mert hisszük, hogy Isten most is készít számodra valamit. Molnár Eszterhez fordulok. Nos, ezek a gondolatok fogalmazódtak meg benned is, amikor elfogadtad a meghívást, és itt vagy Egerszalókon, immár hanyadik alkalommal is?
5: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és igen, hasonló gondolatok fogalmazottak meg bennem is most, hogy az első alkalommal részt veszek Szalókon. Igazából két véglete volt annak, hogy én eljöjjek Szalókra. Az egyik az, hogy már eddig is több éve hallottam Szalókról, és úgy éreztem, hogy szeretnék csatlakozni egy velem egykorú közösséghez, akik ugyanúgy gyakorolják a vallást, és erősödnek a hitükben. És összefügg ezzel a másik gondolatom is, hogy minél jobban szeretnék megerősödni a hitemben, hiszen már kereken egy éve végzek kántori szolgálatot, és amióta ezt elkezdtem, egyre jobban közelebb érzem magam a Jóistenhez, és érzem, hogy erősödök a hitemben. És el szerettem volna egy bebiztosítást azzal, hogy csatlakozom a szalókiakhoz.
1: Mi volt számodra a hívó szó? Ami miatt megfogalmazódott benned, hogy idén mindenképpen szeretnék ott lenni Szalókon.
5: A hívószó valamilyen szinten az volt, hogy szeretnék minél erősebb lenni a hitemben, hogy az imáim azok meghallgatásra találjanak, és hogy minél több megerősítést kapjak, mind az egyetemi tanulmányaim során, mind a kántori szolgálat során, hogy tényleg tiszta szívvel és lélekkel tudjam szolgálni az Urat.
1: Kántori szolgálat. Hol végzel ezt a kántori szolgálatot?
5: Füzesabony, Mezőtárkány és Egerfarmos. Ez a három hely van, ahol végzem.
1: De jó, hogy vannak utánpótlások is, és vannak fiatalok, akik majd a kántori szép hivatást és szakmát is tovább viszik. Akkor legyen egyfajta ilyen kettcsináló is ez a riportunk. Miért tudnád a kántori szolgálatot az érdeklődő fiatalok figyelmébe ajánlani? Ha keresik az útjukat, a hivatásukat, a szolgálatukat, akkor akiben kedvet keltünk, válassza ezt a szolgálatot. Miért?
5: Van ugye egy ilyen szólás, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Én ezt vallom is, és ajánlom is mindenki figyelmébe. És úgy érzem, hogy a kántori szolgálat az egy hivatásnak is mondható, de leginkább tényleg szolgálatnak, ahogy említettem is, hiszen énekelve szolgálom az Urat, és úgy érzem, hogy nem csak az Urat, hanem a hívőknek is örülök, hogy ezzel örömet tudok okozni, hogy szebbé teszem a liturgikus alkalmakat számukra, és szerintem igazi Szalókon gitáros műsék vannak, amik szintén nagyon tetszenek nekem, és élvezem őket, nagyon szépek a gitáros énekek is, de azért az orgona hangja szerintem azért a régebbi időkre jobban visszanyúlik, és jobban illeszkedik valamilyen szinten a liturgikus énekekhez, de az ilyen ifjúsági alkalmakkor a gitáros misék azért alkalomhoz illőbbek.
1: És nem utolsó sorban szerintem felemelő érzés orgonán játszani, megszólaltatni azt a hatalmas hangszert.
5: Ez tényleg így van. Az elején voltak lámpalázos alkalmak azért, és nagyon sok izgulás, stressz és feszültség, de ezeket már az idő során le tudtam küzdeni, és most már sokkal élvezetesebben játszom, és éneklek a szentmiséken.
1: És ha már első alkalommal veszel részt, akkor jogos a kérdés. Hogy érzed eddig magad? Milyenek a benyomásaid, az első benyomások?
5: Eddig nagyon jól érzem magam, nagyon jó a társaság. Én jelenleg a regisztrációs sátorban segítek be, fogadjuk ugye a résztvevőket, a regisztrálókat, és akik már előre regisztráltak, a pólókat adjuk ki, karszalagokat teszünk fel a kezükre. Nagyon jó a lenti társaság is, de az összes többi helyen szerintem nagyon jó emberek vannak itt, és mind a résztvevők, mind az önkéntesek. Szerintem, ahogy látom és érzékelem és beszélgetek velük, nagyon jól érzik magukat, ahogy én is.
1: Itt vagyunk az Egerszalóki ifjúsági találkozón és lelki gyakorlaton a pénteki napon találkoztunk. Ma még folytatódik a program. Az elköszönésem előtt még ezt ismertetem és ismételten elmondom, hogy milyen programokkal is. De hát van még egy szombati napunk és egy vasárnapi nap előttünk. A programot már ismertetted, kedves Krisztián, de most mindannyiukhoz és mindannyiótokhoz fordulok. Mindenki legyen olyan kedves, fogalmazza meg nekem pár mondatban, hogy miért is érdemes ellátogatni idén Egerszalókra. Krisztián, te mint főszervező, milyen invitáló szavakkal tudnál még hívni a kedves hallgatókat?
2: Húha, hát ezt nehéz megfogalmazni már így több mint 20 év távlatából, és igazából már nagyon,
1: igen,
2: sokszor
1: összefoglalni nehéz.
2: Igen, nagyon sokszor megkaptam már ezt a kérdést. Igazából ez csak azt tudja, aki már járt itt nálunk.
1: Tehát aki átélte.
2: Így van, tehát Szalók egy olyan különleges hely, olyan különleges érzéseket szabadít fel az emberben, hogy azt nehéz lenne megfogalmazni. Én tényleg csak arra tudok buzdítani mindenkit, hogy még a hátralévő szombat, illetve vasárnap is várjuk őket szeretettel, jöjjenek át, éljék meg velünk ezt a csodát, ami Szalókon itt történik, és valóban ők is tapasztalják meg ezt az érzést, hogy milyen is ez.
1: Mit tapasztalsz? Évről évre növekszik a résztvevők száma, vagy stagnál? Mik a meglátásaitok?
2: Növekszünk apránként, de szép lassan, mindig egy picike lépéssel egy kicsit többen vagyunk. Az előregisztráltak száma az idén most rekordot döntött, tehát hogy bizakodunk, hogy így a teljes létszám is megint nagyon szép lesz, mindig egy kicsit bízunk benne, hogy ma is lépünk, vagy a héten is lépünk egyet előre, de egyébként nagyon jó, hogy vannak régi visszatérők, sőt vannak olyanok, akik már kisgyermekkel, családosként, régi szalókosként, és mint Eszter is mindig vannak újak közöttünk, tehát várunk mindenkit szeretettel.
1: Kedves Donát atya, ön miért tudná invitálni a minket, hallgatókat, hogyha lehetőségük engedi, akkor látogassanak ki Szalókra?
3: Ez egy nem egyszerű kérdés, mert amikor jöttem lefelé Budapestről, akkor beütöttem a keresőbe, hogy Egerszalók, és az első, amit kidobott, az maga Egerszalóknak a története, már magának a találkozó története volt. Tehát rögtön az első dátumnál 1982 fönnakadtam, mert hogy szintén Ferenc 800 volt, csak a születésének a 80. évfordulója. Tehát ugye ez keretbe foglalta, rögtön egészen átgondoltam a beszédem lényegét, tehát ez első volt így pillanatról pillanatra. A másik motívum, hogy elkezdtem olvasni a Szalóki levelet, és pont ezeken akadtam, hogy miért is kell ide jönni. Két dolog volt, az egyik már sokat szor járok itt, illetve elfáradtam. És szó szerint, és az érsek úr rögtön azzal kezdte, hogy jöjjetek, akik elfárad, idézve Jézust, és valahol ezt a felülülést éreztem meg itt ebben a hangulatban, közösségben, itt ahogy fogadtak, ahogyan itt beszélgettünk este, ahogy ismerősökkel találkoztam, és valahogy ez ilyen, hát most azt is lehet mondani, hogy életérzést adott, hogy amikor tehetem, igaz, hogy Szombathelyre kerülök, de ha tehetem, akkor fogok máskor is jönni. De én ezt kívánom, hogy valahogy ezt az életérzést élje meg, aki először még az is, hogy ide érdemes visszajönni.
1: Kedves Gréta, te hogyan tudnád megfogalmazni?
4: Én a leginkább a kis csoportos beszélgetéseket szeretem, bár én csoportvezetőként voltam itt 3 éve, akkor is iszonyat nagy élmény volt. Életre szóló barátságokat lehet belőle találni, és úgy érzed, hogy tényleg hazaérkeztél egy olyan helyre, ahol téged elfogadnak. Valamint, aki még nem jött, én a szombatot nagyon tudom ajánlani, ugyanis este táncház lesz, és szerintem az kihagyhatatlan, főleg a fiatalabbaknak. Valamint a szentségimádások is gyönyörűek szoktak lenni a templomba esténként.
1: És Eszter, első alkalmas szalókosként?
5: Én még ugye csak egy teljes napon vagyok túl, de amit a tegnapi napról a legjobban tudnék ajánlani, az a közbenjáró ima, ahogy már Gréta is említette. Szerintem ez egy hatalmas lelki löketet tud adni, és nekem is ajánlották, hogy mindenki próbáljam ki. Ugye én még nem tudtam, hogy pontosan ez miről szól, hogyan fog kinézni, így kicsit félbe mentem oda, de hatalmas lelki békét éreztem utána.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Kovács Krisztián főszervezőnek, Lengyel Donát ferences atyának, és elnézést, hogy a hölgyeket hagytam utoljára, de annál nagyobb tisztelettel Szabó Grétának és Molnár Eszternek. Köszönöm szépen, hogy partnereim voltatok ebben a mostani élő bejelentkezésünkben, és akkor engedjék meg a kedves hallgatók, hogy a mai nap programját elismételjem. Nos, bejelentkezésünk után hamarosan 13 óra 30 perctől tanúságtételekkel folytatódik a találkozó. Szabó Gréta és Sas Bilincsi Gergely tesznek tanúságot, majd a program folytatásában emlékfát is ültetnek. 14 óra 30 perctől bűnbánati liturgia és gyónási lehetőség is lesz. Majd műhelyi és kiscsoportos beszélgetések teszik gazdaggá a mai délutáni programot. A bűnbánati liturgiát, ahogy már említettük is, Lengyel Donát atya vezeti majd. A Szent Mise ma este 18 órakor kezdődik, melyet Pem Gilbert Antal atya celebrál. A zenei szolgálatot a Vasgyári plébánia gitáros zenekara végzi majd. Ezt a Szent Misét rádiónk élőben közvetíti. Az esti programból pedig kiemelem és megemlítem a 21 órakor bemutatásra kerülő színdarabot, Tronkatti Mária életéről, 22 órától pedig szentségimádás lesz az Egerszalóki templomban. Nos, kedves hallgatóink, a mai napon ezekkel a programokkal várják tehát a szervezők az érdeklődőket, és buzdítok minden kedves érdeklődőt, hogy aki teheti, látogasson ki ide Egerszalókra. A holnapi nap és a holnap utáni napon is folytatódik a program, ezekről az eseményekről beszámolunk majd itt a Szent István Rádióban. Az előadásokat rögzítjük, és egy későbbi időpontban adásba szerkesztjük, valamint a szentmiséket még a mai napon, a holnapi és a holnap utáni napon élőben közvetítjük. Ezzel mai bejelentkezésünk végéhez értünk. Rádiónk technikai munkatársai Nátrán István és Somogyi Márton voltak. Nevükben is köszöni meg tisztelő figyelmüket innen a helyszínről a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió EGRI stúdiójába.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak. Közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket ismertető csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón. Kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósítására. Élő, működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő, működő és emberséges Magyarország. Enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, jelentette ki. Hangsúlyozta, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. A kormányfő azt hangsúlyozta, az előző kormányzat vidékfejlesztési programjai jelentős részben nem plusz forrásokat jelentettek, hanem az államok és az önkormányzatok eleve meglévő feladataira rendelt összegek átcsoportosítását. A magyar mezőgazdaság sikere és versenyképessége a szemléletváltáson múlik, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter az Inforádió műsorában. Bóna Szabolcs szerint mindenkinek van szerepe a változásban, az állami például az új szabályrendszerek kialakítása, de legalább ilyen fontos feladat a korszerű tudás megosztása a termelőkkel. A tárcavezető a kihívások közül kiemelte az új szemléletű vízgazdálkodást, amely az elvezetés helyett megtartásra törekszik, valamint a helyi adottságokhoz illeszkedő növénykultúra termesztés ösztönzését. Oktatási és gazdasági együttműködésről is szó volt azon a találkozón, amelyen Forsthoffer Ágnes házelnök Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét fogadta az országházban, közölte az országgyűlés sajtóirodája a távirati irodával. Közleményük szerint az országgyűlés elnöke méltatta a Magyarország és Baden-Württemberg között fennálló, hosszú múltra visszatekintő kulturális és gazdasági kapcsolatokat. Kiemelte, a több mint 100 000 Magyarországon élő német állampolgár, a magyar-német kéttanítási nyelvű oktatási intézmények, valamint az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem még szorosabbá teszi a két nemzet kapcsolatát. Forsthoffer Ágnes szorgalmazta továbbá, hogy hozzanak létre cserediák programokat és nyári egyetemeket a fiataloknak. A házelnök Baden-Württemberget Magyarország egyik legfontosabb gazdasági, technológiai partnerének nevezte. Rámutatott, a tartományból származó Magyarországon működő cégek meghatározó szerepet töltenek be a magyar gazdaságban, példaként a héten a Kecskeméten átadott Mercedes gyárat említette. Csak nem 1 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert a Nemzeti Védelmi Szolgálat a kiberfelderítési képességek fejlesztése című pályázati felhíváson. A Nemzeti Védelmi Szolgálat azt közölte a távirati irodával, hogy mintegy 1 milliárd forinttal támogatott projekt célja a kibertérben felmerülő bűncselekmények megelőzése érdekében fejlett technológián alapuló új komplex elemző megoldások kialakítása. Hozzátették, figyelemmel arra, hogy a digitális fejlődéssel párhuzamosan napjainkban egyre több magánszemély, vállalkozás válik a kibertérben különféle csalások, megtévesztések és adathalász támadások áldozatává, a projektben az informatikai fejlesztésen túl egy olyan országos szintű szemléletformáló prevenciós programot is megvalósítanak, amely hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság, a családok és a vállalkozások kézzelfogható segítséget kapjanak az online tér veszélyeinek elkerülésére. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek. Délután az északi középhegységben, valamint északkeleten helyi zápor zivatar kialakulhat. Később nyugat felől zivatarrendszer érkezése valószínű, amely a késő esti órákban a középső országrészt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadék, jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetik. A zivatarokat leszámítva a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 30 és 37 fok között várható, nyugaton az alacsonyabb értékekkel. Késő estére 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
2: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
3: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. Baráti beszélgetés, kártyaparti vagy társasozás, esetleg kellemes borozás. Ilyenkor biztosan előkerülnek a finom sós sütemények is. Ezek receptjei közül válogatunk, Süye Károlyné, Klárika néni segítségével.
4: Minden családban van valami kedvenc, amit szinte majdnem minden alkalommal sütnek, de azért a változatosságra is törekedhetünk, és nagyon sokféle, már csak formára is nem egyféle sósütemény van, hanem nagyon sok. És hát azt is tapasztaltam, hogy nem mindenki szereti az édes süteményt, de ugyan szívesen fogyasztanak sósüteményt, és főleg különböző családi alkalmakkor, ünnepekkor mindig vannak olyanok, akik a sósat részesítik előnybe, tehát mindig szoktam azt is készíteni. Formára is igen változatosak a sósak, hát ugye a pogácsa, akkor a rúd vagy stangli alakú, a kifli alakú, akkor a különböző perec alakú, kocka alakúra is vágják, vagy rombusz alakúra, attól függ, hogy milyen. És hát ízesíteni is nagyon sok minden lehet, azon kívül ugye, hogy liszt, zsiradék, tojás, tejföl, egyéb ezek az alap dolgok, de ezen felül még lehet a tepertős változata, különböző magvakkal is dúsíthatjuk őket, de mostanság újra, de már erről egyszer beszéltem, a medvehagyma is akár a pogácsába, akár kiflibe használható, tehát tényleg változatosan lehet elkészíteni, és én mostanában azt tapasztaltam a kislány unokáimnál, hogy a édes sütemény van, ugyan kiveszik a tányérról, beleharapnak és leteszik. De viszont, ha sós van, akkor nekiülnek és falatoznak. Most például legutóbb sóstanglit vittem, és megkínáltam őket, elvették tőlem a dobozzal, és úgy nekiültek, hogy alig maradt a doboz alján, két kicsi megette. Viszont Eszter, mikor még másfél éves sem volt, és akkor költöztek el Dunakeszire, és mikor vártak az állomásnál, megállt, és nagyi pogácsát kérek, és nem ment egy tapottat sem arrébb, amíg nem került elő a táskából a pogácsa, tehát majdnem ez volt a belépőm hozzájuk, hogy pogácsát kellett vinni, hát most már azért ezt ennyire így nem követelik ki, de szeretik, most is azt tapasztaltam, hogy jobban megeszik a sósat, és azért ez is úgy, ugyanúgy, mint minden más, amit otthon készítünk, olyan különleges adalékanyagokat nem tartalmaznak, mint amit az üzletbe lehet megvenni. Sajnos vásárlásnál kevés időnk van arra, hogy elolvassuk, hogy mi minden adalékanyag van benne. Én most csak úgy egy példaként mondom, hogy most vettem egyfajta kenyeret, és hát olyan sok volt a felírás rajta, hogy otthon elolvastam. És hát közel 40 adalékanyag volt benne a kenyérbe. Hát akkor a süteményekben, ami még tovább eláll, szóval egyszerűen nem tudom, hogy enélkül már semmit nem tudunk venni a boltba, de hát amit magunk készítünk, azt tudjuk, hogy mit rakunk bele, ezért fontos az, hogy ezt is megtanulja egy háziasszony, hogy hogyan tud gazdálkodni, és nem beszélve arról, hogy a sósütemények nagy része nagyon jól bírja a fagyasztást, fagyasztóba eláll, tehát akár előre is elkészíthetjük, vagy ha egyszerre nagyobb adagot készítünk, akkor ha van helyünk természetesen a fagyasztóba, akkor elővesszük, és akkor olyan, mintha friss le, akkor sült volna aznap.
5: Igen, meg valahogy úgy vagyunk, hogy az édes süteményeket azok mindig valami családi ünnephez, vagy egyéb nagy ünnepekhez kötjük, és azt viszonylag ritkábban is készítjük. Viszont ezeket a sós készítményeket, pogácsákat, ezeket egész héten is akár fogyasztja a család, ha éppen úgy jön ki a hétvégi sütés. Igen, hogy hát hétköznap is van, aki este neki ugrik, és süt egy
4: tepsivel. Hát ropi helyett is, vagy azok, amit egyébként meg este a tévénél szoktak ropogtatni, hát már egyes cukrászdák így árulják például a sóstangliukat, hogy tévéropi, vékonyabbra vágják, és akkor az alapanyag ugyanaz. Múltkorában a lányomék voltak egy esküvőn, és nagyon finom pogácsa volt. Gouda, úgy kell írni a sajtot, ez egy holland sajt, ezzel volt, alul felül sajt volt. És hát hoztak is nekem Pestről egy cukrászdába, vették, nem mondom meg mennyiért, mert nagyon borsos ára van, bár az alapanyag sem olcsó, mert vaj kell hozzá, túró, tehát az alapanyag sem olcsó, amit készítünk. Hát nekem most csak egy negyed kiló túróm volt otthon, és ahhoz számítottam a többi alapanyagot, és elkészítettem, hát mondhatom, hogy verte a több ezer forintos pogácsát, már így a kilóját, és akkor ezt szeretném most megosztani. Ehhez kell egy, hát a negyed kiló túróval, negyed kiló vajjal készítettem, 72 darab jó, közepes nagyságú pogácsa lett belőle, tehát ez igazán elegendő egy családnak, sőt, én még ebből le is fagyasztottam, a másik gyerekekhez is vittem, tehát nem csak mi a közvetlenül ettük meg, vagy fogyasztottuk el, sőt, még van belőle. Tehát szükséges hozzá 25 deka túró, 25 deka vaj, ehhez csak a vajat javaslom, és hát 30 deka liszt, de egy kicsivel több kellett hozzá, ennek a fele rétes liszt legyen, egy másfél deka só, két tojás sárgája, a fehérjére is szükség lesz, de a tésztájába az megy. És amit én azelőtt készítettem, ilyen túrós pogácsát, ahhoz nem ért semmilyen fújtatóanyagot, hogy sem sütőpot, sem élesztőt, nem mondom, én most egy kevés élesztővel kipróbálom, tehát ehhez a mennyiséghez olyan két dekányi élesztőt tettem, viszont egy aktíviát és egy jó nagy kanál tejfölt meglangyosítottam, abba tettem egy csapott kanál cukrot, és ebbe morzsoltam az élesztőt, meg tettem rá egy-két kanál lisztet, és egy ilyen kovászt készítettem hozzá, és úgy dolgoztam össze. Ezt követően beraktam a hűtőszekrénybe egy fél órára, aztán elnyújtottam, és amikor elnyújtottam, megkentem a tetejét a tojásfehérjével, és akkor úgy hajtottam. Ezt még egyszer megismételtem, tehát közben hűtőszekrénybe raktam, elmentem vásárolni, és akkor utána szaggattam ki. Na most a sajt nincs a tésztájába, viszont alul felül sajt van. Na most hogy kerül alulra a sajt? Nekem most nem volt ez a holland sajtom otthon, hanem volt füstölt sajt, trapista sajtom és másik trapista sajt is. Ezt a kettőt összekevertem, és a maradék tojásfehérjébe egyenként a készpogácsákat belemártottam a tojásfehérjébe, és úgy a reszelt sajtba, és ettől így ráragadt az aljára, és úgy raktam le a sütőpapírra a vérelt tepsibe, és majd a tetejét megkentem felvert tojással, arra viszont a sajtot nem a finom sajtreszelőn reszeltem le, hanem az alma reszelőn. Előtte bevagdostam ugye a pogácsát ilyen jó éleskéssel mélyen, ilyen kocka vagy négyzet alakúra, és akkor úgy megkentem tojássárgájával rá ezt a sajtot, és akkor 200 fokos sütőbe sütöttem. Hát nagyon-nagyon finom pogácsa lett belőle, és akkor ebből fagyasztottam is le. Ezt javaslom mindenkinek, ez egy nagyon ünnepi, lemondom, tehát nem bárha csak mondjuk egy olyan levest főzünk, hogy egy húsos babgulyás, vagy bár, vagy gulyásleves, és ahhoz készítünk ilyet, akkor biztos jól lakik a család, mert annyira eteti magát ez a pogácsa, hogy nagyon megéri ezzel. Hát akkor már pogácsával kezdtem, maradjunk a pogácsa dolognál is, ugye ennek is többféle változata lehetséges a pogácsáknak, attól függ, hogy mi kerül bele az alapanyagokon kívül. Hát van egy extra elnevezésű pogácsám, ezt a túrós pogácsát, meg finom, nem is tudom milyen extrának mondtam már, rendkívüli finom tényleg, majd még adok neki egy nevet úgy utólag. Tehát most az extra pogácsáról mondanám el a hozzávalókat, aztán majd az elkészítését. Ehhez én 1 kiló lisztet szoktam, de feléből is meg lehet csinálni. 40 dek a margarin, 10 dek a zsír, lehetőleg házi zsír, 4 deci tejföl, 5 dek a élesztő, 2 csomag sütőpor, na most ilyen ritkán van, hogy élesztőt is, sütőport is használjunk, de így, hogy sütőport teszünk bele, nem szárad ki annyira a pogácsa. 3 darab tojás, plusz 2 darab kell a kenéséhez, 1 csapott tevőkanál só, 2 tevőkanál porcukor, és 6-8 darab kocka sajt. 20 deka trapista sajt, vagy szezámog a tetejére, tehát ez attól függ, hogy mit rakunk a tetejére. Hát itt a tejfölt meglongyosítjuk, tehát itt nem tejet használunk, belekeverjük a porcukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, és felfuttatjuk. A margarint, a zsírt, a kocka sajtot, a liszttel összemorzsoljuk, hozzáadjuk a sót, a sütőport, a 3 darab tojást, és a már felfuttatott élesztőt. Az egészet összegyúrjuk, rétes tészta keménységű lesz. Elnyújtjuk a tésztát, és 3-szor meghajtogatjuk, közben 20 percig pihentetjük. Most itt megállok egy pillanatra. Ez az eredeti receptbe, ezt a szuhokáló unokatestvéremtől, Erzsikétől kaptam, és abban nem volt, hogy hajtogatjuk. És még édesanyám élt, amikor egyszer ott sütöttem nála, és később kelt fel, mint én, és megállt az ajtóba, hogy hát én ezt a pogácsát azt mondja, meghajtogatnám. Hát mondom, majd ha édesanyám süti, majd meghajtogatja. Kicsit úgy nem is tetszett akkor hirtelen, hogy most kell föl, azt miért szól bele. De azt elgondolkodtam rajta, hogy igaza lehet, hogy egy pogácsának sem árt, hogyha hajtogatjuk, mert annál rétegesebb lesz, és könnyebb az egész, mert minden hajtogatásnál levegő is jut hozzá, és akkor nem olyan lesz, hogy fejbe lehet verni valakit, hanem könnyű, friss. Hát még akkor aznap meg is csinált. Tehát utána úgy folytattam én is, hogy elnyújtottam, meghajtogattam, mert még jókor szólt bele, és azóta erre mindig úgy visszaemlékszem, ahányszor ezt csinálom, hogy milyen igaza volt édesanyámnak, pedig először nem tetszett, hogy beleszól. Aztán újra elnyújtjuk, tehát ezt 3-szor egymásra hajtogatjuk, és így pihentetjük. Amikor már megtörtént ez a 3-szori elnyújtást, előkészítünk 4 darab tepsit, mert annyira lesz most szükségünk, az aljára sütőfóliát helyezünk, és a tésztát körülbelül 1 centi vastagra elnyújtjuk, a tetejét 0,5 centiméterenként nézett alakúra beírdaljuk, és 5 centi átmérőjű pogácsaszaggatóval kiszúrjuk, tepsibe rakjuk. A hulladékot, ami kimarad, összegyúrjuk és újra szaggatjuk. Ha már a pogácsa tepsibe van, akkor az összes, akkor megkenjük a felvert tojással, megszórjuk reszelt sajttal vagy szezámmaggal, és én akkor szoktam a sütőt begyújtani, és 15-20 percig előmelegítem, a sütőbe teszem, és körülbelül 20 percig 200-220 fokon sütjük. Ezt meleg sütőbe kell sütni, mert nagyon sokára fog, és szétfolyik a tepsibe. A tepsibe hagyjuk kihűlni, majd kosarakba vagy szakajtóba rakjuk, és úgy kínáljuk. Ebből a mennyiségből olyan 90 darab pogácsa lesz, és hát ami aznap nem fogy el, én azt leszoktam fagyasztani, és amit már mondtam többször is, hogy 1 óra múlva már szobahőmérsékleten úgy kiolvadt, hogy olyan, mintha aznap sült volna. Ezt is érdemes kipróbálni. Tinyóni Erzsikétől, akitől ezt a receptet kaptam eredetileg, ő azt mondta, hogy vittek magukkal Erdélybe, és még haza is hoztak, pár napig voltak ott, vagy egy hétig, és még haza is hoztak, és még akkor is finom volt, pedig nem volt hűtőszekrényben, meg mély hűtőben, de még akkor is finom volt. Na most ebbe a pogácsába én már raktam medvehagymát is. Akkor lehet, hogy egy icip, hát főleg ha fagyasztottat használok, mert azért az enged levet, akkor vagy ki kell nyomni, vagy egy icipicivel több részre van szükségünk, de úgyis nagyon finom medvehagymával is. Akkor édesanyámnak volt egy olyan pogácsa receptje, amit elég gyakran sütött, és ha valahová kellett neki vinni, mert szokott, ugye, ha kisbabát látogattak, temetésre is sütögetett többször, főleg a rokonságba halt meg valaki. Én neki ez a, mit most elmondok, ez a pogácsa, a hozzávalókat mondom először. 50 deka liszt, 15 deka margarin, egy tojás, 2 deci tejföl, 2 deka megfuttatott élesztővel, egy evőkanál porcukor és egy kávés kanásóval könnyű tésztát gyúrunk. Ezt 2 óra hosszat pihentetjük, ezt is 2-szer nyújtjuk, hajtjuk, és kiszaggatjuk pogácsa szaggatóval, megkenjük tojás sárgával, és forró sütőbe tesszük. Ő erre nem tett semmit. A tetejére sem sajtot, sem szezámmagot, és mindig nagyon jó, könnyű, finom pogácsája volt. És hát amit, azt hiszem már ezt említettem egyszer, visszanéztem a jegyzeteimet, az omlós vajas pogácsa. Ez csak úgy emlékeztető a hozzávalókat. Elmondom, mert az elkészítése majdnem ugyanaz. 50 deka sima liszt, ehhez vajat használok, 25 deka vaj, 2 tojás sárgája, 2,5 deka élesztő, 2 deci tejföl, 1 kávéskanál só, 1 evőkanál porcukor, és ehhez 1 evőkanál rum szükséges. Az elkészítésénél pedig ezt a tésztát előző este kell elkészíteni, és nylon zacskóba berakjuk a hűtőbe, és másnap deszkán kinyújtja, egy picit hagyjuk, hogy ne legyen annyira merev a tésztánk kint, és elnyújtjuk, és ugyanúgy kiszaggatjuk. Ezt megtölthetjük egy finom sajtkrémmel is, mert majdnem elválik a felénél, még szét is lehetne törni ezt a pogácsát. Ezt nem olyan nagy pogácsa szaggatóval szoktam, kisebben, hogy kis jó följön, és akkor ha ketté vágom, megtöltöm ezzel a kis sajtkrémmel, és akkor megforgatom a szélét még, ami kilóg a sajtkrémből egy reszelt sajttal. Ez is egy nagyon mutatós, finom, szintén fogyasztható, ez már egy kicsit olyan ünnepibb alkalmakra szoktam készíteni ezt a pogácsát. És akkor a varrónőmtől kaptam egy olyan pogácsa receptet, amibe olvasztva kell a margarint belerakni, tehát nem összemorzsolni, tehát ehhez a hozzávalók, nevezhetem úgy, hogy Julika pogácsája, 50-60 deka liszt, egy csapott evőkanál só, egy kocka margarin, tehát egy 25 dekás margarin, 2,5 deci tejföl, 15 deka sajt, 1 deci tej, 5 deka élesztő, egy egész tojás, és plusz a tetejére is egy tojás majd megkenni. A margarint felolvasztva tesszük hozzá, az élesztőt felfuttatjuk a tejbe, és akkor hozzárakjuk a többi hozzávalót a liszthez, amit előzőleg ugye beleszitálunk egy tálba. Mindig szitáljuk a lisztet a tészták elkészítéseni, és ahogy ezt összeállítottuk, összegyúrtuk, ennek nem kell pihenni, rögtön lehet nyújtani, és közepes szaggatóval zsírozott tepsibe, illetve hát én mindig sütőpapírt használok. A tetejére felvett tojást kenünk, és 170 fokos sütőbe 15 percig sütjük. Ez is egy nagyon finom pogácsa, érdemes kipróbálni, és hát ez főleg akkor szoktam, amikor nincs annyi idő, hogy nem kell nyújtogatni, nem kell rá várni, hanem egy szuszra elkészíthető a gyúrással, a kiszaggatással, a sütéssel együtt. És hát ez is egy nagyon finom pogácsa, érdemes ezt is elkészíteni.

mondjuk margarin kell hozzá, bőven 40 deka margarin, 2 tojás sárgája, 2 deka élesztő, 1 kis doboz tejföl, 3/4 része, de én bele szoktam az egészet tenni, 30 deka reszelt rapista sajt, 1 csapott evőkanál só és 1 egész tojás kele tetejére. Tehát a lisztben elmosoljuk az élesztőt, így írja, de én megcsinálom ugyanúgy kovásznak. Felmelegítem, meglangyosítom a tejfölt, és ahol belemorzsolom az élesztőt, és teszek hozzá a cukrot, meg egy kis lisztet, és akkor a margarint a liszttel szépen eldolgozom, elmorzsolom benne, belerakom a tojás sárgáját, a reszelt sajtnak a felét, a sót, és a felfutatott élesztőt. Érdemes az élesztőt felfuttatni, mert ezt már mondtam máskor is, hogy amiben csak úgy tesszük bele az élesztőt, akkor élesztős íze van. Ha felfuttatjuk, akkor ez az élesztő ízt én legalábbis soha nem érzem, de ha nem futtatom fel, akkor mindig érzem. És akkor ez is már rögtön jól összegyúrjuk, könnyen kezelhető tésztát kaptunk, és lisztezett nyújtódeszkán kinyújtjuk, a tetejét megkenjük egy egész tojással, és a reszelt sajt másik felét jól rányomkodjuk, és akkor kezdjük keskeny csíkokra vágni, derejemetszővel, és egyforma nagyságúra daraboljuk szét. Na most nekem nem olyan jó a szemmértékem, én ezt tudom magamról, tehát én szoktam csinálni egy kemény kartonból ilyen nagy vonalzókat is magamnak, 10-12 centis, és akkor azt teszem oda, akkor biztos, hogy egyenletes, sőt úgy szoktam, hogy mert ezt én általában 1 kiló lisztből csinálom meg, és akkor ketté veszem, és ami a szélén ilyen össze-vissza, tehát nem pontosan tudja az ember úgy elnyújtani, azt én képes vagyok még egyszer összegyúrni, és akkor már csak a legutolsóból marad egy-kettő olyan, ami nem formás, azt, hogy én azt gyorsan megesszük, úgyhogy az nem kerül a tányérra. És akkor ezt is 180 fokos sütőbe sütjük, és sütőpapírral bélelem, nem zsírozom a tepsit. Hát ezt nevezem én a tévéropinak. De elég vékonyra, olyan kisúnyi vastag szélesre vágom csak el. Mondjuk elég sokáig tart, mire berakja az ember, de hát nem kell túl nagy távolságot hagyni. Egy picit nő, de nem nő össze. Tényleg nagyon finom. Ilyet is láttam már cukrászdába, de az is finom, nem mondom, de azért ez egy különlegesebben finomabb, és nincs úgy kiszáradva. És ez akár másfél hónapig is eláll, vagy még tovább, egy jól zárható dobozba. És nem érződik rajta egyáltalán az, hogy ez nem most tegnap sült, vagy tegnap előtt, vagy aznap. Jó, omlós, ropogós, ezt nagyon szeretem csinálni. Van még egy olyan receptem, amit valamikor még, mikor dolgoztam, Pirikétől kaptam Tiszapüspökibe való, de nem jut eszembe a másik neve. Ez is olyan sós, hogy előző nap kell vegyúrni, előző este. Nagyon egyszerű megjegyezni, mert 25 deka liszt kell hozzá, 25 deka margarin, 8 deka sajt, 1 evőkanál ecet, és 6 evőkanál hideg víz. Ezzel összegyúrni, és másnap kell ugyanúgy elnyújtani, és akkor megkenni a tetejét tojással, és ugyanolyan attól függ, hogy milyen nagyokat akar az ember, 6 centis vagy 10 centis, tehát olyanra elvágjuk. Na most a sós ezeknek a stangliknak a tetejére nem csak sajtot tehetünk, hanem változatosan különböző magvakat, szezámmagot, lemmagot, durvára őrölt diót, én például azzal nagyon szeretem, de tehetünk rá egészen mákot is, de mindezt, amikor megkentük először tojással, és akkor rátapad reszelt sajtot, füstölt sajtot nem célszerű a tetejére rakni, mert az keserűvé válik, ha egy kicsit megkapja. Sötétebb is lesz, úgy néz ki, mint hogyha megégett volna, a teteje pedig nem égett meg. Egy időben ezt nagyon sokat sütöttem, és a lányomnak ez volt az egyik kedvence, hogy olyat süssél már, amilyet a Pirike néni mondott. Hát a stangdikból ezeket szoktam zömmel készíteni, de van, ezt is mástól kaptam, ezt a sajtos rudat, hát ez is alapanyag.

0: A 60 dek a liszt, 40 dek a margarin, 2 dek a só, 20 dek a reszelt sajt, itt 4 tojás sárgáját ír, és 2 deci tejfölt. Ezeket összegyúrjuk, és itt a sajt fogja felfuttatni. Az előző receptnél az ecet adja meg ezt a dolgot hozzá, akkor van, ahol a sütőpor, de itt pedig csak a sajt, és meg 2 deci tejföl kell hozzá, úgyhogy ezt is, ha összegyúrjuk, nem is kell, hogy álljon, már is lehet nyújtani, és utána kivágni hosszú stangli formára.
1: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a pogácsák és sajtos stanglik készítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Népzenei kincsestár.
4: Kedves hallgatóink, a 2017. szeptemberében alakult ritka zenekar autentikus magyar népzenét játszik, kiemelt hangsúlyt fektetve a gondosan válogatott népzenei forrásokra és hagyományőrzésre. A formáció repertoárjában főként erdélyi dallamok, például aranyosvidéki és magyarószti gyűjtések szerepelnek. A zenekar rendszeres fellépője a táncház mozgalomnak, és gyakran megfordulnak olyan budapesti kulturális központokban is, mint a FONO, Budai Zeneház. Különleges tematikus koncertprogramjuk is van, amely a magyar borvidékek jellegzetes borait párosítja a Kárpát-medencei kistájak népzenéjével. Az összeállításokban az íz és illatjegyek szerinti asszociációk alapján válogatnak dallamokat. Az önálló koncertek és táncházak mellett a formáció állandó kísérő zenekara olyan neves együtteseknek, mint a Bihari János táncegyüttes és a Bartók táncegyüttes. Rendszeresen turnéznak velük külföldön is, például Lengyelországban. Bár az alapfelállásuk női kvártetként ismert, koncertjeiken és a ritka zenekar hivatalos oldalán bemutatkozó tagok alapján alkalmanként vagy állandó jelleggel férfi zenészek is erősítik őket. Közreműködik náluk Avas Bendegúz és Böröc Ákos is. Nos, ennyi bevezető után a most következő percekben a ritka zenekar felvételeiből hallanak válogatást. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Ritka zenekar felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Túri Sarolta. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivian. Ma a friss hírekről Sinkovics Andrea gondoskodik. A zenéket Turi Sarolta kolléganőm válogatja. A technikai pultot Nátrán István és Somogyi Márton kollégáim kezelik. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan Merítés című műsorunk szól, adásunk tartalmából. Felvétel. Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. Ezzel a címmel látható kiállítás a mai Manóházban. Ma este Ábrahám Pál, Viktória című operettjét játsszák a Margit szigeten. Az Orlai produkció hozza el Agatha Christie, Éjféltájt című krimiét a Városmajorba. Bemutatták Puccini Toszkáját a Szent Margit bányai kőfejtőben, ahonnan már egy ugrás Schlosshofon, Savoyai Jenő kastélya, és az azt körülvevő gyönyörű barokkert, és ezen a hétvégén rendezik a Haydn Fesztivált Pápán. Ezek lesznek a merítés mai témái. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk Önöket. 15 órakor az Irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk, majd a Hitvallóban a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjai Devera Erzsébet hitoktató vezetésével a belső értékek fontosságáról elmélkednek. 16 órakor híreket hallanak, majd kívánságműsorral várjuk Önöket, ezután az iránytű szól. A mai műsor vendége Lukács Ádám táncművész, koreográfus lesz, akivel életéről, szerepekről, elismerésekről, tervekről és a következő évadról is beszélgetünk. Kiderül az is, mivel tölti a nyári időszakot, amikor nincsenek fellépések. Filmes hírekkel és mozi ajánlóval is várunk mindenkit a készülékek elé. Ajánlónk következik Molnár András műsorához, melyben Ádám a sikerről beszél.
3: A siker az nekem, vagy számomra azt jelenti, hogy nem az adott, nem a taps, nem a végén az, hogy ma most mennyire örültek, hogy felállt a közönség, hogy mennyire, hányszor tapsoltak vissza minket, hanem leginkább az, hogyha egy nappal, két nappal, három nap múlva egyszer csak jelentkeznek nálam, hogy Ádám, még mindig a hatás alatt vagyunk, beszéljünk már róla, és akár egy telefonhívás alatt elérzékenyülve elcsukló hangon mondják, hogy mekkora nagyszerű előadás volt, és ez most a gettónál is hatványozottan igaz, de egyébként meg mindegyik előadásom után volt ilyen, vagy hasonló élmény.
2: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd akkor esti hírmondó következik. Ezután 17 óra 30 perctől műsorváltozás lesz rádiónkban. Ekkor rózsafűzér imádságot közvetítünk. 18 órakor pedig Szent Misét közvetítünk élőben az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatról, melyet a mai estén Pem Gilbert Antal atya celebrál. 19 óra 30 perckor Könyvjelző című könyvápoló és nyelvajánló műsorunk szól. Ebben az építészet mesterei sorozat könyvei közül a Nagy Virgilről megjelent kötetet ismertetjük, aki több szálon is kötődött az Egri főegyházmegyéhez. A 20 órási hírek után pedig műsorismertetéssel várom Önöket legközelebb. Addig is tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak. Közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket ismertető csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón. Kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósítására. Élő, működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő, működő és emberséges Magyarország. Enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, jelentette ki. Hangsúlyozta, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. A kormányfő azt hangsúlyozta, az előző kormányzat vidékfejlesztési programjai jelentős részben nem plusz forrásokat jelentettek, hanem az államok és az önkormányzatok eleve meglévő feladataira rendelt összegek átcsoportosítását. A magyar mezőgazdaság sikere és versenyképessége a szemléletváltáson múlik, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter az Inforádió műsorában. Bóna Szabolcs szerint mindenkinek van szerepe a változásban. Az állami például az új szabályrendszerek kialakítása, de legalább ilyen fontos feladat a korszerű tudás megosztása a termelőkkel. A tárcavezető a kihívások közül kiemelte az új szemléletű vízgazdálkodást, amely az elvezetés helyett megtartásra törekszik, valamint a helyi adottságokhoz illeszkedő növénykultúra termesztés ösztönzését. Oktatási és gazdasági együttműködésről is szó volt azon a találkozón, amelyen Forsthoffer Ágnes házelnök Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét fogadta az országházban, közölte az országgyűlés sajtóirodája a távirat irodával. Közleményük szerint az országgyűlés elnöke méltatta a Magyarország és Baden-Württemberg között fennálló, hosszú múltra visszatekintő kulturális és gazdasági kapcsolatokat. Kiemelte, a több mint 100 000 Magyarországon élő német állampolgár, a magyar-német két tanítási nyelvű oktatási intézmények, valamint az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem még szorosabbá teszi a két nemzet kapcsolatát. Forsthoffer Ágnes szorgalmazta továbbá, hogy hozzanak létre cserediák programokat és nyári egyetemeket a fiataloknak. A házelnök Baden-Württemberget Magyarország egyik legfontosabb gazdasági, technológiai partnerének nevezte. Rámutatott, a tartományból származó Magyarországon működő cégek meghatározó szerepet töltenek be a magyar gazdaságban, példaként a héten a Kecskeméten átadott Mercedes gyárat említette. Csak nem 1 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert a Nemzeti Védelmi Szolgálat a kiberfelderítési képességek fejlesztése című pályázati felhíváson. A Nemzeti Védelmi Szolgálat azt közölte a távirati irodával, hogy mintegy 1 milliárd forinttal támogatott projekt célja a kibertérben felmerülő bűncselekmények megelőzése érdekében fejlett technológián alapuló új komplex elemző megoldások kialakítása. Hozzátették, figyelemmel arra, hogy a digitális fejlődéssel párhuzamosan napjainkban egyre több magánszemély, vállalkozás válik a kibertérben különféle csalások, megtévesztések és adathalász támadások áldozatává, a projektben az informatikai fejlesztésen túl egy olyan országos szintű szemléletformáló, prevenciós programot is megvalósítanak, amely hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság, a családok és a vállalkozások kézzel fogható segítséget kapjanak az online tér veszélyeinek elkerülésére. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek. Délután az északi középhegységben, valamint északkeleten helyi zápor zivatar kialakulhat. Később nyugat felől zivatarrendszer érkezése valószínű, amely a késő esti órákban a középső országrészt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadék, jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetik. A zivatarokat leszámítva a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 30 és 37 fok között várható, nyugaton az alacsonyabb értékekkel. Késő estére 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
5: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
6: Felvétel. Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. Ezzel a címmel látható kiállítás a mai Manóházban. Ma este Ábrahám Pál Viktória című operettjét játsszák a Margit szigeten. Az Orlai produkció hozza el Agatha Christie Éjféltáj című krimiét a Városmajorba. Bemutatták Puccini Toszkáját a Szent Margit bányai kőfejtőben, ahonnan már egy ugrás Schlosshofon, Savoyai Jenő kastélya és az azt körülvevő gyönyörű barokkert. És ezen a hétvégén rendezik a Haydn Fesztivált Pápán. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. 2026-ban ünnepeljük a magyar filmgyártás 125. évfordulóját, amelyhez kapcsolódva a mai Manóház a Nemzeti Filmintézet együttműködésével nagyszabású kiállítást rendezett. A felvétel Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című tárlat először mutatja be átfogóan a magyar film és a fotográfia 125 éve összefonódó történetét, a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának gazdag gyűjteményére építve. Legendás filmek, ikonikus színészek, kulisszák mögötti pillanatok, valamint ritkán látott stand és verkfotók idézik meg a magyar filmtörténet alkotásait a kezdetektől egészen napjainkig. Többek között olyan kultikus filmek világába kaphat bepillantást a közönség, mint a Körhinta, az Egri csillagok, a Tanú, a Szerelem, az Egészséges erotika vagy a Pogány Madonna. A magyar mozi ikonikus pillanatait ezúttal a kamerák mögül egy eddig ritkán látott nézőpontból felfedezve. Rádun Györggyel, a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának igazgatójával beszélgettem. Ugye itt stand és verkfogdókat látunk, és nekem az első gondolatom az volt, hogy tulajdonképpen miért van ezekre szükség. És sajnos, mint itt megtudtuk a tárlatvezetésből, egyre kevésbé lesz rájuk szükség. De miért volt szükség anno, már 125 évvel ezelőtt?
7: A fotográfia és a film testvér műfajok, a fotográfiából fejlődött ki a mozgókép, amikor megmozdult a rögzített kép. A mozgókép az rögzített képek sorozata, egy bizonyos sebességgel megmozgatott. Tehát a fotográfia az a szülőműfaja a filmnek. Fotográfusok voltak a Lumière testvérek. Fotográfus volt Zsitkovszky Béla, aki az első magyar filmet készítette operatőrként, a Tánc című filmet 125 évvel ezelőtt. Tehát abban az időben nem volt kérdés. kérdés, hogy a fotográfia elkíséri a mozgóképes műfaj születését. Aztán később szükség lett a fotográfiára a filmek eladásához, a filmek ma úgy mondjuk marketingéhez, akkoriban ugye reklámozásához, vagy népszerűsítéséhez. Tehát a forgatáson készült felvételek, amelyeket vagy álló standfotónak nevezünk, vagy verkfotónak. Kuruc Márton kurátor nagyon szemléletesen elmondta, hogy standfotó az, ami a kamera objektívével egy állásban születik, a verk az, ami kívülről fotózza le a munkában lévő stábot. Ez egy nagyon fontos különbség, hiszen a verkfotó az tulajdonképpen a munkakörülményeket, illetve a kulisszatitkokat fedi fel, és ez fedte fel az elmúlt 125 évben, a standfotó pedig jelenetfotóként a vitrínfotóknak és a sajtó számára adott lehetőséget arra, hogy a filmet ajánlják. És ezek a célok nem változtak az elmúlt 125 évben.
6: Hány film készült összesen ebben a 125 évben, és ez azért is fontos, mert ebből a óriási merítésből kellett válogatni.
7: Körülbelül 2200 magyar film készült 1901 óta. Ebből sajnos nincs meg mind, hiszen a némafilmes korszak több mint 500 filmjéből alig van meg 70 darab. A 30-as évek, 40-es évekből is hiátusok vannak, hiszen a filmmegőrzés csak 1957 óta létezik intézményi keretek között Magyarországon. Tehát a sok-sok film, ami között válogatni kellett a kiállítás anyagaihoz, az körülbelül ilyen 1500-1600 filmcímet jelent, amit a kurátorok végig gondoltak, hogy mely filmekhez vannak olyan fotográfiák, amiből egy ilyen tárlatot össze lehet állítani, izgalmas kurátori koncepció mentén, és természetesen a tárlat részei olyan fényképek is, amelyekhez nincsenek filmek, csak a fennmaradt fotográfiákon keresztül tudjuk megmutatni, hogy ezek a filmek egykor léteztek. Ilyen például az 1914-ben Kertész Mihály által rendezett Bánkbán, ahol Jászai Mari játszotta Gertrudis szerepét. A filmből egy darab képkocka sem maradt fenn, de gyönyörű fotók maradtak fenn, és meg tudjuk mutatni, hogy nem csak hogy létezett ez a film, de hogy milyen lehetett a vizuális élményvilága.
6: És mint azt a tárlatvezetésből szintén megtudhattuk, nem evidens, hogy ezek a standfotók vagy verkfotók kiállításra érdemesek, mint fotóművészeti alkotások, mert hogy nem azzal a céllal készültek. Tehát ez már sokat könnyített a válogatáson, hogy tényleg fotográfiai szempontból is értékelhetőek legyenek a képek, amiket itt látunk most a mai Manóházban.
7: A kiállításnak két szintje van. Az első emeleten látható egy konkrét filmcímekhez kapcsolódó, főleg jelenetfotókból álló kiállítás. Korabeli vitrínfotókat is látunk, tehát itt inkább a standfotó műfaja kerül szemléltetésre. A második emeleten található az a filmtörténeti fotókiállítás, ahol állóképekkel meséljük el a mozgókép történetét, és itt a filmarchívum munkatársai voltak a kurátorok, és tulajdonképpen a 20. század elejétől napjainkig végigkísérjük fotográfiák segítségével a magyar filmtörténetet, és itt viszont valóban az volt a szempont, hogy olyan fényképeket válogassanak össze, amelyek önmagukban, mint fotográfia, mint fényképészeti műalkotás is megállják a helyüket, nem csak egy filmtörténeti sétának az elkísérésének az eszközei, hanem egy kurátori koncepció mellé rendezett esztétikai élményt adnak.
6: Azért is érdekes ez a kiállítás bárki számára, nem csak a szakma számára, vagy az ínyes közönség számára, mert ezeket a filmeket, főképp azt a hét filmet, amit részletesen is megnézhetünk, pontosabban a standfotóit, verkfotóit megnézhetjük, azokat mindannyian ismerjük. Abszolút klasszikus filmek, legyen az a Tanú, vagy a Szerelem, vagy az Egri csillagok, vagy körhinta. Az égigérő fő, a Körhinta,
7: Pogány Madonna, egészséges erotika.
6: És az a jó, hogy nagyon sok érdekes történet is kapcsolódik a filmforgatásokhoz magukhoz, hogy például nekem az nagyon érdekes, hogy a Tanúval kapcsolatban mik ki nem derültek. Érdekes, amikor szembesül ezzel az egyszeri néző is, vagy a sokadszori néző, én nem is tudom, hányszor láttam a Tanút, ráadásul mind a két végével. Az így első van, verzió, van. Amikor csak leszáll Kállai Ferenc, és megy a Budapesti utcán, és a világ elvtársos rész.
7: Az hozzáforgatták a filmhez. A tárlatnak a lényege az, hogy a közönség bevonása megtörténjen. Tehát óhatatlan, hogy a kurátorok is azzal a szándékkal állították össze az anyagot, hogy a tárlatban sétálva a közönség személyes élményekben részesüljön, vagy személyes emlékei kötődése legyen ezekhez a képekhez a filmeken keresztül. Tehát ezeket a filmeket mindannyian ismerjük, ezeken a filmeken nőttünk fel, ezeket a filmeket akarjuk megmutatni a gyerekeinknek. Tehát amikor ezekből fényképeket látunk, akkor egyre egyrészt felidéződnek azok az emlékek és azok az élmények, amelyeket ezek a filmek okoztak abban a pillanatban, amikor ezeket először vagy akár sokadjára megnéztük, és természetesen bepillantást engednek a kulisszák mögé is ezek a képek, hiszen láthatjuk az alkotókat alkotás közben, láthatjuk a rendezőket, láthatjuk a színészeket felvétel közben, és hirtelen egy kicsit olyan érzése támad az embernek, hogy ez a varázslat, amit a moziban átélt, vagy később a televízió képernyője előtt újra nézve ezeket a filmeket, az a varázslat újra megteremtődik, és kiegészül azzal az élménnyel, hogy egy picit mögé látunk, hogy hogyan is készültek ezek, milyen szándékkal. Nagyon érdekes, amikor az ember sétál ebben a tárlatban, és például a körhinta fotóit nézegeti, és mi a filmarchívumban jól ismerjük az eredeti díszletterveket. Egyébként ezeket publikáltuk is az alapfilmek.hu oldalon a körhinta szócinkben, hogy a diákok is megismerjék, hogy Fábri Zoltán micsoda kiemelkedő színvonalú képzőművész volt, és grafikusként megrajzolta a díszletterveket előre. És amikor megnézzük a filmet, vagy megnézzük a filmnek a jelenetfotóit, akkor rádöbbenünk, hogy milliméter pontosan minden úgy van berendezve, ahogy Fábri Zoltán a díszletterveken megrajzolta azt. Tehát egy elképesztő igényesség jellemezte a filmalkotói munkáját. Most ezek nagyon izgalmas dolgok, és amikor egy ilyen kiállítást néz az ember, akkor rájön arra, hogy mennyi szakma kell egy film elkészítéséhez. Milyen fontos dolog az, hogy ezeknek a szakmáknak a képviselői olyan minőségben végezzék a munkájukat, és olyan elkötelezettséggel és felelősségtudattal, aminek eredményeképpen az a minőség tükröződik majd a filmvásznon.
6: És csodálatos az a történet például, ami a szerelem kapcsán előfordul. Darvas Lili fekszik az ágyban, és siratja a fiát, Darvas Ivánt, akiről tudjuk, hogy börtönben van a történet szerint. És annyira átélte ezt a jelenetet, hogy nem tudta abba hagyni a sírást, a felvételen túl sem. És csodálatos ez a fénykép, ami készült erről, gondolom az verkfotó volt, hogy Törőcsik Maria, aki ott volt mellette, és a stáb is, ugyanolyan érzelmi állapotba kerültek, mint Darvas Lili.
7: A színészek egy-egy karakter megforgálásához olyan belső energiákat mozgósítanak, amivel tulajdonképpen átlényegülnek, és az általuk eljátszott karakterré válnak. Ez egy filmforgatás során előfordulhat, hogy a stábot is megérinti. Darvas Lili esetében a filmfotográfusok áldásos munkájának köszönhetően ez a pillanat fennmaradt, továbbélt, és bemutatásra kerül, és mind a mai napig ez a kis apró kis történet, ez hirtelen nem csak a szavakban él tovább, hanem egy fénykép is alátámasztja. Csodálatos dolog, amikor így értelmet nyer egy filmes szakma.
6: Azért filmet is látunk, méghozzá jól összeszerkesztett filmet, a legjelesebb magyar filmek részleteiből összevágva.
7: A filmarchívum kollégái arra vállalkoztak, hogy a filmtörténeti alkotásokból kikeresik azokat a jeleneteket, amelyekben a fotográfia hirtelen egy dramaturgiai szerepet kap. És ezekből a jelenetekből összeállítottak egy 2,5 percnyi videóanyagot. Elképesztő élmény megnézni ezt, hiszen a legjelentősebb magyar filmalkotásokból láthatunk részletet, és ez a kis kikacsintás a filmfotográfus szakma, vagy a stand- és verkfotó szakma felé a mozgóképpel, ez szerintem egy nagyon méltó főhajtás előttük, tulajdonképpen összekacsint a mozgókép és az állókép ebben az összeállításban.
6: A filmrendezők neveit pontosan jól ismerjük. Fábri Zoltán, Makároly, Timár Péter és a többiek vannak ott a filmek mögött, Pacsó Péter, de a standfotósok neveit a legritkább esetben ismerjük.
7: Hát akkor mondjunk ki egy párat, B. Müller Magda nem csak kiváló stand- és verkfotósként dolgozott, hanem úgy tulajdonképpen neki köszönhetjük azt, hogy a 90-es években a Mafilm Róna utcai telepének a bezárásakor ez a gyűjtemény megőrzésre került, bekerült az Országos Széchenyi Könyvtárba, most pedig pár éve a filmarchívum gyűjteményébe, és természetesen Inkei Tibor, Inkei Alice, Szóvári Gyula, Markovics Ferenc, Kende Tamás, és akkor sorolhatnánk még tovább azokat a fantasztikus fotográfusokat, akiknek köszönhetően velünk marad állókép formájában is a magyar filmtörténet.
6: Ez elsősorban történelmi kiállítás, amennyiben régebbi filmekre tekintünk vissza, de azért a Hogyan tudnék élni nélkülednek a standfotója is a kiállítás legvégén, ott látható, ami egy abszolút mai siker.
7: A filmtörténet nem áll meg, minden egyes film, ami elkészül, a magyar filmörökség részévé válik, ami most a jelen, az pár év múlva már a múltat jelenti, tehát azt gondolom, hogy ez egy kitekintés a napjaink filmsikereire is, de alapvetően az elmúlt 125 év kurátori panorámáját készültek a kollégák bemutatni, és azt hiszem, hogy ez sikerült is.
6: Nagyon sok film kerülhetett volna még a kiállítás fókuszába, ugye biztos nem volt könnyű válogatni.
7: Remélem még sok is fog kerülni, hiszen a magyar filmtörténeti fotótár 250 ezer film negatívot tartalmaz, és keressük a lehetőségét annak, hogy hogyan lehet minél szélesebb körben ezeket bemutatni. Itt a mai Manóházban ez egy csodálatos alkalom, ez egy nagyon szép szelekció, mindenkinek ajánlom, hogy jöjjen el megnézni, és a jövőben is keresni fogjuk az ilyen együttműködési lehetőségeket, akár fizikai tárlat megvalósításában, akár az online térben, hogy minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak ezek a csodálatos fotográfiák.
6: Felvétel. Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. A mai Manóházban látható kiállításról Rádó Györggyel, a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának igazgatójával beszélgettem.

Ma este a Margit-szigeti színházban Ábrahám Pál nagy sikerű operettjét, a Viktóriát mutatja be a Székesfehérvári Vörös Marti Színház társulata. A Viktória Ábrahám Pál egyik legnagyobb sikere.

0: boldogságért, három különböző temperamentummal, háromféle szenvedéllyel. Abraham Pál zenéjében a magyaros dallamvilág, a bécsi operett eleganciája és az amerikai jazz lendülete találkozik, és természetesen felcsendülnek a közönség kedvenc slágerek is, úgy, mint a 32-es Baka vagyok én, Csak egy kislány van a világon, Honvéd banda szól a Stefánián, Good night, ahol az ember felmászik a fára, vagy a Nem történt semmi. A Viktória rendezője Dolhai Attila, és ő is énekli a régi vőlegény Koltai István szerepét. Viktóriát Haraszti Elvira játsza. Az ő kettősük tehát ma este a Margit szigeten csendül fel. Most hallgassanak meg egy részletet a próbából.
1: Viktória, mindent elfelejtett, amit...

0: A Városmajori szabadtéri színpadon egy Agatha Christie krimivel várják a közönséget július 20-án. Az Éjféltáj című darab tipikus Agatha Christie mű. A főhős a nyaralására magával viszi a jelenlegi, de az előző feleségét is, mégpedig egy idős és meglehetősen szókimondó rokon tengerparti sziklaszírten álló házába. A helyzet az első pillanattól feszült, és persze, hogy a levegőben lebeg egy gyilkosság baljós lehetősége. Az Orlai produkciót Simon Korni rendezte, belebeszélgettem. Ez egy igazi, klasszikus Agatha Christie krimi.
1: Igen.
0: Egy zárt, jellemzően arisztokrata környezet, ahol a nyomozó egyszer csak megjelenik, és kiderül, hogy ki a gyilkos. Tehát ilyen értelemben, hogyha valaki bejön erre az előadásra, akkor nem fog csalódni.
1: Nem, nem. Igen,
0: te hogyan álltál ez a darabhoz?
1: Hasonlóképpen. Én szerettem magát a Krisztit, az egyik első komolyabb szerepeim között is ott volt a Tíz kicsi, vagy És már senki sem címmel, újabban ezen a címmel játszott Agatha Christie-ben. Játszottam az első komolyabb szerepemet, hát az A.G. Marston-t, aki ugye egy ilyen fiatal arisztokrata, aki Bugattiával szágúdozik föl le, és egyszer aztán véletlenül elgázol két gyereket, amiért aztán megkapja a méltó büntetését, és rendeztem a vád tanúját két ízben is, Győrben is, a játékszínben, illetve a Veresegy Színháznál az Ekrói gyilkosság című darabokat, és

0: mondhatom, hogy olvasóként is, és hát most már egy rendezőként is jó közel került a Agatha Christiehez, és azt gondolom, hogy van egy, ha a recept nincs is a fejemben, de egy ilyen hozzáállás, hogy hogyan is kell ez a darabhoz, vagy bármilyen hasonló Agatha Christiehez nekiállni. Hát persze mindig tartogat meglepetéseket itt is. Ami engem kifejezetten érdekelt benne, hogy persze Agatha Christie pszichológiailag általában pontosan fogalmaz, de szerintem ez egy mélyebb lélektani krimi, sőt mondhatnám, hogy egy lélektani dráma, krimibe oltva, hát elég jó kevercse a kettőnek, úgyhogy nekem ez volt az elsődleges szempontom, hogy ezek a lélektani mozgatórugók a helyükre kerüljenek, és azt hiszem egyébként szerintem sikerült is.
1: Mindig az az érdekes, hogy mik az indítékok, és ezek az indítékok nem biztos, hogy elsőre a felszínen vannak, igen. És szerintem mindenki, aki itt ül a nézőtéren is nyomoz, hogy vajon kinek milyen indítéka van arra, hogy megtörténjen egy gyilkosság. Ugye első helyen nagyon sokszor a pénzre gondolunk, igen. És az úgy mindig bejön.
0: Igen.
1: De mi van akkor, ha tovább is érdekes a történet? Ez egy ilyen történet.
0: Ez speciális egy ilyen történet, bár mondjuk hozzáteszem, a pénz egy hathatós nyom a dologban, és egy erős súlya lesik alatba, de most anélkül, hogy lelőnék bármiféle poént, azt gondolom, hogy érdemes tovább gondolkodni. A pénzen túl is nézni, bár a pénz fontos dolog az életünkben, de a lélektan még fontosabb, és hát ezt ez a darab is bizonyítja.
1: Azt gondolom, hogy rendezőileg és színészileg sem lehet könnyű az egy ilyen darabnál, amikor ki kell bontani, hogy mi az alapszituáció. Hogy végre kiderüljön számunkra, hogy a szereplők között milyenek a viszonyok. És akkor jön a második felvonás, amikor már pontosan jó képben vagyunk ahhoz, hogy mi miért történhetett.
0: Az expozíciót, a darabon belül a szereplők motivációját, az egymáshoz való viszonyát, az ő lélektanukat felfesteni, ez egy nehezebb feladat, különösen érdekesen megcsinálni nehéz, ugye, mert ilyenkor általában rengeteg információ hangzik az első felvonásban, pontosan a nézőt ebben segítőleg, hogy ki kicsoda, kivel van, mi a múltjuk, mi a jelenük, mi a lehetséges jövőjük, de azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindig az első gyilkosságig a kulissza mögötti munka addig a legérdekesebb, mert ott már ugye az események így lavinaszerűen gördülnek, általában is elindulnak, és elindul egy a nyomozás, és ha úgy tetszik, az én szempontomból ez egyfajta automatizmus, hiszen általában terelődik a gyanú A-ról B-re, B-ről C-re, majd vissza A-ra, és így tovább, és így tovább. De a dolog igazán érdekes, színészileg és rendezőileg érdekes része az a hosszú expozíció, hogy hogyan lehet ezt izgalmasan, fordulatosan és lélektanilag helyesen és alaposan megcsinálni.
1: Megmaradtatok Agatha Christie koránál, semmilyen mára adaptálás nincs ebben az előadásban, tehát nem itt vagyunk a 21. században, nincsenek mobiltelefonok, a környezet, a jelmezek és minden abszolút visszavisz minket a 40-es évekbe.
0: Ugye a kriminalisztika és a kriminál technológia hatalmasat fejlődött azóta. Tehát most már azért az van, hogy egy bűntény helyszínén talált legapróbb bőrsejtű darabkából is olyan DNS mintát tudnak venni, amit összehasonlítva egy ilyen adattárral is. Ezek persze nem túlzás, amit látunk, és nyilván a mai néző ezt pontosan tudja, hiszen a rengeteg streaming szolgáltatónak köszönhetően és a számtalan izgalmasabbnál izgalmasabb kriminek köszönhetően, amit nézhetünk az előfizetésünk cserébe, lassan mi is kiképződünk kriminál technológiából, tehát a néző tudja, hogy a modern kriminológia mire képes és mire nem képes. De ezek a darabok bizonyítás technikailag úgy vannak felépítve, legalábbis az én megítélésem szerint, hogyha ezt átemelnénk a számítógépek, a DNS elemzések és a mobiltelefonok világába, akkor kicsit fenékbe lőnénk saját magunkat, mert akkor pont az a fajta bizonyítás technikai eljárás, amit például itt a két rendőr is csinál, akik még a megtörtént események és maximum az új lenyomatok alapján próbálnak összerakni egy bűnügyet, az gyakorlatilag semmissé válna. Úgyhogy ezért gondolom, hogy ezeket a darabokat korban kell tartani. Egyrészt, másrészt meg úgy érzem, hogy ennek valami fajta reneszánsza van. Én nagyon szeretem természetesen a modern színházat és a kísérletezőt, az újdonságot, a performance-t, mindezeket én nagyon szeretem. De ugyanakkor azt gondolom, hogy a mai kor nézőjének van egyfajta reneszánsz igénye visszanézni egy kicsit a múltba, és az a fajta, ha úgy tetszik, klasszikus vagy neoklasszikus színházat nézni, és ha ezt sikerül izgalmasan kielégíteni, akkor ez egy win-win szituáció.
1: Válogattad a színészeket?
0: Én kaptam. Orlai Tibor ugye az Orlai produkció feje, és ennek az előadásnak is a kreatív producere is. Gyakorlatilag egy kész szereposztással kért föl engem. De én egyrészt szeretem az ilyesfajta kihívásokat és találkozásokat, mert ez én számomra borzasztó izgalmas. Sok mindenkivel dolgoztam színészként, kollégaként együtt, de ebben a konstellációban nem ismertük egymást, de mondhatom, hogy nagyon érdekes és izgalmas találkozások voltak. Száraz Dénes, Barta Ágnes, Mészáros Martin, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, Ficere Béla, László Lili, Cseh Judit, Egri Márta és Dékeny Barnabás, ők játszanak benne.
1: Éjfél tájt. Agatha Christie krimiét az Orlai produkció mutatja be július 20-án a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A rendezőt Simon Kornélt hallották.

0: Július 15-én mutatták be, és augusztus 22-éig még 21 alkalommal játsszák Puccini Toszkáját az ausztriai Steinbruchban, azaz a Szent Margit bányai kőfejtőben. Az amerikai rendező Tadeusz Strasberger és az olasz jelmeztervező Giuseppe Paglia népszerű alkotópárosa a barokk Rómába kalauzolja a nézőt, egy olyan világba, ahol a napóleoni háborúk idején a vallás tekintélye és a forradalmak előszele feszülnek egymásnak. A karmester az olasz Valerio Galli, a kőfejtő zenekara, a magyar művészekből álló Piedra Fesztivál zenekar, a nemzetközi énekes csapat visszatérő tagja Nagy Zoltán is, aki Angelotti és a börtönőr szerepében lép fel. Most őt hallják.
1: 2012-ben léptem fel először ezen a színpadon, Mazettoként, és tavaly pedig a 40. születésnapomat ünnepeltük ugye ezen a színpadon, ezért is nagyon megható volt a tavalyi Aida produkció, mivel én voltam az Ámonászra. És ugye ez lesz a harmadik alkalom, amikor Angelotti fogom énekelni.
0: Meg még egy szereplet is.
1: Igen, társítják most a szerepeket, Angelotti meg a börtönöt, azt ugyanaz az énekes fogja alakítani. Azt el szeretném mondani, hogy nagyon kevesen tudják, hogy Puccininak az első toszkája Harry Kleederklé volt. Harry Kleederklé Romániában született, Brailán. Híres román szoprán énekesnő Marianne Nicolescu 92-ben szervezte az első Harry Kleederklé fesztivált és nemzetközi énekversenyt, amit én megnyertem. Tehát, hogy ezek valahol összekapcsolódnak. Örülök, hogy én lettek az Angelotti, ezt megfontoltuk, hogy inkább Scarpiát énekeljek, vagy Angelottit, viszont én érzem, hogy Scarpiára még nem vagyok készen, úgyhogy még pár évet várok rá, inkább több előadást éneklek Angelottiként. Tehát ugye ez is egy fontos figura.
0: Ugye ön itt él Ausztriában, és ez egy helyzeti előny, bekerülni egy ilyen szuperprodukcióba, vagy tulajdonképpen mind múlik az, hogy kik és hogyan tudnak bekerülni a Szent Margit bányai kőfejtőnek a produkcióiba?
1: Hát én ugye a Bécsi Operának társulati tagja voltam, ott is énekeltem Angelotti, Toszkát meg nagyon sok helyen, Triesttől kezdve német színházakban, meg Olaszországban, és az, hogy valaki itt él vagy sem előny, sem hátrány. Daniel Serafin, művészeti vezető számtalan szerepben hallott már külföldön, úgyhogy ragaszkodnak az olyan énekesekhez, akiket ismernek, vagy akiket tisztelnek. Úgyhogy én örülök, hogy újra itt lehetek.
0: Igen, itt többször is elhangzott, hogy a győztes csapaton ne változtass.
1: Pontosan.
0: És ön is akkor már a győztes csapatnak a része.
1: Ezek szerint igen. És még azt mondom, hogyha három vagy négy fesztivál között kell választani, akkor azt mondom, hogy hát én ide jövök a Steinbruchban, mert annyira jó a hangulat minden évben, tehát derűs hangulat jellemzi a próbákat. Ezt az egy hónapot, ami egyébként egy elég nagy kihívás, mert júniusban nagyon nagy melegek vannak, úgyhogy van még a 30-35 fokban, óriási jelmezekbe, parókákkal, stb. Tehát ugye ez azért egy komplex és egy elég nehéz próbafolyamat, viszont tényleg a hangulat az mindig derűs, vicces, úgyhogy ezért is szeretek itt lenni. Ettől aztán tényleg jó lesz a produkció.
0: Mint résztvevő, hogyan látja belülről, mi a szakmai elismertsége ennek a Szent Margit bányai kőfejtőbeli opera szériának, amit most már 30. éve lassan minden nyáron megrendeznek?
1: Ezt mindenki tudja, hogy tényleg ez egy óriási kihívás, mert hogy ugye 4000 négyzetméter a színpad, és hogy ezt be kell tölteni, ki kell tölteni. Maga a tény is, hogy ez hangosítással tud csak működni, úgyhogy meg kell tanulni úgy énekelni, mert ugye a mikrofon az minden hibát fölnagyít. Úgyhogy tökéletesen kell ezt ugye hangilag is előadni, meg persze DVD készül, meg hát az első előadás az egy élő közvetítés az Osztrák Nemzeti Adón. Úgyhogy ez a fesztivál ugye közismerté vál, meg valószínű, hogy Európában az egyik legnagyobb szabadtéri színpad. Úgyhogy ahogy Giuseppe Paglia jelmeztervező említette, ezt a fesztivált a világon mindenhol ismerik.
0: Van még egy magyar résztvevő.
1: Igen, Pataki a Dorján kollégám, aki gyakran énekel Pesten az Operaházban, ő viszont a Kolozsvári Állami Magyar Operaház társulati tagja. A Magyar Rádió zenekara fog játszani idén is, illetve a Magyar Rádió zenekarának tagjai. Szerintem ez egy összevont zenekar. Rengeteg magyar van minden évben, ugye a környékről is, a statiszták közül, az énekarból. Tavaly is szerintem 50-en voltunk magyarok. Úgyhogy ez mindig nagyon jó érzés a színpadon. Hát a második legbeszéltebb nyelv az nem az olasz, ugye nem az angol, hanem az a magyar. Steinbruchban a kőfejtőben.
0: Puccini Toszkáját játsszák az idei nyári szezonban a burgenlandi Szent Margit bányai kőfejtőben. Az Angelotti és a börtönőr szerepét játszó Nagy Zoltánt hallották. Most pedig hallgassunk bele az operába.

0: A Szent Margit bányai kőfejtő opera élménye mellé érdemes újabb élményeket társítani, ha valaki célba veszi Ausztriát, azon belül is Burgenlandot. A Fertőtó mindössze néhány kilométerre van, s kiváló szállás lehetőséget kínál Breitenbrunnban, azaz felső széles kúton az Új Strand nevű létesítmény, tóparti vendégházakkal, vízisportolási lehetőségekkel. És innen nincs messze Schlosshof, ahol Savoyai Jenő kastélyában megnézhetjük a barokk kerteket bemutató kiállítást, de még inkább a kastélyt övező csodálatos barokk kertet és a birtokot. A kalauzom Orbán Zsolt a Schönbrunn csapat marketing és értékesítési menedzsere volt. Vele beszélgettem.
1: Gyönyörű az a barokk kertegyüttes, ami a Schlosshofi kastély körül van, és tulajdonképpen ennek a léte ihletett meg benneteket arra, hogy magáról a kertről csináljatok kiállítást?
2: Igen, egyedülálló maga a teraszos barokk kert, amit ugye itt helyreállítottak eredeti tervek alapján, és ez volt az iniciálója annak, hogy itt egy ilyen kiállítás rendezünk be, amiben bemutatjuk, hogy mi is a barokk kert lényege.
1: És mi is a barokk kert lényege?
2: Ugye úgy hangzik a cím, hogy játékos szimmetria, tehát itt már benne is van, tehát a szimmetria az, ami döntő a barokk kertben, és egyetlen egy célja van a barokk kertnek, hogy szimbolizálja a hatalmat. Ugye a barokk és a barokk kertészet Versailles-jal indul, ugye a francia abszolutizmussal. A király az egyetlen uralkodó, és pontosan ez a tény látható a barokk kertben is. Tehát vágott sövények, vágott fák, nem úgy nő a természet, ahogy ő maga szeretné, hanem úgy, ahogy a tulajdonos.
1: Szimmetriáról beszélsz, igen, miközben te magad, amikor végigvittél a kiállításon, többször felhívtad a figyelmet az aszimmetriára, ami egyébként nyilván erősíti összhatásában a szimmetriát.
2: Tehát én azt is mondanám, hogy a kivétel erősíti az szabályt. A barokk kertben a játékosság kedvéért mindig volt aszimmetria. Tehát nagyon kicsi helyeken, észrevétlenül, de játszottak aszimmetriával. Pont úgy, hogy pár helyen aszimmetrikussá tették a kertet. Ugye a kiállítás úgy épül fel, hogy teremről teremre lássuk azt, hogy is alakul ki egy barokk kert. Tehát először is ugye azzal foglalkozik, hogy kik voltak a kertek megrendelői, kik voltak a megálmodói, majd az ő megrendelésükre ugye az építészek munkái, az irodalmak, amiből dolgoztak, illetve utána jön maga a kert felépítése, tehát a virágágyasok, a virágok szimbólumai, illetve hogy jelentkezik a barokk kert például a művészetben, a divatban, a 18. században, tehát tudjuk azt, hogy nagyon szerették a virágmintás témájú textíliákat, hímzéseket, vagy a bútorozásban, festészetben, illetve ugye nagyon nagy teret kap maga a víz, a vízi rendszerek, a szökőkutak rendszerei. Utána ugye a barokk kert nem csak díszkert volt, hanem konyhakertek is, haszonkertek, illetve aztán a meseszép szoborcsoportok, épületek, amelyek díszítették.
1: Ugye eddig a kiállításról beszélgettünk, de az igazi élmény az, ha kimegyünk a kastélyból, és valóban bejárjuk ezt az egészen csodálatos parkot, ami Schlosshof körül van.
2: Én mindenkinek azt javaslom, hogy először az időszaki kiállításon menjen végig. Magyar látogatóként is megtekinthető, hiszen minden teremben egy QR kód beolvasásával olvashatóak a szövegek a kiállított tárgyakhoz. Majd azután, hogyha az ember ezen végigmegy és kimegy a kertbe, akkor látja azt, amiről szól a kiállítás. Tehát egy meseszépen felépített barokk kert látható a kastély körül.
1: És igen nagy ez a kert, és van ennek egy nagyon díszes része, és van olyan, ami a családok szórakozását, pihenését szolgálja. Konyhakert van, haszonállatok legelnek. Tehát az egyik a díszpompa, akár a hatalomnak a megtestesülése, a kert, amiről beszéltél, a másik oldalon pedig szabadidő tevékenységet szolgáló gyönyörű park.
2: Ugye az egész kastélykomplexum két nagy részből áll. Van maga a kastélyépület és a körülötte lévő barokk kert. Ugye ez képviseli magát a hatalmat és a pompát, és egy nagy hatalmas kerítés veszi körül a barokk kertet, ami elválasztja a birtoktól. Egy hatalmas gazdasági birtokot alakítottak ki a 18. században, és ma a birtok pontosan a szórakozásról szól. Tehát a különböző attrakciókról, játszóterekről, állatsimogatókról 200 állat él a birtokon, illetve ott találhatóak a haszonkertek, rózsakert, különböző más típusú kertek, ami inkább a birtokot szolgálták, még mondjuk a barokk kertek a kastélyt és a kastélylakóit.
1: Tehát amiről eddig beszéltünk, az időszaki kiállítás a barokkertekről, maga a barokkert, ez a szabadidős terület, ahol haszonállatok vannak, és gyönyörű virágok vannak, és családok jöhetnek, és gyerekek tudnak játszani, és fürödni a csordogáló patakban, vagy kis tavak is vannak. Egész napos programot kínál tulajdonképpen maga a kastély és a környezete. És hát akkor talán egy-két szót azért még ejthetünk arról, hogy kinek is a kastélya ez, Savoyai Jenőjé, és rá is tudunk emlékezni a kastélyban, valamint Mária Teréziára és Második Józsefre is, akik szintén szívesen ellátogattak ebbe a kastélyba.
2: A kastélyt eredetileg ugye Savoyai Jenő herceg építette vadászkastélynak, majd később ugye halála után az örökösök eladták a császári családnak, így vált ez Mária Terézia kedvenc nyári rezidenciává. A 2001-es revitalizálás során egy olyan kastélykomplexumot kaptunk vissza, amely teljes egészében a szórakozás minden formáját kielégíti. Tehát aki kultúrára vágyik, annak gyönyörű szép bútorozott kastélytermek vannak, történetekkel a lakóiról, Mária Teréziáról, Savoyai Jenő hercegről, de hogyha családdal érkeznek, de akár egyedül is nyugalmat lehet találni a kastély körül, pihenni lehet, illetve a gyerekeknek a rengeteg attrakció. Tehát játszóterek vannak, futóbiciklispálya van egy vízi élményösvényünk, ahol ugye pancsolni lehet, ki lehet próbálni a víz szerepét a 18. században, pumpakúttal, ami attrakció a mostani gyerekeknek. Különböző pumpák, amik fröcskölik a vizet, tehát nyáron egy hatalmas élmény lehet, de ugye nem utolsó sorban az állatok, a fehér szamarak, a szarvú kecskék, akik itt élnek a birtokon is, és egy idilli környezetet teremtenek a látogatáshoz.
1: Van-e olyan kiemelt esemény az elkövetkező szezonban, amire fölhívnád a figyelmet?
2: Mindenképpen egyedülálló, ami egyszer egy évben szervezünk. Most ez augusztus 1-én lesz. Az úgynevezett Fények Tánca rendezvény. A weboldalunkon is részletes program található erről.
1: Webcím?
2: www.schlosshof.at magyar, tehát a magyar oldalon. Ez egy rendezvény, amely este 6 órakor kezdődik, mindennel, ami az esti kastélyhoz kell. Egy lovassóval, pezsgős fogadással, diszkóval a kastélyteraszon, illetve aztán éjfélkor pedig egy fénysóval. Tehát így 6-tól éjfélig egy ilyen gyönyörű szép kerekprogramot kap a látogató, ami egyedülálló az, hogy a kastély 6 órakor bezár. Tehát ez az egyetlen egy alkalom, amikor a kivilágított szökőkutakat és a kastélyt is meg lehet csodálni, és sétálni lehet egy szép nyári estén. Tehát ez egy olyan esemény, amit mindenképpen ajánlok, de majd a nyár után az őszi programok egyedülállóak, úgy szintén a sárkányeregetés például szeptemberben, vagy lovasünnep, Halloween. Az időszaki kiállítás november 2-ig tart nyitva, ugyanis akkor végződik a főszezon. Majd ugye november 15-től kezdődik a karácsonyi vásár, hétvégekre újra főszezonnál válik a kastély. A kastély maga, a kastély komplexum csak december 24-én tart zárva. Tehát minden nap nyitva vagyunk, az év 364 napján.
0: Orbán Zsoltot, a Schönbrunn csapat marketing és értékesítési menedzserét hallották Schlosshofról. Európa egyik legszebb és legjelentősebb barokk kertje és birtoka mindössze 30 perc autóútra található Hegyeshalomtól és Pozsonytól, és akár tömegközlekedéssel, illetve kerékpárral is könnyen meglátogatható. A Játékos szimmetria a barokk kert, mint műalkotás című időszaki kiállításban magyar nyelvű vezetéseket is tartanak minden hónap első vasárnapján és minden magyar állami ünnepnapon. A kiállítás egy QR-kód beolvasásával magyar szöveg kíséretében egyénileg is látogatható.

A budapesti vonósok július 17-e és 19-e között 29. alkalommal rendezi meg Haydn fesztiválját, melynek Fertőd Eszterháza után 6. éve Pápa városa ad otthont az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A ma esti nyitó hangversenyen először Haydn 29. szimfóniáját játssza el a zenekar, hagyományosan a Haydn fesztivál sorszámával összhangban. Utána Mozart fagott versenye szólal meg, a szólista Bogányi Bence lesz. Holnap szombaton a Sárik Péter trióé a főszerep, akik a budapesti vonósokkal közös Bartók műsorukat adják elő. Vasárnap a Jazzation énekegyüttes lesz a budapesti vonósok vendége, közös műsorszámuk Vivaldi a 4 évszak című hegedű verseny ciklusának egy friss, nem mindennapi értelmezése Bornai Tibor szövegével, Pejcsik Panna zenei feldolgozásával. A hegedű szólót Pilc János, a budapesti vonósok Liszt díjas koncertmestere játsza. A nagy koncerteken kívül kamarakoncertek lesznek az Eszterházi kastélyban Haydn muzsikájával, zenetörténeti előadás és koncert lesz a zsinagógában Mácsai Jánossal, aki egyben a háromnapos fesztivál házigazdája is. A Haydn fesztivál programjai a kastélytörténet és kamarakoncertek kivételével ingyenesek. Támogatói jegyek az előadások helyszínén érhetők el. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kénszenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kénszenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kénszenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kénszenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kénszenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kénszenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kénszenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
0: Szentek, szent életű emberek.
6: Szent András és Szent Benedek, remeték. Lengyelországban születtek a 10. században, 1010 körül haltak meg. A fehér kámzsás párosok Csenszóvájába vasúton utazó magyar zarándok többnyire a Vág folyó völgyének veszi az útját. A vonat ablakán kitekintve Lipótvár vasúti csomópontjától kezdve egyik várom a másikat éri. Ezek sorában a folyó jobb partján Trencséntől nem messze a Fehér Kárpátok hegyvonulatában található a Szkalkai Klastromrom és a Hajdani Bencés apátságnak ma is használatban lévő kéttornyú temploma. Július 17-én, majd különösen az ezt követő vasárnapon közeli és távolabbi zarándokok lepik el e búcsújáró helyet. András és Benedek életét Boldog Mór pécsi püspök írta meg. Eszerint Szent István királyunk uralma idején jöttek lengyel hazájukból Magyarországra. Zoerardus, magyarosan Szórád, lengyel hagyomány szerint már odahaza is remeteként élt a Dunajec folyó mellett, ami nem valószínűtlen adat, ha figyelembe vesszük, hogy Ottó császár Boleszláv lengyel fejedelem kérésére Szent Romualdnak, a kamaldúliak későbbi rendalapítójának egyik Ravenna környéki szigetmonostorából küldött hithirdető szerzeteseket. Magyarországon előbb a Szent István alapította Zoborhegyi bencés apátság tagjai lettek. Nyitravára közelében. Ott adta Fülöp apát Zoerardusnak az András nevet. Úgy látszik azonban, szíve itt is a korábban megszokott remete élet felé vonzotta, mert Fülöp apát engedélyével remeteségbe vonult a Trencsénnél átellenben emelkedő Szkalka barlangjába. Az ilyen remeteséget nem úgy kell elgondolnunk, hogy a kolostori közösséggel minden kapcsolat megszakadt. András időnként megjelent Zoborhegyen, hogy részt vegyen a közös ünnepi zsolozsmán és konventmisén, de a véget is, hogy Fülöp apát kezéből átvegye a kopott helyett az új rendi ruhát, vagy a nagybőt 40 napjára való 40 darab kókuszdiót. Másrészt a szerzetes társai is meglátogatták őt Szkalkai magányában. A nem messze fakadó hőforrás vize is odavonzhatta azokat, akiknek köszvényére vagy más ízületi bajára hasznos volt ez a kénes hévíz. Ma kiváló fürdőhely Trencsén Teplic, szlovák nevén Trencsiaske Teplice. Különösen barátja és tanítványa Benedek volt gyakori vendége. András nem csak ételben és italban tartott szigorú mértéket, a testének szükséges alvást is minden módon megkurtította. Pihenőhelye egy tölgy laposra faragott törzse volt. Ezt azonban sövénnyel fonta körül, a sövényt pedig teletűzdelte kihegyezett nátszálakkal, hogy fölébredjen, ha elszundítva oldalt dől és a sövényhez ér. A feje fölé fából faragott korongot helyezett, s négy nagykövet függesztett föl rá, hogy a feje ezekbe ütközzék, ha előredől vagy hátra hanyatlik szunyókálás közben. Az önfegyelmezésnek ezen eszközeivel szokták őt később ábrázolni. Bizonyára favágás is a hazájából és korábbi földműves életmódjából magával hozott készsége volt. Ez Szkalkai magányában is kiadósan gyakorolhatta, hiszen akkoriban az a terület még a gyepők, korabeli országhatár előtti őserdő volt. András szerette ezt a munkát, de a sok bőtölés miatt hiányzott hozzá a testi ereje, s ezért nem egyszer elájult munkája közben. Mindez csak hamar felőrölte életerejét, úgyhogy egy alkalommal a tisztelői holtan találtak rá barlangjában. Tüstént értesítették a zoborhegyi bencéseket, akik a holttestét Nyitrára szállították, s ott a Szent Emmerám tiszteletére épült székesegyházban temették el. A történtek után Benedek vonult el a Szkalkai magányba, de csak 3 évvel élte túl mesterét. Rablók támadtak rá, kincseket keres velejtekében. Mikor rájöttek, hogy csalódtak számításukban, agyonütötték, holttestét lehurcolták a vágpartjára, és a sebes folyóba vetették. Később a hívek megtalálták, Nyitrára szállították, és az ottani székesegyházban mestere Szent András mellé temették. Az említett Szkalkai bencés apátságot Jakab nyitrai püspök alapította 1224-ben. A két remete koporsója azonban a nyitrai székesegyházban van, a keresztlevétel oltára mögötti kápolnában, s ide, valamint a zoborhegyi kolostor romjaihoz kegyelettel zarándokolnak a város és környéke szlovák és magyar katolikusai. Személyük és működésük így 3 közép-európai ország helyi egyházának összekötő hídja. A Szent Misében így imádkozunk, Istenünk, Szent Zoerárd András és Benedek a te hívásodat követve a remeteség magányát választották, hogy a csendben imádsággal és munkával tökéletesebben szolgáljanak neked. Közben járásukra add segítségedet, hogy e világ változandóságai közepette is készségesen meghalljuk szabadat, és mindenben követhessük szent akaratodat.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A közép-európai kezdeményezés főtitkárával, Franco Dalmassal találkozott Budapesten Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter. A találkozóról szóló közösségi oldalán tett bejegyzésében Orbán Anita azt írta, a megbeszélés fő témája az volt, hogyan tud a közép-európai kezdeményezés gyakorlati együttműködést teremteni a térség országai között. Az egyeztetésen emellett szó esett a közlekedési és jogi diplomáciai együttműködésről, valamint a Nyugat-Balkán európai integrációjáról is, tette hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország számára prioritás a közép-európai közlekedési és energetikai összeköttetések fejlesztése, ezért aktívan részt veszünk azokban a regionális formátumokban, ahol közös közép-európai ügyekből konkrét projektek és kézzelfogható eredmények születnek. A közbiztonság javítása, a rendőrség közterületi jelenlétének erősítése és a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében azonnali intézkedéseket hozott, valamint közép- és hosszú távú stratégiai tervet dolgozott ki a belügyminisztérium, közölte a szaktárca a távirat irodával. A minisztérium közleménye szerint a főváros egyes területeiről érkező lakossági jelzésekre reagálva, a budapesti rendőrfőkapitányság, a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával 30 napos fokozott közbiztonsági akciót indítanak Budapesten. A tárca jelezte, hogy külön forrást biztosítanak a fokozott ellenőrzésben résztvevő rendőrök túlóráinak kifizetésére. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak. Közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket ismertető csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón. Kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósítására. Élő, működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő, működő és emberséges Magyarország. Enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, jelentette ki. Hangsúlyozta, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. A magyar mezőgazdaság sikere és versenyképessége a szemléletváltáson múlik, mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter az Inforádió műsorában. Bóna Szabolcs szerint mindenkinek van szerepe a változásban. Az állami például az új szabályrendszerek kialakítása, de legalább ilyen fontos feladat a korszerű tudás megosztása a termelőkkel. A tárca vezető a kihívások közül kiemelte az új szemléletű vízgazdálkodást, amely az elvezetés helyett megtartásra törekszik, valamint a helyi adottságokhoz illeszkedő növénykultúra termesztés ösztönzését. Oktatási és gazdasági együttműködésről is

0: hogy hozzanak létre cserediák programokat és nyári egyetemeket a fiataloknak. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek. Délután az északi középhegységben, valamint északkeleten helyi zápor zivatar kialakulhat. Később nyugat felől zivatarrendszer érkezése valószínű, amely a késő esti órákban a középső országrészt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadék, jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetik. A zivatarokat leszámítva a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 30 és 37 fok között várható, nyugaton az alacsonyabb értékekkel. Késő estére 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2024. június 28-ai adás ismétlését hallják, melyben a Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium diákjai Devera Erzsébet hitoktató vezetésével a belső értékek fontosságáról beszélgetnek.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindenki, amen!
4: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden hallgatóját. A kezdő imádságunkat a békéért és a betegségben szenvedő embertársainkért ajánljuk fel. Kérjük égi édesanyánkat, hogy vigyázzon ránk és járjon közbe értünk Szent Fiánál. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ma olyan kincsekről fogunk beszélgetni, amit nem emészt rozsda és moly, vagyis az emberi értékekről. Megkérem Tomit, hogy olvassa föl a szentírási idézetünket Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 20. és 21. verset.
6: Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törődnek be... Újra, elcsesztem. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok. Ahol a kincsed, ott a szíved is.
4: Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek a mai világban, amikor a pénz ugye nagyon fontos dolognak tartja az ember, hogy pénzért szerintetek mindenhez hozzá lehet jutni? Lilla?
7: Szerintem nem. A boldogságot, egészséget, a békét nem lehet pénzért megvenni.
4: Tomi?
8: Az én véleményem szerint a családi békét és az igaz barátokat sem lehet pénzért megvenni.
4: Luca?
9: Szerintem nem lehet pénzért hozzájutni a bizalomhoz, a hűséghez és a szerelemhez sem.
4: Bálint?
10: Szerintem nem lehet mindent pénzért megszerezni, például az intelligenciát, a nyelvérzéket, a szorgalmat.

0: Almat nem lehet egyáltalán.
1: Petra?
2: Szerintem pénzen nem lehet tapintatosságot, udvariasságot, tiszteletet, illetve kitartást venni.
1: Virág?
3: Szerintem pénzen nem megvásárolható önmagam helyes elfogadása, figyelmesség, nyitottság a jövő felé, és a hit semmivel az Isten ajándéka.
1: Viki?
4: Én azt gondolom, hogy a belső értékeket sem tudjuk megvásárolni pénzen.
1: Köszönöm szépen, tényleg ezeket, amiket felsoroltatok, nincs az a kincs, nincs az a vagyon, amiért ugye hozzá lehet jutni. A következő kérdésem egy kicsit inkább a mostra vonatkozik. Azt szeretném kérdezni, hogy most, jelenleg, van-e olyan dolog, amire szükséged van, de pénzen nem tudod megvenni, nem megvásárolható? Bálint?
0: Számomra boldogság lenne az.
1: Petra?
2: Hát én jelen pillanatban úgy érzem, hogy nekem nyugalomra van szükségem.
1: Lilla?
5: Nekem most magabiztosságra lenne szükségem.
1: Hanna?
6: Számomra családdal töltött minőségi időre van szükség.
1: Virág?
7: Nekem a kikapcsolódásra lenne most.
1: Luca?
8: Nekem most hatalmas nagy türelemre van szükségem.
1: Andris?
9: Számomra az én időre van szükségem.
1: Stefán, Luca?
10: Nekem a regenerálódásra van szükségem.
1: Tomi?
11: Nekem szabadságra van szükségem.
1: És Viki?
4: Hát én azt gondolom, hogy leginkább a elfogadásra és szeretetre lenne van szükségem.
1: Ugye a Szentírási idézetünkben elhangzott, hogy ahol a kincsed, ott a szíved is. Meg szeretném kérdezni, hogy nektek mit jelent ez a Szentírási rész? Szabó, Luca?
8: Azt jelenti, hogy az értékeid és a szíved vágyai ugyanott találhatóak. Az igazi kincs a szíved mélyén rejlik, és azok az értékek, amik fontosak számodra, megtalálhatóak a szívedben. Az arra emlékeztet, hogy az igazi értékek belső dolgokban rejlenek.
1: Bálint?
0: Hát ugye ez egy bibliai idézet, ami számomra azt jelenti, hogy Isten is közém, senki sem állhat, és semmi sem állhat, illetve a családom is közém, semmi, és senki sem állhat szintén.
1: Hanna?
6: Számomra azt jelenti, hogy az értékek és a fontos dolgok, amiket szeretsz és értékelsz, azok a szívedben vannak.
1: Andris?
9: Ez számomra azt jelenti, hogy például, ha valamit szívedből szeretsz, vagy csinálsz, az számodra legfontosabb legyen. Legyen ez például egy ember, vagy egy munkahely is akár.
1: Ugye a belső értékekről beszélgettünk, és azt szeretném megkérdezni, hogy titeket, a belső értékeitek, vagy egyáltalán, ha általánosságban is gondolkozhattok, hogy az életünket és a döntéseinket, a belső értékeink hogyan befolyásolják. Petra?
2: Én úgy gondolom, hogy minél jobban ismerjük magunkat és a belső értékeinket, annál tudatosabb döntéseket vagyunk képesek hozni.
1: Lilla?
5: Ez függ attól, hogy mi mennyire cselekszünk érzelemből, mert vannak, akik sokkal inkább megfontolják a döntéseiket, és vannak olyanok is, akik inkább az érzések vezérelnek, amikor döntenek.
1: Hanna?
6: Azok az értékek, melyek fontosak számunkra, irányt mutatnak cselekedeteinknek és döntéseinknek.
1: Virág?
3: Szerintem a belső értékeink, a személyes értékeink, és ezek az értékek tükrözik, hogy mi számít számunkra fontosnak, és milyen alapelvek mentén élünk. Fontosak a belső értékek a döntéshozatalban, mert értékrendünk iránytűként szolgál. Például, ha valaki számára fontos az őszinteség, akkor az igazmondást fogja választani, még akkor is, hogyha ez nehézségekkel jár, illetve mindenkinek a prioritása. A belső értékeink meghatározzák, hogy mire helyezzük a legnagyobb hangsúlyt az életben. Valaki, aki nagyra értékeli a családot, több időt fog szánni szeretteire, illetve egy másik példa, hogyha számára prioritás az egészség, akkor sportos, tudatos életmódot fog folytatni. Szerintem a belső értékek az emberi kapcsolatokban is fontos szerepet játszanak, mivel azonos értékrenddel rendelkező emberek könnyebben építenek ki erős kapcsolatot, míg eltérő értékek konfliktusokat eredményezhetnek.
1: Szabó, Luca?
8: A belső értékeink nagy hatással vannak az életünkre és döntéseinkre. Az értékeink meghatározzák, hogy mi az, ami igazán fontos számunkra az életben.
1: Andris?
9: Nagyban befolyásolják. Ja, szerintem az emberek nagy része úgy hoz döntéseket, hogy az ő számára legyen a legkedvezőbb, és ez nem jó látásmód. Nyilván néha kell így is gondolkozni, viszont szerintem ez egy negatív tulajdonság.
1: A következő kérdésem, amin gondolkozzatok el, hogy szerintetek milyen módon találhatjuk meg, hogy mi a legfontosabb számunkra az életben? Andris, te fejezted be az előbbi választ, de most mégis veled kezdeném, hogy te erre mit válaszolnál nekünk?
9: Hát szerintem ez úgy a legegyszerűbb, hogyha odafigyelsz magadra, és azt csinálod, amit szeretnél igazán. Nyilván ez nehéz, és jó magam is ezzel küzdök, viszont bízok benne, hogyha türelmes vagyok, rá fogok erre jönni.
1: Luca?
8: Az élet legfontosabb dolgainak megtalálása a személyes folyamat, amely sok önismeretet és önvizsgálatot igényel. Fontos lépés, hogy gondolkodj el azon, mi az, ami igazán boldoggá tesz, mi az, amit motivált vagy, és mi az, amit igazán értékelsz az életedben.
1: Bálint?
0: Szerintem olyan módon találhatjuk meg, hogy számunkra mi a legfontosabb, az csak úgy, hogyha megtapasztaljuk a dolgokat. És sok dolgot az életben meghatározhatjuk magunknak, hogy jó számunkra-e az a dolog, vagy esetleg rossz. De ezt csak is úgy tudhatjuk, hogyha meg is tapasztaljuk ezeket.
1: Tehát a tapasztalatok gyűjtése az nagyon fontos ebben a kérdésben.
0: Így van.
1: Jó, köszönöm szépen. A következő kérdésem, hogy hogyan tudjuk fejleszteni és erősíteni a belső értékeinket. Virág?
12: Szerintem nagyon fontos az önismeret és a tudatos cselekvés, illetve a fejlődési szándék és a pozitív példaképek követése.
1: Luca?
8: Az igazi értékeink fejlesztése és erősítése azáltal történik, hogy hűek maradunk önmagunkhoz és az értékeinkhez. Fontos, hogy megfontoljuk cselekedeteinket és döntéseinket, gyakoroljuk az önismeretet, és igyekszünk összhangba hozni viselkedésünket belső értékeinkkel.
1: Petra?
2: Szerintem hálaadással, illetve rendszeres imádkozással, mert az ima nem csak a kívánságokban és a kérésekben merüljön ki, hanem a bűntudatában és a köszönetben is.
1: Lilla?
5: Szerintem önfejlesztéssel lehet a legjobban, amikor magába tekint az ember, és átgondolja a tetteit, a döntéseit, hogy mit, hogyan cselekedett, és mind változtatott volna.
1: Luca?
10: Én egyetértek Lillával. Szerintem is az fontos, hogy rendszeresen szálljunk időt az önismeretünk fejlesztésére, és emellett még a családunk, a barátaink is segíthetnek ebben.
1: Köszönöm szépen. Én is egyetértek veletek, hogy akik közvetlenül a környezetemben vannak, és ismernek bennünket, azok tudják a legjobban megerősíteni a jó tulajdonságainkat. A következő kérdés az lenne, hogy szerintetek a belső értékek milyen szerepet játszanak a saját boldogságod elérésében? Luca?
8: Az igazi értékekhez való hűség megtartása nehéz időkben is lehetséges, ha tudatosan koncentrálunk belső értékeinkre és azokra az elvekre, amelyek fontosak számunkra. Amikor nehézségekbe ütközünk, fontos visszatekinteni azokra az értékekre, amelyek irányt mutatnak számunkra és segítenek megmutatni a fókuszt.
1: Virág?
12: Szerintem is kulcsfontosságú szerepet játszanak a belső értékek, mert amikor értékeink szerint élünk és hozunk döntéseket, akkor az nagyobb elégedettséget és belső harmóniát érzünk ezáltal, és ez mind hozzájárul a hosszú távú boldogsághoz.
1: Hanna?
6: Ha az értékeink összhangban vannak az életünkkel és döntéseinkkel, akkor nagyobb esély van arra, hogy boldogok legyünk.
1: Bálint?
0: Szerintem nyitottnak kell lenni mások felé, hogy megtapasztaljuk, milyen új barátokat szerezni és megismerni, és ez szerintem segít elérni a boldogságot.
1: Ha általában, ha megkérdezik az embereket, hogy mit szeretnél, akkor azért az emberek nagy többsége boldog szeretne lenni. Amiket felsoroltatok, ezek tényleg nagyon fontosak ahhoz, hogy elérjük a boldogságunkat, de ugye nyilván mi katolikus keresztény emberek azért tudjuk, hogy ez a hitünk által, a Jóistenbe vetett bizalom által, a gondviselés által mondhatnám azt, hogy sokkal nagyobb előnyben vagyunk a többi emberrel szemben. Azt szeretném megkérdezni még tőletek, hogy szerintetek, ti hogy tudtok hűek maradni a belső értékeitekhez a nehéz időkben, akkor, amikor tényleg olyan nehézségek jönnek, amik próbára tesznek benneteket. Hanna?
6: Fontos, hogy ezekben az időkben is emlékeztessük magunkat azokra az értékekre, melyek fontosak számunkra. Az is fontos, hogy merjünk segítséget kérni a szeretteinktől a nehéz időkben.
1: Virág?
12: Szerintem fontos, hogy rendszeresen reflektáljuk a döntéseinket és tetteinket, hogy értékelhessük, mennyire voltunk hűek értékrendünkhöz.
1: Tomi?
11: Én a családomra és a barátaimhozra tudok támaszkodni ezekben a nehéz időkben, és így tudok hű maradni a belső értékekhez.
13: Viki?
4: Én azt gondolom, hogy a rendszeres szentmise látogatás, illetve a rendszeres napi szinten való imádkozás nagyon sokban segít megtartani ezeket a belső értékeket.
1: Általában, ahogy elhangzott is, hogy utólag szoktuk megtudni, hogy jó döntést hoztunk-e vagy nem, de tudom nektek mondani, hogy érdemes főleg a nagy döntések előtt átimádkozni, és rászánni az időt arra, hogy a gondviselésnek a irányító keze az ott legyen a döntésetekben, és ugye megint csak a plébánosunkat tudom idézni, hogy mindent ki kell imádkozni, és érdemes előtte is rászánni az időt az imádságra, hogy útmutatást kapjatok a döntéshozatalban.

0: Most egy kicsit más vizekre elvezünk, ugye eddig magunkról volt szó, viszont én szeretném tudni, hogy ti mit gondoltak arról, hogy a belső értékeinkre hogy hatnak a mai világ társadalmi elvárásai és a társadalmi normák, amik között ugye élünk. Szabó Luca?
1: A társadalmi elvárások és normák gyakran befolyásolják belső értékeinket. Az emberek gyakran azokhoz az értékekhez igazodnak, amelyek a társadalom elvár tőlük. És ez néha ellentmondásban lehet a saját belső értékeikkel.
0: Hanna?
2: Előfordulhat, hogy a társadalmi elvárások és normák miatt elbizonytalanodunk a belső értékeinkben. Fontos felismerni, hogy ezek a normák nem feltétlenül egyeznek meg az egyéni belső értékekkel.
0: Andris?
3: Nagy hatással vannak, mivel a társadalomnak alapjáraton is van egy alapszintű elvárása felünk, ami lehet pozitív is és negatív is. És a velem egyidős fiatalok ezáltal nagyon befolyásolhatóak, és képesek a belső értékeiket a társadalmi elvárások mögé helyezni.
0: Egyetértek teljesen Andrissal, hogy a mai fiataloknak sokkal nehezebb a helyzetük. Biztos hallottátok már, hogy a médiában nagyon sokszor elhangzik, hogy értékválságban küszködünk. Ezért fontos az, hogy ha családodtól kapsz egy értékrendet, azt meg tud tartani a saját életedben is. És itt megint ugye előnyben vagyunk másokkal szemben, hogy nekünk a katolikus egyház, a keresztény értékrend biztos alapokon nyugszik. És azon mentén éljük az életünket, akkor sokkal nagyobb esélyünk van arra, hogy tényleg boldogságban és békességben éljünk, és hogy a nehéz időkben is kitartsunk. Hogyan lehet felismerni és elfogadni mások különböző belső értékeit, ugyanis ugye ahányan vagyunk, annyi félék, de mindenki rendelkezik mind jó, mind rossz tulajdonságokkal. Andris?
3: Szerintem tisztelni kell, és neki is a tiédet. És fontos, hogy a saját belső értékeid ne gondold fontosabbnak a másikénál, és figyeljetek egymásra, legfőbb.
0: Szabó Luca?
1: Az emberek különböző belső értékeket vallanak, és fontos megérteni és elfogadni ezeket a különbségeket. Az empátia és a nyitottság kulcsfontosságúak ebben a folyamatban.
0: Hanna?
2: Egyetértek Lucával, szerintem is fontos szerepet játszhat az empátia és a megértés. Figyelembe kell vennünk mások hátterét és tapasztalatait. Ha ezekre odafigyelünk, könnyebben megérthetjük mások belső értékeit.
0: Petra?
4: Szerintem az idő múlásával és folyamatos beszélgetéssel ki lehet ismerni az embereket, és ahogy felismerjük a jókat és a rosszakat, úgy gondolom, hogy kötelességünk segíteni és elfogadni a rosszakat, épp úgy, mint ahogy a jókat értékeljük.
0: Igen, én talán annyit tennék még ehhez hozzá, hogy azért, mint ember társad felé, vagy fele barátod felé, mindenképpen van egy olyan kötelességünk, hogyha látjuk, hogy ő rossz úton halad, akkor nyilván nem nyilvánosan, de egy négy szem közti beszélgetésben mindenki föl lehet hívni a figyelmet, hogy ez talán nem a jó út, és mindenkinek van lehetősége az élete folyamán, hogy változtasson, és a jó mellett tegye le a döntést. Köszönöm szépen az eddigi válaszaitokat, és én most egy kis játékra szeretnélek invitálni benneteket. Vállalja-e valaki közületek, hogy három értékes tulajdonságot ír magáról?
5: Én vállalom.
0: Hanna vállalja. Köszönöm szépen, viszont a többiek sem maradnak munkanélkül. Nekik az a feladatuk, hogy Hannáról kell írni három jó tulajdonságot, és majd amikor mindenki kész van, akkor összehasonlítjuk a leírt válaszaitokat, hogy ugye azért ti már elég régen ismeritek egymást, én magam is nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon mennyi egyezés lesz, hogy mi hogy látjuk Hannát, és ő hogy látja önmagát. Indulhat a játék? Jó, akkor addig, amíg írtok, addig szeretném felhívni a figyelmet, hogy sokszor van olyan, hogy magadat más szemüvegen át látod, mint ahogy a többiek látnak. Én abban szoktam belefutni, hogy sokkal nehezebben veszik észre magukban a gyerekek a jó tulajdonságokat, mint a rosszakat. És én nagyon fontosnak tartom, hogy erősítsük. Például akinek kis tesója van, nagy felelősségetek van abban, hogy erősítsétek benne a jót és a jó tulajdonságait. Na, kész vagytok? Oly, de ügyesek vagyok, szuper. Akkor először meghallgatjuk Hannát, hogy ő mit gondolt magáról három jó tulajdonságot.
2: Szerintem segítőkész vagyok, kedves és figyelmes.
0: Köszönöm szépen, akkor most csináljuk úgy, hogy nem szólítok mindenkit név szerint, hanem megyünk akkor sorba, akkor induljunk Virágtól.
6: Én Hannát nagyon vidámnak és pozitív hozzáállású lánynak ismertem meg, nagyon barátságos és segítőkész.
1: Szerintem Hanna kedves, segítőkész és barátságos.
3: Én Hannát ugye több éve ismerem, és ez alatt az idő alatt én egy eléggé őszinte embernek, kedvesnek és eléggé segítőkésznek gondolom, hogy találtam.
4: Én Hannát egy nagyon kedves, kreatív és segítőkész lánynak találom.
7: Én Hannát jó szívű, segítőkész és őszinte lánynak ismerem.
8: András mondta, hogy ő régebb óta ismeri. Én ugye csak így gimnázium 9. osztályába találkoztam vele először, de így az évek alatt megtapasztaltam, hogy nagyon segítőkész, tehetséges és kedves mindenkivel.
4: Én is már ugyanannyi idő óta ismerem Hannát, mint Andris, és ez alatt az idő alatt én úgy gondolom, hogy egy nagyon aranyos lány, segítőkész és okos is.
9: Én nem ismerem olyan hosszú ideje Hannát, de szerintem nagyon szorgalmas, odaadó és kedves lány.
10: Én Hannát ugye a gimnáziumi éveim alatt ismertem meg, és hála az énnek nagyon jó barátságot alakítottunk ki, és ahogy én megismertem, ő nagyon egy türelmes és segítőkész és kreatív személyiség.
0: Köszönöm szépen, én is írtam, természetesen nem maradtam ki a játékból. Érdekes módon én Hannát azóta ismerem, mióta Andrisék, viszont úgy alakult, hogy az általános iskolában én őt nem tanítottam, hanem csak most gimnáziumban. Viszont én is kedvesnek ismertem meg, segítőkésznek, megbízhatónak és türelmesnek. Én közben azért jegyzeteltem, és messze menőkig a segítőkészsége és a kedvessége az kiemelkedő volt. Nagyon aranyosak vagytok, és nagyon köszönöm szépen, hogy részt vettetek ebben a kis játékban. Nagyon köszönöm azt is, hogy megosztottátok velünk és a hallgatókkal a gondolataitokat ebben a témával kapcsolatban. Befejezésként egy szentírási idézettel és az Úr imádságával szeretnék elköszönni a műsor hallgatóitól.
4: Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök.
0: Ez a Korintusiaknak írt 2. levél 4. fejezetének 18. verse volt. És most mondjuk el együtt az Úr imádságát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
11: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Devera Erzsébet hitoktató, a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjaival beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Tizenhat óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A közép-európai kezdeményezés főtitkárával, Franco Dalmasszal találkozott Budapesten Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter. A találkozóról szóló közösségi oldalán tett bejegyzésében Orbán Anita azt írta, a megbeszélés fő témája az volt, hogyan tud a közép-európai kezdeményezés gyakorlati együttműködést teremteni a térség országai között. Az egyeztetésen emellett szó esett a közlekedési és jogi diplomáciai együttműködésről, valamint a Nyugat-Balkán európai integrációjáról is, tette hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország számára prioritás a közép-európai közlekedési és energetikai összeköttetések fejlesztése, ezért aktívan részt veszünk azokban a regionális formátumokban, ahol közös közép-európai ügyekből konkrét projektek és kézzelfogható eredmények születnek. A közbiztonság javítása, a rendőrség közterületi jelenlétének erősítése és a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében azonnali intézkedéseket hozott, valamint közép- és hosszú távú stratégiai tervet dolgozott ki a belügyminisztérium, közölte a szaktárca a távirat irodával. A minisztérium közleménye szerint a főváros egyes területeiről érkező lakossági jelzésekre reagálva, a budapesti rendőrfőkapitányság, a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával 30 napos fokozott közbiztonsági akciót indítanak Budapesten. A tárca jelezte, hogy külön forrást biztosítanak a fokozott ellenőrzésben résztvevő rendőrök túlóráinak kifizetésére. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak. Közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket ismertető csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón. Kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósítására. Élő, működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő, működő és emberséges Magyarország. Enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, jelentette ki. Hangsúlyozta, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. A magyar mezőgazdaság sikere és versenyképessége a szemléletváltáson múlik, mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter az Inforádió műsorában. Bóna Szabolcs szerint mindenkinek van szerepe a változásban, az állami például az új szabályrendszerek kialakítása, de legalább ilyen fontos feladat a korszerű tudás megosztása a termelőkkel. A tárca vezető a kihívások közül kiemelte az új szemléletű vízgazdálkodást, amely az elvezetés helyett megtartásra törekszik, valamint a helyi adottságokhoz illeszkedő növénykultúra termesztés ösztönzését. Oktatási és gazdasági együttműködésről is szó volt azon a találkozón, amelyen Forsthoffer Ágnes házelnök Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét fogadta az országházban, közölte az országgyűlés sajtóirodája a távirat irodával. Közleményük szerint az országgyűlés elnöke méltatta a Magyarország és Baden-Württemberg között fennálló, hosszú múltra visszatekintő kulturális és gazdasági kapcsolatokat, kiemelte. A több mint 100 000 Magyarországon élő német állampolgár, a magyar-német kéttanítási nyelvű oktatási intézmények, valamint az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem még szorosabbá teszi a két nemzet kapcsolatát. Forsthoffer Ágnes szorgalmazta továbbá, hogy hozzanak létre cserediák programokat és nyári egyetemeket a fiataloknak. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek. Délután az északi középhegységben, valamint északkeleten helyi zápor zivatar kialakulhat. Később nyugat felől zivatarrendszer érkezése valószínű, amely a késő esti órákban a középső országrészt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadék, jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetik. A zivatarokat leszámítva a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 30 és 37 fok között várható, nyugaton az alacsonyabb értékekkel. Késő estére 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kívánság műsort hallanak itt a Szent István Rádióban. 2026. július 17-én pénteken. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma is hallgatóink zenés üzeneteit közvetítjük. Dr. Huszák Jánosné Mártikát, Leskó Istvánné Ilonkát és Szecskó Dezsőné Ilonkát közelgő névnapjuk alkalmából sok szeretettel köszönti egy kedves ismerősük Egerből.

Németh Józsefné Zsuzsikát, Barati Józsefné Juliannát szeretettel köszönti és jó egészséget kíván számukra. Jó barátnőjük, Ilonka.

A Bátszalókon Pásztor Istvánt 74. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti felesége, fia és családja. Jó egészséget, hosszú boldog életet kívánnak, a Jóisten áldását kérve életére.

Budapesten Kozma Editet születésnapja alkalmából szeretnék köszönteni rádiónk hullámhosszain János és Gizella. Kívánják, hogy a Jóisten éltesse őt sokáig, és halmozza el kegyelmével egész további életét.

0: Egy kedves hallgatónk kéri Miskolcra a most következő felvételt. Hallgassa nagy szeretettel.
1: Minden kezdet kissé döcögős, jól tudja ezt.

Kedves hallgatóink, kívánság műsorunk ezzel véget ért. Legközelebb vasárnap 16 óra 30 perckor jelentkezünk. Várjuk hívásaikat addig is. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618. Posta címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. De írhatnak e-mailt is a kívánságukat szentistvánrádió.hu címre. A mai műsor Turi Sarolta szerkesztette, a technikai munkatársak Nátrán István és Somogyi Márton nevében is. További kellemes rádiózást kíván önöknek a bemondó Domán Vivián.

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk vendége Lukács Ádám, táncművész, koreográfus lesz, akivel életéről, szerepekről, elismerésekről, tervekről és következő évadról is beszélgetünk. Kiderül az is például, hogy mivel tölti a nyári időszakot, és hogy a Gettó című színdarabban egy bábút játszik. Filmes hírekkel és mozi ajánlóval is várunk mindenkit a készülékek elé, tartsatok velünk, érdemes! Lukács Ádám, táncművész, koreográfust köszöntöm szeretettel, szervusz, szia!
5: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is!
4: Mikor döntöttél úgy, hogy táncművész leszel, hogyan is kezdődött a karriered?
5: Hát ez nem egy döntés volt, hanem sodródtam az árral, mert a legelső gondolat a pályaválasztásnál ott a lévai református gimire esett elsősorban, mert nagyon szerettem volna pap lenni. Ott második helyre jelöltem meg Putnokon a katonatiszti képzőt, oda nem vettek föl az adottságaim miatt, és harmadik helyen

0: szerepelt a Szemere. Déresben ott az általános suliba volt jazzbalett, azt nagyon szerettem, de nem fordult ez meg a fejembe, hogy én táncos szeretnék lenni. A művészet az annyira foglalkoztatott, hogy zenéltem, illetve tanultam zenélni. A felvételire is nem koreográfiát vittem, hanem vittem a hangszert, és mondtam, hogy hát táncolni nem nagyon érzem még, hogy tudok, úgyhogy egy koreográfiát én nem hoztam, de hoztam egy darabot, azt szeretném elfújni, és akkor innen indult az egész táncos történet.
1: A koreográfia a mai napig nagyon fontos szerepe van az életedben. Miért is a koreográfia?
0: Ez is nagyon érdekes. Otthonról mindig jött a egy kisebb nyomás, hogy csak tovább kéne tanulni, csak kellene egy főiskola, vagy akár egy egyetem, és egyszer csak 30, nem tudom hány éves koromra így beakadt, hogy jó, akkor egyetem. És a koreográfus szakot azon az éven nem indították el, így elkezdtem táncos és próbavezetőit csinálni, és aztán sikerült átmennem a következő évben a koreográfus szakra. Amikor már azt hittem, hogy ebből pont elég volt, akkor pedig indult a mesterképzés, úgyhogy ott maradtak a fél évek, és akkor elvégeztem azt is. És hát egy álomjó csapattal, nagyon jó tanárokkal, az egész egy nagyon nagy utazás volt. Hihetetlen ablakok nyíltak ki egyik pillanatról a másikra.
1: Beszéljünk az előző évadról, volt egy nagyon érdekes szereped, mesélj erről, hogy mit is játszottál, és mik voltak a legnagyobb kihívások ebben a szerepben, a felkészülésben.
0: A Gettő című előadásban a bábú szerepe akadt rám, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon imádom, iszonyat jó meló. Ez, hát Budapesten próbáltunk, amikor Béres Attila igazgató úr még nem mondott róla semmit, csak megkérdezte, hogy hajlandó vagyok-e megborotválkozni. Ugye hát viszonylag nagy szakállal éltem eddig az életemet. És a következő kérdés az volt, hogy tudok-e énekelni. Aztán elmondta, hogy miről is van szó.
1: Mind a két kérdésre igen volt a válasz.
0: Persze. Persze. Persze, úgyhogy fú, hát hihetetlen élmény volt ez a szerep. De mindegy, tehát kis szerep sosincs. Jó, mondjuk ez sablon, de tényleg nincs. De rég volt már ekkora feladatom a színházba.
1: Mondjuk elhallgatóinknak, hogy mi is volt a szerep, tehát bábuként mit kellett tenned?
0: Hát leginkább semmi. Tehát azt, amit az én gazdám csinál velem, azt az ő kivetülését, azt, amit akár ő nem mer kimondani, de rajtam keresztül kimer. Úgyhogy fú, egy nagy, nagy trip mindegyik előadás. Egyik előadás sem ugyanolyan, tehát mindig vannak kicsi apró dolgok, amik így bejönnek új dolgok, vagy akár hát egy gyönyörű sztorit hagyd mondjak el, fent ragadt, a kellékesünk egy kicsivel erősebben rakta fel a zászlót, amit le kell tépni az adott jelenetben, és hát éreztem, hogy Olivérnek nem megy, és már ott mondom, Oli, engedj el, majd én összeesek, felveszel, engedj el, tébb le két kézzel, és Oli abban a pillanatban elengedett, letépte két kézzel, én már buktam le, és a nulláról szinte fölkapott, és mikor kimentünk a jelenetből, akkor mondta, hogy bocs. Mondom, mi bocs, hát nem bocsánat, hát ez így kellett lennie, hát ez, hogy annyira figyeltünk egymásra tényleg, hogy egyszerűen, de ez a jó szó, rá szimbiózisba vagyunk. A próba folyamat alatt is abban voltunk, meg minden előadáson igazából ez a legjobb szó rá, hogy szimbiózisban élünk.
1: A szerep is megkívánta, hogy teljes összhangban mozogjatok a színpadon. Ezt gondolom majdnem mindig így van, de itt különösen is így volt.
0: Igen, ez abszolút, tehát ott ketten egyek vagyunk teljesen.
1: Lesz még szeptembertől gettó?
0: Igen, hál' Istennek még játsszuk, még nem játszottuk ki.
1: Most egy kicsit zenélünk, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Lukács Ádám táncművész, koreográfussal beszélgetek. A következő évadról áruljunk el néhány kulisszatitkot hallgatóinknak. Milyen darabok maradnak, és mire készültök?
1: Hát maradni, biztosan maradnak a frissen bemutatott tánc darabjaink. Marad a meseelőadásunk, a Toldi, illetve az Ágnes asszony és a Tetemre hívás, az még biztosan játszani fogjuk. És hát előkészületben a nyár elején megcsináltuk az Ida regényét is, illetve hát készülünk majd a Diótörőre, úgyhogy ezek nagyon-nagyon izgalmas próbák lesznek megint. Annak idején 99-ben csináltam legelőször Diótörőt, akkor még kiskatonaként, aztán hogy az utolsó mikor volt, azt már nem tudom, ott pedig az arab herceget táncoltam, de hát csodálatos élmény lesz biztos mind a nézőknek, mind nekünk.
0: Most mi lesz a szereped?
1: Még fogalmam sincs róla. Még ezt nem tudjuk.
0: Mi az vágyott szereped? Van olyan a bakancslistán, amit szeretnél eljátszani, eltáncolni, vagy akár elkoreografálni?
1: Ez sose volt. Mindig, hál' Istennek, mindig a rendezők mindig valamit a lábamra húztak. Nagyon-nagyon szerettem annak idején a Don Quixote-t, a Ludasemmet imádtam, de mindegyik szerepem nagyon-nagyon hálás volt. És persze lehet, hogy lehetne ilyen szerepálom, de nincs. Tehát mindig bízok abban, hogy megtalálnak azzal, amit rám adnak, hogy azt adott rendező, adott koreográfus mindig nagyon-nagyon jól tudja, hogy jó, ez nekem való, és megbirkózok vele.
0: Milyen a csapat? Néhány szót a társulatról.
1: Fiatalok, nagyon-nagyon fiatalok, iszonyat ügyesek, tehát nem is tudom elmondani, hogy milyen nehéz mellettük tartani az iramot, mint technikailag, mint a fiatalságukból adódóan, a robbanékonyságuk, a teherbírásuk, de hú, hihetetlen jó csapat van.
0: És milyen a közönség? Van rajongó tábor, vagy van néhány, például leveleket szokták kapni akár interneten?
1: Leveleket nem kapok interneten, de van egy miskolci színházbarátok egyesülete, ők mindig nagyon-nagyon jó visszajelzést adnak mindenről, és hát levelek helyett inkább megbeszéljük a adott presszóban a tanulságokat, vagy az észrevételeket, de igen, nagyon-nagyon jó a miskolci közönség.
0: És ebben a presszóban akár nézőkkel is szoktatok találkozni, ugye rajongókkal?
1: Így van.
0: Mit jelent számodra a siker? Mi a siker?
1: A siker az nekem, vagy számomra azt jelenti, hogy nem az adott, nem a taps, nem a végén az, hogy ma most mennyire örültek, hogy felállta a közönség, hogy mennyire, hányszor tapsoltak vissza minket, hanem leginkább az, hogyha egy nappal, két nappal, három nap múlva egyszer csak jelentkeznek nálam, hogy Ádám, még mindig a hatása alatt vagyunk, beszéljünk már róla, és akár egy telefonhívás alatt elérzékenyülve elcsukló hangon mondják, hogy mekkora nagyszerű előadás volt, és ez most a gettónál is hatványozottan igaz, de egyébként meg mindegyik előadásom után volt ilyen, vagy hasonló élmény.
0: A gettóra visszatérve nagyon sok elismerést is kaptál ezért a szerepért, ugye? Büszkélkedj nyugodtan.
1: Igen, nagyon díjaztak a éven, nagyon-nagyon jól esett, és nagyon köszönöm.
0: Milyen díjakat kaptál?
1: Igen, hát Debrecenből elhoztuk az Olivérrel a legjobb férfi mellékszereplő díját, megosztva, illetve hát a miskolci közönség és a társulaton belüli szavazásnál a legjobb balettáncos díját, férfi balettáncos díját.
0: Koreográfusként milyen darabban vagy darabokban tudsz kiteljesedni?
1: Hát leginkább az operett és a musical a fővonal. Innen is indult az egész, még a Nyíregyházi Színháznál az Arthurral, a Chicagóval indultunk. És azóta már volt jó pár operett, musical, amiben dolgozhattunk. Idén pedig ugye a Puncspancsal kezdtünk, és nagyon szép keretet adott a egész évadunknak, hogy Ambrussal megcsináltuk a 8-kor a Bárkán című előadásnak a koreográfiáját, illetve őt ugye ő rendező, és hát egy tünemény mese lett, úgyhogy remélem, hogy jövőre a gyerekek és a felnőttek is nagyon élvezni fogják, mert egy nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű mese lett belőle.
0: Mesélj a távlati terveidről, például tanítani akarod akár a koreográfiát, akár a táncot?
1: Hát ahogy kiöregszek, belőle mindenképpen kell valami B-opció. B-opciónak most ott van az, hogy van egy végzettségem, OK és mezőgazdasági végzettséggel is rendelkezem, és B-opciónak az ott van, tanítani is nagyon szeretek, de hát leginkább jó lenne most már nyugdíjasnak lenni, szóval hogyha visszakapnánk a szakmai nyugdíjat, akkor onnantól kezdve megint csak lehet gondolkozni, hogy akkor merre, mit és hogyan lehetne sodródni az árral.
2: Hát a legfőbb további cél pedig az, hogy azért lassan jó volna megállapodni, jó lenne valakit a oldalamon tudni, és lassan elkezdeni a családalapítást, mert hát mégiscsak a életértelme az ez.
0: Hogyan látod a színjátszást? Országos szinten, tehát szoktatok járni máshová is szerepelni. Kollégákat, kortársakat hogyan értékeled a mai színházi világot?
2: Nagyon-nagyon jó, hogyha ki tudunk mozdulni Miskolcról, de hát az évad közben azért elég nehézkes. Úgyhogy leginkább úgy tudok előadásokat nézni, amik jönnek Miskolcra, és azokat nagyon nagy szeretettel nézem is, és ott kötődnek szép ismerettségek, akár határon túliak, akár itthoniak, de hát imádom, tehát nincs nehéz rossz színházat nézni szerintem Magyarországon.
0: A Horizonton szoktál szerepelni, gondolom, ott is készültök.
2: Így van, az is egy nagyon-nagyon-nagyon szuper lehetőség arra, hogy a többiekre rá tudjunk nézni, ha éppen nincs előadásunk aznap este, de szuper jó kis fesztivál szokott lenni.
0: Mit csinálsz a nyáron? Ilyenkor van egy kis idő megpihenni. Mi például a hobbit?
2: Hát pihenni nincs idő, mert otthon mindig van mit csinálni. Úgyhogy a pihenés az valahogy elmarad a nyáron is. A családdal el szoktunk menni persze nyaralni, az mindig feltölt, de hát hozzájuk kapaszkodok a hétköznapokban is, tehát tényleg feltöltődni járok haza, még hogyha munka van akkor is, mert mégiscsak ők töltenek föl leginkább. Holnap elrepülök Filippónak az esküvőjére, Dél-Olaszországba.
0: Egy kollega
2: esküvőjére, azt most hihetetlenül várom. Hobbi, hát mindig találok valamit. Most újra elkezdtem a klarinétot elővenni, és azt nyúzom ezerrel. Fent a szomszédok nem túl nagy örömére.
0: Tánc, melyik műfaj, melyik stílus, melyik korszak a kedvenced?
2: Hát Fosszi egyértelműen, tehát az valami csoda, amit ő művelt, de közben pedig táncos oldalról pedig a kortás, tehát a kemény földön fetrengős kombi, hátán kombi volt a fővonal, most már azért ez a kor előre haladtával viszonylag csillapodik, pedig a 40 az új 20, de hát van, amit már nem bír a test.
0: Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és jó pihenést a nyárra, és kéz- és lábtörést a következő évadra. Ugye a táncművészeknek lehet ilyet mondani.
2: Így van, nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon-nagyon remélem, hogy minél hamarabb találkozunk a közönséggel, és megint telt sorokat láthatunk a színpadról.

filmes híreink és mozi ajánlónk következik. 50 éves lesz a Rocky, most megtudhatod, hogyan készült. Kenneth Branagh még sosem volt ennyire menő. Megérkezett a The Mongoose előzetese, amelyben Liam Neeson ismét menekülő üzemmódba kapcsol. Lássuk a részleteket. 50 éves lesz a Rocky. Az Amazon MGM Studios a Rocky megjelenésének 50. évfordulóján november elején hozza el a mozikba a Sylvester Stallone Oscar-díjas filmjének születését elbeszélő I Play Rocky-t. A legendás színész rendezőt Anthony Ippolito játssza. A legjobb forgatókönyvért Oscar-díjat nyert zöld könyv író rendezője Peter Farrelly ezúttal is kettő szerepben jegyzi az I Play Rocky-t, amely a filmtörténet egyik legkedveltebb sportdrámájának elkészítését övező rendkívüli valós történetet meséli el. A főszerepet Anthony Ippolito játssza, aki a fiatal Sylvester Stallone szerepét alakítja. Nem ez az első eset, hogy Ippolito egy kulisszák mögötti sztoriban egy nagy nevű színészt kelt életre. A Keresztapa készítését feldolgozó The Offer című sorozatban Al Pacino karakterét öltötte magára. Az I Play Rocky azt a meghatározó időszakot ábrázolja, amikor a színész és forgatókönyvíró azért küzdött, hogy a Rockyról alkotott elképzelését a nagy képernyőre vigye, és a főszerepet maga alakíthassa. A várva várt projektre némi árnyékot vet, hogy maga a történet főszereplője Sylvester Stallone semmilyen szinten sem kapcsolódik a projekthez. A nemrégiben 80 évesé vált színész legenda elmondta, hogy a film bejelentése meglehetősen váratlanul érte. Megdöbbentem, amikor olvastam róla, semmi közöm hozzá, mivel én magam éltem át, azt gondoltam, talán részt vehetnék benne, és adhatnék nekik némi betekintést. Ettől függetlenül az első képkockákat látva ígéretes a film, és Ippolito úgy tűnik nagyon elkapta a figurát, írja a filmtekercs.hu. Ryan Reynolds és Kenneth Branagh mókáznak az Apple Original Films szeptember 4-én debütáló hidegháborús akcióvígjátékában a Mayday előzetese magasra teszi a lécet. Az amerikai haditengerészeti pilóta, a Ryan Reynolds alakította Troy Assassin Kelly hadnagy a hidegháború csúcspontján egy szigorúan titkos küldetésre indul orosz területre, de a művelet kudarcba fullad, és ő az ellenséges vonalak mögött reked. Nikolaj Ustinov, akit Branagh alakít, egy mogorva, de az amerikai kultúráját rajongó volt KGB ügynök találja meg, akivel úgy néz ki, hogy Troynak talán mégiscsak van esélye a menekülésre és egy új barátságra. Megérkezett a The Mongoose előzetese, amelyben Liam Neeson ismét menekülő üzemmódba kapcsol. A sztori középpontjában Ryan Fang Flanagan el egy háborús hős, akit olyan bűncselekménnyel vádolnak, amit nem ő követett el. Fang ezért egy egész országon átívelő autósüldözésbe kezd, miközben egykori különleges egységének tagjai segítik, a közönség pedig lelkesen szurkol neki. A film idén október 30-án érkezik az amerikai mozikban, a hazai premiérről egyelőre nincsenek információk. Hosszú várakozás után végre megérkezett az első hivatalos betekintés a Matt Reeves rendezésében készülő Batman 2-höz. A produkció megjelenésével kapcsolatban ugyanakkor nincsenek jó híreink. A folytatás fejlesztése az elmúlt években többször is akadályokba ütközött, bár a munkálatok már az első film 2022-es bemutatója után elindultak a forgatókönyv elkészítését, és a produkció előkészítését több tényező is lassította. A Matt Reeves és Mattson Tamlin által közösen írt második rész forgatása eredetileg 2023 végén kezdődött volna, ám a hollywoodi író sztrájk és a színészek munkabeszüntetése jelentős csúszást okozott. A Warner Brothers nemrég bejelentette, hogy a film premierje ismét későbbre tolódik, a korábban kitűzött 2027 októberi dátum helyett már csak 2028 februárjában érkezik a mozikba. A főszerepben visszatér Robert Pattinson, a Batman 2 mindemellett ismét egy sztárparádénak ígérkezik, olyan további nagy nevekkel a fedélzeten, mint Scarlett Johansson, Colin Farrell, Charles Dance vagy Sebastian Stan.
Most lássuk, milyen filmeket nézhettek meg a miskolci filmszínházakban. Az Uránia terem és a Béketerem kínálata következik. A Minyonok és Szörnyek című szinkronizált amerikai animációs filmet 16.30-tól vetíti az Uránia terem Miskolcon. Szürke Zóna címmel vetít szinkronizált amerikai-angol akciófilmet az Uránia terem 19 órás kezdettel. Vasárnapig 17 órától forog a Béketeremben a Gyűlölet című szinkronizált francia film, 19.30-tól pedig a Meghívás című szinkronizált amerikai vígjátékra ülhettek be ugyancsak a Béketerembe. Hétfőn, kedden és szerdán az Exhibition a Vincent van Gogh új látásmód című feliratos angol dokumentumfilmet vetíti a Béketerem Miskolcon. Részletek a cinemis.hu oldalon olvashatóak. Filmes híreinket és mozi ajánlónkat hallottátok.

0: ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Lukács Ádám, táncművész, koreográfus. Voltak filmes híreink és mozi ajánlónk is. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Ma kezdődik a 9. Miskolci Dixi és Jazz Fesztivál. Több turistautat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. Gyöngyösön Tuza Györgyöt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választották. Még egy érv a mobilos adózás mellett. Quick Link a NAV mobilban. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Ma kezdődik a 9. Miskolci Dixi és Jazz Fesztivál, amely 3 napra a műfaj fővárosává változtatja a várost. A rendezvény 2 helyszínen, a Grizzly színpadon és a Színva teraszon várja az érdeklődőket a helyi és vendégzenekarok fellépésével. A programsorozat péntektől vasárnapig tart. Vasárnap délelőtt a Miskolc Dixielandben hagyományos matinéjával zárul. A fesztivál valamennyi koncertje ingyenesen látogatható. A részletekről Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere adott tájékoztatást.
2: 9. alkalommal kerül megrendezésre a Miskolci Dixi és Jazz Fesztivál, méghozzá július 17-e és 19-e, azaz péntek és vasárnap között. Nézzük a pénteki napot, hiszen ott lesz a megnyitó is, és a térzene. Egyébként 2 színpad van, úgy, ahogy az elmúlt években, a Grizzly színpad a Városház téren, és a Színva teraszon a nagy színpad. Én például a Grizzly színpadon szoktam, vagy az elmúlt években volt szerencsém ott konferálni. Ez a kis színpad, de onnan természetesen azonnal el lehet érni a színvateraszos programokat, hiszen ott van egy úgynevezett átállás, vagy egy olyan időintervallum, amikor át lehet érni. A térzenével tehát elkezdődik a Városház téren a Grizzly színpad programja, aztán 15 óra 45-kor egy megnyitó is lesz, és utána 16-tól a Smooth Jazz Quartet az első formáció, aki itt színpadra lép, és utána pedig a Swing projekt folytatja majd a sort 17 óra 45-ig, és ezért mondtam, hogy ott van nagyjából egy olyan órás átállás, ahol a Színva teraszon elkezdődnek a programok. Szerintem az elmúlt években is nagyon nívós jazz formációkat hívtak, és ugyancsak ebben az évben is erre számíthatunk. A Papa Jazz 7 kezdi a Színva teraszon a programot, aztán Lengyelországból jön egy banda, a Ziggy Jazz Band, ez már este 8 órakor lép a Színva terasz színpadára, és akkor a Black Diamond Big Band Budapestről zárja a pénteki napot, méghozzá 22 óra 20 perckor. Tehát gyakorlatilag zenével töltjük meg a várost, hiszen a Grizzly színpad és a Színva terasz között is, hogyha átsétálunk, akkor mind a két helyen jazz fog szólni. Aztán nézzük a szombatot, július 18-át, a Lumen Flow kezd majd a Városház téren, 16 óra és 16 óra 45 között, és utána egy olyan banda jön majd, akik minden hónapban említésre kerülnek itt a programajánlóban, hiszen a Jazz Inside Band játszik majd 17 óra és 17 óra 45 között. Ők a krémje a miskolci jazznek, azt gondolom. És utána egy másik ismert részint miskolci banda, a Mizrab 18 és 18 45 között véget érnek. Itt a Grizzly színpad szombati programjai, és megint átmegyünk a Színva teraszra, ahol a Rabarier Manus Jazz kezd 7 órakor, a Happy Dixieland Band Hévízről folytatja a sort, és hát a legnagyobb attrakció, én azt gondolom is, akit mindenki vár, 21 óra 20-tól a Miskolc Dixieland Band, ők lépnek majd a Színva terasz színpadára. És vasárnap lezárja az egészet a Városház téren a Miskolci Dixieland Band Dixi matinéja, minden évben így szokott ez lenni, ez délelőtti program, 10 óra 30 és 11 óra 30 között, tehát ugyancsak a kis Grizzly színpadon. Úgyhogy gyakorlatilag 17-e és 19-e között, tehát péntek és vasárnap között a Dixié és a Jazzé a főszerep Miskolc belvárosában, immár 9. alkalommal, mert hogy ez a 9. Miskolci Dixié és Jazz Fesztivál lesz. És ugyanezen a napon, tehát vasárnap lesz a Párnográszt és Danielfi koncert, csak már este a Csengei kertben. Hát erre is sokan vártak tőlem, már januárban kérdezgették, egyébként furcsáltam is, hogy mikor jön a Párnográszt nyáron, annyira tetszett nekik a tavalyi csengei kertes fellépés. Kapunyítás már 6-kor megtörténik, és akkor a Daniel Fizenekar 7-kor lép a csengei kert színpadára, aztán a Parnograszt 8:30-kor. Egyébként az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar a Parnograszt, akik egyedi színpadi megjelenésükkel és hagyományos hangszereikkel és utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A zenekar bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az Egyesült Államokban és Mexikóban is. Gyakorlatilag a sikerélmény mindenhol ugyanaz, önfelett örömzene és tánc. A több mint 30 éve működő banda kezdetektől fogva slágereket hozott létre. A zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára előrehetővé váljon az igazi Parnograszt életérzés.
1: Több turistaútat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből a zempléni régió sem maradt ki. A térségben több turista útvonal jelzése újul meg a következő időszakban. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
3: Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről, meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ezekben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét, ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén a legnagyobb rész, az szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turistajelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Újher várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.
1: Gyöngyösnek ismét teljes az alpolgármesteri csapata. A képviselőtestület Tuza Györgyöt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta, aki elsősorban a városüzemeltetés területének koordinálásáért felel. Arról kérdeztük, miért vállalta a feladatot, melyek lesznek az első intézkedései, és milyen célokat tűzött ki maga elé az elkövetkező időszakra. Tuza Györgyöt, Gyöngyös megválasztotta a polgármesterét kérdezzük.
4: Önt fölkérte Szókovács Péter polgármester úr, miért vállalta jó szívvel ezt a feladatot?
5: Hát ez egy nagyon megtisztelő felkérés volt polgármester úr részéről. Az áprilisi választások után lehetett érzékelni, hogy nem csak a kormányban, hanem itt az önkormányzati szintén is változások következhetnek be, és hosszú egyeztetés után a polgármester úr fölkért engem és Vég Attila, a képviselőtársamat az alpolgármesteri pozíció betöltésére. Ez egy elég nehéz döntés volt számomra, sokat gondolkodtam, kipróbáltam a felkérés elfogadásán, de végül úgy döntöttem, hogy igenis belevágok. És úgy érzem, hogy a két alpolgármester választása a képviselőtestület erős felhatalmazást biztosított számunkra, hogy elkezdhessük és megcsináljuk a ránk bízott feladatot, illetve elvégezzük a munkát.
6: Előbb azt mondta a polgármester úr, hogy azért nyilván örült a felkérésnek, de gondolkodott, mert hogy azért ez egy megtisztelő feladat, de ez hosszú távra szól. Motiváció. Az mindig van egy városvezetőben. Önnek mi volt a motivációja, amikor azt mondta, hogy köszönöm a felkérést és elfogadom?
5: Hát a motiváció az eddig elvégzett munka tulajdonképpen, hiszen már közel 7 éve vagyok önkormányzati képviselő, ismerem a várost, itt születtem, itt éltem az egész életemet, itt folytatok vállalkozói tevékenységet, 2000 óta vagyok vállalkozó, itt élem a mindennapjaimat, és úgy gondoltam, hogy ezek után valamit kell visszaadjak a városomnak is, az általa biztosított lehetőségekből, és úgy gondoltam, hogy tán nem kell a városért, az itt élő emberekért.
1: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető. Az új megoldásnak köszönhetően az ügyfelek gyorsan, kényelmesen és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukba hagyhatják jóvá a fizetést. Mondta el dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
7: Az új megoldásnak köszönhetően az ügyfelek gyorsan, kényelmesen és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a befizetést. A Quicklink használatával nincs szükség bankkártya adatok megadására, vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egyetlen koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így a befizetendő összeg és a kedvezményezett adatai. Így már csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Az idei gépjárműadót több mint 530 ezeren rendezték a NAV mobilban. Nekik és azoknak is, akik a jövőben az egyszerű és biztonságos mobilos adózást választják, a Quicklink egy újabb kényelmes digitális fizetési lehetőséget kínál.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő záporzivatar. Ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felől is érkezhetnek. Az északnyugati, északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet szombaton általában 30 és 35 fok között várható, de a nyugati délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 17-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. Három kategóriában is 5 csillagos minősítést kapott a Magyar Fürdőszövetségtől a nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdő. Idén is lesz Egri csillagok musical a Várban. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Három kategóriában is 5 csillagos minősítést kapott a Magyar Fürdőszövetségtől a nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdő. A közelmúltban elvégzett auditálás eredményeként az élmény, a strand és a gyógyfürdő kategóriában értékelték a legmagasabbra az adott részleg által nyújtott szolgáltatásokat. Az újra minősítéssel a komplexum hivatalosan is megtartotta vezető pozícióját Magyarország fürdőinek élvonalában. Matavovszky Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
2: Nagyon sok kritériumot néznek, ugye van egy adminisztratív része egy ilyen auditnak, ahol különböző dokumentumokat néznek meg, vízmintákat, takarítási protokollokat, különböző üzemeltetéshez kapcsolódó dokumentációt, medence vizek kezelésének naplóit, csúszda üzemeltetés naplóit, illetve van egy személyes bejárás is, ahol egyrészt mint vendégek is részt vesznek a minősítőbizottság tagjai a fürdőnek az életében, tehát kipróbálják a szolgáltatásokat, másrészt pedig gépházakban és üzemi területeken is ellenőrzést tart, hogy ott is minden megfelel az előírásoknak. A látogatóknak a nagy része azért a nyári szezonban érkezik, de hát az egész évben üzemelő részlegeink is elég népszerűek, a gyógyászat az kifejezetten, tehát a nyíregyházi vendégeknek elsősorban a körében mondhatni azt, hogy majdnem teljes kihasználtsággal működik egész évben. Az élményfürdő ugye a szezonon kívül inkább ünnepi időszakokban van az, amikor teljes kihasználtsággal működik, tehát őszi szünetbe, téli szünetbe, tavaszi szünetbe, de hát azon kívül is egyre több nyíregyházi választja egyébként szerencsére a iskola időszakban is a szürke hétköznapokon is az élményfürdőt, úgyhogy szerencsére sikerült növelni itt is a vendégszámot az elmúlt években. Reméljük, hogy az idei év is így lesz. Azért az éves vendégszámunkat úgy összességében az időjárás nagyon nagy mértékben meghatározza. Tavaly évben volt egy elég gyenge július, ami most sajnos az idei évben is így indult egy picit, ugye volt egy nagyon nagy hőhullám, amikor meg is látszott a látogatottságon ott ezen a hétvégén, amikor ugye 40 fok felett volt a hőmérséklet, 10-11 ezer vendéget fogadtunk a két nap alatt, azóta picit ugye az időjárás lehűlt, picit most hűvösebb idő van, ez látszik nyilván a vendégszámon, most a közeljövőben mondják újra a javulást, és bízunk benne, hogy újra növekedni fog majd a vendégszámunk, és túl tudjuk majd az előző évit mindenféleképpen lépni.
1: Az Agria nyári játékok idén is rendkívüli bemutatóval debütál, a közönség egy ikonikus művet tekinthet meg július 31-én pénteken 20 órai kezdettel. Gárdonyi Géza halhatatlan regénye elevenedik meg ismét az Egri várban. Az Egri csillagok musical ez alkalommal új szereposztással várja a műszerelmeseit, továbbá az Egerbe látogatókat. Sárközi a cigány szerepét korábban Rácz János színművész játszotta, azonban a mostani előadáson Gombás Ádám veszi át a szerepét, aki Gábor papot személyesítette meg a korábbi bemutatókon. Ezen felül Jumor Jack karakterét Csengeri Attila veszi át Tunyogi Pétertől. Gábor papot ezúttal Rencz Márk fogja játszani, valamint hegedűs szerepét Petőc András tölti be. Kelemen Csabáné Lengyel Edina, az Agria nyári játékok ügyvezetője az előadás kapcsán elmondta, nemzeti megtartó erővel bír a színdarab.
3: Szeretnénk visszaemlékezni a régmúltra, az előző két évtizedre és az előttünk álló évekre, mert reményeink szerint még sok ilyen évtized áll majd előttünk. Idén az Egri csillagok 2004-ben kezdtük el, pontosabban kezdte el férjem Kelemen Csaba az Egri csillagok színpadra állítását az Egri várban. Szerette volna, hogyha méltó környezetbe kerül ez az előadás, hiszen előzőleg a liceum adott neki játszási helyet. Ő volt a megálmodója és haláláig a szervezője ennek az előadásnak, és 20 évig ő játszotta a főszerepet. Nagyon fontos volt számára ez az előadás, és méltó helyére így tényleg oda tudott kerülni az EGRI várba. Ez nem volt egy könnyű feladat, több év munkáját vette igénybe, mivel az akkori vár vezetése nem nagyon örült annak, hogy színházi előadás kerüljön a történelmi falak közé. Ez az előadás természetesen sok helyszínre eljutott, voltunk vele a Felvidéken, Kárpátalján, de ami a szívünkhöz legközelebb álló, az Csíksomjó, ahol is a Nyerekben 350 ezer ember nézte meg ezt az előadást, és dobogott együtt a szíve velünk. Ez az előadás azért is fantasztikus, mert egy olyan nagyszerű csapat van a háta mögött, akiknek tényleg ez szívügye, akiknek ez fontos, és jóban, rosszban tényleg mondhatom, hogy együtt vagyunk, és mindenki nagy örömmel jön erre az előadásra, és várja az augusztus első hétvégéjét, hogy találkozunk, és részesei legyünk ennek a szép és felemelő élménynek. A nézőknek is nagyon sokat ad, mind színházi élményben, mind nemzeti hitvallásban, úgyhogy méltán mondhatom, hogy büszke vagyok, büszke lehetünk erre az előadásra.
1: A további percekben az előadás rendezőjét hallják, Moravec Leventét, aki kiemelte, a soron következő előadás legfőbb különlegessége, hogy Várkonyi Mátyás, Erkel Díjas zeneszerző, valamint Béres Attila költő közös műve hangzik majd el az előadásban.
4: Magyarországon nincs még egy ilyen produkció, ami ilyen szériát megélt volna. Ráadásul azt mondom, hogy ugye nem kőszínházi formátumban, ahol azért könnyebb a macskákat hosszan életben tartani egy állandó színházi épületben. És most, ahogy a társulatból távozott két, az utolsó két olyan oszlopunk, akik az első évattól kezdve velünk voltak, így módon az egész társulat lecserélődött a 2003-as bemutatóhoz képest. 2003-ban Halmi Zoli barátunk ölelte magához a koreográfiát, ami a mai napig lényegében nem változott. Még drága barátunk Kelemen Csabi halála előtt fogalmazódott meg, hogy lassan cserélni kell a társulatot, mert Dobó István számára is már akadálymentesíteni kellett a várfalat, hogyha meg akartuk védeni. Ezért egy frissítés ráfért, akkor egy castingot hirdettünk, abból állt össze lényegében az a csapat, melynek utolsó tagjai most fognak debütálni ebben a szerepben. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy színház szobor, hiszen ha meg akarom nézni a Mona Lisát, akkor elmegyek Párizsba, Louvre-ba, és tudom, hogy ott megtalálom. A közönség már lassan megtanulta azt, augusztus első hétvégéjén az EGRI várban látható ez az előadás. A jegyvásárlások, ahogy bejött az internetes jegyvásárlás, onnan már sokkal könnyebb volt követni, hogy Kanadából, Ausztráliából úgy szervezték emberek a nyaralásukat, hogy Egerbe jönnek, ebben az időszakban jönnek, hogy meg tudják mutatni régebben a gyerekeiknek, most már az unokáiknak ezt az előadást. Eddig még senki nem ugrotta túl ezt a 23 évet és 24 évadot.
1: Kedves hallgatóink, a mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Sinkovics Andrea, Drimba Miranda, Krész Beáta és Kriston Tamás. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő bemondó, Domán Vivian.
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az Ajaki Római Katolikus Egyházközség ima csoportja vezet. Imádkozzanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,

0: tiszteletben tartásáért, védelméért, annak minden szakaszában Isten ajándékaint elismerve azt.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A második tizedben

0: Kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A harmadik tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, 5 dédunokájára és családjára, valamint egyházközségek híveire és parókusára. Ugyanebben a tizedben egy mezőkövesi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya közbenjárását.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A negyedik tizedben egy balesetet szenvedett édesanyáért kérjük a szűzanya gyógyító erejét, a Jóisten segítségét. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért, és ebben a tizedben imádkozzunk az Ajaki Egyházközség híveiért.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az ötödik tizedben egy hallgató megköszöni a Jóistennek a sok segítségét, és kéri a szűzanya további közbenjárását, gyermekei és unokái sikeres munkavégzéséért, valamint szomszédasszonya gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy 4 éves kisfiú teljes felgyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjáró segítségét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk,
1: a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Kedves hallgatóink, Rózsafüzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az Ajaki Római Katolikus Egyházközség imacsoportja vezetett. Imádkozzanak legközelebb is velünk!

0: Kapcsoljuk az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat helyszínét.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan élőben kapcsoljuk az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat helyszínét, ahonnan Szentmisét közvetítünk élőben, melyet ez alkalommal a ferences Pem Gilbert Antal, a miskolcvasgyári Szent István király plébánia plébánosa celebrál. A zenei szolgálatnál a vasgyári plébánia gitáros zenekarát hallják. Imádkozzanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Amen.
0: Szeretettel köszöntel benneteket, kedves szalókosok itt a helyszínen, és mindazokat, akik a Szent István TV, rádió, vagy az EVTN televízión keresztül kapcsolódnak be az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat második napjának szentmiséjébe, amikor is nem másokat hívtunk meg, mint Szent Ferenc kistestvéreit. Isten hozott, Antal testvér, nem egyedül érkeztél, itt van veled Barnabás testvér, Ferenc testvér, Dávid testvér hátul a zenekarról, és igen, ők egy egész zenekarral érkeztek, hiszen Miskolcról jöttek, és itt van velük a Miskolc vasgyári plébánia gitáros zenekara. Isten hozott benneteket. Antal testvér lesz a szentmise főcelebránsa, ő fog majd a szentbeszédben tanítani bennünket, és valószínűleg a közösségükről is fog majd egy kis bemutatást tartani, hiszen nagyon jól illik az ő lelkiségük, az idei szalóknak a lelkiségébe, a ferences lelkiségbe. Dicsérjétek az Urat és áldjátok! Ők valóban ezt komolyan gondolják, egész életüket erre tették át rá, a ferences lelkiséget, összekapcsolva a modern korral, hogyan lehet ezt megélni. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk tanításodat, és még egyszer Isten hozott téged.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy itt lehetünk, közösségileg is itt lehetünk, és ünnepelhetünk veletek. Tulajdonképpen a ferenceseknél a kicsi az a nagyobb. Ugye, kisebb testvérek. Szent Ferenc kis testvérei. Minél kisebb, annál jobb. Na most ebből a szempontból verhetetlenek vagyunk, mert mi vagyunk a legkisebb közösség, de nem mondanám, hogy a legjelentéktelenebb. Ebből a szempontból 1-0 ide. Viszont azért azt tegyük hozzá, hogy a felelősségben, a szolgálat nagyságában és történelmiségében viszont közvetlenül Szent Ferenc által alapított történelmi rendek, a mérvadók, úgyhogy ebből a szempontból egy döntetlenben kiegyezünk. A szentmise elején bűnbánatot tartunk, és ez a bűnbánat összekapcsol minket. A bűnbánat a bűnbánókat már közösséggé teszi. A bűn az mindig elválaszt, a bűn az mindig elidegenít. És amikor valamennyien őszintén bűnösnek valljuk magunkat, azaz azt valljuk, hogy rászorulunk az Isten irgalmára, akkor már összekapcsolódunk, akkor már a szentmise elején közösséggé váltunk. Ilyen módon vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te megmutatod igazságot, fényét a téveigőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg mindazoknak, akik a keresztény hitet vallják, hogy elutasítsák, ami ellenkezik ezzel a névvel, és törekedjenek arra, ami méltó hozzá, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Abban az időben Ezekiás halálosan megbetegedett. Elment hozzá Ámosz fia, Izaiás próféta, és azt mondta neki, ezt üzeni az Úr, rendezd el ügyeidet, mert meghalsz, nem élhetsz tovább. Ezekiás a fal felé fordult, és így imádkozott. Hűséges szívvel jártam színed előtt, emlékezzél, Uram, azt cselekedtem, ami jó és tetszése szerint való. Ezek után Ezekiás keserves sírásra fakadt. Izaiásnak akkor azt mondta az Úr, indulj Ezekiáshoz, és mondd meg neki, ezt üzeni az Úr, Dávidnak, ősatyádnak Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam könnyeidet, íme megtoldom napjaidat 15 évvel. Asszíria királyának kezéből megmentelek, téged és ezt a várost, és megoltalmazom ezt a várost. Akkor meghagyta Izaiás, hogy hozzanak egy csomó préselt fügét, tegyék rá a daganatra, és akkor életben marad. Ezekiás király megkérdezte, mi lesz a jele, hogy az Úr házában fel tudok menni? Izaiás próféta így válaszolt, ez lesz számodra a jel az Úrtól, hogy teljesíti az Úr az igét, amelyet mondott. Visszatérítem az árnyékot 10 fokkal ákáznap óráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt, és visszatért a nap órán az árnyék 10 fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Ez az Isten igéje.
2: Isten,

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.

Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tébresni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték. Nézd, tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Erre Jézus megkérdezte. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyeret, amelyeket sem neki, sem kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltetek volna el az ártatlanokat, mert az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi.

Kedves testvéreim, már maga az a tény, hogy Assisi Szent Ferenc halálának a 800. évfordulóját ünnepeljük, igazolja azt, hogy mennyire gazdag az a lelki örökség, amit ő hagyott az egyházra, és az a közösség, amelyet ő alapított. Ugye tudjuk, hogy sokféleképpen lehet őt megközelíteni, sokan sokféleképpen közelítik meg, de az evangéliumi életet maga az evangélium tudja magyarázni. Az evangéliumi életet maga az evangélium tudja értelmezni. És Barsi Balázs atyától tanultam, hogy mindig a napi evangéliumra kell figyelni. A mai evangéliumnak van egy mondata, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Ez a mondat itt Máté 12. fejezetének 7. verséből, ez egy kicsit le van rövidítve itt, az eredetihez képest, amit Ozeás próféta 6. fejezetének a 6. versében találunk, ott ez így szerepel bővebben, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, Isten ismeretét inkább, mint égő áldozatokat. Az Ószövetségben az irgalom, azaz anyamé kifejezéséből jön. Tehát az édesanya méhe, édesanyánk méhe adott nekünk életet, közvetítette az életet. Az irgalom mindig, ebben a bibliai felfogásban, mindig életet ad. Az irgalom életet ad. Önmagát adja, nem pusztán valamit ad, hanem önmagát, önmaga életét ajándékozza. Ehhez képest, ugye a farizeus, akikkel Jézus mindig vitatkozik, a képmutatók, azok mindig valamit adnak, de aztán a kezüket gyorsan oda is tartják. Nekik jár ezért valami. De azért tegyük hozzá, az igazi képmutatás és az igazi farizeizmus minden közhiedelemmel ellentétben nem a vallásos emberek között keresendő. A legnagyobb képmutatás az ateistának a képmutatása. Aki minden képességét, aki minden adottságát, minden jó tulajdonságát naív módon önmagának tulajdonítja. És nem ad érte hálát senkinek. Azaz nincs Isten tisztelet az életében. És miután nem ad hálát, nincs Isten tisztelet az életében, gyakorlatilag önmagának tulajdonít mindent, és miután nincsen kinek hálát adni, és nem is ad hálát, ezért azt a képet mutatja, mintha ő lenne önmaga életének és képességeinek a forrása. Ennél nagyobb képmutatás nincsen. Aztán van a másik fajta képmutatás, amit a bűnbánatban újra meg újra bevallunk. Ez az a képmutatás, amikor tudunk arról, hogy más az, amit szeretnénk, más az, amire törekszünk, más az, amit akarunk, és más az, amire képesek vagyunk, más az, amit teszünk. Sajnos ezt férfiasan bevalljuk, mert a tények ránk bizonyítják. De ez a bűnbánatunknak a forrása. Itt nem egy olyan képet mutatunk magunkról, ami hamis kép, hanem azt a képet szemléljük, aminek meg akarunk felelni, csak még nem megy. Na minden esetre az irgalmat, amiről itt szó van, azt mindenkinek tanulnia kell. Ez az irgalom, ez nem egyszerűen természeti adottság. Ez nem egyfajta természetes együttérzés. Nagyon szerencsés, hogyha valakinek ebből a természetes együttérzésből sok adatot. De ez még nem az az irgalom, amiről a Biblia beszél. Ezt az irgalmat mindenkinek tanulnia kell. Mert mivel függ össze? Az Isten ismerettel. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Isten ismeretét inkább, mint égő áldozatokat. Megismerni az élő Istent, Jézus Krisztusban, aki önmagát ajándékozza. Ez az irgalom, önmaga életét adni. Ez az irgalom lényege. És ezt mindenkinek tanulnia kell, és Isten ismeretből fakad. Nem csak Isten ismeretből, hanem önismeretből is. Mert ahhoz, hogy önmagamat tudjam ajándékozni,
ahhoz valahogyan önmagamat értékesnek kell tudni, és ehhez az kell, hogy valahogy kívülről nézzek önmagamra. Annak a szemével, aki engem értékesnek tart, és értékesnek teremtett, minden gyarlóságom és minden bűnöm ellenére. Tehát ilyen értelemben önmagát az ember akkor tudja ajándékozni, ha értékként fedezte fel saját magát. Az irgalom tehát önismeretből is fakad. Na most, ha innen közelítjük meg Szent Ferencet, akkor tulajdonképpen Szent Ferencnek az élete is az irgalomnak ez a tanulása. Ő is tanulta. Ennek az életútnak a végére lett szent. Tévednénk, és valamiféle ilyen vallásos romantikába burkolóznánk, ha úgy gondolnánk, hogy a szentek ezek ilyen kivételes és csodálandó, a rajongásra teremtett lények. Ez természetesen egyáltalán nem így van. És éppen ezért Szent Ferencnek az útja is, az istenismeret és az emberismeret kibontakozásának az útja. Az ő személyes és megismételhetetlen útja, mint a tied is, meg az enyém. Belőle is csak egy volt, és ennyi elég is volt. Belőlem is, meg belőled is, meg mindenkiből csak egy van. És ez elég is. Annak ellenére, hogy ez egy hallatlan mély misztérium. Mindegyikünk számára. Ez az én, a legnagyobb misztérium. Nagyobb misztérium, mint az egész valóság, ha egyszer az ember tényleg rádöbbent erre. Ebben az értelemben Assisi Szent Ferenc inspiráció mindegyikünk számára. Nem Ferencet követjük. Ez a ferences szerzetesek sem Ferencet követik. Ferencnek a példáját követjük. Mert hogyha őt magát követnénk, akkor azt az utat akarnánk lemásolni, amit lehetetlen lemásolni. Amit ő tett, arra képtelenek vagyunk. A magunk személyes útját kell megtalálni, és ehhez ő is, és különösen az ilyen ferences karakterű lelkeknek nagyon nagy segítséget tud adni, de akkor is a példáját követjük, mert Krisztus követők vagyunk. És az ő Krisztus követését tartjuk szemünk előtt, és azon inspirálódunk. Egyébként, hogyha egy kicsit rátérek Szent Ferenc kistestvéreire, akkor ez a közösség, ez nem a ferences lelkiségből, nem a ferences hagyományból táplálkozott annak idején. A mi közösségünk indulása mindegyikünk esetében a karizmatikus megújulás volt. Az a megújulás, ahol megtapasztaltuk a közösségen keresztül az Istennek a különleges jelenlétét. A közösségen keresztül megtapasztaltuk saját magunkat, és mindenek előtt megtapasztaltuk az élő Istent, aki közel van, aki lépésről lépésre vezet, aki irgalmas, aki türelmes. Jézus Krisztus Istenét. És ez az egyszerre közösségi élmény, én tapasztalat és Isten élmény. Ez volt a kiinduló pontja annak a keresésnek, amivel felfedeztük a múltat. Egészen konkrétan benne Assisi Szent Ferencet. És hát itt kiderült, hogy ez a tapasztalatunk, amit valahogyan átéltünk és értelmezni kell utólag valahogyan. És sokféleképpen lehet értelmezni, aztán el is mentek sokan X irányba. De Ferenc segített nekünk ezt igazán megérteni, mi történt velünk és mi történt közöttünk. Mert a régi, legalábbis így történetileg, Ferencnek a tapasztalata ebben az optikában nem is olyan régi. Az új, amit mi átéltünk, az nem is olyan új,

út érdekelt minket, amit ő végigjárt. Amennyire ez egy utólag látható. Mert ha megnézzük, akkor számtalan legenda íródott, ami próbálta az eseményeket értelmezni, amik Ferenc életében történtek. Ugye azt zárójelben gyorsan megjegyzem, újra, talán sokadszor, hogy a legenda az eredeti jelentésében, az nem valami, hogy az események menetét illetően bizonytalan beszámoló, hanem eredetileg a legere szóból olvasnivalót jelent, mégpedig épületes olvasmányt, aminek megvannak a maga műfaji szabályai. De akkor is a valóságot értelmezi, a valóságot írja le, ami történt. Számtalan legenda íródott Ferencről, mert annyira gazdag és annyira sok oldalról lehet megközelíteni. Tehát ilyen értelemben megpróbáljuk nem annyira ezt a kultuszt Szent Ferenc iránt gyakorolni, hanem inkább az ő példáját és az ő útját, ahogyan végigjárta megérteni, és a saját magunk útjára vonatkozóan következtetést levonni. Ismét zárójelben jegyzem meg, hogy nagyon sok esetben a szentek tiszteletével kapcsolatos kritikák a protestáns testvéreink részéről onnan fakadnak, hogy a szentjeink tiszteletében sokkal több a kultusz, mint a követésük. Sokkal több a kultusz, mint a példájuknak a követése. Ha több lenne példájuknak a követése, és ilyen értemben ez a rajongó kultusz, ez egy kicsit kisebb lenne talán sok esetben. Segítene nekik is. Érdekel minket mindig, ha valakire emlékezünk, hogy nézett ki. Tehát a külső megjelenése. Hát azt hiszi Szent Ferencre vonatkozóan, ugye összefoglalóan azt elmondhatjuk, hogy nem egy Adonisz volt. Tehát a korabeli átlagos férfi testmagasságnál sokkal alacsonyabb volt. Egy manapság falusiasan vékony dongájúnak mondanánk. Egy gyenge fizikumú emberről van szó, hosszúkás arccal, sötét hajjal, sötét szemekkel, ritkás szakállal, hosszú, vékony ujjakkal, ahogyan ezt Cselánói Tamás és mások is leírják így részletesen. Egyáltalán nem egy ilyen erőteljes személyiség a megjelenését illetően. De amikor megszólalt, azt mondják, zengő és lebilincselő hangja volt. Mindennek ellenére az, hogy úgy mondjam, az előnytelen külső ellenére, ami a belsejéről tanúskodott, az viszont lebilincselő volt. A belső tulajdonságai megint csak vannak életrajzírók, akik így a legendának a szabályait követve nem győzik eléggé az ő bűnösségét és gyarlóságát ragozni ilyen általános képekkel. Viszont az ő társai, akik közel voltak hozzá, azok érdekes módon nem annyira arról beszélnek, hogy milyen elvetemült is volt ő megtérés előtt fiatal korába. Inkább arról beszélnek, hogy egy ellentmondásos személyiség volt, de nem rossz. Nagyon sok alapvetően jó emberi tulajdonság és képesség, adottság volt benne. Egyrészt finom lelkű és érzékeny. Másrészt rendkívül érzéki. Egyrésztről közösségi. Más szempontból extravagáns és egyenesen exhibicionista. Hogy egy gazdag posztókereskedőnek a fiaként megengedhette magának, hogy messze a gazdag átlag, a gazdagéknak az átlaga fölött öltözködjön. Kereste ezt a feltűnést is. Valami miatt az ő egyediségét először a külsőségekben kereste. Ott úgy, hogy a ruhájának az egyik felét teljesen primitív és egyszerű anyagból készítette, a másik felét pedig a legdrágábbból. Ez a hajlam, ez a önmagát megmutató hajlam, ez végig ott van benne érdekes módon. Derűs és mulatozó, pazarló egyenesen, de ugyanakkor pedig ott van benne egy mélység. Valamiféle küldetés tudatnak

egy homályos küldetés tudatnak a mélysége is ott van. És hát akkor kezdődik az ő története. Ugye az ambícióknak érvényt kell szerezni. Ez egy ilyen homályos dolog, mint mindenkiben először. A küldetés tudat ott van, és kezdődik egyfajta álmodozással. De nem álmokkal, álmodozással kezdődik. Egy ilyen vékony dongájú ember tud karriert csinálni lovagként. Lovagként tud hírnevet és gazdagságot szerezni? Hát nem. De már akkor is, amikor a csatatéri életből van tapasztalata, mert a kollesztrádai csatában, amikor Assisi és Perugia megütköznek, a nemesség és a polgárság valamiféle ütközeteként, és aztán utána egy évig ott csücsül Perugia börtönében, akkor magát a harcot és annak a vereségnek a következményeit is ott a börtönben átéli nagyon mélyen. Sőt, bizonyos betegségekre azt mondják, hogy onnantól fogva végigkísért az életét. De ez kevés volt ahhoz, hogy a valósággal kiengesztelődjön. Még ő továbbra is lovag akart lenni. Apuka megvette a drága felszerelést. És már csak az ember kellett, aki aztán valószínűleg Brienni Walternak a személyében meg is jött, aki elindult Apuliába, és ennek a lovagnak az árnyékában úgy gondolta, hogy ő fel tud emelkedni ezekre a magasságokra, a hírességekre és a közismertségnek a magasságára. Aztán, ahogy így megy, vonul délfelé, találkozik egy szerencsétlen szegény lovaggal, aki tényleg lovag, aki tényleg katona, de nincs normális felszerelése. És akkor együttérzésből odaadja magáét neki. De azért még megy tovább, cserélnek. Tehát itt van már is egy ilyen nagylelkű gesztus benne. Ez a nagylelkűség, ez egy kulcskérdés. Erre még visszatérünk. Ez minden ember életében kulcskérdés. Amikor így felismeri a lehetőséget, ott választhat szűkkeblűség és nagylelkűség között. Ez az ő esetében is így volt. És akkor jönnek a mélyebb álmok. Mert hogy éjszaka álmodik. Az egyik álma az volt, hogy lát egy hatalmas palotát. Egy csodálatos palotát tele fegyverekkel, megkérdezi, ez meg kié? Ez a tiéd. Olyan derűsen ébred. Annyira feldobottan ébred, hogy ez egy profécia számára. De aztán valahogy mégis van benne valamiféle nyugtalanság. Tehát a következő éjszaka megint álmodik. És akkor felteszik neki a kérdést álmában. Ferenc, ki a nagyobb? A szolga vagy az úr? Természetesen az úr. Akkor miért hagyod el az urat a szolgáért? Nagyon mélyen megérinti ez az álom. Ez nem dobja fel, nem feldobottan ébred fel, de mégis valami pozitív hozadéka van ennek az álomnak is. Tehát itt szemben áll az álmodozás, az irreális álmodozás, aminek a képességei abszolút nem feleltek meg, és itt vannak ezek az álmok, amik viszont a valósággal szembesítik. Az álom, ami felébreszt. Az álmodozás, ami elaltat. A kettő között lényegi különbség van nála is. Úgy volt ébren, hogy tulajdonképpen aludt, és úgy alszik, hogy abból ébredés lesz. Közbevetőleg megjegyzem, te már felébredtél? Milyen állapotban vagy? Nem azokra gondolok, akiknek rövidre sikerült az éjszakájuk, és ezért egészséges szervezetük most megtoldja az alvást, nem rájuk gondolok. És nem is ebben az értelemben. Jó ezt a különbségtételt valahogyan megpróbálni, megtenni álmodozás és álmok között. És akkor itt következik lépésről lépésre. De mindig valahogyan valamilyen nagy lelkűségre kapott kegyelmi válaszként az ő növekedése. Tehát itt van, sokat hallottatok rá róla biztos, itt van az a pillanat, amikor már még jár a cimborákkal, még jár Assisi utcán, még mulatnak.
egyszer csak megáll. És azt mondja, ha darabokra téptek volna, akkor sem tudtam volna onnan mozdulni, annyira eltöltött az Úr édessége. Tehát ez a kegyelmi élmény, az Úr jelenlétének, ez a mély tapasztalata. Még bűnökben él, tehát még nem hagyta ott a világot, még csak elkezdődött egy folyamat. És ő maga mondja, hogy súlyos bűnökben élt. Most ezt ne faggassuk meg, ne kíváncsiskodjunk, hogy miben is álltak ezek. Ő maga mondja, hogy igen. És aztán jön a következő lépés, amikor megint csak ennek a belső indításnak enged, és megint nagy lelkűen megteszi azt, amit már meg tud tenni. Még lovon járja Assisi környékét, és meglátja azt a leprást, leszáll, oda megy, megcsókolja a kezét, és megöleli. Ez a nagy lelkűségnek, a testvériségnek egy gesztusa. Te a testvérem vagy. Ezt a szóban kimondta volna 5 méter távolságból, onnan is érezte volna már a bűzt, de ennek nem lett volna jelentősége. Így ez a gesztus. Az azt mondja, a testvérem vagy. És ezt később is látni fogjuk. És a keresztények számára is ez egy kulcskérdés. Ez a testvériség. Mi úgy szólítjuk egymást a közösségben, hogy testvér. Nem annyira atyaként szólítatjuk magunkat sem, pedig ez teljesen jogos egyébként, mert Krisztusnak az atyasságában részesülünk. De miután az evangélium azt mondja, hogy egy atya atyátok a mennyei, ti pedig mindnyáján testvérek vagytok. Ferenceseknek ez az egyik feladata, hogy ezt a testvériséget igyekezzünk megélni, és valahogyan minden módon kifejezésre juttatni. Körülbelül ezt fejezte ki az a, hogy úgy mondjam, szociálisan izgalmas közegben megélt élményünk a vasgyárban. Ez egy szociológiailag izgalmas közeg, ha nem tudtátok volna. Valaki így fogalmazott. Becsengetett egy rászoruló, és ott a megszólítás az volt, hogy tisztelendő elvtárs. 90-es években. Tisztelendő elvtárs. És akkor soroltam, mi kell neki. Na most az ő tudatában ott a 90-es évek elején nyilvánvalóan az elvtárs ez azt jelentett, hogy egy szinten vagyunk. Valamit azért csak megértett. Később elterjedt ez a megszólítás, hogy testvér, vagy időnként már, ahogy így öregettünk egyébként érdekes módon, egyre inkább az atya. Az atya megszólítás is. Aztán, hogy én is öregettem, emlékszem egy alkalommal, jött a Csokis Anyi, azért lett Csokis Anyi, mert mindig csokit kért. És akkor nála a megszólítás, a helyes megszólítás az volt, hogy Antal testvér bácsi. Antal testvér bácsi. Tehát ez valószínűleg már az életkoromnak, kibontakozó életkoromnak szólt. A legújabb megszólítás, ami szintén nagyon érdekes, ez ugye Ferenc testvért illette. Ferenc atya úr. Ferenc atya úr. Ez volt a megszólítás. Ferenc atya egybe, és hozzá az úr. Akár hogyan is, de az alap, és amihez vissza kell térnünk újra meg újra, amit korrigálnunk is kell újra meg újra. Ez a mellé rendelt viszony. Testvérek vagyunk. Nem vagyok több nálad az Úr előtt, és nem vagy kevesebb nálam. És fordítva. Azaz, senkinél nem kell, hogy többnek érezzem magam, de senkinél nem kell, hogy kevesebbnek érezzem magam. Hogy aztán az ember mit érez és mit nem, az egy másik dolog, de ennek a tudata, ez fontos. És Ferenc számára is fontos volt. A leprásnak adott ölelés, az ezt kifejezte. Aztán utána, ennek a nagy lelkűségnek a következtében jön a következő lépés. A San Damiano templomában az a kereszt megszólítja. Nem a kereszt, hanem Krisztus szólítja meg. A keresztre feszített szólította meg. És ebben a korban Krisztus szegényebb, mint amilyen volt annak idején történetileg nyilvános működésének és gyerekkorának a Palesztinájában. Mert ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor nem azt olvassuk ott, hogy Jézus nyomorgott volna.
Nyilvános működés alatt volt olyan, hogy nem volt mit enni, a szolgálat miatt nem volt idő egyszerűen élelmet szerezni. De Jézus életének nem ez az alaphangja, hogy szűkölködik és nyomorog, hanem a munkás embereknek az átlag életszínvonalán él. Ott, onnan ez a kép jön. Akkor hogy lehet, hogy itt ennyire hangsúlyossá válik a szegénység? Azért, mert itt a 13. század legelején a keresztények 80%-a az akkor tapasztalható népesség robbanásnak köszönhetően is, polgárosodásnak köszönhetően is, a 80%-a szinte koldus szegényen élt. Krisztus titokzatos teste az egyház, azaz Krisztus szegény. És a vele való közösséget nem lehet másként megélni, csak úgy, hogy a szegények testvérekké válnak. És a szegénységet, amit Ferenc vállal, és a közösség számára is vállal. Ezt nem lehet megérteni másként, csak úgy, ha a szegényekből indulunk ki. A szegény emberrel való közösség. És a velük való közösség mire döbbent rá? Hogy én is szegény vagyok. Én is rászoruló vagyok. Azt mondta egyszer Károly atya, Lejki atyám, jezsuita, Csokai Károly atya, nem sokkal azelőtt, hogy meghalt, azt mondta, hogy Antal testvér, a cölibátus a mi nagy szegénységünk. Egy nagy érték hiányzik az életünkből. De ez karizma. Ezt karizmaként kaptunk, aminek megvan az örömteli oldala, és megvan ez a szegénysége. Na ott a szegénység mélyebb dimenziójából megint megértettem valamit. A rászorultság, ami ehhez az élethez hozzá tartozik. Kibírni. Annak idején Rómában találkoztam egy pakisztáni kapucínussal. Beszélgettünk, egy bölcsember volt, fiatal, de már bölcsember, azt mondta. Nektek itt nyugaton megoldásaitok vannak, és valahogyan ezt úgy látta, hogy ezek a megoldások, ezek ilyen kényszerhelyzeteket teremtenek. Azt mondja, nálunk ott, Pakisztánban megoldhatatlan problémák között születünk, megoldhatatlan problémák között élünk, és megoldhatatlan problémák között halunk meg. A rászorultságukkal, a szegénységükkel, a függőségükkel tudnak mit kezdeni. És itt nem a szegénység a lényeg, hangsúlyozom, hanem az a függőség, ami elvezet ahhoz az alapvető függéshez, hogy az Istentől, az Isten szeretetétől függök, nem tudok nélküle élni. Minden más illúzió, ameddig lehetséges. A keresztre feszített szegénységéről van szó, aki azonosul minden századnak az emberével, és ott tényleg koldus szegények az emberek. Innentől fogva keresztre feszített képe végigkíséri őt egész életén. Ferenc, ahogy mondtam, az élete végére lett szent, és itt az élete végéről egy epizódot még hadd mondjak. Ugye egy évvel a halála előtt már rendkívül beteg. Alig lát, sőt, már szinte nem is lát, vak. Sőt, a fény, a napfény, még a tűznek a fénye is irritálja a szemét, és nagy fájdalmat okoz, meséli el a perugiai legenda. És akkor San Damianói nővérek ápolják, a kolostor falához épített szalma kunyhóban lakik. És akkor testi, lelki, szellemi gyötrelem mellett még ott van az is, hogy nem tud se étkezni rendesen az ott lévő testvérekkel, se imádkozni rendesen, az egerek, azok elárasztották a kunyhót. Rajta is szaladgálnak, asztalra is felugrálnak. Ez már mindennek a csúcsa volt. És akkor különös módon imádkozik Ferenc. És kéri az Urat, ezt már nem bírja ő sem. És akkor az Úr válaszol neki. És kap egy olyan belső mély élményt, ahol az Úr biztosítja arról, hogy elnyerte az üdvösséget, az örök életet. És akkor ehhez képest minden semmivé válik. Minden elviselhetővé válik számára. Sőt, megszületik a naphimnusz, a teremtményekkel együtt, minden teremtménnyel együtt dicséri az Istent. Tehát azok a hiányok, amiket elszenvedünk, amit keresztnek mondunk, azok a relatívak. És az Úr adja meg azt a mély tapasztalatot, amivel ez a relativitás, az érzékelhető, élhetővé válik.
amikor nem arról van szó, hogy megértettem, hogy mi ez az örökké valósághoz képest, hanem amikor mélyen átélte. De ez el kellett neki is menni a falig. A szenvedés az önmagában nem érték, ezt tudjuk, és ezért a szenvedéssel minden formájában fel kell venni a harcot. Amikor az Úr nem veszi el, akkor tudjuk, hogy szeretetből vállalt szenvedéssé válik. Ez a szeretetből vállalt szenvedés viszont életet ad. Ez az irgalom. Térjünk vissza az elejére. Ez az irgalom. Kicsit hosszú vagyok, tudom. Ezért most befejezem. És különösen a fiataloknak szeretnék a lelkére kötni két dolgot. Az egyik. Keresd az utadat, álmodozz, ha más nem tudsz, de légy nagy lelkű, és meglátod az igaz álmokat. Keresd az utadat, álmodozz, ha más nem tudsz, de légy nagy lelkű, és megtalálod az igazi álmokat, amik a valósághoz visznek. Másik, légy bátor, és tanuld az irgalmat, azaz önmagad igazi ajándékozását. Amen.

0: Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthaláláltal feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
1: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk, hallgass meg minket!
3: Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni keresztjeinket. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk, hallgass meg minket!
1: Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő víz forrást ajándékozol nekünk. Árasz ki szent lelkedet minden emberre. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk, hallgass meg minket!
4: Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy híressék a kereszt üdvözítő erejét, add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére. Hallgass meg, Urunk!
1: Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása. Hallgass meg minket!
5: Imádkozzunk Csepellényi György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
0: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogad szívesen könyörgő egyházad áldozati adományait, és add, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: emeljük föl szívünket.
1: Felemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeid újjongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük és mindenkor énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged, alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Assisi Szent Ferenccel, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
2: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.

Mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a szent áldozásban lelkünk üdvösségére. Uram Jézus Krisztus az élő Isten fia, te az Atya akaratából, szent lélek közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot. Szabadíts meg engem szent tested és véred által minden vétkemtől és minden bajtól. Add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy bárjékom a jöjjön, hanem csak egy szóval mondok, és meggyújt az élet.
1: Az oltár előtt négy helyen lesz áldozási lehetőség. Lesz szent áldozási lehetőség fent a toronynál, és vele szemben átellenben a csap környékén. Akik miserőt jelezték, hogy gluténmentes ostjában szeretnének áldozni, azok hozzám jöjjenek majd ide bal oldalra áldozni.

0: könyörögjünk. Részesültünk ajándékaidban, Urunk Istenünk. Kérve kérünk, hogy valahányszor megünnepeljük ezt a misztériumot. Növekedjék bennünk üdvösség szerző kegyelmed, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Kedves testvérek, nagyon örülök a közös ünneplésnek, közös szentmisének. Külön köszönöm a figyelmet, kihoztátok belőlem azt, ami lehet, hogy bennem sincs, de így a figyelmetek, szeretetetek kihozta belőlem, nagyon köszönöm. Jó volt veletek lenni.
2: Hirdetések következnek. Szeretjük mindig, mert ilyenkor még duplájára növekedik a szentmise. De rövid próbálok lenni, amit minden évben próbálunk számotokra propagálni, hogy az EGRI papnevelő intézet, a szeminárium idén is megrendezi a hivatást tisztázó lelki gyakorlatot augusztus 12-e és 15-e között, szerdától szombatig, amelynek a hirdetését, plakátját és a jelentkezéshez szükséges QR kódot már megosztottuk az EGRI szemináriumnak a közösségi oldalán, de bátran keressetek minket is, rektoratját, kispapokat, bármelyikünket információért. Itt közben már a mise közben hallottam olyan minisztrást, aki koncelebrált velünk itt atyákkal, úgyhogy ez pár év múlva akár valóság is lehet az életetekben. Krisztus már odaadott mindent neked, hát ha téged is arra hív, hogy te is adj oda érte mindent. És egy mondattal az evangéliumra vagy a prédikációra utaljak, jöhet kicsi is, jöhet vékony dongájú is, meg jöhet magas is, meg délceg is.
3: És hát itt a hirdetések kapcsán jutott eszembe, hogyha valaki azt mondja, hogy Antal testvért olyan szívesen hallgatná még, akkor van rá lehetőség, hát egyrészt Miskolc vasgyáron szerintem lehet, és a általuktok ellátott plébániákon, de az EGRI hittudományi főiskolára jelentkezel, akár civilként, mondjuk hitoktatónak, hát akkor filozófiát elég sokat hallgathatsz majd tőle. Vagy ha mondjuk jössz kispapnak az EGRI szemináriumba, akkor még többet hallgathatod Antal testvért. Hát ez pozitív reklám lett volna, úgyhogy remélem azért. Én csak a prédikációból éreztem, hogy a testvérbenek még van mondani valója. És nem szeretnék, hogy benned maradjon, úgyhogy gyertek és hallgassátok meg Egerben is, hogy éppen a vasgyáron. És hát a végén már nem nyújtva a hirdetésének a hosszát, szeretném megköszönni a Miskolc vasgyári plébáni, a gitáros zenekarának a szolgálatát. Köszönjük, hogy ilyen zenésé, színessé tettétek a szentmisénket. És hát szeretnénk megköszönni Szent Ferenc kistestvéreinek, Antal testvérnek, Barnabásnak, Ferencnek, Dávidnak, hogy eljöttek és velünk együtt ünnepeltek. Nagyon szépen köszönjük nektek.
0: Egyszerre érzem magam megtisztelve és megszégyenítve. Eszembe jutott egy kis minisztráns Helyő Csabán, aki mise előtt ugye ott rendezte el a szolgálatokat, és akkor megkérdez egyszer csak, és a pap bűneit ki fogja lemosni? Ezekben az együttlétekben mi magunk is megtisztulunk, és ezt újra köszönöm nektek. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
4: Amen. Szent mise véget ért, küldetéstek van, járjatok békével.
5: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora,
6: tekints irgalmas szemmel,
7: szerintén a végtésztelzős ingatásokat.

Kedves hallgatóink, élőben kapcsoltuk az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot, ahonnan Szent Misét közvetítettünk, melyet ez alkalommal a ferences Pem Gilbert Antal, a miskolcvasgyári Szent István király plébánia plébánosa celebrált. A zenei szolgálatnál közreműködött a vasgyári plébánia gitáros zenekara. A közvetítésben technikai

0: egyeztetésbe, hogy azoknak a nőknek a szempontjai is megjelenhessenek, akiket a szabályozás érint, áll a szervezetek által a távirat irodához küldött közös közleményben. Mint írták, a levelet jegyző szervezetek örülnek annak, hogy a szülésznőgyógyász szakma képviselői meghívást kaptak az egyeztetésre, de aggasztónak tartják, hogy nem nyilvános a meghívottak listája, és nem kaptak meghívást azok a szervezetek, amelyek a mindennapokban segítik és támogatják az ellátás hatásait közvetlenül viselő nőket és lányokat. Nehezen lenne érthető, ha a szívhangrendelet kapcsán megvalósuló szakmai egyeztetésből éppen a legfőbb érintettek, a nők és a képviselőik maradnának ki, emelték ki. A Fidesz frakció szerint a kormány cserben hagyja az aszbeszt szennyezéssel érintett településeken élőket azzal, hogy csupán egyetlen helyen avatkozik be. Az ellenzéki képviselőcsoport a távirat irodának küldött közleményében arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt, hogy hozza meg a kármentesítéshez szükséges döntéseket. A Fidesz frakció azt írta, több száz kilométer aszbeszttel szennyezett útszakasz lehet Magyarországon. A Tisza kormány ehhez képest csak 12 kilométernyi területen a 300 helyszín és a 250 érintett település helyett csupán egyetlen helyen és egyetlen várost érintően avatkozik be. Szerintük ezzel a kormány hátat fordított 249 településnek és több tízezer magyar embernek. Emlékeztettek, Magyar Péter miniszterelnök Osztrák-Magyar Vegyes Bizottság létrehozását ígérte az ügyben. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig arról beszélt, hogy mindent el fognak követni a probléma megoldása érdekében. Ha ez a minden, akkor miniszter úr adja be a lemondását. A fővárosi főügyészség megvizsgálta a Szakács István fideszes influencer ellen indult nyomozás iratait, és helyt adott a gyanúsítás elleni panaszoknak, míg a kutatás, lefoglalás és motozás elleni panaszt elutasította. A férfi gyanúsítotti jogállása megszűnt. A fővárosi főügyészség azt közölte a távirat irodával, hogy a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntette miatt indult bűnügyben a nyomozóhatóság július 7-én kutatást, lefoglalást és motozást rendelt el a férfivel szemben. A rendőrök a kényszerintézkedéseket július 8-án a férfi lakóhelyén hajtották végre, és az ezekkel kapcsolatos határozatot a helyszínen kézbesítették a férfinak, aki a határozattal szemben panasszal élt. Ezt követően a rendőrség a férfit előállította, és őt terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntettével meggyanúsította. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt azzal, hogy nem követett el bűncselekményt, tették hozzá. Végül az időjárásról. Nyugaton csökken, keleten megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A gyengülő csapadékrendszer kelet felé halad tovább. Ekkor már eső is valószínű a kevés zápor és zivatar mellett. Várhatóan a hajnali órákban hagyja el az országot, illetve oszlik fel a Tiszántúl térségében. A légmozgás az ivatarokat leszámítva gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 35 fok között valószínű, de a nyugati, délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. keresse a

0: Az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
2: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, az Építészet Mesterei sorozat könyvei közül a Nagy Virgilről megjelent kötetről beszélgetünk. A könyv készítője Havas Gyöngyvér. Tartsanak velünk! Márti, miért különleges a mai adásunk? Miért különleges ez a könyvajánló? Ez a heti könyvajánlónk.
3: Több szempontból is különleges. Talán ilyen témájú, műfajú könyvről még annyira nem is beszéltünk, de ami talán legkülönlegesebbé teszi ezt a beszélgetést, az az, hogy azért volt már olyan, hogy olyan szerzőnek a művéről, a könyvéről beszéltünk, ahol mondjuk egyikünk ismerte az adott szerzőt, de jelen esetben egy olyan ritka helyzet jött elő, hogy mind a ketten jól ismerjük a könyvnek a szerzőjét.
2: Igen.
3: Így mondjuk azt, hogy egy közös ismerősünk munkásságáról tudunk beszélgetni.
2: Valóban, tényleg, ahogyan te is említed, voltak már olyan helyzetek, amikor, hogyha egy kicsit így messzebbről indítok, hogy olyan művet hoztunk, aki még él, aki még kortárs, vagy esetleg tényleg mind a ketten tüzetesebben ismerjük a művét, vagy esetleg ismerjük a személyt, de hát tényleg most úgy álltak össze a csillagok, hogy mind a ketten ismerjük a szerzőt. Ki is az, és milyen művét hoztad, és miről fog szólni a mai adásunk?
3: Hát ugye a mai adásunk abban a szempontból is rendhagyó, hogy nem egy klasszikus irodalmi alkotást hoztunk, tehát nem egy regényről fogunk beszélgetni, hanem egy nyugaszi tudományosan ismerett terjesztő kiadványról, mégpedig Havas Gyöngyvérnek a Nagy Virgil építészről szóló monográfiájáról, amely az Építészet Mesterei sorozatban jelent meg a Holnap kiadó gondozásában. Ebben a sorozatban nagyon sok nagy magyar építésznek az életművét feldolgozták már. Azt fontos kiemelni a sorozatról, hogy a sorozat minden egyes köntetét szakmailag magasan képzett ember írta, tehát azért a szakma írta, nem feltétlenül a szakma számára, azt úgy tudnám legérthetőbben megfogalmazni, hiszen ugye itt a könyv szempontjában nagyon fontos az ismeretterjesztés, a közérthetőség, de az is fontos, hogy itt ugye olyan építészi életművek vannak feldolgozva, amelyeket korábban nem nagyon dolgoztak fel. Például a Gyöngyvér esetében is a közelmúltban védte meg a doktori disszertációját is Nagy Virgil munkásságából, tehát mondjuk azt, hogy neki így a szakmailag meg volt hozzá minden adottsága, hogy a Holnap kiadó felkérésére megírja ezt a kötetet, és egyébként ebben a sorozatban nem ez az első kötete, amelyet írt, ő írt már korábban Hild Józsefről is, aki szintén egri kötődésű is, és egyébként, hogy miért is beszélünk erről a könyvről, nem csak azért, mert egy közös ismerősünk munkássága, hanem azért is, mert ennek az építésznek, Nagy Virgilnek nagyon sok egyházmegyei, illetve egri kötődése van, tehát hogyha valaki majd kézbe veszi a könyvet, reméljük minél több emberhez el fog jutni, hiszen egyébként bármely könyvesbolt hálózatban hozzáférhető. Ez ugye tavaly évvégén jelent meg, hogy egy nagyon szép, esztétikus, rengeteg képpel, nagyon jó szerkesztésben megjelent könyv, hogy majd az olvasó is fogja látni, hogy milyen sok egri egyházmegyés kötődése van, egri kötődése is, illetve egri egyházmegyés kötődése is van az építész munkásságának.
2: Mit tudhatunk Gyöngyvérről? Ő ugye egy velünk egyidős hölgy, és hát azt is elárulhatjuk a hallgatóknak, mert korábbi adásainkból már volt erről szó, hogy mi is ismerjük egymást korábbról, egyetemről, Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jártunk mind a ketten, illetve Gyöngyvér is. Mit lehet róla még tudni? Hogyan jött az ő életébe, hogy megjelenjen ez a mű az ő keze alól?
3: Gyöngyvér is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem szakán kezdte a tanulmányait, és utána én úgy emlékszem, hogy a művészettörténet minort végzett, és utána egyébként ez érdekes, hogy én az egyetemi éveinkben nem is ismertem. Én tudtam, hogy ki, de hogy egyébként lehet, hogy soha nem is beszéltem vele. Én később ismertem őt meg jobban, amikor a leveltári kutatás miatt én már itt dolgoztam a Fegyházmegyei Leveltárba, és akkor ő jött kutatni, és akkor így felelevenítettük, hogy legalább látásból ismerjük egymást, meg nagyon sok közös ismerősünk volt, hiszen azért az egyetemi világhoz hozzátartozott az, hogy még ugye Pilis Csabán egy viszonylag zárt térben volt a kampusz, így az ember akaratlanul is nagyon sok emberrel megismerkedett, ha csak úgy nem, hogy minden nap láttam valakit, akkor már kialakult egy olyan ismerettség, és én azt gondolom, hogy számomra Gyöngyvér is ilyen volt, és én utána ismertem meg őt jobban így a szakmai munkássága során, és ő jelenleg a Képzőművészeti Egyetemnek a könyvtárában és leveltárában dolgozik. Ő ott a leveltárnak lényegében a vezetője és a könyvtárnak az igazgatóhelyettese, és az ő érdeklődési köre az építészek munkásságára fókuszált. Ugye, ahogy említettem is, hogy korábban, pár évvel ezelőtt, vagy jó pár évvel ezelőtt jelent meg szintén ebben a sorozatban a Hild Józsefről szóló monográfiája. Ugye a Hild József neve talán sokak számára ismert, hiszen az Egri Székesegyháznak ő volt a tervezője, még ugye 1830-ban, ugye 31 és 37 között épült az Egri Székesegyházunk, de mellett Hild József számos más nagy monumentális épületet is tervezett, tehát ő a saját korának egy kiváló és nagyon ismert építésze volt. Ezzel szemben Nagy Virgil egy kevésbé ismert, mai számmal kevésbé ismert építész, bár saját korában ő egy nagyon fontos és kiemelkedő szakmai tevékenységet végző ember volt, viszont a közelmúlt, mondjuk az elmúlt 50 évben az ő munkássága egy kicsit így háttérbe szorult. Igazából én is, hogy most így visszagondolok, hogy mikor találkoztam a nevével, nem vagyok benne biztos, hogy mielőtt Egerbe jöttem dolgozni, találkoztam az ő nevével.
2: Mi lehet az oka ennek, hogy ennyire nem ismerjük, nem ennyire közismert, még akár itt Egerben sem?
3: Hát ugye Hild József neve ki van írva a bazilikában a bejárati ajtó mellett. Nagy Virgil neve is szerepel a bazilikában a falon, csak egy olyan részen, amit nagyon kevesen látnak, tehát így szerintem kevésbé jut el így a
2: nagy közönséghez.
3: A nagy közönség elé. Illetve ugye például Egerben is, ugye ő nem egy épületet tervezett, hanem egy épület belsőt. Sőt, ugye annak is egy részét. Ugye, hogyha valaki maga elé képzeli az Egri Székesegyházat, akkor azért egy, azt mondhatjuk, hogy kívül elég egységes, ugye klasszicista stílusú, viszont belül nagyon sok művészeti irányzat találkozik. Ugye ez abból adódik, hogy különféle korszakokban készült. Tehát ugye, ahogy mondtam is, megépült 1837-ben, ugye akkor felszentelték, viszont belül szinte egy üres székesegyház volt, és utána kezdték el berendezni. Ugye még pirkeriesek, az építetőiesek, akiről egyszer már beszélgettünk itt a mikrofonnál, mégpedig a róla szóló anekdota kötet kapcsán. Talán, ha valaki azt hallotta és emlékszik rá, akkor ugye tudjuk, hogy ugye pirkeriesek építettette az Egri Székesegyházat, akkor ugye 20 évig volt egriesek, és egyébként pátriárkaiesek volt, hiszen a velencei pátriárkából lett egriesek, és ugye Pirker felépítette, egyébként el is kezdte berendezni, tehát több oltárkép az ő esegsége alatt került ide, meg az ő megrendelésére.
2: Ez 1837 után van. Igen. Már, amiről ugye te beszélsz most.
3: Igen, hiszen ugye Pirker 1847 decemberében hunyt el, tehát neki még volt 10 éve a berendezésre, viszont ő meghagyta a végrendeletébe, hogy a érsek utódainak és a káptalannak hagyta meg feladatul, hogy fejenszék majd be és díszítsék tovább az Egri Székesegyházat. És akkor lényegében ott tartunk, hogy Pirker ugye meghal 1847-ben, aztán utána a következő 15 évben ugye sokszor gyűjtötték a pénzt, például a nagy orgonára, hiszen ugye azt is tudjuk, hogy amikor elkészült a székesegyház, akkor visszakerült a régi barokk székesegyháznak az orgonája, mert az anyagi lehetőségek nem tették azt lehetővé, hogy egy monumentális orgonát építsenek oda. Úgyhogy ők saját maguk is tudták azt, hogy ez nem biztos, hogy így jó lesz, hiszen egy sokkal kisebb térbe tervezett orgon egy ilyen nagy térben hangzásvilágban nem fogja tudni azt adni, mint egy kisebb térben. És például ugye ez az 1860-as évek elejére valósult meg, 64-65-ben készült el az új orgona. És akkor még mindig ott tartunk, hogy belül szinte az oltárképek ott vannak, szobrok vannak, toborművek ott vannak, de a ma nagyon látványos kupolák, freskók hiányoznak. És erre egészen 1904-ig kellett várni, amikor is Samassa érsek megrendelésére Nagy Virgil megtervezte azt a látványt, amit lényegében ma láthatunk. Ugye ő egy építész volt, tehát nyilván nem őt festette például a szentélynek a kupoláját, viszont az ő tervé alapján készült, de illetve a nagy oltár is, ami ugye most nem szentségi oltárként van jelen, hiszen ugye a Szent Mihály oltár a szentségi oltár, de hogy a mai látványát is annak is ő tervezte, ennek meg is vannak a tervrajzai, sőt egyébként Gyöngyvér munkásságából tudjuk azt is, hogy ő kikutatta, hogy milyen reneszánsz előképeket használt, hogy milyen motivumokból ihlette azt a szimbólumrendszert, amit ő használ, és utána ő a a nagykupola és a szentély közötti területre is készített terveket, illetve még a baszilika nagykupolájára is, viszont ezek már nem valósultak meg. Ugye szintén ugye ez mindenkorban előfordult, és hogy mindenki szerette volna befejezni, de ugye az anyagi lehetőségek sosem voltak jók, hiszen azért tudjuk, hogy ugye 1904 és 10 között azért sok minden történt, ugye a szentélynek a mai látványa körülbelül akkor alakult ki, bár ugye a karorgona az 1912-es, viszont utána kitört az első világháború, így Nagy Virgil hiába tervezett még továbbra is az egri székes egyházzal kapcsolatban, de ugye nem tudták ezt megvalósítani, és meg a 20-as évekből is vannak olyan levelezések, hogy ő megírta, hogy milyen terveket készített, és hogy ő szívesen folytatná, de ugye erre már nem volt lehetőség, mert ugye tudjuk, hogy 1912 után is a következő ilyen nagy díszítési hullám, az csak 1945 után, még pedig 49-50-ben történt, amikor is ugye a nagy kupola és a hátsó kupola elkészült, ugye a Takács István festette.
2: Második világháború után Ánig kellett, akkor ugorjunk most. Igen. Az időben.
3: Igen, viszont ami fontos, amit szintén Gyöngyvér könyvéből megtudhatunk, hogy is került Tövegerbe. Ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy egyébként nagyon jó a könyvnek a felépítése, mert nem csak egy szakmai életművet tudunk belőle megismerni, hanem az embert is. Tehát, hogy milyen volt Nagy Virgil. Egyébként a családjáról is nagyon sok mindent megtudunk, a munkásságáról, a tanítványairól, hiszen arról még nem beszéltünk, hogy ő egy tanárember volt. Ő az ókori építéstan tanszékének volt a nyilvános rendes tanára, ami azért ebben az időszakban egy nagyon fontos pozíció volt, hiszen ő még ugye a Királyi József Műegyetemen tanult, és ugye nyilván akkor még azért az egyetemi rendszer teljesen máshogy nézett ki, mint most, azért nem úgy voltak így az egyetemek szétosztva, mint ma, hanem akkor azért még nagyon sok szakterület sokkal inkább kialakulóban volt, mint ahogy most van. Tehát például mondjuk azt, hogy ma a képzőművészeti egyetemről tudjuk, hogy milyen, de pont egyszer Gyöngyvér mutatta be, hogy ugye régebben ugye külön képezték a nőket, és külön a férfiakat, és külön könyvtárterme volt a nőknek, külön volt a férfiaknak, külön tanították nekik a rajzot. Tehát, hogy egyébként ez egy nagyon érdekes világ volt, és ezt nagyon jól bemutatja a könyvben.
2: Kedves hallgatóink, folytatjuk mai olvasmányajánlónkat. Mai alkalommal egy különleges kötetről beszélgetünk. Nagy Virgil munkásságát mutatja be, az Építészet Mesterei sorozat egyik kötete. És a műsorunkban már beszéltél egy kicsit az Egerhez kapcsolódó fűződéséről. Na de ki is volt ez a Nagy Virgil, mit lehet róla tudni, milyen különlegességeket mutatnál be, akár amit a könyvből tudtál meg?
3: Nagy Virgilről nagyon sok mindent meg lehet tudni, ahhoz képest, hogy mondjuk egy átlagember mit tud, tehát, hogy én is most saját magamból indulok ki, hogy ahogy így említettem is, nagyon keveset tudtam korábban az ő munkásságáról, mielőtt itt ugye elkezdtem volna dolgozni, és hogy úgy említettem is, azért több kötődése van, tehát azért, ha az ember egy építész nevével sokszor találkozik, akkor azért talán elkezd egy kicsit érdeklődni iránt, hogy mégis ki volt ő. És hogyha valaki ebben szintén megfogalmazódik ez a kíváncsiság, akkor nagyon jól fel van építve a könyv, hiszen a könyvnek egy igen nagy része az elején az ő életútjáról szól, a családjáról, az iskoláiról, egyetemi tanulmányairól, a korai munkáiról, hiszen ha megnézzük, akkor nagyon színes munkássága volt, külföldön is tanult, és utána pedig az oktatói pályájáról, hiszen az ő életében nagyon fontos volt az oktatói tevékenység. Egyébként ebben az időszakban azért nagyon sok olyan nagy építész volt, aki nem csak tervezett, hanem tanított is. Ugye nagyon sok olyan nagy építésznek a nevét talán ismerjük, fennmaradtak, akik valami komolyabb nagy épületet terveztek, viszont ha megnézzük az akkori egyetemi rendszert, akkor rengeteg órát tartottak rengeteg diáknak, akár a következő korszakoknak a nagy építészeinek is a mesterei, és ugye, ahogy mondtam is, ugye az ókori építéstan tanszéken dolgozott, ott tanított, ami ugye nyilván most belegondolok, hogy ókori építéstan, és ugye ő tervezte a bazilika szentélyét, de majd beszélünk róla, hogy még egyébként miket tervezett, mert egyébként nem csak szakrális épületeket, hanem világi építményeket is tervezett. Gyöngyvér nagyon jól kifejti, és nagyon jól bemutatja az ő tanítási tevékenységét, mert Nagy Virgilnek nagyon fontos volt a tanítás, tehát az ő életében az kiemelt szerepet játszott, talán még egy kicsit fontosabb is volt, mint a tervezés, és ugye neki voltak egyházi megbízásai is, egyéb egyházművészeti megrendelései is, és azon kívül számos világi épületet is tervezett. Például ebből az egyik legismertebb a Szabadsághíd, ugye régen Ferenc József híd néven vált ismerté, de egyébként a korábbi Erzsébet hidat is ő tervezte. Nem csak Budapesten, vagy Egerben, vagy itt ezen a környéken, hanem akár Békéscsabára is tervezett, illetve a mai határon túlra is, és nem csak katolikus templomokat tervezett, alakított át, hanem akár még zsinagógát, vagy ortodox templomot is. Tehát azért ebben a korban az építészek általában ilyen nagyon színes palettán dolgoztak, és kicsit visszatérjünk ahhoz, hogy hogyan is került ő Egerbe. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mi alapján választhatták ki annak idején, hogy Nagy Birkill tervezze.
2: Igen, ezt én is akartam tőled kérdezni, hogy alapvetően ő nem egri ember volt, vagy lehet, hogy korábban nem is volt egri kötődése ide?
3: Hát ugye azért, mert valaki Egerben dolgozik, az nem azt jelenti, hogy bármi egri kötődése is Igen. van. Ugye Hild Józsefnek sem volt semmi kötődése. Nagy Birkill egészen pontosan Temesváron született, egy kicsit arrébb. Egyébként egy nagyon komoly értelmiségi családba született, tehát nyilván az, hogy ebben a korban felsőoktatásban ráadásul ilyen fontos egyetemre járt, azért az nyilván ahhoz kellett, hogy megfelelő családi háttér. Viszont az első munkája, az első egyik legfontosabb munkája nem csak az egyházmegyében, hanem az ő életművében is, a mai nyíregyházi társszékesegyház, amit a saját korában Samasra templomnak hívtak. Ugye azért hívták Samasra templomnak, ugye a Samasra József egri érsek után, ugye ő építette ezt a templomot, ez 1902 és 4 között épült, tehát hogyha így visszagondolunk, ugye mondtam, hogy 1904-ben tervezte az egri székesegyháznak a szentélyét, nyilván ugye ő már letette a referenciát a Samasra templommal.
2: Nyíregyháza kapcsán, ugye?
3: Így van, és valószínűleg sose gondolta, hogy ez egyszer társszékes egyház lesz, hiszen ez egy városi plébánia templomnak épült. Ma meg ugye a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyének a társszékes egyháza, ami azért egy nagyon fontos rang egy templom életében. És még ezen kívül egyébként a Jászkíséri templomot is ő tervezte, aminek meg az az oka, hogy az azt építtető kanonok, Folti János, ugye egri székesegyházi kanonok volt, tehát ők itt együtt dolgoztak a székesegyházban, tehát ugye nyilván neki is onnan jött az ötlet, hogy akkor vele tervezteti meg a szülőfalujának a templomát, vagy akár még kiemelhetnénk a Törökszent Miklósi templomnak az átalakítását is. Hogyha valaki ezeket a helyeket megnézi, vagy akár csak a könyvet lapozgat, vagy a képeket nézegeti, lehet látni, hogy egyébként mennyire megjelennek ugyanazok a stíluselemek, ami mondjuk Gyöngyös esetében nem jelenik meg. Ugye Gyöngyösön a Szent Bertalan templomot nem ő tervezte, viszont amikor 1917-ben ott volt egy nagy tűzvész, akkor a torony leomlott, mert ugye leégett, és akkor helyre kellett állítani, és például a korábbi felújítás előtti állapot az is az ő munkásságához tartozik. Ezt most azért így emeltem ki, hogy pár évvel ezelőtt a torony sisakot lecserélték, és lényegében akkor kapta vissza az eredeti formáját, de korábban a szűkös anyagi lehetőségekhez mérten a Nagy Virgil tervei alapján próbálták megvalósítani a helyreállítási terveket, tehát ebből is úgy arra tudunk következtetni, hogy azért lehet, hogy neki semmi kötődése nem volt az egri egyházmegyéhez, de a korábbi nagy egyházmegyében azért számos helyen letette ő a lábnyomát, tehát hogyha a 93 előtti egyházmegyét nézzük, ugye ezt most azért emelem így ki, mert ugye Addi Nyíregyháza is hozzánk tartozott, akkor ezért az ő építészeti munkásságában több olyan kiemelkedő alkotás is van, amely egyházmegyénkhez kötődik.
2: Mit lehet még tudni a kötetről, a könyvről? Ugye említett, hogy nem csak szakrális témában vagy területen volt jelen, nem csak ott dolgozott, hanem világi területen is, és ugye nyilvánvalóan, ami nekem is feltűnt, ugye Szabadsághíd, nagyon sokan ismerik, tehát hogy én azt gondolom, hogy beugrik az embernek a képe, még hogyha nem is Budapesten él, vagy a fővároshoz kötődik, azért az egy hatalmas munka az is, nem csak a szakrális munkái. Mit lehet tudni még az ő életéről? Mit emelnél még ki magából a kötetből?
3: Ugye ez fontos lenni, hogy az ő életének egy igen jelentős része az az úgynevezett boldog békeidőkben volt, amire inkább mondhatnánk azt is, hogy a dualizmus korának volt az egyik fontos építésze, ami abban a szempontból fontos tényező, hogy ebben az időszakban, ugye 1872-ben létrejött Budapest, és utána rengeteg építkezés, fejlesztés valósult meg a fővárosban, többek között a hídépítések is, tehát mondjuk lehetne ma is, hogy egy építész tervez egy hidat, csak lehet, hogy nincs rá igény, vagy nincs rá megrendelés. Ő pont egy olyan korban élt, amikor neki erre volt lehetősége, és ugye neki több olyan alkotása is van, amelyet ma már nem látunk. és gyöngyvér munkásságának köszönhetően nagyon sok olyan fotót összegyűjtött, amely ma már nem látható épületekről, hidakról mutat be ábrázolást, és például pont kinyitotta az egyik oldalon, ahol az Erzsébet híd, a korábbi Erzsébet híd, az általa tervezett Erzsébet hídról egy nagyon jó fotót sikerült neki beszerezni, ami 1935-ös állapot, tehát ugye tudjuk, hogy amikor Budapest ostroma volt, akkor ugye felrobbantották a hidakat, tehát ez lényegében 10 évvel a megsemmisülése előtt készült, és itt lehet is látni, hogy hasonló elemek vannak rajta, és hasonlóan stílusa, mint a Szabadsághídnak, hiszen nem véletlen egy embernek az alkotása, mert egyébként ugye nyilván egy csomó, tehát így több építésznek, hogyha az emberi nézegeti alkotásait, akkor azért lehet látni olyan elemeket, amik ilyen visszatérő elemek.
2: Persze.
3: Tehát ugye most Egerben kiemeltük a Székesegyházat, de egyébként az angol kisasszonyok kápolnájában is ő tervezte az oltárt, sőt ott egyébként volt egy szószék is korábban. Volt egy ambó is, ami átkerült a mai minorita templomba, tehát igazából mondhatjuk azt, hogy legalább 3 helyen van Egerben neki olyan alkotás, amit
2: kézlenyomata.
3: Színűleg az átlagember észre se vesz, meg nem is gondol arra, hogy ezek hogy kerülhettek így különféle helyekre. Ugye nyilván itt a történelmi körülmények hozták azt, hogy nem feltétlenül minden ott van, ahol korábban volt. És egyébként így a könyvet lapozgatva, szerintem nagyon jó fotókat sikerült nekik összeválogatni arról, hogy tényleg így a régi korokat párhuzamba lehet állítani az új korral. Tehát ez mindenképpen a könyv mellett szól, hogy egy óriási képanyagot gyűjtöttek össze, és például a korabeli Budapest látképét is, és a korabeli Budapestről nagyon jó fotók vannak. Talán már egyszer korábban beszéltünk egy másik adásban a régi Budapestről.
2: Igen, ebből sorozat volt róla, igen.
3: Igen, amikor Budapest 150 évforduló volt. Akkor ugye ez a könyv még nem volt, ebben nagyon sok olyan képet látunk, amit akkor még nem láthattunk, mert akkor nem gyűjtötték össze. És egyébként aminek fontos kiemelni, hogy ugye a Gyöngyvér úgy építette ezt fel, meg úgy gyűjtötte össze, hogy vannak benne fotók, távrajzok, ilyen festett rajzok, tehát nagyon látványos elemek vannak, tehát hogyha ezt bárki kézbe veszi, akár mint egy album úgy is lehet lapozgatni, de egyébként egy nagyon jó stílusban megírt, könnyen befogadható szöveget tár az olvasó elé, és a könyv végén pedig a középületeket mutatja be, amelyeknek egy rész ugye már nem a mai Magyarország területén van, például mondjuk a Losonci Városháza, de akár olyan tervekkel is foglalkozik, amelyek nem valósultak meg, hiszen ugye minden építész életében ma is úgy van, hogy van egy tervpályázat, jelentkezik rá, készít egy pályaművet, és azt vagy elfogadják, vagy nem. Hát Nagy Virgil esetében, hogy egy nagy épületet emeljünk ki, ami nem valósult meg, ő például pályázott a Szépművészeti Múzeum tervezésére is, nagyon sokan, akkor a legnagyobb építészeit jelentkeztek arra. Meg is maradt egyébként az ő terve, ráadásul nem is Budapesten, hanem nálunk.
2: És ezt is láthatjuk a könyvben?
3: Igen, egyébként meg ebből a rajzból az eredetén nálunk van a levéltárban. Nálunk nagyon sok Nagy Virgil rajz van, ami annak köszönhető, hogy ahogy ugye mondtam is, hogy az egyházmegye több helyén épített, hogy ezt elküldte referencianyagként.
2: És eredetiben akkor látható nálatok?
3: Igen, mert ezt ő nagyon szépen passzpartúra felrakatta, és ezek így megmaradtak. Így pont a közelmúltban Gyöngyvér könyvem megjelenése kapcsán, ugye többen is találkoztak ezekkel a rajzokkal, és többen is így megkeresték intézményünket, akár a Szépművészeti Múzeum irányából is, hogy ott is most majd lesz egy évfordulós kiadvány, hogy ők is összegyűjtik az összes távariációt, hogy miből lehetett választani annak idején, és akkor ők kisbelül nagyon örültek annak, hogy írásos dokumentum volt arról, hogy kik jelentkeztek, csak ugye náluk ezek nem maradtak meg, hiszen ugye ott is háborús sérüléseket szenvedett a gyűjtemény, és hogy nagyon örültek neki, hogy egy olyan intézménybe a gyűjteményi kör szempontjából nem is kellene, hogy meglegyen, mégis megőrizték az utókor számára. Sokszor megkérdezték, meg már többen megkérdezték, hogy miért pont nálunk van, hát valószínűleg azért, mert elküldte. Hát mint hogy ma is referencia munkákat szoktak küldeni a tervezők, ez régen is ugyanígy volt, és egy nagyon jó minőségű rajzokat küldött, aminek köszönhetően ezek még így 120-130 év távlatából is megvannak.
2: Márti, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen aprólékosan bemutattad tényleg ezt a könyvet, és hatalmas tudásanyag van benne, és hatalmas tudásanyag van nálad is a fejedben, és hogy ezt mindig megosztod ilyen őszintén és közérthetően a hallgatókkal, ezt köszönöm szépen. Havas Gyöngyvér könyvét mutattuk most be, akit mind a ketten ismerünk, és nagy szeretettel ajánljuk az olvasók kezébe. Egy picit más témában, mint amit szoktunk hozni, nem szép irodalom, de azt hiszem, hogy egy könnyed olvasmány is hatalmas képanyaggal, ahogy említetted te is. Köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk az Építészet Mesterei sorozatból megjelent Nagy Virgilről szóló kötetről, amelyet Havas Gyöngyvér készített. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 18. A nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó érdekvédelmi civil szervezet és szakértő közös levélben kéri Hegedű Zsolt egészségügyi minisztert, vonja be őket a szívhangrendeletről szóló szakmai egyeztetésbe, hogy azoknak a nőknek a szempontjai is megjelenhessenek, akiket a szabályozás érint. Áll a szervezetek által a távirat irodához küldött közös közleményben. Mint írták, a levelet jegyző szervezetek örülnek annak, hogy a szülésznőgyógyász szakma képviselői meghívást kaptak az egyeztetésre, de aggasztónak tartják, hogy nem nyilvános a meghívottak listája, és nem kaptak meghívást azok a szervezetek, amelyek a mindennapokban segítik és támogatják az ellátás hatásait közvetlenül viselő nőket és lányokat. Nehezen lenne érthető, ha a szívhangrendelet kapcsán megvalósuló szakmai egyeztetésből éppen a legfőbb érintettek, a nők és képviselőik maradnának ki, emelték ki. A Fidesz frakció szerint a kormány cserben hagyja az aszbeszt szennyezéssel érintett településeken élőket azzal, hogy csupán egyetlen helyen avatkozik be. Az ellenzéki képviselőcsoport a távirat irodának küldött közleményében arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt, hogy hozza meg a kármentesítéshez szükséges döntéseket. A Fidesz frakció azt írta, több száz kilométer aszbeszttel szennyezett útszakasz lehet Magyarországon. A Tisza kormány ehhez képest csak 12 kilométernyi területen a 300 helyszín és a 250 érintett település helyett csupán egyetlen helyen és egyetlen várost érintően avatkozik be. Szerintük ezzel a kormány hátat fordított 249 településnek és több tízezer magyar embernek. Emlékeztettek, Magyar Péter miniszterelnök Osztrák-Magyar Vegyes Bizottság létrehozását ígérte az ügyben. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig arról beszélt, hogy mindent el fognak követni a probléma megoldása érdekében. Ha ez a minden, akkor miniszter úr adja be a lemondását. Társadalmi párbeszédet indított a kormány pénteken a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írták, az elmúlt években közúti közlekedési balesetek során több százal haltak meg, és több ezren szenvedtek sérüléseket. A szigorúbb szabályozás és a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írták. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. Már októberben létrejöhet az Egységes Magyar Kutatóhálózat a Magyar Tudományos Akadémia alatt. Írták a Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA közös sajtóközleményében pénteken. A távirati irodához eljuttatott közlemény szerint az Egységes Magyar Kutatóintézeti rendszer kialakításáról és ennek tervezett menetrendjéről egyeztettek a Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA vezetői július 14-én. A Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA az elmúlt időszakban folyamatos szakmai és jogi egyeztetéseket folytatott az új működési modell kialakításáról. A korábbi és a mostani tárgyalások alapján a minisztérium elkészíti az átalakítás jogszabálytervezetét, még a nyáron a kormány elé viszi, és a kabinet által jóváhagyott változatot szeptember elején társadalmi egyeztetésre bocsájtja. A javaslattervezet szerint a hatályba lépéssel egy időben a korábban az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez csatolt 4 bölcsészet és társadalomtudományi kutatóközpont az MTA alatt kerül közös irányítás alá a jelenleg a HUNREN magyar kutatási hálózatban működő központokkal. Végül az időjárásról. nyugaton csökken, keleten megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A gyengülő csapadékrendszer kelet felé halad tovább. Ekkor már eső is valószínű a kevés zápor és zivatar mellett. Várhatóan a hajnali órákban hagyja el az országot, illetve oszlik fel a Tiszántúl térségében. A légmozgás az zivatarokat leszámítva gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 35 fok között valószínű, de a nyugati, délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.

0: Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Sinkovics Andrea gondoskodik, a zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot Karkus István kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan Közelkép című portréműsorunk szól. Ebben Füstös Fannival, a Creabits Design megálmodójával, gyöngyékszerkészítővel beszélgetünk. Majd a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsorát hallják. 21 órakor a hírek után Kultúrkör című műsorunk szól. Farkas Erzsébet és Klécz Beáta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ júliusi programjait ismertetjük. Szó lesz többek között a 9. Dixie és Jazz Fesztiválról, valamint a Parnograszt Miskolci koncertjéről is. Ezt követően a 2. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek nyári nyitvatartási rendjét ismertetjük. Végül pedig egy EGRI programról, az idei Symphonic Like-ról és a Gárdonyi Géza Színház évadzárójáról is hallanak beszámolót. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, még kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a napversét hallgathatják meg, majd a Közélet szól. Ebben elsőként beszámolunk arról, hogy idén 8 éves a civil szervezeteket rendszeresen támogató Manóka kávézó. Majd szólunk arról is, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. 23 órakor a híreket követően a Vatikáni rádióadása szól, majd a hitvalló következik. Ebben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjai Devera Erzsébet hitoktató vezetésével a belső értékek fontosságáról beszélgetnek. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel jelentkezem, addig is tartsanak velünk.
1: Szeretettel köszöntöm Füstös Fannit, a Creabits Design megálmodóját, gyöngyékszerkészítőt. Én nagyon örülök, hogy sikerült téged megtalálnom, hogy sikerült leegyeztetnünk, hogy beszélgetünk egyet a munkádról, az ékszereidről. Egyrészt azért, mert én is foglalkozom gyöngyfűzéssel, illetve nagyon fontosnak tartom, akárcsak te, hogy a régi motívumok azok megjelenjenek újként a mostani divatban. És mivel a te ékszereiden ezeket én nagyon erősen látom, ezért akartam mindenképpen veled is egy beszélgetést. De mielőtt ebbe így belevágunk, inkább először azzal kezdjük, hogy hogy is kezdődött? Hogy kezdődött nálad a gyöngyökkel való kapcsolat? Hogy indult? Hogy emlékszel erre vissza?
2: Én is nagyon köszönöm, hogy megkerestél, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt a beszélgetést. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú múltú dolog az én esetemben. Gyerekkoromban kezdtem el, még annó Ongán, ugyanis részben én Ongán nőttem föl, borsodi gyerekként. Hát én gyöngyállatkákkal kezdtem egy kis kurzuson, mindenféle kézműves lehetőséget megmutató szakkörön, és hát természetesen ezekkel a szokásos kis krokodilokkal, mikulásokkal és angyalkákkal kezdődött a pályafutásom. Én nagyon sokáig ezt is csináltam egyébként, és maga ez az ékszerkészítés, ez viszonylag későn jött. Igazából ezekbe a háromdimenziós figurákba és állatokba olyan szinten beleszerettem, hogy ezt egész gyerekkoromon át készítettem tulajdonképpen, és egészen későn már felnőttként, Spanyolországban élve, ugyanis nekem spanyol a férjem, volt időm arra, hogy egy kicsit így visszakanyarodjak és többet gondoljak az ékszerkészítésre, azáltal, hogy hát volt egy kis szabadidőm, és nézegettem a Pinterestet, és akkor találkoztam ilyen formagyöngyökkel, ugyanis nekem ez a kvázi specialitásom a gyöngyfűzésen belül, a formagyöngyök. Ezek ilyen Csehországban készült különleges formák, és hát ezekkel Pinteresten találkoztam először, és akkor jutott eszembe, hogy lehetne ezekkel esetleg kísérletezni, és tulajdonképpen akkor hagytam hátra ezt az előző formavilágot, vagy ezt a kis fantáziavilágot, és elkezdtem kísérletezni így autodidakta módon ezekkel a formagyöngyökkel, és innen indult tulajdonképpen ez az egész.
1: Azért is érdekes, amit mondasz, mert ugye a hagyományos gyöngyékszerekben azokban nem is nagyon használnak ilyet, tehát maximum egy-egy csepp, vagy egy-egy nagyobb csiszolt gyöngy fordul elő bennük, és a formagyöngyök világa az meg megint egy teljesen külön kategória, teljesen külön világ, hiszen van benne ráadásul nem csak olyan, ami egy lyukkal rendelkezik, mint általában a gyöngyök, hogyha egy átlag ember gondol a gyöngyre, ugye arra gondol, hogy egy valami lyukos lencse, golyó, akármi, amit föl lehet fűzni, de ugye ezeknél van dupla lyukú, és valóban, ahogy említetted, százféle forma. És a fő motivumod, mint általában a hímzésekben is, azok a virágok.
2: Ez így van.
1: Amikor elkezdtél vele foglalkozni, mondtad ugye, hogy Pinteresten fedezted fel ezeket a gyöngyöket. Hogyan haladt tovább a folyamat? Tehát ugye írod is, hogy a matyó az, ami igazán inspirál.
2: Tulajdonképpen ez úgy nézett ki, hogy eleve már nem is azokkal a gyöngyökkel dolgozom, mint amiket felfedeztem én annó, mert ugye én magam is meglepődtem, tehát nekem az, mint gyöngyfűzés, ahogy te is említed, az az egylyukú normál, a mai úgymond hagyományos gyöngyfűzés gyöngyeihez köthetett. Volt így az én fejemben is, és amikor megláttam ezeket a többlyukú gyöngyöket, akkor ugye elkezdtem nagy nehezen beszerezni őket, tekintve, hogy akkor ugye Spanyolországban éltem még, akkor ott nem nagyon volt alapanyag, úgyhogy itt anyukámat kértem, hogy Magyarországon szerezem be egy-két dolgot. Azokkal kísérletezgettem, és az a helyzet, hogy mivel nem nagyon találtam mintákat, meg leírásokat, olyankor még eszembe se jutott, hogy esetleg valaki ezekről videót töltsön fel, vagy ilyesmi. Fogtam magam, és autodidakta módon megpróbáltam azokat a mintákat reprodukálni, amiket így megláttam Pinteresten, így kvázi gyakorlásként. És így fokozatosan, ahogy gyakoroltam, meg tapasztaltam a gyöngyökkel, úgy alakult ki, hogy melyek azok a gyöngyök meg formák, amik igazán a kedvemre valók igazából, vagy amikkel úgy szívesen dolgozom. És az a helyzet, hogy mivel, ahogy említettem is, ugye én borsodi gyerek vagyok, és valamilyen szinten én azért lokálpatriótának tekintem magam, gyerekkorom óta már nagyon-nagyon szerettem a matyó mintákat. Én nem vagyok matyó, viszont így a helyi értékeket mindig is nagyon fontosnak tartottam valamiért így a magam életével reprezentálni, szóval nekem ezek a matyó minták már régóta így a nagy kedvenceim voltak, és amikor én magam személyesen eljutottam az egyik budapesti üzletbe, és megláttam bizonyos formájú gyöngyöket, valamiért az én agyam a gyöngyök formáját látva egyből ezekre a mintákra asszociált, és valahogy megláttam ezekben a mintákban, hogy ki lehetne belőlük hozni egy-egy matyó, rózsát, tulipánt és egyebeket, és onnantól kezdve nem volt megállása, hogy sikerült végre sok-sok kísérletezés árán azt a mintavilágot vagy formavilágot elérnem, ami úgy nagyjából a fejemben összeállt, és hát tulajdonképpen ez az a mintavilág, amit azóta is folyamatosan építek, kísérletezek, és folyamatosan évről évre bővítek, és egyre szélesebb a palettám. De ehhez az kellett, most már azért ez kicsit máshogy működik, tehát nekem tudatosan is van most már egy ilyen mintabővítési kísérletem, nekem rengeteg sok matyó mintám le van töltve telefonra, számítógépre, ilyesmi, és sokszor van az, hogy így leülök, megnézem a mintát, hogy szerintem mi az, ami gyöngy igazából meg tudná ezt a mintát formálni, és addig kísérletezek, mert ez kvázi egy úgymond legózás, addig kísérletezek, amíg az arányok meg a formák, azok nagyjából vissza nem adják ezeket a mintákat. És hát az a szerencsés helyzet áll fenn, hogy én magam is a Matyó Népművészeti Egyesületnek a tagja vagyok, ugyanis amióta ilyen szenvedéllyel dolgozom a matyó mintákkal, azóta hát ezt folyamatos összeköttetésben vagyok, meg közös rendezvényeken veszek részt a Matyó Népművészeti Egyesülettel, és hát ezáltal szerencsére van lehetőségem konzultálni is velük a formákat tekintve, ahol azt vettem észre, hogy nagyon nagyra értékelik, hogy így a magam önálló és hát mondhatni egyedi módján igyekszem máshogy népszerűsíteni a matyó mintákat, ami nekik is természetesen nagyon jó, azon belül, hogy én is nagyon örülök, hogy kvázi befogadtak, és hogy jó szemmel nézik azt, hogy én ilyen módon igyekszem öregbíteni az egyesületnek a hírnevét.
1: Igen, mert ugye szokatlan lehet az, hogy azokat a klasszikus matyó mintákat, rózsákat, tulipánokat, ahogy te is említetted, ugye a virágokat, amiket az ember megszokott mondjuk terítőn, vagy különböző ruhadarabok hímzett díszítéseként, azt viszont látja egy-egy fülbe valóban. De ugyanakkor meg valahol fontos szerintem, hogy az a hagyományos minta, ami mondjuk ma már egy olyan népviseleti darabot, ami mondjuk ez előfordult, már ugye nem hordunk, mégis a minta maga az tovább tud élni egy másik formában általad.
2: Igen, igen, tehát az a helyzet, hogy hiába fantasztikusak, gyönyörűek és maximálisan tiszteletben tarthatóak szerintem a hagyományos módon készített hímzések, de valahol nekem az lenne a célom, és ezt igyekszem a lehető legnagyobb tisztelettel tenni, és pontosan ezért is konzultálok folyamatosan a hagyományőrzőkkel, de szeretném mégis valahogy a mai ember számára egy hordható, viselhető formában önteni ezt a mintavilágot. Egyrészt azért, mert szerintem nagyon szépek a minták, és egyébként én azt gondolom, hogy ékszerként ugyanúgy tisztelettel bánva a mintákkal úgy hordhatóak ezek, ahogy valójában ezek megérdemlik. Szerintem, mert ugye azért vannak a mintafeldolgozásnak, meg ezeknek a kvázi modernizálásoknak, vannak olyan módjai, amiket tudom, hogy sokan a hagyományőrzők közül nem néznek annyira jó szemmel, és értem is, hogy miért. Uh-huh. Viszont én ugye az ékszerrel azt próbálom azért mégis, hogy egy tiszteleteljes módon, de a mai ember meg a fiatalok számára is hordható módon próbálom ezeket a mintákat megjeleníteni. Egyúttal azt is szeretném, hogy kicsit így fel tudjam hívni a munkáim által az emberek figyelmét arra, hogy a hagyományos matyó mintákat, a hagyományos technikákat is ezáltal egy kicsit így az emlékezetükbe vésem, hogy felhívjam rá a figyelmüket, hogy egy kicsit nézzenek utána. Tehát amikor külföldiek esetén is mindig elmondom, hogyha amikor megnézik az én ékszereimet, hogy ugye ez az UNESCO örökség részeként a matyó mintákon alapul, vagy egy kicsit járjanak utána. Ezért is jó, hogy általában, hogyha ilyen nemzetközi vásárokon veszek részt, akkor azt a Matyó Népművészeti Egyesülettel teszem nagyon sokszor, és akkor így van lehetőségem ilyen, hát ez kicsit csúnyán ilyen marketinges szöveggel mondva, kereszt promócióra is, de nekem ez is célom lenne, hogy a matyókat is reklámozzon ezzel, nem csak magamat.
1: Hát gyakorlatilag a forrásodat próbálod népszerűvé tenni szintén a saját munkáidon keresztül. Viszont nagyon fontos volt egy szó, amit mondtál. Ugye említetted, hogy te folyamatosan kapcsolatban vagy a Matyó Népművészeti Egyesülettel, és így gyakorlatilag egy állandó szakmai diskurzus van közted és az egyesület többi tagja között. Ugye tisztelettel nyúlni ezekhez a mintákhoz, mert valóban úgy van, hogy az összes népi minta gyakorlatilag bárki felhasználhatja, ugye jogdíjmentes és így tovább, de hogy ha tisztelettel nyúl hozzá az ember, és tudom, hogy elkoptatott szó az alázat, de hogy az is valahol mégiscsak része annak, hogyha az ember meríteni akar ezekből a mintákból, hogy ne úgy használja fel, hogy csak úgy odavágja, hanem szépen átgondoltam, mint ahogy a te ékszereiden is pontosan látszik. A színvilágában is egyébként.
2: Nagyon igyekszem ezt az autentikus módot megtartani egyébként, de én ezeket a mintákat annyira szeretem, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy más színvilággal is dolgozom, mert szoktak engem ilyen tematikus fotózásokra, meg kreatív összmunkákra felkérni, de olyankor én mindig hangsúlyozom, hogy ez nem közel sem Matyó, hanem a Matyó minta inspirálta, és az alapján dolgoztam, a mintavilág az esetleg közelít hozzá, de mindig, hogyha lehetőségem van, akkor kiemelem, hogy melyik az, ami a Matyó minta inspirálta, viszonylag autentikus, és melyik az, ami nem, mert ugye nyilván 100%-osan nem tudom ugyanazokat az árnyalatokat visszahozni, mint ami a cérnáknál, meg fonalaknál van, de nagyon igyekszem. Tehát egyébként ez is hosszú évek munkája volt, amíg megtaláltam, még egyébként a mai napig is folyamatosan kísérletezek és küzdök, ugye ezeknek a formagyöngyöknek a világa, meg színpalettája egy kicsit limitált, és pont ezért folyamatosan küzdök is, hogy a létező legautentikusabb színeket mindig megtaláljam. De persze léteznek nem autentikus színvilágú munkáim is, de ott mindig jelzem, hogy ez nem az, ez közel sem az.
1: Igen, de ahogy most itt ülök, és meg van nyitva előttem a honlapod, ugye itt ha valaki rákeres és megnézi, akkor látja, hogy ugyan nem autentikus színekkel dolgozol, de a színharmónia akkor is mindig jelen van. Ugye vannak trikolor ékszereid, vannak hófehérek, és akkor lehetne sorolni, hogy mikor milyen színeket választottál, de hogy akkor is a harmónia az mindig ott van benne.
2: Hát ezen nagyon-nagyon sokat küzdök, igen. A trikolor az egy másik ilyen nagy szívprojekt, az a helyzet, hogy ez még a Covid idején jött be, hogy kicsit úgy éreztem, hogy megújítanék, hát nem a kokárdát újítanám meg, csak hogy a kokárda mellé jól néznek ki esetleg valami trikolor fülbevaló, vagy ilyesmi, akkor tehát ugye még mikor kitaláltam ezt, akkor még külföldön éltem, úgyhogy eleve is, ahogy mondtam, lokálpatriótaként szívesen hordom az ilyen dolgokat, úgyhogy a trikolor vonalam az így kvázi erőteljesen megmaradt azóta is, és a mai napig is készítek. Nem mondom, hogy minden évben új kollekciót, de nagyon igyekszem, hogy minden évben legyen több új trikolor darabom. Most mondjuk egyébként idén pont egy nagyon nagy trikolor új kollekcióval készültem. Ezeknek is a matyó minták az alapjai, de hát nyilván ott az természetesen nem autentikus. De azért ehhez hozzátenném azt is, hogy ha elmegy az ember mondjuk egy kisjankó bori pályázatnak a kiállítására Mezőkövesdre, vagy bármelyik hímző pályázatnak, ahol ugye a matyók dominálnak, mert Mezőkövesden azért elég sok pályázatnak a kiállítása tekinthető meg, most is van megtekinthető kiállítás Mezőkövesden, és az ember elmegy, megnézi, akkor látja, hogy a matyók sem feltétlenül csak az eredeti színpalettával dolgoznak már, hanem ők is újítgatnak, ők is frissítgetnek, ők is próbálnak a mai kor ízlésének megfelelően behozni olyan újdonságokat, amik egy kicsit újító jellegűek. Úgyhogy ezt igazából én is, ahogy látom, nekem egy bátorító faktor, hogy ők is egy kicsit bátrabban nyúlnak hozzá. Ugye náluk is láttam egyszínű fehéret is, főleg ami szokott esetleg mennyasszonyi ruhába beledolgozni kézműves hímzett mintákat. Ott is azért ugye jelen van a hófehér. A trikolor az kevésbé, az mondhatni, az kicsit így az enyém, de az ember, ha tényleg szétnéz egy kiállításon, hogy milyen pályázati anyagok érkeztek be, akkor azért az bátorító tud lenni, hogy egy kicsit kísérletezzen több színnel is. Úgyhogy ennek megfelelően én magam is kísérletezek, de persze nagyon igyekszem, mert egyébként is közel áll a szívemhez ez a színvilág, már csak azért is, mert szerintem egyébként egy nagyon harmonikus színvilág az eredeti matyó, uh-huh. az új matyó, amiben ugye már négy színt használok alapvetően, amit néha így vásárolóban megjegyeznek nekem, hogy ez túl színes, de terén azt szoktam mondani, hogy egy egyszínű feketével viszont ez a látványos, úgyhogy én ezt a színpalettát uh-huh. nagyon-nagyon szeretem saját magam is hordani.
1: És hát gyakorlatilag az alapszíneket használod, tehát ugye a piros, a kék, a zöld, az arany, illetve a sárga, aminek a különböző árnyalataival dolgozol.
2: Pontosan.
1: És ezek azok a színek, amiket nagyon szépen össze lehet válogatni, különböző árnyalatokba, különböző bevonatokkal, hatásokkal, és így is rengetegféle különböző érzést lehet velük közvetíteni.
2: Egyébként ez abszolút így van, és ez célom is, hogy kicsit így benne van tényleg ebben a modernebb gondolkodásban esetleg még az is, hogyha valaki gondolkodik, később egy színtípus, uh-huh. meg egyebek, hogy különböző piros árnyalatokkal dolgozom, van körülbelül 6-7 piros árnyalatom, amiket így rotálok folyamatosan, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, ezért nyilván ízlésesen próbálom a színeket hozzájuk párosítani, úgyhogy pont ugye miatt a limitáltság miatt egy kicsit jobban meg van fogva a kezem, mert egy-két dologban például a piros árnyalat az kevés van egy-egy gyöngy típusból, de ennek ellenére szerintem egyébként egész jól sikerül így lavírozgatni a színek között, úgyhogy igen, ezért elég sok mindent sikerült így már úgy megvalósítanom, ahogy szerettem volna. Még van sok ötletem természetesen, de remélem, hogy idővel majd találok hozzá gyöngyöket is. Egyébként pont emiatt tervezek majd így technikában is bővülni egy kicsit. Szeretnék majd gyöngyhímzést is bevezetni majd a munkáimba. Remélem, hogy eljutok egyszer odáig, csak az idő sajnos nagyon limitált, de így is nem csak a színvilágban, de a mintavilágban is sikerült egész nagy bővítéseket véghez vinnem az években.
1: Igen, mert ugye többféle rózsával, többféle virággal dolgozol, illetve valóban, ahogy bővíted őket, nagyon sokféle kombinációja előfordul ezeknek a mintáknak. Tehát most, hogyha valaki arra gondol, hogy nem tudom én, hogyha sort fűzöl belőle, illetve különböző karikáknak a kitöltését ugyanúgy gyönyörűen meg tudod oldani. Nagyon kreatívan oldod meg, és említetted, hogy a színek, hogyha valaki színpalettában, színvilágban gondolkozik, igen, de nem csak az, hanem formavilágban is. Tehát ugye van, aki a hosszú, nagy, most ugye divatos mindenre azt mondani, hogy statement, de a nagyobb fülbevalókat szereti. De van, aki csak a picibe dugós pontot, és hogy nálad gyakorlatilag mindegyik megtalálható.
2: Igen, hát ennyi talán a nagy előnye volt az elmúlt éveknek a vásározási kísérleteinek, hogy egyébként én magam is, szóval én magam minden nap, ahova csak megyek, a saját ékszeremben teszem ezt, jelentsen ez edzést, utazást, megjelenni egy alkalman, színházba menni, vagy bármi. Én a saját ékszereimben teszem ezt, és mivel ugye én magam is a különböző alkalmakkor különböző típusú ékszereket veszek föl, így eleve ezekhez különböző méretű darabokat tudok viselni, azok a kényelmesek, és akkor ugye emiatt már eleve bűvölt egyszer a formapalettám, és akkor természetesen nagyon sokszor jöttek egyedi megrendelések online, vagy bárhol, vásárban is többen jelezték, hogy de jó lenne mondjuk ezt így, vagy úgy, vagy csinálhatnám ezt így, vagy úgy, és akkor így szépen fokozatosan, ahogy a saját igényeim, meg a meg az érdeklődőim igényei így kicsit bővítették a gondolkodásmódomat. Egyre több és több forma jön, meg nagyon sokszor van az, ilyen is szokott előfordulni, hogy nem tudom, megyek az utcán, meglátok egy ékszert valakin, teljesen más formavilág és teljesen más minden, de valahogy meglátok benne egy olyan lehetőséget, hogy ezt az én ékszereimből is ki lehetne hozni, és akkor készítek egy szerintem ahhoz hasonlót. Nyilván nem lesz hasonló, mert máshogy néz ki az én mintavilágom miatt, de úgy nem tudom, jó érzés ránézni, hogy akkor ez így nagyjából az lett, amit megláttam hirtelen, és megtetszett valamiért, de az én formavilágommal. Ilyen is volt már. Vannak persze olyan alkalmak is, amikor mondjuk a hímzés mintán látom, hogy mi kapcsolódik mivel, és akkor megpróbálom őket összehozni. Ilyen is szokott lenni. Úgyhogy az a szerencse talán, hogy a határ így a csillagos ég a formákat tekintve, mert többen is kérdezték tőlem, hogy nem mondtam-e rá még, hogy ezeket a formákat használom, de nem tudok ráunni, már csak azért is, mert még mindig és mindig és mindig találok olyan új mintákat, amiket még nem tudtam megvalósítani, de nagyon szeretnék. Vagy pedig eszembe jutnak új megoldások. Egyébként maga ez a márka nevem is erre próbál utalni, hogy Creabead, ami onnan jött, hogy kreatív, és egyébként ez arra hivatott célozni, hogy a kreatív felhasználása a mintáknak, és akkor ugye pont emiatt van az, hogy nem is csak a mondjuk a fölbevalóknak a formavilága az, ami nagyon bőséges, hanem a mintáknak a felhasználása is, és például erre hozhatnám így föl azt, hogy most már vannak ilyen különleges ékszereim, ami mindenki meg szokott lepődni, hogy gombfedődísz, vannak természetesen kitűzőim, hajráfok, táskadíszek, szóval igyekszem nagyon-nagyon bőségesen, igen, cipőklipsz még talán ez egy ilyen különlegesség. Van sok minden egyébként, amin felhasználtam már ezt a formavilágot, és ezt folyamatosan bővítem is, de a lényeg az ez, hogy kreatívan kell használni ezeket a mintákat.
1: Említetted, hogy rendezvényeken is részt szoktál venni, divatbemutatón, vásárokon. Hol találkozhatnak veled esetleg legközelebb, akik szeretnék megnézni, illetve szeretnének vásárolni az ékszereidből?
2: Most két nagyobb eseményem is lesz. A divatbemutató tekintetében lesz július 29-én, hát főleg aki mezőkövesdi, nekik többet mondhat, de szerintem országosan is egészen ismert. Kriston Gitkával lesz, aki szintén egyébként a matyó mintákat is, meg többféle hímzésvilágot is használva hímzett gyönyörű szép lehvászó ruhákat készít. Vele lesz egy divatbemutatom július 29-én Budapesten a Budapest belvárosában a Razabra showroomban. Ez lesz majd egy ilyen

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Dr. Révész László, az Egyetem Sporttudományi Intézetének oktatója és a Pedagógus Képző Központ főigazgatója egyetemi tanári kinevezést kapott. Az Eszterházy Podcast mai adásában az idevezető útról kérdeztük, érintve a komplex alapprogramban és a NetFit rendszer kidolgozásában végzett munkáját, illetve bemutatva az Eszterházy kötődését is. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Kiemelt jelentőségű ünnep volt idén az oklevélátadó díszünnepség az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében. Intézményünk ebben az évben egyetemmé válásának 10., valamint katolikus egyetemmé válásának 5. évfordulóját ünnepli, így a végzős hallgatók diplomaátvétele nem csak személyes mérföldkövet, hanem közösségünk jubileumi esztendejének egyik legmeghatározóbb élményét is jelentette. Jászberényben 202-en, Egerben pedig 1158 hallgató vette át diplomáját. Az oklevelet szerzők közül 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en felsőoktatási szakképzésben, még 119-en szakirányú továbbképzésben zárták le tanulmányaikat. Július 2-án és 3-án az Egri Bazilikában megrendezett oklevélátadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Csütörtökön a gazdaság és társadalomtudományi kar, valamint a természettudományi kar hallgatói vehették át okleveleiket, pénteken délelőtt a bölcsészettudományi kar és pedagógiai kar, délután pedig a művészeti kar és az informatikai kar végzősei ünnepelhették tanulmányaik sikeres befejezését. A csütörtök délutáni eseményen dr. Táncos Tamás, a gazdaság és társadalomtudományi kar dékánjának köszöntőjét hallgathatták meg a vendégek, majd dr. Pajtukni dr. Tari Ilona, egyetemünk rektorának ünnepi beszéde következett, melyben hangsúlyozta, a diploma jóval több egy okiratnál, egy életút, a kitartás, a család támogató szeretete, az oktatók útmutatása és a közösség erejének jelképe. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel már a 3 kiemelt fogalom vált egyé, örökség, érték, jövő. Rektorasszony úgy fogalmazott, ezek az értékek különös hangsúlyt kapnak jubileumi évünkben. A végzősök e gazdag szellemi örökség részeként viszik magukkal mindazt a tudást, hivatástudatot és közösségi élményt, melyet az Eszterházy falai között szereztek. Dr. Ternyek Csaba nagykancellár, egri érsek ünnepi gondolataiban személyes emlékeket osztott meg a hallgatókkal, valamint arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. A Katolikus Egyetem küldetése, hogy olyan értelmiségieket bocsássanak útjukra, akik tudásukat az emberi értékek szolgálatába állítják, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. A végzősök nevében Csikós Kira hallgató búcsúzott el, beszédében úgy fogalmazott, a mai nappal nem csupán diplomát szereztünk, hanem magunkkal visszük mindazt, amivé ezek az évek formáltak bennünket. A péntek délelőtti diplomátadó a bölcsészettudományi kar és a pedagógiai kar végzős hallgatóinak ünnepléséről szólt. Az ünnepségen habilitációs és doktori oklevelek átadására is sor került. A Neveléstudományi Doktori Iskola és a Természettudományi Doktori Iskolán fokozatot szerzett hallgatók is átvehették okleveleiket. A résztvevőket dr. Szűcs Zoltán, a pedagógiai kar dékánja köszöntötte. A péntek délutáni ünnepségen a művészeti kar és az informatikai kar hallgatói vehették át diplomájukat. A vendégeket és a végzősöket dr. Hoffmann Miklós, az informatikai kar dékánja köszöntötte. A végzős hallgatók nevében Gálik Zsombor osztotta meg ünnepi gondolatait, felidézve a hallgatók közös élményeit, majd jelképesen visszaadta a város kulcsát. Gulyás László alpolgármester köszöntőjében méltatta a friss diplomások teljesítményét, valamint elismerően szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magas színvonalú oktatási és szakmai tevékenységéről, amely évről évre meghatározó szerepet tölt be a térség felsőoktatásában. A 3 esemény színvonalát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum tehetségének kórusa emelte zenei darabokkal. A diplomátadó ünnepségek nem csupán az oklevelek átadásáról szóltak, hanem az összetartozás, a közösen megélt egyetemi évek és elért sikerek ünnepléséről. Az egyetem közössége büszkén bocsátja útjára friss diplomásait, bízva abban, hogy a tudásukkal, hivatástudatukkal és emberségükkel hozzájárulnak közösségeik fejlődéséhez. A jubileumi tanév lezárását követően az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

0: A jövő hallgatóit várja. A felvételi eljárás fontos határideje a dokumentumok benyújtására és sorrendmódosítására 2026. július 9, míg a ponthatárok kihirdetésére július 23-án kerül sor. Ezen a napon ismét megrendezik a pontot partit az Eszterházi téren, ahol a leendő hallgatókat felvételi információkkal és közösségi programokkal várják. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Kiemelkedő eredményeket ért el a Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026-os nemzetközi rangsorában az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. A rangsor azt vizsgálja, hogy az egyetemek milyen módon járulnak hozzá az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, az intézmények fenntarthatóságához, a társadalmi felelősségvállaláshoz, oktatáshoz, kutatáshoz és az intézményi működéshez kapcsolódó teljesítményeket értékeli. A 2026-os rangsorban világszerte 1646 egyetemet értékeltek 116 országból és térségből. Az EKE az összesített rangsorban 801-től 1000 helyezési sávban szerepel, amely előre lépett a tavalyi 1100-1500 helyezési sávhoz képest. Különösen jelentős, hogy az EKE két kategóriában is a világ legjobb 300 intézménye közé került. A minőségi oktatás területén egyetemünk a 201/300. Helyezési sávban szerepel. Ugyancsak 201/300 nemzetközi helyezési sávba került az EKE a szárazföldi ökoszisztémák védelme kategóriában. A szegénység felszámolása kategóriában 401/600, a klímavédelem területén szintén 401/600, míg a megfizethető és tiszta energia kategóriában 601/800. Helyezési sávban szerepel. Az eredmények alapján az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nemzetközi szinten is értékelhető teljesítményt nyújt a fenntarthatósághoz kapcsolódó egyetemi szerepvállalás területén. A minőségi oktatás és szárazföldi ökoszisztémák védelme kategóriában elért legjobb 300-as helyezési sáv pedig fontos visszajelzés az intézmény oktatási, kutatási és társadalmi hatásáról. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az egyetem híreit Tamás Virágtól hallották.
1: Líceumikrónika. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
0: Révész László a Sporttudományi Intézet oktatója, a Pedagógus Képző Központ főigazgatója egyetemi tanári kinevezést kapott. A mai adásban igyekszünk végigjárni a kinevezéshez vezető utat, érintve a komplex alapprogramban és a NetFit rendszer kidolgozásban végzett munkáját, illetve bemutatva az Eszterház is kötődését is. Köszönöm szépen, hogy eljött.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Szerintem haladjunk először is időrendi sorrendben. Gyermekkorában mennyire játszott nagy szerepet a sport az életében?
2: Beleszülettem a sportvilágába. Az édesapám az önkormányzatnál volt sportreferens, ő szervezte a városi, a megyei, illetve később országos sportversenyeket is, úgyhogy én már gyerekkoromban találkoztam a sporttal, ráadásul sporttagozatos osztályba jártam általános iskolába, úgyhogy mondhatni, hogy a kezdetektől fogva szerves része az életemnek a sport, mindig is sportoltam, illetve jelenleg is sportolok.
0: És a triatlon mikor került előtérbe?
2: Hát ez jó régre nyúlik vissza, nagyjából 80-as évek, általános iskolás voltam. Édesapám révén, ő egyébként a Magyar Triatlon Szövetségnek az egyik alapító tagja, és hát így adta magát, hogy én kezdjem el a triatlont. Akkor annyira új sportág volt, hogy mindig megkérdezték, hogy mi az a triatlon, magyarázzam el, ugye ez úszás, kerékpár és futásból állt, úgyhogy ezzel kezdtem. Versenyszerűen sportoltam, tagja voltam az Athén 2004-es olimpiai keretnek, olimpiai reménységek versenyét nyertem, országos bajnokságot csapatba, tehát mondhatni, hogy a versenysport is része volt az életemnek.
0: És a sportpályafutása után mennyire maradt meg a sport az életében?
2: Hobbi szinten megmaradt, az egy nagyon érdekes dolog, hogy én a testnevelési egyetemen végeztem, oda jártam, de az egyetem mellett nem tudtam csinálni a versenyszerű sportot, már csak az amatőr, illetve a hobbi sport részét, viszont a Triatlon Szövetségbe felkérést kaptam, 11 évig voltam az elnökségnek a tagja, utána vezettem a szakmai bizottságot, illetve a sportág stratégia kialakításáért feleltem, ezt követően pedig a felügyelő bizottságnak, illetve az ellenőrző testületnek voltam a tagja, és hát miután kiesett a versenyszerű sport az életemből, elhatároztam, idén lesz a 40. Palóc triatlon Balassagyarmaton szülővárosomban, persze már csak amatőrként, de indulni fogok a versenyen.
0: Hát ez nagyon-nagyon sok sikert kívánok. A testnevelő tanári képzést már említette is. Mikor született meg benned az a döntés, hogy a sport iránti szeretetedet a pedagógiával ötvözd és testnevelő tanári pályára lépj?
2: Nekem egy fantasztikus testnevelő tanárom volt Balassagyarmaton, Taskó Andrásnak hívják, és már gyerekkoromban érlelődött bennem azt, hogy tanár legyek. Ő nagyon élményközpontúan tanított minket, szinte azt hittük, hogy csak játszunk, persze ez nem így van, ma nőtt fejjel ezt tudom, hogy ez egy módszertan volt, amit ő alkalmazott, és a középiskolában alakult ki bennem véglegesen, hogy testnevelő tanár szeretnék lenni, illetve tanítani szeretnék.
0: Hogyan egészíti ki egymást a testnevelő tanári, edzői, sportmenedzseri és pedagógiai végzettsége a mindennapi szakmai munkádban?
2: A TF alatt elkezdtem úszást oktatni, illetve edzősködni, és ez egy nagyon érdekes és jó tapasztalás volt, mert hogy jöttek az életszerű problémák, ugye, amivel találkozik az ember. Egyrészt még akkor testnevelő tanárszakon tanultam, másrészt tapasztalatot szereztem a gyakorlatból, és úgy éreztem, hogy egy picit felkészültebb legyek, minél szélesebb körű ismeretem legyen a sporttal kapcsolatban, a sportoktatásával kapcsolatban, ezért elvégeztem az úszásedzőszakot, illetve a sportmenedzseri szakot is, hiszen abban az időben versenyeket is szerveztem, valamint lehetőséget kaptam a testnevelési egyetemen, a tanulmányaim után a testnevelés elmélet és pedagógia tanszéken, hogy oktassak, ekkor kezdtem a doktori tanulmányaimat, és általános pedagógiai tárgyakat, illetve neveléstudományi tárgyakat is tanítottam, és szükségesnek éreztem, hogy készüljek fel ezen a területen, és ezért iratkoztam be az ELTE-n, és végeztem el két pedagógiai szakot.
0: A doktori disszertáció témája is a tehetséggondozás. Miért pont ezt választottad? Miért fogott meg ezt téged ennyire?
2: Hát adta magát ez a helyzet, ha szabad így fogalmaznom, hiszen versenysportoló voltam, és mindig is érdekelt az, hogy születni kell erre a területre, vagy éppen a képzésnek, a fejlesztésnek az eredmény az, hogy valaki eredményes tud lenni, és ezért kezdtem el a tehetséggondozással foglalkozni, és ezt kutatni, hogy meglássam, mi az a motivációs háttér, melyek azok a képességek, készségek, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki eredményes sportoló tudjon lenni.
0: Melyek azok a kutatási eredményeid, amelyek leginkább hasznosíthatóak a köznevelésben, amelyeket leginkább fontosnak érzel?
2: Több területen volt szerencsém kutatni, még egyetemi hallgató volt, amikor az úszás rajtokat vizsgáltuk, a hagyományos technikát, illetve a haránterpeszből végzett technikát. OTD-ket is nyertem ezzel a témával, hiszen azt a kutatási eredményt kaptuk, hogy a haránterpeszből végzett technika az lényegesen hatékonyabb. Ma egyébként nagyjából 25 évvel később az úszók így rajtolnak. Most ezzel nem azt szerettem volna mondani, hogy a mi kutatási eredményünk hozta ezt a jelentős változást, viszont az egy jó érzés, hogy jó területet vizsgáltunk és jó kutatási eredményeket kaptunk. Ami a módszertani fejlesztést érinti, illetve a közneveléshez kapcsolódik, az a TESIM, ez a módszertana a testnevelésnek, egyébként testnevelés az egészségfejlesztésben stratégiai intézkedések, ennek a rövidítése. És azt kutattuk, hogy vajon a frontális jellegű, direkt tanárközpontú tanítási stratégia, módszertan az eredményesebb, vagy éppen az indirekt tanulóközpontú, a tanulót sokkal jobban aktívan bevonó módszertan, és azt tapasztaltuk, és látjuk egyébként a mai testnevelésen, illetve a mai gyerekeken, hogy muszáj elmozdulnunk az indirekt stratégia irányába, tehát sokkal inkább a tanulóközpontúságot, a tanulók igényeit, szükségleteit figyelembe vévő módszertant kell megvalósítani, illetve komplex alapprogramot is vizsgáltuk, ugye ott az élményközpontúság adja alapvetően a módszertannak a lényeget, hogyan tudjuk aktívan bevonni a tanulókat az oktatási folyamatban, illetve hát volt egy olyan terület, ami szintén közneveléshez kapcsolódik, az IKT eszközöknek a beemelése a testnevelésbe. Ugye ez egy ilyen picit oximoron jellegű dolog, hogy lehet az, hogy testnevelés órán mozognak a gyerekek, és ez a fő célja az élmények mellett, és ugyanakkor IKT eszközt adunk a kezükbe. Varga Attila kollégámmal végeztük ezt a kutatást, és azt kaptuk eredményül, hogy az IKT eszköz az növeli a motivációt, illetve sokkal inkább aktívabbak a gyerekek a tanórán.
0: Most itt említettél egy jó pár dolgot, amire a későbbiekben mindenképpen szeretnék rákérdezni, viszont hogy maradjunk az időrendi sorrendbe, én rátérnék arra, hogy 2013 és 15 között a Magyar Diáksport Szövetség szakmai menedzsere és szakértője voltál. Milyen feladatokat láttál el ebben az időszakban?
2: 2012-ben vezették be a mindennapos testnevelést, ami egy nagyon-nagyon fontos és jó szakpolitikai döntés volt, ugyanakkor ez egy lehetőség a testnevelő tanárok kezébe, de a felelősség is ott van, hiszen az egyik legmagasabb óraszámban tanított tantárgy, és mind a tartalmi, mind a módszertani területen éreztünk változási lehetőséget, illetve potenciált, hogy fejlesztük a testnevelést, hiszen valóban nem mindegy, hogy 180 óra alatt egy tanévben mi az, ami történik a tanulókkal, azzal együtt, hogy az egyik legnépszerűbb és leginkább szeretett tantárgy az iskolába a testnevelés. Volt egy módszertani fejlesztésünk, feladatkártyákat dolgoztunk ki, aktív órakezdési stratégiákat dolgoztunk ki, illetve a társértékelést.
0: És milyen tapasztalatokat szereztek ez alatt a munka alatt?
2: Nagyon inspirált a feladat, rengeteget tanultunk, számos szakirodalmat néztünk át, megmondom őszintén, hogy először is önképzéssel kezdtük a folyamatot, hogy tudjuk kialakítani azt a koncepciót, amit bevittünk a testnevelésbe. Hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a szakmai csapatnak, itt dolgoztam először valóban csapatban, itt éltem át azt, hogy a különböző fejlesztési csoportok hogyan tudnak szinergiákat kialakítani, hogyan tudnak együttműködni, és hogy a részfejlesztések hogy fognak összeállni egy szép nagy projektél, illetve hát a ami még ennek a projektnek a része volt, az a testnevelésnek a kvázi megújítása, és mi ezt úgy neveztük el, hogy minőségi testnevelés, melynek lefektettük mi az alapjait. Ide tartozik például a pozitív tanulási környezet, a tanulás központúság, vagy az inkluzív szemlélet, és ott vannak a tartalmi részek is, amik az egészségközpontúság, illetve a sportműveltség.
0: És ide tartozik a NetFit rendszer kidolgozása is. Mit érdemes tudni erről, és milyen szerepet vállaltál a fejlesztői munkában?
2: Ez a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 2014-2015-ös tanévben vezették be a mindennapos testneveléshez kapcsolódóan. A legnagyobb előnye az, hogy országos szintű és egységes. Korábban a jogszabály csak annyit állapított meg, hogy vérni kell a tanulóknak az egészségi fittségi állapotát, de nem mondta meg, hogy milyen tesztrendszerrel, ezért az iskolákban számos tesztrendszert alkalmaztak, aminek az volt az egyik hátránya, hogy nem összehasonlíthatóak az eredmények. Így viszont, hogy egy egységes standard alapján ugyanazokkal az eszközök ugyanazt mérik a testnevelő tanárok, nagyon objektív képet tudunk kapni arról, hogy milyen a tanulóknak a fittségi állapota, egészségi állapota, és ebből számos konzekvenciát le lehet vonni, illetve lehet nézni és monitorozni a tanulóknak az egészségi állapotát. Én szakértőként vettem részt ebben a munkában, a kezdeti időszakban, amikor is az egészség standardeket állítottuk föl, jártunk ki iskolákba, és végeztük el azokat a méréseket, és állapítottuk meg a standardeket, amik magyar tanulókon, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a magyar tanulók nem összehasonlíthatóak egyéb más nemzetek tanulóival. Kellettek a magyar adatok, hogy a standardeket meg tudjuk állapítani. Ebben a munkában vettem részt.
0: És ezeket az eredményeket, amit ez a teszt mutat, hogyan lehet beépíteni a testnevelés órákba, a nevelésbe?
2: Egészségközpontúság ott van a testnevelés tekintetében, és nagyon fontos, hogy ez egy visszacsatolás a tanuló számára, a szülő számára és a testnevelő tanár számára is, és ezek az egészségzónák mutatják meg azt, hogy milyen állapotban van a tanulónak a fittségi állapot. Egyébként 9 területen vizsgálják a testnevelő tanárok a tanulót, és ha azt látjuk, hogy fejlesztés szükséges, vagy fokozott fejlesztés szükséges zónában van a tanulónak, mondjuk az alapálló képesség, amit egy inga futással mérünk, akkor tudjuk azt, tud a testnevelő tanár tanácsot adni az, hogy állóképességi jellegű sportokat vagy mozgásformákat nagyobb arányban űzzön a tanuló, és ha az egészség zónában van, akkor az egy olyan jellegű pozitív visszacsatolás, hogy tudjuk azt, hogy az az életmód és az a sport mennyiség, amelyet, vagy mozgás mennyiséget, amit a tanuló végez, az elegendő ahhoz, hogy az egészség zónában legyen, illetve ott is maradjon.
0: Melyik ezek a területek, amiket mér a NetFit rendszere, és milyen kategóriákba kerülhetnek a diákok?
2: A kategóriák az a fokozott fejlesztés szükséges zóna, a fejlesztés szükséges zóna, illetve az egészség zóna. Állóképességet mér, hingafutással, kéziszorító erőt, ütemezett hasizom teszt van, törzsemelés van, illetve karhajlítás nyújtás teszt.
0: Ez idő alatt a munka során mi jelentette a legnagyobb szakmai kihívást számodra?
2: Mint minden innováció, az iskolafejlesztés, illetve az egészségfejlesztés, illetve az új innovatív elemek, azok mindig egy picit nehezen tudnak bekerülni a köznevelés rendszerébe, hiszen nem minden kolléga, főleg a nagy tapasztalattal rendelkező kollégák gondolják azt, hogy igenis érdemes változtatni, és lehet esetleg egy picit jobb az, amit csinálnak, és egy picit más módszerekkel is lehetnek hatékonyak. Ez volt a nehézség, de egyébként itt a Diáksport Szövetséges projektben mi pedagógus továbbképzéseket is kidolgoztunk, fejlesztettünk le, és rengeteg pedagógus, rengeteg testnevelő tanárt képeztünk, illetve mutattuk be egyrészt a NetFit rendszerét, másrészt ezt az új módszertant, és itt azért megvolt az áttörés, amikor pontosan látták azt, hogy miről is szól ez a projekt, és hogy tudják ők ezt jól alkalmazni a saját gyakorlatukban.
0: Szintén fontos mérföldkő a komplex alapprogram és az ebben végzett munkája. Mielőtt még rátérnénk az ő munkája, kérem, kicsit ismertesse, hogy mivel is foglalkozik a komplex alapprogram, milyen célkitűzései vannak.
2: Komplex alapprogram egy Európai Uniós kiemelt projektből valósult meg. Az egyetemünk szakmai közösségének munkájával nagyon sokan dolgoztak benne, és egy, megmondom őszintén, hogy mi sose projektként tekintettünk rá, hanem programként, egy nevelési oktatási programként, ami szerves alkotó része tud lenni az iskolai munkának. Ennek a programnak az élményközpontúság, az élmény alapú tanítás áll a középpontjában, hogy mind a tanár számára, mind a tanuló számára olyan aktív órák valósuljanak meg, ahol szinte játszva, könnyedén tanulják meg a tanulók a tananyagot, sokkal inkább a frontálistól elmozdul, vagy erről korábban beszéltünk, az indirekt tanítási stratégia irányába, és hát az egyik eredő cél az a végzettség nélkül iskola elhagyás mérséklése, ezért is volt EU-s kiemelt projekt. 5 alprogramja van a komplex alapprogramnak, egy saját tanítási tanulási stratégiája, illetve van egy koncepciója, ami mentén az iskolák működnek.
0: És ön milyen szerepet vállalt ebben a programban?
2: A projektet 7 egyetem, illetve az oktatási hivatal valósította meg. A kezdeti időszakban a testmozgás alapú alprogramnak voltam a vezetője, majd felkérést kaptam a szakmai vezetői pozícióra, tehát hogy a teljes konzorcium szakmai munkáját fogjam össze és irányítsam. Ez egy nagyon megtisztelő feladat volt, és én nagyon hálás vagyok, hogy aktív részese lehettem ennek a programnak. De hogy említettem, ez nagyon sok embernek a nagyon komoly munkája. Több mint 20 hónap volt a fejlesztés, és utána vezettük be az iskolákba, és amit látunk és érzünk, hogy fenntartási időszakban vagyunk, de ugyanakkor és töretlen a lelkesedés a program iránt. Nagyon sok felkérést kapunk pedagógus továbbképzésekre, iskolai workshopokra, illetve arra, hogy segítsük a bevezetését az iskolákba, úgyhogy több mint 800 iskola vesz most már részt a programban, több mint 13 ezer pedagógusnak a képzését valósítottuk meg, és így nagyjából 250 ezer tanuló érintett a komplex alapprogrammal.
0: És akkor szerintem térjünk is rá az eszterházis évekre, ami a beszélgetés apropóját is adja, az egyetemi tanári kinevezésed. Ha jól tudom, akkor te 2014-től dolgozol az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, vagyis akkor még annak jogelőd intézményében. Hogyan változtak a munkaköreid az egyetemen, illetve milyen változásokkal jár az, hogy most már hivatalosan is egyetemi tanári kinevezést kaptál?
2: 2014-től kaptam lehetőséget itt az egyetemen, illetve hát a jogelőd intézményében, akkor még főiskola volt, én korábban a testnevelési egyetemen tanítottam. Főiskolai docensként kezdtem a Sporttudományi Intézetben, majd felkérést kaptam az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudásközpontnak a vezetésére, illetve különböző projektekben vehettem részt, és így szépen szerves alkotó része tudtam lenni a Sporttudományi Intézetnek, illetve az egyetem közösségének. 2017-ben lettem egyetemi docens, illetve intézetigazgató helyettes, ezt a funkciót 2024-ig láttam el. Fő feladatom az intézetben a tudományos munkának a szervezés volt, a TDK, például a Magyar Tudomány Ünnepe, kutatók éjszaká és egyéb ilyen tudományos programok. 2019-ben lettem megbízott főigazgatója a Pedagógus Képző Központnak, majd 2020-tól kinevezett vezetője, és az idei év elején kaptam újabb 5 éves megbízást a Pedagógus Képző Központnak a vezetésére. Fő feladatom jelenleg most a PKK-nak a koordinálása, illetve mivel ez egy funkcionális szolgáltató szervezeti egység, a karokkal, tanszékekkel, intézetekkel való kapcsolattartás, illetve az oktatás folyamatának a segítése, és a tanár, tanító, gyógypedagógus szakos hallgatók gyakorlatának a megszervezése.
0: És hogyan fog változni a mostani munkája, a szakmai munkája ezzel a kinevezéssel?
2: Hát úgy érzem, hogy az egyetemi tanári kinevezés az lehetőséget biztosít, és ezzel jól kell élni a tudománynak a segítésére, fiatal kollégák bevonására, akár doktori tanulmányok segítése, doktori témavezetés és a kutatói terület, amit szeretnék továbbvinni, illetve hát magasrangú folyóiratokba publikálni, hiszen ez egy nagyon fontos előmenetel egyrészt az oktatók számára, másrészt az egyetemünk számára is.
0: Így zárásként arra lennék kíváncsi, hogy mit üzenne a pályakezdő pedagógusoknak?
2: Hát azt üzeném, hogy sose tantárgyakban gondolkozzunk, hanem gyerekekben. Nézzük meg, hogy milyen motivációs háttérrel rendelkeznek, ne csak a tanulmányi eredményeiket nézzük, és abszolút értékbe vegyük ezt. Sosem lesz tökéletes egy óra, tehát mindig lehet fejlődni, mindig lehet egy picit jobbá tenni a tanórákat, és ez az önreflektív gondolkodás, ez hozzájárul ahhoz, hogy a tanárok egyre eredményesebbek tudjanak lenni, őrizzék meg a lelkesedésüket, és higgyenek abba, amit csinálnak. A legnagyobb hatás az, amikor a gyerek elhiszi azt, hogy képes valamit megcsinálni, és ezt minden tanár el tudja érni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad ezeket a gondolatokat. Továbbá nagyon gratulálok a kinevezésedhez.
1: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
0: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
1: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 18. A nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó érdekvédelmi civil szervezet és szakértő közös levélben kéri Hegedű Zsolt egészségügyi minisztert, vonja be őket a szívhangrendeletről szóló szakmai egyeztetésbe, hogy azoknak a nőknek a szempontjai is megjelenhessenek, akiket a szabályozás érint. Áll a szervezetek által a távirat irodához küldött közös közleményben. Mint írták, a levelet jegyző szervezetek örülnek annak, hogy a szülésznőgyógyász szakma képviselői meghívást kaptak az egyeztetésre, de aggasztónak tartják, hogy nem nyilvános a meghívottak listája, és nem kaptak meghívást azok a szervezetek, amelyek a mindennapokban segítik és támogatják az ellátás hatásait közvetlenül viselő nőket és lányokat. Nehezen lenne érthető, ha a szívhangrendelet kapcsán megvalósuló szakmai egyeztetésből éppen a legfőbb érintettek, a nők és képviselőik maradnának ki, emelték ki. A Fidesz frakció szerint a kormány cserben hagyja az aszbeszt szennyezéssel érintett településeken élőket azzal, hogy csupán egyetlen helyen avatkozik be. Az ellenzéki képviselőcsoport a távirati irodának küldött közleményében arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt, hogy hozza meg a kármentesítéshez szükséges döntéseket. A Fidesz frakció azt írta, több száz kilométer aszbeszttel szennyezett útszakasz lehet Magyarországon. A Tisza kormány ehhez képest csak 12 kilométernyi területen a 300 helyszín és a 250 érintett település helyett csupán egyetlen helyen és egyetlen várost érintően avatkozik be. Szerintük ezzel a kormány hátat fordított 249 településnek és több tízezer magyar embernek. Emlékeztettek, Magyar Péter miniszterelnök Osztrák-Magyar Vegyes Bizottság létrehozását ígérte az ügyben. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig arról beszélt, hogy mindent el fognak követni a probléma megoldása érdekében. Ha ez a minden, akkor miniszter úr adja be a lemondását. Társadalmi párbeszédet indított a kormány pénteken a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írták, az elmúlt években közúti közlekedési balesetek során több százal haltak meg, és több ezren szenvedtek sérüléseket. A szigorúbb szabályozás és a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írták. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. Már októberben létrejöhet az Egységes Magyar Kutatóhálózat a Magyar Tudományos Akadémia alatt. Írták a Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA közös sajtóközleményében pénteken. A távirati irodához eljuttatott közlemény szerint az Egységes Magyar Kutatóintézeti rendszer kialakításáról és ennek tervezett menetrendjéről egyeztettek a Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA vezetői július 14-én. A Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA az elmúlt időszakban folyamatos szakmai és jogi egyeztetéseket folytatott az új működési modell kialakításáról. A korábbi és a mostani tárgyalások alapján a minisztérium elkészíti az átalakítás jogszabálytervezetét, még a nyáron a kormány elé viszi, és a kabinet által jóváhagyott változatot szeptember elején társadalmi egyeztetésre bocsájtja. A javaslattervezet szerint a hatályba lépéssel egy időben A korábban az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez csatolt 4 bölcsészet és társadalomtudományi kutatóközpont az MTA alatt kerül közös irányítás alá a jelenleg a HUNREN magyar kutatási hálózatban működő központokkal. Végül az időjárásról. Nyugaton csökken, keleten megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A gyengülő csapadékrendszer kelet felé halad tovább. Ekkor már eső is valószínű a kevés zápor és zivatar mellett. Várhatóan a hajnali órákban hagyja el az országot, illetve oszlik fel a Tiszántúl térségében. A légmozgás az zivatarokat leszámítva gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 35 fok között valószínű, de a nyugati, délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
1: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk Miskolci szerkesztőségének stúdiójában szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. István hozott mi nálunk.
4: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy szoktuk téged is, Böbe, itt vagyunk újra a Miskolci szerkesztőségben, és júliusi programokat ajánlunk ebben a rekkenő hőségben. És hát reméljük, hogy a programokon is rekkenő hőség lesz, mert hogy először a Dixit vezetném fel, ami gyakorlatilag két külső helyszínen lévő fesztivál, hiszen két színpad, az egyik a Városháztéren, a Grizzly előtt, ez a Grizzly színpad, a másik pedig a Színva teraszon található, ahogy minden évben. Ez már 9. alkalommal kerül megrendezésre ez a Dixie és Jazz Fesztivál, július 17-e és 19-e, azaz péntek és vasárnap között, tehát 3 napra kell számítani. Bár hát persze a péntek és a szombat jóval erősebb, mint a vasárnap, az ott ugye délelőtt végződnek a programok, de akkor menjünk is bele, tehát pénteken kezdődik, július 17-én a Dixie és Jazz Fesztivál térzenével 15 óra 30 perctől. Ez nagyjából olyan 15 percet vesz igénybe, és aztán egy megnyitó jön majd 15 óra 45-től, és fellép egy miskolci illetőségű banda ezen a kis színpadon 4 órától, a Smooth Jazz Quartet. Utána pedig a Swing projekt lép majd a Grizzly színpad világot jelentő deszkáira. Ott lesz egy órás átállás, hát nem átállásnak mondanám, hiszen a másik színpadhoz kell átérni, de a Színva teraszon 19 órától kezdődnek a programok a Papa Jazz 7-nel, ők már többször voltak itt, ha jól emlékszem, Dixie Fesztiválon is, de máshol is találkozhattunk velük, és egy nagyon jó banda jön Lengyelországból, akik 8 óra 10-től játszanak, ők a Ziggy Jazz Band. És akkor a aznapi programokat a Black Diamond Big Band zárja Budapestről, úgyhogy egészen 22 óra 20 percig telik meg a város élő zenével. Ez egyébként mindig azért szokott zseniális lenni, és ide tenném ezt a kis mondatomat, hogy nem csak azok, akik kilátogatnak konkrétan erre a programra, hanem azokhoz is szól, akik csak egy órára, egy 5 percre megállnak, vagy éppen máshol szórakoznak, vagy más vendéglátóipari egységből jönnek, de alapvetően látják, hogy itt valami történik, és tényleg nagyon-nagyon sokan szoktak lenni. Tehát ez a pénteki nap. Szombaton megint csak a Grizzly színpadnál, tehát a Városháztéren kezdődnek a programok a Lumen Flow-val 4 órától, tehát itt már 4 óra, és utána itt össze is mosolygunk, hiszen a Jazz Inside Band lép a színpadra, akiket annyira tudunk, hiszen minden program ajánlódban, minden hónapban el szokott hangozni, hogy ők tulajdonképpen a Miskolci Jazz krémje, és hát a Művészetek Házában működő klubot, jazz klubot sokszor töltik meg jazz zenével, tehát 17 és 17 óra 45 között élőben hallhatjuk a Jazz Inside-ot kültéren, tehát a Grizzly színpadon. És aztán egy másik miskolci banda jön majd 6-tól, a Mizrab. Őket is jól ismerjük és szeretjük, 3/4 hétig lesz. Na itt viszont nem lesz olyan hosszú az átállás, mert hogy a kis színpad programjai után a Színvateraszon már 7-től megkezdődik a programkavalkád. A La Barrière Manouche Jazz nyitja ezt 7-től, aztán 8-tól Hévízről látogat hozzánk egy banda, a Happy Dixielandben, és hát természetesen mi lehetne a fő attrakció, mint a Miskolc Dixielandben majd este 21:20 és 22:30 között, hát Balla Miki biztos, hogy nagyon szuperül fogja konferálni itt a esti programokat egyrészt, másrészt pedig hát ott, amikor a Dixi elkezd játszani, akkor nem csak, hogy emberekkel telik meg a tér, hanem élettel is, és hát ilyenkor egyre többen vannak, ráadásul pont az az időszak 21:00 és 10:30 között, amikor egyre többen mennek még szórakozni, vagy már jönnek a szórakozásból, és megállnak. Hát megreméljük, hogy sokan lesznek, akik tényleg erre látogatnak csak ki.
3: És nem csak konferálni fogja ezt a koncertet, hanem hát gondolom énekelni is fog, klarinétozik, szaxofonozik, szóval a Miskolc Dixieland Band frontembereként azért majd szórakoztatja a zenekarral együtt a közönséget.
4: Így van, ahogy mondod, és hát erre nem is fűznék csak annyit, hogy vasárnap viszont a Grizzly színpadon zárul az egész Dixi, a Miskolci Dixieland Band Dixi matinéjával, ahogy ez minden évben lenni szokott, ez 11:30-től 12:00-ig tart majd. Tehát ez a Dixi Jazz Fesztivál még egyszer, tehát 9. Miskolci Dixi és Jazz Fesztivál a Színvateraszon és a Grizzly színpadon, tehát a Városház téren július 17 és 19 között 3 nap, péntektől vasárnapig.
3: A hétvégén van még a tarsajunkban még egy program, és még egy közismert együttes lép majd a Miskolci Csengei Kert színpadára. Kik ők és mikor kezdődik ez a koncert?
4: Hát köszönöm a felvezetést, mert hogy a Parnograsztról beszélünk, akik tavaly is jöttek, és nagyon-nagyon jó volt a koncert, egy gombosült nem lehetett lejteni. Hát erről egy jó tapasztalat, amit neked már meséltem, hogy januárban is kérdezték tőlem valahol, hogy mikor jön a Parnograszt nyáron. Úgyhogy szerintem ennél nem kell jobb ajánló. Na szóval ők itt lesznek újra, és nagyon jó, hogy semmivel nem ütközik. Tehát ugyanakkor, amikor délelőtt zárul a Dixi, ahogy az előbb elmondtam, a Dixi matinével, ezen a vasárnap estén jön a Csengeibe, este 7 órától a Daniel Fi zenekar, majd a Parnograszt, úgy, ahogy tavaly kapunyítás már 6-kor, a Daniel Fi lép 7-kor a színpadra, 8:30-kor pedig a Parnograszt. Ők az egyik legeredetibb, autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel és utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A zenekar egyébként bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az Egyesült Államokban és Mexikóban is. A sikerélmény mindenhol ugyanaz volt, mint nálunk, önfelett örömzene és tánc. A végére már mindenki ott táncolni szokott. A több mint 30 éve működő banda gyakorlatilag a kezdetektől fogva slágereket hozott létre. A zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára elérhetővé váljon az igazi Parnograszt életérzés. Egyébként évről évre elismert előadókkal kollaborálnak, ide tartozik a Bohemian Betyársz, a Punani Massif, a Bagosi Brothers, a Pogány Induló Kávészünet, és habár eltérő stílus, de a Pogány Indulóval is kiválóan együttműködik a zenekar dinamikája, és hogy miért lehetnek ők ennyire jók, talán azért, mert 7 fő zenekar, ami alkalomattán 9 főre bővült, gyakorlatilag egy családot alkot. Tehát ez lehet a zenekar sikerének a titka, ez a törhetetlen egység. Tagok közötti kapcsolat azért megrendíthetetlen, mert rokonságban áll mindenki mindenkivel. Úgyhogy, hát nem tudok más mondani, csak olyas Parnograszt és Daniel Fi zenekar, vagy Daniel Fi koncert 7.-19-én 19 órától a Csengei Kertbe egészen kifulladásig, tehát 10-ig biztos, és hát ameddig azért bírja a táncoló közönség, hiszen 1-2 ráadásszám mindig szokott lenni, de nagyjából ezt kell belőnünk, hogy 19 és 22 óra között, tehát Daniel Fi és Parnograszt.

0: Júliusban van még egy programunk, egy hétvégi programunk, amelyről mit lehet tudnunk?
1: Hát olyannyira hétvégi program, hogy a július 31-es augusztus 1-e két napos a lovagi tornán újra felbőgnek a motorok Miskolcon. Ez a Miskolci Motorok Fesztivál is családi hétvége. A város, ahol a rock mindig otthon volt, ismét életre kell, és a legendás miskolci motoros és rockos hangulat július 31-én és augusztus 1-én fog visszatérni. Egyébként azért jó, hogy elindul ez a Miskolci Motorok Fesztivál, mert olyan fesztivál és családi hétvége, amely a régi hagyományokat éleszti újjá, és egy új motoros közösségi ünnepet teremt. Szóval két napon át fog dübörögni a rock a Diósgyőri várszomszédságában, a lovagi tornák terén, ahol a hazai rock élet ikonikus zenekarai gondoskodnak a hangulatról, és tényleg régi motorosok is, ha fogalmazhatok így, már mint a zenében, és újak is, majd mindjárt fogjuk hallani a programot. A koncertek mellett azonban ez sokkal több lesz egy zenei fesztiválnál. Július 31-én pénteken a kis színpadon kezdődnek a koncertek, Zalán meg a Kobold, ez jön 2 órakor, 3-kor a Későn szóltál, ugye nekik is van tematikus klubuk az egyik házunkban, tehát őket is sokszor szoktam mondani a programajánlódban, és Egri Péter és a Mystery Gang lép majd a kis színpad deszkáira. Utána pedig jön a nagy színpad, ahol a zenemi 6 órától kezd, a Romeo Verzik jön utána, 21:20-tól a jól ismert és szeretett Ród, és az ABCD zárja majd 23 óra 10-kor a pénteki programot, és talán még, ha mondhatom, akkor még erősebb lesz a szombat, mert hogy akkor szombati gyerekprogram is lesz. Talán kezdjük ezzel, mert hogy ez van legkorábban. A Brand New délelőtt 10 órakor lép majd a színpadra, és Kovácsovics Fruzsina, hát őt is nem csak városi rendezvényeinkről ismerjük, mert már volt itt fellépni, hanem ugye a kereskedelmi médiumokból, és hát ő volt ilyen tehetségkutató műsorban, és aztán utána nagyon ügyesen megcsinálta magát ezekkel a gyerekműsorokkal. Tényleg egy aranyos hölgy, én beszéltem vele, kedves és ember közel. Tehát tényleg nincsenek meg azok a sztáralőrök, úgyhogy ez jó. Nyuszi motorverseny lesz, ahol a showmester Fácán, a Mystery Gangből is, hogy mik ezek a kiegészítő programok egyébként az egész motoros fesztiválon, tombora sorsolás, látványos motoros bemutatók, nagy márkák legújabb modelljei, de erre majd visszatérünk, viszont szeretném elmondani, ha már a színpadi programoknál voltunk, hogy mi lesz a nagy színpadon tehát. Szombaton, augusztus 1-én a Nevergreen lép 17 órakor a színpadra, aztán a Sing Sing. Úristen, ha visszagondolok, akkor mennyire sokat hallgattuk a Sing Singet is, hiszen a rádiókból is folyt egy-egy számuk. Aztán a rock legendák, amire utaltam, hogy a régi motorosok is itt lesznek. Vikidál Gyula, Varga Miklós, Kalapács Józsi, Rudáncsó és Kalapácsó Szintia. Ez biztos, hogy egy fenomenális műsor lesz. 2 órán keresztül fogják szórakoztatni a közönséget, mert hogy az Anna and the Barbies csak 21:40-kor jön, hát ők pedig olyan ikonikus rockerek lettek már, akiket azt gondolom, hogy nem csak, hogy nem kell bemutatni, hanem amikor jönnek, akkor ha ingyenes a koncert, ha belépős, mindig megtelik az adott művelődési ház, vagy éppen színpad. A Zorál 23:40-kor zárja majd ezt a sort, és a kis színpadot most a végére hagytam, mert hogy ott helyi illetőségű bandák lépnek fel, a Strapacska Blues Band 12:50-kor, őket is nagyon bírjuk, a Rock Heaven, az Ace of Bass és Ildi Rider zárja majd ezt a sort 16:10-kor, de azért nem lényeges itt a Szent István Rádió hullámhosszása, hogy mindent nagyon pontosan elmondjak, egyrészt kedvet szeretnék csinálni a hallgatóknak, másrészt meg természetesen az egész programot, közösségi média felületeinken és a weboldalainkon, tehát ugyanúgy a lovagi tornák terén is mindenhol elérhető ez gyakorlatilag, de a városban is lehet látni, tablókon is, posztereken is természetesen.
0: Tehát ez a program a lovagi tornák terén lesz július utolsó hétvégén, és egy kérdés erejéig még térjünk vissza a kísérő programokra és rendezvényekre.
1: Azért ilyen ritkán van, hogy a főnyeremény a tombola sorsoláson egy Yamaha MT-07-es motor. Tehát, hogy konkrétan egy motor a főnyeremény, ha már motoros fesztivál, megadták a módját, azt gondolom. Ez egy kicsit ilyen naked bike-szerű, hogyha a rádióhallgatók értik, ezt tudják. Tehát egy ilyen lecsupaszított motor, de hogy ez egy műfaja is a motorosok közösségének, ez a naked bike. Tehát, hogy nem gyorsasági motor, ebből azt hiszem nem túramotor, de ugyanúgy természetesen ezekre is mind jó, tehát egy nagyon erős motorról beszélünk, és ez számomra hihetetlen, hogy a fődíj lehet. Tehát látványos motoros bemutatókkal és sokkal készülnek, hát itt majd biztos elmondják a ehhez értők egyébként, hogy miket láthatunk, és a motoros közösség mindennapjaiba is beavatást nyerünk, a nagymárkák legújabb modelljei, ahogy mondtam, és különleges egyedi építésű motorok is lesznek a helyszínen, motoros ruházat, alkatrészek és kézműves termékek is, bemutatók, motoros ügyesség, és látványos show elemek. Tehát motoros élmények gyakorlatilag minden mennyiségben és családi programok egész hétvégén, amit itt kifejtettünk. Ha egy mondatban kéne összefoglalnom, akkor rock, motorok, közösség Miskolc stílusban. És talán még annyit hozzátennék, hogy a motoros hölgyek, mert hogy nagyon tiszteljük a hölgyeket, a vendégeink. Ezt úgy kell érteni konkrétan, hogy a Miskolci Motorok Fesztivál megkülönböztetett figyelemmel várja a motoros hölgyeket. Azok a hölgyek, akik motorkerékpárral érkeznek a rendezvényre, akár vezetőként, akár utasként, tehát ha valakihez felpattansz te is be utasként, akkor te is bejöhetsz ingyen, díjmentesen látogathatják a fesztivált, mert a motoros közösség erejét és sokszínűségét együtt ünnepeljük. Ráadásul a bérletet, illetve a helyszínen tombolát vásárlók között, ahogy mondtam is, egy nagyon értékes motort, egy Yamaha MT7-es sorsolunk ki. Úgyhogy a kis színpad programjai és a gyerekprogramok ingyenesen látogathatók, természetesen nagy színpad programjai 6 éves korig látogathatók ingyenesen. Szerintem ennél nem kell több egy nagyon jó fesztiválhoz. Úgyhogy, ahogy még egyszer mondanám a dátumot és a helyszínt, Miskolci Motorok Fesztivál és családi hétvége, július 31-e és augusztus 1-e a Lovagi Tornák terén, rock, motorok, közösség Miskolc stílusában.
0: Bár július hónapban beszélgetünk, én mindig szeretek kíváncsiskodni a következő hónap programjairól is, és most így teljesüljön minden vágyom, mert hogy a folytatásban egy augusztusi programot is már jó előre a kedves hallgatók figyelmébe ajánlunk, egy vacsora színházat. Érdekesen hangzik már a cím is, a részleteket pedig elárulod nekünk te, Krisztián.
1: Hát mert vacsorázni is lehet, meg színház is, úgyhogy ebből...
0: Kettő az egyben.
1: Igen, ebből jön össze ez az összetétel, hogy vacsora színház. Egyébként vadi új ez is nálunk, és szerintem jól is fog sikerülni, mert hogy Sej Judit zenés önálló estjéről beszélünk, akit hát országosan ismerünk. Utitársam Shirley MacLaine, ez az előadás címe, augusztus 13-án csütörtökön este 7 órai kezdett el a Csengei kertben. Shirley MacLaine regénye alapján Sej Judit alkalmazta egyébként ezt színpadra, és hogyha a tartalmat nézzük, akkor Shirley és Sel táncos nők, színésznők és nők. Tehetségesek, szerelmesek, szenvedélyesek, viccesek. Életük egy része a nyilvánosság előtt zajlik, másik része láthatatlan, de annál meghatározóbb. Vannak olyan szakaszai az életüknek, amikor ez a láthatatlan rész nagyobb figyelmet követel magának. Vannak periódusok, változások, fordulópontok, amiken egyedül kell végigmenniük akkor is, ha úgy vannak körülöttük gyerekek, szülők, barátok és sok-sok munka akár. És van, amikor egy szerelem olyan energiákat szabadít fel, amiről álmodni sem mertek, és van, amikor csak átsuhan az életükön, és segít megtalálni, hogy kik is éppen és merre tartanak. Sej Judit egy igazi belső utazásra hív bennünket, Shirley MacLaine életének egy szakaszán keresztül, nagyon sok humorral, tánccal, énekkel, és hát természetesen, ami kihagyhatatlan, szerelemmel. A szereplők Sej Judit, aztán itt lesznek természetesen az alkotók között, ott van Pelsőci Réka rendező is, aki nagyon sok darabot rendezett, amit a műhában mi leadtunk, és Fekete Ernő lesz egyébként Jerrynek a hangja. És mi ez a vacsora hozzá? Hát 19 órakor kezdődik vacsora, augusztus 11-én kedden 19 óráig van lehetőség a vacsora jegyváltására, ez nagyon fontos, de ez is fent van természetesen a közösségi média felületeken, mert hogy a vacsora az előadás előtt kerül felszolgálásra, ezért a pontos érkezést kérjük. Az asztalnál a helyfoglalás érkezési sorrendben történik természetesen. Az előadás alatt, hiszen színházról van szó, a felszolgálás szünetel.
0: És hol lesz a vacsora?
1: Ott, az is, a Csengei kertben, tehát az is nagyon ügyesen ki lett találva. A Karán Boris gasztro húsos ajánlata és a Lestján gasztro és bár vega ajánlata közül választhatunk. Nem fogom elsorolni, mert egyrészt hihetetlen ez a gasztro különlegesség, amit itt látok, másrészt meg ez is fenn van. Csak hát ehhez is természetesen kedvet szerettem volna csinálni, hogy előtte meg lehet vacsorázni, de ez nem azt jelenti, hogy vacsora nélkül nem lehet eljönni a színházba. Vacsora színház tehát utitársam Shirley MacLaine, Sej Judit zenés önálló esélye augusztus 13-án csütörtökön 19 órakor a Csengei kertben.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Még a nyár kellős közepén vagyunk, ezért további szép nyarat kívánok neked, és hát remélhetőleg találkozunk legközelebb augusztusban is, az augusztusi programokkal visszatérünk a Szent István Rádió hullámhosszaira.
1: Így van, és én is mindenkinek a rádió, a hallgatóknak Nagyon szép nyarat kívánok, jó pihenést, természetesen neked is, Böbe. Mi visszatérünk erre, és amit szeretném visszajelezni itt a hallgatóknak, amit olyan sokszor lement már az adásodba, megismétlésbe is, nyári napközis táborokat csinálunk, eddig nagyon-nagyon jól mentek, tehát csak dicsekedni tudok, szinte teltházzal, és pont a héten van a médiatáborunk, ami vadonatúj, és hát azért ne titkoljuk, hogy te is segítesz nekünk ebben, és hát mindig külön figyelmet fordítasz, megkülönböztetett figyelmet a gyermekekre, úgyhogy remélem, hogy ez is nagyon jól fog sikerülni. Ezt csak azért mondom, mert hogy gondoljanak ránk néha a hallgatók is, hogy azért ettől függetlenül, hogy én elmondom a programokat, és ilyen programok is vannak, azért nálunk megy tovább az élet, tehát a gyerektáboraink, vagyis hát a nyári napközieink, és ez a sok minden, amit ide is szoktam hozni a rádióba, ez folyamatos.

0: Csama Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét szeretettel köszöntöm a Szent István rádió mikrofonja előtt. Forró nyári napon beszélgetünk, bár mi most a hűs könyvtárban ültünk le egymással beszélgetni, de itt a nyár, és a nyári időszak, akkor nyári nyitvatartási rendről is kell beszélnünk, hiszen gondolom egy megváltozott nyitvatartási renddel várja a kedves olvasókat, a kedves érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményei. Mit lehet tudnunk a nyári nyitvatartási rendjükről?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, minden nyáron már szerintem az elmúlt években megszokhatták a könyvtár látogatói, hogy a nyári időszakban kicsit módosul a könyvtáraink nyitvatartása, alkalmazkodva az olvasói igényekhez, a forgalomhoz, illetve a nagy meleghez. Hiszen nyáron kevesebben keresik fel hosszas időtöltésre a könyvtárat, akik felkeresik, ők nem tanulnak, hiszen vége a vizsgaidőszaknak, vége az iskolai időszaknak, inkább csak olvasnivalóért és a kikapcsolódás kedvéért keresik fel a könyvtárakat. Már évek óta megszokott az a rend, ahogyan a nyári nyitvatartásunk zajlik, július és augusztus hónapban,

0: Keresheték mindegyik tagkönyvtárunkat. Szombati napokon nem tartanak nyitva a könyvtáraink, ugye két tagkönyvtár, a második Rákóczi Ferenc könyvtár, illetve a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárnak van évközben szombati nyitvatartása, nyáron ez a szombati nyitvatartás is szünetel. A Lévai József Muzeális Könyvtár nyitvatartása pedig minden nap 8-tól 4 óráig tart, tehát rövidített nyitvatartással várjuk a látogatóinkat július és augusztus hónapban. Augusztus 31-e hétfőre esik, és augusztus 31-től a megszokott rendben várjuk majd újra a látogatókat. A rendezvényeink száma némileg csökken a nyári időszakban, de így is vannak programjaink, amelyekről a könyvtár honlapján és Facebook oldalain is tájékozódhatnak, hiszen a programok nem maradnak el. Várjuk továbbra is a látogatókat, csak egy picit kevesebb rendezvénnyel, mint a megszokott.
1: És ha jól veszem ki a szavaiból, minden intézményre egységes nyitvatartási rend vonatkozik a nyári időszakban.
0: Így van, minden tagintézményünk egységesen tart nyitva, nem variáltuk meg a látogatási időt, hiszen így is elég megszokni azt, hogy hogyan tartanak nyitva a könyvtárak, de minden tagkönyvtárunkat ezekben az időszakokban lehet felkeresni, tehát hétfőn és csütörtökön 10 órától 18 óráig, kett, szerda és pénteki napokon pedig 8-tól 4 óráig.
1: Nyári időszakban beszélgetünk, jogosan merül fel a kérdés, önök tudnak-e pihenni a nyári időszakban? A könyvtár munkatársai hogyan pihennek ezekben a napokban?
0: Hát ki hogyan pihen? Nyilván a nyári nyitvatartásnak az egyik oka az is, hogy nyáron mennek el a könyvtárosok is szabadságra, és így a könyvtár human erőforrás helyzete is megváltozik nyáron, és ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy a könyvtárosok is a jól megérdemelt pihenésüket töltsék. Nyilván egy könyvtáros számára a pihenéshez az olvasás a legtöbb esetben hozzátartozik, de hát ez itt kéznél van. De sajnos itt a könyvtárakat és a könyvtárosokat is megviseli az a meleg, ami mostanában jelen van az életünkben, így mindenképpen szükséges a könyvtárosok számára is a kikapcsolódás.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Csoma Simon Máriának, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesének, és szép nyarat, jó pihenést kívánok önnek.
0: Köszönöm szépen, és mi is szép nyarat kívánunk minden rádióhallgatónak, és várunk mindenkit a könyvtárban a meleg ellenére is, egy picit módosult nyitvatartási időben.

0: Hát már egy pár hete volt a Gárdonyi Géza Színházban az évadzáró társulati ülés, most sikerült összehozni Szabó Sebestyén Lászlóval, az intézmény művészeti vezetőjével beszélgetünk. Hát nekünk volt már korábban egy beszélgetés, ahol te ismertetted az új évad bemutatókat, amiket természetesen azért elevenítsünk fel. Másról is szól ez a színház, itt egy csomó minden változás lesz, újítások, most már publikusak ugye az új tagok, hiszen a legutóbbi beszélgetésünkkor még kérted, hogy ne említsük őket, de most már egyértelműen nyilvánosak, úgyhogy én azt gondolom, hogy van mit megbeszélni. Mivel kezdjük, mi az, ami azt gondolod, hogy a legfontosabb az új bemutatókkal, vendégelőadásokkal, a házon belül is van egy csomó olyan változás, újítás, fejlesztés, ami lehet, hogy annyira nem érzékelhető, de szerintem előbb-utóbb úgyis észreveszi a közönség.
1: Július 3-án volt egy úgynevezett bérletestünk, ez is része annak a gondolatsornak, hogy a színház a falakon kívül is szólítsa meg a közönséget, az eddigi és a leendő közönségét. Itt lehetett találkozni a színművészekkel, az újakkal és a régiekkel is. Voltak beszélgetések, és egy-egy produkció is volt a művészek részéről, illetve drámajáték is volt a közönséggel. Ez is

0: kicsit úgy, mint a Nyitott Tér Fesztiválon, egy pici ízelítő volt, hogy milyen kapcsolatot szeretnénk mi a közönséggel kialakítani, és ugyanez az Egribor ünnepén, ahova a színházunk kitelepült, és 3 napon keresztül a színház flashmobokkal gazdagította a bor ünnepét. Igyekszünk egy szoros és élő kapcsolatot kialakítani, és a kínálatunkból is most már láthatják a kedves közönség. Láthatja a kedves közönség, hogy egy nagyon széles kínálatban vendégelőadásainkkal is szeretnénk nekik egy olyan kínálatot nyújtani, amiben mindenki megtalálja a maga örömét. 2 ilyen vendégelőadás konstrukciónk lesz jellemző az egész évadunkra. Az egyik a Gárdonyi Horizont, ahova olyan előadásokat fogunk meghívni, amelyek valamilyen különleges színházi nyelven szólalnak meg, vagy fontos előadásként tekintünk rájuk, az ország fontos színházi előadásait szeretnénk meghívni, illetve a Gárdonyi Desszert, aminek a házigazdája Malek Andrea lesz, ahova könnyedebb, szórakoztatóbb, úgymond kedvesebb produkciók és koncertek fognak érkezni. Ezekre az előadásainkra bérletes nézőink 20% kedvezménnyel válthatnak majd jegyet.
1: Tehát akkor gyakorlatilag itt 2 vonalon indul el a vendégelőadás, de hogy mind a kettőben több előadás, több produkció lesz látható.
0: Így van, szeretnénk olyan előadásokkal, vendégelőadásokkal kiegészíteni a saját repertoárunkat, ami valamilyen gondolattal kapcsolódik a mi repertoárunkhoz, vagy éppen, hogy ellenpontozza, vagy pedig aláhúzza, vagy egy az általunk kínált repertoárhoz kapcsolódóan egy új horizontot nyit meg, tehát ezért is a neve. A desszert programok pedig kifejezetten a zenésebb zenés és népszerűbb, populárisabb, kicsit könnyedebb vendégeink lesznek.
1: Szembe jutott még itt az újításokkal kapcsolatban, hogy ugye lesz egy együttműködési megállapodás a Beregszászi Színházzal, ez mit jelent majd a közönség számára?
0: Igen, kötöttünk egy stratégiai megállapodást a 2 színház. Szeptemberben érkezik majd hozzánk több vendégelőadás, a Beregszásziak több vendégelőadása, illetve majd lesz egy mese előadása, illetve egy 0-tól 99 éves korig szóló előadás, ami beépül majd a bérletrendszerünkbe. Szoros együttműködést tervezünk előadáscserékkel, akár koprodukciókkal majd a jövőben. Ez ennek az első állomása, hogy több vendégelőadást láthatnak majd a nézők ugyanebben a Horizont keretrendszerben.
1: Ugye, aki követi a social médiát, az láthatta, hogy napi szinten ti megosztottátok azt, hogy kik lesznek ugye az ide újonnan szerződő tagok. 9-en jönnek körülbelül, vagy 12-en, nem is tudom, ott a számok tengerében elvesztem az információkban, de többen jönnek.
0: Igen, sokan érkeznek hozzánk, mind kiváló művészek, idősebbek és fiatalabbak. Úgy gondolom, hogy egy nagyon erős csapattal válunk neki a következő évadnak. Nyilván is sok ember most fog még egymással megismerkedni, de ez egy nagyon izgalmas időszak. Azon leszünk, hogy mindenki ki tudjon bontakozni, és az ambíciója és a tehetségének megfelelő, inspiráló munkákban vehessenek részt a művészeink.
1: Tehát itt a Horváth Lajos Ottótól a Malek Andráig számos ugye jelenleg is játszó színész, és ugye színműsök is jönnek, frissen végzett színműsök is jönnek, tehát az, hogy tényleg újonnan pályára kerülő, régen te, nem tudom, hogy a te idődben, amikor te jártál színműre, megvolt-e még, de mondjuk egy 20-30 éve még biztos megvolt az, azért sok színésszel beszélgettem, hogy ugye első körben vidékre illet menni, vagy kötelező jelleggel is, és ez azért is jó, mert hogy itt talán több mindenben, műfajban kipróbálhatja magát. Szóval szerintem tanulás szempontjából mindenképpen egy kezdőnek nagyon jó egy vidéki színház.
0: Igen, hogyha az a közeg támogató és lehetőséget ad nekik, akkor ki tudnak bontakozni ezek a fiatal tehetségek.
1: Te is vidéken kezdtél, ugye? Nem?
0: Nem, én a nemzetibe kezdtem, de játszottam vidéken.
1: Játszottál vidéken.
0: Tehát, hogy ugye régen ez kötelező volt. Igen. 3 évre vidékre szerződni.
1: A te idődben is,
0: nem,
1: vagy
0: nem,
1: már
0: nem,
1: akkor már
0: ez
1: nem?
0: Ez még a szocializmus rendszerében volt.
1: Jó, tehát a 90-es évekre már ezt
0: feloldották.
1: Nem tudom,
0: hogy mennyi maradt belőle ilyen szokásuk volt ez már csak.
1: De igen, például tudom, hogy... már bocsánat, hogy szabadba vágok, a Kovács Patriciáig, tudod, a legendás Máté Gábor osztályból, ott nagyon sokan ide szerződtek Egerbe, akkor pedig az már mondjuk, mit tudom én, a 2000-es évek eleje volt, de lehet, hogy ők csak éppen a Csizmadia Tibor hívására, nem tudom.
0: Néha van egy-egy ilyen hullám, ahol, hogyha azért mindenki aztán ilyen nagy nosztalgiával gondol vissza ezekre az időszakokra, hogy akkor milyen fiatal tehetségek voltak itt, és voltak ilyen időszakok. Debrecenben is voltak meg, Kaposváron is voltak meg. Vannak ilyenek, hát reméljük, hogy a miénk is valami hasonlónak az elején van. Igen, érkeznek sokan frissen végzettek, és érkeznek hozzánk gyakorlatra még az egyetemre járó fiatalok is. És mi igyekszünk majd egy olyan műhelyé válni, ahol ezek a fiatalok kipróbálhatják magukat, és belevethetik magukat a színháznak a sűrűjébe.
1: Hát úgy legyen, én mindenképpen izgatottan várom, legalábbis tényleg szerintem ez egy nagyon érdekes, és főleg az, hogy azért nekik is össze kell csiszolódni, hiszen itt azért nagyon sokan nem feltétlenül ismerték egymást, de nagyon sokan igen. És akkor beszéljünk a bemutatókról, amikről már igaz, hogy szó esett, de szerintem mindig jó ezeket feleleveníteni. Rögtön Kóvádisz, Szabó Sebestyén László rendezésében.
0: Igen, a Kóvádiszra én egy nagy erőpróbaként tekintek, nagyon sokan leszünk benne, és pont ennek az ismerkedésnek is egy nagyon fontos állomása lesz ez.
1: Ez az első ilyen nagy...
0: Kettő produkció fut majd párhuzamosan, tehát kettő produkció próbál majd egyszerre, a Kóvádisz és az ötödik pecsét, és ebben szinte... valamilyen szinten mindenki érintett lesz a társulatból. Egy hét csúsztatással lesz a kettő előadásnak a bemutatója, és mind a kettő tulajdonképpen ennek a évadindító erőpróbának a része. Uh-huh. Tehát, hogy kipróbáljuk magunkat egyrészt abban is, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, mit akarunk magunkról állítani, miket kérdezünk magunktól és egymástól, illetve, hogy színház két játszóhely, a nagyszínpad és a stúdió, hogyan tud párhuzamosan együtt dolgozni, mert régen volt erre példa. És ezt is ki kell próbálnunk, hogy a későbbi terveinkben hogyan tud ez majd működni.
1: Tehát az ötödik pecsét, az már stúdiós darab lesz?
0: Ott lesz egy munkabemutató, és aztán felkerül a nagyszínpadra. Hogy így a kettő produkció tudjon egymással párhuzamosan dolgozni. Aztán következik a Siratóének, ami egy García Lorca versnek az ihletéséből fog születni. Ez Kondák Orajsa Panka, a Színház Tánctagozatának az új vezetője fog koreografálni és rendezni. Aztán pedig a Karácsonyi Ének, szintén az én rendezésemben, ami pedig egy nagy családi előadásnak ígérkezik. Kovács Adrián ír majd zenét, Vas Judit Gigi friss átdolgozására, mert készítünk ebből egy saját verziót a Karácsonyi Énekből, ami szerintem egy mindenki által ismert, nagyon híres karácsonyi történet az emberi gyarlóságról és az emberi belátásról. A szívmelengető történet, ez azt gondolom, hogyha ebből egy saját verziót tudunk létrehozni, akkor pedig egy nagyon nekünk szóló, és belőlünk szóló, de mindenképpen egy igazi családi előadást szeretnénk, és hasonló lesz, ami ezt követi a Holdbeli Csónakos Berettyán Nándor rendezésében, ugye ez Vörös Sándornak azt hiszem, hogy 70 és 200 szereplővel dolgozó, nagyon különleges költői mesejátéka, sok bábbal és nagyon sok fantázia kell ahhoz, hogy ezt az ember színpadon meg tudja szólaltatni, és ezt, ami követi, azt pedig egy tulajdonképpen ennek egy picit fanyar módon kicsavarása, a Jó Gyerekek képes könyve, ami egy horror revű Wider Kristóf rendezésében, aki egy nagyon izgalmas fiatal alkotó, és szerintem ennek az anyagnak az ő stílusa nagyon jól fog állni, ez a Tim Burton-ös fanyar humor, ami az egészben benne van, a hogyan neveljük a rossz gyerekeket, illetve a rossz gyerekeket hogyan kell jóvá tenni. Ugye az Örkény Színházban volt ebből egy előadás, a Parti Nagy Lajosnak egy átdolgozása ez. Szerintem én rendkívül jól szórakoztam azon. Az egy régi előadás volt, de azt hiszem, hogy itt is nagyon jól meg fog tudni szólalni. Az Egy szerelem három éjszakája, ami pedig ezt követi Rátóti Zoltán rendezésében, az pedig egy igazi, nagy, klasszikus színházi előadásnak a reményét hordozza, tehát Húbai Miklós, Vas István, Nánki Györgynek a műve, ez egy igazi nagy magyar klasszikus, egy nagyon szép történet a vészkorszakból, és talán azt üzeni nekünk, hogy a szerelem ereje még a legsötétebb órákban is meg tud minket védeni. Az osztálytalálkozó pedig Máté Gábor rendezésében pedig egy úgynevezett saját fejlesztésű előadás lesz, ami azt jelenti, hogy a társulat írja majd a szövegét. Nyilván lesznek témák, amikre improvizálni fognak, és ebből születik majd az előadásnak a szövegkönyve. Ugye a műfaj meghatározás az érettségi találkozó sok zenével és tánccal a kérdőjellel. Hát ez sok mindent jelent.
1: Jelenthet, igen.
0: Jelenthet, igen. Mi történt velünk, mióta leérettségiztünk, ez egy fiatal csapatról fog szólni. Jó részt a fiatal színészek lesznek benne, akik talán nem régen érettségiztek, vagy éppen 5 éve érettségiztek. És erre leszünk kíváncsiak, hogy mi történt velünk, mióta nem találkoztunk.
1: És akkor egyetlen egy kérdés még itt a beszélgetés végén, ugye amiről beszéltünk, hogy talán annyira nem látványos, de azért csak a színházért és a színvonal fejlesztésért zajlik itt a háttérben, tehát melyik a legfontosabbak arculatban, kommunikációban, stb. Mi az, ami előbb-utóbb látványossá válik?
0: Tehát készül az új honlapunk, készül az új arculatunk, készülnek új társulati fotók, ezek hamarosan nagyon látványosan meg fognak jelenni a városban, illetve nagyon szeretnénk beindítani a Géza bácsi nevű helyet. Ez majd az évad, miután elkezdődik az évadunk, és elindulnak az előadások, akkor lesz itt az ideje, hogy erről egy kicsit jobban is beszéljünk. Szeretnénk egy találkozási helyét tenni a színházat, ahol az előadások mellett, vagy azon túl, vagy azok kapcsán beszélgetések, vitaestek, kiskoncertek, vagy akár csak egy jó kávé elfogyasztására is lesz lehetőség. Tehát, hogy amit a pályázatban is leírtunk, hogy egy igazi kulturális fórummá váljon a színház, ahova érdemes lesz csak úgy benézni is, hogy van-e ott valami, történik-e ott valami.
1: Gyakorlatilag ugye most olyan előadásokról beszéltünk, amelyek bemutatók lesznek, tehát csak ezek lesznek, korábbi darabok ugye most itt nem lesznek áthozva. Ahogy beindulnak a bemutatók, mondjuk rögtön a Kóvádisszal és az 5. pecséttel, mire lehet számítani, most ezt lehet-e előre látni, hogy plusz ugye ne felejtsük el a vendégelőadásokat, hogy mondjuk heti hány napban lehet színházi előadással járni majd itt Tegerben, mert eddig mondjuk volt az, hogy 3-4-szer, a fővárosban ugye az ember akár minden nap elmehet.
0: Én azt gondolom, hogy itt is szinte ez a mindennapossá. Ugye most még van egy olyan helyzet, hogy a vasárnap és a hétfő az szünnap, ez még így marad, de a hét többi napján minden nap lesz előadás.
1: Vagy ha nem is előadás, valami bármi.
0: Vagy ha nem előadás, akkor koncert, vagy egyéb program.
1: Vagy Géza bácsinál valami érdekesség. Akkor majd az első bemutatókor, amit te rendezel, és részletesebben kiboncoljuk, találkozunk, addig jó nyarat, meg hát sok programot nektek.
0: És találkozzunk közben még itt a város rendezvényein.
1: Mindenféleképpen Szabó Sebestyén László, köszönöm szépen.

0: Idén július 25-én vár minden érdeklődőt az Egri Szimfonikus Zenekarra, a Symphonic Like Eger 2026 programra. A Szépasszonyvölgyben, a Márai Központban az Egri Szimfonikus Zenekar egyebek mellett Tóth Verával, Gájer Bálinttal és Ambrus Ritával lép fel. Az idei programkínálatról Szabó Sipos Mátét hallják.
1: Abban az időben a rádió hozott létre egy ilyen sorozatot, hogy akusztikus könnyű zene, és akkor tulajdonképpen akusztikus hangszerekre hangszerelve, illetve hát szimfonikus zenekarra kibővítve volt egy pár ilyen koncert, illetve sok pop számot, akkori slágert átírtak erre az apparátusra, azzal a céllal, hogy hát ezzel egy kicsit népszerűsítik a szimfonikus hangzást is, és hát teremtenek tulajdonképpen egy új műfajt, vagy visszahozzák ennek a fúziónak az értékét. Amiből született valóban nagyon sok értékes produkció, aztán megszűnt ez a kezdeményezés, és ennek kapcsán itt Egerbe is eszünkbe jutott, hogy ez a fajta, tehát ez a fajta zene, aminek egy nagy a népszerűsége a fiatalok között is, és hát azért nagyon sok réteg nagyon szereti a könnyű zenét, és talán abból a rétegből nagyon sokan érdeklődhetnének más műfajok iránt is, csak nem ismerik ezt a hangzást, hogy mi lenne, ha mi is csinálnánk egy ilyen koncertet, és kifejezetten komoly zeneszerzőket kértünk fel arra, hogy hangszereljék át ezeket az értékesebb pop számokat szimfonikus zenekarra, természetesen a maguk bendjével együtt, tehát hogy van élő zenei alap is, és hát meghívtunk olyan sztár énekeseket, akiket a közönség ismert. És aztán így indult el a történet, és ráadásul augusztus 20-án mindig a nagy városi rendezvény fénypontjaként ezzel zárult az augusztus 20-ai ünnepségsorozat, ami aztán még több embert vonzott a dobótérre. Aztán most az utóbbi években átkerült ez a rendezvény a Márai Központba, ami egy picivel jobb akusztikai tér, tehát hogy egy szabadtéri színpad, mondjuk a városközponttól ez távolabb van, de azért, mivel a Szépasszonyvölgy közepén van, szintén egy népszerű hely, és azt is meg tudtuk tölteni éveken keresztül, és elég nagy a népszerűség ennek a koncertnek, tehát azt gondoljuk, hogy elértük azt a célt, hogy nem csak a popszámok miatt jönnek az emberek, hanem emiatt a monumentális hangzás miatt is, amit azért a popénekesek is hát megilletődve hallgatnak ugye maguk mögött egy 50 fő szimfonikus zenekart, és hát ugyanolyan hatalmas hangzással, sikerrel, látvánnyal és közönséggel, mint ahogy szokták, csak teljesen más erő van ebbe a hangképbe, mint hogyha csak egy kis band kísérni őket. Hát igazán nagyszerű énekeseket nyertünk most meg ennek a koncertnek. Ugye Tóth Verát kell említenem, aki talán a legismertebb, Ambrus Rita, aki szintén egy fantasztikus hangi képességű énekesnő, és hát Gájer Bálint, aki pedig hát a swing világa, vagy ez a fajta dallamosabb könnyű zene, ugye, amit Frank Sinatra képviselt, vagy a 60-as évek swing világa az, ami az ő dalaiban is elhangzik, és hát nagyon sok saját számot is hallhatunk majd tőlük, tehát nem csak régi slágereket fognak énekelni, hanem az új éppen népszerű dalaikat is el fogják énekelni ebben a nagy zenekari hangszerelésben. Én azt gondolom, hogy tényleg ritka, hogy három ilyen nagyszerű énekes érkezik, és együtt is fognak énekelni, tehát azt hiszem, hogy ez most egy megismételhetetlen alkalom lesz most itt az utóbbi években, hogy egy ilyen összejöjjön.
0: Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallották az idei Symphonic Like Eger 2026 programról.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 18. A nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó érdekvédelmi civil szervezet és szakértő közös levélben kéri Hegedű Zsolt egészségügyi minisztert, vonja be őket a szívhangrendeletről szóló szakmai egyeztetésbe, hogy azoknak a nőknek a szempontjai is megjelenhessenek, akiket a szabályozás érint. Áll a szervezetek által a táviratirodához küldött közös közleményben. Mint írták, a levelet jegyző szervezetek örülnek annak, hogy a szülésznőgyógyász szakma képviselői meghívást kaptak az egyeztetésre, de aggasztónak tartják, hogy nem nyilvános a meghívottak listája, és nem kaptak meghívást azok a szervezetek, amelyek a mindennapokban segítik és támogatják az ellátás hatásait közvetlenül viselő nőket és lányokat. Nehezen lenne érthető, ha a szívhangrendelet kapcsán megvalósuló szakmai egyeztetésből éppen a legfőbb érintettek, a nők és képviselőik maradnának ki, emelték ki. A Fidesz frakció szerint a kormány cserben hagyja az aszbeszt szennyezéssel érintett településeken élőket azzal, hogy csupán egyetlen helyen avatkozik be. Az ellenzéki képviselőcsoport a távirati irodának küldött közleményében arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt, hogy hozza meg a kármentesítéshez szükséges döntéseket. A Fidesz frakció azt írta, több száz kilométer aszbeszttel szennyezett útszakasz lehet Magyarországon. A Tisza kormány ehhez képest csak 12 kilométernyi területen a 300 helyszín és a 250 érintett település helyett csupán egyetlen helyen és egyetlen várost érintően avatkozik be. Szerintük ezzel a kormány hátat fordított 249 településnek és több tízezer magyar embernek. Emlékeztettek, Magyar Péter miniszterelnök Osztrák-Magyar Vegyes Bizottság létrehozását ígérte az ügyben. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig arról beszélt, hogy mindent el fognak követni a probléma megoldása érdekében. Ha ez a minden, akkor miniszter úr adja be a lemondását. A fővárosi főügyészség megvizsgálta a Szakács István fideszes influencer ellen indult nyomozás iratait, és helyt adott a gyanúsítás elleni panaszoknak, míg a kutatás, lefoglalás és motozás elleni panaszt elutasította. A férfi gyanúsítotti jogállása megszűnt. A fővárosi főügyészség azt közölte a távirati irodával, hogy a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntette miatt indult bűnügyben a nyomozóhatóság július 7-én kutatást, lefoglalást és motozást rendelt el a férfivel szemben. A rendőrök a kényszerintézkedéseket július 8-án a férfi lakóhelyén hajtották végre, és az ezekkel kapcsolatos határozatot a helyszínen kézbesítették a férfinak, aki a határozattal szemben panasszal élt. Ezt követően a rendőrség a férfit előállította, és őt terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntettével meggyanúsította. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt azzal, hogy nem követett el bűncselekményt, tették hozzá. Végül az időjárásról. Nyugaton csökken, keleten megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A gyengülő csapadékrendszer kelet felé halad tovább. Ekkor már eső is valószínű a kevés zápor és zivatar mellett. Várhatóan a hajnali órákban hagyja el az országot, illetve oszlik fel a Tiszántúl térségében. A légmozgás az zivatarokat leszámítva gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 35 fok között valószínű, de a nyugati, délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
2: A napverse.

0: A borozó. Gondüző borocska mellett vígan illan életem. Gondüző borocska mellett sors, hatalmad nevetem. És mit ámultok, ha mondom, hogy csak a bor istene, akit én imádok, aki e kebelnek mindene. És a bor vidám hevében füttyentek rád zord világ, szívemet hol annyi kínnak skorpiói szaggaták. Bor tanít a húrjaimra csalni nyájas éneket. Bor tanít a elfeledni csalfa jányok titeket. Egykor majd borocska mellől a halál, ha űzni ő. Még egy korty, s nevetve dűlök jégöletbe temető.
1: Petőfi Sándor a Borozó című versét Papp Zoltán előadásában hallották. Petőfi Sándor 1823. január 1-én született Kiskörösön. A fiú igencsak ingadozó színvonalon tanult, újabb és újabb iskolákba járatták. Apja, akinek vállalkozásai 1838-ban csődbe jutottak, levette róla a kezét. Ekkor 16 éves korában kezdődtek a fiatalember vándorévei. Az 1842-es év meghozta első irodalmi sikerét, megjelent a Borozó című költeménye. A Pesti Divatlapnál lett segédszerkesztőm, és versek címmel kiadták első kötetét. 1847-ben kötött házasságot Szendrei Júliával, aki később maga is írt verseket, elbeszéléseket, és foglalkozott műfordítással is. Szendrei Júlia 1868-ban hunyt el. A később ismerté vált kokárda első példányát a párizsi trikolor mintájára ő varta is tűzte férje mellére 1848. március 15-én, ami a pesti forradalom és egyszer mind Petőfi napja volt. Később a költő király ellenessége radikális politikai nézetei miatt fokozatosan kiszorult a közéletből. A szabadságharc idején Bem tábornok seregében szolgált, részt vett az 1849. július 31-i segesvári ütközetben is. Ekkor látták őt utoljára.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! 2026. július 17-e, péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként beszámolunk arról, hogy idén 8 éves a civil szervezeteket rendszeresen támogató Manóka kávézó. Majd ezt követően arról szólunk, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: Egy születésnap mindig nagyszerű egy ember életében, hát pláne egy szervezet életében, mert azért, hogyha már eljut egy szervezet, illetve hát egy most jelen esetben egy kávézó, ami egy speciális kávézó, most olyan sok mindent elárulok itt rögtön az elején, vagy legalábbis sejtelmesen, ami egy olyan szép indítatással kezdődött még bent a Kraker udvarban, ugye ott a HBH hátsó részén, ugye ez a Manóka kávézó név szerint, amikor még tényleg ilyen babomomás kis kávézóként indult ez az egész pici, de annyira jól sikerült ez vállalkozás, hogy 8 év alatt kinőtte magát oda a Bajcsy-Zsilinszky utcára. Úgyhogy 8 évesek vagytok, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Ugye mi Tótné dr. Varga Dorottyát, az egyik tulajdonos, már mi nagyon régóta ismerjük egymást. Most találkozom először Gregorovics Svitlanával, a másik tulajdonossal, akivel, ahogy említettem, azért külön öröm találkozni, mert a te kezeid közül kerülnek ki az isteni finom manókás sütik, úgyhogy most gratulálok hozzá, bár ne ennék ennyit belőle, mert ugye ezeknek tényleg nagyon könnyen elcsábul az ember. De szóval ugye, ahogy mondtam az elején, ugye még Szveti, ő a kezdetekkor nem volt vele. Tehát, hogy Doris, ez teljesen a te szüleményed volt. Tehát egyáltalán az, hogy egy ilyen babás mamás legyen, ez rögtön neked ilyen gyes után munkába visszatérős történet volt.
5: Igen, igen. Az elmúlt egy évben nagyon sokat tanultunk fenntarthatóságról. Azért kezdem ezzel, mert ebben az időszakban jöttünk rá tulajdonképpen arra, hogy nekünk az eredeti indítatásunk mindig is egy társadalmi cél volt, azért hoztuk létre ezt a kávézót, hogy a kisgyerekes anyukák is kényelmesen megihassák a kávéjukat. Eleinte nem is gondoltam, hogy most ez kávézó legyen, szendvicsező. A lényeg az volt, hogy egy vendéglátóhely, ahol tényleg az egész család jól érezheti magát. És Svetivel mi 2 éve vagyunk üzlettársak, és 2 éve visszük együtt a kávézót. Ebből az elmúlt 1 év az már élesbe, tényleg kint ott a Bajcsi-Zsilinszky utcába ment, az előző 1 év pedig az összecsiszoló a közös munkának az elkezdésével telt. És igen, tulajdonképpen az a szerencsés együttállás van, hogy mind a kettőnk azonos értékrenddel rendelkezik, ezért is tudtunk társulni, és azt gondolom, hogy ezért is működik jól a mi párosunk, mert bár személyiségben különbözünk, de az értékrendünk azonos, és azonos célok mentén haladunk az üzletben.
4: Hogyan találkoztatok meg azt, hogy ugye, ahogy említettem, a sütemény felelős az te vagy, de hát nyilván azért egy tulajdonosnak ettől azért komplexebb a feladata, tehát hogyan találtatok ti egymást, és akkor így hogy osztottál szét a feladatokat?
6: Ez amúgy nagyon érdekes történet szerintem, mert mind a ketten pálya elhagyók vagyunk, én szociológus vagyok, a Dorottya pedig jogász, és úgy volt az egész, hogy nekem 3 gyerekem van, és akkor
4: neki amikor is, már
6: neki is, igen, úgy távolról ismertünk egymást, de úgy nem voltunk annyira közel ismerősök. És amikor nekem a legkisebb gyerekem ment az iskolába, akkor elkezdtem nézelődni, hogy visszamenjek a szakmába, mit csináljak az életemmel. És szembe jött egy cukrász iskola, és azt gondoltam, hogy ez tök jó. Ez befejezem, aztán lesz, ami lesz. Elkezdtem otthon sütögetni, kísérletezni, nagyon kikapcsol. Ez abszolút az én világom. És annyira kinőtte magát már otthon, már úgy látom, hogy átlépte azt a baráti kört a megrendelőim, hogy gondoltam, hogy akkor elkezdtem valami műhelyet, és akárhogy számoltam, osztottam, szoroztam, nem jött ki a matek, hogy nekem ebből lesz legalább fizetésem. Mindig mondta a férjem, hogy kávé kell ahhoz, hogy menjen a süti. Párosítani kell ezt a két dolgot.
4: Milyen jó marketinges a férjed, ugye?
6: Ő nagyon, igen. És akkor pont akkor a Doris kitette egy álláshirdetést, hogy ő keresi egy felszolgáló a kávézóba. Én jelentkeztem. És akkor, mivel ő is rendelt már tőlem tortát, úgy csodálkozott, hogy Szveti, te, mondom, figyelj, nekem kell valamit kezdeni magammal, és én abszolút otthon érzem magamat a vendéglátásban. Nagyon mindig is akartam kis kávézót, kis sütikkel, és akkor nekem kell belülről megnézni, hogy ez hogy működik. És akkor úgy nagyon hosszasan elbeszélgettünk, emlékszem, hogy ilyen több mint 2 óráig, és tök egyformán láttunk a víziót, a missziót, hogy hogyan látjunk, hogyan akarunk, és pont mondta, hogy figyelj csak, itt a Bajcsi-Zsilinszky van egy nagy üzlet kiadó. Csapjunk bele, és akkor bővül a süteményeket is beviszünk, mert addig nem volt sütemény, és akkor kooperáljunk egyet, azt csináljunk meg. És akkor úgy kezdődött.
4: És belevágtatok.
6: Igen.
4: Milyen jó ez, hogy mertetek, mondjuk Doris, te neked már voltak egyéb próbálkozásaid is, tehát hogy te olyan bátor vagy, olyan kockázat vállaló.
5: Igen, mondom, nem vagyunk egyformák, tehát amit Sveti mondott, hogy ő előre számolt, kalkulált, hogy ez hogy fogja megérni, na ezen belőlem abszolút hiányzik, szóval ezért is mondtam, hogy tök jól kiegészítjük egymást, és igen, én azt mondtam neki, hogy nekem egy üzlettársra van szükségem. Egyébként ez annyira visszaköszön abba, hogy abszolút ilyen közösségbe gondolkodom én is, meg Sveti is, tehát nekem, én eddig egyedül csináltam, próbáltam ugye együttműködni több mindenkivel, szolgáltatókkal is, de nekem hiányzott az, hogy ezt valakivel közösen csinálni, úgyhogy ez a titka számomra, igen.
4: Akkor a csillagok szerencsés együttállása összehozott titeket, és hogy azért milyen jó már, hogy gyakorlatilag akkor mondhatom így, hogy 2 éve, most, hogyha 1 éve is élesben, de együtt dolgoztok, és na most ez milyen érdekes, hogy tényleg, hogy mennyire ugye minden egy irányba mutat, ugye Doris, te ugye ügyvédként is praktizálta, hogyha mondhatom, én nem tudom, hogy ez múlt idő, vagy jelen idő, de azért úgy a jogi dolgok úgy nyilván megvannak. A szociológia az azért a társadalmi szerep vállalása. Nyilván ugye társadalmi szerepeket, ez mennyire érdekes, és ugye a Manóka, te ugye később csöppentél abba bele, amit a Manóka ugye már tulajdonképpen kezdete óta képvisel, és ugye egyáltalán tényleg ez a fajta misszió és ez a küldetés, hogy azon kívül, hogy Doriszt ugye mi ismerjük az EGRI közösségi alapítványból, és mi adománygyűjtő nagykövetek vagyunk, tényleg majd a következőben szerintem beszéltek rá, Svetit is, hogy segítsen, de hogy tényleg az, hogy egyáltalán, hogy ugye kismamákon segíteni, és akkor majd most mi mindjárt el fogjuk elmondani, hogy mi mindenkivel vagytok ti kapcsolatba, és hogy nem csak segítetek, hanem hogy azért olyan eredmények értek el például ezzel a jó tettkekszel is, hogy azért, szóval elképesztő az, hogy tényleg valaki nyilván működik, mert hát azért valljuk be, pénz nélkül nem tudunk megélni, de ugyanakkor, hogy az ember visszaad és segít másokon, szóval, hogy itt van ennek az egésznek a varázsa, én nem tudom, hogy a Manókának amúgy miatt hagyja a titkát, de valahol biztos, hogy ez is benne van, ez az együtt gondolkodás, hogy közösségben, hogy tényleg megnézni, hogy mit kíván az odajáró közönség is arra építeni, és hát valamit biztos, hogy nagyon jól csináltok, mert én, ahogy itt a riport előtt mondtam nektek, én akárhányszor voltam nálatok, ott még mindig telt ház volt, tehát hogy azért ez elképesztő, és hogy tényleg a te szociológiai végzettséged, vagy nem tudom, mennyit töltöttél el ezen a területen, szociális szférában, hogy ezzel mennyire tudott te is átadni azt, hogy egyesületeknek segíteni.
6: Igen, ez amúgy nagyon érdekes, az együttműködés. Még a Salamon valamikor mondta, hogy az egyik legyőz ezred, de a ketten tízezred.
4: Igen, igen.
6: Nem 2000, hanem 10, hogy mennyire nő a hatásunk, amikor mi nagyon jó tudunk kooperálni, és együttműködni. És elképesztő. Nekem ez az év az ilyen csoda. De szerintem, ahogy Dorisról nézem, néha pislog, hogy igen, ő is, hogy nem tudom, hogy a forgalom megnőtt nem is duplára. Nem számoltunk pontosan, de legalább triplára, vagy annál is több. És szeretik a vendégek nálunk lenni, és ezek a programok, amit indították, a projekteket, szívesen részt veszik, és ez annyira jó látni, hogy az emberek amúgy szívesen együtt csinálnak valamit, segítenek, hatást gyakorolnak, és csak irányítani kell nekik őket egy kicsit.
4: Tehát az a fajta egyesületekkel való kapcsolattartás, tehát tulajdonképpen neked hamarabb jött az életedbe, mint például mondjuk az EGRI közösségi alapítvány tagja lettél volna, tehát már hamarabb voltál te úgy a civil szervezetek felé kacsintó, ugye, Doris?
5: Igen, igen, ez olyan érdekes, hogy Márti is ugye az elnöke az alapítványnak ezzel kapcsolatban ezért keresett meg, mert a kávézóba kezdettől fogva helyet adtunk civil szervezeteknek, hogy toborzást végezzenek, vagy mindenféle programokat csináltunk. Már rögtön első évben bekapcsolódtunk a szoptatás hetébe, ugye Baba Barát kávézóként, úgyhogy nekem ez mindig is fontos volt. Tehát, hogy őszintén nem értem, hogy sokszor, hogy ez kinek nem fontos, tehát, hogy nekem ez tényleg egy ilyen belülről jövő dolog. Az más kérdés, hogy ahogy mondtam is, hogy eleinte ez egy ilyen ösztönös dolog volt, hogy szerintem ez fontos.
4: És már egyre tudatosabb.
5: Egyre ugye? Tudatosabb, és nem titkoltan azért, hogy minél szélesebb réteg megismerje ezt a helyet, tehát nyilván ennek van egy marketing értéke, úgy mondom, de azzal együtt, hogy mi úgy érezzük, hogy egy értéket teremtünk magával a helyjel, mert hogy egy olyan, igen, ez egy vendéglátóhely, de nem egy egyszerű, hanem azért, hogy oda kisgyerekkel lehessen jönni, hogy tényleg nyugodtan
4: kutyával,
5: tudják.
4: Bocsánatot kérek, nekem igen. Nagyon fontos, a kutyámmal is voltam.
5: Kutyabarát hely igen. Is vagyunk, igen. Nagyon fontos nekünk a vendégeken kívül az, hogy a csapatunk is szeresse a munkahelyét, szóval az nem látszik egyébként, hogy mi mennyi energiát beleteszünk abba így a kulisszák mögött, hogy a munkavállalóink is jól érezzük magukat, hogy csapatként dolgozzanak, hogy szeressék a munkahelyüket, hogy együtt tudjanak jönni ezekkel a célokkal, és ez munkahelyként is fenntartható legyen. Úgyhogy igazából igen, az elmúlt egy évnek a tanulása az ezt így tudatosította, hogy ez a fenntartható működés, meg azok a célok, az a misszió, ez tulajdonképpen nekünk az üzleti modellünk. Szóval mi így szeretnénk a piacon létezni ezekkel a célokkal, meg fenntartható működéssel.

0: Folytatjuk a beszélgetést Tótné doktor Varga Dorottyával és Gregorovics Szvitlánával, a Manóka kávézó tulajdonosaival.
1: Nekem egy listám, amit ugye én megkaptam sajtóanyagban, hogy tényleg mondjuk egy éve indítottátok ezt a Jó Tett Keksz kampányt, erről azért beszéljünk már egy pár mondatot, de ugye ezen a kampányon túl is, amirevel ugye ráadásul egy komoly elismerést nyertetek így ezen a területen, számos civil szervezettel vagytok kapcsolatban. Ki számolna be mondjuk a Jó Tett Kekszről? Hát akkor már a cukrászt kérdezem.
2: Igen, tavaly augusztusban kezdtünk, és ilyen civil szervezetekkel próbáltunk dolgozni, akik közel állnak a mi kis vízióhoz. Például a Kutyamenhely, a SETA, a Szegények Támogató Alapítvány.
3: Vakok és gyengéllátók, most a Bene Egyesülettel, tehát a fogyatékkal élők, a Dártani Egyesület.
2: Igen. És amikor elkezdtünk, csak ennyi ötletünk volt, hogy van 14 féle kekszünk, hogy annak a 10%-át most egy kicsit több, ilyen 100 forintjával minden eladott keksz árából támogatjunk a civil szervezeteket, hogy az milyen jó, de amikor elkezdtünk ez irány dolgozni, és jobban megismertünk a civil szervezeteket, rájöttünk, hogy nem is ebben van a cél, nem pénzügyi támogatásra szükségük van elsősorban, hanem hogy tudjanak róluk, hogy megismerjenek, és nem tudom, a karácsonyi kampányról lehet, hogy te mesélj egy kicsit.
3: Igen, itt igazából az együttműködés, amit Sveti is mondott, hogy az lett egyre fontosabb számunkra, hogy tényleg jól együtt tudjunk működni ezekkel a szervezetekkel, és a SETA-val, amikor leültünk és átbeszéltük azt, hogy akkor szeretnénk, hogyha ők lennének a következő támogatott, és miről szól ez a Jó Tett kampány, ugye beszélgettünk, és van más budapesti vendéglátóhely, ahol hasonló kampányt láttam, és említettem nekik, hogy mi lenne akkor, hogyha az ő tanodájukba járó gyerekeknek összeírnák, hogy mit szeretnének karácsonyra, egy 10 000 forintos értékhatárt határoztunk meg, és ezt a listát ők odaadják nekünk, mi pedig a vendégeinknek ezt közzétesszük, és arra kérjük a vendégeinket, hogy ráz a hideg közben, hogy támogassák, vagy vegyék meg tulajdonképpen egy-egy gyereknek az ajándékát. És ők is mondták, hogy persze, csináljuk, próbáljuk ki, összeírták, kitettük a listát konkrétan, nem tudom, reggel kitettem, délre már a fele gyereknek ott voltak a beírások a vendégektől, ismerősöktől, hogy akkor én ezt a gyereket, azt a gyereket.
1: És ez ilyen országos is volt.
3: És országos.
2: Pestről, más városokból, az ismerősök, akik ismerik Manókát, mi is szeretnénk.
3: Volt, aki postán küldte, volt, aki személyesen hozta be, volt olyan, hogy egyszerre hoztak, mert ugye mindegy, több felületen is hirdettük ezt a listát, és néha így összecsúsztak, és akkor, mint tudom, ugyanannak a gyereknek hozták be egyszer a sakkészletet. Nem mondom, hogy majdnem összeverekedtek, de hogy így tudod, hát nem, neki én hoztam, és hogy így a kampány végére kétszer annyi ajándék gyűlt össze. Nyilván ezt is a SETA-nak adtuk, ezt nem karácsonyra, hanem nekik vannak mindenféle ösztöndíj programjaik ott a gyerekeknek, tehát ők ezt folyamatosan kiosztották a gyerekeknek, és Svetinek van egy ismerőse, aki ráírt később, így húsvétot megelőzően, hogy ő ugyan lemaradt erről a karácsonyi kampányról, de ő Svájcban a saját egyházközségében szervezne egy gyűjtést, és ők elhoznák azokat az ajándékokat, úgyhogy húsvétra ugyanezeknek a gyerekeknek még Svájcból jött még egy adag ajándék. És ekkor döbbentünk arra rá, hogy úristen, hogy mi kitaláltuk, hogy igen, most akkor nem tudom én havi hány ezer forintot így oda tudunk adni ezeknek a szervezeteknek, de hogyha ebbe bevonjuk aktívabban a vendégeinket, hogy akkor abból mi sülhet ki.
1: És működött, igen.
3: És most erre törekszünk, hogy a kezdetekben amúgy 2 hónapos együttműködésekben gondolkodtunk, de már eljutottunk odáig, hogy annyira gyorsan eltelik 2 hónap, hogy egy fél éves együttműködést szervezünk az egyes civil szervezetekkel, és amit abban a fél évben be tudunk sűríteni közös dolgot, azt így megpróbáljuk megvalósítani.
1: Azért olyan érdekesek ezek, most már merem én is úgy mondani, aki ugye már 2-3-szor talán részt vettem egy mondjuk ilyen adománygyűjtésben, és nyilván én is első körben teljesen vakon mentem bele, és hú, mondom, hát egyáltalán fogok én 0 forintot, vagy 1 forintot is összegyűjteni, és mondjuk azt, hogy például a Manókába az, aki bejár, rendszeresen bejár, és ismer titeket, ismeri, nyilván azért jár, mert szereti a reggeliteket, a kávétokat, a sütiteket, bármit, és hogyha ti ott hívjátok fel a figyelmet egy adott gyűjtésre, mert hogy ugye sokszor félnek az emberek a gyűjtésektől, hogy ugye hova érkezik meg az a bizonyos felajánlott összeg, de hogyha ti mögé álltok, akkor természetesen az emberek el fogják hinni, hogy ezek jó helyre kerülnek. Szóval, hogy szerintem ez ilyen dupla biztosíték tényleg arra, hogy most éppen a SZETÁ-nak, vagy akár a Ben alapítványnak, vagy nem tudom, a Madártani Egyesületnek, vagy a Kutyamenhelynek gyűjtsetek, és például mondjuk egy tényleg, már ugye engem a kutya ugye nagyon érdekel, tehát mondjuk a Kutyamenhelynek, ott például az, hogy megmondják, hogy nem tudom, mennyi tápra van szükség, vagy ott a pénzt, vagy takarók, nem tudom, mik kellenek a kutyának, vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy például hozzájuk, hogy sikerül gyűjteni.
3: Amikor még őket támogattuk, akkor még ez a pénzbeli támogatás volt csak a fejünkben, tehát kiszámoltuk a hónap végén, hogy mennyi kekszet adtunk el, és tényleg az volt a nehézség ebbe a két hónapba, hogy már nem fért bele semmi. Tehát, hogy nem tudtuk azt mondani, még ott ötleteltünk, hogy akkor, amikor átadjuk a pénzt, akkor gyorsan csináljunk még egy ilyen kis adománygyűjtést is, hogy plusz dolgokat is lehessen, de igazából kevés volt az idő. A Kutyamenhellyel egyébként még az előző év karácsonyán működtünk úgy együtt, hogy mi a saját csapatunkkal a karácsonyi csapatépítő bulinkon kimentünk és megsétáltattunk egy pár kutyát ott a menhelyen, ami szintén nagy segítség ugye a menhelynek, mert náluk ez is folyamatos probléma, hogy önkéntesek kevesen vannak, és akkor mi beszerveztük a saját csapatunkat is, és vittünk akkor vittünk.

0: a csapat, úgyhogy nagyon sok módja van az érzékenyítésnek, meg az ilyenfajta társadalmi
1: összefogásnak. És amúgy pont ez az önkénteskedés, tehát ez annak idején egy pár éve tényleg egyetemi tanulmányoknál is nekünk is kellett például önkénteskedés ugye mondjuk egy adománygyűjtő kampányban is részt venni, tehát hogy hiába az ember nem kap, tehát mondjuk pénzt nem kap is, tehát nekem is volt, hogy valaki kérdezte, hogy és neked ebből van, de hogy van, nem, nincsen semmi, hanem az, hogy segíteni, nem tudom, engem annyira dopingolt, tehát és ez tényleg tanulmányok kimutatták, hogyha valaki úgy önkénteskedik, hogy tényleg szívvel lélekkel csinálja, elképesztő endorfin termelés. Tehát tényleg, én például víradásra is járok, tehát hogy az is, hogy igen, az ember először fél tőle, hogy jaj, hát ki szereti azt, hogy a tűvel szurkálják, de hogy úgy belül tudod, hogy te ezzel valakinek segítesz, és hogy ez mennyire jó, és akkor utána az emberben ez teljesen átalakul, hogy tényleg elképesztő energiákat, meg boldogsághormont szabadít fel.
2: A depresszió ellen kezelésben is amúgy benne van az önkénteskedés, hogy valami ilyen pozitív energiát ad, ami gyógyszer, például amire gyógyszer nem képes.
1: Pontosan, tehát tényleg ez a szeretet ereje, meg ez a jó tenni jó, szóval ezeket nem lehet elcsépelten mondani folyamatosan, meg azt, hogy tényleg, hogy most akár önkénteskedünk, akár segítünk, mert igen, ez bevétel, de hogy te ezt a bevételt eltárnéd magadnak, és vehetnél belőle egy, nem tudom, designer táskát, most mondtam valamit, amit úgy is tudom, hogy te Doris nem fogsz megvenni, vagy te ezt veti, nyilván még téged annyira nem ismerek, hanem hogy úgy gondolod, hogy te ezt most olyan helyre teszed, ahol szükség van rá. Amúgy említettem, hogy ezzel a jutott kekszelti elismerést is kaptatok? Mi volt ez pontosan?
0: Igen, ez, amit említettem, hogy az elmúlt pár hónapban mi részt vettünk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának a Bridge to Benefits programján. Még ősszel volt itt Tegerben egy ilyen mini kurzusuk, amin én részt vettem, és ezzel a Jutett Kex projekttel, ami akkor már ugye létezett, ezzel jutottunk be az országos programba, ami 2,5 hónapon keresztül zajlott, 13 vállalkozás részvételével az ország minden részéről, és itt amellett, hogy volt egy kitűzött cél, hogy egy projektet kell pitchelni a döntőn. Tulajdonképpen tényleg arról szólt ez az időszak, hogy megtanuljuk azt, hogy mi ez a fenntarthatóság, mert ahogy mondtad, meg ahogy én is mondtam, hogy igen, bennem is van egy ilyen nagy lelkesedés, hogy igen, adjunk, csináljuk, de hogy itt azért üzletileg fenn kell tartani egy vendéglátóhelyet, 10 embernek a munkabérét ki kell termelni. Szóval adni, igen, de hogy ezt hogy lehet úgy tudatosan csinálni, hogy egyébként ez tényleg...
1: Azért maradjon a létfenntartáshoz.
0: Hogy igen, tehát hogy akkor tudunk adni, ha fent tudunk maradni, így és van. Akkor, hogyha minket is ez lelkesít, hogy itt nem forintokat kell esténként számolgatni, hanem tényleg tudunk van miből adni. És júniusban volt az országosnak ugye a döntője, és akkor ez a Jutett Kex projekttel mi nyertük meg végül is az egészet. 3 másik vállalkozással együtt fél éves inkubációt nyertünk ezen a programon, ahol még tovább tudjuk fejleszteni ezt a projektet, tehát nyilván a mi célunk az, hogy még több kekszet el tudjunk adni, ennek keressük a módjait webshopon keresztül vállalkozásoknak értékesítve, hogy ezt tudjuk így üzletileg is építeni, és mi meg, mint nyertes, még egy ilyen kommunikációs vagy ilyen marketing promóciót is kaptunk, aminek majd az eredményét majd évvége felé fogjuk bemutatni így a többi a közönségnek.

0: Folytatjuk a beszélgetést Tótné dr. Varga Dorottyával és Gregorovics Szvitlánával, a Manóka kávézó tulajdonosaival.
1: Asztetának még tart a támogatása, vagy az most lassan majd lezárul, és akkor egy új szervezetet kerestek?
2: Most a Ben...
1: Tehát, hogy már akkor Asztetta lezárult, igen. És akkor most az autista szervezetet támogatjátok el.
2: Igen, ez amúgy nagyon érdekes Asztetával kapcsolat is. Nálunk a cukrászdában tartottak egy tréninget egy másik szervezet, és meghallották Asztetáról, és ajándékba adták például a tanodai gyerekeknek kávézói látogatást, és annyira ilyen szívhez szóló üzeneteket kaptunk aztán, hogy ezek a gyerekek, hogy készültek a kávézóba, és ott, és
1: szépen mivel felöltöztek, megadták a módját, mert nekik ez nem olyan off-course, mint
2: így van.
1: Nektek,
2: van, aki életében akkor volt először igen, kávézóban. Igen. És akkor ebbe is úgy látszott a hálózat, hogy mi kapcsolódunk azokhoz, azok kapcsolódnak hozzánk, és akkor úgy tudunk együtt csinálni, és ennek a Bridge to Benefits-nek is az a lényege, hogy találkozunk, elképesztő időt töltöttünk az a 3 hónap alatt, elképesztő emberekkel találkoztunk, akiknek csillog a szemük, és már 10-20 évig csinálják, és még mindig csillag a szemük, igen. És hát, akkor ennek az a lényege. Igen.
1: Hát a SZETÁT ugye nem is tudom, 89 körül, vagy tehát mindenképpen a rendszerváltás előtt alapították ugye Farkas Zsuzsáik, aki szintén ugye nagy név a szociológus szakmában, tehát hogy azért ez már lassan a 40. évét tapossa mondjuk, és az, hogy ezt még mindig olyan lelkesedéssel csinálni, pedig biztos, hogy ott is voltak azért fentek és lentek, de ezeket csak ilyen elhivatottsággal lehet csinálni. Most ugye ez a beszélgetés, ez július 17-én kerül adásban, de azért mindenképpen említsük meg, hogy ugye ezen a héten pénteken, bár már ugye az adásba kerüléssel ez múlt idő, de ugye ezt a 8 éves születésnapot ti méltó módon megünnepeltétek, ugye, hogy próbáljam a igeidőket megfelelő helyre tenni. Ugye a Manókában lesz egy állófogadás, illetve hát ugye volt egy állófogadás, de ezt most értse mindenki jól, mert hogy azért a születésnapot illik megünnepelni.
3: Igen, és minden évben megállunk ilyenkor egy kicsit, és mindenféle programokkal próbálunk kedveskedni egyébként a vendégeinknek, és idén azt gondoltuk, hogy azokat a civil szervezeteket szeretnénk meghívni erre az állófogadásra, akikkel az elmúlt évben együttműködtünk. A hálózatos működésnek ez is a része, és én azt is remélem, hogy ott abban a 1,5-2 órában, ahol ez az 5-6 civil szervezet találkozik egymással, akik egyébként nyilván tudnak egymásról, szóval Egerben vagyunk, ez egy kisváros, és akik tényleg aktívan működnek civil szervezetek, azért ők valamennyire láthatóak, de én tapasztaltam már azt, hogy tehát beszélgetni kell egymással, és ugye ezek a szervezetek is folyamatosan, ahogy mondott, tök kemény munkát tesznek bele a saját tevékenységükbe, nem feltétlenül van arra idejük, hogy így más szervezetekkel beszélgessenek, úgyhogy nekünk egy picit ilyen titkolt, félig titkolt szándékunk az, hogy ők ott együtt egy állófogadáson tudnak egymással beszélgetni, és én biztos vagyok benne, hogy új együttműködések, meg új ötletek születnek majd, amik akár ilyen, akár a kávézó közreműködésével is ilyen projektek lehetnek ide, illetve idén a programokba is bevonjuk a szervezeteket. Ez nekik lesz, úgy érzem, az ajándékuk felénk, hogy a Vakok és Gyengéllátók társasjátékokat hoznak, és akkor azokat ott ki lehet próbálni. A Ben Egyesülettől jön majd egy kis tánccsoport, meg egy fiatal lány, aki a saját versét fogja felolvasni. Szóval, hogy a következő hónapban még egy beszélgetést is tervezünk a Ben Egyesülettel, kicsit ilyen érzékenyítés témában, úgyhogy igen, ez a születésnap is nekem szerintem ilyen speciális, szóval nem önmagában csak tortázunk, bár Szvetinek hála az is lesz. Úgyhogy igen.
2: Sülnek a kekszek.
1: Igen. Azon gondolkoztam, hogy ez egy 8. születésnap, tehát még nem is, hogy 5., nem is. Az 5. már túl vagytok, és nem is a 10. Hát majd mi lesz akkor a 10., hogyha a 8. ennyi minden fog történni. Hát hogyha már ugye én annyira szerelmes vagyok a te süteményeid, Veszveti, mi az idén nyárnak a slágere? Mert hogy mi az, amit szeret akkor az odajáró Manóka társaság, Manóka közönség?
2: Már beszéltünk erről, hogy nálunk a vendégek diktálják a kínálatot, mert sok mindennel próbálkoztunk, aztán láttunk, hogy ez tetszik, ez annyira nem, úgyhogy ilyen teljesen nemzetközi a vitrinünk, a New York cukormentes tortáik, az olasz tiramisuik. Amúgy a tiramisu nálunk abszolút a sláger. Most
1: de az télen nyáron?
2: Télen nyáron. Igen. Több fajta is van, legalább kettő, de néha három, négy, öt. És idén a tortánk is tiramisu torta lesz, hogyha már.
1: Mert én emlékszem, hogy ősszel olyan finom sütőtökös valamit sütítettem. Igen, próbálunk. Tehát, hogy ez annyira jó, amikor tényleg olyan szezonálisan, tehát karácsonykor biztos valami almás, fahéjas, narancsos.
3: Piték,
1: tehát, hogy
3: piték még, ami piték. Nagyon népszerű.
2: Igen, a piték is abszolút. Meg ezzel is próbálunk a helyi termelőkkel együtt dolgozni, amit aktuálisan van, az nálunk is mindig van, aki nálad van.
3: Most a Ben Egyesületet támogatjuk, és most elkezdünk együttműködni az Összhang Egyesülettel, és akkor már így mondom is, hogy, hogy milyen új kampányt találtunk így a részvételükkel a pénzügyi támogatás mellett. Nekünk van törzsvásárlói kártyánk, ilyen pontgyűjtő kártya, ahol 9 kávé után a 10-et ajándékba adjuk a vendégeinknek. Ezt nagyon egyre többen használják, ezt a pontgyűjtő kártyát, és arra gondoltunk, hogy mi lenne akkor, hogyha lenne egy olyan lehetőség, hogy fel lehet ajánlani ezt az ajándék kávét, és mivel ugye a kismamák meg a fiatal anyukák nagyon fontos célcsoportunk, tudjuk azt, hogy szülés utáni depresszió, elmagányosodás, tehát hogy ez nagyon komolyan érintheti a fiatal anyukákat, és az Összhang Egyesület ebben élen jár, hogy ezeket az anyukákat összefogja, meg felkarolja, és az ő segítségükkel mi ezt felajánljuk, mármint nem mi, hanem a vendégeinknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy az ajándékkávéjukat felajánlják, és mi az Összhang Egyesületen keresztül az ő pszichológusuk segítségével olyan anyukáknak fogjuk eljuttatni, akik, hogyha bejönnek ezzel, akkor egy ajándékkávét el tudnak nálunk fogyasztani, úgyhogy így indul majd az Összhanggal a fél éves együttműködésünk.
1: Közös munkát elképesztő, hogy alig zárult le valakivel, akkor a Bena autistákkal még éppen tart, és akkor
3: igen, velük még
1: megvan már
3: végéig.
1: Rögtön a következő projekt, ez lehet, hogy már neked fejben megvan a 2027-es is.
3: Mindig jön valami amúgy, mert ezért jó nálunk tényleg így a kávézóba, hogy a vendégeikkel, ha beszélgetünk, a partnerekkel, akikkel együttműködünk, most ősztől programokat szeretnénk mindenféle témában, és akkor, ahogy így beszélgetünk az emberekkel, így jönnek ezek a dolgok.
1: Nem is nagyon kell agyalni, hanem egyszerűen nem. Adja magát. Igen, az mindig valaki jön valami ötlettel. Hát én tényleg leborulok a nemzetnagysága előtt és a manunka működés előtt, mert hogy nekem ez tényleg ez a fajta komplex tevékenységetek, ez a fajta civil szervezetekkel való együttműködés segít. Ez nekem nyilván, tudod, Doris, szívügyem amúgy is, úgyhogy én tényleg nagyon őszinte szívvel gratulálok nektek, nagyon örülök, hogy megismertem ugye a tulajdonos társadat Svetit is, és hát kívánok nektek nagyon sok jó programot. Már ugye múlt időben remélem, hogy a születésnap nagyon szépen lezajlott, talán majd legközelebb megpróbáljuk egy picit hamarabbra indítani, de hát ugye nyár van, úgyhogy mindenki hol nyaral, hol nem, úgyhogy ezt nem volt egyszerű összehozni. Úgyhogy legyetek büszkék magatokra, azt tényleg el kell, hogy mondjam, és hát mi Doris lehet, hogy találkozunk ősszel ismét, igen. Mert azt mondta nekem a Máté, hogy
3: akkor
1: lesz
3: újból. Szvetivel is.
1: Akkor Svetivel is, mert lehet, hogy megint folytatódik ugye az adománygyűjtés, úgyhogy hát kívánom tényleg azt, hogy jó nyaratok legyen, meg mindenféle sok sikert kívánok. Úgyhogy Gregorovics Svitlana és Tótné dr. Tóth Dorottya, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.

0: HTDK dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Krakkerházban hétfőn ünnepélyesen átadták az intézmény OTDK dicsőségfalát, amely azoknak a hallgatóknak a nevét örökíti meg, akik az egyetemmé válást követő 10 évben helyezést értek el az országos tudományos diákköri konferenciákon. A művészeti kar közreműködésével elkészült alkotás nem csak az eddigi eredményeket teszi láthatóvá, hanem a jelenlegi és a későbbi hallgatói nemzedékek számára is ösztönzést adhat. Ezzel a gondolattal üdvözölte a kezdeményezést dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. Most őt hallják.
1: Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében a Krakkerházban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe. Olyan neveket őriz, amelyek mögött a tehetség, a szorgalom, az alkotó bátorság, kutatói kíváncsiság és az oktatói támogatás áll. Azok a hallgatók, akik a tudományos diákköri konferencián helyezést értek el, saját munkájukkal dicsőséget hoztak a karuknak, az oktatóiknak, a közösségüknek és egész egyetemünknek. Az eredményeik azt üzenik, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen van értelme kérdezni, kutatni, alkotni, és van értelme hinni abban, hogy a hallgatói munka valódi értéket teremt. Egyetemünk számára a tehetséggondozás küldetésünk egyik legfontosabb része. Mindannyian tudjuk, hogy a tehetség ígéret. Ahhoz, hogy kibontakozzon, figyelemre, bizalomra, szakmai igényességre és olyan közösségre van szüksége, amely támogat, inspirál és felemel. A TDK ennek az egyetemi kultúrának az egyik legszebb formája, a hallgatói kíváncsiság és az oktatói elhivatottság találkozási tere. Különösen fontos ez itt a művészeti karon, ahol a tudományos és művészeti teljesítmény gyakran személyes látásmódból, érzékenységből, belső keresésből és teremtő erőből születik. Az egyetemünk 250 éves jubileuma óta az ekkely elmondata örökség, érték, jövő. Ezek a fogalmak pontosan kifejezik azt a szellemiséget, amelybe ez a dicsőségfal is illeszkedik. Az örökség számunkra azt jelenti, hogy építünk arra a tudásra, kultúrára, hitre és szellemi hagyományra, amelyet elődeinktől kapunk. A Krakkerház falai között ez az örökség különösen is jelen van. A múlt értékei élő alapként szolgálnak az új teljesítmények számára. Az érték azonban az emberi és szakmai teljesítményekben válik láthatóvá, amelyet ma is ünnepelünk. Érték a hallgatók munkája, az oktatók mentoráló figyelme. Érték a közösség bizalma, és minden olyan eredmény, amely másokat is ösztönöz. A jövő ezekben a nevekben, akiket ma itt láthatunk az dicsőség falon, ezekben a nevekben válik láthatóvá. Azokban a fiatalokban, akik ma hallgatóként szerepelnek ezen a dicsőség falon. Holnap pedig alkotóként, kutatóként, pedagógusként, művészként, értelmiségiként formálják a közösségeinket, városainkat, kultúránkat és egész nemzetünket. Ez a dicsőségfal megnyit egy utat. Emléket állít az elért sikereknek, és példát mutat a következő nemzedékeknek. azt üzeni minden ide belépő hallgatónak, itt van helye a tehetségnek, van becsülete a munkának, és az egyetem közössége számon tartja, megbecsüli azokat, akik teljesítményükkel gazdagítják a közös örökségünket. Köszönet illeti mindazokat, akik a dicsőségfal létrejöttén dolgoztak, és mindazokat az oktatókat, témavezetőket, mentorokat, akik a hallgatók mögött álltak. A siker közös teljesítmény. Benne van a közös gondolkodás, a biztatás, esetlegesen a kritikus párbeszéd, és az a hit, hogy minden egyetemi hallgatóban ott rejlik valami kibontakoztatásra váló érték.
0: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
3: 18. A nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó érdekvédelmi civil szervezet és szakértő közös levélben kéri Hegedű Zsolt egészségügyi minisztert, vonja be őket a szívhangrendeletről szóló szakmai egyeztetésbe, hogy azoknak a nőknek a szempontjai is megjelenhessenek, akiket a szabályozás érint. Áll a szervezetek által a táviratirodához küldött közös közleményben. Mint írták, a levelet jegyző szervezetek örülnek annak, hogy a szülésznőgyógyász szakma képviselői meghívást kaptak az egyeztetésre, de aggasztónak tartják, hogy nem nyilvános a meghívottak listája, és nem kaptak meghívást azok a szervezetek, amelyek a mindennapokban segítik és támogatják az ellátás hatásait közvetlenül viselő nőket és lányokat. Nehezen lenne érthető, ha a szívhangrendelet kapcsán megvalósuló szakmai egyeztetésből éppen a legfőbb érintettek, a nők és a képviselőik maradnának ki, emelték ki. A Fidesz frakció szerint a kormány cserben hagyja az aszbeszt szennyezéssel érintett településeken élőket azzal, hogy csupán egyetlen helyen avatkozik be. Az ellenzéki képviselőcsoport a táviratirodának küldött közleményében arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt, hogy hozza meg a kármentesítéshez szükséges döntéseket. A Fidesz frakció azt írta, több száz kilométer aszbeszttel szennyezett útszakasz lehet Magyarországon. A Tisza kormány ehhez képest csak 12 kilométernyi területen a 300 helyszín és a 250 érintett település helyett csupán egyetlen helyen és egyetlen várost érintően avatkozik be. Szerintük ezzel a kormány hátat fordított 249 településnek és több tízezer magyar embernek. Emlékeztettek, Magyar Péter miniszterelnök Osztrák-Magyar Vegyes Bizottság létrehozását ígérte az ügyben. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig arról beszélt, hogy mindent el fognak követni a probléma megoldása érdekében. Ha ez a minden, akkor miniszter úr adja be a lemondását. Társadalmi párbeszédet indított a kormány pénteken a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írták, az elmúlt években közúti közlekedési balesetek során több százal haltak meg, és több ezren szenvedtek sérüléseket. A szigorúbb szabályozás és a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írták. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. Már októberben létrejöhet az Egységes Magyar Kutatóhálózat a Magyar Tudományos Akadémia alatt. Írták a Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA közös sajtóközleményében pénteken. A táviratirodához eljuttatott közlemény szerint az Egységes Magyar Kutatóintézeti rendszer kialakításáról és ennek tervezett menetrendjéről egyeztettek a Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA vezetői július 14-én. A Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA az elmúlt időszakban folyamatos szakmai és jogi egyeztetéseket folytatott az új működési modell kialakításáról. A korábbi és a mostani tárgyalások alapján a minisztérium elkészíti az átalakítás jogszabálytervezetét, még a nyáron a kormány elé viszi, és a kabinet által jóváhagyott változatot szeptember elején társadalmi egyeztetésre bocsájtja. A javaslat tervezet szerint a hatályba lépéssel egy időben a korábban az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez csatolt 4 bölcsészet és társadalomtudományi kutatóközpont az MTA alatt kerül közös irányítás alá a jelenleg a HUNREN magyar kutatási hálózatban működő központokkal. Végül az időjárásról. Nyugaton csökken, keleten megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A gyengülő csapadékrendszer kelet felé halad tovább. Ekkor már eső is valószínű a kevés zápor és zivatar mellett. Várhatóan a hajnali órákban hagyja el az országot, illetve oszlik fel a Tiszántúl térségében. A légmozgás az zivatarokat leszámítva gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 35 fok között valószínű, de a nyugati, délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
4: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Geleger érsek pápai küldöttként Ukrajnában. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak.

0: Geleger érsek ukrajnai küldetése. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára július 16-tól 21-jéig Ukrajnában tartózkodik pápai küldöttként. A latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából. Elsőként Lvivben találkozott Magzsicski érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette, reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Pénteken este Kijevben találkozik az ukrán görög katolikus egyház vezetőjével, Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel. Napos égbolt fogadta az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Geleger érseket, aki Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a Berdicsivi Karmelita Mária kegyhelyen, azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak, amint arról a vatikáni államtitkárság X fiókja is tájékoztatott. Az eseményen fölidézik Szent II. János Pál pápa 2001-es ukrajnai látogatását is. A szovjet elnyomás évtizedei után II. János Pál pápa történelmi döntést hozott. 1991. január 16-án állította vissza hivatalosan a latin rítusú római katolikus egyház hierarchiáját és struktúráját Ukrajnában. A sztálini rezsim idején ugyanis a katolikus egyházat, mind a görög, mind a latin rítust brutálisan üldözték, javaikat elkobozták, püspökeiket és papjaikat pedig bebörtönözték vagy elhurcolták. A hívők évtizedekig a föld alatt titokban gyakorolták vallásukat. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való titkára július 16-án csütörtökön Krakkóban szállt le, mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva, majd autóval utazott tovább Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Geleger érsek július 21-éig keddig tartózkodik Ukrajnában. A krakoveci határátkelőnél végeláthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban. Egyesek akár 8-10 órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andrii Juras, ukrán szentszéki nagykövet, és a külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek. A város láthatóan magán viseli a lengyel és a monarchiabeli történelmi, művészeti és építészeti örökség jegyeit. A 13. században alapította, hivatalosan 1256-ban Danilo Halicsi ruszin fejedelem, és fiáról Lev hercegről nevezte el latinul Leopolisnak, olaszul ma is Leopolinak hívják. Óvárosát 1998-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Lvivet többször érte orosz rakétatámadás, legutóbb idén március végén. Geleger érseket Mieczyszláv Mogzsicki lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére, mondta Geleger érsek, majd hozzátette, hogy az egyház és 14. Leó pápa nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos feltételeket az igazságos békéért. Reggel 9 órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak, és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos mozzanatot egész Ukrajnában megtartják már a háború kirobbanása 2022. februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett. Dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált, és egy percig imádkozik. Geleger érsek ezt követően látogatást tett a város katolikus egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenlét és az online oktatást is beleszámítva. A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező város negyedek lakói légitámadás esetén menedékre találnak. Az ukrán hatóságok 1998-ban vásárolták meg a területet, ahova innovatív egyetemvárost építettek 7 különböző fakultással, közepén egy templommal. A templom helyén kezdetben a szovjet propagandának fenntartott hivatalokat terveztek építeni. A többi épületet, bár nem érte egyelőre közvetlen támadás, közelről becsapódó orosz bombák rázták meg. 2 évvel ezelőtt egy rakéta néhány száz méterrel odébb zuhant le, 7-8 ember halálát okozva. Összesen mintegy 40 halottja van az egyetemnek, a diákok és hozzátartozóik körében. A háború itt van, húzta alá az egyetem rektora Boris Gudzsák, görög-katolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét. Sok fogyatékkal élőt támogatnak közvetlenül az egyetemhez szervesen tartozó helységekben. A vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse Maria Radiszt nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani. A diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért, mondta el Gudzsák érsek. Pénteken este a Rivnei Szent II. János Pál templomba látogat a küldöttség, majd a kievi apostoli nunciatúrára érkezik, ahol Geleger érsek találkozik Sviatoszláv Sevcsuk, kievhalicsi görög-katolikus nagyérsekkel. Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolonyai érsek 4 napos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én, Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldász Kulbokász kíséretében felkereste a Lvivi területen található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának 2. napján Lvivben találkozott a Szent-Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréséért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt. A 2023-as után ez a 2. missziója Zuppi bíborosnak, hogy elvigye a meggyötört lakosságnak 14. Leó pápa közelségét és imáját, aki aggodalommal követi a konfliktust, és azt kéri, hogy óvják meg az emberiséget, minden háború legelső áldozatát.
1: A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Párizsban a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Az egyház a 4 éves vita során ellenezte a szöveget. Rouget püspök, a püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdések kapcsán kijelentette. A kormány olyan ígéreteket tett a püspöki karnak, amelyeket nem tartott be. A törvény nagy aggodalomra ad okot a katolikus szervezetek körében. Remélhetőleg a jogi fellebbezések egy olyan záradékhoz vezetnek, amely megvédi küldetésüket. A francia egyház sajnálatát fejezte ki július 15-én szerdán, miután a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Szomorúságukat fejezték ki a döntés miatt, amely szakít a gondoskodás hosszú hagyományával, és azzal a hivatással, hogy enyhítse a szenvedést, és minden embert élete természetes végéig elkísérjen. A püspökök emlékeztetnek az elmúlt 4 évben a témáról folytatott párbeszédben való részvételükre, és hangsúlyozták az egyház évszázados tapasztalatát a betegek és családjaik kísérésében. A főpásztorok szerint e jogszabály hatásai megváltoztatják a kiszolgáltatottsághoz, az öregséghez, a fogyatékossághoz és a betegséghez való viszonyt. A francia püspöki kar azonban nem adja fel. A történetnek még nincs vége, mondják. Számos jogi út továbbra is nyitva áll, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke, és a francia püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdésekben a vatikáni médiának. Püspök úr, ami az új törvényben foglalt lelkiismereti záradékot illeti, hogyan működik a katolikus intézmények esetében? Kérdezte a francia újságíró a főpásztort. A törvény a jóváhagyott formájában tartalmaz egy lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot az orvosok számára, válaszolta a Nanterre püspöke. Sajnálatos azonban, hogy nem tartalmaz lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot a gyógyszerészek számára, akik az otthoni asszisztált öngyilkosság esetén kénytelenek lesznek a halálos anyag őrzőiként eljárni. Továbbá a legaggasztóbb szempont az asszisztált öngyilkosság engedélyezésén túl az, hogy azok az intézmények, amelyek etikai törvényei vagy vallástörténete elítéli az eutanázia gyakorlatát, kötelesek lesznek azt biztosítani. Ez nem lelkiismereti alapú tiltakozási záradék, mert a lelkiismeret személyes ügy. Ez intézményi követelmény. E tekintetben a kormány bizonyos biztosítékokat adott a francia püspöki karnak, amelyeket még nem tartott be. Ez nagy aggodalomra ad okot a szerzetes rendek és a szerzetesi eredetű intézmények körében, állapította meg Nanterre püspöke. Különösen a szegények kisnővéreire gondolok, de a villanovai Szent Tamás, a katolikus szülészeti kórházak védőszentjéről elnevezett nővérekre is. Vannak olyan intézmények is, mint a párizsi Jean Garnier, Franciaország és Európa legnagyobb és legelismertebb palliatív gondozási központja. Remélhetőleg az elkövetkező hetekben a különféle jogi fellebbezések egy intézményi záradékhoz vezetnek, hogy azok az intézmények, amelyek története, jelenlegi helyzete vagy etikai kártája elítéli az asszisztált öngyilkosságot, kitarthassanak küldetésük és etikájuk mellett. Milyen hangja lehet ma a francia egyháznak? Kérdezte a vatikáni újságíró. Július 15-én a püspöki konferencia közzétett egy az elnök és két alelnök által aláírt nyilatkozatot, amelyben a püspökök szomorúságukat és aggodalmukat fejezték ki. Az ilyen típusú törvény nem tudja teljes mértékben kezelni a testvériségre, a társadalmi életre és a kritériumok fokozatos bővülésére vonatkozó következményeket, állapította meg Nanterre püspöke. Ezért nagyfogú éberségre van szükség. Most a tovább lépésről van szó, különösen az intézmények tényleges szabadságának biztosításával, etikai kódexük tiszteletben tartásával, valamint az említett összes fellebbezés ösztönzésével és szoros nyomon követésével. Vannak emberek, akik magányosak, gyengék és kiszolgáltatottak, elszigeteltek és nem tudnak támogatásra találni. Az emberi élet alapvető kérdésével szembesülve ezek az emberek egyedül találják magukat, amikor életük végét eldöntő választás elé kerülnek, élni vagy meghalni, állapította meg a francia újságíró. A keresztények válasza egy ilyen törvény elfogadására nem csak az erkölcsi elutasítás, hanem az elkötelezettség igénye is, válaszolta Nanterre püspöke. Ezért a szerda este közzétett nyilatkozatunkban és a törvényről szóló szavazás előtt néhányunk által kifejtett különböző álláspontokban arra buzdítottuk a keresztényeket, hogy egyre inkább kötelezzék el magukat a törékeny, a magányos és a bizonytalan körülmények között élő emberek mellett. Elsősorban az aktív testvériség révén fogunk válaszolni az életük kioltásának vágyára, amely néha átjárja a súlyos nehézségekkel és nagy elszigeteltséggel küzdő emberek szívét. Válaszunk nem csak erkölcsi jellegű, hanem alapvetően testvéri elkötelezettség. Pontosan ezt akarjuk kifejezni. Bárcsak Franciaország keresztényei, A törvényeken túl, amely soha nem más, mint törvény, egyre inkább elköteleznék magukat a testvériség útján. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy megakadályozzuk, hogy a kiprovokált halál aránytalanul nagy szerephez jusson hazánkban, fogalmazott Nanter püspöke. Két hónap múlva Franciaországba látogat 14. Leó pápa. Mit várnak tőle ebben a témában? Kérdezte a vatikáni újságíró a francia püspököt. Biztos vagyok benne, hogy a pápának nagyon fontos mondani valója lesz számunkra sok területen, különösen ebben a témában. Nemrégiben erőteljesen nyilatkozott Rómában, de Spanyolországban is. Gyakran idéztem a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egy nagyon meghatározó részletét, amelyben a Szent Atya kijelenti, hogy az első jog, amely minden más jog feltétele, az élethez való jog. És hogy amikor az eutanáziát legalizálják, ezt a jogot jelentősen aláássák. Gondolok a Szentszék 2020-as Samaritanus Bonus nyilatkozatára is, amely egy nagyon fontos szöveg ebben a témában, mutatott rá Nanter püspöke. Biztos vagyok benne, hogy a pápának fontos mondani valója lesz mind a keresztényekhez, hogy segítse őket jobban elköteleződni a kiszolgáltatott emberek mellett, mint pedig a társadalmunk egészéhez. Természetesen jobban örültünk volna, ha egy kedvezőbb törvényhozási kontextusban tudjuk fogadni őt, de szavai ebben a kérdésben, mint sok másban, felbecsülhetetlen értékűek lesznek számunkra, és nagyon várjuk azokat, mondta Mathieu Rouget, Nanter püspöke és a francia püspöki konferencia szóvivője. Minden emberi életet el kell ismerni és védeni kell a fogantatástól a természetes halálig, bármilyen körülmények között is él, fogalmazott 14. Leó júliusi ima szándékában. Arra hívja az egyházat, hogy imádkozzon az élet tiszteletben tartásáért. Videójában a pápa Isten bocsánatát kéri a közönnyel szemben. Szavai különösen erőteljesen visszhangoznak Franciaország számára egy kritikus időszakban, amikor július 15-én a Nemzetgyűlés az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényjavaslatot megszavazta. A francia egyház többször is arra sürgette a megválasztott képviselőket, hogy lelkiismeretesen és felelősségteljesen cselekedjenek, és arra kérte őket, hogy kerüljék az olyan ideológiai döntéseket, amelyek antropológiai változásokat indíthatnak el és gyengíthetik a társadalmat. A Pápai Életvédő Akadémia is aggodalmát fejezte ki a szavazás miatt, és hangsúlyozta, hogy ellenzi az eutanázia minden formáját. Andrea Csucsi atya, az intézmény kancellárja, rámutatott. Segíteni kell az embereknek teljes mértékben megélni a halál pillanatát.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2024. június 28-ai adás ismétlését hallják, melyben a Szerencsi Bocska István katolikus gimnázium diákjai Devera Erzsébet hitoktató vezetésével a belső értékek fontosságáról beszélgetnek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki, amen!
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden hallgatóját. A kezdő imádságunkat a békéért és a betegségben szenvedő embertársainkért ajánljuk fel. Kérjük égi édesanyánkat, hogy vigyázzon ránk és járjon közbe értünk Szent Fiánál. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ma olyan kincsekről fogunk beszélgetni, amit nem emészt rozsda és moly, vagyis az emberi értékekről. Megkérem Tomit, hogy olvassa föl a szentírási idézetünket Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 20. és 21. verset.
4: Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, és ahol betörnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, és ahol nem törődnek be. Újra, elcsesztem. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, és ahol betörnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, és ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok. Ahol a kincset, ott a szíved is.
2: Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek a mai világban, amikor a pénz ugye nagyon fontos dolognak tartja az ember, hogy pénzért szerintetek mindenhez hozzá lehet jutni? Lilla?
5: Szerintem nem. A boldogságot, egészséget, a békét nem lehet pénzért megvenni.
2: Tomi?
6: Az én véleményem szerint a családi békét és az igaz barátokat sem lehet pénzért megvenni.
2: Luca?
7: Szerintem nem lehet pénzért hozzájutni a bizalomhoz, a hűséghez és a szerelemhez sem.
2: Bálint?
8: Szerintem nem lehet mindent pénzért megszerezni. Például az intelligenciát, a nyelvérzéket, a szorgalmat nem lehet egyáltalán.
2: Petra?
9: Szerintem pénzen nem lehet tapintatosságot, udvariasságot, tiszteletet, illetve kitartást venni.
2: Virág?
10: Szerintem pénzen nem megvásárolható önmagam helyes elfogadása, figyelmesség, nyitottság a jövő felé, és a hit semmivel az Isten ajándéka.
2: Viki?
11: Én azt gondolom, hogy a belső értékeket sem tudjuk megvásárolni pénzen.
2: Köszönöm szépen, tényleg ezeket, amiket felsoroltatok, nincs az a kincs, nincs az a vagyon, amiért ugye hozzá lehet jutni. A következő kérdésem egy kicsit inkább a mostra vonatkozik. Azt szeretném kérdezni, hogy most, jelenleg, van-e olyan dolog, amire szükséged van, de pénzen nem tudod megvenni, nem megvásárolható? Bálint?
8: Számomra boldogság lenne az.
2: Petra?
9: Hát én jelen pillanatban úgy érzem, hogy nekem nyugalomra van szükségem.
2: Lilla?
5: Nekem most magabiztosságra lenne szükségem.
2: Hanna?
12: Számomra családdal töltött minőségi időre van szükségem.
2: Virág?
13: Nekem a kikapcsolódásra lenne most.
2: Luca?
14: Nekem most hatalmas nagy türelemre van szükségem.
2: Andris?
15: Számomra az én időre van szükségem.
2: Stefán, Luca?
16: Nekem a regenerálódásra van szükségem.
2: Tomi?
6: Nekem szabadságra van szükségem.
2: És Viki?
11: Hát én azt gondolom, hogy leginkább a elfogadásra és szeretetre lenne a szükségem.
2: Ugye a szentírási idézetünkben elhangzott, hogy ahol a kincsed, ott a szíved is. Meg szeretném kérdezni, hogy nektek mit jelent ez a szentírási rész? Szabó Luca?

0: Szeretném megkérdezni, hogy titeket a belső értékeitek, vagy egyáltalán, ha általánosságban is gondolkozhattok, hogy az életünket és a döntéseinket, a belső értékeink hogyan befolyásolják. Petra?
1: Én úgy gondolom, hogy minél jobban ismerjük magunkat és a belső értékeinket, annál tudatosabb döntéseket vagyunk képesek hozni.
0: Lilla?
2: Ez függ attól, hogy mi mennyire cselekszünk érzelemből, mert vannak, akik sokkal inkább megfontolják a döntéseiket, és vannak olyanok is, akik inkább az érzések vezérelnek, amikor döntenek.
0: Hanna?
3: Azok az értékek, melyek fontosak számunkra, irányt mutatnak cselekedeteinknek és döntéseinknek.
0: Virág?
4: Szerintem a belső értékeink, a személyes értékeink, és ezek az értékek tükrözik, hogy mi számít számunkra fontosnak, és milyen alapelvek mentén élünk. Fontosak a belső értékek a döntéshozatalban, mert értékrendünk iránytűként szolgál. Például, ha valaki számára fontos az őszinteség, akkor az igazmondást fogja választani, még akkor is, hogyha ez nehézségekkel jár. Illetve mindenkinek a prioritása. A belső értékeink meghatározzák, hogy mire helyezzük a legnagyobb hangsúlyt az életben. Valaki, aki nagyra értékeli a családot, több időt fog szánni szeretteire. Illetve egy másik példa, hogyha számára prioritás az egészség, akkor sportos, tudatos életmódot fog folytatni. Szerintem a belső értékek az emberi kapcsolatokban is fontos szerepet játszanak, mivel azonos értékrenddel rendelkező emberek könnyebben építenek ki erős kapcsolatot, míg eltérő értékek konfliktusokat eredményezhetnek.
0: Szabó Luca?
5: A belső értékeink nagy hatással vannak az életünkre és döntéseinkre. Az értékeink meghatározzák, hogy mi az, ami igazán fontos számunkra az életben.
0: Andris?
6: Nagyban befolyásolják. Ja, szerintem az emberek nagy része úgy hoz döntéseket, hogy az ő számára legyen a legkedvezőbb, és ez nem jó látásmód. Nyilván néha kell így is gondolkozni, viszont szerintem ez egy negatív tulajdonság.
0: A következő kérdésem, amin gondolkozzatok el, hogy szerintetek milyen módon találhatjuk meg, hogy mi a legfontosabb számunkra az életben? Andris, te fejezted be az előbbi választ, de most mégis veled kezdeném, hogy te erre mit válaszolnál nekünk?
6: Hát szerintem ez úgy a legegyszerűbb, hogyha odafigyelsz magadra, és azt csinálod, amit szeretnél igazán. Nyilván ez nehéz, és jó magam is ezzel küzdök, viszont bízok benne, hogyha türelmes vagyok, rá fogok erre jönni.
0: Luca?
5: Az élet legfontosabb dolgainak megtalálása a személyes folyamat, amely sok önismeretet és önvizsgálatot igényel. Fontos lépés, hogy gondolkodj el azon, mi az, ami igazán boldoggá tesz, mi az, amit motivált vagy, és mi az, amit igazán értékelsz az életedben.
0: Bálint?
7: Szerintem olyan módon találhatjuk meg, hogy számunkra mi a legfontosabb, az csak úgy, hogyha megtapasztaljuk a dolgokat. És sok dolgot az életben meghatározhatjuk magunknak, hogy jó számunkra-e az a dolog, vagy esetleg rossz. De ezt csak is úgy tudhatjuk, hogyha meg is tapasztaljuk ezeket.
0: Tehát a tapasztalatok gyűjtése az nagyon fontos ebben a kérdésben.
7: Így van.
0: Jó, köszönöm szépen. A következő kérdésem, hogy hogyan tudjuk fejleszteni és erősíteni a belső értékeinket. Virág?
4: Szerintem nagyon fontos az önismeret és a tudatos cselekvés, illetve a fejlődési szándék és a pozitív példaképek követése.
0: Luca?
5: Az igazi értékeink fejlesztése és erősítése azáltal történik, hogy hűek maradunk önmagunkhoz és az értékeinkhez. Fontos, hogy megfontoljuk cselekedeteinket és döntéseinket, gyakoroljuk az önismeretet, és igyekszünk összhangba hozni viselkedésünket belső értékeinkkel.
0: Petra?
1: Szerintem hálaadással, illetve rendszeres imádkozással, mert az ima nem csak a kívánságokban és a kérésekben merüljön ki, hanem a bűntudatában és a köszönetben is.
0: Lilla?
2: Szerintem önfejlesztéssel lehet a legjobban, amikor magába tekint az ember, és átgondolja a tetteit, a döntéseit, hogy mit, hogyan cselekedett, és mind változtatott volna.
0: Luca?
3: Én egyetértek Lillával. Szerintem is az fontos, hogy rendszeresen szálljunk időt az önismeretünk fejlesztésére, és emellett még a családunk, a barátaink is segíthetnek ebben.
0: Köszönöm szépen. Én is egyetértek veletek, hogy akik közvetlenül a környezetemben vannak, és ismernek bennünket, azok tudják a legjobban,

0: van megerősíteni a jó tulajdonságainkat. A következő kérdés az lenne, hogy szerintetek a belső értékek milyen szerepet játszanak a saját boldogságod elérésében? Luca?
1: Az igazi értékekhez való hűség megtartása nehéz időkben is lehetséges, ha tudatosan koncentrálunk belső értékeinkre és azokra az elvekre, amelyek fontosak számunkra. Amikor nehézségekbe ütközünk, fontos visszatekinteni azokra az értékekre, amelyek irányt mutatnak számunkra és segítenek megmutatni a fókuszt.
0: Virág?
2: Szerintem is kulcsfontosságú szerepet játszanak a belső értékek, mert amikor értékeink szerint élünk és hozunk döntéseket, akkor ez nagyobb elégedettséget és belső harmóniát érzünk ezáltal, és ez mind hozzájárul a hosszú távú boldogsághoz.
0: Hanna?
3: Ha az értékeink összhangban vannak az életünkkel és döntéseinkkel, akkor nagyobb esély van arra, hogy boldogok legyünk.
0: Bálint?
4: Szerintem nyitottnak kell lenni mások felé, hogy megtapasztaljuk, milyen új barátokat szerezni és megismerni, és ez szerintem segít elérni a boldogságot.
0: Ha általában, ha megkérdezik az embereket, hogy mit szeretnél, akkor azért az emberek nagy többsége boldog szeretne lenni. Amiket felsoroltatok, ezek tényleg nagyon fontosak ahhoz, hogy elérjük a boldogságunkat, de ugye nyilván mi katolikus keresztény emberek azért tudjuk, hogy ez a hitünk által, a Jóistenbe vetett bizalom által, a gondviselés által mondhatnám azt, hogy sokkal nagyobb előnyben vagyunk a többi emberrel szemben. Azt szeretném megkérdezni még tőletek, hogy szerintetek, ti hogy tudtok hűek maradni a belső értékeitekhez a nehéz időkben, akkor, amikor tényleg olyan nehézségek jönnek, amik próbára tesznek benneteket. Hanna?
3: Fontos, hogy ezekben az időkben is emlékeztessük magunkat azokra az értékekre, melyek fontosak számunkra. Az is fontos, hogy merjünk segítséget kérni a szeretteinktől a nehéz időkben.
0: Virág?
2: Szerintem fontos, hogy rendszeresen reflektáljuk a döntéseinket és tetteinket, hogy értékelhessük, mennyire voltunk hűek értékrendünkhöz.
0: Tomi?
5: Én a családomra és a barátaimhoz rá tudok támaszkodni ezekben a nehéz időkben, és így tudok hű maradni a belső értékekhez.
0: Viki?
6: Én azt gondolom, hogy a rendszeres szentmise látogatás, illetve a rendszeres napi szinten való imádkozás nagyon sokban segít a megtartani ezeket a belső értékeket.
0: Általában, ahogy elhangzott is, hogy utólag szoktuk megtudni, hogy jó döntést hoztunk-e vagy nem, de tudom nektek mondani, hogy érdemes a főleg a nagy döntések előtt átimádkozni, és rászánni az időt arra, hogy a gondviselésnek a irányító keze az ott legyen a döntésetekben. És ugye megint csak a plébánosunkat tudom idézni, hogy mindent ki kell imádkozni, és érdemes előtte is rászánni az időt az imádságra, hogy útmutatást kapjatok a döntéshozatalban.

0: Most egy kicsit más vizekre evezünk, ugye eddig magunkról volt szó, viszont én szeretném tudni, hogy ti mit gondoltak arról, hogy a belső értékeinkre hogy hatnak a mai világ társadalmi elvárásai és a társadalmi normák, amik között ugye élünk. Szabó Luca?
1: A társadalmi elvárások és normák gyakran befolyásolják belső értékeinket. Az emberek gyakran azokhoz az értékekhez igazodnak, amelyek a társadalom elvár tőlük, és ez néha ellentmondásban lehet a saját belső értékeikkel.
0: Hanna?
2: Előfordulhat, hogy a társadalmi elvárások és normák miatt elbizonytalanodunk a belső értékeinkben. Fontos felismerni, hogy ezek a normák nem feltétlenül egyeznek meg az egyéni belső értékekkel.
0: Andris?
3: Nagy hatással vannak, mivel a társadalomnak alapjáraton is van egy alapszintű elvárása felünk, ami lehet pozitív is és negatív is. És a velem egy idős fiatalok ezáltal nagyon befolyásolhatóak, és képesek a belső értékeiket a társadalmi elvárások mögé helyezni.
0: Egyetértek teljesen Andrissal, hogy a mai fiataloknak sokkal nehezebb a helyzetük. Biztos hallottátok már, hogy a médiában nagyon sokszor elhangzik, hogy értékválságban küszködünk. Ezért fontos az, hogy ha családodtól kapsz egy értékrendet, azt meg tud tartani a saját életedben is. És itt megint ugye előnyben vagyunk másokkal szemben, hogy nekünk a katolikus egyház, a keresztény értékrend biztos alapokon nyugszik. És azon mentén éljük az életünket, akkor sokkal nagyobb esélyünk van arra, hogy tényleg boldogságban és békességben éljünk, és hogy a nehéz időkben is kitartsunk. Hogyan lehet felismerni és elfogadni mások különböző belső értékeit? Ugyanis ugye ahányan vagyunk, annyi félék, de mindenki rendelkezik mind jó, mind rossz tulajdonságokkal. Andris?
3: Szerintem tisztelni kell, és neki is a tiédet. És fontos, hogy a saját belső értékeid ne gondold fontosabbnak a másikénál, és figyeljetek egymásra, legfőbb.
0: Szabó Luca?
1: Az emberek különböző belső értékeket vallanak, és fontos megérteni és elfogadni ezeket a különbségeket. Az empátia és a nyitottság kulcsfontosságok ebben a folyamatban.
0: Hanna?
2: Egyetértek Lucával, szerintem is fontos szerepet játszhat az empátia és a megértés. Figyelembe kell vennünk mások hátterét és tapasztalatait. Ha ezekre odafigyelünk, könnyebben megérthetjük mások belső értékeit.
0: Petra?
4: Szerintem az idő múlásával és folyamatos beszélgetéssel ki lehet ismerni az embereket, és ahogy felismerjük a jókat és a rosszakat, úgy gondolom, hogy kötelességünk segíteni és elfogadni a rosszakat, épp úgy, mint ahogy a jókat értékeljük.
0: Igen, én talán annyit tennék még ehhez hozzá, hogy azért, mint ember társad felé, vagy fele barátod felé, mindenképpen van egy olyan kötelességünk, hogyha látjuk, hogy ő rossz úton halad, akkor nyilván nem nyilvánosan, de egy négy szem közti beszélgetésben mindenki föl lehet hívni a figyelmet, hogy ez talán nem a jó út, és mindenkinek van lehetőség az élete folyamán, hogy változtasson, és a jó mellett tegye le a döntést. Köszönöm szépen az eddigi válaszaitokat, és én most egy kis játékra szeretnélek invitálni benneteket. Vállalja-e valaki közületek, hogy három értékes tulajdonságot ír magáról?
5: Én vállalom.
0: Hanna vállalja. Köszönöm szépen, viszont a többiek sem maradnak munkanélkül. Nekik az a feladatuk, hogy Hannáról kell írni három jó tulajdonságot, és majd amikor mindenki kész van, akkor összehasonlítjuk a leírt válaszaitokat, hogy ugye azért ti már elég régen ismeritek egymást, én magam is nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon mennyi egyezés lesz, hogy mi hogy látjuk Hannát, és ő hogy látja önmagát. Indulhat a játék? Jó, akkor addig, amíg írtok, addig szeretném felhívni a figyelmet, hogy sokszor van olyan, hogy magadat más szemüvegen át látod, mint ahogy a többiek látnak. Én abban szoktam belefutni, hogy sokkal nehezebben veszik észre magukban a gyerekek a jó tulajdonságokat, mint a rosszakat. És én nagyon fontosnak tartom, hogy erősítsük. Például akinek kis tesója van, nagy felelősségetek van abban, hogy erősítsétek benne a jót és a jó tulajdonságait. Na, kész vagytok? Oly, de ügyesek vagyok, szuper. Akkor először meghallgatjuk Hannát, hogy ő mit gondolt magáról három jó tulajdonságot.
2: Szerintem segítőkész vagyok, kedves és figyelmes.
0: Köszönöm szépen, akkor most csináljuk úgy, hogy nem szólítok mindenkit név szerint, hanem megyünk akkor sorba, akkor induljunk Virágtól.
6: Én Hannát nagyon vidámnak és pozitív hozzáállású lánynak ismertem meg, nagyon barátságos és segítőkész.
1: Szerintem Hanna kedves, segítőkész és barátságos.
3: Én Hannát ugye több éve ismerem, és ez alatt az idő alatt én egy eléggé őszinte embernek, kedvesnek és eléggé segítőkésznek gondolom, hogy találtam.
4: Én Hannát egy nagyon kedves, kreatív és segítőkész lánynak találom.
7: Én Hannát jó szívű, segítőkész és őszinte lánynak ismerem.
8: András mondta, hogy ő régebb óta ismeri. Én ugye csak így gimnázium 9. osztályába találkoztam vele először, de így az évek alatt megtapasztaltam, hogy nagyon segítőkész, tehetséges és kedves mindenkivel.
4: Én is már ugyanannyi idő óta ismerem Hannát, mint Andris, és ez alatt az idő alatt én úgy gondolom, hogy egy nagyon aranyos lány, segítőkész és okos is.
9: Én nem ismerem olyan hosszú ideje Hannát, de szerintem nagyon szorgalmas, odaadó és kedves lány.
6: Én Hannát ugye a gimnáziumi éveim alatt ismertem meg, és hála az énnek nagyon jó barátságot alakítottunk ki, és ahogy én megismertem, ő nagyon egy türelmes és segítőkész és kreatív személyiség.
0: Köszönöm szépen, én is írtam, természetesen nem maradtam ki a játékból. Érdekes módon én Hannát azóta ismerem, mióta Andrisék, viszont úgy alakult, hogy az általános iskolában én őt nem tanítottam, hanem csak most gimnáziumban. Viszont én is kedvesnek ismertem meg, segítőkésznek, megbízhatónak és türelmesnek. Én közben azért jegyzeteltem, és messze menőkig a segítőkészsége és a kedvessége az kiemelkedő volt. Nagyon aranyosak vagytok, és nagyon köszönöm szépen, hogy részt vettetek ebben a kis játékban. Nagyon köszönöm azt is, hogy megosztottátok velünk és a hallgatókkal a gondolataitokat ebben a témával kapcsolatban. Befejezésként egy szentírási idézettel és az Úr imádságával szeretnék elköszönni a műsor hallgatóitól.
4: Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök.
0: Ez a Korintusiaknak írt 2. levél 4. fejezetének 18. verse volt. És most mondjuk el együtt az Úr imádságát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus,
10: mindörökké. Amen. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Devera Erzsébet hitoktató, a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjaival beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
11: Napbúcsúztató.
10: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Közelkép című portréműsorunkban Füstös Fannival, a Creabits Design megálmodójával, gyöngyékszerkészítővel beszélgetünk, majd a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a híreket követően Zöld Hullám című környezetvédelmi műsorunk adásában a precíziós talajgazdálkodásról lesz szó. Közélet című műsorunkban. Beszámolunk arról, hogy idén 8 éves a civil szervezeteket rendszeresen támogató Manóka kávézó. Majd szólunk arról is, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Berec Renáta, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péteri Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Más mag köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég föld. Gyorsan kikelt. Amikor azonban forrón tűzött a nap, elszáradt, mert nem volt gyökere. Olvasom a Máté evangéliumban. Korunk tragédiája, hogy az asszonyok az anya, a férfiak pedig az apa szerepe elől menekülnek. A szellemileg képzett és hivatással rendelkező emberek gyakran méltóságukon alulnak tartják a szülői hivatást. Így lemondanak a legnehezebb, a legigényesebb és a legszebb hivatásról, az emberformálás magasztos feladatáról. Engedjétek hozzám a gyermekeket, mondta Jézus. Mint minden szava, ez is hallatlanul mélyértelmű és sokrétű, mert a kicsinyeket valóban oda kell engedni hozzá, hogy lábához boruljanak, vagy hogy játszanak vele. De mindezt finom tapintattal alkalmazkodva kell tennünk, nem türelmetlenül taszigálva. Szeretetből és szeretetre méltóságból álló teljes lelkükkel kell őket odaengedni a Mesterhez. Istenem, örök atyám, gyermekem boldogsága láttán megköszönöm, hogy őt adtad nekem. Tőled kaptam azt a jogot, hogy gondozzam és neveljem. Engedd, hogy most ünnepélyesen oltalmadba ajánljam őt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A fővárosi főügyészség megvizsgálta a Szakács István fideszes influencer ellen indult nyomozás iratait, és helyt adott a gyanúsítás elleni panaszoknak, míg a kutatás, lefoglalás és motozás elleni panaszt elutasította. A férfi gyanúsítotti jogállása megszűnt. A fővárosi főügyészség azt közölte a távirati irodával, hogy a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntette miatt indult bűnügyben a nyomozóhatóság július 7-én kutatást, lefoglalást és motozást rendelt el a férfivel szemben. A rendőrök a kényszerintézkedéseket július 8-án a férfi lakóhelyén hajtották végre, és az ezekkel kapcsolatos határozatot a helyszínen kézbesítették a férfinak, aki a határozattal szemben panasszal élt. Ezt követően a rendőrség a férfit előállította, és őt terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntettével meggyanúsította. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt azzal, hogy nem követett el bűncselekményt, tették hozzá. Társadalmi párbeszédet indított a kormány pénteken a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írták, az elmúlt években közúti közlekedési balesetek során több százal haltak meg, és több ezren szenvedtek sérüléseket. A szigorúbb szabályozás és a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írták. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. Hermányi Zsolt lett a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet megbízott főigazgatója. A posztot július 15-től tölti be a belgyógyász szakorvos. Az intézmény közlése szerint az új főigazgató célja, hogy a munkatársakban ismét megerősödjön a lelkesedés, mert csak összetartó közösség képes eredményesen dolgozni a betegek érdekében. A vezetői munka alapja a nyitottság és az átlátható működés. Nem csupán vezetői szemléletváltásra törekszenek, hanem egy olyan működésre, amelyet az együttműködés, az operatív irányítás és a transzparencia határoz meg, áll a közleményben. Csak 2026 első négy hónapjában 17,2 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket az iskolai adminisztrációs, a felsőoktatási tanulmányi, valamint a kormányzati iratkezelő rendszerek beszerzéseivel kapcsolatban, amelyből 13,5 milliárd forintot áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda, közölte a kormányzati kommunikáció a távirati irodával. Közleményükben felidézték, hogy feljelentést tesz a kormány, a Kréta, a Neptun és az állami iratkezelő rendszerek több mint 100 milliárd forintos gyanús beszerzései miatt. Ismét elérhetőek az MR-diagnosztikai vizsgálatok a Szolnoki Hetényi Géza kórházban, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei intézmény vezetősége a kórház honlapján. Azt írták, hogy az MR-készülék hűtési rendszerének cseréje megtörtént. A sikeres próbaüzem után július 15-től ismét elérhetőek az MR-diagnosztikai vizsgálatok a kórházban. A kórházban a hónap elején hibásodott meg az MR-készülék hűtési rendszere. A fekvő és járó betegek a hiba elhárításának idején sem maradtak ellátatlanul. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MR-vizsgálatok elvégzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházat jelölte ki. Végül az időjárásról. Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható, a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felől is érkezhetnek. Az északnyugati, északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de a nyugati-délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm Füstös Fannit, a Creabit Design megálmodóját, gyöngyékszerkészítőt. Én nagyon örülök, hogy sikerült téged megtalálnom, hogy sikerült leegyeztetnünk, hogy beszélgetünk egyet a munkádról, az ékszereidről. Egyrészt azért, mert én is foglalkozom gyöngyfűzéssel, illetve nagyon fontosnak tartom, akárcsak te, hogy a régi motívumok azok megjelenjenek újként a mostani divatban. És mivel a te ékszereiden ezeket én nagyon erősen látom, ezért akartam mindenképpen veled is egy beszélgetést. De mielőtt ebbe így belevágunk, inkább először azzal kezdjük, hogy is kezdődött? Hogy kezdődött nálad a gyöngyökkel való kapcsolat? Hogy indult? Hogy emlékszel erre vissza?
3: Én is nagyon köszönöm, hogy megkerestél, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt a beszélgetést. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú múltú dolog az én esetemben. Gyerekkoromban kezdtem el, még annó Ongán, ugyanis részben én Ongán nőttem föl, borsodi gyerekként. Hát én gyöngyállatkákkal kezdtem egy kis kurzuson, mindenféle kézműves lehetőséget megmutató szakkörön, és hát természetesen ezekkel a szokásos kis krokodilokkal, mikulásokkal és angyalkákkal kezdődött a pályafutásom. Én nagyon sokáig ezt is csináltam egyébként, és maga ez az ékszerkészítés ez viszonylag késő jött. Igazából ezekben a háromdimenziós figurákban és állatokban olyan szinten beleszerettem, hogy ezt egész gyerekkoromon át készítettem tulajdonképpen, és egészen későn már felnőttként, Spanyolországban élve, ugyanis nekem spanyol a férjem, volt időm arra, hogy egy kicsit így visszakanyarodjak és többet gondoljak az ékszerkészítésre, azáltal, hogy hát volt egy kis szabadidőm, és nézegettem a Pinterestet, és akkor találkoztam ilyen formagyöngyökkel, ugyanis nekem ez a kvázi specialitásom a gyöngyfűzésen belül, a formagyöngyök. Ezek ilyen Csehországban készült különleges formák, és hát ezekkel Pinteresten találkoztam először, és akkor jutott eszembe, hogy lehetne ezekkel esetleg kísérletezni, és tulajdonképpen akkor hagytam hátra ezt az előző formavilágot, vagy ezt a kis fantáziavilágot, és elkezdtem kísérletezni így autodidakta módon ezekkel a formagyöngyökkel, és innen indult tulajdonképpen ez az egész.
2: Azért is érdekes, amit mondasz, mert ugye a hagyományos gyöngyékszerekben azokban nem is nagyon használnak ilyet, tehát maximum egy-egy csepp, vagy egy-egy nagyobb csiszolt gyöngy fordul elő bennük, és a formagyöngyök világa az meg megint egy teljesen külön kategória, teljesen külön világ, hiszen van benne ráadásul nem csak olyan, ami egy lyukkal rendelkezik, mint általában a gyöngyök, hogyha egy átlag ember gondol a gyöngyre, ugye arra gondol, hogy egy valami lyukos lencse, golyó, akármi, amit föl lehet fűzni, de ugye ezeknél van dupla lyukú, és valóban, ahogy említetted, százféle forma. És a fő motivumod, mint általában a hímzésekben is, azok a virágok.
3: Ez így van.
2: Amikor elkezdtél vele foglalkozni, mondtad ugye, hogy Pinteresten fedezted fel ezeket a gyöngyöket. Hogyan haladt tovább a folyamat? Tehát ugye írod is, hogy a matyó az, ami igazán inspirál.
3: Tulajdonképpen ez úgy nézett ki, hogy eleve már nem is azokkal a gyöngyökkel dolgozom, mint amiket felfedeztem én annó, mert ugye én magam is meglepődtem, tehát nekem az, mint gyöngyfűzés, ahogy te is említed, az az egyukú normál, a mai úgymond hagyományos gyöngyfűzés gyöngyeihez köthető. Volt így az én fejemben is, és amikor megláttam ezeket a többjukú gyöngyöket, akkor ugye elkezdtem nagy nehezen beszerezni őket, tekintve, hogy akkor ugye Spanyolországban éltem még, akkor ott nem nagyon volt alapanyag, úgyhogy itt anyukámat kértem, hogy Magyarországon szerezem be egy-két dolgot. Azokkal kísérletezgettem, és az a helyzet, hogy mivel nem nagyon találtam mintákat, meg leírásokat, olyankor még eszembe se jutott, hogy esetleg valaki ezekről videót töltsön fel, vagy ilyesmi, fogtam magam és autodidakta módon megpróbáltam azokat a mintákat reprodukálni, amiket így megláttam Pinteresten, így kvázi gyakorlásként, és így fokozatosan, ahogy gyakoroltam, meg tapasztaltam a gyöngyökkel, úgy alakult ki, hogy melyek azok a gyöngyök meg formák, amik igazán a kedvemre valók igazából, vagy amikkel úgy szívesen dolgozom. És az a helyzet, hogy mivel, ahogy említettem is, ugye én borsodi gyerek vagyok, és valamilyen szinten én azért lokálpatriótának tekintem magam, gyerekkorom óta már nagyon-nagyon szerettem a matyó mintákat. Én nem vagyok matyó, viszont így a helyi értékeket mindig is nagyon fontosnak tartottam valamiért így a magam életével reprezentálni, szóval nekem ezek a matyó minták már régóta így a nagy kedvenceim voltak, és amikor én magam személyesen eljutottam az egyik budapesti üzletbe, és megláttam bizonyos formájú gyöngyöket, valamiért az én agyam a gyöngyök formáját látva egyből ezekre a mintákra asszociált, és valahogy megláttam ezekben a mintákban, hogy ki lehetne belőlük hozni egy-egy matyó, rózsát, tulipánt és egyebeket, és onnantól kezdve nem volt megállása, hogy sikerült végre sok-sok kísérletezés árán azt a mintavilágot vagy formavilágot elérnem, ami úgy nagyjából a fejemben összeállt, és hát tulajdonképpen ez az a mintavilág, amit azóta is folyamatosan építek, kísérletezek, és folyamatosan évről évre bővítek, és egyre szélesebb a palettám. De ehhez az kellett, most már azért ez kicsit máshogy működik, tehát nekem tudatosan is van most már egy ilyen mintabővítési kísérletem. Nekem rengeteg sok macsó mintám le van töltve telefonra, számítógépre, ilyesmi, és sokszor van az, hogy így leülök, megnézem a mintát, hogy szerintem mi az, ami gyöngy igazából meg tudná ezt a mintát formálni, és addig kísérletezek, mert ez kvázi egy úgymond legózás, addig kísérletezek, amíg az arányok meg a formák, azok nagyjából vissza nem adják ezeket a mintákat. És hát az a szerencsés helyzet áll fenn, hogy én magam is a Matyó Népművészeti Egyesületnek a tagja vagyok, ugyanis amióta ilyen szenvedéllyel dolgozom a matyó mintákkal, azóta hát ezt folyamatos összeköttetésben vagyok, meg közös rendezvényeken veszek részt a Matyó Népművészeti Egyesülettel, és hát ezáltal szerencsére van lehetőségem konzultálni is velük a formákat tekintve, ahol azt vettem észre, hogy nagyon nagyra értékelik, hogy így a magam önálló és hát mondhatni egyedi módján igyekszem máshogy népszerűsíteni a matyó mintákat, ami nekik is természetesen nagyon jó, azon belül, hogy én is nagyon örülök, hogy kvázi befogadtak, és hogy jó szemmel nézik azt, hogy én ilyen módon igyekszem öregbíteni az egyesületnek a hírnevét.
2: Igen, mert ugye szokatlan lehet az, hogy azokat a klasszikus matyó mintákat, rózsákat, tulipánokat, ahogy te is említetted, ugye a virágokat, amiket az ember megszokott mondjuk terítőn, vagy különböző ruhadarabok hímzett díszítéseként, azt viszont látja egy-egy fülbe valóban. De ugyanakkor meg valahol fontos szerintem, hogy az a hagyományos minta, ami mondjuk ma már egy olyan népviseleti darabot, ami mondjuk ez előfordult, már ugye nem hordunk, mégis a minta maga az tovább tud élni egy másik formában általad.
3: Igen, igen, tehát az a helyzet, hogy hiába fantasztikusak, gyönyörűek és maximálisan tiszteletben tarthatóak szerintem a hagyományos módon készített hímzések, de valahol nekem az lenne a célom, és ezt igyekszem a lehető legnagyobb tisztelettel tenni, és pontosan ezért is konzultálok folyamatosan a hagyományőrzőkkel, de szeretném mégis valahogy a mai ember számára egy hordható, viselhető formába önteni ezt a mintavilágot. Egyrészt azért, mert szerintem nagyon szépek a minták, és egyébként én azt gondolom, hogy ékszerként ugyanúgy tisztelettel bánva a mintákkal úgy hordhatóak ezek, ahogy valójában ezek megérdemlik. Szerintem, mert ugye azért vannak a mintafeldolgozásnak, meg ezeknek a kvázi modernizálásoknak, vannak olyan módjai, amiket tudom, hogy sokan a hagyományőrzők közül nem néznek annyira jó szemmel, és értem is, hogy miért, viszont én ugye az ékszerrel azt próbálom azért mégis, hogy egy tiszteleteljes módon, de a mai ember meg a fiatalok számára is hordható módon próbálom ezeket a mintákat megjeleníteni. Egyúttal azt is szeretném, hogy kicsit így fel tudjam hívni a munkáim által az emberek figyelmét arra, hogy a hagyományos matyó mintákat, a hagyományos technikákat is ezáltal egy kicsit így az emlékezetükbe vésem, hogy felhívjam rá a figyelmüket, hogy egy kicsit nézzenek utána. Tehát amikor külföldiek esetén is mindig elmondom, hogyha amikor megnézik az én ékszereimet, hogy ugye ez az UNESCO örökség részeként a matyó mintákon alapul, vagy egy kicsit járjanak utána. Ezért is jó, hogy általában, hogyha ilyen nemzetközi vásárokon veszek részt, akkor azt a Matyó Népművészeti Egyesülettel teszem nagyon sokszor, és akkor így van lehetőségem ilyen, hát ez kicsit csúnyán ilyen marketinges szöveggel mondva, kereszt promócióra is, de nekem ez is célom lenne, hogy a matyókat is reklámozzon ezzel, nem csak magamat.
2: Hát gyakorlatilag a forrásodat próbálod népszerűvé tenni szintén a saját munkahelyedon keresztül. Viszont nagyon fontos volt egy szó, amit mondtál, ugye említetted, hogy van egy, hogy te folyamatosan kapcsolatban vagy a Matyó Népművészeti Egyesülettel, és így gyakorlatilag egy állandó szakmai diskurzus van közted és az egyesület többi tagja között. Ugye tisztelettel nyúlni ezekhez a mintákhoz, mert valóban úgy van, hogy az összes népi minta gyakorlatilag bárki felhasználhatja, ugye jogdíjmentes és így tovább, de hogy ha tisztelettel nyúl hozzá az ember, és tudom, hogy elkoptatott szó az alázat, de hogy az is valahol mégiscsak része annak, hogyha az ember meríteni akar ezekből a mintákból, hogy ne úgy használja fel, hogy csak úgy odavágja, hanem szépen átgondoltam, mint ahogy a te ékszereiden is pontosan látszik. A színvilágában is egyébként.
3: Nagyon igyekszem ezt az autentikus módot megtartani egyébként, de én ezeket a mintákat annyira szeretem, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy más színvilággal is dolgozom, mert szoktak engem ilyen tematikus fotózásokra, meg kreatív összmunkákra felkérni, de olyankor én mindig hangsúlyozom, hogy ez nem közel sem Matyó, hanem a Matyó minta inspirálta, és az alapján dolgoztam, a mintavilág az esetleg közelít hozzá, de mindig, hogyha lehetőségem van, akkor kiemelem, hogy melyik az, ami a Matyó minta inspirálta, viszonylag autentikus, és melyik az, ami nem, mert ugye nyilván 100%-osan nem tudom ugyanazokat az árnyalatokat visszahozni, mint ami a cérnáknál, meg fonalaknál van, de nagyon igyekszem, tehát egyébként ez is hosszú évek munkája volt, amíg megtaláltam, még egyébként a mai napig is folyamatosan kísérletezek és küzdök, ugye ezeknek a formagyöngyöknek a világa, meg színpalettája egy kicsit limitált, és pont ezért folyamatosan küzdök is, hogy a létező legautentikusabb színeket mindig megtaláljam. De persze léteznek nem autentikus színvilágú munkáim is, de ott mindig jelzem, hogy ez nem az, ez közel sem az.
2: Igen, de ahogy most itt ülök, és meg van nyitva előttem a honlapod, ugye itt ha valaki rákeres és megnézi, akkor látja, hogy ugyan nem autentikus színekkel dolgozol, de a színharmónia akkor is mindig jelen van. Ugye vannak trikolor ékszereid, vannak hófehérek, és akkor lehetne sorolni, hogy mikor milyen színeket választottál, de hogy akkor is a harmónia az mindig ott van benne.
3: Hát ezen nagyon-nagyon sokat küzdök, igen. A trikolor az egy másik ilyen nagy szívprojekt, az a helyzet, hogy ez még a Covid idején jött be, hogy kicsit úgy éreztem, hogy megújítanék, hát nem a kokárdát újítanám meg, csak hogy a kokárda mellé jól néznek ki esetleg valami trikolor fülbevaló, vagy ilyesmi, akkor tehát ugye még, mikor kitaláltam ezt, akkor még külföldön éltem, úgyhogy eleve is, ahogy mondtam, lokálpatriótaként szívesen hordom az ilyen dolgokat, úgyhogy a trikolor vonalam az így kvázi erőteljesen megmaradt azóta is, és a mai napig is készítek. Nem mondom, hogy minden évben új kollekció, de nagyon igyekszem, hogy minden évben legyen több új trikolor darabom. Most mondjuk egyébként idén pont egy nagyon nagy trikolor új kollekcióval készültem. Ezeknek is a Matyó minták az alapjai, de hát nyilván ott az természetesen nem autentikus. De azért ehhez hozzátenném azt is, hogy ha elmegy az ember mondjuk egy Kis Jankó bori pályázatnak a kiállítására Mezőkövesdre, vagy bármelyik hímzőpályázatnak, ahol ugye a Matyók dominálnak, mert Mezőkövesden azért elég sok pályázatnak a kiállítása tekinthető meg, most is van megtekinthető kiállítás Mezőkövesden, és az ember elmegy, megnézi, akkor látja, hogy a Matyók sem feltétlenül csak az eredeti színpalettával dolgoznak már, hanem ők is újítgatnak, ők is frissítgetnek, ők is próbálnak a mai kor ízlésének megfelelően behozni olyan újdonságokat, amik egy kicsit újító jellegűek. Úgyhogy ezt igazából én is, ahogy látom, nekem egy bátorító faktor, hogy ők is egy kicsit bátrabban nyúlnak hozzá. Ugye náluk is láttam egyszínű fehéret is, főleg aki szokott esetleg mennyasszonyi ruhába beledolgozni kézműves hímzett mintákat. Ott is azért ugye jelen van a hófehér. A trikolor az kevésbé, az mondhatni, az kicsit így az enyém, de az ember, ha tényleg szétnéz egy kiállításon, hogy milyen pályázati anyagok érkeztek be, akkor azért az bátorító tud lenni, hogy egy kicsit kísérletezzen több színnel is. Úgyhogy ennek megfelelően én magam is kísérletezek, de persze nagyon igyekszem, mert egyébként is közel áll a szívemhez ez a színvilág, már csak azért is, mert szerintem egyébként egy nagyon harmonikus színvilág az eredeti Matyó, az új Matyó, amiben ugye már négy színt használok alapvetően, amit néha így vásárolóban megjegyeznek nekem, hogy ez túl színes, de erre én azt szoktam mondani, hogy egy egyszínű feketével viszont ez a látványos, Úgyhogy én ezt a színpalettát nagyon-nagyon szeretem saját magam is hordani.
2: És hát gyakorlatilag az alapszíneket használod, tehát ugye a piros, a kék, a zöld, az arany, illetve a sárga, aminek a különböző árnyalataival dolgozol.
3: Pontosan.
2: És ezek azok a színek, amiket nagyon szépen össze lehet válogatni, különböző árnyalatokba, különböző bevonatokkal, hatásokkal, és így is rengetegféle különböző érzést lehet velük közvetíteni.
3: Egyébként ez abszolút így van, és ez célom is, hogy kicsit így benne van tényleg ebben a modern gondolkodásban esetleg még az is, hogyha valaki gondolkodik, kiesül egy színtípus, meg egyebek, hogy különböző piros árnyalatokkal dolgozom, van körülbelül 6-7 piros árnyalatom, amiket így rotálok folyamatosan, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, ezért nyilván ízlésesen próbálom a színeket hozzájuk párosítani, úgyhogy pont ugye miatt a limitáltság miatt egy kicsit jobban meg van fogva a kezem, mert egy-két dologban például a piros árnyalat az kevés van egy-egy gyöngy típusból, de ennek ellenére szerintem egyébként egész jól sikerül így lavírozgatni a színek között, úgyhogy igen, ezért elég sok mindent sikerült így már úgy megvalósítanom, ahogy szerettem volna. Még van sok ötletem természetesen, de remélem, hogy idővel majd találok hozzá gyöngyöket is. Egyébként pont emiatt tervezek majd így technikában is bővülni egy kicsit. Szeretnék majd gyöngyhímzést is bevezetni majd a munkáimba. Remélem, hogy eljutok egyszer odáig, csak az idő sajnos nagyon limitált, de így is nem csak a színvilágban, de a mintavilágban is sikerült egész nagy bővítéseket véghez vinnem az években.
2: Igen, mert ugye többféle rózsával, többféle virággal dolgozol, illetve valóban, ahogy bővíted őket, nagyon sokféle kombinációja előfordul ezeknek a mintáknak. Tehát most, hogyha valaki arra gondol, hogy nem tudom én, hogyha sort fűzöl belőle, illetve különböző karikáknak a kitöltését ugyanúgy gyönyörűen meg tudod oldani. Nagyon kreatívan oldod meg, és említetted, hogy a színek, hogyha valaki színpalettában, színvilágban gondolkozik, igen, de nem csak az, hanem formavilágban is. Tehát ugye van, aki a hosszú, nagy, most ugye divatos mindenre azt mondani, hogy statement, de a nagyobb fülbevalókat szereti. De van, aki csak a picibe dugós pontot, és hogy nálad gyakorlatilag mindegyik megtalálható.
3: Igen, hát ennyi talán a nagy előnye volt az elmúlt éveknek a vásározási kísérleteinek, hogy egyébként én magam is, szóval én magam minden nap, ahova csak megyek, a saját ékszeremben teszem ezt. Jelentsen ez edzést, utazást, megjelenni egy alkalman, színházba menni, vagy bármi. Én a saját ékszereimben teszem ezt, és mivel ugye én magam is a különböző alkalmakkor különböző típusú ékszereket veszek föl, így eleve ezekhez különböző méretű darabokat tudok viselni, azok a kényelmesek, és akkor ugye emiatt már eleve bővült egyszer a formapalettám, és akkor természetesen nagyon sokszor jöttek egyedi megrendelések online, vagy bárhol, vásárban is többen jelezték, hogy de jó lenne mondjuk ezt így, vagy úgy, vagy csinálhatnám ezt így, vagy úgy, és akkor így szépen fokozatosan, ahogy a saját igényeim, meg az érdeklődőim igényei így kicsit bővítették a gondolkodásmódomat, egyre több és több forma jön, meg nagyon sokszor van az, ilyen is szokott előfordulni, hogy nem tudom, megyek az utcán, meglátok egy ékszert valakint, teljesen más formavilág és teljesen más minden, de valahogy meglátok benne egy olyan lehetőséget, hogy ezt az én ékszereimből is ki lehetne hozni, és akkor készítek egy szerintem ahhoz hasonlót. Nyilván nem lesz hasonló, mert máshogy néz ki az én mintavilágom miatt, de úgy nem tudom, jó érzés ránézni, hogy akkor ez így nagyjából az lett, amit megláttam hirtelen, és megtetszett valamiért, de az én formavilágommal. Ilyen is volt már. Vannak persze olyan alkalmak is, amikor mondjuk a hímzés mintán látom, hogy mi kapcsolódik mivel, és akkor megpróbálom őket összehozni. Ilyen is szokott lenni. Úgyhogy az a szerencse talán, hogy a határ így a csillagos ég a formákat tekintve, mert többen is kérdezték tőlem, hogy nem mondtam-e rá még, hogy ezeket a formákat használom, de nem tudok ráunni, már csak azért is, mert még mindig és mindig és mindig találok olyan új mintákat, amiket még nem tudtam megvalósítani, de nagyon szeretnék. Vagy pedig eszembe jutnak új megoldások. Egyébként maga ez a márka nevem is erre próbál utalni, hogy Creabead, ami onnan jött, hogy kreatív, és egyébként ez arra hivatott célozni, hogy a kreatív felhasználása a mintáknak, és akkor ugye pont emiatt van az, hogy nem is csak a mondjuk a fülbevalóknak a formavilága az, ami nagyon bőséges, hanem a mintáknak a felhasználása is, És például erre hozhatnám így föl azt, hogy most már vannak ilyen különleges ékszereim, ami mindenki meg szokott lepődni, hogy gombfedődísz, vannak természetesen kitűzőim, hajráfok, táskadíszek, szóval igyekszem nagyon-nagyon bőségesen, igen, cipőklipsz még talán ez egy ilyen különlegesség. Van sok minden egyébként, amin felhasználtam már ezt a formavilágot, és ezt folyamatosan bővítem is, de a lényeg az ez, hogy kreatívan kell használni ezeket a mintákat.
2: Említetted, hogy rendezvényeken is részt szoktál venni, divatbemutatón, vásárokon. Hol találkozhatnak veled esetleg legközelebb, akik szeretnék megnézni, illetve szeretnének vásárolni az ékszereidből?
3: Most két nagyobb eseményem is lesz. A divatbemutató tekintetében lesz július 29-én, hát főleg aki Mezőköves D, nekik többet mondhat, de szerintem országosan is egészen ismert. Kriston Gitkával lesz, aki szintén egyébként a matyó mintákat is, meg többféle hímzésvilágot is használva hímzett gyönyörű szép lehvászó ruhákat készít. Vele lesz egy divatbemutatom július 29-én Budapesten, a Budapest belvárosában, a Razabra showroomban. Ez lesz majd egy ilyen érdekesség, viszont aki vásárolni szeretne, legközelebb velem a Mesterségek ünnepén találkozhat majd a Budai Várban, és pont akkor megint a Matyó Népművészeti Egyesülettel leszek kint a Tóth Árpád sétányon, úgyhogy ez a két nagyobb rendezvényem lesz most, amire nagyon-nagyon gőzerővel készülök jelenleg.
4: Kedves hallgatóink, Füstös Fannival, a Creabiz Design megálmodójával, gyöngyékszerkészítővel beszélgettünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is, a bemondót Domán Vivient hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Dr. Révész László, az Egyetem Sporttudományi Intézetének oktatója és a Pedagógus Képző Központ főigazgatója egyetemi tanári kinevezést kapott. Az Eszterházy Podcast mai adásában az idevezető útról kérdeztük, érintve a komplex alapprogramban és a NetFit rendszer kidolgozásában végzett munkáját, illetve bemutatva az Eszterházy kötődését is. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Kiemelt jelentőségű ünnep volt idén az oklevélátadó díszünnepség az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében. Intézményünk ebben az évben egyetemmé válásának 10., valamint katolikus egyetemmé válásának 5. évfordulóját ünnepli, így a végzős hallgatók diplomaátvétele nem csak személyes mérföldkövet, hanem közösségünk jubileumi esztendejének egyik legmeghatározóbb élményét is jelentette. Jászberényben 202-en, Egerben pedig 1158 hallgató vette át diplomáját. Az oklevelet szerzők közül 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en felsőoktatási szakképzésben, még 119-en szakirányú továbbképzésben zárták le tanulmányaikat. Július 2-án és 3-án az Egri Bazilikában megrendezett oklevélátadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Csütörtökön a gazdaság és társadalomtudományi kar, valamint a természettudományi kar hallgatói vehették át okleveleiket, pénteken délelőtt a bölcsészettudományi kar és pedagógiai kar, délután pedig a művészeti kar és az informatikai kar végzősei ünnepelhették tanulmányaik sikeres befejezését. A csütörtök délutáni eseményen dr. Táncos Tamás, a gazdaság és társadalomtudományi kar dékánjának köszöntőjét hallgathatták meg a vendégek, majd dr. Pajtukni dr. Tari Ilona, egyetemünk rektorának ünnepi beszéde következett, melyben hangsúlyozta, a diploma jóval több egy okiratnál, egy életút, a kitartás, a család támogató szeretete, az oktatók útmutatása és a közösség erejének jelképe. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel már a 3 kiemelt fogalom vált egyé, örökség, érték, jövő. Rektorasszony úgy fogalmazott, ezek az értékek különös hangsúlyt kapnak jubileumi évünkben. A végzősök e gazdag szellemi örökség részeként viszik magukkal mindazt a tudást, hivatástudatot és közösségi

0: Újnak ünnepléséről szólt. Az ünnepségen habilitációs és doktori oklevelek átadására is sor került. A Neveléstudományi Doktori Iskola és a Természettudományi Doktori Iskolán fokozatot szerzett hallgatók is átvehették okleveleiket. A résztvevőket dr. Szűd Zoltán, a pedagógiai kar dékánja köszöntötte. A péntek délutáni ünnepségen a művészeti kar és az informatikai kar hallgatói vehették át diplomájukat. A vendégeket és a végzősöket dr. Hoffmann Miklós, az informatikai kar dékánja köszöntötte. A végzős hallgatók nevében Gálik Zsombor osztotta meg ünnepi gondolatait, felidézve a hallgatók közös élményeit, majd jelképesen visszaadta a város kulcsát. Gulyás László alpolgármester köszöntőjében méltatta a friss diplomások teljesítményét, valamint elismerően szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magas színvonalú oktatási és szakmai tevékenységéről, amely évről évre meghatározó szerepet tölt be a térség felsőoktatásában. A három esemény színvonalát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum tehetségének kórusa emelte zenei darabokkal. A diplomátadó ünnepségek nem csupán az oklevelek átadásáról szóltak, hanem az összetartozás, a közösen megélt egyetemi évek és elért sikerek ünnepléséről. Az egyetem közössége büszkén bocsátja útjára friss diplomásait, bízva abban, hogy a tudásukkal, hivatástudatukkal és emberségükkel hozzájárulnak közösségeik fejlődéséhez. A jubileumi tanév lezárását követően az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem már a jövő hallgatóit várja. A felvételi eljárás fontos határideje a dokumentumok benyújtására és sorrendmódosítására 2026. július 9, még a ponthatárok kihirdetésére július 23-án kerül sor. Ezen a napon ismét megrendezik a pontot partit az Eszterházy téren, ahol a leendő hallgatókat felvételi információkkal és közösségi programokkal várják. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Kiemelkedő eredményeket ért el a Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026-os nemzetközi rangsorában az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A rangsor azt vizsgálja, hogy az egyetemek milyen módon járulnak hozzá az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, az intézmények fenntarthatóságához, a társadalmi felelősségvállaláshoz, oktatáshoz, kutatáshoz és az intézményi működéshez kapcsolódó teljesítményeket értékeli. A 2026-os rangsorban világszerte 1646 egyetemet értékeltek 116 országból és térségből. Az EKE az összesített rangsorban 801-től 1000 helyezési sávban szerepel, amely előre lépett a tavalyi 1100-1500 helyezési sávhoz képest. Különösen jelentős, hogy az EKE két kategóriában is a világ legjobb 300 intézménye közé került. A minőségi oktatás területén egyetemünk a 201-300. Helyezési sávban szerepel. Ugyancsak 201-300 nemzetközi helyezési sávba került az EKE a szárazföldi ökoszisztémák védelme kategóriában. A szegénység felszámolása kategóriában 401-600, a klímavédelem területén szintén 401-600, míg a megfizethető és tiszta energia kategóriában 601-800. Helyezési sávban szerepel. Az eredmények alapján az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nemzetközi szinten is értékelhető teljesítmény nyújt a fenntarthatósághoz kapcsolódó egyetemi szerepvállalás területén. A minőségi oktatás és szárazföldi ökoszisztémák védelme kategóriában elért legjobb 300-as helyezési sáv pedig fontos visszajelzés az intézmény oktatási, kutatási és társadalmi hatásáról. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az egyetem híreit Tamás Virágtól hallották.
1: Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
0: Révész László a Sporttudományi Intézet oktatója, a Pedagógus Képző Központ főigazgatója egyetemi tanári kinevezést kapott. A mai adásban igyekszünk végigjárni a kinevezéshez vezető utat, érintve a komplex alapprogramban és a NetFit rendszer kidolgozásban végzett munkáját, illetve bemutatva az Eszterházy kötődését is. Köszönöm szépen, hogy eljött.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Szerintem haladjunk először is időrendi sorrendben. Gyermekkorában mennyire játszott nagy szerepet a sport az életében?
2: Beleszülettem a sportvilágába. Az édesapám az önkormányzatnál volt sportreferens, ő szervezte a városi, a megyei, illetve később országos sportversenyeket is, úgyhogy én már gyerekkoromban találkoztam a sporttal, ráadásul sporttagozatos osztályba jártam általános iskolába, úgyhogy mondhatni, hogy a kezdetektől fogva szerves része az életemnek a sport, mindig is sportoltam, illetve jelenleg is sportolok.
0: És a triatlon mikor került előtérbe?
2: Hát ez jó régre nyúlik vissza, nagyjából 80-as évek, általános iskolás voltam. Édesapám révén, ő egyébként a Magyar Triatlon Szövetségnek az egyik alapító tagja, és hát így adta magát, hogy én kezdjem el a triatlont. Akkor annyira új sportág volt, hogy mindig megkérdezték, hogy mi az a triatlon, magyarázzam el, ugye az úszás, kerékpár és futásból állt, úgyhogy ezzel kezdtem. Versenyszerűen sportoltam, tagja volt

0: voltam az Athén 2004-es olimpiai keretnek, olimpiai reménységek versenyét nyertem, országos bajnokságot csapatba, tehát mondhatni, hogy a versenysport is része volt az életemnek.
1: És a sportpályafutása után mennyire maradt meg a sport az életében?
0: Hobbi szinten megmaradt, az egy nagyon érdekes dolog, hogy én a testnevelési egyetemen végeztem, oda jártam, de az egyetem mellett nem tudtam csinálni a versenyszerű sportot, már csak az amatőr, illetve a hobbi sport részét, viszont a Triatlon Szövetségbe felkérést kaptam, 11 évig voltam az elnökségnek a tagja, utána vezettem a szakmai bizottságot, illetve a sportág stratégia kialakításáért feleltem, ezt követően pedig a felügyelő bizottságnak, illetve az ellenőrző testületnek voltam a tagja, és hát miután kiesett a versenyszerű sport az életemből. Elhatároztam, idén lesz a 41. Palóc Triatlon Balassagyarmaton szülővárosomban. Persze már csak amatőrként, de indulni fogok a versenyen.
1: Hát ez nagyon-nagyon sok sikert kívánok. A testnevelő tanári képzést már említette is. Mikor született meg benned az a döntés, hogy a sport iránti szeretetedet a pedagógiával ötvözd és testnevelő tanári pályára lépj?
0: Nekem egy fantasztikus testnevelő tanárom volt Balassagyarmaton, Taskó Andrásnak hívják, és már gyerekkoromban érlelődött bennem az, hogy tanár legyek. Ő nagyon élményközpontúan tanított minket, szinte azt hittük, hogy csak játszunk, persze ez nem így van, ma felnőtt fejjel ezt tudom, hogy ez egy módszertan volt, amit ő alkalmazott, és a középiskolában alakult ki bennem véglegesen, hogy testnevelő tanár szeretnék lenni, illetve tanítani szeretnék.
1: Hogyan egészíti ki egymást a testnevelő tanári, edzői, sportmenedzseri és pedagógiai végzettséged a mindennapi szakmai munkádban?
0: A TF alatt elkezdtem úszást oktatni, illetve edzősködni, és ez egy nagyon érdekes és jó tapasztalás volt, mert ha jöttek az életszerű problémák, ugye, amivel találkozik az ember. Egyrészt még akkor a testnevelő tanárszakon tanultam, másrészt tapasztalatot szereztem a gyakorlatból, és úgy éreztem, hogy egy picit felkészültebb legyek, minél szélesebb körű ismeretem legyen a sporttal kapcsolatban, a sportoktatásával kapcsolatban, ezért elvégeztem az úszás edzőszakot, illetve a sportmenedzseri szakot is, hiszen abban az időben versenyeket is szerveztem, valamint lehetőséget kaptam a testnevelési egyetemen, a tanulmányaim után a testnevelés elmélet és pedagógia tanszéken, hogy oktassak, ekkor kezdtem a doktori tanulmányaimat, és általános pedagógiai tárgyakat, illetve neveléstudományi tárgyakat is tanítottam, és szükségesnek éreztem, hogy készüljek fel ezen a területen, és ezért iratkoztam be az ELTE-n, és végeztem el két pedagógiai szakot.
1: A doktori disszertáció témája is a tehetséggondozás. Miért pont ezt választottad? Miért fogott meg ezt téged ennyire?
0: Hát adta magát ez a helyzet, ha szabad így fogalmaznom, hiszen versenysportoló voltam, és mindig is érdekelt az, hogy születni kell erre a területre, vagy éppen a képzésnek, a fejlesztésnek az eredmény az, hogy valaki eredményes tud lenni, és ezért kezdtem el a tehetséggondozással foglalkozni, és ezt kutatni, hogy meglássam, mi az a motivációs háttér, melyek azok a képességek, készségek, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki eredményes sportoló tudjon lenni.
1: Melyek azok a kutatási eredményeid, amelyek leginkább hasznosíthatóak a köznevelésben, amelyeket leginkább fontosnak érzel?
0: Több területen volt szerencsém kutatni. Még egyetemi hallgató volt, amikor az úszás rajtokat vizsgáltuk, a hagyományos technikát, illetve a haránterpeszből végzett technikát. OTDK-t is nyertem ezzel a témával, hiszen azt a kutatási eredményt kaptuk, hogy a haránterpeszből végzett technika az lényegesen hatékonyabb. Ma egyébként nagyjából 25 évvel később az úszók így rajtolnak. Most ezzel nem azt szerettem volna mondani, hogy a mi kutatási eredményünk hozta ezt a jelentős változást, viszont az egy jó érzés, hogy jó területet vizsgáltunk és jó kutatási eredményeket kaptunk. Ami a módszertani fejlesztést érinti, illetve a közneveléshez kapcsolódik, az a TESIM, ez a módszertana a testnevelésnek, egyébként testnevelés az egészségfejlesztésben stratégiai intézkedések, ennek a rövidítése. És azt kutattuk, hogy vajon a frontális jellegű, direkt tanárközpontú tanítási stratégia, módszertan az eredményesebb, vagy éppen az indirekt tanulóközpontú, a tanulót sokkal jobban aktívan bevonó módszertan, és azt tapasztaltuk, és látjuk egyébként a mai testnevelésen, illetve a mai gyerekeken, hogy muszáj elmozdulnunk az indirekt stratégia irányába, tehát sokkal inkább a tanulóközpontúságot, a tanulók igényeit, szükségleteit figyelembe vévő módszertant kell megvalósítani, illetve komplex alapprogramot is vizsgáltuk, ugye ott az élményközpontúság adja alapvetően a módszertannak a lényeget, hogyan tudjuk aktívan bevonni a tanulókat az oktatási folyamatban, illetve hát volt egy olyan terület, ami szintén közneveléshez kapcsolódik, az IKT eszközöknek a beemelése a testnevelésbe. Ugye ez egy ilyen picit oximoron jellegű dolog, hogy lehet az, hogy testnevelés órán mozognak a gyerekek, és ez a fő célja az élmények mellett, és ugyanakkor IKT eszközt adunk a kezükbe. Varga Attila kollégámmal végeztük ezt a kutatást, és azt kaptuk eredményül, hogy az IKT eszköz az növeli a motivációt, illetve sokkal inkább aktívabbak a gyerekek a tanórán.
1: Most itt említettél egy jó pár dolgot, amire a későbbiekben mindenképpen szeretnék rákérdezni, viszont hogy maradjunk az időrendi sorrendbe. Én rátérnék arra, hogy 2013 és 15 között a Magyar Diáksport Szövetség szakmai menedzsere és szakértője voltál. Milyen feladatokat láttál el ebben az időszakban?
0: 2012-ben vezették be a mindennapos testnevelést, mert ami egy nagyon-nagyon fontos és jó szakpolitikai döntés volt, ugyanakkor ez egy lehetőség a testnevelő tanárok kezébe, de a felelősség is ott van, hiszen az egyik legmagasabb óraszámban tanított tantárgy, és mind a tartalmi, mind a módszertani területen éreztünk változási lehetőséget, illetve potenciált, hogy fejlesztük a testnevelést, hiszen valóban nem mindegy, hogy 180 óra alatt egy tanévben mi az, ami történik a tanulókkal, azzal együtt, hogy az egyik legnépszerűbb és leginkább szeretett tantárgy az iskolába a testnevelés. Volt egy módszertani fejlesztésünk, feladatkártyákat dolgoztunk ki, aktív órakezdési stratégiákat dolgoztunk ki, illetve a társértékelést.
1: És milyen tapasztalatokat szereztek ez alatt a munka alatt?
0: Nagyon inspirált a feladat, rengeteget tanultunk, számos szakirodalmat néztünk át. Megmondom őszintén, hogy először is önképzéssel kezdtük a folyamatot, hogy tudjuk kialakítani azt a koncepciót, amit bevittünk a testnevelésbe. Hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a szakmai csapatnak, itt dolgoztam először valóban csapatban, itt éltem át azt, hogy a különböző fejlesztési csoportok hogyan tudnak szinergiákat kialakítani, hogyan tudnak együttműködni, és hogy a részfejlesztések hogy fognak összeállni egy szép nagy projektél, illetve hát ami még ennek a projektnek a része volt, az a testnevelésnek a kvázi megújítása, és mi ezt úgy neveztük el, hogy minőségi testnevelés, melynek lefektettük mi az alapjait, ide tartozik például a pozitív tanulási környezet, a tanulás központúság, vagy az inkluzív szemlélet, és ott vannak a tartalmi részek is, amik az egészségközpontúság, illetve a sportműveltség.
1: És ide tartozik a NetFit rendszer kidolgozása is. Mit érdemes tudni erről, és milyen szerepet vállaltál a fejlesztői munkában?
0: Ez a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 2014-2015-ös tanévben vezették be a mindennapos testneveléshez kapcsolódóan. A legnagyobb előnye az, hogy országos szintű és egységes. Korábban a jogszabály csak annyit állapított meg, hogy vérni kell a tanulóknak az egészségi fittségi állapotát, de nem mondta meg, hogy milyen tesztrendszerrel, ezért az iskolákban számos tesztrendszert alkalmaztak, aminek az volt az egyik hátránya, hogy nem összehasonlíthatóak az eredmények. Így viszont, hogy egy egységes standard alapján ugyanazokkal az eszközök ugyanazt mérik a testnevelő tanárok, nagyon objektív képet tudunk kapni arról, hogy milyen a tanulóknak a fittségi állapota, egészségi állapota, és ebből számos konzekvenciát le lehet vonni, illetve lehet nézni és monitorozni a tanulóknak az egészségi állapotát. Én szakértőként vettem részt ebben a munkában a kezdeti időszakban, amikor is az egészség standardeket állítottuk föl, jártunk ki iskolákba, és végeztük el azokat a méréseket, és állapítottuk meg a standardeket, amik magyar tanulókon, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a magyar tanulók nem összehasonlíthatóak egyéb más nemzetek tanulóival. Kellettek a magyar adatok, hogy a standardeket meg tudjuk állapítani. Ebben a munkában vettem részt.
1: És ezeket az eredményeket, amit ez a teszt mutat, hogyan lehet beépíteni a testnevelés órákba, a nevelésbe?
0: Egészségközpontúság ott van a testnevelés tekintetében, és nagyon fontos, hogy ez egy visszacsatolás a tanuló számára, a szülő számára és a testnevelő tanár számára is, és ezek az egészségzónák mutatják meg azt, hogy milyen állapotban van a tanulónak a fittségi állapot. Egyébként 9 területen vizsgálják a testnevelő tanárok a tanulót, és ha azt látjuk, hogy fejlesztés szükséges, vagy fokozatfejlesztés szükséges zónában van a tanulónak, mondjuk az alapálló képesség, amit egy inga futással mérünk, akkor tudjuk azt, tud a testnevelő tanár tanácsot adni az, hogy állóképességi jellegű sportokat vagy mozgásformákat nagyobb arányban űzzön a tanuló, és ha az egészség zónában van, akkor az egy olyan jellegű pozitív visszacsatolás, hogy tudjuk azt, hogy az az életmód és az a sport mennyiség, amelyet, vagy mozgás mennyiséget, amit a tanuló végez, az elegendő ahhoz, hogy az egészség zónában legyen, illetve ott is maradjon.
1: Melyik ezek a területek, amiket mér a NetFit rendszere, és milyen kategóriákba kerülhetnek a diákok?
0: A kategóriák az a fokozott fejlesztés szükséges zóna, a fejlesztés szükséges zóna, illetve az egészség zóna. Állóképességet mér, ingafutással, kéziszorító erőt, ütemezett hasizom teszt van, törzsemelés van, illetve karhajlítás nyújtás teszt.
1: Ez idő alatt a munka során mi jelentette a legnagyobb szakmai kihívást számodra?
0: Mint minden innováció, az iskolafejlesztés, illetve az egészségfejlesztés, illetve az új innovatív elemek, azok mindig egy picit nehezen tudnak bekerülni a köznevelés rendszerébe, hiszen nem minden kolléga, főleg a nagy tapasztalattal rendelkező kollégák gondolják azt, hogy, hogy igenis érdemes változtatni, és lehet esetleg egy picit jobb az, amit csinálnak, és egy picit más módszerekkel is lehetnek hatékonyak. Ez volt a nehézség, de egyébként itt a Diáksportszövetséges projektben mi pedagógus továbbképzéseket is kidolgoztunk, fejlesztettünk le, és rengeteg pedagógus, rengeteg testnevelő tanárt képeztünk, illetve mutattuk be egyrészt a NetFit rendszerét, másrészt ezt az új módszertant, és itt azért megvolt az áttörés, amikor pontosan látták azt, hogy miről is szól ez a projekt, és hogy tudják ők ezt jól alkalmazni a saját gyakorlatukban.
1: Szintén fontos mérföldkő a komplex alapprogram és az ebben végzett munkája. Mielőtt még rátérnénk az ő munkája, kérem, kicsit ismertesse, hogy mivel is foglalkozik a komplex alapprogram, milyen célkitűzései vannak.
0: Komplex alapprogram egy Európai Uniós kiemelt projektből valósult meg. Az egyetemünk szakmai közösségének munkájával nagyon sokan dolgoztak benne, és egy, megmondom őszintén, hogy mi sose projektként tekintettünk rá, hanem programként, egy nevelési oktatási programként, ami szerves alkotó része tud lenni az iskolai munkának. Ennek a programnak az élményközpontúság, az élmény alapú tanítás áll a középpontjában, hogy mind a tanár számára, mind a tanuló számára olyan aktív órák valósuljanak meg, ahol szinte játszva könnyedén tanulják meg a tanulók a tananyagot, sokkal inkább a frontálistól elmozdul, vagy korábban beszéltünk az indirekt tanítási stratégia irányába, és hát az egyik eredő cél az a végzettség nélkül iskola elhagyás mérséklése, ezért is volt EU-s kiemelt projekt. 5 alprogramja van a komplex alapprogramnak, egy saját tanítási tanulási stratégiája, illetve van egy koncepciója, ami mentén az iskolák működnek.
1: És ön milyen szerepet vállalt ebben a programban?
0: A projekt 7 egyetem, illetve az oktatási hivatal valósította meg. A kezdeti időszakban a testmozgás alapú alprogramnak voltam a vezetője, majd felkérést kaptam a szakmai vezetői pozícióra, tehát hogy a teljes konzorcium szakmai munkáját fogjam össze és irányítsam. Ez egy nagyon megtisztelő feladat volt, és nagyon hálás vagyok, hogy aktív részese lehettem ennek a programnak. De hogy említettem, ez nagyon sok embernek a nagyon komoly munkája. Több mint 20 hónap volt a fejlesztés, és utána vezettük be az iskolákba, és amit látunk és érzünk, hogy fenntartási időszakban vagyunk, de ugyanakkor és töretlen a lelkesedés a program iránt. Nagyon sok felkérést kapunk pedagógus továbbképzésekre, iskolai workshopokra, illetve arra, hogy segítsük a bevezetését az iskolákba, úgyhogy több mint 800 iskola vesz most már részt a programban, több mint 13 ezer pedagógusnak a képzését valósítottuk meg, és így nagyjából 250 ezer tanuló érintett a komplex alapprogrammal.
1: És akkor szerintem térjünk is rá az Eszterházy évekre, ami a beszélgetés apropóját is adja, az egyetemi tanári kinevezésed. Ha jól tudom, akkor te 2014-től dolgozol az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, vagyis akkor még annak jogelőd intézményében. Hogyan változtak a munkaköreid az egyetemen, illetve milyen változásokkal jár az, hogy most már hivatalosan is egyetemi tanári kinevezést kaptál?
0: 2014-től kaptam lehetőséget itt az egyetemen, illetve hát a jogelőd intézményében, akkor még főiskola volt, én korábban a testnevelési egyetemen tanítottam. Főiskolai docensként kezdtem a Sporttudományi Intézetben, majd felkérést kaptam az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudásközpontnak a vezetésére, illetve különböző projektekben vehettem részt, és így szépen szerves alkotó része tudtam lenni a Sporttudományi Intézetnek, illetve az egyetem közösségének. 2017-ben lettem egyetemi docens, illetve intézetigazgató helyettes, ezt a funkciót 2024-ig láttam el. Fő feladatom az intézetben a tudományos munkának a szervezés volt, a TDK, például a Magyar Tudomány Ünnepe, kutatók éjszaká és egyéb ilyen tudományos programok. 2019-ben lettem megbízott főigazgatója a Pedagógus Képző Központnak, majd 2020-tól kinevezett vezetője, és az idei év elején kaptam újabb 5 éves megbízást a Pedagógus Képző Központnak a vezetésére. Fő feladatom jelenleg most a PKK-nak a koordinálása, illetve mivel ez egy funkcionális szolgáltató szervezeti egység, a karokkal, tanszékekkel, intézetekkel való kapcsolattartás, illetve az oktatás folyamatának a segítése, és a tanár-tanító gyógypedagógus szakos hallgatók gyakorlatának a megszervezése.
1: És hogyan fog változni a mostani munkája, a szakmai munkája ezzel a kinevezéssel?
0: Hát úgy érzem, hogy az egyetemi tanári kinevezés az lehetőséget biztosít, és ezzel jól kell élni a tudománynak a segítésére, fiatal kollégák bevonására, akár doktori tanulmányok segítése, doktori témavezetés és a kutatói terület, amit szeretnék továbbvinni, illetve hát magasrangú folyóiratokba publikálni, hiszen ez egy nagyon fontos előmenetel egyrészt az oktatók számára, másrészt az egyetemünk számára is.
1: Így zárásként arra lennék kíváncsi, hogy mit üzenne a pályakezdő pedagógusoknak.
0: Hát azt üzeném, hogy sose tantárgyakban gondolkozzunk, hanem gyerekekben. Nézzük meg, hogy milyen motivációs háttérrel rendelkeznek, ne csak a tanulmányi eredményeiket nézzük, és abszolút értékbe vegyük ezt. Sosem lesz tökéletes egy óra, tehát mindig lehet fejlődni, mindig lehet egy picit jobbá tenni a tanórákat, és ez az önreflektív gondolkodás, ez hozzájárul ahhoz, hogy a tanárok egyre eredményesebbek tudjanak lenni, őrizzék meg a lelkesedésüket, és higgyenek abba, amit csinálnak. A legnagyobb hatás az, amikor a gyerek elhiszi azt, hogy képes valamit megcsinálni, és ezt minden tanár el tudja érni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad ezeket a gondolatokat, továbbá nagyon gratulálok a kinevezésedhez.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Ma kezdődik a 9. Miskolci Dixie és Jazz Fesztivál. Több turistautat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. Gyöngyösön Tuza Györgyöt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választották. Még egy érv a mobilos adózás mellett. Quick Link a NAV mobilban. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Ma kezdődik a 9. Miskolci Dixie és Jazz Fesztivál, amely 3 napra a műfaj fővárosává változtatja a várost. A rendezvény 2 helyszínen, a Grizzly színpadon és a Színva teraszon várja az érdeklődőket a helyi és vendégzenekarok fellépésével. A programsorozat péntektől vasárnapig tart. Vasárnap délelőtt a Miskolc Dixielandben hagyományos matinéjával zárul. A fesztivál valamennyi koncertje ingyenesen látogatható. A részletekről Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere adott tájékoztatást.
2: 9. alkalommal kerül megrendezésre a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivál, méghozzá július 17-e és 19-e, azaz péntek és vasárnap között. Nézzük a pénteki napot, hiszen ott lesz a megnyitó is, és a térzene. Egyébként 2 színpad van, úgy, ahogy az elmúlt években, a Grizzly színpad a Városház téren, és a Színva teraszon a nagy színpad. Én például a Grizzly színpadon szoktam, vagy az elmúlt években volt szerencsém ott konferálni. Ez a kis színpad, de onnan természetesen azonnal el lehet érni a színvateraszos programokat, hiszen ott van egy úgynevezett átállás, vagy egy olyan időintervallum, amikor át lehet érni. A térzenével tehát elkezdődik a Városház téren a Grizzly színpad programja, aztán 15 óra 45-kor egy megnyitó is lesz, és utána 16-tól a Smooth Jazz Quartet az első formáció, aki itt színpadra lép, és utána pedig a Swing projekt folytatja majd a sort 17 óra 45-ig, és ezért mondtam, hogy ott van nagyjából egy olyan órás átállás, ahol a Színva teraszon elkezdődnek a programok. Szerintem az elmúlt években is nagyon nívós jazz formációkat hívtak, és ugyancsak ebben az évben is erre számíthatunk. A Papa Jazz 7 kezdi a Színva teraszon a programot, aztán Lengyelországból jön egy banda, a Ziggy Jazz Band, ez már este 8 órakor lép a Színva terasz színpadára, és akkor a Black Diamond Big Band Budapestről zárja a pénteki napot, méghozzá 22 óra 20 perckor. Tehát gyakorlatilag zenével töltjük meg a várost, hiszen a Grizzly színpad és a Színva terasz között is, hogyha átsétálunk, akkor mind a két helyen jazz fog szólni. Aztán nézzük a szombatot, július 18-át, a Lumen Flow kezd majd a Városház téren, 16 óra és 16 óra 45 között, és utána egy olyan banda jön majd, akik minden hónapban említésre kerülnek itt a programajánlóban, hiszen a Jazz Inside Band játszik majd 17 óra és 17 óra 45 között. Ők a krémje a miskolci jazznek, azt gondolom, és utána egy másik ismert részint miskolci banda, a Mizrab 18 és 18 45 között véget érnek. Itt a Grizzly színpad szombati programjai, és megint átmegyünk a Színva teraszra, ahol a Rabarier Manus Jazz kezd 7 órakor, a Happy Dixieland Band Havisről folytatja a sort, és hát a legnagyobb attrakció, én azt gondolom, és akit mindenki vár, 21 óra 20-tól a Miskolc Dixieland Band, ők lépnek majd a Színva terasz színpadára. És vasárnap lezárja az egészet a Városház téren a Miskolci Dixieland Band Dixie matinéja, minden évben így szokott ez lenni, ez délelőtti program, 10 óra 30 és 11 óra 30 között, tehát ugyancsak a kis Grizzly színpadon. Úgyhogy gyakorlatilag 17-e és 19-e között, tehát péntek és vasárnap között a Dixie és a Jazzé a főszerep Miskolc belvárosában, immár 9. alkalommal. Mert hogy ez a 9. Miskolci Dixie és Jazz Fesztivál lesz. És ugyanezen a napon, tehát vasárnap lesz a Párnográszt és Danielfi koncert, csak már este a Csengei kertben. Hát erre is sokan vártak tőlem, már januárban kérdezgették, egyébként furcsáltam is, hogy mikor jön a Párnograszt nyáron, annyira tetszett nekik a tavalyi csengei kertes fellépés. Kapunyítás már 6-kor megtörténik, és akkor a Daniel Fizenekar 7-kor lép a csengei kert színpadára, aztán a Parnograszt 8:30-kor. Egyébként az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar a Parnograszt, akik egyedi színpadi megjelenésükkel és hagyományos hangszereikkel és utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A zenekar bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az Egyesült Államokban és Mexikóban is, gyakorlatilag a sikerélmény mindenhol ugyanaz, önfelett örömzene és tánc. A több mint 30 éve működő banda kezdetektől fogva slágereket hozott létre, a zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára előrehetővé váljon az igazi Parnograszt életérzés.
1: Több turistautat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből a zempléni régió sem maradt ki. A térségben több turistaútvonal jelzése újul meg a következő időszakban. Makár Richárd elnökségi tagot hallják.
3: Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidülésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk, tehát hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ezekben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét, ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárájáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárájától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén a legnagyobb rész, az szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turistajelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Újhely várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is, akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.
1: Gyöngyösnek ismét teljes az alpolgármesteri csapata. A képviselőtestület Tuza Györgyöt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta, aki elsősorban a városüzemeltetés területének koordinálásáért felel. Arról kérdeztük, miért vállalta a feladatot, melyek lesznek az első intézkedései, és milyen célokat tűzött ki maga elé az elkövetkező időszakra. Tuza Györgyöt, Gyöngyös megválasztott alpolgármesterét kérdezzük.
4: Önt fölkérte Szókovács Péter polgármester úr, miért vállalta jó szívvel ezt a feladatot?
5: Hát ez egy nagyon megtisztelő felkérés volt polgármester úr részéről. Az áprilisi választások után lehetett érzékelni, hogy nem csak a kormányban, hanem itt az önkormányzati szintén is változások következnek, következhetnek be. És hosszú egyeztetés után a polgármester úr fölkért engem és Vég Attila, a képviselőtársamat az alpolgármesteri pozíció betöltésére. Ez egy elég nehéz döntés volt számomra, sokat gondolkodtam, iprottam a felkérés elfogadásán, de végül úgy döntöttem, hogy igenis belevágok. És úgy érzem, hogy a két alpolgármester választása a képviselőtestület erős felhatalmazást biztosított számunkra, hogy elkezdhessük és megcsináljuk a ránk bízott feladatot, illetve elvégezzük a munkát.
6: Előbb azt mondta a polgármester úr, hogy azért nyilván örült a felkérésnek, de gondolkodott, mert hogy azért ez egy megtisztelő feladat, de ez hosszú távra szól. Motiváció. Az mindig van egy városvezetőben. Önnek mi volt a motivációja, amikor azt mondta, hogy köszönöm a felkérést és elfogadom?
5: Hát a motiváció az eddig elvégzett munka tulajdonképpen, hiszen már közel 7 éve vagyok önkormányzati képviselő, ismerem a várost, itt születtem, itt éltem az egész életemet, itt folytatok vállalkozói tevékenységet, 2000 óta vagyok vállalkozó, itt élem a mindennapjaimat, és úgy gondoltam, hogy ezek után valamit kell visszaadjak a városomnak is, az általa biztosított lehetőségekből, és úgy gondoltam, hogy tán nem kell a városért, az itt élő emberekért.
1: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető. Az új megoldásnak köszönhetően az ügyfelek gyorsan, kényelmesen és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukba hagyhatják jóvá a fizetést, mondta el dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
7: Az új megoldásnak köszönhetően az ügyfelek gyorsan, kényelmesen és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a befizetést. A Quicklink használatával nincs szükség bankkártya adatok megadására, vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egyetlen koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így a befizetendő összeg és a kedvezményezett adatai, így már csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Az idei gépjárműadót több mint 530 ezeren rendezték a NAV mobilban. Nekik és azoknak is, akik a jövőben az egyszerű és biztonságos mobilos adózást választják, a Quicklink egy újabb kényelmes digitális fizetési lehetőséget kínál.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő záporzivatar. Ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felől is érkezhetnek. Az északnyugati, északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet szombaton általában 30 és 35 fok között várható, de a nyugati-délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 17-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. Három kategóriában is 5 csillagos minősítést kapott a Magyar Fürdőszövetségtől a nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdő. Már egyetlen helyről elérhető minden alapvető és lényeges tudnivaló, a NAV honlapján. Idén is lesz Egri csillagok musical a Várban. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Három kategóriában is 5 csillagos minősítést kapott a Magyar Fürdőszövetségtől a nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdő. A közelmúltban elvégzett auditálás eredményeként az élmény, a strand és a gyógyfürdő kategóriában értékelték a legmagasabbra az adott részleg által nyújtott szolgáltatásokat. Az újra minősítéssel a komplexum hivatalosan is megtartotta vezető pozícióját Magyarország fürdőinek élvonalában. Matavovszky Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
2: Nagyon sok kritériumot néznek, ugye van egy adminisztratív része egy ilyen auditnak, ahol különböző dokumentumokat néznek meg, vízmintákat, takarítási protokollokat, különböző üzemeltetéshez kapcsolódó dokumentációt, medencevizek kezelésének naplóit, csúszdaüzemeltetés naplóit, illetve van egy személyes bejárás is, ahol egyrészt mint vendégek is részt vesznek a minősítőbizottság tagjai a fürdőnek az életében, tehát kipróbálják a szolgáltatásokat, másrészt pedig gépházakban és üzemi területeken is ellenőrzést tart, annak, hogy ott is minden megfelel az előírásoknak. A látogatóknak a nagy része azért a nyári szezonban érkezik, de hát az egész évben üzemelő részlegeink is elég népszerűek, a gyógyászat az kifejezetten, tehát nyíregyházi vendégeknek elsősorban a körében mondhatni azt, hogy majdnem teljes kihasználtsággal működik egész évben. Az élményfürdő ugye a szezonon kívül inkább ünnepi időszakokban van az, amikor teljes kihasználtsággal működik, tehát őszi szünetbe, téli szünetbe, tavaszi szünetbe, de hát azon kívül is egyre több nyíregyházi választja egyébként szerencsére a iskola időszakban is a szürke hétköznapokon is az élményfürdőt, úgyhogy szerencsére sikerült növelni itt is a vendégszámot az elmúlt években. Reméljük, hogy az idei év is így lesz. Azért az éves vendégszámunkat úgy összességében az időjárás nagyon nagy mértékben meghatározza. Tavaly évben volt egy elég gyenge július, ami most sajnos az idei évben is így indult egy picit. Ugye volt egy nagyon nagy hőhullám, amikor meg is látszott a látogatottságon ott ezen a hétvégén, amikor ugye 40 fok felett volt a hőmérséklet, 10-11 ezer vendéget fogadtunk a két nap alatt. Azóta picit ugye az időjárás lehűlt, picit most hűvösebb idő van, ez látszik nyilván a vendégszámon, most a közeljövőben mondják újra a javulást, és bízunk benne, hogy újra növekedni fog majd a vendégszámunk, és túl tudjuk majd az előző évit mindenféleképpen lépni.
1: Az Agria nyári játékok idén is rendkívüli bemutatóval debütál, a közönség egy ikonikus művet tekinthet meg július 31-én pénteken 20 órai kezdettel. Gárdonyi Géza halhatatlan regénye elevenedik meg ismét az Egri várban. Az Egri csillagok musical ez alkalommal új szereposztással várja a műszerelmeseit, továbbá az Egerbe látogatókat. Sárközi a cigány szerepét korábban Rácz János színművész játszotta, azonban a mostani előadáson Gombás Ádám veszi át a szerepét, aki Gábor papot személyesítette meg a korábbi bemutatókon. Ezen felül Jumurcsák karakterét Csengeri Attila veszi át Tunyogi Pétertől. Gábor papot ezúttal Rencz Márk fogja játszani, valamint hegedűs szerepét Petőc András tölti be. Kelemen Csabáné Lengyel Edina, az Agria nyári játékok ügyvezetője az előadás kapcsán elmondta, nemzeti megtartó erővel bír a színdarab.
3: Szeretnénk visszaemlékezni a régmúltra, az előző két évtizedre és az előttünk álló évekre, mert reményeink szerint még sok ilyen évtized áll majd előttünk. Idén az Egri csillagok 2004-ben kezdtük el, pontosabban kezdte el férjem Kelemen Csaba az Egri csillagok színpadra állítását az Egri várban. Szerette volna, hogyha méltó környezetbe kerül ez az előadás, hiszen előzőleg a liceum adott neki játszási helyet. Ő volt a megálmodója és haláláig a szervezője ennek az előadásnak, és 20 évig ő játszotta a főszerepet. Nagyon fontos volt számára ez az előadás, és méltó helyére így tényleg oda tudott kerülni az EGRI várba. Ez nem volt egy könnyű feladat, több év munkáját vette igénybe, mivel az akkori vár vezetése nem nagyon örült annak, hogy színházi előadás kerüljön a történelmi falak közé. Ez az előadás természetesen sok helyszínre eljutott, voltunk vele a Felvidéken, Kárpátalján, de ami a szívünkhöz legközelebb álló, az Csíksomjó, ahol is a Nyerekben 350 ezer ember nézte meg ezt az előadást, és dobogott együtt a szíve velünk. Ez az előadás azért is fantasztikus, mert egy olyan nagyszerű csapat van a háta mögött, akiknek tényleg ez szívügye, akiknek ez fontos, és jóban, rosszban tényleg mondhatom, hogy együtt vagyunk, és mindenki nagy örömmel jön erre az előadásra, és várja az augusztus első hétvégéjét, hogy találkozunk, és részesei legyünk ennek a szép és felemelő élménynek. A nézőknek is nagyon sokat ad, mind színházi élményben, mind nemzeti hitvallásban, úgyhogy méltán mondhatom, hogy büszke vagyok, büszke lehetünk erre az előadásra.
1: A további percekben az előadás rendezőjét hallják, Moravec Leventét, aki kiemelte, a soron következő előadás legfőbb különlegessége, hogy Várkonyi Mátyás, Erkel Díjas zeneszerző, valamint Béres Attila költő közös műve hangzik majd el az előadásban.
4: Magyarországon nincs még egy ilyen produkció, ami ilyen szériát megélt volna. Ráadásul azt mondom, hogy ugye nem kőszínházi formátumban, ahol azért könnyebb a macskákat hosszan életben tartani egy állandó színházi épületben. És most, ahogy a társulatból távozott két, az utolsó két olyan oszlopunk, akik az első évattól kezdve velünk voltak, így módon az egész társulat lecserélődött a 2003-as bemutatóhoz képest. 2003-ban Halmi Zoli barátunk ölelte magához a koreográfiát, ami a mai napig lényegében nem változott. Még drága barátunk Kelemen Csabi halála előtt fogalmazódott meg, hogy lassan cserélni kell a társulatot, mert Dobó István számára is már akadálymentesíteni kellett a várfalat, hogyha meg akartuk védeni. Ezért egy frissítés ráfért, akkor egy castingot hirdettünk, abból állt össze lényegében az a csapat, melynek utolsó tagjai most fognak debütálni ebben a szerepben. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy színház szobor, hiszen ha meg akarom nézni a Mona Lisát, akkor elmegyek Párizsba, a Louvre-ba, és tudom, hogy ott megtalálom. A közönség már lassan megtanulta azt, augusztus első hétvégéjén az EGRI várban látható ez az előadás. A jegyvásárlások, ahogy bejött az internetes jegyvásárlás, onnan már sokkal könnyebb volt követni, hogy Kanadából, Ausztráliából úgy szervezték emberek a nyaralásukat, hogy Egerbe jönnek, ebben az időszakban jönnek, hogy meg tudják mutatni régebben a gyerekeiknek, most már az unokáiknak ezt az előadást. Eddig még senki nem ugrotta túl ezt a 23 évet és 24 évadot.
1: Már egyetlen helyről elérhető minden alapvető és lényeges tudnivaló az általános nyomtatvány kitöltő keret programról. A NAV honlapján. Mondta el dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
5: Egyetlen helyről elérhető minden alapvető és lényeges tudnivaló az általános nyomtatványkitöltő alkalmazás az ANK átállásról, a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a nav.gov.hu weboldalon. A főoldalon található ANK átállás csempéről navigálva minden ügyfélkör személyre szabottan, gyorsan tájékozódhat, hogy milyen alternatívákat ajánl neki a NAV az ANK helyett, azért, hogy be tudja küldeni majd a bevallásait, kötelezettségeit tudja teljesíteni. A hatályos jogszabályok szerint 2027-től az általános nyomtatványkitöltő keretprogramot, az ANK-t teljes egészében új korszerű digitális megoldások váltják fel a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Mivel mindenki érintett a változással, legyen szó akár kisvállalkozásról, nagyvállalatról, könyvelő vagy fejlesztőről, mielőbb érdemes megtalálnia a számára legideálisabb módot, platformot azért, hogy az új érában majd akadálytalanul eleget tudjon tenni adó kötelezettségeinek, be tudja jelenteni az adatait, beküldhesse különböző dokumentumait. A NAV különböző fórumokon már tavaly óta kommunikálja, hogy érdemes mindenkinek időben elkezdeni a felkészülést az átállásra. Ennek első lépcsője a fontos tájékozódás. Ehhez nyújt most segítséget az egyetlen helyre összegyűjtött tudásbázis is a NAV honlapján, amely felhasználói körök szerint szegmentálja az ismereteket. Így mindenkinek elegendő csak a saját adózási formájához ajánlott anyagokat áttekintenie, azért, hogy ki kiválaszta a számára a legideálisabb adózói platformot, opciót. A NAV legutóbbi fórumának fókuszában az emberi beavatkozás nélküli papírmentes gép-gép kapcsolat, az M2M állt. A szakmai találkozón a NAV szakértői személyesen tájékoztatták a szoftverfejlesztői piac szereplőit az M2M aktualitásairól, így a résztvevők első kézből hallhattak az eddigi fejlesztésekről, legfrissebb technikai publikációkról, és lehetőséget kaptak egyben a visszajelzésekre, kérdésekre, tapasztalatcserére is. A hivatal itt jelentette be, hogy a NAV M2M adastruktúra új 4.0-as verziójának publikálása július 31-én várható. Az ügyfelek igényei szerint egy hónappal korábban a tervezetnél. Az átállásig a NAV még sok találkozót tervez az ügyfelekkel, azonban a legfrissebb és legfontosabb információk otthonról is elérhetők mindenki számára. A nav.gov.hu weboldal folyamatosan frissül, mint minden információ elérhető az ANK átállásról, és itt olvashatók a hivatal leggyakoribb kérdésekre adott válaszai is, és mindenki zökkenőmentesen át tud majd váltani 2027-ben. Akinek ezen túl még kérdése merül föl, fel tudja tenni és el tudja küldeni a speciális, erre a célra létrehozott e-mail címre az anyka.kiváltás@nav.gov.hu e-mail címre.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Csütörtökön elkezdődött az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, melyre idén is több száz fiatal érkezett. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató atya tartotta. A nyitó szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be. Szentbeszédében a főpásztor többek között a meghívásról beszélt.
7: Isten hozott benneteket, akik elfogadtátok Jézus meghívását erre az ifjúsági találkozóra és lelki gyakorlatra. Ugyanis nem én és nem János atya, maga Jézus hívott benneteket. Ő hívott mindannyiunkat. A mai evangéliumban Jézus első mondata ez a meghívás. Jöjjetek! Nekünk szól ez a jöjjetek. És mi válaszoltunk rá, még mielőtt a mai evangéliumban megszólított volna bennünket. Izaiás próféta pedig már néhány évszázaddal korábban arról beszélt az olvasmányban, hogy a mi lelkünk is vágyakozik az élő Isten után. Egyrészt mi vágyakozunk az Isten után, másrészt az Istenben is van egy nagy vágy. Ő is vágyakozik az ember iránt, mert szeret bennünket. Olyannyira szeret bennünket, hogy emberré lett. Szeretetét így tudta leginkább megmutatni, hogy a kezünkre adta magát. És ez egy csodálatos gondolat, hogy ennyire szeretni, hogy egyé vált velünk. Az olvasmányban erről hallottunk, hogy a mi lelkünk is vágyakozik az élő Isten után. A szorongatásban téged kereslek, mondja a próféta. Mintha csak erre válaszolt volna az evangéliumban Jézus, amikor hívott bennünket, hogy jöjjetek. Egymásra talál az ember Isten utáni vágyakozása, és Isten ígérete, hogy leveszi vállunkról a terhet. Igen. Rólunk van szó, mindannyiunkról, akik fáradtak vagyunk, akik olykor terhek alatt görnyedünk. Miért hívott bennünket? Azért, hogy segítségünkre legyen, és egy könnyebb terhet rakjon ránk. Hiszen az ő igája édes, és az ő terhe könnyű, ahogy az evangéliumban hallottuk. Azért hívott ide, hogy felüdüljünk, és hogy nála nyugalmat találjon a lelkünk. Az Úr ezeket a szavakat nem csak az apostolainak, nem csak a barátainak mondja, hanem mindenkinek, akinek gondjai vannak, mindenkinek, aki terheket cipel. Senki sincs kizárva ebből.
6: Rádiunk, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornája ma 18 órától, szombaton 20 órától, vasárnap pedig délelőtt 11:30-kor szentmisét közvetít az Egerszalók ifjúsági találkozóról és lelki gyakorlatról. A találkozó részletes programja megtekinthető az eger.egyházmegye.hu oldalon, vagy a találkozó közösségi oldalán. A 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek a lélekemelő program kínálatát a szervezők a Városháza dísztermében ismertették. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkotók bemutatkozása mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. A részletekről Dragonics Márta, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnöke tájékoztat.
8: Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Ars Sacra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Ars Sacra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Ars Sacra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jól csak a szívében lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jól csak a szívében lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Ars Sacra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogad

0: programokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Arszakra filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat, és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Arszakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint fél száz saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok.
1: Az esemény jelentőségéről Juhász Ferenc plébános, pasztorális helynökatya beszélt.
2: Nem tudom, jól számolom, hogy egyedül vagyok lelki pásztor. Most képzeljék el, hogy a szakra, ugye az most az én vállamomban az egész. A művészet meg eloszlik. Azért azt gondolom, hogy nem ilyen egyszerű a történet. Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal mondhatok itt, szólhatok itt az Arszakra fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, ötödik és a huszadik, hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Arszakra fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hú, hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a negyedik Miskolci Arszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.
1: Az Egri Főegyház megye közel 100 hitoktatója vett részt Egerben a Szent János Lelki Gyakorlatos Házban megrendezett 4 napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrásai volt. Különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlaton Nagy Krisztián, Hernád németi plébániai kormányzó személyes hangvételű elmélkedésében adta át az Úr üzeneteit. A szentmiségben, a közös imádságokban, a szűzanya lábánál és a kereszt tövében, a lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító perceiben, a közös beszélgetésekben erősödhettek meg a hitoktatók a reményben, és kaphattak erőt a személyes tanúságtételükhöz. Az Egri Főegyház megye közleményben tudatta, hogy további restaurálás és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Az Istvánfi Balázs, Németh András dúó az Egri Ciszterci templomban július 18-án szombaton 18 óraig

0: kezdettel fellép. A koncerten szemelvényeket hallanak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Mindenkit szeretettel várnak. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban július 23-án csütörtökön 9 órától este 6 óráig. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség mindenkit szeretettel vár. Szent Anna búcsú lesz a Gilitka kápolnánál Béla Pátfalván július 26-án 11 óra 30 perctől. Béla Pátfalváról a kisbuszok 9 órakor indulnak, a korábbi évekhez hasonlóan közlekedve. Szeretettel várnak mindenkit. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriérsek. Jelentkezni lehet a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Sinkovics Andrea, Drimba Miranda, Krész Beáta és Kriston Tamás. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztőbe mondó Domán Vivian.
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A múlt heti dél-koreai úszonyos úszó világbajnokság után a debreceni Senánszky Petra már az augusztusi párizsi úszó Európa bajnokságra készül. Nagyszabású nyári foci tábort szervezett az FC 60. Története legnagyobb sikerét érte el a Stúdió Futsal Nyíregyháza futsal csapata. Domináns támadó futball, a cél pedig az osztályozó, ilyen csapatot épít a Deacnál az új vezetőedző Kondás Elemér. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A dél-koreai úszonyos úszó világbajnokság után a debreceni Senánszky Petra már az augusztusi párizsi úszó Európa bajnokságra készül. A 32 éves versenyző Incheonban, 50 méteres gyorsúszásban és a 4x100 méteres mix gyorsváltó tagjaként is világbajnoki címet ünnepelhetett. Szinte egy hétvégi program volt az egész, 72 óra alatt megjártam Koreát oda-vissza, ilyen messzire még soha nem utaztam úgy, hogy gyakorlatilag másnap már versenyeznem kellett. Csak egy éjszakát aludtam kint, ami nem volt egyszerű, de örülök, hogy így is sikerült megnyernem az 50 métert, majd a mix váltóval is aranyérmet szereztünk, mondta Senánszky Petra. Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60, ahol több mint 100 gyermek tölthet el egy élményekkel, sporttal és közösségi programokkal teli hetet. Több korosztály, változatos foglalkozások és rengeteg mozgás várja a résztvevőket. Hogy milyen programokkal készültek a szervezők és mit jelent ez a tábor a fiatal labdarúgóknak, erről Offela Zoltánt, az FC 60 elnökét hallják.
2: A focitábor az hagyományosan most már 11. alkalommal szervezzük ezt a focitábort, a sporttábort a gyerekeknek, ami egyértelműen a Bosnak a segítségével zajlik évek óta. 10 éven keresztül Bárdos Jani bácsi igazgatta a gyermekeket, és szervezte ezt a nagyszerű kezdeményezést. Most ebben az évben a Nagy Ádám kollégám vette át a stafétabotot tőle. 3 hetesre szűkítettük le az eseményt. Úgy döntöttünk, hogy most egy héttel kurtább lesz. Tavaly ugye 4 hetes volt, mint minden évben előtte. Így is több mint 100 gyerek jön majd össze a táborba a 3 hét alatt. Hát a hagyományoknak megfelelően nagyszerű programokkal, odaadó edzőkkel, stábtagokkal, akik vigyáznak a gyermekekre, és nagyon lelkes porontyokkal, akik szerepelnek a heti programban. 3 féle társadalmi rétegnek lett megszervezve. Egyik ugye a bososok, akik kedvezményesen kerültek be, ahol a szülők a tábor felét, anyagilag tábor felét állják, másik felét a bos. Van egy speciális rétegünk, amelyik a egyesülethez tartozik. Ők egy kedvezményes tarifával kerültek be a táborba, és van egy külsősök, akik csak erre szeretnének jelentkezni. Azok egy közel 70 ezer forintos díjért tudnak részt venni a táborozásban. Ebből tevődik össze, ebből a 3 csoportból tevődik össze. 7 éves kortól 14 éves korig írtuk ki, mint ahogy eddig hagyományosan, vegyesen, ami jót tesz a gyerekeknek, mert a nagyobbak azok vigyáznak a kicsikre, úgyhogy én szerintem egy nagyon jó közösségi. Itt speciálisak a dolgok, és azért másabb, mint egy általános tábor. Itt nem az, hogy reggelben jönnek, aztán este hazamennek, és hasonló programokat csinálnak. Nekünk hétfőtől különleges programok vannak. Az azt jelenti, hogy hétfőn a foci éres a helybeli versenyeké a szerep. Keddi napokon általában kirándulunk. Budapesten van egy kirándulásunk, stadionlátogatás és egyebekkel. Most ebben az évben a Kispesti Stadion és az Akadémia célpontunk. Majd amikor hazajönnek a gyerekek, kedden egy strand fogadja őket, strandolás délután. A szerdai nap az szintén otthon kezdődik játékokkal és programokkal. A Vadaspark is belekerült a heti eseménybe. Majd van egy sétánk most, egy kirándulásunk az Apci tengerszemhez. Ez is benne volt a programunkban, és a mai napon egy városligeti kirándulás, ahol azt a gyönyörű sport létesítményt vagy parkot tekintik meg a gyerekek. Majd délután szintén egy hazai versenyzés, és pénteken pedig a tábor zárásra versenyekkel készülünk, délelőtt, délután pedig szalonnasütés, egyéb értékelésekkel.
1: Története legnagyobb sikerét ért el a Studio Futsa Nyíregyháza csapata azzal, hogy ezüstérmet szerzett a bajnokságban. Nagy csatában maradt alul az együttes az Újpesttel szemben, és a lefújás után még kicsit csalódottak voltak a játékosok, hogy nem sikerült megnyerniük a bajnokságot. Hep Tamás csapatvezetőt hallják.
0: Nagyon elfáradt mindenki, a játékosok nyilván fizikálisan, az edzőistáb, a vezetőség meg mentálisan, azért főleg amikor láttuk azt, hogy mekkora felelősség hárul ránk, minket is meglepett, hogy milyen szépen épült fel a nézőszámunk, és nem tudunk elég fórumon köszönetet mondani ezért a szurkolóknak, hogy olyan hangulatot varázsoltak itt a két döntő meccsen, illetve még az Újpest meccset tudnám mondani, amíg a rájátszásban az utolsó meccsen is már, hogy az egy olyan fantasztikus hangulat volt, hogy én amikor ezt elkezdtem, ezt az egészet, nekem ez volt egy célom, hogy egyszer a alanyi jogon legyen a futsal csapat miatt egy teltház az arénába, ez megadatott, úgyhogy ha másért nem, ezért már megérte ezt az egészet elkezdeni.
1: A Magyar Labdarúgó Szövetség az idény végén a női és a férfi futsal NB egy legjobbjait díjazta. A szövetség a klubok vezetőedzői, valamint a férfi és a női szövetségi kapitány szavazatai alapján a futsal idény legjobb játékosait és edzőit is jutalmazta. A Nyíregyháza játékosa Maneka lett a gólkirály, Alasztics Marcell a legjobb kapus, Lovas Norbert vezetőedző pedig a trénerek között a második helyen végzett a szavazatok alapján. A legjobb játékvezető a nyíregyházi Szilágyi Norbert lett. Hep Tamás csapatvezető elárulta azt is, hogy már megkezdődött a jövő évi keret kialakítása.
0: Burkolt ajánlás a válogatott stábja részéről, hogy minél több játékos szeretnének, ha külföldi bajnokságba, erősebb bajnokságba kipróbálná magát. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Magyarországon belül elég vonzó a Nyíregyháza név. Most már ez a 6 éves munka beérett a gyümölcse annyira, hogyha mi szeretnénk valaki játékost ide csábítani, akkor azért már magyar viszonylatban nincs olyan nehéz dolgunk, viszont azért azt látni kell, hogy nemzetközi viszonylatban más bérek is vannak, és azzal azért nehéz felvenni a versenyt. Meglátjuk, hogy mennyire sikerül együtt tartani a keretet, mi azon leszünk, hogy ez a társaság együtt maradjon.
1: Domináns támadó futball, a cél pedig az osztályozó, ilyen csapatot épít a Deasznál az új vezetőedző Kondás Elemér. A szikszói születési szakember neve összefort a Cívisvárossal. Játékosként 93 és 95 között erősítette a DVSC-t, melyel NB1-es bronzérmet szerzett, 2011 és 16 között pedig vezetőedzőként járult hozzá a klub egyik legsikeresebb korszakához. Most őt hallják.
3: Félig borsodi vagyok, félig hajdúbihari, sőt már több is, mert ugye Borsodban 30 évet éltünk, hajdúbiharban már 33. év, úgyhogy azóta itt élünk Debrecenben. Nyilván örülök neki, hogy újra itthon lehetek. Ugye 2021 óta voltam itt is, ott is, amott is, de most ez így alakult, hogy vissza tudtam kerülni Debrecenbe. Az új feladatra próbálok koncentrálni. Nyilván az rosszul érintett, hogy a Vasas után több mint 2 évig nem igazán volt munkám. Aztán utána ugye megkerestek Tiszaújvárosból. Igazából nem akartam NB3-ba dolgozni, de ott rengeteg ismerős játékos van, akár Debrecenből, akár még a Diósgyőrből, sőt az unokaöcsém is ott véd, és akkor így kértek, hogy segítsek már, így kerültem oda. Aztán hát nyilván az volt a cél, hogy a csapat maradjon bent, ezt tudtuk is teljesíteni, és egy nagyon jó kis közösséget ismertem ott meg, de jött ez a lehetőség itt a Deanszhoz, és nyilván úgy döntöttem, hogy itt magasabb célokért kell küzdeni, és ez nekem sokkal jobban megfelelő. Amikor csak tehettem, akkor kimentem a mérkőzéseikre, valamint most az utóbbi időben pedig ellenfelek is voltunk, ugye játszottunk edzőmérkőzés is egymással, valamint bajnoki mérkőzés is szerepelt a programunkban, úgyhogy a játékosok nagy részét ismerem, volt akivel már dolgoztam is együtt, a stábtagokat is ismerem, mert igazából egy kivételével mindegyik volt játékosom, tehát nem kerültem ismeretlen közegbe, ők is ismernek engem, én is ismerem őket, úgyhogy remélem gyümölcsöző lesz az együttműködés.
1: Kondás Elemér beszélt a jövőbeli keretről is.
3: Vannak olyan játékosok, akiknek lejárt a szerződésük, velük jelen pillanatban is egyeztetés folyik a klub részéről, valamint nyilván frissítésre is szükség van, tehát egy 2-3-4 játékos érkezését szeretnénk még a csapatba egy kis frissítés szempontjából, valamint meg kell találni azokat a fiatalokat is, ugye mert az NB3-ban kötelező fiatalt játszatni, ami jelen esetben nekünk 2008 után született labdarúgókról van szó, tehát ilyen játékosoknak is kell legalább 4-nek lenni a keretbe, úgyhogy ezeket is be kell valahogy integrálni. Ezért fogunk edzést tartani, mert vannak jelentkezők, vannak ajánlott játékosok, ilyenkor ugye jönnek a különböző helyről az ajánlások, tehát ezeket meg fogjuk nézni, lecsekkoljuk, és meglátjuk, hogy ki az, aki tud segíteni a csapatunknak a cél elérésében, és ki az, aki nem. De mondom még egyszer, tehát frissítésre mindig szükség van. Én azt vallom, hogy az átigazolási időszakban egy 2-3 játékost meg kell frissíteni, mert aki ugye kevesebbet játszik, az inkább menjen, aztán próbáljon szerencsét máshol, és olyan játékost kell hozni, aki a kezdő csapatba még tud motivációt, valamint versenyzetet is kialakítani. Természetesen azon leszünk, hogy támadó futballt játszunk, ugyanis minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni, ahhoz viszont gólokat kell rúgni. Úgyhogy egyértelmű domináns csapatot szeretnénk építeni, de hát most is domináns volt a Deac, ugye nem sokon múlott, hogy nem tudott oda kerülni a osztályozós helyre. Egy-két mérkőzés nem úgy alakult, tehát ebbe kell nekünk nyilván fejlődni, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt tudjunk nyújtani. Úgyhogy azon leszünk, hogy minél többet tegyünk, hogy a szerencse, ha kell, akkor mellénk álljon, de nem lehet mindig bízni a szerencsében természetesen. Az, hogy most nyilván osztályozókat kell játszani, nem lehet egyből feljutni NB3-ból NB2-be, nyilván ez egy kicsit nehezebbé teszi a dolgokat, ugyanúgy, mint a most már majd az NB2-ből NB1 felé is lesz osztályozó, de azon az osztályozós mérkőzésen bármi történhet. Viszont nekünk első cél az, hogy olyan helyen végezzünk, amelyik megengedi azt, hogy osztályozót játszassunk. És erre kell törekedni, ahhoz viszont nyilván mérkőzéseket kell nyerni, és ahhoz viszont dominálni kell a mérkőzésen.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A fővárosi főügyészség megvizsgálta a Szakács István fideszes influencer ellen indult nyomozás iratait, és helyt adott a gyanúsítás elleni panaszoknak, míg a kutatás, lefoglalás és motozás elleni panaszt elutasította. A férfi gyanúsítotti jogállása megszűnt. A fővárosi főügyészség azt közölte a távirati irodával, hogy a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntette miatt indult bűnügyben a nyomozóhatóság július 7-én kutatást, lefoglalást és motozást rendelt el a férfivel szemben. A rendőrök a kényszerintézkedéseket július 8-án a férfi lakóhelyén hajtották végre, és az ezekkel kapcsolatos határozatot a helyszínen kézbesítették a férfinak, aki a határozattal szemben panasszal élt. Ezt követően a rendőrség a férfit előállította, és őt terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntettével meggyanúsította. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt azzal, hogy nem követett el bűncselekményt, tették hozzá. Társadalmi párbeszédet indított a kormány pénteken a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írták, az elmúlt években közúti közlekedési balesetek során több százal haltak meg, és több ezren szenvedtek sérüléseket. A szigorúbb szabályozás és a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írták. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. Hermányi Zsolt lett a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet megbízott főigazgatója. A posztot július 15-től tölti be a belgyógyász szakorvos. Az intézmény közlése szerint az új főigazgató célja, hogy a munkatársakban ismét megerősödjön a lelkesedés, mert csak összetartó közösség képes eredményesen dolgozni a betegek érdekében. A vezetői munka alapja a nyitottság és az átlátható működés. Nem csupán vezetői szemléletváltásra törekszenek, hanem egy olyan működésre, amelyet az együttműködés, az operatív irányítás és a transzparencia határoz meg, áll a közleményben. Csak 2026 első négy hónapjában 17,2 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket az iskolai adminisztrációs, a felsőoktatási tanulmányi, valamint a kormányzati iratkezelő rendszerek beszerzéseivel kapcsolatban, amelyből 13,5 milliárd forintot áprilisban mindössze 5 eljárás